bele tudták vinni a tóba, a vízbe beleveszekedve. Tehát ez a démoni világ, a Biblia szerint ez egy félelmetes világ. Ha Isten nem szabna neki határt, akkor mi se ülnénk itt ilyen nyugodtan. De azok az emberek, akik nem keresik a rosszat, vagy nem erre kívánkoznak, ott Istennek van joga határt szabni. De ott viszont, ahol az emberek teljesen elmerülnek a rosszban, ott Isten valamikor megengedi, hogy lássák ennek a következményét. Hát most konkrétan a földrengésekre célozva. Ugye nagyon érdekes a legutóbbi évtizedek földrengéseiben, hogy nagyon a földrengések döntő része lakott terület alatt történt meg. Ugye angoloknál nagyon fejlett a szeizmológia, meg a szeizmográfia. Mi is árusítottunk itt egy ilyen nagy angol grafikont, ami mutatja azt, hogy az emberiség történelmében mindig voltak földrengések, meg volt, amikor már ezeket mérték is, de általában hát nem annyira sűrűn lakott települések alatt, meg most jöttek létre a sűrűn lakott települések is.

A Római Levél 8. fejezetének az 5. versétől kezdődő szakaszt fogjuk tanulmányozni. A gondolatmenetben ott tartunk, hogy az előző fejezetnek a gondolatait úgy lehet összefoglalni, hogy Pál apostol rámutatott arra a 7. fejezetben, hogy a bűnt emberileg legyőzni azért lehetetlenség, mert a testünkbe törvényként van beleírva a bűn. Ez azt jelenti, hogy a mi emberi természetünk önző, az Isten ellen lázad, és az isteni késztetések ellen természetes ellenállással fog kitörni. És mivel a mi teremtettségünknél fogva testben éljük az életünket, mivel az emberi személyiség nem választható külön a testtől, hiszen az Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy alkotott egy csodálatos testet, és az élet leheletét adta, és így ebben a testben nyilatkozik meg az élő személyiség, ami a testbe törvényként van beírva, azt az ember maga nem tudja felülírni. Bármennyire az elme törvényévé válik az Isten törvénye, bármennyire elhatározza az ember az engedelmességet az Istennek, a testbe írt bűntörvénye miatt nem képes arra, hogy legyőzze ezt a törvényszerűséget, ezt a kényszert. A maga erejéből ezért az ember nem tud győzni az önzés törvénye felett, nem tud az Istennek engedelmeskedni. Ez egy törvényszerűség, ami miatt ki kell mondani, hogy nincsen önmegváltás, és itt hadd fogalmazzam meg azt is, hogy és emiatt, a törvényszerűség miatt, tudnék, hogy mi testben élünk, és a személyiségünk a testünkhez kötve van, ezért kell vigyáznunk a testünkre is. Mert a küzdelemet megnehezíthetjük, vagy valamennyire megkönnyíthetjük, hogyha ezt figyelembe vesszük, ezt a törvényszerűséget. De akármennyire jó karban tartjuk a testünket, akármennyire vigyázunk a testi egészségünkre, és akármennyire tudatos és komoly az elhatározásunk, hogy már pedig mi engedelmeskedni akarunk az Istennek, mindannak, amiről megértettük, hogy jó, újra és újra kőkeményen szembesülnünk kell azzal, hogy a bűn nem az akarat szintjén uralkodik rajtunk, hanem mélyebben az ösztönök szintjén van jelen az életünkben, ami testünkbe van beleírva törvényként. Erre megoldást az Isten azzal hozott, hogy a bűn testbe írt törvényével szembe állít egy hatalmat, egy megelevenítő hatalmat, ez pedig az Isten lelkének a hatalma. A Krisztusban való élet lelkének törvénye szabadít meg a bűn törvényétől, hogyha az Isten lelke

ugyanolyan folyamatosan van jelen az életünkben, ahogyan a bűn törvénye van jelen az életünkben, akkor az az élet nyilatkozhat meg az életünkben, ami Krisztus életében nyilatkozott meg. Jézus testélételének, Jézus földi életének ez a jelentősége, hogy nem csak egy teoretikus megoldást hozott az Isten számunkra, nem csak eszmeileg gondolhatjuk át, és erről fog szólni a ma esti szakaszunk, hogy valóban tökéletes megoldást készített az Isten az ember számára a bűn problémájára, hanem egy gyakorlati példa áll előttünk. Jézus Krisztus azt mondta, hogy kövessetek engem. Krisztus emberként született meg, Máriától származott, Dávid magvából lett test szerint, ahogyan fogalmaz a római levél bevezetése, testé lett, hogy röviden fogalmazunk, és ezért az ő élete példa arra, hogy hogyan lehet a testbe törvényként beírt bűnt legyőzni az Isten lelkének az ereje által, folyamatos jelenléte által. Aki Krisztus életpéldáját követi abban, ahogyan a bűnnel szemben következetesen felvette a harcot, ahogyan Jézus nem a maga erejére támaszkodott, hanem az atyától merített erőt, hanem az atya erejére támaszkodott, aki ezt következetesen követi, mint példát követi Jézus életét, és nem mondja azt, hogy na de hát ő az Isten fia volt, hanem megérti, hogy emberré lett, és megérti, hogy ugyanezt a segítséget, amit Jézus megkapott a földi életében, ugyanazt a hatalmat az Isten kész az embernek adni, annak az életében megvalósul ez, hogy a törvény igazsága beteljesüljön. És most Pál apostol nem más tesz, miután elvezetett a megoldásig az előző alkalommal, hiszen erre van szüksége az embernek. Az emberi életnek a nyomorúsága az engedetlenség, a mi életünk problémáinak a gyökere, az Istentől való elszakadásunk, az engedetlenségünk, és itt a megoldást olvashattuk el, a törvény igazsága beteljesül azok életében, akik nem test szerint, hanem lélek szerint járnak. Az apostol most pedig részletezni fogja, hogy a gyakorlatban mit jelent. Tehát, hogy így mondjam, a mai alkalommal a megoldást részletezi számunkra az apostol, hogy a bűn törvényével szemben, a test erőtlenségével szemben milyen gyakorlati segítséget kínál az Isten az ő szent lelke által, az ő lelke által. Az 5. verstől a 27. versig tart ez a ma esti szakaszunk. Én most is egyben először felolvasnám, és utána majd 7 pontban fogjuk megvizsgálni, 7 segítséget, 7 pontban foglalhatjuk össze azt a segítséget, amit itt részletez az apostol. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. Hogyha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Ezért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, akkor éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgasság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik.
Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. Sőt, maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várva a fiúságot, ami testünknek megváltását. Mert reménységben tartatunk meg. A reménység pedig, ha láttatik, nem reménység. Mert amit lát valaki, miért is reményli azt? Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. Hasonlóképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kellene, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Ez tehát a ma esti szakasz, amit szeretnénk végig gondolni. És akkor én azzal kezdeném, hogy az első probléma, amit a 7. fejezetben megértettünk, amikor azt mondja Pál apostol, hogy mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok eladva a bűnnek rabszolgaként, mert amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Az első probléma a bűnnek való eladottságunknak az egyik jellegzetessége az, hogy előbb követjük el a bűnt, és utána döbbenünk rá, hogy mit tettünk. Nagyon sokszor nem tudatosan, nem gonoszkodni akarunk, nem elhatározzuk mi ezt, nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy az ember észre sem veszi, és úgy gyalogol bele a másik életébe. És ezt észre sem veszi, hogy tulajdonképpen őt az önzés vezeti, mert különböző álarcokkal eltakarja magát a mi önzésünk, jónak és kívánatosnak tünteti fel magát, úgy mutatja meg magát, mintha nem követünk, akkor katasztrófa lesz az életünkben, akkor boldogtalanok leszünk az egész életünkben. Az első problémánk az, hogy a bűn olyan szinten van jelen az életünkben, hogy nem vesszük észre, és ezért nincsen valódi választási lehetőségünk, hanem nagyon sokszor öntudatlanul is azt követjük. Nem ismerjük fel. Nem döbbenünk rá. Nincsen igazi választásunk, hanem sodródunk vele, uralkodik rajtunk. Hogyan segít ezen az Isten lelke? Azt mondja itt az 5. verstől, hogy mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. A testnek gondolata halál, ellenben a lélek gondolata élet és békesség. A test gondolata ellenségeskedés az Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. És ebből következik, hogy akik a testben vannak, azok az Isten előtt kedvesek nem lehetnek. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha annak lelke lakik bennetek, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát egy kettősséget látunk itt. Azt mondja, hogy a test az így működik. A test szerint valók a test dolgaira gondolnak. Tehát, hogyha az emberi természet uralkodik felettünk, hogyha az emberi természet vezeti a mi életünket, hogyha akadálytalanul tud érvényesülni a testbe írt bűn, a testbe törvényként beírt bűn, akkor ennek az az eredménye, hogy az emberi dolgok vannak a gondolkozás homlokterében, nem látunk túl ezeken a dolgokon, akkor ennek az az eredménye, hogy a test gondolata halál, hogy a test gondolata ellenségeskedés az Istennel szemben. Tehát ez fakad az emberi természetből, erre késztet az emberi természet, lázadásra késztet az Istennel szemben, belülről fakadóan jön a lázadás bennünk, arra késztet, hogy elcsüggedjünk, kétségbe essünk, hogy a negatív dolgokat szemléljük és azokon gondolkozzunk. És ezzel szemben az Isten lelke pedig azt munkálja, hogy akik a lélek szerint valók, azok a lélek dolgaira gondoljanak.
A mi testi mi voltunk nagyon sokszor egyszerűen abban nyilatkozik meg, hogy nem tudjuk a gondolatainkat elvonni az önzésünk köréből. Magunk körül forgunk, magunk helyzete körül forgunk, a magunk vágyai körül forgunk. Az Isten lelke azt munkálja mi életünkben, hogy feltekintsünk és az Isten dolgairól gondolkozzunk. Az Isten lelke munkálja ezt egy emberben. A lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira gondolnak. Amilyen természetes, hogy az emberi természet abban nyilatkozik meg, hogy az önzésünkre vonja a tekintetünket, ugyanilyen természetesen jelenik meg egy ellentétes oldal, amelyik arra késztet, hogy nézzünk az Isten dolgaira, hogy gondolkozzunk az Isten dolgairól, hogy tekintsünk fel bizalommal az Istenre. Amilyen természetes, hogy az embert, ha éri egy késztetés, ugye emlékszünk arra az előadásra, az Isten törvénye megszólal az ember számára, éri egy hatás, hogy arra egy heves ellenreakció jön. Ez teljesen természetes. Megjelenik egy hatalom, amelyik azt munkálja, hogy természetes legyen az engedelmesség az életben. Ahogyan természetes, hogy a test gondolata halál, az Isten lelke szerint élők számára pedig az a természetes, hogy a lélek gondolata élet és békesség. Az Isten lelke azt munkálja az emberben, hogy tekintsen az Isten szavára, legyen készséges az engedelmességre belülről fakadóan, nem magára kényszerítve, hanem belülről fakadóan, ugyanolyan természetesen, ahogyan természetes a halál, az ellenségeskedés, a lázadásnak a gondolata. Ez az, amit példabeszélek könyvében egy bibliavers így összegez, hogy amiképpen játék a hamisnak bűnt cselekedni, aképpen az igaznak igazságot cselekedni. Játék. Milyen érdekes kifejezés ez. A játék az úgy spontán jön. A gyerek, ha játszik, akkor nem tudja, hogy ő játszik, hanem csak úgy jön belőle, folyik belőle, mindenből játékot csinál. Amiképpen játék az Istentől távol levő embernek magától értetődő természetes, ez fakad belőle. Aképpen az igaznak az igazságot cselekedni. Mert az Isten lelke egy ellentétes késztetésként jelenik meg az ember életében. És ekkor megérthetjük, hogy valódi választási lehetőségünk van. Ha nincsen ott az Isten lelke, akkor a természet attól még hozza a késztetéseket, és belelök a bűnbe. Ha viszont megjelenik az Isten lelke, ott van az Isten lelke, akkor jön a rossz késztetés, de ugyanolyan erejű, jóra való késztetés, ugyanúgy belülről fakadó késztetés jelenik meg a jóra. És ekkor az elkövetés előtt van lehetőség dönteni. Mert ez még a késztetés szintjén megjelenik. Mielőtt döntene az ember, mielőtt elkövetné az ember, az Isten lelkének köszönhetően valódi választás elé kerül. Melyik utat választja? Az emberi természet nem kérdés, hogy mit fog munkálni. Az Isten lelke pedig az engedelmességet, a békességet, a hitet és a reménységet azt fogja munkálni, hogy az ember ne pusztán az emberi körülményeket nézze, ne a csüggesztő körülményeket nézze, hanem tekintsen az Isten ígéreteire, tekintsen az Isten segítségére, és így kapaszkodjon bele az Isten segítségébe. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek. Azt mondja Pál apostol, hogy ahhoz, hogy ez a folyamat, ahhoz, hogy ez a választási lehetőség valóságos lehessen, hogy ahogy az Ószövetség megfogalmazza Mózes 5. könyve 30. fejezetében a 19. vers, hogy elődbe adtam az életet és a halált, és hozzáteszi, választ az életet, hogy élhess. Választ az életet, hogy élhess. Ezt munkálja az Isten lelke az emberben. Amikor az Isten lelke megjelenik, akkor ellenségeskedést kezd a bűnnel szemben, akkor késztető hatalomként jelenik meg, a jóra késztető hatalomként jelenik meg, és ekkor valódi választási lehetősége van az embernek. Hatalmas nagy dolog. Ha ez hiányzik, akkor nincs valódi választási lehetőség. Kérkedhetünk a szabadságunkkal, büszkék lehetünk a szabadságunkra, de nyomorult rabszolgák vagyunk. Mert mielőtt rádöbbennénk, már azelőtt uralkodik a bűn rajtunk, és nem kér engedélyt, hogy uralkodhasson.
Egyedül akkor van lehetőségünk valóban választani a jó és a rossz között, hogyha az Isten lelkének ez a munkája megvalósul az életünkben. Ha az Isten lelke van jelen, akkor az életre késztetés, a békesség van jelen. Ez a folyamat mindig működik, amikor az Isten lelke jelen van. De csak addig működik, amíg az Isten lelke jelen lehet. És ezért hangsúlyozza ki Pál apostol a 9. versben, hogy ha az Isten lelke lakik bennetek. Ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Itt szeretnék megállni és kitérni egy gondolatra, hogy mi is a különbség aközött, hogy az Isten lelke késztet, időszakosan, vendégként van jelen, vagy pedig lakik. És mitől függ az, hogy lakik, vagy pedig csak időnként késztet. Az egyik bibliai kép, amit szeretnék beidézni, Jelenések könyve 3. fejezetében olvasható, ahol azt mondja Jézus Krisztus, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Az ajtó előtt állok és zörgetek. És bebocsátásra vár. Ez az, amikor megérint bennünket egy ige, megérint bennünket egy gondolat, és érezzük, hogy nekünk most döntést kell hoznunk. De belépni akkor tud, amikor kinyílik az ajtó. Mert az Isten tiszteletben tartja a választásunkat. Nem fog a mi akaratunk ellenében ránk kényszeríteni semmit. Aki akarja, az vegye az életvizét, mondja Jelenések könyve. Hogyha pedig bebocsátja valaki az ajtón, akkor jön az a kérdés, hogy vendégként, vagy pedig lakóként bánik vele. A vendég egy ideig elidőzik nálunk, jól érezzük magunkat a társaságában, de aztán egy idő után szeretnénk, ha már tovább válna. Menjen haza. Ez a különbség az időszakos érintés, az időszakos munka, és a valódi folyamatos jelenlét között. Mi a feltétele annak, hogy folyamatosan jelen legyen? Van egy bibliai történet, a feltámadás után írja le az evangélium, amikor Jézus megjelenik két tanítványnak, és együtt megy velük az úton, és amikor megérkeznek haza, akkor úgy tesz, mintha tovább akarna menni. És a tanítványoknak be kell hívni Jézust. És erőszakosan kell behívniuk Jézust, hogy ott maradjon. Ez az egyik. Annál maradott, aki tudatosítja, hogy ezt kérni kell, hogy ezt kifejezetten kérni kell, hogy így mondjam, erőszakolni kell a vendéget, hogy ott maradjon, és lakást vegyen. Jézus szólt erről a kérdésről Lukács evangélium a 11. fejezetében, amikor elmondta azt, hogy mi történik az ember életében akkor, amikor a bűn uralmával szemben megjelenik az Isten lelke, mint hatalmas hódító, mint Istentől jövő hatalom, amely erősebb a bűnnél, erősebb a bűn uralmánál. Lukács evangélium a 11. fejezetében Jézus a következőt mondta el, a 21. verstől kezdődően. Amikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amije van, békességben van. Ez az ember állapota a bűn uralma alatt. Az erős fegyveres őrzi az ő tulajdonát, őrzi az ő házát, és biztonságban tudja magáét. Nem aggódik, hogy mi fellázadunk ellene. De amikor a nálánál erősebb rájövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, amelyhez bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. Amikor az Isten jön hatalommal, akkor nem részleges megoldást hoz, minden fegyverét elveszi, amelyhez bízott, győzelmet arat felette. Az Isten valódi megoldást hozott a bűn problémájára. Nem eszmei megoldást, nem látszat megoldást, hanem valódi megoldást. De érdekes, hogy Jézus itt nem fejezi be a szavait. Hozzáfűz egy figyelmeztetést. Azt mondja, hogy aki velem nincs, ellenem van.
Aki velem nem gyűjt, nem takar, az tékozol. És utána elmondja azt, hogy mi történik ezzel az erős fegyveressel, amikor kénytelen otthagyni az emberi házat. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És hogyha odamenve, kisöpörve és felékesítve találja azt, akkor elmegy, és maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenve ott lakoznak, és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Tehát Jézus azt mondja, hogy az Istennek megvan a hatalma, hogy legyőzze a bűnt, hogy megtörje a bűnnek az uralmát az ember életében. De hozzáteszi a figyelmeztetést, vigyázzunk, mert az Isten csak akkor marad jelen, az Isten lelke csak akkor vesz lakást az emberi szívben, hogyha tudatosan marasztaljuk őt. Hogyha tudatosítjuk magunkban, hogy nélküle védtelen és kiszolgáltatott a mi lényünk, és hogyha ezért vele gyűjtünk, és tudatosan az ő oldalára állunk, és keressük a vele való közösséget. Ha nem ez történik, akkor egy nagyon szomorú törvényszerűség lép életbe. A bűn nem fogadja el, hogy mi szembefordulunk vele. Nem olyan egyszerű levetkőzni az önzés törvényét, nem olyan egyszerű szembefordulni a bűn uralmával. Újra és újra megpróbál visszaköltözni. És ha azt találja, hogy ugyan ki van takarítva az a ház, ha azt találja, hogy szépen ki van tisztítva, de üres, nincs ott jelen az erősebb fegyveres, akinek hatalma van az erős fegyverestől megvédeni a házat, akkor visszaköltözik, de már nem egyedül. Okolva az eseményekből, hogy egymagában kevés, hét másikat vesz maga mellé. És annak az embernek az állapota rosszabb lesz, mint előtte volt. Amikor az Isten megérint bennünket, mi válaszolunk neki, és egy ideig örömmel követjük őt, de van egy pont, ahol nem szívesen engedelmeskedünk. Az Isten nem kényszerít bennünket, visszavonul. De ebben a pillanatban üressé válik a ház, és védtelenné válik a ház. A bűn pedig folyamatosan ott van, és leselkedik az ajtó előtt. Ott heverészik az ajtó előtt, mint zsákmányra leselkedő fenevad, ahogy ezt az Ószövetségben Káinnak Isten megfogalmazta. Vigyázz, a bűn az ajtó előtt leselkedik, de te uralkodjál rajta. Tehát az, hogy bennünk lakást vesz az Isten lelke, vagy nem, az egészen egyszerűen attól függ, hogy amikor késztet bennünket az engedelmességre, amikor késztet bennünket, hogy valamiben kövessük az Isten akaratát, attól függ, hogy ezután lakást vesz-e bennünk, hogy mi engedünk ennek a késztetésnek, vagy sem. Jogunkban áll ellene állni, és jogunkban áll engedni ennek a késztetésnek. Ha úgy döntünk, hogy többet ér nekünk az a kívánság, amellyel szembe szeretne fordítani, ha úgy döntünk, hogy többet ér nekünk az Istentől való függetlenség, mint az Isten jelenlétében a védelem, akkor az Isten lelke nem kényszeríti ránk magát. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Tudomásul veszi az ember döntését, és visszavonul. Ezért mondja azt Pál apostol az Efézusi levélben, a 4. fejezet 30. versében, hogy vigyázzunk, meg ne szomorítsuk az Istennek lelkét, meg ne szomorítsátok az Istennek a ma szent lelkét, aki által megpecsételtettek a teljes váltságnak napjára. Vigyázzunk, hogy nehogy a bűnhöz pártoljunk, és ezzel az Isten lelkét az ajtón kívülre tessékeljük. Mert ez a folyamat, ez a valódi választási lehetőség, hogy a jó és a rossz között mielőtt elkövetnénk, azelőtt választhatunk, ez csak akkor jöhet létre, ha az Isten lelke élő módon jelen lehet. Ha jelen volt, akkor ameddig jelen volt, addig élő késztetések voltak bennünk a jóra. Ha megszomorítjuk, és kénytelen is,
ismét az ajtón kívülre menni és kérlelni, hogy hadd menjen vissza, ami döntésünk nyomán jöhet csak vissza. Ha csak volt jelen, de most nincs jelen, akkor a bűn természetes késztetései ott vannak. De az azonnali késztetések, a bűnnek a leleplezése és egy ellentétes késztetés az hiányzik az életünkből. Csak akkor lehet tehát valódi választásunk, ha az Isten folyamatosan jelen lehet az életünkben, ha lakhat a mi életünkben. Ha nem csak időnkénti vendég, hanem folyamatos lakó. Együtt él velünk, együtt élünk ő vele. Ez volt az első, amit mondott Pál apostol a részletezésben, hogy milyen megoldást hoz az Isten lelke a bűn uralmával szemben. Az ember tehát magától nem képes észrevenni, hogy mikor ejti csapdába a bűn, de az Isten kész ezt leleplezni, kész rámutatni, és kész ezzel biztosítani a lehetőséget a választáshoz. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor a rosszra való késztetés megszületik, egy ugyanolyan erejű, ugyanolyan kézzelfogható késztetés jelenik meg az engedelmességre. Nem utólag, hanem azzal egy időben, egyszerre. És ekkor választhat az ember. Ekkor hatalmas jelentősége van a mi választásunknak, mert ha mi úgy döntünk ebben a pillanatban, hogy nem, nekünk most fontosabb a saját kívánságunknak a megvalósítása. Hogyha nekünk ott jól esik, mert szenvedünk, hogyha le kell mondanunk a saját vágyainkról, most egy kicsit dédelgetjük magunkat, akkor nem fog lakni az Isten lelke, nem fog tovább késztetni, visszább fog vonulni, és elfogadja az ember döntését. Mert az Isten lelke tiszteletben tartja az ember választását. Mi történik akkor, hogyha az Isten lelke késztetését elfogadja az ember, és igent mond arra a konkrét, kézzelfogható gyakorlati dologra? Ilyen egyszerű dolgokról van szó, hogy most felháborodjak, és keménykedjek a gyermekemmel? Vagy pedig csöndesen beszélgessek vele, és úgy legyek határozott vele? Ilyen apró dolgokról, hétköznapi gyakorlati dolgokról van szó. Mi történik akkor, amikor az ember elhatározza abban a pillanatban, hogy amiről megértette, hogy az Isten erre kérleli, erre készteti, hogy történjen bármi, de az Istennek akar engedelmeskedni? Sokszor ezt úgy érzi az ember, hogy ha belepusztulok is, de az Isten akarata legyen meg. Nagyon nyomorultul érzem magam, de legyen meg az Isten akarata. Az ellentétes választás pedig egyfajta keménységben nyilvánul meg az Istennel szemben. Valami ilyesmi lelkületben, hogy most hagyjál békén. Most nem érdekel, most nem akarok ezzel foglalkozni. És ha valaki esetleg megfogalmazza azt a késztetést, ott ül mellettünk, vagy ott van mellettünk, és elmondja, hogy nem ezt kellene tenned, akkor őt is elküldjük messzire. Mert nem szeretnénk hallani sem azt a késztetést. Mi történik akkor, hogyha elfogadjuk ezt a késztetést? Mi történik akkor, hogyha elhatározzuk, hogy bárhogyan is lesz, de én az Istennek engedelmeskedni akarok? Ezzel folytatja az apostol, ezt mondja a 10. versben, miután a 9. vers végén rámutatott arra, hogy ekkor ebben a döntésben mutatkozik meg az, hogy Istenhez tartozunk-e vagy sem. Nem a nagy szavainkban, amikor éppen nincsen konkrét döntési helyzet. Jaj, Uram, mennyire szeretlek téged. Jézus azt mondta, hogy nem az, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, megy be az Isten országába, hanem aki cselekszi a mennyei atya akaratát. Aki a gyakorlatban eldönti, hogy engedelmeskedik az Istennek, az megy be az Isten országába. Sokszor a szavak szintjén mi igent mondunk az Istennek, de amikor a gyakorlatban kell döntenünk, amikor a konkrét élethelyzetben el kell határoznunk, hogy akkor most nem félni fogok, hanem bízni fogok. Most nem a saját utamat választom, hanem rábízom az Istenre a megoldást. Akkor nagyon sokszor kudarcot vallunk. Ekkor mutatkozik meg, hogy ténylegesen az Istenhez tartozunk, vagy bár hivatkozunk az Istenre, vallásosak vagyunk, de lényegileg a saját kívánságaink szerint éljük az életünket. Mert az Isten ne szóljon bele, hogy mi hogyan döntsünk. Ha úgy döntünk, hogy hadd szóljon bele. Ha úgy döntünk, hogy van elég bizalmunk iránta, hogy amit ő akar, az a jó. És el tudjuk hinni,
hogy a szelídséggel többre lehet menni, mint a keménykedéssel. Mi történik akkor? Hogyha pedig Krisztus ti bennetek lakik, ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. Ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó lelke által. Ezért nem vagyunk adósok a testnek, atyám fiai, hogy test szerint éljünk. A 10. verstől a 12. versig fejti ki ezt a gondolatot az apostol. Azt mondja az előző szakaszban az apostol második fő problémaként, hogy a jó véghez vitelét nem találom. Nem találom magamban az erőt, hogy a jót megtegyem. Gyönyörködöm az Isten törvényében, akarom azt cselekedni, de a bűn van kéznél nálam. Nem tudom a jó véghez vitelét. Nem találom a jó véghez vitelét. Itt azt mondja, hogyha annak lelke lakik bennetek, hogyha Krisztus ti bennetek van, akkor lehet, hogy jól lehet a test holt a bűn miatt. Továbbra is ez a helyzet, nem változott semmi. Ez a test, ez ugyanolyan gyenge, és ugyanúgy a bűnre való hajlam uralkodik benne. De ha az Isten lelke jelen van, akkor jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben, és itt nyugodtan lehet javítani nagybetűre ezt a lélek szót, itt Isten lelkéről van szó. Az Isten lelke azonban élet az igazságért. Hogyha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket az ő ti bennetek lakozó lelke által. Ezért nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. A következő esemény, a következő dolog, ami történik, hogyha egy ember engedett ennek a konkrét késztetésnek, és elhatározta az engedelmességet, hogy bármi áron, de az Istentől nem tér el, akkor a következő dolog, amit tapasztalni fog, hogy erőt kap az engedelmességhez. A következő dolog, amit átélhet, hogy bár ő maga gyenge, és nem a maga erejéből tud engedelmeskedni, ez nem az ő ereje, hanem annak az ereje, aki a halálból képes feltámasztani. Aki a halálból képes volt Jézus Krisztust visszahozni. És itt hadd fogalmazzam meg ezt, kedves hallgatók, hogy múlt alkalommal is említettem, hogy a bibliai gondolatok azok összefüggőek. Nem lehet úgy gondolkoznunk, hogy bizonyos dolgokat el tudok hinni, ezért elfogadom, bizonyos dolgok pedig olyan hihetetlenek, és ezért ezzel nem tudok mit kezdeni. Itt most a feltámadás kérdésével kerülünk szembe. Nagyon sok ember van úgy, hogy igen, amit Jézus tett, az szép. Ahogyan ő élt, úgy kellene élnünk nekünk is. De hogy Jézus feltámadt volna a halálból, feltámadás, ez olyan idegen dolog, ezt el se tudom képzelni. Ez nincs gyakorlati tapasztalatom erről. És itt megmutatja a Biblia, hogy miért fontos az, hogy az Isten igéinek minden részletét komolyan vegyük. Mert itt a feltámadásba vetett hit megszűnik egy eszmei, teológiai kérdésnek lenni. Innentől kezdve a feltámadásba vetett hit, az a gyakorlatban abban nyilvánul meg, hogy el tudom-e hinni, hogy az a hatalom, amely Jézus feltámasztásakor megnyilatkozott, ugyanaz a hatalom az én holt testemet, a bűnében holt testet, amely képtelen az engedelmességre, megeleveníti és megtörténik egy csoda, az a csoda, hogy engedelmeskedik az ember az Istennek. El tudom-e hinni, hogy Jézus feltámadt a halálból? Ha nem tudom elhinni, akkor nagyon nehéz lesz elhinnem azt, hogy az a lélek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, az a lélek fog engem feltámasztani, most itt ebben a testben erőt adni, hogy a test gyengesége ellenében az Isten hatalma nyilvánuljon meg. Mondhatnám úgyis, hogy ezt nem fogom elhinni. A feltámadás üzenete így kapcsolódik össze a bűnből való szabadulás üzenetével. A feltámadás üzenete azt mondja, hogy az az Isten, aki Krisztust fel tudta támasztani a halálból, az az Isten, akinek a kezébe letette Jézus az életét az utolsó szavával, azt mondta, hogy atyám, a te kezedbe teszem az én életemet. És nem volt saját magában élet, amiből visszajöhetett volna, ami által föltámadhatott volna. Kiszolgáltatta magát teljesen a halálnak, és az Atya támasztotta őt fel.
Az Atya hatalma támasztotta fel Jézust a halálból. Ő hozta ki a sírból Jézust. Ugyanez a hatalom kész most a mi segítségünkre sietni. És amikor ott vagyunk abban a helyzetben, hogy mi tényleg akarunk engedelmeskedni, hogy amikor az Isten konkrét élethelyzetben felteszi a kérdést, hogy ezt akarja a bűn elérni, de én ezt mondom neked, ez az én akaratom. Hogyha az ember ebben a helyzetben szembesülve az erőtlenségével nem azt mondja, hogy de hát Uram, én ezt nem tudom végrehajtani. Nem mentegetőzik a gyengeségére hivatkozva, nem talál ideológiát arra, hogy miért kell nekem a bűnt követnem, és fedélyezd be a gyengeségre hivatkozással, ami önmagában igaz egyébként. Hanem azt mondja, hogy Uram, én akarom, hogy ez megvalósuljon az életemben. Én a Te akaratodat akarom követni. Nekem fontos, hogy amit Te akarsz, az legyen az életemben. Akkor az Isten hatalmat ad, és csoda történik. Megtörténik az a csoda, hogy az ember engedelmeskedik. És ez a gyakorlatban így van. Amikor, hát én a gyermekeim kapcsán éltem át ezt nem egyszer, amikor belekerülök abba az élethelyzetbe, hogy ott van a gyerek, fáradt, hisztizik, hogyan szereljük le? Katonai szigorral érjük el, megfélemlítsük? Vagy pedig határozottan, de szelíden? Azt hiszem, nem kérdés, hogy melyik késztet. Mire késztet az emberi természet, és mire késztet az Isten lelke? És tudom, hogy mi történik akkor, amikor elutasítom az Isten késztetését, és engedek az indulatnak. Nem sok jó. De azt is tudom, hogy mi történik akkor, amikor eltökélem azt, hogy nem. Nem engedek az emberi indulatnak, hanem az Isten akarata mellé állok. A következő pillanatban erőt ad az Isten. Nem kell várni rá. Abban a pillanatban erőt ad az Isten. Mert amikor az Isten látja, hogy az ember eltökélte, hogy engedelmeskedni akar, akkor csodát tesz. És ennek a csodának a lényege az, hogy bár a testünk továbbra is ugyanolyan holt a bűn miatt, ugyanolyan erőtlen, ugyanúgy jön belőle a rosszra való késztetés, mégis az Isten életadó hatalommal jön, és ezt a testet eleveníti meg, hogy engedelmeskedjen az Istennek. A kereszténység folyamatos csoda. A kereszténység folyamatos csoda. És ennek a csodának eredményeképpen természetes engedelmesség. Természetes, hogy ekkor az engedelmesség nyilatkozik meg az ember életében, mert erőt kapott az engedelmességre. Amikor engedelmeskedik, a saját akaratát hajtja végre, amely megegyezik az Isten akaratával. És ehhez az Isten ad neki erőt. Figyeljük meg Pálnak a gondolatmenetében azt, hogy kétszer kiemeli, hogy ehhez arra a lélekre van szükség, aki Krisztust feltámasztotta a halálból. A 11. versben ezt megismétli, mert ez a legfontosabb, ez a legdöntőbb gondolat. Ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, meg fogja eleveníteni a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Ezért nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. A második pontot tehát úgy összegezhetjük, hogy az Isten erőt ad az engedelmességhez annak az embernek, aki elfogadja a jóra való késztetést, és ez az erő, ez a hatalom az, ami miatt nem kell az emberi test gyengeségére tekinteni. Nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Nem vagyunk kiszolgáltatva a mi emberi természetünk uralmának segítség nélkül, hanem csodát élhetünk át, hétköznapi csodák ezek, megvalósulhat az engedelmesség, mert erőt ad az Isten az engedelmességhez. Éppen ezért a 13. vers az egy összegzés a gondolatmenetünkben. Mondhatnánk itt is, így is, hogy Pál apostol ezzel rámutatott arra, hogy a gyakorlatban hogyan valósulhat meg az engedelmesség. A gyakorlatban két lépésen keresztül valósul meg az engedelmesség. Az első lépésben az Isten lelke élő késztetést ad az engedelmességre, de ekkor az embert választás elé állította, és választás nélkül nincs győzelem. Tehát ekkor döntési helyzetbe kerül az ember, és el kell határoznia, hogy engedelmeskedni fog az Istennek. Enélkül a döntés nélkül nincsen győzelem.
Ha az ember megtette ezt a lépést, vagyis kinyitotta a szívének az ajtaját, és vendégként marasztalta ott az Isten lelkét, nem kizárta onnan, akkor a következő lépésben az Isten erőt ad az embernek az engedelmességhez. Ennek a gyakorlati eredménye a hétköznapi cselekedetben megnyilvánuló engedelmesség, a szelídség, a türelem, a békesség, és az a konkrét engedelmesség, amely helyzetben vagyunk, amelyben az Isten akarata egészen kézzel fogható és konkrét számunkra. Ezzel mondhatnánk, hogy megvalósul a törvény betöltése az ember életében, és amikor ez a folyamat, ez megszakítás nélkül, ez folyamatos, akkor folyamatos győzelmeket élhet át egy ember. Ha folyamatos az Istentől jövő késztetés, és folyamatos az engedelmesség döntése, és folyamatos az Isten lelkének az ereje, akkor folyamatos lehet az engedelmesség az ember életében. De ennek feltétele, hogy lakást vegyen az Isten lelke az emberben. Ne csak vendég legyen, ne csak időnként felszínes benyomásokat nyerjen az ember, hanem folyamatos közösségben legyen az Isten hatalmával. A kereszténység az egy természet feletti csoda élete. A kereszténység folyamatos csodák élete. Nem lehet lemondani erről, mert amikor erről lemondunk, hogy természet feletti hatalom kell ahhoz, hogy keresztény életet éljünk, akkor törvényszerűen lemondtunk a bűn feletti győzelemről. Ezért igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy ez nagyon nehéz, és még sincs igazuk. Mert nem egészen következetesen gondolkoznak. Én azt szoktam erre mondani, hogy ne mondjuk azt, hogy nehéz a keresztény élet. Ne csapjuk be magunkat ezzel. Legyünk őszinték, mondjuk ki, hogy lehetetlenség. Emberileg nézve, emberi erőre támaszkodva, ez nem nehéz, ez lehetetlenség. Hogyha pedig megértjük, hogy nem az emberi erőre kell támaszkodni, akkor pedig azért nem mondjuk, hogy nehéz, mert az Isten teremtő hatalma által könnyű. Tehát a kereszténység vagy könnyű, ha szabályszerűen küzdünk, vagy irtózatosan nehéz, mondhatnánk így is, hogy lehetetlenség. Jézus így fogalmazta ezt meg, ez az embereknél lehetetlen, de az Istennel együtt minden lehetséges a hívőnek. Ha el tudja hinni az ember azt, hogy az Isten lelke nem csak Krisztus tudta feltámasztani a halálból, hanem ezt a holt testet, amiben én vagyok, ezt a tönkrement, a bűn lázadásával átitatott testet át tudja járni, és engedelmessé tudja tenni, akkor könnyű. Mert az Istentől jön a késztetés, és nem nekem kell elég bölcsnek lennem, hogy a bűnt felismerjem, hanem el kell fogadnom a késztetést az Istentől. Nyitottnak kell lennem arra, hogy figyelmeztethessen. És nem nekem kell elég erősnek lennem, hogy legyőzzem, mert az Istentől jön az erő hozzá. Tehát jegyezzük meg jól, amikor mi azt mondjuk, hogy a keresztény élet nehéz, akkor magunkat csapjuk be. Akkor nem következetesen gondolkozunk. Vagy mondjuk ki azt, hogy lehetetlenség, és tegyük hozzá, hogy emberileg lehetetlenség. Vagy mondjuk ki, hogy az Isten mindent elkészített ahhoz, hogy könnyűvé váljon, csak meg kell tanulni a szabályszerű utat, és hadd fogalmazza meg zárójelben, mi az a nehézség, ami miatt mi nehéznek érezzük. Mi sokkal jobban szeretnénk, hogyha mi erőlködhetnénk, de nem kéne kimondani a döntést saját magunkkal szemben. Ez a döntés a nehéz. Hogy a saját önző kívánságommal őszintén szembeforduljak. Ez a nehézség a kereszténységben. Az Isten pedig erre azt mondja, hogy ez a te jogod. Ember, ezt a te kezedbe tettem. Ezért nem lehet belesodródni, ezért nem lehet beleszületni, ezért csak tudatos döntés által lehet keresztény életet élni.

Az ökológiai válságról mit mondanak a bibliai proféták? Egyáltalán a Bibliától várhatunk-e feleletet arra az egyre nyomasztó problémára, amit most már nem tud titkolni sem a tájékoztatás, sem a tudományos világ, sem a hétköznapi élet, a hétköznapi ember, hogy a Föld nagyon súlyos, kritikus állapotban van. Éppen most az előadás előtt kaptam egy kedves hallgatótól egy mai Metró újságban egy kis cikk, ami megjelent. Azt mondja ez a kis cikk, veszélyessé válhat a felmelegedés, mondja a cím. Súlyos következményekkel járhat a gazdag és szegény országok számára egyaránt, ha fennmarad a globális felmelegedés jelenlegi üteme. Áll annak a jelentésnek a második kiadványában, amelyet több száz tudós állított össze az ENSZ megbízásából. Áradásokat és szárazságot, éhínségeket, járványokat és egyéb csapásokat jósolnak a tudósok a 21. századra. Érdekes, hogy a tudósok jósokká léptek most elő. Eddig ezt nem nagyon tették. Mi nem jóslatokat szeretnénk megismerni a Bibliából, hanem proféciákat, összefüggő jövendőléseket. A Bibliában nincsenek jóslások. A Biblia összefüggéseiben mutatja be a Föld történelmét. De mielőtt még erre rátérnék, azért a tudományt megelőzte a költészet legalább több mint fél évszázaddal. Ha csak a magyar költészetet tekintem, és mindenkinek ajánlom figyelmébe, majd otthon olvassa el Babits Mihálynak az Isten és az Ördög című versét, amely több mint 70 évvel ezelőtt íródott, tehát a 20-as, 30-as évek fordulóján, amelyben Babits a következő sorokban fogalmazta meg aggodalmát a Föld állapotára vonatkozóan. Ugye a vers első két strófája elmondja azt, hogy az ember tönkre fogja tenni a Földet, tehát lakhatatlanná fogja tenni a Földet, és a harmadik strófában a következő kérdések állnak. A megmaradt ember kibúvik tornyából, gyilkos üledékek foszlanak a völgyben. Van-e még friss szellő eleven virágból? Vannak-e épp csírák a mérgezett Földben? Ó, lesz-e jó íz gyümölcsben, italban? Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett? S a megehült pásztor fogja-e, mint hajdan, nézni óriás óráját az eget? Valóban ezeket a kérdéseket mi is ma élő emberek magunkénak tarthatjuk, hogy van-e még friss szellő eleven virágból? Mikor tudjuk, hogy körülbelül 12 évvel ezelőtt jelentették be a műhold felvételek eredményét, hogy a Földünk légtere mintegy 20 km magasságig piszokkal teljes, tehát tulajdonképp szennyezett, súlyosan szennyezett, még azon felül is, hogy a repülőgépek járnának, amelyek legfőképpen 8-10 ezer méter magasságban járnak. Vagy vannak-e épp csírák a mérgezett Földben, ugye a talaj szennyeződés és a talajnak az elfertőződés és az utóbbi egy-két évtizedben óriási léptekkel haladt előre. Ó, lesz-e jó íz gyümölcsben, italban, tehát hogy a növényvilág is mennyire fertőződött, bár egy norvég statisztika szerint a gyümölcsök csak 3, a zöldségek csak 5%-ban fertőzöttek, szemben például a tej termékekkel, amelyek 27%-osan, és a húsféleségekkel, amelyek közel 60%-osan teljesen fertőzöttek, és az egészségre ártalmasak. Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett? Ugye az emberiség műszaki, technikai fejlődése valóban páratlan, de minthogyha felfalná áldozatait saját maga, hiszen a gépek elterjedése, egy egyáltalán a vegyipar, a nehéz fémipar tette tönkre az Egyesült Államok, Kanada és Nyugat-Európa, főleg Németország nyugati részének iparvidéke, a Földnek a háztartását, levegő háztartását. Nem tudom, hogy tetszenek-e érteni ebből a kis cikkből a Föld felmelegedése. Nagyon megdöbbentő, hogyha az ember utána néz, hogy Földünk úgy van megteremtve, hogy az évi átlagos hőmérséklet egy fokkal sem emelkedhet az előző évekhez képest, és amióta ezt mérik, soha nem is emelkedett. Több mint 100 éve mérik, most az utóbbi egy-két évben mutatnak olyan emelkedést, hogy már
plusz egy néhány fokokkal emelkedhet a Földünknek az éghajlata, ami viszont tényleg katasztrófához vezet. A globális felmelegedés során ugyanis a tengerek, a jegekkel borított tengerek, főleg a déli részen kezdenek lassú olvadásnak indulni, hatalmas nagy jégtömbök válnak le az Antarktisz és az Arktisz körül, és ezeknek az olvadása bizonyos tudományos számítások szerint akár 15-16 méterrel is megemelheti az óceánoknak a szintjét, ami egyenlő azzal, hogy olyan nagyvárosok, mint New York, vagy Párizs, vagy London egyértelműen víz alá fog kerülni. Milyen jó itt is ismerni a Bibliát, amely bennünket megnyugtat, hogy nem lesz még egy özönvíz a Földön. Tehát valószínűleg ez a folyamat, ha előre halad is, a végső kiteljesedéséhez nem juthat el. Hát ennyit nagyon röviden, csak éppen távirati stílusban, hogy a mai világról milyen jelentések érkeznek hozzánk. Körülbelül 20-25 évvel ezelőtt kezdték nyilvánosságra hozni ezeket az adatokat. Először rendkívül diszkréten, csak gondolják meg, hogy az északi sarkör fölött is, amikor az ózonpaj szétlyukadt, akkor mennyire visszafogottan kezdték ezt bejelenteni. Ez volt körülbelül egy olyan 15-16 évvel ezelőtt. Mennyire visszafogottan, sőt, meg lehet kockáztatni, szinte az eltitkolásnak a szándékával tették ezt, de hogy teltek múltak az évek, nem lehet titkolni a nyilvánvaló dolgot, hogy a Földünknek a levegőháztartása, a talaj, a vizek, az élet a zöldségekben, gyümölcsökben, és főleg az állatvilágban, ugye az állatvilágot ért csapásokat az elmúlt években végképp nem tudják már titkolni, gondoljanak csak a kergemarhakóra, amely persze nem egy-két évvel ezelőtt és nem Angliában kezdődött, ugye Svájcban kezdődött, aztán Franciaországban folytatódott, aztán Angliában tulajdonképp több mint 10 éves előtörténete van, csak ezek a nagyon derék nyugati államok nem merték ezt közhírré tenni, mert féltették ugye az óriási gazdagságukat, kereskedelmüket és a parasztságukat. Hát most tegyük fel akkor a kérdést először is, hogy erről a témáról hitelesen gondolkozzunk, hogy tartalmaz-e a Biblia olyas valamit, amelyet ma úgy hívnak, hogy ökológiai szemlélet. Van-e a Bibliának ökológiai szemlélete? Az ökológia, amely viszonylag új tudomány, kapcsolatba hozható-e a Bibliával? Csak részeket fogok önöknek felemlíteni, de mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy egészen pontosan egy évtizeddel ezelőtt fordultam Magyarország egyik legtekintélyesebb szakemberéhez, aki a botanikában legalábbis a tudományok doktora, és nagyon sok könyve megjelent már addig is, Surányi Dezsőnek hívják, és ővele írattam egy cikket, amely ilyen címmel jelent meg a Jóhír 91/3-as számában, ez most mindenki számára elérhető, hoztunk belőle több példányt, az ökológiai szemlélet tükröződése a Bibliában. Ez a tanulmány részletesen áttekinti a Bibliában fellelhető adatok nyomán, hogy igenis van ilyen, hogy ökológiai szemlélet a Bibliában, tudományos tárgyilagossággal, tehát nem hit vagy nem hit, vallás vagy nem vallás szempontjából írta a tudós ezt a cikkét, úgy, mint egy 20. század végi tudós, aki elolvassa a Bibliát ilyen szempontból, milyen adatokat találhat benne. Hát én ennél egy kicsit többet is szeretnék nyújtani eszmeileg, hiszen ki lehet jelentenünk azt, amit mond a Mózes 3. könyve 25. fejezetének 23. verse, amelyet rendkívül komolyan kell vennünk, tehát még egyszer mondom, Mózes 3. könyve 25. fejezetének 23. versében mondja ezt Isten, hogy enyém a föld. Tehát ha Isten teremtette a földünket, és ő azt mondja, hogy övé a föld, akkor az biztos, hogy Isten adott utasításokat, adott tanításokat arra, hogy a földet hogy lehet megóvni. A földnek az egész klímájára, növényzetére, állatvilágára hogy lehet figyelni, hiszen Isten az emberre bízta a föld fölötti uralkodást. Ugye a Bibliánk így kezdődik mindjárt az első fejezetben, hogy az Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy uralkodjanak ezen a földön, tehát szaporodjanak, sokasodjanak és uralkodjanak a földön. Hát ha Isten kimondja azt, hogy enyém a föld, és
ezt határozottan kijelenti, akkor várhatjuk azt, hogy Isten bizonyos ökológiai tanításokat is adott a zsidó népnek, és ezeket kizárásos alapon, ugye a mózesi könyvekben kell keresnünk. Mondom, csak néhány részletet fogok felvillantani annak alátámasztására, hogy valóban messze menő kijelentések vannak arról, hogy a földdel kapcsolatban, a földműveléssel, a gazdálkodással kapcsolatban az ember milyen magatartást tanúsítson. Mindjárt maradjunk ennél a fejezetnél. Tehát 3 Mózes 25. Ez a fejezet közli például azt, hogy az ember számára kötelesség a földet úgy karban tartani, hogy ne szipolyozzuk ki a földet, hogy minden 7. évben pihenjen a föld, mondta Isten a zsidóknak, tehát a mezőgazdaság számára ez egy törvényszerűség volt, ugye a későbbi vetésforgónak volt ez az alapja, amit azonban sajnos komolyan mind a mai napig nem vesz az emberiség. Ugye a földet pihentetni kell, minden 7. évben parlagon kellett hagyni a zsidóknak a földet, és az előző évek terméséből bőségesen meg tudtak élni. Ugyanígy a növénytermesztés mellett az állattenyésztésre vonatkozóan is van egy kijelentés, nem másban, mint Mózes 2. könyve 20. fejezet 10. versében, tehát magán a 10 parancsolaton belül, a 4. parancsolat, amely elrendeli a 7. napi megnyugvást minden ember számára, ebben a parancsolatban ugye nem csak az szerepel, hogy minden 7. napon az ember és felesége, gyermekei, házanépe nyugodjék, hanem ott van a 20. fejezet 10. versében, hogy semmi munkát ne tégy, se magad, se fiat, se lányod, se szolgálat, se barmod, tehát se állatod. Tehát minden 7. nap az állatoknak is pihenő nap volt, tehát nem lehetett szántást, vetést vagy különböző gazdasági munkákat végezni. Isten egy bizonyos időritmussal teremtette meg a földi világot, és ennek előnyeit az állatok is kellett, hogy élvezzék. Összefoglaló jelleggel és még egy konkrétummal gazdagítva egy 3. igehelyre is szeretnék hivatkozni, ez Mózes 3. könyve 19. fejezetének a 18. és 19. verse, ami minden bizonnyal a mai témánk egyik kulcs szövege, a Bibliának egyik fő kijelentése. Tehát még egyszer mondom, Mózes 3. könyve 19. fejezetében a 18. és 19. vers. Ez így kezdődik. Bosszúálló ne légy, haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed fele barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Ugye aztán sokan ismerjük, mert hát a Bibliának az Új Szövetségben is sokszor visszaidézett kijelentése, hogy a másik embert ugyanúgy szeressük, mint önmagunkat. És ehhez a egyik legfőbb parancshoz a következőket fűzi hozzá az Isten. Az én rendeléseimet megtartsátok. Barmodat másféle állattal ne párosítsd, szántóföldedbe kétféle magot ne vess, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad. Nagyon érdekes, hogy 3 dolgot sorol fel. Az egyik dolog az, hogy a szántó, tehát hogyha most az eddigi logikánk szerint indulunk el, tehát kezdjük a mezőgazdaságnak a növénytermesztés ágából, szántóföldedbe kétféle magot ne vess. Tehát Isten tanítás, sőt törvényt adott erre nézve is a zsidóknak, hogy a földet helyesen kell megművelni, és nem lehet a földet kiszipolyozni, hogy nem tudom, vet az ember egyféle kultúrnövényből valamit, és akkor a közbülső helyekre, hogy jól kihasználja a földet, még vessen mást. Ugye más mózesi kijelentésekben konkrétan meg is jegyzi az Isten, hogy nem tudom én, tökfélességek közé nem tudom, hogy ne vessenek mást, vagy répafélességek közé nevessenek mást. Tehát, hogy nem szabad úgy tekinteni a földünkre, mint ami kiszipolyozásra vár. Tehát azért fontos ezt a másik ember iránti szeretet parancsolatához kapcsolnunk, mert Isten az érzékenységet akarta kifejleszteni a zsidó népben, és hát persze általuk az egész emberiségben, hogy a föld az egy élő, lélegző valami, tehát a földet nem lehet tönkretenni. Mintha eszünkbe juthatna a Vörös Sándor hatalmas verse, a De Profundis, amelyben ott állnak ezek a halhatatlan sorok, hogy föld húsába törnek,
nem fáj ez a földnek, kőnek, de fáj én nekem. Tehát fájdalmas dolog, amit az ember csinál a világgal, nem csak az a fájdalmas, amit egymás ellen teszünk, persze az a legfájdalmasabb, tehát ezért van első helyen ez, hogy fele barátod ellen bosszú álló ne légy, szeresd fele barátodat, mint te magadat, mert az élet pusztítása a legfájdalmasabb akkor, hogyha a másik ember életét pusztítjuk, de rögtön ezután az Isten felsorolja, hogy ne pusztítsuk a földet sem, még annyira sem, hogy a szántóföldedbe kétféle magot neves. Barmodat másféle állattal ne párosíts, tehát egy bőséges, nagyon részletes zoológiai rendszer is található a Bibliában. Igenis, a Biblia törődik, Isten törődik az állatokkal. Isten soha nem tette az állatokat közprédává, sőt, Isten eredeti teremtő rendelkezése nem az volt, hogy az állatokat az emberek megöljék és a húsukat megegyék, hiszen olvassuk Mózes első könyve, első fejezet 29. versében, hogy Isten gabonaféléket és gyümölcsféléket teremtett az ember számára, tehát nem Isten eredeti rendelkezése, hogy húsféleségeket együnk. Mózes harmadik, első könyve, harmadik fejezet 18. versében olvassuk, hogy a bűneset után engedi meg Isten a zöldségek fogyasztását, és csak az özönvíz után engedi meg, de akkor is azt a féle húsfogyasztást, amelyben az Isten különbséget tesz tiszta és tisztátalan állatok húsa között. Ugye sokan mondják, hogy Jézus fogyasztott állathúsokat, ez igaz. Kétféle húsról tudunk Jézus életében, egyrészt mivel sok időt töltött Galileában és a Genezáret tó környékén, ahol nagy volt a halászat, tehát halhúst fogyasztott Jézus, ez sokan ugye a halhúst nem is veszik a húsok közé, ennek ugye semmi alapja nincs, az ugyanolyan hús, de jelzi ez a szokás, ez az emberi közmeggyőződés is, hogy azért a halhúsok nagyon jobban tisztábbak és egészségesebbek, főleg Jézus korában, amikor nem voltak környezetszennyezési ártalmak. És a másik hús, amihez Jézus érhetett, amit olvasunk a jeruzsálemi utolsó vacsora történetében, a bárányhús, amelyet Jézus az utolsó vacsorán fogyaszthatott a kovásztalan kenyérrel együtt, úgy, ahogy Mózes második könyve 12. fejezetének rendtartása ezt előírta. De ezt leszámítva, a legegyszerűbb és legtisztább húsfajtákat, tehát a hal és bárányhús leszámítva, nem olvasunk arról, hogy Jézus különösképpen a húskultúrát, vagy tanítványai a húskultúrát terjesztették volna. Mondom, ez beleillik Isten eredeti teremtő tervébe, hogy Isten az állatokra is gondot viselt. Van olyan bibliai könyv, és ennek fölírtam az utolsó versét, Jónás könyve 4. fejezet 11. vers, ami így fejeződik be, ezzel a verssel fejeződik be, hogy Isten kérleli Jónást, hogy érezzen együtt Ninive lakosaival, mert 120 ezer ember lakik Ninivében, és még az Isten hozzáteszi, és még barom, tehát állat is sok lakik ebben a városban. Tehát Isten végtelen gyengétséggel és szeretettel tekint minden teremtményére, és az emberhez valóban közel álló állatvilágra is, tehát a Biblia ezeket a tanításokat kellő módszerességben így állítja elénk, és van még egy harmadik kijelentés is a felolvasott igében. Ugye azt mondja tehát, hogy szántóföldedbe kétféle magot neves, barmodat másféle állattal ne párosítsd, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad. Tehát az ember egészsége szempontjából sem jó, hogyha az ember a ruházkodásában, ma sem jó egyébként, csak sajnos ma már ezt lábbal tiporja az emberiség, hogyha a ruházkodásában olyan egészségtelen szokásokat követ, amelyek nem engedik a bőrt lélegezni, nem engedik a testet kellőképpen mozogni. Tehát kétféle szövésű szövetű ruha. Ha gyolccsal öltözködik ember, akkor gyolcsba, hogyha gyapjúba, pamutba, akkor abba. Tehát ilyen messze menő, apró részletekre vonatkozó kijelentések találhatók a Bibliában. Valaki persze felvethetné a kérdést teljes Biblia ismeretében, és sokan fel is vetik, hogy hát a bibliai áldozati rendszer az nem arculcsapása mindenféle állatvédelemnek, vagy az állatok iránti megkülönböztetett figyelemnek. Hát amikor a zsidók az ország minden részéből felmentek Jeruzsálembe, és ott a jeruzsálemi templomban hát ártatlan bárányokat, gerlicét, bárányokat, tulkokat áldoztak, és hogy szokták mondani, itt a templomban, a Sion hegyén folyt a vér, hát akkor
ezt minek tekintsük, hol van ez egy ökológiai, vagy legalábbis egy állatvédelmi szemlélettől. Kedves hallgatók, minden kérdéssel szóba kell állni ezzel is. Nyilván ez egy drámai dolog volt. Gerlicéket, bárányokat, tulkokat ott megáldozni az oltár előtt, ez drámai dolog volt. Itt hadd hívjam föl mindenkinek a figyelmét arra, mivel kezdtem ennek az igének a tárgyalását. A Biblia szerint a legnagyobb vétek és a legnagyobb életpusztítás az emberek életének a pusztítása. És az emberhez legközelebb álló, az állatok világából vett áldozati állatokkal, az Isten azt akarta az emberiség tudomására hozni, és mintegy lejátszani az emberek előtt, hogy ember, ne pusztítsd a másik embert. Hogyha számodra fontos ez az állat, már pedig hát egy ilyen gyenge, ártatlan kis állat, mint például a bárány, kinek ne lett volna fontos, hát hogyha ez fontos számodra, akkor tudatosítsd ezt, hogy a te bűnöd miatt kell, hogy ezt az áldozatot meghozzad, fordulj szembe a bűnöddel, és ne kövess el bűnöket, ne legyen a bűn zsoldja a halál, ugye a Róma 6.23-ban olvassuk, tehát ne legyen a bűn következménye a halál, hanem fordulj szembe a bűnnel, és menekülj a haláltól, és segíts azon, hogy az Isten meg tudjon segíteni téged a végső haláltól. Mi folyik az emberi világban? Ezt a lejátszani az Isten, tehát nem embereket öltek meg, az borzalmas és félelmetes lett volna, de az állatok megölése is borzalmas és félelmetes volt, de ezzel Istennek nevelési, pedagógiai célja volt, hogy az embert visszatartsa attól, hogy bűnöket kövessen el. Tehát ennyit szeretnék erről mondani. Röviden, tehát ebben foglalnám össze, hogy az Ószövetségnek egy messze menő ökológiai szemlélete van az egész földnek, a mezőgazdaságnak, az állattenyésztésnek, az emberi ruházkodásnak, öltözködésnek a beszámításával. Aki ezen felül még apró részletekre, nem is olyan apró és jelentőség nélküli részletekre kíváncsi, hogy hogy művelték meg a földet, milyen volt a szántás, milyen volt a trágyázás, amit hát Ó és újszövetségi példák említenek, maga Jézus is beszélt, ugye Lukács 13. fejezetében például a talajfeljavítás, a trágyázás jelentőségéről, és a többi kérdésekről. Szerezze be Surányi Dezső tanulmányát, olvassa el, és meg fogja látni, hogy a Biblia tel is teli van ilyen kijelentésekkel, és a Bibliának egyik legfőbb örömhíre az, amit az Ézsajás próféta könyve 11. fejezetében olvasunk, hogy ha majd elérkezik az a világ, amelyben nem lesznek önző emberek, akik kiszipolyozzák a földet, akkor nem ártanak és nem pusztítanak többé az újjáteremtett földön. Érdemes megjegyezni ezt a félmondatot, nem ártanak és nem pusztítanak többé. Ebben benne van az, hogy sajnos a mai emberiség árt és pusztít, és tönkreteszi a földet. Ebben az Ézsaiás könyve 11. fejezetében jelzést kap az, hogy az Istennek ezt végig kell szemlélnie, az Istennek ezt tűrnie kell, mert az Isten elsősorban az embert szeretné megmenteni, és ezzel az igével összefüggésben Jelenések könyve 18. fejezetében is elhangzik egy kijelentés, hogy Uram, pusztítsd el azokat, akik az életet pusztítják. Tehát az Isten ezt tűri, az Isten fáradozik azon, hogy az embereket szembefordítsa az életpusztítással, de az Isten ezt végtelenségig nem fogja tűrni. Isten egyszer el fogja pusztítani azokat, akik az életet pusztítják. Ez azt gondolom az ökológiai szemlélet alfája és omegája, és minden hívő embert, minden keresztényt arra buzdít, hogy jusson összhangba az élet törvényeivel. Jusson összhangba a környezet törvényeivel, legyen valóban környezetvédő, a maga területén, ahol megy, ha kimegyünk kirándulni, akkor ne pusztítsuk a természetet, mutassunk példát gyerekeinknek, fiataloknak is arra, hogy az élet csodálatos, a természet szépséges, és ezt meg kell óvni, ezt a további nemzedékeknek át kell adni, hogy ők is tudjanak gyönyörködni benne. Ám de, az a könyv, amely beszél arról, hogy enyém a föld, az a könyv, a Biblia, amely szól arról, hogy Istené a föld, ez a könyv beszél arról is, hogy az emberiség a történelme során egyik pillanatban eljut odáig, hogy a föld pusztulása minden eddigihez képest félelmetesebben halad erőre. A Biblia alapján több fejezetet is fel tudnék sorolni arról,
hogy a bibliai jövendőlések közlik velünk, hogy a Földet történelme során nagyon sokszor pusztította az emberiség, majdhogy nem odáig, hogy a Földön az életet jelentéktelen területeken kioltotta, megsemmisítette. Néhány bibliai jövendőlést hadd említsek egészen gyorsan erről, ezekről már itt a jogi karon külön erőadásokat tartottam az elmúlt 10-15 évben, nem merülök bele a részletekbe, csak elmondanám a bibliai igehelyeket, és kérném szépen, hogy akit érdekel, az olvassa el. Főleg Jelenések könyvében találkozunk olyan jövendőlésekkel, amelyek több száz, sőt ezer évvel előre közlik azt, hogy az emberiség bizonyos történelmi időszakaiban nem fogja kímélni a Földet. Ilyen történelmi időszaknak állítja be a Jelenések könyve a középkort. A középkor valóban az emberiség történelmének az egyik legsúlyosabb időszaka. Gondolják meg, hogy a középkor az 12-13 évszázad mély repülése az emberi történelemnek, amelynek során nem csak emberi életeket tettek tönkre, meggyalázva az ember lelkiismereti vallás, szólás, stb. Szabadságát, tönkretéve nemzeteket, csoportokat, hanem a Földet, az élő világot is. Például Jelenések könyve 6. fejezet 8. verse, igen fontos rész, Jelenések 6. fejezet 8. verse, beszél az úgynevezett hétpecsétes könyv felnyitásával kapcsolatban arról, hogy amikor Jézus felbontja ezt a hétpecsétes könyvet és az egyes pecséteket, a negyedik pecsét felnyitásakor, amikor látomás formájában kijön egy halott sárga ló, egy halott sárga lovassal, és a kereszténység ezt egy fehér lovassal jelképezi, utána, ahogy üldözik a kereszténységet, ezt egy vörös ló, vörös lovasával jelképezi, a másodiktól negyedik századig voltak a legsúlyosabb keresztényüldözések, azt a folyamatot, amelynek során a kereszténységet beépítik az államhatalomba, és eltorzítják a kereszténységet, ezt a fehér-vörös után a fekete ló és lovasa jelképezi, ez a harmadik pecsét, és mikor Jézus felnyitja a negyedik pecsétet, akkor a fehér-vörös és fekete lovas után kijön egy halott sárga lovas, és egy hosszú pályát befutva a halál és a nyomában járó éhínség, háború, járványos betegségek, vadállatok bemerészkedése falvakba, szóval egy döbbenetes kép tárul elénk, tulajdonképpen a középkor derekának, a 11., 12., 13., 14. századnak borzalmas világáról, amikor az európai háborúk, a keresztes háborúk, a népek egymás ellen viselt, illetve hatalmak egymás ellen viselt háborúja nem kímélte a Földnek az állapotát sem. Egyébként ennek a középkornak már a bemutatása, az előlegezett bemutatása megtalálható egy későbbi fejezetben, Jelenések könyve 8. fejezetében, a 7 trombita szólátomásban, ott is főleg az első 4 trombita szónál, ahol borzalmas, környezet károsító csapásokról beszél a Szentírás. Ezt az 5. századra tudjuk datálni. Tehát, hogyha így összeállítjuk a bibliai proféciákból, Jelenések könyvéből a mozaik kockákat, akkor azt mondhatnánk, hogy Európa történelmében voltak már olyan időszakok, amelyek nagyon súlyos környezeti károkat okoztak. Ilyen volt például a népvándorlásnak a második hullám, mondjuk az 5. században. Ilyen volt a középkori sok nyomorúság, ami a földre is kihatott a 11. és 14. 15. század között. És tulajdonképpen Jelenések könyve 9. fejezete az 5. és 6. trombita szónál, amelyben megelevenedik az iszlám és a török befolyás és csapások sorozata, rávilágít még egészen a 19. század elejéig arra, hogy Európa történelmét végig kísérték ezek a csapások, tehát ezek a környezetkárosító csapások. Az ember akkor sem figyelt a földre. Ha eltetszenek olvasni ezeket a fejezeteket, lépten nyomon ilyen kijelentésekkel találkozunk, hogy a föld harmad része megégett, a föld negyed részének a növénytakarója elpusztult. Tehát ezek jelzések arról, hogy a Biblia mennyire érzékenyen a jövendőléseiben is külön helyet biztosít ezeknek a kijelentéseknek, hogy Istennek gondja van arra, hogy az egész föld történelmét szem előtt tartva az élővilágnak és az egész földi háztartásnak, növény és állatvilágnak a történetéről is kijelentéseket adjon. Ám de
Azért szaladtam végig ezen a néhány fejezeten, hogy eljussak a döntő dologhoz, a legfontosabb dologhoz, ami most már bennünket nagyon is elevenen érint. A Biblia nagyon sok, az eddigieknél sokkal több jövendőlésben beszél arról, hogy a környezet károsító tendenciák, tehát folyamatok a földi történelemnek a vége felé erősödnek fel. A földi történelem végét, a végső szakaszát több bibliai profécia is meghatározza. A végső szakasz kezdő időpontját tudjuk, ez a 19. század első felére becsapódó 3-4 idői profécia, amelyre nézve Jelenések könyve 10. fejezetében Jézus Krisztus megesküszik, hogy több idő nincs. Ugye ez a sokat félreértett bibliai jövendőlés, hogy több idő nincs, ez annyit jelent, hogy több profétikus idő nincs, több szakasz az emberiség történelmében nincsen, a végső időhöz érkezett el az emberiség. Erről a végső időkről proféciák százai beszélnek, ezek közül én néhány olyan jövendőlést szeretnék önöknek kiemelni, amelyek kifejezetten az ökológia szempontjait érvényesítik. Először is van egy olyan könyv az Ószövetségben, egy profétai könyv, amely félelmetes erővel mondja el a földi növény és állatvilág leépülését, egyik pillanatról a másikra való összeroppanását, és ez Joel próféta könyve. Mindjárt fel fogok olvasni ebből a könyvből egy részletet, úgy, ahogy ez a könyv kezdődik. Ez valami félelmetes és nagyon is az okokra rámutató kijelentés sorozat. Ezzel a Joel könyvével összefüggésben Jézus Krisztus nem kisebb, nem jelentőség teljesebb beszédében, mint a nagy apokaliptikus beszédében emlékezett meg arról, hogy a Földet iszonyatos csapások fogják érni a történelmének a végső szakaszában. Erről olvashatunk a Máté evangélium a 24. fejezetében, és ennek párhuzamosában Lukács 21 és Márk 13. fejezetében, ezt úgy nevezzük, hogy Jézus nagy apokaliptikus beszéde. És ennek a jézusi beszédnek egy 8 fejezetből álló részletezése a Jelenések könyve 12. fejezetétől a 19. fejezetig tartó szakasz, amely 8 fejezeten keresztül részletezi, hogy az emberisége történelmének végső időszakában milyen folyamatok erősödnek meg, és itt találunk ráutalást Jézus beszédében, és ugyancsak Jézus beszédében, hiszen Jelenések könyvét így kezdi ugye a Szentírás, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise. Tehát nem csak ez a Jézus beszéde, hanem az egész Jelenések könyve is Jézus beszéde. Ez Jézus Krisztus apokalipszise, rejtett dolgok feltárása, ennyit jelent az apokalipszis. És ebben olvashatunk sok kijelentést arról, hogy ennek az egész környezetkárosító folyamatnak mi is a végső oka. És ezek közé, a hatalmas nagy profétikus részek közé ékelődik be az ószövetségi profétikus irodalomnak két nagy betétje, két olyan fejezet, amit mindenkinek ajánlanék elolvasásra, amely mint egy pillanatkép profécia szerűen megmagyarázza a földi élővilág leépülését, és ez Ézsaiás könyve 24. fejezete, és Hóseás könyve 4. fejezetében az első 3 vers. Ezeknek az a jellegzetességük, hogy beszélnek a növényvilágnak is a megrendüléséről, az állatvilágnak is az eltorzulásáról, és az emberi világban rejlő okokról, hogy milyen okok is váltják ezt ki, a Földnek a roppant eltorzulását, a növény és állatvilág leépülését. Engedjék meg, hogy felolvassam Joel könyve bevezető részeit, hogyan is kezdődik ez az ószövetségi könyv, amely az első 4 versszaka verse alapján a következőképpen hangzik. Tehát Joel könyve első fejezet, első 4 verse. Az Úr igéje, mely lőn Joelhez, a Petuel fiához. Vének, halljátok meg ezt, és hallgassátok meg, e földnek minden lakói. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy a ti atyáitoknak idejében? Beszéljétek el a ti fiaitoknak, és a ti fiaitok az ő fiaiknak, és azoknak fiai a következő nemzetségnek. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, és amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. Ady Endrének egyik kedvelt
bibliai részlete volt, egy nagy verset is írt ebből az utolsó negyedik versből, ez a Nincs itt ország című verse, amelyet amikor kitört az első világháború, és lehetett látni már, hogy az első világháború nem akármilyen pusztítás lesz az emberiség történetében, és ez valóban így volt, tehát az emberiség történetében az első világháború hozott egy olyan fordulópontot, amikor az emberiség szembesülhetett azzal, hogy mire képes a vegyi technikával, a haditechnikával, mire képes akár az egész földet el tudja pusztítani. A második világháborúban ez már valóságá vált, és azóta is se szeri, se száma azoknak a tanulmányoknak, amelyek leírják, hogy például mi minden tudja elpusztítani a földet, hogy mennyivel több atombomba van például a földben, mint nem tudom, 10 föld elpusztítására is alkalmas a mai atombomba készlet, és így tovább, és így tovább. Ennek az érdekes kijelentésnek, amit Joel azzal nyomatékosít, hogy előre mondja, hogy ilyen nem volt. Ilyen még soha nem volt. Nyilván a zsidó nép életében is bekövetkezett egy régi, hogy úgy mondjam, ökológiai katasztrófa. Ez egy olyan sáskajárás volt, hogy a sáskajárások rendkívül jó jelképes eszközei annak, hogy ki lehessen fejezni az élővilágnak a pusztulását. Nagyon fontos rész, maga a Biblia is tud, ugye az egyiptomi 10 csapás idején is volt egy borzalmas sáskajárás, ez Mózes második könyve 10. fejezet 12. és 15. verse között van lejegyezve, de az egyetemes emberi történelemben, sőt Magyarország történelmében is, hát fennmaradtak például a legrégebbi sáskajárás, amit a magyar történetírás tud, az 1084-es, de az 1242-es évhez ne csak a tatárdulást társítsuk, egy borzalmas nagy sáska vész is volt, és aztán főleg a 18.-19. igen, az elmúlt évszázadokban döbbenetesen nagy sáskajárások voltak. Amit leírít Joel könyve, tulajdonképpen a héberben a sáskajárás különböző fokozatait eleveníti meg. Ugye az eredeti héberben az először említett sáskának fordított szó a gázám, annyit jelent, hogy lárva. Aztán a második héber szó az arbech, az a vándorszöcske, szöcskőnek, cserebogárnak fordítja a mi vizsgai bibliánk. A hászil az a kabóca, vagy népiesen székkukac, gabonafalú hernyó. És a jelek, a negyedik héber szó, az ugráló szöcske, a mai fordításban hiányzik, a vizsgai bibliában így adta vissza Károlyi Gáspár, hogy elsütte a ragya, vagyis valamilyen peronoszpóra betegséget értett ezen. Ugye sokszor növény és állattani dolgokat a fordítások nem tudtak pontosan átadni, mert nem volt még egy egységes, mondjuk latin nyelvezet, és a héberből görögre, latinra fordított kifejezések nem mindig fedik az eredetit. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ennek egyik legfélrevezetőbb példája az, hogy nagyon sokan ma kellő utánanézés híján úgy gondolják, hogy Keresztelő János például sáskát evett. Ugyan a sáskák között vannak olyan fajok, amelyeket az Isten evésre alkalmasnak ítélt, két ilyen fajról olvasunk Mózes 3. könyve 11. fejezetében, de amikor Keresztelő János itt fellépett, és itt a Jordán környékén tanított és keresztelt, akkor Keresztelő János két fő tápláléka a méz volt, és amit sáskával szoktak lefordítani, ez egy homonim szó, nem sáskát jelent, hanem az azóta a Szent János vagy János kenyérnek elnevezett fának a termését, azért is nevezték el Jánosról, Keresztelő Jánosról, ezt ő fogyasztotta. Tehát annak a fának, ugye, amit ma az arabok karob fának mondanak, vagy karobnak mondanak, Magyarországon már ez kapható, az Oltalom Alapítvány is forgalmazza, hogyha valaki ugye János kenyérport szeretne beszerezni, azt beszerezheti. Tehát például ezt a szót is elfordították, és sáskát fordítottak akkor, amikor János kenyeret kellett volna fordítani. De csak érdekességképpen jegyeztem meg. Térjünk vissza a sáskajáráshoz. Miért említi Joel könyve ezt a döbbenetes részt, hogy amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó? Hogy jelzi azt, hogy a földi világban egy döbbenetes, gyors leépülés várható. Jelez egy valódi ökológiai katasztrófát. Jelez valami olyasmi félét, hogy itt a növényvilág, az állatvilág is meg fog rendülni, itt a földi természet leépülése a zuhanásszerű lesz, félelmetes gyorsasággal fog bekövetkezni, és ez az első dolog, amire a kedves hallgatók figyelmét föl szeretném hívni. Mióta beszélünk mi ökológiai válságról?
Beszéltek erről 100 éve, 50 éve, de akár csak 30-40 éve is. A jövő mindenki előtt végtelennek tűnt. A föld energiaforrásai, hogy ezek egyszer kimerülnek, de majd pótoljuk mással 50-es, 60-as években is, döbbenet, ez azt hiszem, hogy az elmúlt két évtizednek a következménye. Most tessenek következőt. Ha igaza lenne azoknak az evolúcionista tudósoknak, számuk, mint a tengerfövenye, akik arról beszélnek, hogy a Föld az évmilliárdos vagy évmilliós. Azt mondja az evolúcionista tudomány, hogy a Földünk 15 milliárd évvel ezelőtt jött létre az ősrobbanás következtében. 15 milliárd év. Tessenek itt a nullákat egymás után rakni, hogy ez mennyit jelent. Az élet, amikor megjelent a Földön, azt mondják 800 millió év. Ha igazuk lenne ezeknek a tudósoknak, akkor hogy tudják azt megmagyarázni, hogy mondjuk 800 millió éve fönnáll a Földünk, és rajta a szerves élet, és ezt az emberiség két évtized alatt olyan szintre hozza, hogy szinte tönkre teszi az egész Földet. Hogy lehetne ezt megmagyarázni? A Biblia nem véletlenül nem beszél évmilliárdokról, meg évmilliókról. A Biblia szerint körülbelül 6000 évre tekinthetünk vissza. A teremtésig, ha visszatekintünk, körülbelül 6000 éves, ennyi idős a Földünk. Így is hatalmas nagy az arány, hogy 6000 évig fent tudott maradni ez a Föld, és volt levegő, volt víz, volt talaj, volt mezőgazdaság, volt állattenyésztés. És az elmúlt 20 évben pedig az ember tönkretette úgy a Földet, annyira mélyen beleavatkozott a földi folyamatokba, hogy 20 év alatt lényegileg eljutottunk odáig, hogy meg kell kongatni a vészharangokat, és figyelmeztetni kell az emberiséget arra, hogy vigyázz, mert ennek nem lesz jó vége. A tudósok megoszlanak a tekintetben, hogy túljutottunk-e már a tűrés határon, vagy sem. A tudomány ma azt mondja, hogy igen, a Földnek még lehetnek évszázadai, mondja az egyik tudományos álláspont, a másik azt mondja, hogy legfeljebb évtizedei lehetnek, mert ez a környezetpusztítás már elérte azt a fogot, hogy visszafordíthatatlan. Egyébként pedig az államok, a politikai rendszerek, hát ezeknek eszük ágában nincs az, hogy leépítsék ezeket a káros folyamatokat. 1989-ben az úgynevezett Rio de Janeiro-i egyezményben aláírták a nyugati államok, hogy nem bocsátanak ki több káros anyagot, vagyis visszafogják a széndioxid, a nitrogéndioxid és a freon kibocsátását. Ezt az Egyesült Államok kivételével minden állam aláírta. Később a 90-es évek közepén a Clinton és Al Gore kormányzat, ugye, aki környezetvédő volt, az alelnök, az Egyesült Államok is

Föld. Legfőképpen ugye a nyugati civilizáció, a nyugati ipar és főleg a német vasutak vásárolják fel Dél-Amerika és Afrikának a fáit, őserdeit. Tehát olyan mértékű ez a folyamat, hogy ezt már visszafordítani nem lehet. Amerika és japán tudósok ezért adnak földünknek 30-40, legfeljebb 50 évet, mert azt mondják, hogy ez kiszámíthat. Ugye a fizikában, az exakt tudományokban bizonyos dolgok kiszámíthatók. Ugye az emberiség történetében nem tudunk emberi ésszel ilyesmit kiszámítani, hiszen hogy egy ember hogy cselekszik, vagy emberi társadalmak hogy döntenek, az kiszámíthatatlan. De hogyha kiszámoljuk azt, hogyha ilyen ütembe halad a környezeti károsító tényezők kibocsátása, a fakivágás, a hőháztartás felborulása, és így tovább, akkor elkerülhetetlenül itt van a vég. A Biblia, amikor bemutatja ezeket a jövendőléseket, éppen erre céloz, hogy elkerülhetetlenül itt van a vég. Nem csak Joel könyve első fejezete mondja ezt, hanem szó szerint, és itt idéznék pár sort az előbb említett Ézsaiás könyve 24. fejezetéből, amely szó szerint kimondja, hogy ez a vég, ez elháríthatatlan, hiába fog össze, odáig jutott a torzulás, hogy ezt már megmásítani, megakadályozni nem lehet. Ézsaiás könyve 24. fejezetéből a 3. verstől olvasom kivonatosan ezeket a pillanatkép proféciákat. Megüresítetvén megüresítetik a föld, és elpusztítatván elpusztítatik, mert az Úr szólta e beszédet. Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók, ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. Romlással megromol a föld, olvasom a 19. verstől, romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld. Inogva meginog a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és ránehezedik bűne, és elesik, és nem kér fel többé. Kedves hallgatók, első hallásra is biztos mindannyiunkat megrendítenek ezek a kijelentések, de hadd emeljek ki néhány kulcsfogalmat. Először is a Biblia rámutat arra, hogy mi vezet ehhez az állapothoz. Áthágták a törvényeket, a rendelést, megszegték, megtörték az örök szövetséget a föld megfertőztetett lakosai alatt, vagy lakosai miatt. Tehát az, hogy a föld ilyen helyzetbe kerül, ez nem az Isten csapása. Ezt nem Isten méri az emberiségre. Az emberiség, aki kezébe vette a történelmének az alakítását, nohát ide juttatta az emberiség a földet, mert az emberiség nem tiszteli az alapvető törvényeket, az élet alapvető törvényeit, magát az életet nem védi és nem tiszteli az ember, hanem ki akarja szipolyozni, és mindent egy dolog alá akar seperni az emberiség, a gazdasági növekedés, a vagyonszerzés és a meggazdagodás közös nevezőjébe akar mindent beseperni. Ugye, aki erről akar részletesen olvasni, hogy a Biblia rámutat az okra, hogy a mértéktelen és az intézményesített önzés, hát mondjuk a kapitalizmusnak jó lenne egy ilyen nevet adni, a kapitalizmus egyenlő az intézményesített önzéssel. Az önzést intézményesítették, sőt, szükségszerűvé törvényé tették, akkor olvass el a 2. Timóteusi levél 3. fejezetének első 4 versét, tehát 2 Timóteus 3.1.4, amelyben Pál apostol azt mondja, hogy a végső időben, az emberi történelem végső időjében nehéz idők állnak be, mert az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, és sorolja fel az egyes erkölcsi tulajdonságukat. Tehát az önzés, amikor az önzést intézményesítik, amikor az önzés alá fűtenek még, jön a pénzsóvárgás, a pénzsóvárgásból a kérkedés, a kevésség. Tehát az ember mértéktelenségében valóban határt nem ismerve tönkreteszi a földet. Mindenki csak rövid távra gondol, úgy, hogy az ő életében meglegyen a kívánatos gazdagság és kényelem. Arra nem gondol, hogy majd a következő nemzedék mit örököl. Egyszerűen megszűnik a normális jövőkép, megszűnik a

felelősségérzet, megszűnik az élet törvényének, az alapvető törvénynek a tisztelete, a szeretet törvénye, és akkor ide juttatja az ember a földet. Második dolog, szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy itt a negyedik versben azt mondja Ézsaiás, elhervadnak a föld népének nagyjai. Félelmetes kép, hát elhervadni egy fű tud, meg egy virág tud. Amikor az emberről azt mondjuk, hogy elhervad, ezt jelképes értelemben sokszor használja a Biblia, hogy az életünk tényleg olyan, hogy van egy gyerekkor, ifjúkor, aztán elhervadunk, és reggel még pompázunk, este már meghalunk. Tehát van ez a 90. Zsoltárban, Jób könyvében egy nagyon megrendítő költői hasonlat arra, hogy az ember élet gyorsan véget ér. De itt egy másik hasonlattal van dolgunk. Elhervadnak a föld népének nagyjai. Tehát akiknek a kezében van a föld, a politikusok, a bankárok, a pénzemberek, egyszerűen nem tudnak már mit csinálni. Nincs hatalmuk a folyamatokon. Senki nem tudja ezeket visszafordítani. Elhervadnak a föld népének nagyjai. Jób könyvében olvassuk ennek az előzményét, amikor azt mondja egyik proféciájában, a Bibliának egyik legősibb könyve, ez a Jób könyve, hogy Isten elveszi az eszét a föld népe nagyjainak. Mert esztelen emberek vezetik a földet. A hatalomból bálvány lesz, a hatalomból magának, a hatalomnak az akarása válik, és a hatalmi rétegek nem azzal törődnek, hogy itt egy normális földön éljünk, és hogy a minden néprétegnek meglegyen azért a betevő falatja. Iszonyatosan ketté válik az emberiség gazdagokra és szegényekre, Ézsaiás első fejezetétől fogva Jelenések könyve 6. fejezetéig proféciák sokasága beszél, és valami őrült táncot jár, táncot, hát ez a harmadik dolog, amire fölhívnám a figyelmüket, a részeg menéséhez hasonlítja a föld történelmének végét itt a profécia 20. versben, inogva meginog a föld, miként a részeg, meglódul, mint a kaliba, ránehezedik bűne, és elesik, és nem kér fel többé. Tehát a részeg imbolygó járása általában egy elvágódásban, egy elterülésben szokott végződni. A földi történelem ilyen értelmetlenül fog kimúlni, megy a kimúlás felé, ugye? Mert az emberek nem törődnek azzal, hogy az Isten a földet lakásul alkotta, hogy mondja a Szentírás, nem azért alkotta, hogy tönkretegyük a földet, hanem bölcsen és mértékletesen használva a javait, tehát józansággal, az Isten törvényeinek megfelelően kellene élni. Itt szeretnék hivatkozni Hósás könyve 4. fejezet 1-3 versére, amely egészen a dolgok mélyére tekint, és megmondja ennek az egész ökológiai, nagyon gyorsan kifejlődő ökológiai katasztrófának a legeslegvégső okait. Így olvasom Hósás könyve, Ézsaiással kortárs, innen számítva 2800 évvel ezelőtt éltek ezek a proféták. 4. fejezet 1. versétől olvasom. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Hamisan esküznek és hazudnak, gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek, egyik vér a másikat éri. Azért búsul a föld, és elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mező vadja, az ég madara egyaránt, bizony a tenger halai is elveszítetnek. Kedves hallgatók, itt is találkozunk az eddig megszokott kijelentés, hogy elerőtlenedik az egész földi élővilág, nyilván itt elsősorban a növényvilágra utalhat, utána felsorolja az állatokat, azt mondja, a mező vadja, az égmadara, a tenger halai mind elveszítetnek. Joel könyve első fejezetében például van egy ilyen érdekes kijelentés, hogy megháborodnak a marha csordák is. Megháborodnak a marha csordák is. Hát elmegy a marháknak az eszük. Nem akarok belemagyarázni semmit sem, de azt gondolom, hogy akkor, amikor a világ élelmezésének nagy része a hús, tudjuk, hogy a világ élelmezésének például 60%-a a halhús. Például a tengeri halak biztosítják a világ élelmezésének egy nagyon jelentékeny hányadát.
Tessenek meggondolni, hogy Grönlandtól, Izlandtól keresztül egészen Afrika déli részéig, de Japántól a csendes óceáni szigeteken át, mi meddig, hát az emberek tényleg ehhez a húsfajtához jutnak hozzá. Hát egyszerűen miért mondja itt Hósás próféta, hogy tengerhara is elveszítetnek? Hát a földünknek a közel 70%-át borítják tengerek. Azért a földünk 70%-át tönkretenni, az nem kis dolog, de 20 év alatt tönkretette az emberiség a tengereket is. Miért? Például az európai nemzetek hány millió tonna szennyet borítanak a tengerbe? Hogy amikor kiderült, hogy a franciák mi mindent engednek bele a tengerbe, a balti államok mi mindent engednek bele a tengerbe, persze ne nekem higgyenek, olvassák, minden évben megjelenik a világhelyzete, itt a tavalyi könyv van a kezemben. 1992-ig visszamenőleg megtetszenek kapni ezt a könyvet. Egy amerikai független intézet 10 tanulmányt tesz közzé minden évben. Hát amikor elolvastam, hogy a tengerek milyen állapotban vannak, én soha nem jártam tengeren, vagy semmi közöm nincs a tengerhez, csak ugye az irodalom, a költészet segítségével tudom a tenger végtelen panorámáját és szépségét, néhány filmet lát az ember a tengerekről. De amikor most olvassuk azt, hogy mi történik a tengerekkel. Látjuk azokat a szerencsétlen, miket delfineket látunk, hogy vakarják le róluk az olajat. Ahogy látjuk azt, hogy óriási tankhajók süllyednek el. Miért? Mert a világon néhány nagy biznisz van. Nagy kereskedés tárgya a fegyverkereskedelem, a kábítószerkereskedelem. Tehát óriási hozamot hoz egy-egy tankhajónak az elsüllyedés. Hát hogy ne hozna? Hát be van biztosítva, ugye, az nem tudja hány milliárd dollárra, az szépen elmegy Alaszkához, valami mondva csinál tengeri vészre hivatkozva, akkora olajat öntött ki múltkor is, pár évvel ezelőtt egy ilyen tankhajó, hogy így adták vissza a híradások, hogy egy London nagyságú terület olaj úszik ott a Kanada és az Egyesült Államok nyugati part szegélyénél. Azért 20 év alatt tönkretenni úgy a tengereket, hogy manapság már az egyik legfontosabb információ, hogy a tengeri halak hogy pusztulnak. Hogy nem tudják ellátni a világot hússal. Mondom, a világ hús ellátásának 60%-át biztosítják ezek. Aztán nem szólva arról, hogy mi van ezekkel a szerencsétlen égi madarakkal és a mező vadjaival, hogy állandóan halljuk ezt, hogy hány madárfaj pusztul ki, és hogyha ilyen ütembe megy, akkor ez következik be. Tehát ezek félelmetes dolgok. De Hósás prófét, hogy így felvillantja ezt a képet, az okra is rámutat. Az okra is rámutat. Tehát a Biblia, nem, mondom, hogy nem jós könyv, a Bibliában jövendőlések vannak, a jövendőlések arról ismerszenek meg, hogy egy folyamatot mutatnak be. Miért mondja itt Hósás, hogy búsul a föld, elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mezővadja, az égmadarai egyaránt, bizony a tengerhala is elveszítetnek. Azt mondja, mert nincs igazság, nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a Földön. A mi emberi kultúránk legnagyobb szennyeződése, az erkölcsi szennyeződés, a lelki szennyeződés, hogy az emberek nem tudnak, vagy nem is akarnak tudni az élet alaptörvényeiről. Az emberek nem tudnak és nem akarnak tudni arról, hogy az élet alaptörvénye, ami benne van minden ember lelkiismeretében, a viszonosság, a kölcsönösség törvénye, hogy a másik ember életét tiszteljük, és az életet, amit kapunk, tiszteljük, nem csak a többi, a másik ember érdekében, a magunk érdekében is. Ez teljesen kivész, ez a gondolkodás. Nem tudom, hogy említettem-e önöknek, de én is minden héten szembesülök ezzel, hogy az országot járom. Talán egy pár héttel ezelőtt Szolnokon voltam egy szakközépiskolában. Ha említettem, elnézést, ha nem említettem, akkor most mondom el. Azt mondtam, az egyik szakközépiskolában beszéltem erről az egész jelenségről, és fölállt egy fiatal ember, már nem tudván magát tűrtőztetni, mert azt mondta nekem, hogy kérem, amiről tetszik beszélni, az megvalósíthatatlan. Az emberek maguknak élnek, nem tudják a másik ember igényét annyira elismerni az élethez, mint a saját magukét. Mondok önnek egy példát, válaszoljon, tanár úr, mondja nekem az a fiatal ember. Ha ön megy itt az utcán, és talál egy pénztárcát, és 1 millió forintot benne, és a névjegykártyát is benne, mit fog maga ezzel csinálni?
Rögtön mondtam, hogy hát visszaküldöm az illetőnek, aki elveszített. Tehát harsány, nevetés az egész osztályban, és azt mondják a gyerekek, hogy 100 ember közül 95 nemet csinálná, hanem zsebre vágná az 1 millió forintot. Várják, hogy erre mit válaszolok. Mondom, gyerekek, akkor ugyanezzel a példával szeretnék válaszolni, de én most egy 100%-os dolgot szeretnék mondani. Ha veletek történnék meg, valami csoda folytán lenne 1 milliótok, de veletek történnék ez meg, hogy ti veszítitek el azt az 1 millió forintot, akkor 100 ember közül csak 95-től kérnétek azt, hogy küldje vissza a pénzt? Vagy mind a 100-tól, aki esetleg abba belebotlik? Hát persze, hogy mind a 100-tól. Hát mondom, hogy ha magatok számára ez természetes, és egy kivételt nem engedtek, 100 ember közül, ha 100 találkozik azzal a pénztárcával, mind küldjenektek vissza, mert az egy érték. Akkor ti miért nevetgéltek az előző példán, és miért mondjátok azt, hogy csak 5 ember küldené vissza közületek? Hát ez egy többenetes rút igazságtalanság, és érzéketlenség, és szeretetlenség. Hát mit mond a Biblia? Nincs igazság, nincs szeretet, mert nincs Istennek ismerete a Földön. Mert az Isten nem úgy válaszolt az emberek magatartására, hogy az emberek mi megérdemeltük volna. Az Isten kegyelmet gyakorolt, Isten a könyörület és az irgalomnak az Istene. De aki nem ismeri meg az Istent, akitől könyörületet kapott már eddig is az életében, az hogyan fog megkönyörülni, hogyan fog irgalmazni, hogyan fog segíteni a másik emberen. Tehát valami félelmetes mértékvesztés vesz erőt az emberiségen. És ezért befejezésül szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy nem csak arról van itt szó, hogy a Biblia leírja a jelenségeket és az ohokat, hanem a Bibliában, ha tanulmányozzuk Joel könyvét, Jézus kijelentéseit és ezeket a pillanatkép proféciákat, akkor egy egész folyamatot kapunk meg, amely folyamatot nagyon egyszerű sémával próbáltam a táblán érzékeltetni. A Biblia szerint a földi történelmünk csakhamar lezárul. Ez a világ ilyen formájában nem életképes. Ennek a világnak el kell pusztulnia, mert egyszerűen már az sem nyújtja a rajta lakó most mintegy 6 milliárd embernek, hogy itt élni lehessen. Ha nincs levegő, ami tiszta lenne, ha nincs talaj, amiből növény, gyümölcs fejlődnék, hogyha az állatok nem bírják már azt, amit az ember végez velük, akkor kiszámítható, én nem vagyok se amerikai, se japán tudós, se 30, se 40, se 50 évet nem merek mondani, én azt mondom, hogy itt belátható időn belül, a mi magunk életidején belül, itt a földi életben döntő változások fognak bekövetkezni, legalábbis a bibliai jövendőlések szerint. A nagy kérdőjelet kiteszem, hogy ez mikor fog bekövetkezni, de a hozzávezető folyamatot a Biblia teljesen nyilvánvalóvá teszi. A Biblia szerint a földi történelmünk utolsó felvonása, amit itt negyedik, ugye a Biblia a földi történelmünk utolsó 4 felvonását közli. Tehát a visszaszámlálás 4 fokozatát állítja elénk. A földi történelmünk utolsó felvonása az úgynevezett 7 csapás. A 7 csapás, ahogy ezt elolvashatjuk, legrészletesebben Jelenések könyve 15. fejezetében kezdődik, a 16. fejezet mondja el magát a 7 csapást, és még hozzá csatlakozik a 17. és 18. fejezet. Ha ezt valaki elolvassa és mérlegeli, hogy ezek a csapások hogy következnek egymás után, annak világossá válik az, hogy az emberiség ezt a csapás sorozatot bizony a maga helytelen felfogásával, életmódjával és erkölcstelen kultúrájával fogja előidézni, hiszen az első csapás a Biblia szerint az, hogy fekélyek borítják be az embereknek a testét. Tehát betegségek kezdenek, bőrbetegségek, fekélyes, tehát rákos betegségek terjedni az egész világon, ez az első csapás. A második csapással a Biblia rámutat arra, hogy a tengervizek elfertőződnek, teljesen élet számára a tengerek lakhatatlanná válnak az állatok számára. A harmadik csapásnál a Biblia elmondja, hogy az édes vizek, a körülöttünk levő vízháztartás is teljesen felborul, a folyók, a tavak, a földből nyert artézi vizek, stb. Elfertőződnek. Tehát ugye tudjuk jól, hogy víz nélkül azért 3 hétnél tovább nem lehet bírni. Ugye hát táplálék nélkül lehet bírni, és a mai Guinness rekorda, hogy mondják, az több mint 100 nap táplálék nélkül.
indiai fakir állította be ezt a csúcsot, de hát víz nélkül úgy 20-21 nap után az ember kiszárad, meghal. Ez a harmadik csapás. A negyedik csapásnál állítja elénk a Biblia a hőháztartásnak a teljes felborulását, tehát a Földnek a teljes globális felmelegedését, az emberek tikkadnak a tűztől és a nap hévségétől. Az ötödik csapás már a teljes elsötétülésnek és az egész földi világ összeroppanásának azt a képét nyújtja, amit Péter apostol második levele, harmadik fejezete mond, hogy az elemek recsegve, ropogva kezdenek kimozdulni. Ki tudja, milyen törvényszerűségek következtében, ugye a Biblia nem egy földrengéskutatók számára írott könyv, vagy nem egy szeizmológiai szöveggyűjtemény, de hát a Biblia érzékelteti, hogy az egész föld mint egy meg fog rendülni, ennél az ötödik csapásnál. A hatodik csapás már ugye a híres armageddoni helyzet, amikor az erkölcsi világ annyira kifordul magából, hogy az erkölcstelenség lesz úrrá a világon, és az erkölcstelen, a leginkább erkölcstelen emberek veszélyeztetik a leginkább az erkölcshöz ragaszolók életét, és a hetedik csapásnál már ez a bizonyos Péter második levele harmadik fejezetében elindult folyamat a tetőpontjára hág, tehát talentum nagyságú kő és jégdarabok esnek le, és az egész föld úgy, ahogy van, tűzben megégve, borzalmas pusztulással megsemmisült. Tehát ez a hét csapás, ez tulajdonképpen az emberi történelemnek a legvégső felvonása, amiről azt illik mindenkinek tudni, két dolgot illik mindenkinek tudni, hogy a hét csapás az emberi bűnök, egyéni és társadalmi bűnök szükségszerű következménye. Ha én azt mondom, hogy most körülbelül a történelemben, mondjuk itt ebben a helyzetben vagyunk, aminél most tart itt a Krétán a vonalam, tehát a visszafele számított negyedik állapotban, akkor azt mondom, hogy ezt a hét csapást így az emberiség szépen megalapozza, és ok-okozati viszony következtében torzul el az egész földnek az ökoszisztémája. Tehát a hét csapás egyrészt az emberi bűnök szükségszerű következménye, másrészt már Isten beavatkozik és felgyorsítja ezeket a folyamatokat. Itt nem tudok időt jelezni, de ezek nem... Ha ide valamit kellene írnom, akkor heteket és hónapokat írnék egy ilyen osztás közé. Tehát ez az emberi bűnök következménye, másrészt pedig Isten felgyorsítja a folyamatokat, mert ezt a borzalmas leépülést senki nem élné túl. No de ha a hét csapással záródik a föld, akkor most egy kicsit hagyjuk itt az utolsó felvonást, és Joel könyve és Máté 24. fejezete alapján nézzük meg, hogy ezelőtt mi következik, tehát a mi történelmi korunk hova helyezhető be, és miknek kell megtörténni a Föld életében. Mondom, visszafele számolva összesen négy mozzanatot nagyít ki a Szentírás. Az első mozzanat, hogy az emberiség történetében óriási válság üti fel a fejét. Soha nem látott válság. Ez a válság ökológiai válság is. Ez a válság gazdasági válság is, társadalmi válság is, szellemi válság is, vallási, kulturális válság is. Egy óriási válság, amelynek következtében az emberi életnek a minősége döbbenetes módon hanyatlik alá. Az életnek az értéke egyre kevesebb lesz, az emberi történelemben eluralkodik az a felfogás, amelyről itt külön előadást hallhattunk, hogy az életet egy játszmának tartják, egy kockázatos nagy játszmának. Tehát most körülbelül ebben a mély repülésben, ebben a zuhanó repülésben van az emberiség, amelyre Jézus azt mondta, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, hallanatok kell háborúkról, háborúknak híreiről. Amikor lesznek földindulások, járványos betegségek, éhínségek mindenfelé, tehát ugye látjuk, hogy itt ökológia, gazdaság, társadalom, kultúra, stb. Ezek összekeveredve, az emberiség történelme döbbenetesen tendál lefelé. Ezután következik egy második korszak, amelyet így jeleztem itt a táblán, ez egy érdekes jelzés, ez a cikk-cakos jelzés, hogy belejutunk egy most, én úgy gondolom, hogy ebbe a korszakba jutunk egyre inkább bele, hiszen ezt az első időszakot én a 70-es, 80-as évekkel tudom azonosítani. Gyökereiben mondjuk
már a 40-es, 50-es, 60-as évekkel is, hiszen háborúk hírei, tehát az egész hírközlés forradalma, már azért a rádió az első világháború után, televízió a második világháború után megjelenik, tehát egy óriási nagy hírközlési forradalomról is beszél itt Jézus Krisztus. De az az időszak, amelyben most vagyunk, tehát a 90-es évek, vagy a 2000 utáni első évtizedünk, itt óriási különbségek lesznek emberek és emberek között. Nem csak gazdasági szempontból, hogy gazdag emberek, szegény emberek, értelmes emberek, nem gondolkodó embertömegek, hanem legfőképpen olyan szempontból, hogy a mai egyre inkább eltorzuló világ választás elé fog állítani mindenkit. Ezen a világon akarja-e elérni az élete célját, vagy pedig hallgat az Istenre, és valóban egy olyan országért tud élni, küzdeni, ez a másik fajta ember, amit Jézus így mondott, hogy az Isten országa, a mennyek országa. Itt a mi korszakunkban egy óriási szellemi összecsapás idejéhez érkezünk. Az egyik pólust így nevezhetnénk meg, hogy a világ megmentése bármi áron, és a világnak jövőt és értelmet jósolni ezen a földön, hogy nem lesz veszedelem és nem kell félni, helyrehozzuk ezeket a válságos állapotokat. A másik pólus pedig az, hogy ez a világ megítéltetett, tulajdonképpen már megítéltetett a bűneset óta, ez egy hosszú haldoklásnak a végső stádiuma. A másik póluson megjelenik a másik alternatíva, amit Jézus úgy mond, hogy gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Ez a második szakasz azt mutatja, hogy itt vallás és politika össze fog fogni a világ megmentésért. Ezt én mondjuk egy negatív dolognak tartom, és a lefelé eső ág szélső értékének, és a Krisztushoz és Isten szavához ragaszkodó emberek pedig az alternatíva másik ágát testesítik meg. A világnak egy teljesen nyilvánvaló alternatíva fog kikerekedni, vagy megmenteni ezt a világot bármi áron vallás és politika összekapcsolódásával, emberi tényezők és hatalmi szó segédletével, vagy pedig annál inkább ragaszkodni Isten törvényeihez, nem pusztítani a másik embert és a környezetet, és a nagy tömegek számára egy másik alternatívát nyújtani. Tehát ha azt mondhatnám, hogy az első fokozatot mondjuk a válság szóval tudnám érzékeltetni, ha röviden meg kellene jelölnöm, hogy mit is mondanak a bibliai proféciák erről a folyamatról. A második folyamatra ezt a szót használnám, hogy rostálás, tehát hogy kétféle emberiség fog elkülönülni, egy rostán fennmaradó és egy rostából kihulló, egy az Istenhez ragaszkodó és a másik az emberi elképzelésekhez ragaszkodó emberiség, és akkor jutunk bele a harmadik nagy szakaszba, amelyhez nem szót írnék, hanem egy Biblia verset, amely a Bibliának legnagyobb jövendőlését tárja fel előttünk, amit érdemes megjegyezni, mert a Bibliának sok nagy kijelentése van a jövőről, de a legszívet, lelket melengetőbb kijelentése a Máté 24:14. Ez azt mondja el, hogy ennek a rostálásnak egy bizonyos tetőpontján Isten maga fog közbelépni a Szentlélek segítségével, és a Szentlélek segítségével az egész földön bizonságul fog hirdetetni az evangélium minden népnek, és csak azután jön el a vég. Tehát Isten már most is lehetőséget biztosít az embereknek a legnagyobb dologra, mi a legnagyobb dolog az ember életünkben, hogy a gondolkodásunk mélyüljön el, hogy nézzünk utána az életünknek és a világ életének a bibliai jövendőlésekben, a válság egyre inkább súlyosbodni fog, a rostálás külön fog választani emberi magatartásokat és emberi alternatívákat, és amikor ez egy bizonyos pontot elér, és kész lesz az emberi csoport, amely az Istenhez töretlenül ragaszkodik, akkor Isten egy hatalmas beavatkozással, de egy láthatatlan Szentlélek esőjének, a kései eső kiáradásának egyébként Joel könyvében először megörökített jövendőlése ez, kiáradásával fogja felgyorsítani az eseményeket, és itt rajzoltam két vonalat. Az egyik vonal lefelé tendál, a másik pedig fölfelé.
vagyis miután mindenki dönthetett, választhatott, a hét csapás idején, tehát ennek magasságában megszűnik az emberi megváltozásnak, az emberi erkölcsi megváltozásnak a lehetősége, amikor elindul a hét csapás, már két emberiségről van szó. Az egyik az Isten kegyelmi üzenetét elfogadó és örök életet elnyert emberiség, a másik pedig az Isten kegyelmi üzenetét visszautasító, az Isten törvényeit semmibe vevő és azt az emberi törvényekkel helyettesítő emberiség. Az egyik emberiség a hét csapás idején oltalmat nyer, Krisztus második eljövetele által őket ragadja majd ki ebből a pusztulásra ítélt világból. A Jézus második eljövetele sok minden eseménnyel azonos a Biblia szerint. A második eljövetel azonos a történelemben meghalt halottak feltámadásával, ez az első azonosítás. Azonos aztán az élő igazaknak, akik élve érik meg ezt a napot, az elragadtatásával. Azonos az ítélet, a mennyei ítélet kezdetével, ami ezután veszi a kezdetét a mennyben a gonoszok fölötti ítélet. Sok mindennel azonos még Jézus második eljövetel, itt azonban nekem meg kell állnom, az előadásnak is itt van a végpontja, és a következő sorra kerülő előadáson, amit ma az ökológia szempontjából szerettem volna önöknek megvilágítani, majd az erkölcs és az erkölcsi értékek szempontjából szeretném megvilágítani. A lényeg itt az, hogy az emberi történelem egyre súlyosbodó válsága idejére is Isten nem felejtkezik meg a világról, nem felejtkezik meg egyetlen egy emberről sem, hanem valóban reális és mindenki számára elérhető választást akar biztosítani. Akkor fog bekövetkezni az, és ez az utolsó Biblia vers, amit szeretnék önöknek felidézni, amiről egy gyönyörű zsoltár beszél. A 10. zsoltárra hívom fel mindenkinek a figyelmét, ami a szegények és gazdagok, az igazak és a gonoszak összecsapásáról szóló nagy zsoltár, amely a következőképpen végződik, és ez tulajdonképpen a világ történelmének is a karnyújtásnyira levő drámai befejeződését jól jelképezi. A 10. zsoltár 17. és 18. verse ugyanis így hangzik: a szegények kívánságát meghallgatod, ó Uram, megerősített szívüket, füleiddel figyelmezel, hogy ítéletet tégy az árvának és nyomorodottnak, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember. Micsoda megfogalmazás ez, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember. Hát mi vagyunk mi? Végül is földből való emberek. De a bűn az önzés következtében hova jutott el az élet, és hova jutott el az emberi társadalom kérete, hogy a földből való ember rettent és tönkreteszi a másik ember, tönkreteszi, ha kell, az egész világot. De a zsoltár azt mondja, hogy Uram, a szegények kívánságát meghallgatott. Felhívom mindenkinek a szíves figyelmét, hogy a szegényeken a Biblia nem csak a fizikailag vagy anyagilag szegényeket érti, sőt nem elsősorban őket érti. Mert vannak a fizikailag vagy anyagilag szegények között nagyon kevés és nagyon büszke emberek is. Őket nem nevezi szegényeknek a Biblia. Igazában a szegény szót a Biblia azokra érti, akik átérzik az Istenre utaltságukat. Akik Isten, nem akarnak Isten nélkül élni. Akik beismerik az ember gyengeségét, szegénységét, bűntől való kifosztottságát, de kiáltanak az Istenhez, de az Istennel együtt szeretnének élni. A szegények kívánságát meghallgatod, Úram, megerősített szívüket, füleiddel figyelmezel. Óriási erősítést fog majd adni Isten azoknak, akik az élet lefelé hajló tendenciáival ellentétben ragaszkodnak az élet törvényszerű használatához, ragaszkodnak az Isten szerinti élethez, hogy ítéletet tégy az árvának és nyomorodottnak, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember.

0: A mai előadásunk címe, korunk betegsége, a depresszió, megelőzhető-e, legyőzhető-e. Külön szeretettel köszöntöm ismét körünkben Nyári István előadóművészt. Kedves hallgatók, valóban korunk betegsége, a depresszió. A kis füzetünkben, amit megjelentettünk 2 évvel ezelőtt, még ezt a számadatot írhattuk, hogy akkor Magyarországon 800 ezerre becsülték a depressziósok számát. Legújabb adatok szerint ez már meghaladja az 1 milliót. Nyugati államokban viszont szinte minden negyedik ember depressziós, mondják. A depresszió korunk betegsége, civilizációs betegség, a nyugati kultúra hozta létre, mint oly sok más egyéb problémát, bajt, betegséget. És a Biblia alapján próbálunk a titok mélyére hatolni, hogy mi is ez a depresszió. És egyáltalán lehet ezt megelőzni, vagy hogyha már fellép az ember életében, akkor érdemes-e ezzel ellen küzdeni, illetve kecsegtete sikerrel a depresszióval szembeni küzdelem. Mint minden idegen szónál, itt is az első dolog, amit el kell végeznünk, a fogalom tisztázása és pontosítása. Talán nem túlzok, ha azt mondom önöknek, hogy 20 évvel ezelőtt még alig-alig használta egy-két ember ezt a szót, hogy depresszió. Az utóbbi 10 évben az egyik leggyakortabban használt kifejezés lett. Egyébként néhány orvos ma is szívesebben használja ezt a szót, hogy idegösszeroppanás, vagy idegkimerültség, vagy neurózis. De a depresszió kifejezés annyira elterjedt, hogy tulajdonképpen már egy közszóvá vált. Ezt a fogalmat századunk elején Freud iskolája vezette be, tehát a pszichoanalitikus iskola vezette be, amely különbséget tett agresszív és depresszív emberek között. Az egyik emberi magatartást azzal jelölve, hogy vannak emberek, akik minduntalan az életük során végre akarják hajtani az akaratukat, erős akaratú, törtető, agresszív emberek. A másik oldalon, a ló másik oldalán pedig olyan embereket jelöl a másik latin származék szó, tehát nem agresszió, hanem depresszió. Ugye a két előképző a latinban, az egyik az előremenetelt, a másik pedig a visszafolytást jelöli, akik nem annyira akarják érvényesíteni a szándékaikat, az akaratukat, és sokat nyelnek az életben, sokszor vonulnak vissza, sok mindent folytanak magukba, de hát az ember magába se folythat sok mindent következmények nélkül. Ott az idegrendszer látja ennek a kárát, és azon keresztül persze az egész szervezet és az egész emberi élet. Valahogy a depressziót így lehetne meghatározni, hogy egy olyan emberi magatartás, ami elsősorban az ideg és elme állapotot érinti, de rajta keresztül az egész emberi életet, ami különböző ismertető jegyekben nyilvánul meg, és amelynek során szinte az egész ember vezérlés nélkül marad, az ember egyre inkább kikerül önmaga kezéből. A mai tudományos közvéleménynek a legmagasabb rendű testülete az Amerikai Pszichiátriai Társaság, amelynek a DSM 4. diagnosztikai rendszerét állandóan megjelentetik, és az ENSZ WHO ICD 10-es diagnosztikai rendszerével együtt ezt közrebocsátják, ezt a pszichiáter szerzőtársam fel is tüntette itt a kis tanulmánynak az elején. Tehát ez a legújabb diagnosztikai rendszer 9 ismertető jegyet csoportosít, illetve sorol fel a depresszióról. Ezek a depresszió tünetei. Elsőképp így határozzák meg, hogy depressziós hangulat. Tehát egy ilyen nyomott hangulat érzékelhető annál az embernél, aki a depresszióval kezd küzdeni. A második az érdeklődés beszűkülése, örömtelenség. Tehát a depressziós ember egysíkúvá válik, egy nézőpontúvá válik, és nem sok örömet lel az életben. A harmadik ilyen tünet jelentős súlycsökkenés, vagy éppen a másik oldalon súlygyarapodás, azaz étvágytalanság, vagy a másik oldalon farkas étvágyúság, tehát mind a kettő jellemzi a depressziósokat, vagy teljes lemondás, lehangolódás, hogy nincs étvágy, vagy pedig, hát ugye a bulémia, a farkas étvágyúság. A negyedik depressziós tünet az alvászavar, kevés nyugtalan alvás, vagy éppen a másik a túl sok alvás, tehát vannak, akik egyáltalán nem tudnak aludni, mások pedig az egész napot végig aludnák. Az ötödik lelassultság, gátolság, vagy nyugtalanság, agitáltság, tehát a normális emberi időritmushoz képest kizökkenés, vagy a lelassulás, vagy a felgyorsulás irányába. A hatodik a fáradtság, testi-lelki gyengeség, tehát a depressziós ember állandóan fáradtnak, kimerültnek érzi magát. A hetedik az érdektelenség, kóros önvádolás, bűntudat, tehát amikor mindig önmagát vádolja, talán apró cseprő vagy múltbeli dolgokért, amelyek újra feltolulnak az emlékezetben. A nyolcadik csökkent szellemi képességek, gondolkodási, összpontosítási, döntési képességekről van itt szó. És a kilencedik ilyen depressziós tünet a halál, az elmúlás gondolata, öngyilkossági eszmék akár visszatérőben is. Ilyen tünetek alapján azonosítják a betegeket. A depresszióban régen a szakirodalom különbséget tett rövid átmeneti depresszió között. Általában külső hatás kiváltott a depresszió, exogén depresszió. Tehát például valakit baleset ér, vagy haláleset van a családban, és ez kivált bizonyos depressziós tüneteket, és különbséget tett szinte öröklött, vagy már a kisgyermekkortól hordozott endogén depresszió között. Ez a megkülönböztetés egyre inkább kimegy a divatból, maga a tudomány is elbizonytalanodik, a tüneteket egyre részletesebben leírják, de az okok tekintetében egyre tanácstalanabb a modern orvostudomány, egyáltalán korunk tudománya. Maga a művészet évszázadok óta hírt ad a depresszióról, hiszen a Biblia szerint is depressziós emberek mindig is voltak. Ha a Bibliát kinyitjuk, a depressziónak egyik tüneti leírását mindjárt a Bibliánk negyedik fejezetében olvashatjuk, tehát a Genezisben, Mózes első könyve negyedik fejezetében, a Kain és Ábel történetében maga Isten mondja Kainnak, hogy Kain, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztetted le a fejedet. Tehát már Kainnál megmutatkozik az irigységgel elegy harag, amit hát így hívunk, hogy bosszankodás, vagy felbosszankodás, ami a depressziónak a meleg ágya. Ez a Bibliánk negyedik fejezetében, és innentől visszafele számítva, hát körülbelül egy több mint 5500-5800 évvel ezelőtti történetben olvasható. Valaki lecsüggeszti a fejét, haragra gerjed, és odáig viszi ez a tudati elborulás, hogy végül hát végez az öcsével, Ábellel, Kain. Tehát itt ez a depresszió, ez a kaini depresszió tulajdonképpen gyilkosságba torkolik. Aztán, ha tovább olvassuk az Ószövetséget, csak a legjellegzetesebb, legnagyobb eseményekről emlékezzem meg ezeket, majd egyébként szeretném szemléltetni a vetítés során is, mert a művészek rendkívüli módon ráéreztek ezekre a depressziós, már mint Bibliában szereplő depressziós alkatokra. Sámuel első és második könyve első fejezete közötti rész tulajdonképp Izrael első királyának, Saulnak az élettörténetét mondja el. Saul életében a depresszió elég súlyos mániába, hogy úgy mondjam, skizofréniába torkolott, és a végén öngyilkossággal ért véget. Az Ószövetségnek az a szereplője, Izrael népe első királya, aki valóban rászolgál erre a megnevezés, hogy valóban egy tragikus alka, tragikus körülmények között kardjába dőlve fejezi be az életét. Amikor elborítja a depresszió, onnantól fogva meredek lejtő vezet az öngyilkosságig, a tudat teljes elborulásáig. De ugyancsak említhetnénk még súlyosabb eseteket is, például az Ószövetségben Dániel könyve első négy fejezetében Nabukodonozor királyt, akit a depresszió lényegileg a skizofréniába vitt. A Biblia leírása szerint Dániel könyve negyedik fejezete szerint 7 évig volt a legsúlyosabb tudathasadásban, de sikerült neki visszajönni a normál világba, az életbe. Azon ritka példák egyike, amelyben a Biblia reményt nyújt számunkra, hogy valóban nem csak gyakorlatban, de elvileg sem lehet lemondani arról, hogy emberek visszajöhetnek ebből a súlyos bajból, betegségből. Ugyanez vonatkozik a Jézus Krisztus történetében olvasható gadarénusokra nézve is, akik hát őrültek, és nem akármilyen őrültek, és mégis Jézus vissza tudja őket hozni, hogy hogyan és miért, erről itt külön előadást is tartottunk, hogy a tudathasadásos emberekben is lehetnek épp részek, és Jézus ezeket az épp részeket közelítette meg, és természetesen természetfeletti módon gyógyította meg őket. Akit viszont maga Jézus sem tudott meggyógyítani, akinek az élettörténetének a kulcsmozzanatai János 6.12-13-18. fejezetében, majd szintén az öngyilkosságba torkoló depressziója Máté evangélium 27. fejezetében olvasható, ez Júdás. Rembrandt alkotása mindent elmond majd Júdás depressziójáról, illetve szomorú végéről, majd a vetítés során erre is rátérek. A Bibliát elhagyva az irodalom, a művészet történet is egyes depresszív esetekről mindig is hírt adott. Sokan például nem tudják, egy nagyon szomorú esemény ez a magyar irodalom történetében, hogy az egyik legjátékosabb költőnk, az egyik költőnk, aki a legtöbb örömet tudta adni, és hát mind a mai napig is az óvodásoktól fogva a felnőttekig, az egyik legkedveltebb költőnk, Vörös Sándor is nagyon súlyos depresszióban halt meg. Én a 80-as évek elején találkoztam vele, 83-ban volt 70 éves, akkor készítettünk vele egy nagyobb beszélgetést. Félelmetes emlékeim között őrzöm, amikor meglátogattuk őt a Ferenchegyi otthonában, otthon volt, ugye a feleségével élt, és hát egy nagyon belesüppett a fotelbe, és volt, amikor nem volt ott, nem volt önmaga, tehát amikor úgy kellett összeszedni ezt a nagy költőt és ezt a nagy embert. Egyik versében a 80-as évek elején, csak egy részletet idézek ebből a versből, az a cím, hogy Vers a pokolból, milyen jellegzetes cím, Vers a pokolból, a következőket írja Vörös Sándor. Eddig mindig élni szerettem, a kínszenvedést félretettem, és most hónapjaim nem nyitnak egy kicsiny ablakot, ahol legalább képzeletben szabad vagyok. Nem tudom, éveim vannak-e hátra, vagy csak napjaim, de élni nem kívánok, úgy szorongat a kín. Körülfog és kibélel a depresszió. Gyorsan elpusztulnom, az volna jó. Az élőknek jó életet kívánok. Megrendítő a vers. Körülfog és kibélel a depresszió. Gyorsan elpusztulnom, az volna jó. Az élőknek jó életet kívánok. De ha már itt vagyunk Vörös Sándornál, mondom, a magyar nyelv egyik legnagyobb művésze volt. Ha van 10 nagy költőnk, akkor a Balassitól, ha számoljuk ezeket, biztos, hogy be kell tennünk a 10 legnagyobb költőnk közé. És mondom, a különösképp a gyerekeknek, a vers iránt érdeklődőknek ad múlhatatlan élményeket. Gondoljunk a Bóbitára, amit hát óvodás kortól tanítunk a gyermekeinkkel, a csodálatos magyar nyelvi ritmusjátékokra, és ez az ember tulajdonképpen már ifjúkorától fogva nagyon súlyos depressziós volt. Persze, hogy jön az időskor, ugye a szakirodalom is megkülönböztet fiatalkori depressziót, a fiatalkori depressziónak a legfélelmetesebb időszaka a 20-as évek, tehát a 20-tól 30-ig tartó életszakasz. Az időskori depressziónak pedig a legfélelmetesebb időszaka, főleg modern ugye, ipari társadalmakban a nyugdíjas kor kezdete, tehát a 60-tól a 70-75 évig, amikor emberek úgy érzik, hogy talán fölöslegesek, vagy őrájuk nincsen szükség. De hát ha már itt vagyunk, Vörös Sándornál egy nagyon rövid versét is hallgassuk meg, annál is inkább, mert ennek a versnek a címe is ez, hogy depresszió.
1: Elmémet a penészgombák belepték, és az átkozott februári esték. Meddig látszom ki takaróm alól, és meddig enyém a száj, aki szól.
0: Az átkozott februári estékhez, ugye szokták mondani, a depressziónak van időszaka is. Ez a novembertől februárig tartó időszak, amikor hát hosszabbak azért a napnak a sötét részei, tehát amikor nincs világosság, nincs napfény. Ilyen egyszerű dolog is kiválthat például, hogy felerősíthet depressziót. Meddig látszom ki takaróm alól, és meddig enyém a száj, aki szól, mondja Vörös. Tehát nem vagyok önmagam. Keresem önmagamat. Mintha József Attilát hallanánk, aki szintén tudjuk, hogy mi mindennel küzdött, akinek az egyik gondolattöredéke így hangzik, nem találok szavakat magamra. Igen, szóval ez a depresszió tulajdonképpen hasonló a vegetatív neurózishoz, amikor az ember tud önmagáról, csak nem ura önmagának. Amikor az ember tud még gondolkodni, de az akaratvilága nincs a kezében. Amikor az ember jól lát dolgokat, de tulajdonképpen tanácstalan, és nem tudja elhelyezni az életét. Furcsa egyveleg ez, és az emberrel kapcsolatban a legfélelmetesebb ellenség, mert hiszen nekünk embereknek a legértékesebb részünk a tudatunk. tehát az elménk, hát az irányítja az életet. Amikor a vezérlő központban valami hiba üti fel a fejét, akkor leblokkol ugye az egész szervezet, és akkor kiszámíthatatlan, hogy az ember hova jut. Egyébként lezárva ezt az irodalom történeti részt, ezzel tovább nem is szeretnék foglalkozni, erre külön előadást is lehetne szánni. Szeretném önöknek jelezni, hogy a világirodalom és a magyar irodalom története is tele van megrendítő nagyköltők esetével, akik a depresszióból még mélyebb zuhantak, elérkeztek a tudathasadásig, a skizofréniáig, az őrültségig, ahogy szokták mondani. A világirodalom egyik legnagyobb költője volt Hölderlin, nem kevesebb, mint 40 évet töltött az őrültségben. Ugye egy egyszerű asztalos mester fogadta be, és a házában, a padlás szobában adott neki helyet, és szerencsétlen Hölderlin, aki tényleg a német nyelvnek egyik legnagyobb művésze volt, aki a görögös szépségideálnak, meg a tiszta eszményi emberi életnek egy óriási hírnöke és dalnoka volt, és hát akinek a depresszióját, illetve őrültségét máig is kutatják, hogy talán az édesanyja túlságosan magához láncolta, mindent előírt neki, nem engedte kibontakozni ifjúkorában, nem engedte, hogy annak udvaroljon, akinek szeretett volna, stb. Tehát félelmetes, hogy ez a Hölderlin, amikor megőrült, talán akkor írta a legnagyobb verseit. Az élet delén, vagy az élet édességeit mind kiittam című verse a német költészetnek, de a világköltészetnek is a legnagyobb darabjához tartozik. Ugyanez a helyzet a magyar irodalomban József Attilával. József Attila az élete legnagyobb verseit 1935 és 37 között írta, az utolsó két évében az öngyilkossága előtt. Ezek a magyar irodalomnak, a kijelentéses költészetnek és az istenes költészetnek is Balassi Adi óta felülmúlhatatlan remekei. De hogy még egy példát hadd mondjak, aki nem volt semmi köze a

0: hallgassuk meg.
1: Petőfi Sándor az őrült. Mit háborgattok? Takarodjatok innen! Nagy munkába vagyok, sietek. Ostort fodok, lángos tort, napsugarakból. Megkorbácsolom a világot! Jajgatnak majd, és én kacagok, mint ők kacagtak, amikor én jajgattam. Mert ilyen az élet. Jajgatunk, s kacagunk, de a halál azt mondja, csit. Egyszer már én is meghalék. Mérget töltöttek azok vizembe, akik megitták boromat. S mit tettek gyilkosaim, hogy gaztettők elleplezzék? Midőn kiterítve feküdtem, reámborultak, s könnyezéne. Szerettem volna fölugrani, hogy orraikat leharapjam, de nem harapom le, gondolám, legyen orruk, és szagulják, hogy rothadok, s fulladjanak meg! És hol temettek el? Afrikába. Az volt szerencsé. Lett egy hín a kiásott síromból. Ez az állat volt egyetlen jól tevő. Ezt is megcsaltam. Ő combom akarta megenni, én szívemet adtam oda, és ez oly keserű volt, hogy megdöglött tőle. De hiába. Csak így jár, ki emberrel tesz jót. Mi az ember? Mondják, virágnak gyökere, amely fönn a mennyben virul. De ez nem igaz. Virág az ember, melynek gyökere ott lenn van a pokolban. Egy bölcs tanított engem erre, nagy bolond volt, mert éhen halal. Miért nem lopott? Miért nem rabolt? De mit kacagok itt, mint a bolond? És sírnom kellene. Síratni, hogy oly gonosz a világ. Az Isten is felhő szemével gyakran síratja, hogy megalkotál. De mit használ az ég könnyűje is? A földre hull, a rond a földre, hol az emberek lábbal tiporják. És mi lesz belőle? Az ég könnyéből sár. Ó, ég! Ó, ég, te vén kiszolgált katona, érdem pénz melleden a nap, s ruhád, rongyos ruhád a felhő. Így eresztik el a vén katonát. A hosszú szolgálat jutalma egy érdempénz és rongyos öltözet. És tudjátok-e, mit tesz az emberi nyelven, midőn a fűri azt mondja, pitty palagy? Azt teszi, hogy kerüld az asszony. Az asszony vonzza magához a férfiakat, mint a folyókat a tenger. Miért? Hogy elnyerhesse. Szép állat az asszonyi állat. Szép és veszedelmes. Aranypohárban méregital.

Én itt alak, ó, szerelem. Egy harmad cseknyi belőled édesebb, mint egy mézzé vált tenger. De egy harmad cseknyi belőled gyilkosabb, mint egy méregé vált tenger. Láttátok-e már a tengert, midőn a fergeteg szánt rajta, és vedd beléje halál magot? Láttátok a fergeteget, e barra parasztot, kezében villám ösztökével? Ha megérik a gyümölcs, lehull fájáról. Érett gyümölcs vagy, föld, lehullanod kell. Még várok holnapig, ha holnap sem lesz a végítélet, beások a föld közepéig, lőport viszek le, és a világot a le.

0: egyébként a művészet, depresszió és őrültség témaköréről szól, Lombrózónak a Lángész és az Őrült című könyve, amelyet másodszor is kiadtak Magyarországon néhány évvel ezelőtt. Mondom, ez egy külön előadást igényel, hogy őrültek-e az őrültek a művészetben, vagy a józanok őrültebbek inkább. De térjünk vissza az életbe, hiszen minket azért foglalkoztat a depresszió, hogy valamit lehetett tenni ez ellen a kór és ragály ellen. Meg lehet-e előzni a depressziót, vagy hogyha már fellépett az életben, akkor le lehet-e győzni a depressziót? Hogy említettem önöknek, a mai orvostudomány, pszichiátria jobbára a depressziónak az ismertető jegyeit írja le, nagyon, nagyon tapogatózik még csak a tudomány a tekintetben, hogy milyen okokra vezethető vissza a depresszió. Pedig itt a döntő kérdés. Ha egy betegségnek az okait fel tudjuk deríteni, akkor tudunk küzdeni a betegséggel szemben, a megelőző, preventív küzdelemmel, vagy egyáltalán, amikor fellép a betegség, jobban tudunk küzdeni vele szemben. Tehát, hogyha az okokat földerítjük, akkor talán világosabbá válik maga a kép is, és világosabbá válik magának a küzdelemnek a miben léte is. Azt tudom mondani, amit ebben a kis füzetben leírtunk, talán egy kicsit részletesebben mondanám most önöknek el, hogy a depressziónak van egy közvetlen oka, és van egy közvetett oka. Közvetlen oka a depressziónak, tulajdonképpen azt látjuk, hogy két közvetlen oka van. A depresszió bizonyos értelemben kiszámítható dolog is, akkor is, hogyha alattomosan tör fel az ember életében, akkor is, amikor megfoghatatlanul jelentkezik. A depressziónak az egyik oka, legalábbis mi így látjuk, persze hát csalhatatlanok nem vagyunk, ezt csak mi is így tapogatózva megkockáztathatjuk a Biblia alapján, hogy a depressziónak az egyik közvetlen oka az, hogy mi emberek nagyon hajlamosak vagyunk gyorsan felbosszantani magunkat. És az emberi életben nagyon gyakori jelenség a bosszankodás, ami lényegileg egy olyan harag, amit átsző egy kicsit az irigység, tehát egy nagyon megfoghatatlan és kielemezhetetlen lelki tulajdonság, gondolják meg, hogy harag átszőve az irigységgel, ez tulajdonképpen a bosszankodás. És a mai kor talán azért járul hozzá ahhoz, hogy nagyon sok depressziós ember legyen, mert a mai nyugati világban nagyon sokféle a függés, a mi társadalmunknak, ami nagyon magasan fejlett, így szoktuk mondani, társadalmunknak ezer módon vagyunk kiszolgáltatva, és a mindennapok ezer okot kínálnak arra, hogy felbosszantsuk magunkat, hogy engedjük, hogy az élet felbosszantson bennünket. Mindenképpen a depresszió egyik okát, mindjárt rá is utalok a depresszióról szóló egyik legfontosabb Biblia igehelyére, és ez a 37. Zsoltár. Ez a 37. Zsoltár is a bosszankodásban jelöli meg a depressziónak egyik közvetlen okát. Természetesen a másik közvetlen ok is kiszámítható ebből, mert tessenek csak meggondolni, hogyha mi olyan gyorsan felbosszantjuk magunkat, vagy gyakorta hagyjuk magunkat belevinni a bosszankodásba, akkor ebből kiszámíthatólag jön egy újabb emberi érzés, jön egy újabb emberi állásfoglalás. Mert az az ember, aki úgy érzi, hogy őt sokszor éri bosszúság, hogy ő vele méltánytalanul bánnak, nem úgy viselkednek vele, vagy megrövidítik az életben, szóval van oka a bosszúságokra. Ennek az embernek az életében, hogyha így gyakorta belemegy ebbe a felbosszankodásokba, mondom, hogy óhatatlanul szükségszerűen következik egy másik érzés, és ez az önsajnálat. A mai korban ez a két érzés, a bosszankodás és az önsajnálat alapvető emberi érzése, hogy úgy mondjam, propagált és támogatott emberi érzésé nőtte ki magát. Egykor még gyerekkorban is bennünket is buzdítottak arra a felnőttek, és hát jó, hogy buzdítottak, mert erkölcsösek voltak és tapasztaltak, hogy hát ne bosszankodjunk, de azt meg végképp ne engedjük meg magunknak, hogy magunkat sajnáltassuk, mint ami a kamaszkorban nagyon elterjedt betegség, lelki betegség, hogy egy kamasz is állandóan önmaga vélt vagy valós sérelmeivel törődik és nyalogatja a sebét. Szóval ne egy ilyen kamasz életet éljünk, hogy állandóan azt nézzük, hogy miben lehet magunkat sajnáltatni. Ez a két dolog, a felbosszankodás és az önsajnálat találkozik, ez úgy összecementeződik, ez úgy összeér, elég ez a két emberi tulajdonság, hogy tulajdonképpen az ember kiszámítható módon viszi bele egy olyan belső tudati sötét kamrába, aminek a nevét most, hogy idegösszeroppanásnak, vagy tudathasadásnak, vagy depressziónak, vagy kóros mélabúnak, vagy lehangoltságnak nevezzük, ez teljesen mindegy. Az okokra kell felhívni a figyelmet, és ha az okokat meg lehet előzni, és meg lehetne szüntetni, akkor biztos, hogy azt mondhatnánk, hogy annak az embernek az életében nem fog fellépni a depresszió, vagy nagy valószínűséggel kis százalék az esély annak, hogy fellép a depresszió, aki ezeket az okokat felszámolja. Igen ám, de van a depressziónak azért egy közvetett oka is, nem csak ez a közvetlen két oka, a felbosszankodás és az önsajnálat, hanem úgy láthatjuk, és mondom, mindjárt idézni fogom a 37. Zsoltárt, hogy fölvethető a kérdés, hogy a mai ember miért bosszantható fel olyan könnyen és gyorsan. Vagy a mai ember miért foglalkozik annyit önmagával, és miért sajnáltatja annyit önmagát, amikor ráadásul, ha végigtekintünk az emberi civilizáció történetén, a mai ember azért jóval magasabb, mármint hát a nyugati államokban, ahol a depresszió népbetegség, jóval magasabb létszinten, életszínvonalon él, mint bármikor is éltek az emberiség történetében. És erre én két közvetett okot találnék megint csak, hogy van itt a háttérben két nagyon nagy elgyengülő mezeje az emberi léleknek, ami az évszázadról évszázadra azt látjuk, hogy egy elgyengülő tendenciát mutat. Az egyik a lelkiismeretnek az elgyengülése, az emberi életben az alapvető igazságosságnak az elgyengülése, ami hátteret, vagy legalábbis védországot nyújtana az ilyen betegségekkel szemben. A lelkiismeret alapvetően, hogy meggyengült emberi sajátosság a mai világban, és a másik ilyen gyengülés, amit felfedezhetünk, mint egy közvetett okot a depresszió mögött, ez pedig a hit hiánya, vagy legalábbis az ember rossz dolgai megbánásának a hiánya, az igazi bűntudat és bűnbánatnak a hiánya, egy szóval mondom a hit hiánya, ami megint csak érzékeny támadási felületet ad, hogy olyan gyorsan végez az emberekkel a mai élet, tehát hogy a felbosszankodás és az önsajnálat olyan gyorsan szedi az áldozatait. Hogy elmondjak önöknek talán egy-két szemléletes példát is, hogy világosan megértessem magam. Ugye én járom az országot, és este, amikor előadásokat tartok, ha mondjuk főleg egy messze levő városba megyek, akkor el szoktam vállalni kora délutáni órákban bizonyos iskolákban is előadásokat, főleg szakközépiskolákba járok, de gimnáziumokba, sőt általános iskolákba is, ahol bizonyos bibliai kérdésekről, például a lelkiismeretről, vagy más egyéb alapvető bibliai kérdésekről a diákoknak beszélek. Nemrég történt meg ez Szolnokon, ahol egyébként nagyon jó sorozat folyik, már 14 éve tartjuk ott a bibliai sorozatunkat. Egy szakközépiskolában voltam hivatalos, és az egyik osztályban a lelkiismeretről beszéltem. Soha nem volt ilyen esetem még, hogy 10 perc után a gyerekek nagyon kezdték mutatni, hogy őket tulajdonképpen ez a téma, bár addig figyeltek is, meg hát látszott, hogy sok minden érinti őket, de hát ez a téma, hát így lesöpörték ezt a témát, úgyhogy fölállt egy nagy, erőteljes fiatal ember, és nekem szögezett egy példát, egy kérdést, azt mondta, hogy ha a tanár úr talál az utcán 500 000 forintot, és ott van annak a valakinek, aki elveszítette ezt a pénzt, a személyi igazolvány, és mit csinál ezzel a 500 000 forinttal? Nem gondolkodás nélkül válaszoltam, hogy elküldöm neki. Hát erre nagy hahota tört ki az osztályban. A fiú csóválta a fejét, és azt mondta, hogy ezt nem hiszi el. Sőt, rögtön megmondta nekem, hogy nézze, 100 ember közül 95 azt a 500 000-t a zsebre vágja, és megy tovább. Várták a választ, és én akkor azt válaszoltam a diákoknak, hogy jó van gyerekek, hát ez a ti véleményetek, de akkor most csináljuk meg ennek a példának az ellenpróbáját. Mi van akkor, hogyha veletek történik ez a dolog? Képzeljünk el 100 embert, akivel megtörténik ez a dolog, hogy ilyen jólét lenne Magyarország, hogy 500 000-okat veszítenének el az emberek. Mondom, a 100 ember közül nem, de 100 azt kívánna, amit én válaszképp előtt mondtam. 100 ember, aki elveszít 500 000 forintot, ugye mindig azt kívánna, hogy adják föl neki postán, és adják vissza neki azt az 1 000 000 forintot. Nem tudtak rá mit válaszolni, akkor azt mondtam nekik, hogy hát ez a lelkiismeret, hogy amit akarunk, hogy velünk cselekedjenek az emberek, azt cselekedjük mi ővelük. Ha mi azt szeretnénk, hogy nekünk föladnák a 500 000 forintot, akkor mi milyen jogon vágjuk zsebre annak az embernek a 500 000 forintját. Diákok azonban nagyon elégedetlenek voltak, és azt mondták, hogy lehet, hogy ez igaz, lehet, hogy ez elvileg igaz, de értsen már meg, hogy a gyakorlatban senki nem így csinálja. Én kiteltem a lelkemet, és levezetheted nekik, hogy ez igazság, hogy ez jó, ez helyes, de értsen meg, hogy ezt legalábbis ebben a városban, vagy az ő ismeretségi körülben senki nem így csinálja. Kedves hallgatók, én ezzel az egyszerű példával szeretném érzékeltetni, hogy már a fiatalokat is hogy megrontja a mai élet, hogy egyszerűen ez, hogy lelkiismeret. Egyszerűen ez, hogy amit én elvárok, hogy velem így és így bánjanak az emberek egy adott élethelyzetben, én ugyanabban az élethelyzetben eszemágában nincs úgy bánni a másik emberrel, de azért én embernek és jó embernek hiszem magamat. Ez egy félelmetes jellegzetesség, ami a mai világban a lelkiismeret teljes száműzéséről tanúskodik, hogy az emberek valahogy el akarják folytani a lelkiismeretet, vagy az elemi igazságosság érzés nincs az emberekben. Hát a depresszió végül is, a depressziónak, hogyha lemegyünk a depresszió közvetlen okaira, vagy közvetett okaira, hogyha egészen mélyre megyünk, én azt hiszem, hogy a depressziónak a legmélyebb oka az, hogy ezt az igazságtalanság dömpinget, amibe a világ jutott, amiben a hétköznapokban szembesülni kell az embereknek, az igazságtalanságok már ismert, kevéssé ismert, borzalmas, utálatos formáival az emberi lélek nem bírja ki. Az emberi lélek ezt kibírná, ha az emberekben a lelkiismeret erősen működne, ha az emberekben lenne hit, ha az emberek túl tudnák tenni magukat bizonyos dolgokon, de az embereket ma ez az igazságtalanság dömping, ami széltében, hosszában terjeng a világon, amit különösen a tömegtájékoztatási eszközök iszonyatos méretekben felerősítenek. Gondolják meg, hogy állandóan a rossz hírek, állandóan a csalás, állandóan a becsapás, ahogy Arany János mondta az egyik nagy versében, mint hogyha csak ma írta volna ezt a sort, hogy a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. A tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Ezt az emberi lélek csak egy megfelelő erős lelkiismeret, egy megfelelő erős hit, egy egészséges emberi személyiség működésével tudná és Isten segítségével legyőzni, de hogyha ilyen belső erőtartalékok nem állnak rendelkezésre, akkor az emberek szíre szóra, a legkisebb dologra is iszonyatosan felbosszantják magukat, iszonyatosan görcsbe rándul kezük, gyomruk, ott van az emberekben a visszavágás, a megtorlásnak legalábbis a vágya vagy az elképzelése, és ott van az önsajnálat, hogy én itt vagyok a kisember, és hogy mit ad nekem ez az élet, és mit ad nekem ez a világ. Tehát mondhatnánk azt, hogy a depresszió be van programozva a mai világba. A depresszió az annyira be van programozva a mai világban, mint hogyha tényleg egy tudatos és nagy ellenség egy végső rohamra indulna a világgal szemben, hogy tudatilag, lelkileg megnyomorítani az embereket, kivenni az emberek kezéből az életüket és az embert egy tehetetlen fabábbá, vagy egy tehetetlen játékszerré aljasítani. Ugye az előző előadásban Mankó Zsuzsa hivatkozott arra, hogy Jelenések könyve 12. fejezetében olvashatjuk ezt a mondatot, hogy Sátán mind az egész föld kerekségét elhiteti. Könnyű neki elhitetni a föld kerekségét akkor, amikor senki nem hisz a létezésében, amikor az emberek dajkamesének gondolják a rossznak, a személyes rossznak a puszta létezését is, amikor az emberek inkább beszélnek véletlenről, szükségszerűségről, a történelemnek a menetéről, és a többi, mint hogy elhiggyék azt, amit a Biblia mond, hogy ez egy utolsó roham, amire készül valaki, hogy az embert, az emberiséget teljesen megfossza igazi önmagától, és teljesen önmaga játékszerévé tegye. Itt szeretnék rámutatni arra, hogy mennyire meg kell becsülnünk a Bibliában Zsoltárok könyvét, tulajdonképpen az egész Zsoltárok könyve a depresszió elleni küzdelemnek a nagy tárháza, de különösképpen e között a 37. Zsoltárt. A 37. Zsoltár tessék megfigyelni, minthogyha a ma emberének íródott volna, egyébként az ezredforduló vagy korszakforduló című könyv is nem véletlenül fejeződik be ezzel a 37. Zsoltárral. Nem tudom, hogy akik olvasták a könyvet, mennyire mélyedtek el ebben a Zsoltárban, azon felül is, amit ott az utolsó sorokban idéz ebből a Zsoltárból a könyv. Érdemes otthon elolvasni, nekem most itt nem lesz idő mind a 40 versét felolvasni ennek a Zsoltárnak, egy hosszú Dávid imádság, de azt gondolom, hogy a mai világban, a mai küzdelemben az egyik leghathatósabb eszköz az igazságra és jóra törekvő emberek kezében, hogy tudatosítsa azt, amit ez a 37. Zsoltár mond. Ez így kezdődik. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre. Jellegzetes kezdet, ugye erről beszéltem. Az ember hajlamos bosszankodni, a bosszankodás nem más, mint egy irigységgel fűszerezett harag, de ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre. Megállok itt az olvasásban, mert hát ha valaki még nem olvasta ezt a 36. Zsoltárt, és egyáltalán a Biblia tanítását nem ismeri, csak úgy felágaskodik benne az ellenérzés, hogy hát mi az, hát még bosszankodni se lehet. Hát eltűrni ezt a sok minden gonoszságot, ocsmánságot, ami bennünket körülvesz. Hát a Biblia meg ezt mondja, hogy ne is vegyem akkor észre, vagy ne is bosszankodjam. Hát borzalmas, hát behunyjam a szememet, vagy hát hogy járjak ebben a világban. De tessenek megfigyelni, hogy hogyan okolja meg Dávid ezt a felszólítását, hogy ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, és mint a gyönge növény elfonnyadnak. A gonoszság, ha nagyon is káprázatos és pompázatos, már itt a földi életben is hirtelen levágattatik. Az örök élet számára pedig nincs léte, nincs létjogosultsága. Azt mondja Dávid, hát bosszankodsz emberekre, akik gonosztevők, akik elvetemültek, akik talán csalással szerzik a vagyonukat, vagy igazságtalansággal mennek előre az életben, inkább szánd ezeket az embereket. Inkább érezd át, hogy ezekből az emberekből mikor lesz ember. Ha elszalasztják ezt a pár évet, évtizedet, amit itt életcímén eltöltenek, hát mikor lesz ezekből ember? Ezek hirtelen levágattatnak, mint a fű, mint a gyönge növény elfonnyadnak. Nem lesz ember. Ezért mondja ezt a hasonlatot, hogy az életük hasonló lesz egy kis fűszálhoz, vagy egy gyönge növényhez, ami reggel fölsarjad, és estére már elfonnyad. A Bibliának nagyon gyakori hasonlata ez egyébként az eltékozolt, az elrontott ember életre. De csak most ennyit foglalkozik ez a bosszankodásunk tárgyaival. Csak ennyit foglalkozik itt a Zsoltár. Rögtön ráirányítja a figyelmünket, hogy ne azokra nézzél, ne azokat tekintsed, akik állandóan felbosszanthatnak, akiknek a magatartása, az élete egy merő kihívás lehet minden nap a tudatod számára, hanem változtass irányt. A gondolkodásodban, a nézőpontodban változtass irányt. Bízzál az Úrban és jót cselekedjél, e földön lakozzál és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, és se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Gyönyörű, hogy a Zsoltár a bosszankodást és a bosszankodásnak a miben létét ilyen sokszorosan körbejár, most már harmadszor idézi ez Dávid. Itt a harmadik idézetnél azért álltam meg, itt a 8. vers végén, mert ezt akár mottóul is megjegyezhetnénk az életünk számára. Mi ez a fél mondat? Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. A bosszankodásnak soha nincs jó következménye. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Tehát ami prevenció, ami megelőzés, ami a depresszió kivédése, ez egy tudatos küzdelmet feltételez, hogy az élet valóban egy hatalmas küzdelem, amiben mi is be kell, hogy álljunk ebbe a küzdelembe, a Biblia szerint is a föld élet óriási küzdelem, de hogyha valaki megismerte az Istent, vagy az Isten szavát, a Szentírást, akkor szabályszerűen álljon bele a küzdelembe. Így mondja a 2. Timóteus levél 2. fejezet, hogy szabályszerűen, csak az koronáztatik meg, aki szabályszerűen küzd. Így mondja ennek a fiatalabb munkatársának sokszor Pál apostol, hogy nemes harcot harcoljál meg, a hit szép harcát harcold meg. Tehát a küzdelemben csak helyes eszközökkel vegyél részt. Igen, küzdenünk kell az életben, és szabályszerű küzdelemre van szükség, de a bosszankodás az csak rosszra vinne. Tudni kell veszíteni is az életben. Egyébként erkölcsi tekintetben a Biblia szerint sokszor a veszteség a legnagyobb győzelem. Aki tud veszíteni, az győz. Aki tud hallgatást parancsolni magára, amikor a másik ember begerjed, aki tud visszavonulni akkor, amikor a másik ember előre rukkol, és hadonászik, és próbálgatja az igazát érvényesíteni, ez az ember nem vesztes, hanem ez győztes. És az az ember, aki megszűnik az irigységtől, a haragtól, azt mondja, szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésed, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne, ez újra visszatér az eredeti témához. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Távlati legyen az életérzésed. Nézzél távolra, ne az apró napi küzdelmekbe ragadjál bele, hanem nézd meg azt a nagyon szép véget, ami a szabályszerű küzdőkre vár, hogy a szelídek öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Innen idézte vissza Jézus a harmadik boldog mondást, Máté evangéliuma 5. fejezet 5. verse szerint, boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. És aztán, mivel ez a 37. Zsoltár nagyon is látja, hogy milyen a mi emberi természetünk, hogy az emberi természetünkkel újra és újra meg kell küzdenünk, újra és újra veszi elő azokat a témákat, amiket már előzetesen megérintett. De érezzük, hogy egyre magasabbra és magasabbra jutunk, és kikerülünk ebből a kellemetlen lelkiállapotból, mondom, hogy a bosszankodás és az önsajnálat. Szóval fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá. Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljön az ő napja. Fegyvert vonnak a gonoszok, felvonják ívüket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket. Döbbenetes dolog, kedves hallgatók, talán a 10-20 évvel ezelőtt még az életet nem néztük ilyen szemüveggel, vagy nem tudtuk volna ezt elfogadni, hogy az életről ezt mondja a Szentírás, hogy fegyvert vonnak a gonoszok, felvonják ívüket, és a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket. Késhegyig menő küzdelem zajlik itt a világban, és a legnagyobb támadás mindig azokat éri, akik emberként akarnak élni, akik az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember példája szerint szeretnének élni, Krisztus szerint szeretnének élni, ahogy Krisztust megölte ez a világ. Ahogy nem sokat teketóriáztak, a magas értelmiségiektől kezdve a csőcselékig mindenki azt mondta, hogy feszíts meg. Igen, azok, akik ezt az utat követik, akik igaz módon szeretnének élni, és akik nyugalomban, meggondolásban vezetik az életüket, ezeket le akarja ölni ez a világ. Szóval gyilkos világban élünk, de fegyverük saját szívükbe hat, és ívük eltörik. Jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága, mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. Jól tudja az Úr a fethetetleneknek napjait, és hogy örökségük mindörökké meg lesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jól laknak az éhség napjaiban. De a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a ligetékessége, elmúlik, füstként múlik el. Kölcsönkér a gonosz, és meg nem fizet, de az igaz irgalmas és adakozó. Mert akiket ő megáld, öröklik a földet, és akiket ő megátkoz, kivágattatnak azok. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Micsoda életismeret szólal meg ezekben a sorokban. Persze az igaz emberek is eleshetnek. Milyen gyönyörű itt a 24. vers megkülönböztetése azonban. Ha elesik is, de nem terül el, van, aki támogatja őt. Van hátországa, van hite, van megújuló, mindig megújuló élete. És Dávid azt mondja, hogy ha az életemen végig tekintek, az életemben is ezt látom. Ha visszatekintek a gyerekkoromra, az egész életemre, akkor is ezt a számadást vonhatom meg, hogy gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. Igen, nagyon sok ember azt mondja, hogy ő azért él agresszív életet, mert hát meg kell valahogy élni. Hát ez ma a divat, az agresszív élet a divat. Hát fenn kell tartanunk magunkat. Hát a mai világ határozottabb magatartást követel, mint a 10-20-30 évvel ezelőtt. Hát valamiből élnem kell, és hát ki kell verekednem magam számára a pénzt, meg hát azokat a lehetőségeket, amelyek egy normális élettel együtt járnak. olyan megdöbbentő, hogy az emberek ezekben a logikájukban soha nem hátra néznek, mert a tapasztalatokat hátul kell keresni, nem elől. Az emberek félnek a jövőtől, ahelyett, hogy hálát adnának a múltért és a jelenért. Különös csengése van Jézus szavainak a mai világban, hogy elég minden napnak a magondja. Ugye? Tehát, hogyha az Isten segített eddig az életben, és meg tudtunk élni tisztességes keretek között, és lelkiismeretesen, mint Dávid mondja, hogy gyermek voltam, meg is vélhettem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. Tehát azért az ember fönnmaradt, megéltünk, fönnmaradtunk, túléltünk dolgokat. Ne féljünk a jövőtől, az ilyen logika és az ilyen érvelés, hogy hát ha nem vagyok agresszív, hát akkor én nem akarok depressziós lenni, inkább agresszív leszek, inkább lesodrom a másik embert. De miért? Hát eddig kisegített abban, hogy élni tudjunk. Mondom, az embernek a különös érték felcserélése, hogy a múltért nem adunk hálát, a jelenért nem adunk hálát, de a jövőtől rettegünk, pedig hát a jövő legkevésbé van a kezünkben, amire még vissza tudunk tekinteni, hogy a múltban meg a jelenben is kisegített és kiadott erőt, az a legmélyebb hálával és köszönettel tölthetne, és persze a legmélyebb nyugalommal is, hogy aki eddig segített az életben, az ezután is segíteni fog. És itt a 27. versben mondja ki Dávid a Zsoltárnak, talán a legmagasabb pontján, lelkileg legmagasabbra emelkedő pontján ezt a szentenciát, amit nagyon jó megjegyezni, kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Valóban az egész ember élet itt van ebben az egy sorban. Kerüld a rosszat, szabályszerű küzdelem, csak helyes eszközökkel éljünk, csak a lelkiismeret eszközeivel, a meggyőződés eszközeivel. Kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Ezek után mondja ki még Dávid, hogy ügyelj a fethetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberé, de a bűnösök mind elvesznek, a gonosznak vége pusztulás. Ismétlen nem olvashattam fel az egész Zsoltár, de ha depresszióról van szó, kicsit már játékosan azt lehetne mondani, hogy a depresszió elleni orvosi szerre, az orvosi vényre ezt kellene írni, hogy recept Zsolt 37. A 37. Zsoltárt, aki sokat olvassa, és aki egyáltalán a Zsoltárok könyvében látja, hogy a régi emberek is mekkora küzdelmet folytattak, de a régi emberek is ismerték azt, amiben mi vagyunk, a mikorunk legfeljebb annyira más, annyiban más, hogy most tömegméretekké váltak ezek a jelenségek. Itt nem egyes embereknek a tapasztalatairól van szó a mai korban. A mai korban tömegméretekké váltak ezek a jelenségek. Ilyen módon is mondhatjuk, hogy a korunk demokratikus, mert mindenki mindenben részesül. Részesül jó dolgokban is, részesül rossz dolgokban is. A mai kor a lelki-szellemi demokrácia mellett a szabadságnak a kora. Itt igazán az embernek kell eldönteni, hogy most merre akar menni, merre akarja folytatni az életét. De kedves hallgatók, hogyha ilyen alapvető dologra hivatkoztam, mint hogy ha a depresszió közvetlen oka a bosszankodás és önsajnálat, a háttérben a közvetett oka hit hiánya és a lelkiismeret hiánya, akkor nyilvánvalóan, hogy én az okok legyőzésében látom ennek a szörnyűséges tudati zavarnak a legyőzését, a bosszankodás és az önsajnálat elhárításában, ami erős lelkiismeretet és erős hitet feltételez, de minthogy az eddigiekben is nyilvánvaló volt, hogy a depresszió azért az egész embert sújtja, az egész embert érinti. És korunk ilyen szempontból is demokratikus, hogy korunk antropológiája, ha akarja, ha nem, tudomásul kell, hogy vegye, hogy az ember egész, egységes egész. Úgy, ahogy a Biblia mondja. Az ember nem olyan, mint ahogy régen elképzelték a görögök, hogy áll testből és lélekből. A lélek magasabb rendű, a test meg alacsonyabb rendű. Ez a görög elképzelés volt. Számos görög vallási felfogás és filozófus osztozott ebben az eszmében. De az ember nem is valami trihotómikus, valami három részből álló valaki, a test, lélek, szellemnek az együttese. Az emberről a Biblia ezt a rövid meghatározást nyújtja a Mózes első könyve, 2. fejezet, 7. versében, hogy az ember élő lélek. az emberben a testi és a lelki folyamatok összefüggnek. Tehát az emberben, ha bármi betegség keletkezik, lehet az alapvetően tudatból kiinduló betegség, ennek bizonyára, és ezt látjuk a depressziónál is, ugye külső következményei is vannak. És hogyha az emberi életben külső következmények is vannak, és ezek is felütik a fejüket, akkor azt mondhatjuk, hogy bizonyos testi dolgoknak a kezelése, bizonyos fizikai dolgoknak a kezelése éppen úgy hozzájárulhat ahhoz, hogy ne legyünk depressziós emberek. Mire gondolunk? Itt felsoroljuk a kis füzetünkben azt, gyakorlati tanácsként, hogy nagyon sokszor az emberi életben a jó lelkületet, vagy a jó ideg és elmeállapotot nagyon egyszerű fizikai dolgok tudják előidézni. Ilyen például a mozgás. A mai kor nagyon sok betegség, hát ez persze ellenőrizhetetlen és kikutathatatlan, hogy hány betegsége vezethető vissza a mozgás hiányra. Egyszer egy gyógyszerésszel beszélgettem, aki egész életét egy faluban töltött el, és azt mondta, hogy neki erős meggyőződése, hogy például a cukorbetegségnek is alapvető oka a mozgáshiány, és a falusi népesség körében azért terjed annyira a cukorbetegség, mert már a falvakban sem mozognak, és dolgoznak annyit, nem végeznek annyi fizikai munkát az emberek. Azt mondja, katasztrofális, hogy ez a kultúra mihez szoktatta hozzá az embereket, mert a falvakban is a gyereket az iskolába kocsin viszik, azt az 500 métert sem teszi meg gyalog a gyerek. Milyen szép a Bibliának ez a kijelentése az Apostolok cselekedetei 17. fejezet 28. versében. Apostolok cselekedetei 17. fejezet 28. versében, amit egyébként Pál mond a hitetlen aténiak előtt, hogy Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Ez egy egyszerű mondat, de a mozgás nem hagyta ki az apostol. Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Az élet, az, hogy vagyunk, ez a mozgásnak köszönhető. Találkoztam olyan emberrel, aki az egész életét egy ágyban töltötte, és a mozgása csak annyi volt, hogy a szemét mozgatta. Soha nem láttam ilyen esetet, félelmetes eset. Ez az ember megtanult angolul, elolvasta a Bibliát így, hogy gyermekkorától fogva fekszik mereven egy ágyban, és csak fölfelé néz. A házát azonban megnyitotta olyan fiatalok előtt, akik a Bibliát meg akarták ismerni. Én is úgy jutottam el hozzá, hogy kazettákat kért, videókazettákat kért. Ezeket akarta bemutatni a feleségével segítségével, és megdöbbenve látta, hogy van ilyen ember, akivel ha beszélni akarok, akkor az ágya fölé kell, hogy hajoljak, mert csak úgy lát, mert a fejét sem tudja igazán mozgatni. Félelmetes eset. De az ilyen végletes esetektől eltekintve tessenek csak megnézni a saját életüket, hogy hányszor és hányszor segít ki bennünket a mozgás. Lehangoltak vagyunk, nyomott a hangulatunk. Tehetünk egy-két dolgot, például gyalogulunk pár kilométert. Nagyon szép ma is az este, hull a hó, szép a világ, fehérbe öltözött. Babicsnak van egy szép verse, a Halavány téli rajz, ami arról szól, hogy ez a hó alatt titkos lánc nyúl át a földön, összekötve azt, aki jó. És olyan szép ezen a friss havon sétálgatni, de egyáltalán bármikor is szép sétálgatni. Igaz, hogy nem annyira a kövön vagy a bitumenen, inkább a füvön és a természetes földön. Nagyon ajánlom mindenki számára ezt az egyszerű dolgot, hogy többet mozogjunk. Például nyári táborainkban kitűzöm én is mindig a célt, megnézem, hogy hány napos a tábor, 7 napos, 10 napos a tábor, kezdek egy 3-4 kilométeres kis gyalogtúrával, második nap már felemelem azt 6-7 kilométer, aztán 8-9-10 kilométer, a végén 15-16 kilométerre is fölmegyünk, eleinte nagyon sápítoznak az emberek, hogy nem fogják bírni, meg nem tudnak majd hazamenni, meg nagy az izomláz, de a végén általában mindenki köszönetet mond azért, hogy most egy hét alatt vagy 10 nap alatt egy jócskán kimozogtuk magunkat. Szokták mondani, hogy a gyerekeknek is annyi mozgás kellene, hogy jól megizzadjanak. Legalább egy napi 8-10 kilométeres mozgás, ezt még a tömbházakban is el lehet élni föl és le, föl és le. Soha nem ismernénk a depressziót, hogyha a kultúránk, az életmód kultúránk a mozgásnak igazi helyet biztosítana. Sajnos ez nem így van, az életmód kultúránk az állásra és főleg az ülésre korlátozódik. De az ülése is úgy, hogy vagy irodai ülés, vagy gépkocsiban való ülés, amit ha valaki meglátott volna, mondjuk 200-300 évvel ezelőtt egy akkori embernek így bemutatták volna a jövőt, hogy a 20.-21. századi homo sapiens így ül, és ezt csinálja, akkor azt mondta volna az a valaki mondjuk a 17.-18. század, hogy ez nem lehet igaz, ez rémálom, ez nem következhet be, mert kihal az emberiség. Kedves hallgatók, a cukorbetegségnek, az egyre inkább elterjedő mozgásszervi betegségeknek, és annyi sok más betegség mellett a depressziónak is az egyik fő oka az, hogy nem mozgunk eleget. Itt ne annyira a sportolásra gondoljunk, hanem az egyszerű mozgásra, nagyon egyszerű, tehát a gyaloglásra, az 5 km per óra mozgásra gondoljunk. Ehelyett beülünk a kocsiba, és a 50, 60, 80, 100 km per óra mozgással jönnek a világ ingerei velünk szemben. Mi 5 km per órára vagyunk megteremtve. Ez egy másik nagyon egyszerű, ilyen fizikai dolog, amit ajánlunk itt a kedves olvasóknak, a mozgás mellett a víz külső és belső használata. Ki ne élt volna már át ilyen dolgot, hogy mondjuk nyomott hangulatú volt, vagy szomorú volt, és hát ha módja volt, ha hazament éppen, és le tudott tussolni mondjuk, vagy meg tudott fürödni. Manapság már persze a kádban fürdés kimegy a divatból, mert nincs hely ezeknek a kádaknak, de ha valaki mondjuk meg tud fürödni, és vannak ilyen növényi kivonatú fürdőhabok, amelyeket lehet használni, ha valaki egy fél órát, háromnegyed órát a kádban tölt egy ilyen oldatú vízben, én például ezt gyakorlom, egy kedves külföldi ismerősöm, barátom küld nekem mindig egy flakon ilyen zöld növényi kivonatot, egy évig elég körülbelül, és hát az ára sem valami magas, tehát mindenki megengedheti magának. Nem tudom, hogy itt Magyarországon ezzel mennyire vagyunk ellátva, de hogyha úgy az ember már hetek óta nem tudott pihenni, vagy nem tudta megaludni azt a kívánt időmennyiséget, akkor egy ilyen fürdő, azért egy-két napra biztosítja az embernek a felfrissülését. Nem beszélek az úszásról, vagy egyéb más úri sportokról, most nagyon egyszerű dolgokról beszélek, a gyaloglás nem kerül semmibe, a tusolás már egy kicsit többbe kerül, de hát végül is az sem olyan nagy összeg, hogy magunk számára ne biztosítanánk. És egy harmadik dolog, a bőséges alvás. Kedves hallgatók, szeretném önöket figyelmeztetni arra, hogy azok az elméletek, melyek szerint az embernek elég 6-7 óra alvás bizonyos életkorban, teljesen téves elméletek. A legújabb felmérések is ezt valószínűsítik, igenis az embernek, a felnőtt embernek is, a tevékeny, aktív embernek is meg kell, hogy legyen az átlagos napi 8-8 és fél óra alvása. Az idegrendszernek szüksége van a pihenésre. Ahogy a gyomornak szüksége van a pihenésre, tehát minden órában ne nassoljunk, vagy ne tömjük a bendőnket különböző nyalánkságokkal, mert a gyomornak is pihenni kell legalább 3-4 órát az emésztés után. Ugyanúgy az emberi tudat, az emberi idegrendszer, tessenek meggondolni, hogy mindannyian milliárdosok vagyunk, csak ennek nem vagyunk tudatában. Mi azt mondjuk, hogy hát mi nem vagyunk milliómosok. Hát milliómosok nem vagyunk, milliárdosok vagyunk. 25, 40, 50 milliárdat sejtünk van. Milliárdosok vagyunk. Ezek az agysejtek egymással a legbonyolultabb biokémiai összeköttetésben vannak. Az egész emberi életnek a vezérlő központja itt van néhány köbcentiméteren, és ez vezeti az embert, és ahogy a művészek gyönyörűen kifejezték, az ember egy kis mikrokozmosz. Hogy Vörös Marti Mihály mondja, az ember feljő, lelke fényfolyam, a nagy mindenség benne tükrözik. Ugye a Csongor és Tündének ezek a gyönyörű szavai szerintem felülmúlhatatlanok a világköltészetben, hogy az ember feljő, lelke fényfolyam, a nagy mindenség benne tükrözik. Itt tükrözik pár köbcentiméteren az egész mindenség, az egész univerzumot magunkba tudjuk fogadni az ismereteivel, a csodáival, a szépségével. Tehát ennek az emberi idegrendszernek szüksége van a pihenésre, milyen szépen mondja a 127. Zsoltár első két verse. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába nektek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában áld eleget. De kell, hogy legyen alvás meg álom, mert hogyha nincs, akkor nem tud valaki eleget adni. Nem tudja azt adni, amit a bőséges álomnak az egyik legszebb tulajdonsága, hogy mondja a 30. Zsoltár, mondom, Zsoltárok könyve, Recept Zsolt, azon belül Recept Zsolt 37, 127, 30, azt mondja a 30. Zsoltár, este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Ha az ember ki tudja pihenni magát, más szemmel ébred a holnapra, másképp látja az életnek a nehézségeit, problémáit. Ajánljuk még ezt is a kis füzetünkben, hogy ne vessük meg az emberi történelem nagy művészi alkotásait, főleg a zeneművészet alkotásait. A Biblia közli velünk, hogy a depressziónak az egyik ellenszere a hárfa zene volt, amikor Saul súlyos depressziós volt, az udvar tartása is föleszmélt, és elkezdte gondolkodni, hogy hogyan lehetne ebből az emberből elűzni a démonokat. Hát hívatták az ország legjobban játszó zeneművészét, akinek híre volt, akinek a hárfa játéka olyan csöndes, kiegyensúlyozott, csodálatos zenei játék volt. Ez Dávid volt Betlehemből, és Dávid elment Saul udvarába, vitte a hárfáját, és ott énekelte neki ezeket a zsoltárokat, vagy ezek közül némelyet. Tehát a zeneművészet nagy alkotásai. A főiskolánkon, amely a Sola Scriptura főiskola, egy évig tanítunk egy tárgyat, a Biblia és a zeneművészet. Ha valaki csak ezekre a tárgyakra, ezekre az órákra szeretne bejönni, itt van a prospektusa a főiskolának, itt van, hogy hogyan, mikor vannak ezek az alkalmak. Egy zenetanár tart előadást arról, hogy mi az igazi zene. Mert persze nem azt nevezem igazi zenének, ami a mai világban zeneként törzskönyvezett, de a depresszió melegágya, nemhogy a csitítója, nemhogy a leépítője, de a depressziót kiváltó, nem tudom én, harsány, feszültséget keltő és hordozó rockzené és egyéb más zene, tehát nem erről van szó, az emberi történelemnek a nagy alkotásai, az Opus 550 mondjuk Mozarttól, vagy a 7. szimfónia Beethoventől, vagy Johann Sebastian Bach minden darabja. Hogyan is mondta szegény Pilinszky János? Ha depressziós vagyok, csak egy valakit tudok hallgatni. Johann Sebastian Bachot. Bach óriás. De miért óriás? Nem csak azért, mert a zeneművészete technikailag egy nagyon magasrendű, ugye barokk kultúrának a csúcspontjánál, hanem azért, mert Bachnál ott volt az a hátország, amit én a lelkiismeret és a hit hátországának nevezek, aki minden művelé odaírhatta azt, hogy valakinek a dicsőségére írta a műveit. Ha valakinek a dicsőségére írta a műveit, az minden embert fölemeli ahhoz, akinek a dicsőségére írta a műveit. Kedves hallgatók, vannak itt még gyakorlati útmutatások, és persze ennek a témának az irodalom is egyre bővülő, én csak alap dolgokat szerettem volna önöknek megérinteni, de ha már irodalom és azután zene is elhangzott, hadd illusztráljam néhány képpel is, hogy mit láttak meg a depresszióban, és miben látták meg a depresszió legyőzését, a festészetnek, a képzőművészetnek a nagy alkotásait szeretném befejezésül levetíteni.
1: Igen. Igen, tehát Lukács van Leiden. Nem erősít? Lukács van Leiden metszetével kezdjük a vetítést. Hogyan került ki az Isten kezéből az ember, mutatja ez az 1529-es metszet, amikor az Úr elmagyarázza az első emberpárnak az élet rendeltetésszerű használatát. És a következő képen láthatjuk, hogy ehhez képest az ember már is nem rendeltetésszerűen használja az életét. Az Úr távozik, Nicolas Poussin festménye jobb felső sarkában látjuk. Az első emberpár itt marad, és Éva rögtön, mint egy jelzi Ádámnak, hogy megpróbálhatnánk, megkísérelhetnénk tapasztalatból is megismerni a rosszat. Hát végül is minden rossznak, minden betegségnek ez a háttere, hogy az ember tapasztalatból kipróbálta a rosszat, és a rossznak, a gonosznak egyik következménye a betegségek és köztük a depresszió. A Kain és Ábel történetben látjuk, hogy Rembrandt hogyan ábrázolta Kaint aki keményen lehajtja a fejét, aki elégedetlen az Istennel, aki az oltárára ráteszi azokat a növényeket és gyümölcsöket, amiket az Isten nem kér tőle. A másik oltár itt balra, az Ábel oltára, azon egy gyenge jó, egy gyenge bárány áldoztatik fel. Ábel belátta a bűneit, és ki akart szabadulni azokból, ezért fordult Istenhez segítségért. Kain egyedül maradt a visel dolgaival, és az Istennek odavitt néhány terményt, hogy azzal elégedjen meg, és engesztelődjék meg vele szemben. Ugye a Biblia szerint Istent nem lehet engesztelni a rosszal szemben, a rosszat elkövető iránt viszont nem kell engesztelésre bírni. Jobban szereti az Isten az embert, mint az ember saját magát. Kain depresszióját egyébként a romantika aztán nagyon erősen felfokozza. Prudonnak az olajfestménye a Louvre-ban látható, hogy megöli Ábelt, az öcsét, itt látjuk ugye elterülve és fut a saját lelkiismerete elől. Ilyen görög nemtők vigyázzák az útját fáklyával, tehát az Isten megígérte Kainnak, hogy ő ugyan ölt, de az ő életét nem fogják kioltani, de Kain arcán látszik az elrendezetlen életnek a nyoma. Végül is hát a depressziónak is egy legvégső mozzanata ott a mélyben az elrendezetlen életnek a kifejeződése. Aztán a későbbi francia romantika már ez a 19. század első felében készült olajfestmény, Kaint a depresszió, a mánia, szinte már a skizofrénia áldozatának mutatja, itt jobb oldalt látjuk, hogy viszi a családját, menekül a saját lelkiismerete elől. Ez egyébként Victor Hugo-nak a Lelkiismeret című verséhez is készült ez az olajfestmény. A vers ugye arról szól, hogy az ember Kain menekül a szem elől, sehol nem nyer megnyugvást, még végén a földbe ásatja magát, hogy ott majd nem látja a szem, a lelkiismeret, de a nagy sötétségben is ott világlik föl vele szemben a szem. Következő képünkön áttérünk már a másik nagy történetre, talán a depressziónak első nagy képzőművészet történeti ábrázolása, szintén az előbb is látott Lukács van Leyden, németalföldi holland mester nevéhez fűződik. Jobb oldalt, hogy úgy mondjam, tényleg ott van Dávid, aki orvosolná ezt a depressziót a hárfa játékával. Bal oldalt viszont nézzék meg Sault, ahogy szorongatja a dárdáját, mert rögtön el fogja hajítani Dávid irányába. Iszonyatos történet ez. Még ne váltsunk, ha lehet, még menjünk vissza. Képen láthatjuk Saulnak az arcát. Na most erre mondom azt, hogy a történetben, a művészet történetben talán az első nagy hatású ábrázolása a depressziónak teljesen önmagába forduló arc. Teljesen önmagával törődő tekintet. Ez az ember már nem tart kapcsolatot a külvilággal, önmagában forog önmaga körül. Tehát itt már az önsajnálatnak a prédája, az önsajnálat iszonyatos betegség. Egyébként a behajtani tilos táblát kellene az első gondolatunk elé tenni, ami azzal foglalkozik, hogy jaj, én. Ugyanez a mozzanat, és itt mehetünk Rembrandt olajfestményére, ami az amszterdami Rijksmuseumban függ. Jobb oldalt ugye a hárfázó Dávid, bal oldalt Saul, aki törli a bal szemét a drapériával, a jobb szeme iszonyatos ürességet árul el. Itt is jobb kezében szorongatja a dárdát, és kész lenne Dávidot megölni. Pedig a következő kinagyításon láthatjuk, hogy Dávid belefelejtkezve a zenébe és a művészet örömébe, tulajdonképpen a leghatásosabb gyógyszert nyújtja át Saulnak, a vidám elme jó orvosságul szolgál, fel van írva a példabeszél könyve 17. fejezete a táblára, a vidám elme jó orvosságul szolgál. Tehát ki emeli fel az ember elméjét? Az igazi zene erre igen alkalmas. Az ember elméjét persze megváltoztatva fölemelni, egyedül az Isten beszéde, a Szentírás alkalmas. Következőképpen láthatjuk, hogy Dávid ezt a kiegyensúlyozottságát is annak köszönhette, hogy ő Ő Istenhez közel maradt. Ő, ha elkövetett is vétkeket, hogy olvastuk a 37. Zsoltárban, ha elesett is, de nem terült el. Kint a szolgái nézik az ellenséget, Holbein metszetének ott jobb felső sarkában látjuk az ellenséget, fürkésző szolgákat, akik fondorkodtak Dávid ellen. Dávid nyugodtan ül a sátrában. Ott van a lant fölakasztva ugye a falra, és ő pedig írja a gyönyörű zsoltárokat. Persze Dávid is beleesett a depresszióba átmenetileg, ahogy mutatja Rembrandt rajza, a bal oldalt álló alak Dávid, iszonyatos súlyok nyomják a lelkét, hiszen egy embert eltett az útjából és hát lábalól, hogy elvehesse annak az embernek a feleségét. Most jelentik Úriás halálát. Rembrandt ezt is megörökítette ezen a rajzán, és azt a nyomot megdöbbent, de a tettét előre kiszámító Dávidot is, az arcán sok minden tükröződik. Jobbra pedig már jön a következő képen is látható Nátán próféta, aki Dávidot fölébreszti ebből a kábultságából. Ezt is Rembrandt nagyon hatásosan ábrázolja, a jobb oldal Dávid, ahogy szinte fel fog ébredni ebből a lelki halálból, amire nézve a bal oldalt ülő Nátán próféta elmondja azt a gyönyörű szép példázatot a szegény ember bárányáról. Sokszor beszéltünk már erről. A következő képünkön megyünk tovább a történelemben. Saul, aki végül is nem csak a depressziónak, hanem mondom a skizofréniának is az áldozatává vált, elment a halottlátó asszonyhoz. Az endori jósasszony megidézte előtte Sámuel prófétát, egy fehér alak jön fel a földből, egy múlt század végi angol festő ábrázolásán. Jobb oldalt látjuk Sault, ahol, ahogy kiszáll belőle a lélek és előre borul, és másnap öngyilkos lesz. Egyik rossz vonja maga után a másikat. Depressziós emberek, hogy kitörni akarnak a helyzetükből, elmennek javasasszonyokhoz, spiritista eszközökhöz folyamodnak, hadd ne mondjam a modern spiritizmus különböző válfajait, tele vagyunk a spiritizmus és az okkultizmus különböző nemeivel, ezekre majd külön előadást fogunk szánni. Saulnak a vége sajnos az öngyilkosság. Lehet beszélni proféták esetében depresszióról? Két profétánál igen. Az egyik Illés, nem is ez az eset, amikor ki kell, hogy meneküljön az emberi világból, és szinte az állatokkal él közösségben, nem Akhábbal, királyi családjával és az őt üldöző ország vezetőivel, nem ekkor depressziós Illés, de akkor, amikor elfut a királyné Jézabel elől. Illésnek a depressziójának az ellensúlyozására szokták ábrázolni ezt a víg mulatozó környezetet. A depresszióból való kitörés egyik eszközeként azt gondolják az emberek, hogy szórakozni kell, kicsapongani kell. Ez inkább még elmélyíti a depressziót. Következő képünkön látjuk, hogy Illés, aki sokakat fölkeresett és gyámolított, és a következő képünkön a másik nagy prófétát, akivel Illés mellett, akivel kapcsolatban lehet még depresszióról beszélni, ez Jónás. Jónást, amikor a tengerbe vetik, vagy egy katakomba festmény mutatja, aztán, ahogy benyeli a hal, és a halból imádkozik Jónás, ahogy a bécsi Genezis mutatja, nem is ez a depresszió, ami ott a hal gyomrában érinti, bár akkor is látjuk, hogy nagyon elesett állapotban van ez a küldetés elől menekülő prófét, egy üvegablakon látjuk a kiemelkedését a mélységből, az imájának a segítségével. A depressziónak a leghatásosabb ellenszere a hívő emberek életében, de csak hívő emberekre lehet mondani, az imádság. Jónás végül elindul Ninivébe, az Istentől adott küldetés célállomása.

Nézzék meg Jónás alakját, hogy teljesen természetellenesen vonaglik az egész teste, de a két karja is, sőt az arca, ahogy bosszankodik, ahogy szemrehányja Istennek, hogy ő jó. Azt mondja, hogy te bánkódsz a gonosz miatt is, és ezért akartam elfutni Tarziszba, és nem eljönni Ninivébe. Itt is a bosszankodás, meg az önsajnálat, szóval ne ítéljük el a depressziós embereket. A depresszióban nagyon könnyű belecsúszni, ha egy Illés és egy Jónás is proféták létükre belecsúsztak, és magának az Istennek kellett nagyon nagy erők bevetésével kiemelni őket. Következő képünk mutatja, hogy Jézus is megemlékezett a depressziónak egyik nagy forrásáról, a talentumok példázatához készült ez a Rembrandt műhelyéből való olajfestmény. Az az ember, aki elássa a talentumait, aki nem akar másokért élni, nem akarja kamatoztatni a tehetségét, vagyonát, pénzét mások javára, tehát nagyítsuk ki ezt az arcot. Hát, ha így megnézzük, most már látjuk, hogy ez is egy depressziós tekintet, vagy depressziós az. Ha az ember nem a rendeltetésének megfelelően él, nem a lelkiismeret vezéri, nem a hit vezéri, hanem vezéri a bosszankodás, az önsajnálat, a maga sebeinek a nyaldosása, és elássa azt az egy talentumot is, amiről ugye Máté 25. fejezetében Jézus beszélt, ilyen emberré válik. Júdás. Őt említettem Kain és Saul után, ezért az olajfestményért egy műkereskedő Rembrandtnak egy vagyont adott. Azt hiszem, hogy méltán, pedig fiatalkori képe Rembrandtnak. A főtanács előtt van Júdás, ott középütt látjuk egészen lent a 30 ezüstpénzt, hogy visszaviszi a papoknak és írástudóknak. Azt mondta, hogy vétkeztem, elárultam az ártatlan vért, de nézzük meg, itt kicsit jobbra van Júdás, hogy összeteszi a kezét, de valami hihetetlenül görcsös, kemény az a kéztartás, a válltartás, a kemény maga a tekintet az arcnak, a fejnek jobbra billentése. Szóval Rembrandt ilyen nagyon egyszerű eszközökkel figyelmeztet bennünket arra, hogy Júdás nem fordult szembe igazán az árulásával. Önmagát sajnálta, hogy mit szólnak majd az emberek, hogy tanítvány létére elárulta a mesterét, és ezért nem jöhetett ki ebből a bajból, és ezért lett a vége az életének ugyanaz, mint Saulé, tehát elment és felakasztotta magát. Azt szokták mondani, hogy a magyar művészet történetben is volt egy nagy depressziós festő. Önarcképe is mutatja, hogy nem akármilyen tekintet néz ránk Csontvári önarcképéről. Biztos, hogy Csontvári is sokat küzdött ezzel a betegséggel. De nézzék meg, hogy micsoda életteli, eleven megfogásai vannak a Hortobágyi, ugye a Vihara Hortobágyon, a kilencszűkú híddal. Vagy még inkább a következő kép, amikor elment a Balkánra és a Jajcei vízesést megfestette, hát a nagy kolorista feste, a színek feste, az atmoszféra feste, csupa élet Csontvári. Ne foglalkozzunk sokat a művészeknél a depresszióval. Sokszor az nagyon jóra tudott fordulni, sokszor az érzékenységnek volt a kifejeződési formája. Nézzük a következő Csontvári képeket, mert Csontvári ugye elment a Közel-Keletre, megfestette ugye Taormina romjait. A következő képünkön is látjuk ezeket a keleti Baalbek, Taormina romos részek, és a nagy természet, ahogy a csodálatos színeivel kibomlik, az emberi világ persze, az emberi világ romvilága természethez képest. A következő képünkön látjuk, amit leginkább ismertünk, az zarándoklás az életfánál, a libánoni cédrusnál, aztán a következő kép, ami valóban inkább már a depresszió felé hajló kép, a magányos cédrus. Csodálatos kép, csodálatos festmény, de látszik a sztoicizmus beszüremkedése, látszik a megrendült küldetés tudatnak, a lecsapódó fáknak, fa gajjaknak, illetve ágaknak a képében a megrendült világ tudatnak a kifejezése. De nézzük meg Csontvárinak a bibliai tárgyú képeit Mária kutya Názáretben. Nézzük ennek néhány kinagyítását is. Ugye az asszonyok mozgása, a táj, az építmény és az emberi alakoknak
csodálatos

hangja, megint a színeknek a felemelő, feldobó ereje, aztán a következő kinagyításon látjuk a középponti részt, ugye a víz képe. Aztán a következő képünkön most már Názáretből Jeruzsálembe megyünk, Jeruzsálem tornyai, megint a színvilága, csodálatos atmoszféra, ami mindig jellemzi Csontvárit, aztán a következő képen látjuk a Dávid tornyát, az előtérben már galambuk is, tehát a növényi élet mellett az állatok élete, és a következő képen, amit már sokszor mutattam önöknek, a siratófal jelenet Jeruzsálemben. Nézzük a következő kockánkon az idős rabbinak a kinagyítását, a fájdalom, a gyász együtt él itt más emberi érzelmekkel, de a következő kép, ami Csontvárinak a fő képe, a fohászkodó üdvözítő, és amely mutatja Csontvárinak tulajdonképpen végső állásfoglalását az élettel, a megváltóval, Krisztussal kapcsolatban. Menjünk a következő képünkre. Itt a kinagyításon jól lehet látni, hogy Csontvári tudatában volt, hogy az emberi élet akkor rendeltetésszerű élet, ha törvények szerint élünk. Mózes van ott a 10 parancsolat két kőtáblájával. Ahogy vezetjük a szemvonalunkat bal felső sarokból jobb oldalra, Krisztus van előttünk, az igazság és szeretet Krisztus, amit két színnel mutat meg Csontvári, a fehér és a vörös színnel. Menjünk közelebb Krisztushoz, aki hívja az embereket, aki kérleli az embereket. Ha még közelebb megyünk, ugye valóban fohászkodó üdvözítő, Istenhez is fohászkodik, de az emberekhez is, hogy emberek, akartok-e élni olyan életet, amire az Isten teremtett benneteket. És most nézzük a következő képet. Hát igen, itt van a depressziós tömeg. A 20. században vagyunk, a 20. század elején festette ezt Csontvári. Nézzék meg a méltatlankodás, a bosszankodás, a megbotránkozás. Mindenki kinyitja a száját, és mi jön ki ezekből az emberi szájakból? A méltatlanság, nem ezt vártuk. Istentől, Krisztustól nem ezt vártuk. Hát mit vár az ember? Miért bosszantjuk magunkat? Azért, mert mást várunk, mondjuk pénzt, hatalmat várunk, nem ezek teszik igazán boldoggá az életet. Nézzük meg, a következő kinagyításon mennek az emberek a templomba, már ott vonulnak, még a következő kép még jobb oldala felé fog menni, és ott látjuk a kivilágított templomokat, jobb oldalt a Kálvária 3-as keresztjét. Ott vannak az emberek, de valahogy az emberek nem ott rakják le a bűneiket, ahol kellene, nem Krisztus lábánál, nem az élő személyes Istennel való kapcsolatban. Az emberek kitalálták a vallást, a vallásoskodást, mint sokszor az Isten kikerülésének egyik leghatásosabb eszközét. Nézzük meg most a kinagyítások után az egész képet, Krisztus egyedül van. Ő azonban élet, szeretet, jóság. Az emberek itt jobb oldalt csoportokba verődve közösen vannak, ott jobbra fent megint csak csoportba verődve, lent az ateista tömeg, fönt a vallásoskodó tömeg, két fekete ruhába öltözött ember borul a sírkőre, ott jobb oldalt látjuk Jézustól, és mögülük egy gyönyörű szép cédrus emelkedik az égnek, a szép kék és fehér színű égnek egy gyönyörű barna törzsöl a zöld lombkorona, vagyis azok, akik személyesen kutatják a Bibliát és Krisztus áldozatának a miértjét, azoknak az élete növekvő, megújuló, és ezeket a rettenetes tudati betegségeket legyőző élet lehet. Csontvárinak ez egyik fő műve, és egyben testamentuma is a 20. századra, amelynek az elején megfestette ezt a képet. Ő ebben mutatta meg a depresszió legyőzésének az útját. Kár, hogy Jézus Krisztus körül olyan üres ott a tér. Jézus mindenkit vár. Következő képeink már a befejező kockák, ugye Csontvárinak sok bibliai tárgyú képe van még a keresztre feszítéssel kapcsolatos is, és az emberi tömeg méltatlankodásával kapcsolatos rejtélyes, enigmatikus képek, mint ez is, ami itt előttünk van.
És aztán a következő képünkön ugye a próféta ábrázolása, hát ez már talán sikerületlenebb, mert a próféták nem egészen ilyen félelmetes szemű prédikálók voltak, de ezért, ha már megyünk tovább, Rembrandtnak a nagy olajfestménye álljon a vetítésünk végén. Hát ha a Zsoltár 37-et mondtam a depresszió elleni szernek, a festészet történetéből, ha egyetlen egy Krisztus portrét kellene kiválasztani,

Kedves gyülekezet, mindenek előtt a jelenlévő gyerekek figyelmét szeretném kérni. Egy kis történetet mondanék el, amit magam is nemrég olvastam. És ez egy igaz történet arról, hogy Isten milyen eszközöket használhat fel arra, hogy embereket megkeressen és magához vezessen. Egy néniről szól, illetve inkább a kutyájáról. Ez egy hívő asszony volt, aki a szomszédos faluban lévő gyülekezetbe járt rendszeresen, és noha sokat imádkozott a családjáért, a családjából senki nem tartott vele, fáradozott is értük, de se a gyermekei, se az unokái nem hajlottak rá, és nem is tudták tulajdonképpen, hogy hol van az a gyülekezet. Ő minden szombaton elkészült és elment a gyülekezetbe, egyedül a kutyája kísérte el. De a kutyája rendszeresen vele ment a gyülekezetbe minden szombaton, a gyülekezet előtt megvárta, és utána haza is elkísérte. Biztosan ismeritek a kutyáknak ezt a jó tulajdonságát, hogy szeretik a gazdáikat kísérgetni, és adott esetben meg is várják, és vissza is kísérik. Nekünk annak idején volt egy ilyen kutyánk, de volt egy őzikénk, aki ugyanezt tette, hogy kísérgetett bennünket a faluba, faluig, meg hát vissza nem mindig, mert ugye, ott kutyák gondoskodtak róla, hogy ne nagyon tudjon megvárni bennünket. De visszatérve ehhez a történethez, a néni imádkozott a családjáért, de nem érte meg azt, hogy bárki is elfogadta volna az ő hitét, meghalt. Viszont a halála után is ez a kutya szombat reggel, ugyanúgy, mint addig, elindult. És ezt minden szombaton tette. Minden szombaton reggel elindult, abban az időben, amikor szokott a nénivel együtt a gyülekezethez menni, és minden szombat délután jött vissza. És erre felfigyeltek a családtagok, hogy hová megy ez a kutya minden szombaton. És egyszer kifigyelték. Utána mentek a kutyának, és hát egészen addig, hogy a kutya ott megállt, illetve lecövekelt egy ház előtt, ott leült, leheveredett, és hát onnan nem mozdult. És a családtagok ott figyeltek egy darabig, és a házból énekszó hallatszott, ami nagyon megragadta őket, és bementek ebbe a házba. Ez volt a gyülekezet. Ide járt ez a kutya minden szombaton, a néni halála után is, és így vezette el a családtagokat a gyülekezetbe, úgyhogy a családtagjai is, a néni halála után ugyan, de mégis a kutya által oda találtak a gyülekezethez. Tehát látjátok, hogy az imádság akkor sem vész kárba, hogyha valaki nem tapasztalja rögtön az eredményét, és ha embereken keresztül valakit a Jóisten nem tud megszólítani, akkor megszólítja másképpen, mint itt ebben a történetben is, ezáltal a kutya által vezette el őket a gyülekezethez. Most pedig kérném az egész gyülekezet figyelmét. Két igét szeretnék olvasni bevezetőként. Az egyik János első levelében található, tehát János első levele, 4. fejezetének a 10. versét olvassuk el, ahol a következő igét találjuk. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Azt hiszem, nem ismeretlen ez az ige, illetve maga az esemény se, amire János apostol utal. De miről beszél itt az apostol? Miért mondja azt, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük az Istent? Ez már csak válasz egy másik szeretetre. Ezt mondja, hogy abban van a szeretet, az az igazi szeretet, és onnan ered tulajdonképpen a szeretet, ahogyan ő szeretett minket. És ez a szeretete abban is megnyilvánult, hogy az ő egyszülött fiát odaadta áldozatul a mi bűneinkért. A másik ige, amit szeretnék idézni, a Rómabeliekhez írott levél 12. fejezetének az első verse, ami szintén egy ismert igei rész, és a kettőt együtt fogjuk majd átgondolni. Tehát a Rómabeliekhez írott levél 12. fejezetének az első verse. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
Hát láttuk az előző igében, hogy Isten áldozatáról van szó, az Isten szeretetéről, amire azt mondhatnánk, hogy felette áll mindennek, hiszen az ő egyszülött fiát adta. Így is megfogalmazza a Biblia, Pál apostol a római levélben, hogy aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Tehát, hogy ebben azt akarta kifejezni Isten, hogy a legtöbbet, a legnagyobbat adta, illetve hát, hogy mindent nekünk akar adni. Tehát az Isten áldozata, az Isten szeretete olyan, ami nem tart vissza semmit. Ő önmagát adta. Nem valamit adott nekünk. Ugye sokszor sajnos az ember hajlamos arra, hogy így, hogy mondjam, így elaprózzuk az Isten szeretetét. Hogy hát igen, Isten adott nekem bizonyos dolgokat. Igen, vannak az Istennek ilyen ajándékai is, de ne felejtsük el, hogy ez csak ráadás. Ez mind csak ráadás. Mert ő a legtöbbet, ő mindent odaadott önmagában. És ezért mi az, amit tőlünk kér viszonzásképpen? Itt a római levélben ezt olvastuk, hogy ha ezt tudjuk, ha ezt megértettük, akkor mi is szánjuk oda önmagunkat. Tehát ezt mondja, szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. De ez csak válasz az Isten áldozatára. És itt szeretnék egy néhány gondolatban kitérni az ószövetségi áldozatokra. Nemrégen írt egy olyan felismerés, Mózes harmadik könyve első fejezeteit olvasva, ugye nem sokszor nehezen olvasható résznek tartjuk ezeket, vagy nem szívesen olvassuk, ugye ott az áldozatok részletes leírásaival találkozhatunk. De mégis nyilván nem véletlen, hogy ezek benne vannak a Szentírásban, sok mindent megtanulhatunk ezeken keresztül. Mindenekelőtt nem is innen, hanem Mózes második könyve 29. fejezetéből szeretnék idézni, hogy az egész ószövetségi áldozati rendszernek mi volt az alapja, amit minden nap reggel és este újra és újra ismételniük kellett. Tehát Mózes második könyve 29. fejezetében olvassuk a következőket. Itt a 38. verstől a 45-ig. Ez pedig az, amit áldoznod kell az oltáron. Esztendős két bárányt minden nap szüntelen. Az egyik bárányt reggel áldozd meg, a másik bárányt pedig áldozd meg este. És az egyik bárányhoz végy egy tized lisztlángot, egy negyed hinnyi sajtolt olajjal vegyítve, italáldozatul pedig egy negyed hinnyi bort. A másik bárányt este áldozd meg, ugyanazzal az étel és italáldozattal. Készítsd azt minden reggel. Kedves illatul, tűzáldozattul az Úrnak. Szüntelen égő áldozat legyen az a ti nemzetségeitek között, a gyülekezet sátorának ajtajánál az Úr előtt, ahol megjelenek néktek, hogy veled ott szóljak. Ott jelenek meg az Izrael fiainak, és megszenteltetik az én dicsőségem által. És megszentelem a gyülekezetnek sátorát és az oltárt, Áront és az ő fiait is megszentelem, hogy papjaim legyenek. És az Izrael fiai között lakozom, és nékik Istenük leszek. Ugye ez az az áldozat, amit a papoknak minden nap be kellett mutatniuk reggel és este. Látjuk az előírásban, hogy itt minden esetben bárány áldozatról volt szó, minden esetben esztendős bárányt kellett hozniuk. Ugye ez volt a húsvéti báránynak a rendtartása is. Ez a makulátlan, fiatal bárány a Biblia szerint mire utalt előre, kire? Ugye, ami áldozatunkra, az Istennek ama bárányára, aki elveszi a világ bűneit. És még valamit mellé kellett tenniük, itt olvasunk erről is, ugye liszt olajjal, és mellé a szőlőlé. Az utolsó vacsorán mit adott Jézus a tanítványoknak, mint az ő áldozatának a jelképét, tulajdonképpen ugyanezt. Ugye az a bizonyos kovásztalan kenyér ebből állt, ugye olaj és liszt és víz ebből állt össze, és adta a poharat is, mint az ő szövetségének a kelyhét. Hát az Ószövetségben már ott voltak ezek a jelek, ezek a jelképek,
És ezzel mit akart Isten kifejezni? Először is azt, hogy ő ajánlja föl a szövetségét az ő népének, mégpedig azáltal, hogy ő ad, ő hoz áldozatot, és hogy ezt reggel és este ismételniük kellett, hogy ezt soha el ne felejtse Izrael népe, hogy enélkül az áldozat nélkül, Krisztus áldozata nélkül nekünk nem lehetne az Isten elé járulnunk. Nem lakhatna közöttünk, ugye itt így fejeződik be ez az ige szakasz, és az Izrael fiai között lakozom, és nékik Istenük leszek. Tehát egyáltalán ez a feltétele annak, hogy Isten gondot viselhessen ránk, hogy ő a naponkénti gondoskodását bizonyíthassa a mi életünkben, és hogy mi hozzájöhessünk, mint a mi atyánkhoz. Ez az, ami az alapja volt az egész áldozati rendszernek. Ugye sokszor, amikor az áldozatokról van szó, nekünk csupán, vagy legtöbbször legalábbis a bűnért való áldozat jut eszünkbe. Ugye az, hogy amikor az ember megbánta a bűnét, akkor mit kellett tennie, majd erre is szeretnék kitérni. De amikor Mózes harmadik könyvét elkezdi az ember olvasni, érdekes módon nem ezzel találkozik. Az Isten áldozatára, az Isten szeretetére való válaszunk nem azzal kezdődik, hogy hozzuk a bűneinkért az áldozatot. A bűneinkért Isten meghozta az áldozatot. Majd szeretnék, ahogy említettem is már, kitérni a bűnért való áldozat kérdésére is, de figyeljük meg, hogy Mózes harmadik könyve első fejezetei milyen áldozatokat sorolnak föl. És ezzel tulajdonképpen egy sorrendet is felállít az ige, hogy mivel kellene nekünk válaszolnunk az Isten értünk hozott áldozatára, Isten irántunk való szeretetére, elsősorban mivel kellene válaszolnunk. Tehát így olvassuk Mózes harmadik könyve első fejezetében, illetve hát nem szeretném most itt olvasni végig a leírásokat. Látjuk már a feliratban, hogy miről van szó. Az legelső, a felsorolt áldozatok közül az egészen égő áldozat volt. Ez különbözött a bűnért való áldozattól, különbözött a többitől is. Az egészen égő áldozat, ugye azért is nevezték így, mert teljesen mindenestől el kellett égetni az oltáron ezt az áldozatot. Tehát úgy, ahogy volt. Illetve valamit tenni kellett vele. Ugye, ahogy említettem, és nem szívesen olvassa az ember ezeket a részleteket, mert hát ugye ránk már nem vonatkozik, meg hát nem is értjük, hogy ott mi miért történt. Ugye ott föl kellett, hogy darabolják a papok, és hogy ott még mit tegyenek vele. De azért fölfigyelhetünk egy mozzanatra, ami nem is olyan lényegtelen. Ennél az egészen égő áldozatnál arra, ugye a 13. versben mondja, hogy hát ugye nyilván, ahogyan ezt a feláldozott állatot darabjaira bontották, utána ezt mondja, a belet és a lábszárakat mossa meg vízben. A pap pedig áldozza meg az egészet, és füstölögtesse el az oltáron égő áldozatul. Ez a tűzáldozat kedves illatú az Úrnak. Ugye nem különös ez, mikor arra gondolunk, hogy egészen égő áldozat, hát tegyék rá az egészet az oltára úgy, ahogy van, és égjen el, nem? Még itt ugye földarabolni, meg megmosni. Hát miért volt erre szükség? Nem az a lényeg, hogy megölték és elégették? Tulajdonképpen erre is utal az ige az új szövetségben is, hogy vajon minek a jelképe lehetett. Próbáljuk meg átgondolni, az egészen égő áldozat mit jelképezhetett? Mivel kellene nekünk válaszolnunk az Isten értünk hozott áldozatára? Ugye viszont áldozattal, de azzal, hogy igen, önmagunkat adjuk, mégpedig teljesen. Tehát nem csak egy bizonyos részünket adjuk. Nem csak a kezünket adjuk az Istennek, vagy nem csak a fejünket adjuk az Istennek. Nem csak a fülünket adjuk neki, vagy a szánkat. Hanem azt mondja, hogy minden részével együtt áldozd föl az Úrnak. Tehát nyilván azért is részletezi ezt, mondom, hogy az embernek talán ez nem mond sokat, vagy olyan furcsa, hogy miért kell ezt itt mind leírni. Igen, azért, mert mi hajlamosak vagyunk erre, hogy az Úré vagyok, de kivéve. Ugye kivéve bizonyos dolgokat az életemből. Igen, én szolgálok Istennek, kivéve. Ugye kivéve az időm bizonyos részét, azt nem adom neki. Tehát itt arról van szó, hogy mindenestől, minden testrészünkkel,
külső-belső szerveinkkel együtt, mindenestől az Istennek szánjuk, szenteljük-e magunkat. Az Isten áldozatára ez a legelső válaszunk kellene, hogy legyen. Hiszen azt mondja János apostol is, ugye már idézett levelében, mikor beszél arról, hogy igen, van lehetőségünk a bűnök elrendezésére, de utána azt mondja, hogy atyám fiai, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Tehát, hogy mindenek előtt mi azért szánjuk oda a mi életünket, szemünket, fülünket, kezünket és minden testrészünket Istennek, hogy ne vétkezzünk, nem azért. Tehát szánjuk oda magunkat teljesen az Istennek. Ahogyan olvastuk a második bevezető igényben, hogy a ti testeiteket is szánjátok oda az Istennek. Kedves áldozatul. És hogy vajon mire vonatkozott ez, hogy meg kellett mosni kívül belül azt az állatot? Tehát nem csak kívül, mert ugye azzal még egyet értenénk, hát ugye nem egészen tiszta az állat, hogyha ott hajtották a porban, meg hát sok mindenbe beleléphet, hogy még azt megmosták, bár hát elégett volna úgy is. Tehát miért kell megmosni, mikor úgy is elégetik? Hát miért kellett vajon megmosni a lábát is? Miért kellett megmosni a belső részeit? Vajon mire utalhatott ez a szigorú rendtartás, hogy az egészen égő áldozatnál kívül belül meg kellett mosni? A második korintusi levél 7. fejezetéből hadd idézzem Pál apostol szavait, hát Korintus beliekhez írott második levél, 7. fejezetének az első verse. A következőt olvassuk. Mivel hogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket. Tehát értjük, hogy miért kellett az egészen égő áldozatot kívül is, meg belül is megmosni? Hát mert kívül is és belül is tisztátalan. Az ember is. Nem csak az az állat. Nem az a lényeg csak, hogy elégjen, hanem az a lényeg, hogy az tiszta legyen. Amit mi az Istennek adunk, az ne legyen megfertőzve. Rosszal, bűnnel. Tehát mi erre is hajlamosak vagyunk, hogy Uram, hát itt vagyok, bűnösen, ahogy vagyok, és hát fogadj el engem, hát ha tudsz használni, ugye sokszor még hozzáteszik, hogyha így is tudsz használni, hát megköszönöm neked, de hát én ilyen vagyok. De vajon vágyunk-e arra, hogy ne ilyenek legyünk? Hát ne így használjon föl bennünket, hanem hogy tisztítson meg mindenek előtt. Tisztítson meg belül, tisztítson meg kívül. Sőt, mi segítünk-e neki ebben? Vagy azt várjuk, hogy majd ő megtisztít? Mert itt azt mondja Pál apostol, hogy tisztítsuk meg magunkat. Hát nagyon sok dolog van, amiről bizony mi tehetünk, és amit bizony mi is el tudnánk távolítani az életünkből. Tehát amit mi megtehetünk, azt Isten soha nem fogja helyettünk megtenni. Minden testi és lelki tisztátalanságtól tisztítsuk meg magunkat, hogy méltó áldozatot hozhassunk Istennek. Mert az ő áldozata tökéletes volt és tiszta. Krisztus kívül és belül is tisztán adta oda az életét értünk. És ezért ezt várja tőlünk is, hogy minden külső és belső tisztátalanságtól, minden testi és lelki tisztátalanságtól tisztítsuk meg magunkat. Nyilván itt nem arról van szó, hogy ugye az ember, hogy mondjam, bűntelen lehet csak, aki oda áldozza magát Istennek. Értjük azt, hogy mi az a tisztátalanság? Ugye amikor mi magunk is tudjuk, megtűrünk magunkban gonosz gondolatokat, irigységet, bármi mást, kívül-belül tudjuk mi azt nagyon jól, hogy mi minden helytelen az életünkben, nem? Mi minden tisztátalanság van ott. Nem arról van szó, amit nem tudunk. Még olyan is marad bőven az életünkben. Itt olyan dolgokról beszél, amikről már tudunk, amire már az Isten figyelmeztetett, netán valaki más is figyelmeztetett, és mégse tisztítottuk meg magunkat. Eltűrtük magunkban ezeket. Istennek így is jók vagyunk. Ő így is elfogad bennünket. Tehát gondolkozzunk el ezen. Méltó áldozat-e az, hogyha ezt mondjuk, hogy hát Isten így is elfogad. Isten azt fogadja el, aki megtisztítja magát minden gonosz gondolattól és tisztátalanságtól. Aki nem él vissza azzal, hogy Isten a szeretet, hanem arra törekszik, hogy valóban minél alkalmasabb
szolgája lehessen Istennek. Ebben biztosak lehetünk, hogy Isten segíteni fog nekünk, hogyha kérjük. Hogy Uram, szeretném magamat neked adni, de nem így. Nem ilyen bűnösen, nem ilyen tisztátalan módon szeretnék élni. Szeretném, hogyha te megtisztítanál. Szeretném, ha ebben segítenél nekem. Nyilvánvaló, hogy szükségünk van az ő segítségére. De ha nincs bennünk ez a készség sem, akkor nem várhatjuk, hogy úgy automatikusan megtisztulunk. Tehát talán értjük az égő áldozatnak az értelmét, és hogy miért ez volt az első. Mert az Isten áldozatára nem az a legelső, hogy vétkezünk, és utána hozzuk a bűnért való áldozatot, hanem az az első, hogy nem akarunk vétkezni, Istenem. Nem akarok vétkezni, mert te olyan árat fizettél a bűnökért, és ezért nem akarok vétkezni, mert nem akarok rád szégyent hozni. És nem akarok tisztátalan áldozatot adni neked, hanem tisztát, és ezért kérem, hogy tisztíts meg, és szabadíts meg a bűnöktől. És hogyha visszalapozunk Mózes harmadik könyvéhez, ott azt látjuk, hogy még a következő áldozatfajta sem a bűnért való áldozat. A második fejezetben az ételáldozatokról beszél. Ezen úgy talán túl szoktunk haladni, mert hát ételáldozat, hát a Jóistennek nincs szüksége ételre. Tehát miért kellett, hogy vigyenek az Ószövetség idején ételáldozatot? Ezt az Úr meg is magyarázta az ő népének. Az egyik Zsoltárban olvashatjuk, hogy én nem éhezném. Ha megéhezném, akkor nem neked szólnék, hogy hozzál nekem valami ennivalót. Hát enyém a föld és ennek mindene. Tehát nem azért kellett vinni az ételáldozatot, hogy tényleg azt ugye Isten táplálására, hanem ezzel is kifejeztek valamit, mint az egészen égő áldozattal. Arra se Istennek volt szüksége. Az ételáldozat miből állt? Itt is találkozunk a liszttel, az olajjal, a szőlőlével, plusz találkozunk a sóval, és a sónál majd fogom is idézni, hogy ott külön van egy megjegyzés, hogy ez mit jelent. És kovász és méz nem kerülhetett az ételáldozatba. Ezen kívül azt is látjuk, hogy az ételáldozatot nem kellett egészen megégetni, csak egy maréknyit belőle. Tehát csak szinte jelzésképpen tették az oltárra elégetni azt az ételáldozatot, hanem a többit a papoknak adták. Tehát a papok kellett, hogy elfogyasszák ezt az ételáldozatot. Tehát tulajdonképpen mit is fejezett ki az ételáldozat? Vagy egyáltalán miért volt szükség még kiegészíteni az egészen égő áldozatot, hiszen ott azt látjuk, hogy ott az ember egész lényét odaadja Istennek. Az ételáldozatban viszont mit hozott? Ugye az ő munkájának gyümölcsét. Az anyagi javaiból hozott. És azt abból csak egy maréknyit tett az oltára, hogy mondtam, hogy jelzésképpen, hogy ezt Istennek szánja, de mivel Istennek nincs szüksége, ugye erre a táplálékra, ezért az ő művének adja. Tehát mit érthetünk meg ebből, és abból is, amit most talán akkor olvasnék is, amit a sóval kapcsolatban mond. Tehát itt a második fejezet 13. versében olvassuk, minden te ételáldozatodat pedig sózd meg sóval, és a te ételáldozatodból soha el ne maradjon a te Istened szövetségének sója. Minden te áldozatodhoz sót adj. Érdekesen hangzik, hogy mi meg kellett sózni sóval. Hát sótlan ételt Isten nem fogad el. Ugye ez a rövid lényeg ennek. Vajon miért nem? Ugye a só is jelkép a Bibliában. Jézus is használja ezt a jelképet, mikor azt mondja, hogy ti vagytok a föld sói. Egy másik esetben azt mondta a tanítványoknak, hogy legyetek békében egymással, és legyen bennetek só. Hát ezekből az igékből látjuk, hogy igen, ez jelkép. Ugye a sónak két szerepe is van, az egyik a tartósító, a másik az ízt adó szerepe. És Ellen White is ír erről a Gondolatok a hegyi beszélő című könyvben, hogy a só tulajdonképpen a lényeget jelképezi, Krisztusnak a jellemét és a Krisztus szeretetét, mert enélkül bármit teszünk is, értelmét veszíti. Tehát, hogyha visszatérünk az ételáldozatra,
hogyha mi az anyagi javainkból adunk Istennek, akkor azt mindenképpen sóval fűszerezve kell adnunk. Tehát mit jelent ez? Hogyha nem szeretetből tesszük, nem szeretetből adunk, akkor nincs semmi értelme. De azt mondta itt az ige, hogy ez a te Istened szövetségének sója. Isten milyen szövetséget kötött velünk emberekkel? Érdekszövetségben élünk az Istennel? Vagy pedig szeretett szövetségben? Ugye itt tévednek el sokan, nem adásvétel alapon működik az Istennel való szövetségünk. Ez nem érdekszövetség. Ez nem úgy működik, mint az emberek közötti kapcsolatok, hogy én adok valamit, ezért várok ezt és ezt a másiktól, vagy fordítva. Itt, ha nem is tárgyszerű vagy anyagi dolgokról van szó, akkor is így működnek sajnos az emberi kapcsolatok. Ugye ilyen viszonzásos alapon, hogy ennyit adok, annyit várok. És itt ezt mondja, hogy a só ne hiányozzon, itt nem erről van szó. Istennel kapcsolatban ez nem adásvétel kérdése. Hogy én most adok, ezt Kain tette ezt, hogy adott az Úrnak. Ugye ő úgy gondolta, hogy ad ajándékot az Istennek. Itt nem arról van szó, hogy mi valami ajándékot adunk az Istennek. Itt arról van szó, hogy a szeretetünket fejezzük ki. Azzal is, hogyha a javainkból adunk. És ez igazán nem mindegy, még ha egymásnak adjuk akkor se, hogy a szeretettel adjuk, vagy nem. Még ha a szegényeknek, rászorulóknak adunk, akkor sem mindegy, hogy hogyan adjuk. És erről a Biblia is beszél. Ha úgy odavetjük nekik, ha olyan megalázó módon segítünk, ugye nyilván akinek még van önérzete, az nem is szívesen fogadja el ilyen esetben. Jézus soha nem ezt tette, soha nem alázott meg senkit azok közül, akiket az emberek amúgy is megaláztak. Ezért mondták róla, hogy a bűnösök és vámszedők barátja. Mert ők barátként bánt ezekkel az emberekkel. De visszatérve az ételáldozatra, amit Istennek adunk, illetve tulajdonképpen úgy adjuk Istennek, hogy kifejezzük, hogy igen, ezt Isten iránti hálából adjuk, de embereknek adjuk mégis. Mint ahogyan ők is embereknek adták. Az Isten művére szánták, és a papoknak kellett elfogyasztaniuk. Tehát amikor mi bármit adunk anyagi javainkból az Isten művére, azt szeretetből kell, hogy adjuk. Isten iránti hálából kell, hogy adjuk. A szeretet szövetség miatt. És nem azért, mert ezt kell tenni, nem azért, hogy elismerjenek bennünket, nem azért, hogy lássanak bennünket, ahogyan Jézus is kiemelte ugye az adakozóknál és a szegény özvegyasszony esetében is. Tehát nem ezért, hanem az Isten iránti szeretetből és hálából. És hogyha tovább folytatjuk, ugye itt Mózes 3. könyvénél a 3. fejezet még mindig nem a bűnért való áldozatról szól. Ugye látjuk, hogy mi mindent tart fontosabbnak Isten? Sőt, hogyha ezek megelőzik a bűnért való áldozatot, akkor valószínű már kevesebb bűnért való áldozatra lesz szükség. A háló áldozat következik. Ugye itt megint csak kérdezhetnénk, miért az eddigiek mik voltak? Az egészen égő áldozat, az étel áldozat. És hát miért volt szükség még külön háló áldozatra is? Itt a 3. fejezet, ugye ezt részletezi, hogy miből állt a hála áldozat, és mikor hozták ezt az áldozatot. Tehát ez nem kötődött se valamilyen időponthoz vagy eseményhez, hanem önkéntes volt, és akkor hozott valaki hála áldozatot, ha az ő esetében, az ő életében valami történt, valami különleges dolog, amit szeretett volna megköszönni Istennek, akkor hozott hála áldozatot Istennek. És ennek az volt a rendje, hogy elhozták Isten színe elé, és ott közösen az Isten színe előtt kellett elfogyasztaniuk hozzátartozóikkal, barátaikkal együtt. Ez megint más, mint az ételáldozat, meg más, mint az egészen égő áldozat, ugye? Más szerepe volt. Gondolkozzunk el ezen egy kicsit, és hogy vajon a mi életünkben ez mit jelent. Hogyha valamiért különösen hálásak vagyunk, valami imádságunkat Isten meghallgatja, akkor ezt tulajdonképpen meg kellene ünnepelnünk, ez szerint az áldozat bemutatási, útmutatás szerint. Mégpedig az Isten színe előtt.
másokkal megosztani ezt az örömünket és ezt a hálánkat. Úgy megosztani, hogy az Isten színe előtt együtt vagyunk, és beszélgetünk erről. Nyilván ezt is jelentette az, amikor ugye ebben a rendtartásban olvassuk azt, hogy együtt és az Úr színe előtt tegyék ezt, és egyék meg. Most nem akarom itt részletezni, hogy mi mindent kellett ott tenni, meg elfüstölögtetni. Ezt is érdemes átgondolni, ugye itt a kövérjéről, belső részeiről volt szó, tehát amit ne egyenek meg. Ne fogyasszanak el, hanem ezt égessék el. De a lényege ennek a hála áldozatnak, hogy ők együtt örvendezzenek az Isten színe előtt. Ugye ez is ritkaság, illetve hát nem nagyon gyakoroljuk. Amikor úgy vagyunk együtt, nem azért, mert most itt kell lenni, mert szombat van és ige hirdetés van. Nem azért, mert ugye bizonyos alkalmak vannak. Milyen jó lenne, hogyha ezt bevezetnénk. Hogyha valaki egy csodálatos tapasztalatot átél Istennel, akkor azt megpróbálná úgy megosztani másokkal, hogy meghívná a barátait, az ismerőseit, rokonait, testvéreit, hittestvéreit főként, elmondaná nekik ezt a nagy örömét, megosztaná velük, ugye itt azt mondja, hogy közösen egyék meg, tehát egy közös étkezésen, de ez nem dinomdánom, hanem ez az Isten dicsőítése lenne. Az egymással való közösségben az Istenre emlékezünk, az Isten nagy tetteit dicsérjük. Tehát ez már nem nagyon szokás. Milyen jó lenne, hogyha bevezetnénk, szokássá tennénk, hogyha kiki ezt gyakorolná közülünk, hogy ezzel is megerősítenénk egymásban is azt, hogy egyrészt ugye Istennek milyen hatalma van, és mennyire szeret bennünket, másrészt ez erősíteni a testvéri közösséget is. Tehát látjuk, hogy az első három áldozat az egészen más jellegű volt, és nem bűnért való áldozat volt. És azért említettem azt, hogy lehetséges, hogyha mi is ezt igazán komolyan vennénk. Ha nem is úgy gyakoroljuk, mint az Ószövetség idején. De komolyan vennénk azt, hogy én odaszánom magamat mindenestől Istennek. Komolyan venném azt, hogy az anyagi javaimat is odaszánom Istennek, mégpedig szeretetből és hálából. És komolyan vennénk azt is, hogy mindig megemlékezünk az Isten nagy tetteiről, és ezt megosztjuk másokkal is. Akkor talán kevesebbszer lenne szükség a bűnért való áldozatra. De ami itt ezután következik, még ez is elgondolkodtathat bennünket, hiszen a negyedik fejezet a tévedésből esett bűnökről szól. Tévedésből esett bűnökért való áldozat. Szinte mintha azt mondaná ezzel az Úr, hogy hát ezen a háttéren, tehát hogy a Jóisten ennyi mindent tett értünk, és hogy mi ezért hálásak vagyunk, és odaszánjuk magunkat, tévedésből azért mégis előfordulhat, hogy követünk el bűnöket. És itt leírja részletesen, hogy mit tegyenek akkor, hogyha tévedésből valaki vétkezik. Tehát a tévedésből való bűn olyan, amit egyrészt nem tud az ember akkor, amikor elköveti, másrészt lehet, hogy rögtön nem is ismeri föl, csak később valamikor rádöbben, hogy én nem jól tettem valamit. Hát biztosan ismerjük ezt a dolgot. Nem is tartjuk bűnnek nagyon sok esetben, nem? Hát mert nem akartuk. Hát ez olyan véletlen volt. Hát ugye magunk is csodálkozunk rajta, hogy hát tényleg nem így kellett volna. Isten eszünkbe se jut, hogy ezt el kell rendezni. És ráadásul, ha elolvassuk ezt a fejezetet, akkor azt látjuk, hogy ugyanúgy kellett elrendezni, mint az egyéb bűnökért való áldozatot. Ugyanúgy kellett vinni az áldozati állatot, hogy így mondjam, nem kisebb értékű áldozati állatot kellett vinni, nem kevesebb fáradtsággal ugyanoda föl kellett vinni az áldozati állatot a jeruzsálemi templomba, ugyanúgy rá kellett tenni az ember kezét az áldozati állat fejére és rávallani azt a bűnt. És hogy itt mi mindent részlet ez a Biblia, amit, ahogy említettem, hogy nem tartunk igazán bűnnek, hogy milyen tévedésből esett bűnökért kellett áldozatot bemutatni. Például ilyeneket sorol föl,
már az 5. fejezetben. Ha valaki vétkezik azzal, hogy hallotta a káromló beszédet, és bizonyság lehetne, hogy látta vagy tudja, ha meg nem jelenti azt, hordozza az ő vétségének terhét. És gondoljuk csak át ezt. Tehát ezt mondja, hogy ha valaki hallotta a káromló beszédet, tehát nem ő szólta, hallotta, és nem jelenti meg. Nem szól róla, nem figyelmezteti az illetőt se. Mit mond ezzel? Hordozza az ő vétségének terhét. Mert ugye magára vette ezzel azt a bűnt. Tehát gondolunk erre, hogy ezért áldozatot kellett bemutatni, ugyanúgy, mint a tudatos bűnökért. Ugye ezt úgy igyekszünk elfelejteni, hogy hát ez nem is probléma, hát nem vagyok felelős érte. A következő, vagy ha valaki illet akármely tisztátalan dolgot, akár tisztátalan vadnak, akár tisztátalan baromnak, akár tisztátalan féregnek holttestét, és nem tud arról, hogy tisztátalanná lesz és vétkezik. Sorolja tovább. Tehát, hogyha valami tisztátalan dolgot érintett valaki, és nem tud róla, hogy most ez által tisztátalanná. Gondolkodjunk csak el ezen egy kicsit. Tehát nem evett belőle, csak érintette. Mire vonatkozhat ez a mi esetünkben? Mennyi tisztátalan dolog van körülöttünk, amit nem követünk el, de érintkezünk vele, nem? Mégpedig egész közelről sokszor. Bekapcsoljuk a tévét, nagy élvezettel végignézzük, nem követjük el. De tisztátalanokká lettünk. Hát higgyük el, amit itt a Biblia mond. Tisztátalanokká lettünk, mert érintkeztünk azzal a tisztátalan dologgal, tehát tulajdonképpen megfertőzött bennünket akkor is, hogyha én azt nem akartam, vagy nem úgy akartam, vagy nem akarnám elkövetni. Tehát tulajdonképpen ezt is ugyanúgy el kellene rendeznünk Istennel. Érintkezünk a tisztátalan dolgokkal napról napra. Jó lenne, ha nem érintkeznénk, ha minél kevesebbet érintkeznénk. De ha mégis, akkor ez tudatosuljon bennünk, hogy tisztátalanok lettünk. Mert a gondolataink nem lettek tisztátalanok. Hát nem tudom, ki az, aki annyira meg tudja őrizni magát, amikor érintkezik ezekkel a tisztátalan dolgokkal, hogy a gondolatai nem téríti el különböző irányokba. Aztán következő, vagy ha valaki hirtelen kedve tesz esküt az ő ajkaival, rosszra vagy jóra, akármi az, amire hirtelen kedve esküt, ha nem tudott arról, de azután

Hogyha vétkezik valaki, és cselekszik valamit az Úrnak valamely parancsolata ellen, amit nem kell cselekedni, ha nem tudta is, vétkessé lesz, és hordozza az ő vétségének terhét. Ez mit jelent? Hát egy nagyon egyszerű képpel kifejezve, hogyha pocsolya van az úton, és én véletlenül belelépek, a végeredmény szempontjából, ugye nem mindegy, beleléptem, és sáros lettem, ugye? Most, hogy én szándékosan léptem-e bele, vagy véletlenül, mondom, a végeredmény szempontjából teljesen mindegy. Tisztátalanná lettem, ahogyan itt mondja is az ige. Tehát itt erről van szó, ezt kell megértenünk. Itt nem csak a tudatos bűnök azok, amelyektől meg kell szabadulnunk, minden bűntől meg kell szabadulnunk. Hát, hogy elég furcsa lenne az, hogyha a gyereknek csak azokat a részeit mosnánk meg, amit tudatosan piszkolt össze, nem? Furcsán néz neki a gyerek is. Meg csak azokat a ruháit mosnánk ki, amit tudatosan piszkolt össze. Hát nem, itt arról van szó, hogy bárhogyan, bármilyen módon szennyeztük be magunkat, ezt mondja, hogy hordozza az ő vétségének terhét, egészen addig, amíg el nem rendezi. Tehát itt a következő vers már az, hogy hozzon a nyájból egy épkost, vallja meg a bűnét, és akkor majd megbocsáttatik neki. És mindezek után ugye következik az ember-ember elleni bűn elrendezése a 6. fejezetben, és ennek is van nagyon sok tanulsága mi számunkra. Nem hiába mondta azt Jézus ugye, a hegyi beszédben, hogy ha valaki Isten elé járul, és eszébe jut, hogy elrendezetlen dolga van az ő atya fiával, akkor hagyja ott az áldozatot, menjen el és béküljön meg előbb az atya fiával, és utána jöjjön az Isten elé. Hát így volt az ószövetségi rendtartás is. Mielőtt az áldozatot bemutatta volna, el kellett rendeznie az embertársával a bűneit. 6. fejezet első verseiben erről olvasunk. Tehát azt mondja, ha hűtlenséget követel valaki az Úr ellen, tudnélik eltagadja fele barátjának rábízott vagy kezébe adott holmiát, megrabolja vagy zsarolja fele barátját, vagy ha elveszett holmit talált és eltagadja, ugye érdekes dolgokat sorol föl, hogy ugye egy egyenlőségjelet tesz ezek közé, vagy ha valami miatt hamisan esküszik, ugye ez nem anyagi károkozás, hogyha valaki valami miatt hamisan esküszik, tehát hazudik, rosszat mond a másikra. Akármi is az, amit az ember úgy cselekszik, hogy vétkezik vele, mivel hogy azért bűnössé lett és vétkezett, térítse vissza az elrablottat, amit rabolt, vagy a zsaroltat, amit zsarolt, vagy a reábízottat, ami reábízatott, vagy az elveszettet, amit megtalált, vagy akármi legyen, amire hamisan esküdött, fizesse meg azt teljes értéke szerint, és hozzá toldva az 1/5 részét, adja azt annak, aki volt bűnbevallásának napján. Tehát mi az igazi elrendezés? Nem csak annyi, hogy adja vissza. Ezt mondja, hozzá toldva az 1/5 részét úgy adja vissza, hogy így mondjam, kamatostul adja vissza. Mégpedig miért szól így a rendtartás? Nyilván többnyire mi nem anyagi kárt szoktunk okozni egymásnak, hanem másfajtát. Most ilyen esetben mit jelent ez az 1/5 rész? Azt mondja, na jó, ne haragudj, de hát azért te is ugye hibás voltál benne, mert ugye úgy szóltál, hogy nem kellett volna ezen rendezés. Na jó, hát nem haragszom, de azért ugye ez nagyon jó elrendezés, ez a gyülekezet, hogy nem kell találkoznunk se egymással, tehát ha jövünk, akkor az egyik ideül, a másik odaül, és akkor el van rendezve. Tehát ez elrendezés. Ez az 1/5 rész hozzáadása vajon mit jelent? Hogy igen, jobban ki kell fejeznünk a másik iránt a szeretetünket, mert sérülést okoztunk. Megsebeztük a másikat. A sérülés gyógyításához nem elég az, hogyha visszavonom. Kihúzom a kést belőle. Ugye ez nem elég még ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ehhez kell valami plusz is. Azért azt hiszem, akik családban élnek és vannak konfliktusok időnként, ott azért tudjuk, hogy ez így van. Ugye, hogy egy kicsit tényleg jobban kell olyankor odafigyelni a másikra, amikor el akarunk rendezni valamit. Szóval egy kicsit gyógyítani kell azokat a sebeket. És Isten még erre is gondolt, hogy mi embertársainkkal úgy rendezzük el, ami elrendezni valónk van,

hogy az valóban érezze, hogy megbántuk, és ne azt lássa, hogy hát ezt most már muszáj megtenni, most már jön az úrvacsora, ugye most már nincs mit tenni, hát most már oda megyek hozzá akkor, hát most, ha tetszik, ha nem, de bocsánatot kérek. Tehát nem így. Nem így, hanem hozzáadva az ötöd részét, és azt mondta, hogy na utána gyere, és hozd az áldozatot. Tehát akkor már Isten bocsánatát is elnyerhetjük. Hát itt, ha tovább olvassuk, látjuk, hogy a jóvátétel után, mondja, hogy az ő bűnéért pedig vigyen az úrnak a nyájból egy épkost, így szerezzen néki engesztelést a pap az úr előtt, és megbocsáttatik néki mindaz, amit cselekedett, és amiben vétkezett. De ez a sorrend. Tehát ezt az Ószövetségben végig kellett csinálniuk, és nyilván most is ugyanez a sorrend, ahogyan Jézus szólt erről. És most nem akarom tovább részletezni, még itt ugye vétekért való is hálaáldozatok, és sok minden egyebet is találunk. Nem szóltam arról, de talán ez egyértelmű a bibliai jelképek ismeretében, hogy ugye a kovász az tilos volt, ugye az ilyen áldozatoknál, mégpedig tudjuk, hogy miért, ugye? Ugye a kovász a bűnnek a jelképe, és bűnt és ünneplést Isten együtt el nem szenvedhet. Tehát az áldozatok semmilyen formájánál, tehát nem csak a bűnért való áldozatnál, hanem se ételáldozatnál, se a egészen égő áldozatnál kovász nem használhattak, tehát az ki volt zárva az áldozatok közül. Tehát ezzel nem csak azt mondta Isten, hogy mindent szeretetből tegyünk, hanem hogy kifejezze ezt, hogy bűnnel együtt az Isten elé nem járulhatunk. Rendezzük el egymással, rendezzük el ővele, és akkor bocsáttatik meg mindaz, amit elkövettünk. Nem tudom, hogy mindezek hátterén látjuk-e, hogy van értelme annak, hogy Isten megíratta számunkra ezeket az áldozati rendszernek ezeket a részleteit, mert ugye sokszor olyan furcsának hat, de gondolkozzunk el rajta. Tehát nem véletlen van ott a Bibliában. Tehát, hogy mit akar nekünk mondani, hogyha most nem a belső szerveket, meg a lábszárakat kell megmosni az egészen égő áldozatnál, de igenis nekünk kell az életünket kívülről, belülről, a lelkünket és testünket mindenestől odaszállni Istennek úgy, hogy az megtisztuljon, és méltó és alkalmas legyen arra, hogy Istennek szolgáljon. És ebből a sorrendből is megérthetjük azt, hogy Krisztus nem azért hozta az áldozatot, hogy legyen bűnbocsánat. Azért is. Azért hozta az áldozatot, hogy ne vétkezzünk. Tehát azért hozta az áldozatot, hogy mi is előbb odaszálljuk magunkat áldozatul neki, hogy viszont áldozatot adjunk önmagunkat. És ha ennek ellenére mégis vétkezünk, akkor ott az áldozatok végén ott van a bűnért való áldozat is. Tehát, hogyha ezt a sorrendet látjuk, akkor, ahogy említettem, talán kevesebbszer lesz szükség erre. Kevesebbszer lesz szükség az egymással való elrendezésre, az Istennel való elrendezésre, mert hiszen odaszántuk magunkat neki, és ez segít bennünket abban, hogy megtisztuljunk, és hogy valóban megszabadítson bennünket minden bűntől. Amen.

Mindenkit szeretettel köszöntök, és körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a mai alkalommal Jézusnak a Pilátussal való beszélgetését elevenítenénk föl, ami a Bibliának egy valóban megrendítő részlete. Viszonylag részletesen ismerjük ezt a kihallgatást. A vezérfonalunk János evangélium a 18. és 19. fejezete lesz, de a többi evangélium, tehát a szinoptikusok is Lukács 23., Márk 15. és Máté 27. fejezetében emlékeznek meg erről a kihallgatásról. Egy valódi küzdelem folyt itt a római helytartóért, aki nagyon közel volt ahhoz, hogy megigazult, megjobbult ember legyen. De első kérdésként azt vetném fel, hogy mielőtt felelevenítenénk Jézusnak ezt a küzdelmét Pilátusért, mielőtt eljutnánk János evangélium a 18. és 19. fejezetéhez, tudunk-e már valamit a római helytartóról? Olvasunk-e már valamit a Bibliában őróla? Nagyon megbecsülésre méltó a Lukács evangélium a 13. fejezete, amelyben egy fél mondatot olvashatunk Pilátusról, de ez a fél mondat nagyon sok mindent elmond. Ugye feljegyzi itt a Szentírás, hogy egy ízben Galileából zarándokok jöttek le Jeruzsálembe, hogy elvégezhessék az áldozataikat, és ez a félmondat, ami Pilátust illeti, így hangzik, hogy az ő vérüket Pilátus az áldozataik vérével elegyítette. Olyan rövid híradás ez, hogy hajlamosak vagyunk elsiklani az ilyen bibliai kijelentések fölött, de ez a félmondat egy döntő dolgot elmond Pilátusról, tudni azt, hogy nagyon kegyetlen ember volt. Hírhetten zsidógyűlölő volt, úgy gondolta, hogy méltatlan helyen van, hogy Jeruzsálemben neki kell képviselni az impériumot, a birodalmat, és egy ízben békés zarándokok vérét az áldozataik vérével elegyítette. Magyarul a katonáinak parancsot adott, hogy orvul öljenek meg békés, senkinek nem ártó embereket. Azt gondolom, hogy ha komolyan vesszük ezt a kijelentést, hogy ilyen ember volt ez a Pilátus, akkor semmi illúziónk nem lehet, hogy amikor Jézust oda vezetik elébe, akkor ki előtt áll Jézus, kinek kell beszélnie, kiért kell küzdenie. Pilátus olyan ember volt, aki kegyetlen, durva katonember volt, és az érte való küzdelem szinte reménytelennek látszó küzdelem. A szórólap, amit megtetszettek kapni, illetve aki beszerezte a Hogyan küzdött Jézus Poncius Pilátusért, tehát a mai előadásnak az anyaga, ebben leírom a beszélgetésnek a kezdetét. Ugye Jézus 6 kihallgatáson ment át, előző nap este, csütörtök éjszaka fogták el a Getsemáné kertben, először Annáshoz vitték a régi főpaphoz, aki még most is hatalmas befolyást gyakorolt a főtanács a Sanhedrin életére, utána átvitték Kajafáshoz, ez volt a második kihallgatás, majd hajnaltájt, amikor felvíratta nap pénteken, helybe kellett hagyni az eddigi elítéléseket, tehát ismét Kajafás és a főtanács elé idézték Jézust. Hadd mondjam el, hogy akkor már egész éjszaka kínozták, ütötték, verték, tulajdonképp nem hagyták pihenni, nyugodni, és Jézus testileg is, lelkileg is meggyötört állapotba került, amikor ez a harmadik kihallgatás létrejött. Miután a zsidók elítélték Jézust, itt nem beszélek az előadáson arról, de a szórólapon ez is hangsúlyt kap, hogy a történelemnek bizony egy nagyon sötét koncepciós pere volt ez, nem is tudom, hogy lehet-e ehhez hasonlót találni, hogy tudnék, egészen más volt a vád a zsidók előtt, és egészen más vádat kellett kitalálni a rómaiak előtt. Ugye, mert a zsidók előtt az volt a vád, hogy Jézus Isten fiává teszi magát, tehát egy vallási szempontú vád volt. Ezt viszont Pilátus előtt nem lehetett hangoztatni. Ha Pilátus előtt azt mondják a zsidók, hogy íme egy ember ítélt halálra, mert Isten fiává teszi magát, meg messiásnak mondja magát, hát ez Pilátus ezzel szóba nem állt volna. Pilátus erre azt mondta volna, hogy mit érdekel engem a ti vallási belügyetek, villongásotok, én ezzel nem foglalkozom. Vigyétek előtt magatok és tisztázzátok, hogy ki minek tartja magát, én római vagyok, a vallásom nem a ti vallásotok, és a birodalomom érdeke nem a ti vallásotokban igazságot tenni, nem ez az érdeke. Tehát a zsidóknak más vádat kellett kitalálniuk. Ugye a saját népük előtt úgy kellett bemutatni Jézust, mint aki Isten fiává teszi magát, és ezért követel főben járó bűnt.
A rómaiak előtt pedig úgy kellett Jézust beállítani, mint aki felségsértést követel, mint aki lázít a római birodalom ellen, tehát valami politikai szempontú vádat kellett kitalálni. Ugye a saját népük előtt egy vallási vád, a helytartó előtt pedig egy politikai természetű vád. Ezért volt nagyon sötét Jézus pere, majd látni fogjuk a beszélgetés során, hogy egy ízben elszólják magukat a főemberek, és vagy az csúszik ki a szájukon, amire kínosan ügyelnek, hogy azt nem mondják el, de mégis kicsúszik a szájukon. Minden esetre, amikor Jézust körülbelül pénteken, kora reggeli időben odaviszik Pilátus elé, Jézus rendkívül legyengült, mondom testileg, lelkileg súlyosan megalázott ember képét nyújtja. Az első kérdésünk az, hogy Pilátus hogyan is kezdett el foglalkozni vele. Mind a négy evangélium elmondja, hogy ez a kihallgatás nagyon lassan kezdődött, mert Pilátus kérdezte a vádat, látta, hogy a vád koholt vád, utána visszament az erődítménybe, ahol lakott, újra kijött beszélgetni a zsidókkal, ugye a zsidók nem akarták átlépni azt a bizonyos határt, mert hiszen közel volt a szombatnap, közel volt a Nisán hónap 14. napja, ugye a Páska ünnepnek a napja, és az ünnepre való tekintettel ők nem akartak pogány helytartó házába bemenni. Nagyon vontatottan kezdődött ez a kihallgatás, és János evangéliumát, amelyet kiválasztottam, hogy ne kelljen sok helyre lapoznunk, ami körülbelül a legrészletesebben mondja ezt el. Nyilván már tudják önök, hogy miért, mert János volt az eseményeknek a közvetlen szemtanúja, Kajafás, Annás kihallgatásakor is ő követte Jézust egyedül a legvégsőkig, és bizonyára itt is személy és fültanú volt, úgyhogy a legtöbbet ő tudta lejegyezni. Szeretném olvasni János evangélium a 18. fejezetében a 29. verstől a kezdeti néhány mondat és néhány kérdés után a kihallgatásnak a törzs részét, mert mondom, hogy ez nem egy alkalomra, nem egy esti előadásra való kérdés. Aki otthon elolvassa mind a négy evangéliumot, látni fogja, hogy döbbenetes dolgok vannak ebben. Tehát János 18.29-től olvasom. Kiment azért Pilátus ő hozzájuk és mondta: micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen? Feleltek és mondták néki: ha gonosztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe. Mondta azért nékik Pilátus: vigyétek el őt ti, és ítéljétek meg őt ti a ti törvényeitek szerint. Mondták azért nékik a zsidók: nekünk senkit sem szabad megölnünk. Pár pillanatra hadáljak meg. Pilátus átlátott a szitán. Pilátus tudta, hogy itt valami koholt vádról van szó, illetve nem is mondanak vádat. Ugye, amikor megkérdezi, hogy micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen, ugye a jellegzetes koncepciós pereknek a vádja, hogy ne kérdezd, hogy mi rosszat tett az illető, elég az, hogy mi hoztuk őt ide elődbe, tehát higgyél nekünk, nem ok nélkül hoztuk őt ide. Ne is érdeklődjél, Pilátus, hogy ki ez az ember, mit csinált. Elég az, hogy mi ide hoztuk őt. Ez már bőségesen elég ahhoz, hogy te elítéljed. Mert Pilátus rögtön gyanút fog, és ezért kezd kérdezősködni. És aztán a 33. verstől olvasom tovább, amely ezt mondja: ismét bement azért Pilátus a törvényházba, és szólította Jézust, és mondta néki: te vagy a zsidók királya? Kedves hallgatók, itt egy kicsit hosszabban állnék meg. Tudnék, itt valóban a sorok között kell tudni olvasni. Miért foglalkozik Jézussal Pilátus, amikor ő erre nincs felkészülve, hajnalok hajnalán felébresztik, hogy most itt van egy ügy, gyorsan keresztül kell futtatni, amikor látja, egy óriási túlerő van itt, az egész zsidónép vallási vezetői itt vannak, és a felizgatott tömeg, és itt van valaki, akit én nem ismerek, csak azt látom, hogy agyba főbe van verve, és itt áll tehetetlenül előttem. Miért kezd Pilátus foglalkozni egyáltalán ezzel a dologgal? Egy katonaember, egy hatalmi ember, aki egy ízben a zarándokok vérét az áldozataik vérével elegyítette, miért szánít egyáltalán 5 perc időt is Jézusra? Hát itt mondom azt, hogy egy kicsit a sorok között is kell olvasni. Tudnék, én semmi mással nem tudom ezt megmagyarázni, csak azzal, hogy Jézusnak a magatartása akkor is beszédes volt, amikor még szóra sem nyitotta a száját. Egy ember, ahogy megjelenik, egy ember, ahogy viselkedik, egy ember arcán, ami tükröződik, az már nagyon sokat elmond arról, hogy mi van abban az emberben. És Jézus arcán nem volt dac, nem volt kihívás, nem volt bosszúvágy, nem volt sértettség. Jézus arcán nem volt semmi, ami egyébként megszokott dolog lenne egy olyan embernek az arcán, akit méltatlanul üldöznek és akarnak elítélni. Én úgy gondolom, hogy Pilátust ez állította meg.
Pilátust ez gondolkodtatta el. Ki lehet ez a valaki, akit én nem ismerek, de aki így tud viselkedni a méltatlansággal, a gyűlölettel, a gyalázással szemben, az óriási túlerővel szemben. Semmiféle olyan érzést nem látok az arcán, ami valami olyasmire utalna, hogy ő benne valami rossz van, vagy ő benne valami visszavágó szándék, vagy valami bosszúálló lelkület lenne. Én úgy gondolom, hogy Jézusnak a puszta megjelenése és a puszta magatartása gondolkodtatta el Pilátust. És ebben nagyon nagy tanítás van mindannyiunk számára. Vannak olyan emberi élethelyzetek, amikor az ember nem beszélhet, vagy még nem beszélhet, vagy egyáltalán nem is kíváncsiak arra, hogy mit mond, de az embernek a puszta megjelenése, ahogy egy ember ott áll, ahogy egy ember a vádak pergőtüzében viselkedik, ez már nagyon sok mindent elmond az emberről. Nem akarom ismételni azt az unos, untalan hangoztatott mai statisztikát, amiben persze sok igazság van, hogy az ember magatartását csak 7-8%-ban jellemzik a szavai. Az embernek a magatartását döntő részben 80-90%-ban az úgynevezett rejtettebb metakommunikáció jellemzi, tehát az, amikor még nem beszél, nem érvel, nem hivatkozik, de a megjelenése, a magatartása, a viselkedése már árulkodó. Ugye erre vonatkozik a híres kínai mondás, ami körülbelül így szól, hogy mielőtt szóra nyitottad volna a szádat, már beszédesen vallottál magadról. Ez nagyon nagy igazság. Mielőtt szóra nyitnánk a szánkat, már beszédesen vallunk magunkról, a cselekedeteinkkel, a magatartásunkkal. Azt tudnám összefoglalólag mondani, hogy Jézus magatartása lenyűgöző volt. Sajnos ezért nem mennek sokra a mai filmek, a 20. századi filmeken Jézus élete feldolgozások, mert például ezt nem adják vissza. Ugye, ha megnézik Debrecenben Munkácsi képeit, most együtt van a sok Krisztussal foglalkozó kép, ugye a kihallgatás, a Golgota, stb. Kicsit kihívó Krisztus, kicsit ugye a forradalmár Krisztus, a múlt század végének egy bizonyos Krisztus felfogása. Aztán hány és hány Krisztus kép született meg a történelem során, meg a 20. században is ugye a dac Krisztus.

és a Bibliából úgy ismerjük meg, hogy egy vérengző római helytartó is elgondolkozott, mert Krisztus szó nélkül is olyan benyomást tett rá, olyan hatást gyakorolt rá, hogy elkezdett azon töprengeni és tűnődni, hogy ugyan miért hoznak ide valakit elém, akinek az életében, a megjelenésében semmi rosszat nem látok. Tehát végül is elkezdi a kihallgatást, fölteszi a kérdést Jézusnak, te vagy a zsidó királya? És kedves hallgatók, amikor én ezt a történetet megismertem, hát jó pár évvel ezelőtt, erre emlékeztem, hogy Pilátus így kezdi a kihallgatást, hogy te vagy a zsidó királya. De körülbelül egy fél évvel ezelőtt kaptam rajta magam azon, hogy nem tudtam, hogy Jézus erre mit válaszolt. Amikor a Bibliából valamire nem emlékezünk, vagy valami kihagy, valami űr van bennünk, akkor mindig lapozzuk fel a Bibliát, mert mindig pontosan kell ismerni a Bibliát. Az fogja megérteni a Bibliát, aki pontosan megfigyelni, pontosan azt olvasni, ami benne van, így akarja megérteni a Bibliát. És amikor elolvastam Jézusnak erre a kérdésre adott válaszát, szinte valóban nem túlzás, de meghűlt az ereimben a vér. Mert azt eddig is tudtam, hogy a Pilátussal való kihallgatás során Jézus olyan dolgokat mondott, amit soha az életében nem mondott el, majd fogok hivatkozni ilyen kijelentéseire, de itt is a kihallgatás elején Jézus valami olyan rendkívülit mond, amit szégyen szemre én elfelejtettem, vagy nem figyeltem meg, de most önökkel meg akarom osztani azt, hogy mi is volt erre Jézusnak a válasza. Tehát a kérdés ez volt, te vagy a zsidó királya? És erre Jézus így válaszolt. Feled néki Jézus, magadtól mondod-e te ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Vagyis Jézus nem válaszol, hanem kérdést tesz fel. Jézus azt mondja, hogy Pilátus, én szívesen válaszolok a kérdéseidre, de ezek előtte egy kérdést hadd tegyek fel neked. Magadtól mondod ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Tudnék, nem mindegy, hogy az ember személyesen érdeklődik valami vagy valaki iránt, és nem mindegy, hogy az ember csak másodkézből, másoktól hall valamiről vagy valakiről. Ez nem mindegy. És Jézus Krisztus megkövetelte azt, nagyon szeretném hangsúlyozni önöknek, megkövetelte azt, hogy az emberben személyes érdeklődés legyen. Az ember nem másodkézből, nem az, hogy mások mit mondanak, sem a kis dolgokról, sem a nagy dolgokról. Jézus itt egy katona ember előtt itt áll, kiszolgáltatott helyzetben. Milyen nagy lenne a kísértés, hogy Jézus feleljen valamit, biztos, hogy amit felelt volna, az is tökéletes lett volna. De Jézus ismét túlszárnyalja a várakozásunkat, ismét valamire felhívja a figyelmünket, amit különben talán nem tudatosítanánk, és nem is ilyen helyzetben, hogy ez éppen itt mondja ki Jézus. De kedves hallgatók, én meg vagyok győződve, hogy az emberi életnek az egyik legnagyobb baja itt van. Hogy az emberek személyesen nem járnak utána az élet nagy kérdéseinek. És sokszor a vallás vagy a vallások azok, amelyek leszoktatják az embereket erről. Hány és hány vallás vagy felekezet mondja ma is azt a híveinek, ugye a hozzájuk tartozó embereknek, hogy hát ezt már eldöntötték előtted. Hát oly sok ember volt előtted, oly sok okos ember volt előtted, aki ezt már végig gondolta. Neked már csak azt kell, hogy elfogadjad, amit az elmúlt korok okos emberei végig gondoltak. Ugye ezt mondták Luther Mártonnak is az ágostonrendi szerzetessége idején, hogy hát kedves Márton testvér, ugye ebben a sorozatban hivatkoztam erre a történetre, kedves Márton testvér, miért olvasod te a Bibliát? Hát a Bibliát már rég kiszürcsölték a velejét. Ott vannak azok a derék középkori nagy teológusok és egyházatják, azokat kell olvasni, nem a Bibliát. Milyen jó, hogy ez a Márton testvér azért a 10 percekben, a szünetekben kilopózott, és a kolostori könyvtárban csak-csak elővette a Bibliát, és ő személyesen akart utána járni, hogy mi van a Bibliában. Ha valaki személyesen jár utána valaminek, egyrészt maga látja azt a dolgot, amit látni kell, másrészt maga küzd meg azért a dologért. Elvileg és gyakorlatilag a tárgy szempontjából és a küzdelem szempontjából is pótolhatatlan dolog ez. Szóval mielőtt Jézus válaszolt volna Pilátusnak, Pilátus döntés elé állította, szinte ugye a lelkiismeretéhez szólt. Szinte így tudnám visszaadni a hangulatát ennek a jézusi mondatnak, hogy Pilátus, ugye elgondolkozva tetted fel ezt a kérdést, ugye hatást gyakorolt rád az, amit itt látsz pár perc alatt. Ugye elgondolkozol azon, hogy talán nekem semmi bűnöm nincs, legalábbis olyan nincs, amiben vádolnak. Pilátus, most magad akarsz utána járni? Téged érdekel ez, hogy én ki vagyok? Vagy pedig csak mások mondták neked ezt én felőlem, csak hivatali kötelezettségből, csak formálisan akarsz foglalkozni az ügyemmel? Mert ez két

különböző eredményt szül, két magatartás és két eredmény. Úgyhogy én mindenkinek felhívom arra a figyelmét, hogy az életben váltsuk be azt, amit a Biblia mond a személyes keresésről. Mit is mond a Biblia a személyes keresésről? Példabeszédek 8. fejezete. Akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak, mondja az Isten. Akik személyesen és szorgalmasan, kitartóan keresnek, azok megtalálnak. Mit is mondott Jézus a hegyi beszédben? Aki kér, az kap, aki keres, az talál, a zörgetőnek megnyittatik. De csak azoknak nyittatik meg, csak azok találnak. Csak azok fognak eljutni a megoldásig, akik fölteszik ezeket a kérdéseket, hogy ki az Isten, honnan tudhatok az Istenről, mi az életem célja, miért vagyok a világon, van-e valami tiszta forrás, ami engem útba igazít abban a kérdésben, hogy hogyan is kell élnem, és mi is az értelme az életemnek. Csak azok fognak célhoz érkezni, akik maguktól keresnek, megtanulják a személyes kérdésfelvetést, akik nem elégednek meg fél válaszokkal, nem elégednek meg 50, 70, 80, 90%-os feleletekkel, csak a 100%-os feleletekben van a nyugalmuk és a biztonságuk. És azért hívtam fel erre ilyen részletesen a figyelmet, mert Jézus ezt egy katonaembernek mondta. Egy kegyetlen katonaembernek. Kedvezőtlen körülmények között, egy kihallgatás során. Tehát ebben az is benne van, hogy az igazság kérdése nem nehéz kérdés. Az élet nagy kérdései nem nehéz kérdések, azokat nagyon gyorsan meg lehet oldani, csak az a kérdés, hogy valaki tényleg tiszta szívből keresi a megoldást. Ez a nagy kérdés. Nem az, hogy Isten kérdése, vagy Jézus Krisztus kérdése az nagyon homályos, vagy csak olyan nagy embereknek, vagy teológusoknak való kérdés lenne. Nem erről van szó. Maradjon meg az emlékezetünkben ez a mondat, magadtól mondod-e ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Hadd kérdezzem meg önöktől, hogy Pilátus részéről mi lett volna erre a jó válasz. Mert sajnos Pilátus nem a jó választ adta. Én azt gondolom, hogy az lett volna a jó válasz Pilátus részéről, hogy igen, én nem tudom, hogy ki vagy, de engem mélyen érdekel, hogy te ki vagy, én utána akarok járni. Ha csak ennyit mondott volna Pilátus, már elindulhatott volna egy olyan beszélgetés, aminek a végeredménye talán az lehetett volna, hogy Pilátus ugyanúgy elfogadja Krisztust vagy az Istent, mint hogy elfogadták katonaemberek. Egy kapernaumi százados is elfogadta, egy Cornélius százados is elfogadta, egy Festus Félix tisztartók is elfogadták. Agrippa a király nem fogadta el. Hatalmi ember volt, katonember volt, de vannak a Bibliában olyan katonemberek, hatalmi emberek, akik viszonylag gyorsan elfogadták azt, hogy ki az Isten és mi az ő üzenete. De sajnos Pilátusból itt kitört a természete. Kitört Pilátusból az indulat. És Pilátus erre a kérdésre így válaszolt, 35. vers. Felelt Pilátus, avagy zsidó vagyok-e én? A te néped és a te papi fejedelmeid adtak téged az én kezembe. Mit cselekedtél? Kedves hallgatók, beszéltünk a sorozatunk során arról, hogy milyen rossz az emberi életben, hogyha az indulatok kormányozzák az embert. Ugye szó volt az eddigi alkalmakon is, egy kis sértődés, egy kis indulatoskodás. Sokszor az életben annyira vakvágányra futtat emberi sorsokat, és Pilátus itt erre a vakvágányra fut rá. Pilátus mintegy így gondolkozik, miért kérdez engem itt egy elítélésre váró ember. Ő kérdez engem? Hát nekem van jogom csak kérdezni őt. Azt mondja, hát a te néped papi fejedelmét adtak az én kezembe, mit cselekedtél? Nincs jogot kérdezni, nekem van jogom kérdezni. Nagyon rossz magatartás. Ha bárki indulatot enged meg magának, bárki a sértődöttségét belül nem győzi le, óriási dolgokat kockáztat. Pilátus itt a lelkéhez, a lelkiismeretéhez közvetlen intézett, szeretetteljes kérdést durván visszautasítja, és ezzel nem ad alkalmat arra Jézusnak, hogy közvetlenül ismét a lelkéhez tegye fel a kérdéseket. Jézusnak most egy közvetett utat kell választania. Én így tudnám leírni talán ezt, hogy Jézus a legközvetlenebbül fordul Pilátushoz. Pilátusban nem a rómait látja, nem a helytartót, nem a katonát meg a nagyembert, az embert látja. A lelkét, a lelkiismeretét szólítja meg. Pilátus

intézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak, ám de az én országom nem innen való. Miért mondja ezt Jézus? Meg akarja nyugtatni Pilátust. Pilátus, te azt mondod, hogy én vagyok a zsidó királya, mert ezt a vádat hozzák fel ellenem. Jó van, Pilátus, én válaszolok neked. Igen, én király vagyok, de ne félj tőlem, én nem a hatalom embere vagyok. Te a hatalmat képviseled, és a hatalom emberei mindig félnek. Miért félnek? Hát mert a hatalmukat féltik. A hatalom embereinek általában az első számú kérdésük, meg a második és harmadik számú kérdésük a saját hatalmuk biztosítása. Jézus ezért megnyújtatja, hogy Pilátus, ne félsd a te hatalmadat, meg semmiféle hatalmat. Az én országom nem e világból való. Hát ha e világból volna az én országom, jönnének szolgák, vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak, ám de az én országom nem e világból való. Csodálatos Jézusnak ez a megnyugtató válasza. Hogy Pilátust hűti, hát egy indulatos ember csillapítani kell, ugye? És figyeljük meg, hogy Pilátus valóban egy kicsit el is gondolkozik ezen, és azt mondja neki Pilátus a 37. vers szerint, király vagy-e, hát te csak ugyan? Tehát Pilátus most egy kicsit lecsendesedik, és újra felteszi Jézusnak a kérdést, király vagy? Hát milyen értelemben vagy király? Többet akarok hallani tőled erről, király vagy-e, hát te csak ugyan? És kedves hallgatók, itt mondja el Jézus az életének egyik legnagyobb mondatát. Erre utaltam az előbb, hogy Jézus itt a kihallgatás során olyan dolgokat mond el, amit soha így az életében nem mondott el. Jézus életének az egyik legnagyobb kijelentése ez. Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Micsoda fenséges, tiszta, egyszerű, de magasrendű kijelentések ezek. Hogy Pilátus, én nem a hatalom embere vagyok. Nem török se a te uralmadra, sem a zsidóknak a politikai ambícióit nem érintem. Én az igazság királya vagyok. Én azért születtem, azért jöttem el erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Én azt hiszem, hogy ha ezt a mondatot komolyan vennék keresztény emberek, egészen más lenne az életük. Mert mi következik ebből a mondatból? Először is az következik, hogy van igazság. Másodszor is az következik, hogy ezen a földön is megnyilvánulhat az igazság. Harmadszor is az következik, amit mond Jézus, hogy aki az igazságból való hallgat az én szómra, hogy mi követhetjük az igazságot, tehát mi igaz életet élhetünk, az igazságtalanság, a bűn, az önzés világában is. Mindez következik ebből, hogy van igazság, hogy az igazság itt megnyilvánult az igazságtalanság a bűn birodalmában, és mi emberek is igaz emberi életet élhetünk. Nem kell átadnunk magunkat a csalásoknak, még gondolkodásunkban sem, a hamis, hazug dolgoknak, nem kell megegyezést kötnünk a rosszal, nem kell megalkuvó életet élnünk. Mindez benne van, hogy Pilátus, létezik igazság és létezik igaz élet. Én azért jöttem el erre a világra, hogy az életet igazzá tegyem. De kinek az életét? Aki hallgat az én szómra. Aki az igazságból való hallgat az én szómra. Megint Jézus próbálja visszakanyarítani a beszélgetést a személyes síkra. Tehát valahogy így tudnám ábrázolni, hogy ez a beszélgetés elkezdődik egy ilyen személyes odafordulással. Jézus megszólítja Pilátust. Pilátus azonban itt lezár, és átteszi a beszélgetést egy másik síkra, ugye, tehát ugye a közvetettség síkjára, nem akar Jézus által elindult ösvényen menni, és amikor ezen mennek tovább, Jézusnak ismét sikerül visszahozni a beszélgetést, amit megszakadt erre a síkra, hogy aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Pilátus, tudom, hogy te katona ember vagy, római vagy, helytartó vagy, de te is ember vagy, és az ember igazság nélkül nem tud élni. Nem a foglalkozástól függ az igazság, nem a hivatástól. Az emberlétünk alapkérdése az igazság kérdése. Az igazság az olyan, mint a levegő a testnek. A léleknek olyan az igazság. Platonnak van egy ilyen híres mondása, hogy ami az egészség a testnek, az az igazság a léleknek. Egy nagyon, nagyon mély mondás. Ami az egészség a testnek, az az igazság a léleknek. Egészség nélkül nehéz és gyötrelmes az élet. Levegő nélkül nem tudunk élni. Igazság nélkül folytogató az élet. Meg vagyok győződve, hogy ma is emberek nagy része azért érzi olyan rosszul magát. És azért olyan rossz a közérzet, és azért olyan borzalmas az élet sokak számára, mert egyszerűen az igazságra való készséget elfojtják az emberek, a lelkiismeretnek nem engedelmeskednek, az igazság szeretetet el akarják tüntetni, és a puszta, durva érdek és haszonlesés irányítja az embereket. Ebben nem lehet boldognak lenni. Ebben nem

0: lehet emberré válni. Jézus tehát azt mondja, hogy én azért születtem, és azért jöttem el erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, és aki az igazságról való, hallgat az én szómra. És figyeljük meg, hogy itt a beszélgetésnek ezen a pontján Pilátus teljesen megnyílik. Mert Pilátus erre a következőt mondja a 38. versein. Mondta neki Pilátus, micsoda az igazság? Tehát Pilátus maga is fölteszi a kérdést. Úgy látszik, hogy ami itt nem sikerült, hogy közvetlenül beszélni a helytartó lelkével, így sikerül, mert Pilátus most személyesen teszi fel a kérdést, nem az, hogy másoktól mit hallott, most ő maga teszi fel a kérdést, miság? Hatalmas mozzanat ez. Nem véletlenül vált ez szállóigévé, nem véletlenül vált ez egy híres történetté, csak sajnos ez a 38. vers, ami feljegyzi, csak a versnek az elejét szokták ismerni az emberek. Azt, hogy Pilátus felteszi a kérdést, hogy micsoda az igazság, de mi következett ezután? Talán elmondtam önöknek már, de az életemnek egy nagyon megrendítő tapasztalata volt, amikor az Irodalomtudományi Intézetben dolgoztam, és egyszer a nehéz könyvtári munka után ott az 5-ös kollégium épületében az első emeleten a könyvtár előcsarnokában ültünk le a kutató munkát egy kicsit kipihenni, és kijött egy nagyon derék idős professzor. Martinkó Andrásnak hívták, azóta már meghalt. Nagyon sok mindenre tanított bennünket, az ember tragédiája fölfedezésére, Vörös Marti Petőfi fölfedezésére, csodálatos tudós volt, egy csodálatos ember. Aznap azonban nem volt valami jó állapotban, nem volt valami jó hangulatban. Arról kezdett nekünk beszélni, hogy hát kedves gyerekek, ezen a földön, hogy igazság, igazságról ne is beszéljünk. Ezen a földön nincs igazság. Itt minden gazemberség, itt minden hazugság. Tudjátok, Jézus itt volt körülbelül 2000 évvel ezelőtt, idős ember volt, majd 70-80 év között, és ilyen kedélyesen beszélgetett velünk fiatalokat. Tudjátok, gyerekek, 70-80, 2000 évvel ezelőtt itt volt Jézus Krisztus a Földön. Neki is föltette valaki a kérdést, hogy micsoda az igazság, de Jézus nem tudott rá megfelelni. Nem ismertem akkor a Bibliát. Még kevésbé pontosan és részletesen, ugye egy kicsit megrendültem, Jézusról többet feltételez az ember, még ha nem ismeri akkor is, de ő meg tovább folytatta a gondolatfonalát, és azt mondta, hogy tudjátok, gyerekek, nem is lehet erre a kérdésre válaszolni, hogy micsoda az igazság. Én csodálkozom, hogy Jézus itt a földre jött el. Miért nem a Marsra ment, vagy a Holdra ment? Ott talán rendesebb lényekkel találkozott volna. Itt az igazságról beszélni, ahol őt megölték, keresztvára feszítették. Hol van itt a földön igazság? Hát aztán dőlt belőle a sok sérelem, szegényt őt is ugye félreállították, nem becsülték meg a maga szaktudásának megfelelően, és hát elkezdett erről beszélni. Hát több mint 15 éve történt ez az eset, de mind a mai napig úgy van meg az emlékeimben, mint hogyha tegnap este éltem volna át. Persze utána, amikor megismertem a Bibliát, rögtön kézbe vettem, ugye megismertem, hogy hol van ez a beszélgetés, és az, hogy micsoda az igazság, a kérdést feltette Pilátus, de Jézus nem akart válaszolni erre a kérdésre. Nem tudott válaszolni. Tessenek megfigyelni, hogy hogy folytatódik ugyanez a vers. Mondta neki Pilátus, micsoda az igazság? És amint ezt mondta, újra kiment a zsidókhoz, és mondta nékik, én nem találok benne semmi bűnt. Kedves hallgatók, Pilátus nem várta meg Jézus válaszát. Jézus akart válaszolni. A kérdés, hogy micsoda az igazság, a legnagyobb kérdés, ami csak létezik a világon. Jézus akart válaszolni. De Pilátus miért nem várta meg a választ? Na, hát itt jutunk a beszélgetés törési pontjához. Itt a Pilátusért való küzdelem, úgy láttuk már, hogy szinte elkezd célba érni, elkezd az először meghiúsult, de később újra visszavett ösvényen haladni, de itt törik meg a beszélgetés. Itt van az oka annak, hogy Pilátus miért nem lett megmentett ember. Jézus küzdött érte, de miért nem ért célba Jézus küzdelme? Elmondom egyszerű szóval, hogy miért. Azért, mert Pilátus hallotta, hogy kint a tömeg zajong. Ugye a főpapok állandóan lázították az embereket, hogy kiabáljátok, hogy feszíts meg, miért kell itt ennyit foglalkozni ezzel az üggyel, feszíts meg. Pilátus megijedt. És Pilátus látta már, hogy Jézus teljesen bűntelen, de úgy gondolta, hogy ha ő kimegy és a tömeget elkezdi, hogy úgy mondjam, lecsillapítani, vagy leszerelni, mint így, ez volt az első kijelentése Pilátusnak, én nem találok benne semmi bűnt, háromszor mondta ezt Pilátus Jézusról. De ez hiba volt. Pilátusnak ott kellett volna maradni, és a saját lelkének kellett volna megerősödni, mintsem, hogy egy tömeget leszerelni, amely tömeget felbújtottak, feltüzeltek, nem lehet egy tömeget leszerelni, főleg nem így, ahogy Pilátus tette, hogy kimegy és elkezd magyarázkodni. Pilátusnak végig kellett volna követni a saját lelkiismerete parancsát, hogy most ki ez az ember, és hogyha bebizonyosodik a lelkiismeret ítélőszék előtt, hogy ennek az embernek semmi bűne nincs, akkor szabadon kellett volna bocsátani Jézust. De Pilátus mit tett? És kedves hallgatók, ez a félelmetes, mert ma is nagyon sok ember ezt teszi. Sőt, hadd mondjam el, hogy az emberek 90%-a. Nem akarok túlozni, hogy 99%-a ezt teszi. Az emberek nem a lelkiismeretre hallgatnak. Nem a saját keresésük eredményét várják meg, hanem az emberek azt nézik, hogy mit szólnak hozzá mások. Ki ne lógjak a sorból, nekem is úgy kell viselkednem, mint a többiek. Mit szól hozzá majd a barátom, a családom, a munkatársaim, a közvélemény? Mit szól hozzá? Nem a lelkiismeret, hanem a tömegek véleménye. Nem az igazságkeresés, hanem a közmegegyezés. Sajnos ma is nagyon sok ember itt toporog. És ez óriási kísértésnek volt a táptalaja, tudnilik, amikor Pilátus itt kimegy, és ezt már itt nem János evangélista jegyzi fel, hanem Lukács evangélium a 23. fejezetében, akkor Pilátus kimegy, és azt mondja az embereknek, hogy emberek, hát ez semmi bűnt nem találok benne. Akkor feltűzelik a főpapok az embereket, hogy kiabáljanak különböző kijelentéseket. És az egyik ilyen bekiabálás így hangzott, hát azért ítéld el Pilátus, mert ez az ember, ez a Jézus fellázítja az embereket Galileától Judeáig. Pilátusnak megüti a fülét a Galilea kifejezés. Tudnék, a zsidó ünnepekre, itt van ugye Jeruzsálemnek a kinagyított térképe, a zsidó ünnepekre Galilea negyedes fejedelme is eljött, Heródes, itt van a palotája a városnak a keleti részén, és Pilátusnak hirtelen beúrik egy gondolat. Én nem akarom elítélni ezt a Jézus Krisztust, mert látom, hogy semmi bűne nincsen. Megpróbálom azt, hogy ítéljel Heródes, átküldöm Heródeshez. Ítéljel ő, lerázom magamról a felelősséget. Mit kellett volna tennie Pilátusnak? Megvárni Jézus válaszát. Mit kellett volna tenni Pilátusnak? Utána járni személyesen, hogy ki ez a valaki, akit elében hurcoltak, miért akarják elítélni. Pilátus nem ezt tette, a tömegnek akart kedvezni, a tömeget akarja leszerelni, és most valaki bekiabálja ezt a mondatot, és itt a kísértés. Hát az életben itt ennyi kell egy kísértéshez. Hogy Pilátusnak rögtön elterelődik a gondolata, és azt mondja, hogy jó, hát akkor kísérjétek át Heródes Antipászhoz, ugye ez nem a nagy Heródes, hanem a nagy Heródesnek a fia, Heródes Antipász, Galilea negyedes fejedelme, itt van az ünnepeken, hát ítélj előtt. Átviszik Jézust Heródes Antipászhoz, ezt a kihallgatást, tehát Lukács 23. fejezetében olvassuk, Heródes szeretne jelet kapni, csodát kapni Jézustól, Jézus egy szót nem válaszol neki. Érdekes, hogy miért, csak röviden mondom, hogy azért, mert ez a Heródes Antipász volt az, aki Keresztelő Jánosnak az egyik legjobb barátja volt Keresztelő János Heródesnek. Ez Márk evangélium a 6. fejezetéből derül ki. Fejét vétette egy lány táncáért, Heródes megkeményedett állapotban volt, nem mondhatott neki semmit Jézus. Jézust felöltöztetik erre egy ilyen fényes fehér ruhába, a bolondok ruhájába, Heródes beáll a katonái közé, elkezdik gúnyolni Jézust, aztán visszaküldi Pilátushoz. Ez volt Jézusnak a negyedik kihallgatása. A Heródes előtti kihallgatás, illetve ötödik kihallgatás, ugye a negyedik a Pilátus, ötödik ez, és most újra visszakerül Jézus Pilátus elé a hatodik kihallgatásra, az utolsó, a befejező kihallgatása, de hogy úgy mondjam, én az előadást be is fejezhetném már. Miért? Mert ezután, ami történik, bár jelentékeny dolgok történnek, de tulajdonképpen nem más, mint vergődés. Pilátus vergődése. Miért? Pilátus pontosan tudja a lelkiismeretével, hogy mi az igazság. Pontosan tudja, hogy vele egy igazságtalanságot akarnak elkövettetni koholt vádak alapján. Pilátus mindent tud belül, de kezdi mind jobban és jobban eljátszani a lehetőségét, hogy jó döntést hozzon, mert nem a lelki ismeretére hallgat, nem az igazság érzetére hallgat, hanem függővé teszi a magatartását attól, hogy mások mit mondanak és mit csinálnak. Félelmetes dolog. Nem tudom, hogy egyetértenek-e velem, hogy ez a történet mai történet. Azért is jegyzi fel így a Szentírás részletesen, ma is itt van a nagy kérdés. Ezt szeretném önökre helyezni, mint a legsúlyosabb lelki következményét ennek a mai előadásnak, hogyha önök hazamennek, gondolkozzanak el most majd a következő napokban, hetekben, amikor évvége van, amikor több ideje van az embereknek egy kicsit az elgondolkozásra, baráti beszélgetésekre, tulajdonképpen mit követünk mi az életben, és kit követünk? Magunk akarunk utána járni és a dolgoknak, és feltesszük azt, hogy ha létezik Isten, akkor nem hagyja éhezni az igazak lelkét, hogy mondja a Szentírás. Isten nem hagyja éhezni az igazak lelkét. Aki utána akar járni az élet kérdéseinek, kézbe veszi a Szentírást, elkezd gondolkozni, felteszi a kérdéseket, választ fog kapni Istentől. Úgy, ahogy Jeremiás próféta könyvének a 30. fejezetében olvassuk, hogy ezt mondja az Isten, kiálts hozzám, és én megfelelek. Nagy dolgokat mondok néked, csoda dolgokat, amiket nem ismersz. Tehát Istennél hatalmas ajándékok vannak, Istennél hatalmas válaszok vannak, Isten csak azért nem tudja átadni a maga ajándékait és válaszait, mert ha az embert nem érdekli, és az ember attól akarja függővé tenni az életét, hogy mit mondanak mások, meg a világ, meg a tömegek, hát akkor az Isten hiába akar adni, hogyha az ember nem befogadókész. És miért mondtam, hogy ezután Pilátusnak már csak vergődése következik? Mert ez a vergődés világosan bizonyságot tesz arra, hogy Pilátus mindent tud. Vergődés első láncszeme, Jézust visszahozzák, és Pilátus kapva kap az alkalmon, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, odaállítja elébük Jézust a tömeg elé és Barabást. Azt gondolja Pilátus, hogy talán hát ez a tömeg, ez a fellázított tömeg, de hát itt áll előttük két ember, hát talán csak látják, szó nélkül is látják, az egyik a megtestesült jóság, a megtestesült gonoszság a másik. Hát, talán ezzel ki tudom menteni Jézust. Kedves hallgatók, ezért szintén nem illeti dicséret Pilátust. Egy tömeg előtt hiába állítunk fel alternatívát. A tömeg nem fog átlátni a szitán. Ezt a történelem mind meg annyi részlete, nagyobb eseménye mutatja, tömegeket nagyon könnyű félrevezetni. Tömegek sokszor gonosztevőkről, gyilkosokról mondanak jót, és fűznek reményeket ezekhez az emberekhez. És igen, rendes emberekhez, szelíd, becsületes, értelmes emberekhez, pedig nincsen bizalmuk a tömegeknek. Ez mindig így van. Tehát ezt nem lehetett volna Pilátusnak megtenni. Pilátusnak fel kellett volna tenni újra a kérdést, hogy micsoda az igazság, megválni Jézus válaszát, megerősödni belül, és ennek következtében szabadon bocsáthatta volna Jézust. Az, hogy nem hallgat a lelkiismeretére is egy ilyen, hogy mondjam, mai szóval élve pótcselekvésekbe megy be Pilátus, egyre inkább megnehezíti a sorsát. Hát a 20. században különösen sokat tudunk a tömegek lélektanáról, mert az egész 20. század másról se szól, mint a tömegek félrevezetéséről. Ezért itt a Barabás résznél egy kicsit megállok az előadás menetében, és itt nem lehet nem felidéznünk Karinti Frigyesnek az első világháború végén írott rövid elbeszélését, amelyben épp ezt akarja leírni. Karinti ugye a maga találékonyságával fordít egyet a történeten, és amit most megtetszenek hallani, a történet arról fog szólni, hogy Jézus a feltámadása után elmegy azokhoz az emberekhez, a tömeghez, de a tömegben személyesen elmegy azokhoz az emberekhez, akik azt kiabálták, hogy Barabást bocsáss szabadon, és ne Jézust. És meggyőzi őket arról, hogy nem ezt kellett volna mondanatok, nem Barabást, hanem Jézust. És mindenki be is látja, és mindenki megígéri Jézusnak, jó, menjünk vissza Pilátus elé, kérjünk egy újabb szavazást, és mindenki majd téged fog kérni, hogy téged bocsásson a helytartó szabadon. Mert Barabás kifosztott bennünket, Barabás bandita, Barabás gyilkos tolvaj, ezeket a jelzőket az evangéliumok is elmondják Barabásról. Karinti elbeszélése azonban azzal fejeződik be, hogy bár mindenki eltökéli a szívében, hogy Jézusra fog szavazni, és mindenki személyesen Jézust mondja, de az egész tömegből mégis a Barabás szó hangzik ki. A tömeg megbízhatatlan. Tömegek közé soha ne sorakozzunk be. Milyen szép a karinti kortárs fejezése, hogy én olyan nemzetben akarok hinni, amely egyének összessége. Hát ilyen nemzet nem volt, nincs és nem is lesz. De egy csoportosulás megérdemli ezt a nevet itt a Földön, hogy egyének összessége, ez az igazi keresztény közösség. A tömeg és a keresztény közösség között az tudnék a különbség, hogy a tömeg mindig azt követi, amit a hangadó mond, vagy amit a megtévesztés ösztöne diktál. A keresztény közösség pedig azt követi, amit a személyes meggyőződések diktálnak, és amire a személyes meggyőződések jutnak el. Mielőtt folytatnám tovább Pilátus vergődését, mert lesz még egy néhány mozzanat ebben, hallgassuk meg a karinti novellát.
1: Karinti Frigyes, Barabbás. A harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az úton. Két oldalt feketén füstölögtek a romok. Lent a kiszáradt árok fenekén találta az elsőt azok közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták Barabbás nevét. Elfeketült nyelvvel vonított a vörös felhők felé. Megállt előtte, és csendesen itt vagyok. Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett. Rabbi, Rabbi, zokogott. És a mester szelíden folytatta. Ne sírj. Állj fel, és jöjj velem, mert visszamegyek Jeruzsálembe Pilátus háza elé, és új törvényt kérek magamra, és reátok, akik Barabbást választottátok, s akikkel ezt mívelte Barabbás. A nyomorult pedig feltápászkodott, és az ő öltönyét megragadta. Mester, kiáltott elfulladva és könnyek között, ó, mester, jövök, mondd meg, hogy mentsem meg magam, mondd meg, mit tegyek, mondd meg, mit mondja. Semmit, mondta ő szelíden. Csak azt, amit három nap előtt kellett volna mondanod, mikor Pilátus a tornácon megkérdezett titeket. Kit bocsássak el hát közülök? Barabbást, a gyilkost, vagy a názáretit? Ó, én bolond, kiáltott a nyomorult fejét öklével verve. Ó, én bolond, aki Barabbást kiáltottam, Barabbást, aki ide juttatott. Jól van, felelte szelíden a mester. Most hát jöjj velem Jeruzsálembe, Pilátus háza elé, ne törődj semmivel, ne figyelj semmire, csak rám. És amikor én intek neked, kiásd egész szívedből és egész tüdődből a názáretit, mintha azt kiáltanád, az életemet. Az pedig követte ő. És találának útközben másik nyavajást, akinek Barabbás elvette házát és feleségét, és szemeit kiszúratta. És ő homlokát érinti csendesen kezével, és szól, én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én kezemmel érintelek, kiásd a názáretit, mintha azt kiáltanád, a házamat, a gyermekemet, a szemem világát. Az pedig felzokogott és követte őt. És találtak még másikat is, akinek kezei és lábai kötéllel voltak összekötve és nyakába hurkolva, őt magát pedig fejjel lefelé bűzhött mocsárba nyomta le Barabbás tetvek és csúszómászók közé. És odalépett hozzá, megoldozá kötelékeit, és így szólt. Ismerlek téged. Te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted. Jöjj velem! És amikor én intek neked, kiásd a názáretit, mintha azt kiáltanád, a szabadságot, a léleknek és gondolatnak szabadságát. Az pedig megcsókolta az ő saruját, és csak a szemével jajgatott, mert a szája még tele volt sárral. És így mentek tovább. És egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos csatlakozott hozzájuk, akiket Barabbás tönkretett. És mindegyik külön-külön zokogva verte a mellét, és könyörgött neki, hogy incsen majd, ha kiáltani kell, a Názáretit, mintha azt kiáltanák, békesség, békesség, békessége földön. Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe Pilátus háza elé. Pilátus a tornácon ült, és estebédjét fogyasztotta Barabbással, a gyilkossal. Kövéren és fénylő arccal ültek ott, nehéz borokat ittak, és drága ételeket ettek aranyedények fenekéről. Skarlátpiros palástjuk messze világított. A Názáreti pedig, élén a sokaságnak, mely követte őt, a tornác elé járult, és felemelvén átszegzett kezeit szelíden szólni kezdett. A pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus. Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét az elítélteknek elbocsássad, úgy, ahogy a nép kívánja. A nép Barabbást kívánta, s engem megfeszítettek. De vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam, hogy a nép nem tudta, mit cselekszik. E sokaság mögöttem megismerte Barabbást, és most új törvényt akar. Kérdezd meg őket újból, amint az törvénykönyveinkben meg vagyon írva. Pilátus pedig gondolkozott, aztán vállat vont, s kiállván a tornát szélére, csodálkozva nézett végig a sokaságon, és szólt: hát kit bocsássak el már most? Barabbást vagy a Názáretit? És ekkor ő intett neki. És ekkor zúgás támadt, mint a mennydörgés zengett fel a sokaság, és a sokaság ezt kiáltotta: Barabbás! És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik azt kiáltotta: a Názáretit. A mester pedig halovány lett, és megfordulván végignézett rajta. És külön-külön mindegyiknek megismeri az ő arcát, de a sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, mely ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába, véres szemei hunyorogtak, és szájából bűzös lészivárgott, és torkából úgy bömbölt reketten: Barabbást! Mintha azt törögné: halál, halál, halál! Pilátus pedig lesütötte az ő szemeit, és mondá néki: te látod. Ő pedig bólintott fejével, és csendesen felmenvén a lépcsőn kinyújtotta kezeit a hóhér felé, hogy kötözze meg.

Mit csinált ezek után Pilátus, hogy a nép Barabást akarta szabadon bocsátani, és őt kellett elengednie? Azt olvasom János evangélium a 19. fejezet első versétől, akkor azért előfogta Pilátus Jézust és megostoroztatta. És a vitézek tövisből koronát fonván a fejére tették, és bíborköntöst adtak rá, és mondták, üdvözlégy zsidó királya, és arcul csapdosták őt. Miért tette ezt most Pilátus, hogy megostoroztatja Jézust nyílt színen? Vergődés. Vergődés következő állomása. Így szeretné a tömeg vérszomját lecsillapítani, hogy kell nektek valami kis cirkusz, kell nektek valami kis ilyen dolog, hogy most megveretem, de én nem akarom halálra ítélni, ebbe is az van, mert nem akarja halálra ítélni. Úgy gondolja Pilátus, hogy most Jézust ott nyílt színen megostoroztatja, és talán ezzel az emberek lecsillapodnak, ez elég nekik, és hazamennek. De ez nem elég. Ez nem elég. Az embereknek nem ez kellett. Az emberek fel voltak tüzelve arra, hogy mindenképpen Jézus fejét akarják. Ugye érezzük a jelenetnek a folytottságát, hogy Pilátus vergődik, mindent megpróbál, hogy Jézust valahogy szabadon bocsátani, de ez nem megy. Olvasom a 4. verstől. Majd ismét kiment Pilátus, és mondta nékik, íme kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Kiment azért Jézus a tövis koronát és a bíborköntöst viselve. És mondta nékik Pilátus, ím hol az ember. Itt hangzott el ez a híres kijelentés, már a 3. ilyen nagyon híres jelenet ebben a beszélgetésben. Nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy ez mit jelent. Mit jelent ez, hogy Pilátus azt mondja Jézusra, akit megostoroztatott, akit megvertek, aki ott van megszégyenítve, ugye nátpálca a kezében, bíborköntös, tövis korona a fején, tehát egy megszégyenített állapotában. És Pilátus miért mondja azt, hogy ím hol az ember? Mert Jézusnak a magatartása most sem változik. Jézus a szeretet következetes álláspontjáról kimozdíthatatlan, és Pilátusnak egy óriási elismerés ez, hogy őt embernek lehet nevezni. Ő ember. Mi nem biztos, hogy azok vagyunk. Ti végképp nem biztos, hogy azok vagytok. De ha valakire föl akartok nézni, hát imhol az ember, aki rászolgál erre a névre, hogy ember. Aki a maga emberségét minden körülmények között fenntartja. Akit sem testi fenyítés, sem lelki megaláztatás nem mozdít ki az emberségnek a helyzetéből. Imhol az ember. Vergődés. De érezték a papi fejedelmek, hogy Pilátus nagyon közel jut ahhoz, hogy Jézus szabadon akarja bocsátani. Ezért olvassuk itt a következőket. Mikor azért látták őt, a papi fejedelmek és a szolgák kiáltoztak, mondván, feszíts meg, mondta nekik Pilátus, vigyétek el őt ti, és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő benne. 3. mondja ki. Kedves hallgatók, ez Pilátus tragédiája. Mi is a pilátusi tragédia? Egyrészt az, hogy az indulatának engedett. Igen, ebből Jézus még ki tudta hozni. Utána az, hogy nem az igazság szeretetének enged, hanem a politikusi ösztönének, ugye alkalmazkodni, másokhoz alkalmazkodni, ez a második. Ebből már Jézus egyre nehezebben tudná visszahozni, még talán innen is vissza lehet hozni egy ember. De most mi a Pilátusnak a döntő problémája itt a vergődésben? Hogy ő már 3-szor kimondja, hogy nem talál Jézusban semmi bűnt. Hát akkor miért halogatja a döntését? Miért nem ereszti szabadon Jézust? Tehát a halogatás, a habozás, a késlekedés. Nem tudom, hogy ez kitartja bűnnek. A Biblia szerint egy óriási probléma az ember életben. Mert mi az emberi életünknek a legszebb ajándéka, a legszebb kiváltsága? Az, hogy van értelmünk, meg tudjuk ismerni az igazságot, és dönteni tudunk az igazság mellett. Hogyha az ember használja az értelmét, látja is a valóságot és az igazságot, de halogatja a döntéseit az életben, elképzelhetetlen veszélyek felé sodródik. Az életben a halogatott döntés, van is egy ilyen ige példabeszélek könyvében mondja a bölcs Salamon, hogy a halogatott döntés beteggé teszi a szívet. A halogatott döntés beteggé teszi a szívet. Vagyis, hogyha én látok valamit, ha felismertem valamit, ha azt mondom, hogy ez az igaz, vagy ez a jó ügy, vagy ennek az embernek az oldalán van az igazság, és én holnap felkelek, és azt mondom, hogy
Hát igen, de hát mi lesz velem, hogyha én nyíltan színt vallok? Mi lesz velem, hogyha én egy másik ember mellé állok? Mi lesz velem? És jön a halogatás, hogy azért mégse, hát azért faragjuk le a sarkokat, az éleket. Hát más ember se olyan határozott, nem kell azért az életben, nem olyan forrón veszik a kását, stb. Itt van a nagy probléma. Pilátus halogatja a döntését, pedig ő mindent lát, hiszen a saját szájából ítélhetjük meg, hogy értsétek meg. Meg azt mondja, hogy nem találok benne semmi bűnt. De amikor ezt látják a papi fejedelmek, akkor újra kigondolnak valamit. Feleltek néki a zsidók. Nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. Na itt szólják el magukat. Ez az, amit nem kellett volna előhoznunk Pilátus előtt, hogy Isten fiává teszi magát Jézus, hát ez nem Pilátus elé tartozó dolog. Lehet látni, hogy a zsidó papi fejedelmek tehetetlenek, ők is vergődnek. Kezdenek félni, mi lesz itt ebből a dologból? Hát csak nem szabadon fogja bocsátani ezt a Jézus Krisztust, hát nem érjük el a célunkat. És most így gyorsan, settében előhoznak mindenféle vádat, olyasmit is, ami nem Pilátus elé tartozik. Nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. Mikor pedig ezt a beszédet hallotta Pilátus, még inkább megrémült. Pilátus most kezd a dolgok tudatára ébredni, és meg fogjuk látni, hogy Pilátus komolyan elhatározza, hogy Jézus szabadon fogja bocsátani, még inkább megrémül. Visszamegy Jézushoz, ismét bemegy a törvényházba, és szólt Jézusnak, honnét való vagy te? De Jézus nem felelt néki. Kedves hallgatók, ez is egy érdekes mozzanata a beszélgetésnek. Pilátus egyre mélyebben érzi, hogy itt egy igaz, ártatlan lényről van szó, aki nem is biztos, hogy ember, hanem a magatartása, a viselkedése valóban szinte Isten fiává teszi őt, ahogy mondják rá is, amivel vádolják, de ez igazság lehet. És visszamegy Jézushoz, hogy föltegye a kérdést, hogy honnét való vagy te? Hadd tegyem fel most önöknek a kérdést. Jézus miért nem válaszol? Jézus, ha válaszol, az is beszédes, ha nem válaszol, abban is óriási tanítás van. Miért nem válaszol most Jézus? De Jézus nem felelt néki. Azért nem válaszolt Jézus, amiért Heródesnek sem válaszolt. Mert Jézus ezzel a hallgatásával világossá akarta tenni Pilátus előtt. Pilátus, te mindent tudsz, és közben akkor megostoroztatsz engem. Te mindent tudsz, és kielégíted a tömegnek a vérszomját. Közel vagy a megkeményedéshez, hogy ne lehessen már megszólítani, ne lehessen neked szólni egy szót sem. Mert az az ember, aki látja az igazságot, de nem teszi, ezt megtehetjük egyszer, kétszer, háromszor, ki tudja mennyiszer, de ha megtesszük ezt 100-szor, vagy 200-szor, vagy 1000-szer, a végén elsötétülünk. Látjuk akkor is az igazságot, de ha nem tesszük az igazságot, elsötétül, megkeményedik az ember. Ez a Szentlélek elleni bűn, amit a Biblia így nevez, megkeményedés, Szentlélek elleni bűn. Jézus nem felel Pilátusnak, mert nem lehet mit felelni. Hát te mindent tud. Mit tudok én még mondani neki? Mondanék ki azért Pilátus, nékem nem szólsz-e? Nem tudod-e, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? Megint az indulat, mint a beszélgetés elején. Hát zsidó vagyok-e én, mondta a beszélgetés elején. Nekem nem felelsz-e? Tehát megint feltámad az indulata. Ugye sokszor embereknek a hallgatása és csendje kihozza a másik embert a sodrából. Pilátus nemhogy elgondolkozna Jézus némaságán, újra az indulataival nekiront, hát nekem nem felelsz, a kezemben van az életed, ha elítélek, megfeszítenek, ha nem, akkor szabadon bocsátalak, de én vagyok, a kulcs az én kezemben van. Hát Jézusnak erre már felelni kell, nem azért, mert Jézus megijedt volna, hanem helyesbíteni kell Pilátus gondolkodását. Felelt Jézus, semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem. Felséges felelet megint. Azt mondja Jézus, hogy Pilátus, azért hadd mondjam meg az igazságot. Istentől van minden hatalom, és aki hatalmat kap ezen a világon, Istennek majd kétszeresen kell az életével elszámolnia. Aki az életében 10-20 emberért felelős, egy kis család, egy kis környezet, annak is van felelőssége. De aki ezrekért, százezrekért, milliókért felelős, Isten megkérdezi majd az ítéletbe, hogy mit tettél ezzel a hatalommal? Visszaéltél a hatalommal, vagy mások javára fordítottad? Ezt mondja Jézus Pilátusnak is, hogy semmi hatalmad nem volna rajtam, a felülről nem adatott volna néked, de még egy nagyon gyengét kijelentést hozzátesz Jézus.
Azt mondja Jézus, de tudom, Pilátus, nagyobb bűne van annak, aki a te kezedbe adott engem. A papoknak a bűne sokkal nagyobb, mint a politikai vezéreknek. Erről túl sokat beszéltem már a sorozatunk keretében. Ismét Luther híres mondását hadd idézzem. Remélem már sokan kívülről tudják. Hogyan is mondta Luther a 16. században? A világi hatalom legnagyobb gonoszsága is semmi az egyházi hatalom legkisebb gonoszságához képest. Mert a világi hatalom jön és megy, különben se veszik komolyan az emberek, de az egyházi hatalom az tekintély, annak az emberek mindenestül alárendelik magukat. Ha egy politikai hatalom nagy gazemberségeket csinál, soha nem olyan nagy gazemberséget, mint hogyha egy egyházi hatalom a legkisebb rosszat teszi, ha csak egy jótát vagy pontocskát megváltoztat az Isten szavában és törvényében. Nagyobb a bűne annak, aki a te kezedbe adott engem. És itt jön egy döbbenetes mondat, ettől fogva igyekezett Pilátus Jézust szabadon bocsátani. De hogy mondtam önöknek, vergődés. Most már nem tudja szabadon bocsátani. Azt mondja János evangélista, hogy most már Pilátus mindenféle módon szabadon akarja bocsátani Jézust. Annyira meggyőző Jézus minden válasza, felelete, magatartása. Pilátus 100%-ig mindent tud. Ettől fogva igyekezett Pilátus őt szabadon bocsátani. De miért nem bocsátotta szabadon, hiszen önök is tudják a történetet, nem csak én. Miért ítéltette el Pilátus Jézust? A habozás, a késlekedés miatt. Most a papi fejedelmek és a tömeg megtalálja a gyenge pontot. Aki késlekedik és habozik, ez kockáztatja az életben. Ha valaki utána akar járni valaminek, nem tisztázott valamit, kételjei vannak, ez egy más kategória, akkor lehet évekig keresni, évekig feltenni a kérdéseket. De hogyha én látom világosan a feleleteket az élet kérdéseire, pontosan tudom, hogy mi lenne a teendő, és mégis késleltetem a döntést, késlekedés, habozás, mi a legnagyobb veszély ebben, hogy a gyenge pontot meg fogja találni, ki fogja megtalálni? Akire azt mondja Pál az Efézusi Levél 6. fejezetében, nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem a sötétség világbíró hatalmai ellen. Sátán óriási elme. Sátán, ugye akinek a neve ellenség, az Isten ellensége, egy bukott angyalfejedem óriási intelligencia, megtalálja a gyenge pontot, mindenkinél megtalálja. Az alkatában, a jellemében, az életében, a leggyengébb pontra mindenkinél rájátszik. Ahol meg lehet lékelni a hajót, ott keresi a lékelést, nem a legerősebb ponton. És ezért Pilátusnak most láthatóvá vált a leggyengébb pontja. Mi Pilátusnak a leggyengébb pontja? Az, hogy nem követi a lelkiismeret, az igazság szavát, követi a tömegét, vagyis igazi politikus ember nem az érdekli, hogy mi az igazság, az érdekli, hogy az emberek mit szólnak hozzá. Itt van a gyenge pontja Pilátusnak. És ezt a gyenge pontot most fölségesen megtalálják. Ettől fogva igyekezett Pilátus őt szabadon bocsátani, de a zsidók kiáltoztak mondván, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, valaki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak. Nem vagy a császár barátja. Micsoda kifejezés. Öröklődnek a történelemben a kifejezések, nem? Az 50-es években azt hallhattuk, hogy nem vagy a nép barátja. Aki nem a nép barátja, akire azt mondták, hogy a nép nem a nép barátja, az ugye annyit jelent, hogy a nép ellensége, a legnagyobb ellensége, csengettek éjszaka, elvitték, deportálták. Ki tudja, mit tettek ki az ilyen emberrel. Egy szó, egy kifejezés, ami rájátszik Pilátus gyenge pontjára. Majd hallani fogjuk, hogy mi lett Pilátussal, mit tudunk Pilátusról. Itt eltűnik a Biblia lapjain a tekintetünk elől Pilátus, de itt megtalálják a gyenge pontját. Ha eljut a császár fülébe, hogy én nem vagyok a császár barátja, megrezzen erre Pilátus. Én nem vagyok a császár barátja? Hát az állásomat kockáztatom, a jövőmet kockáztatom. A családomat, ugye Pilátusnak felesége volt, a felesége is beüzent, hogy semmi dolgod ne legyen ezzel az igaz emberrel. Ki tudja még, hogy gyermekei voltak, nem tudjuk. Pilátus megrezzen erre, mint ma is sok ember, hogy na de kérem, nekem családom van. Nekem ez az állásomba kerül. Ez a gyenge pont. Talán igaza van Bulgakovnak, amikor azt írja a Mester és Margaritában, hogy a legnagyobb bűn a gyávaság. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy lesznek emberek, akik az örök életre jutnak,
mondja a 21. fejezet, és lesznek emberek, akiknek Isten nem tud örök életet adni. Miután Krisztus mindent újjátesz, lesznek emberek, akik örökké fognak élni Istennel, Krisztussal és a valaha élt igaz emberekkel, és akiknek nem adhat életet az Isten, akiktől visszavonja az élet jogát, azokról ezt a jellemzést adja, és a gyávák és a bűbájosok. És jön tovább a felső. Első helyen áll gyávaság. De remélem, a gyávaságot nem azzal tetszenek azonosítani, hogy valaki szemen szedett gyávaság, ugye, tehát hazudik, mert nem meri megmondani az igazat, vagy nem meri vállalni a dolgot. A gyávaság egy mély dolog. Ha én látom, hogy mi az igazság, tudom, hogy ezt kellene követni, és mégsem követem, ez a gyávaság. Nem az a gyávaság, amit nem tudom én, a Pál utcai fiúkból belinkoltottak, hát egy kis szirupos század elejé kis löty, kis regényecske, nem mondom, hogy a maga szintjén ugye talán lehetséges olvasni 10-14 éves gyerekeknek, de az egésznek az anyaga, az erkölcsi anyaga nagyon gyenge. Hát ott ugye a Nemecsek Ernő, meg a pásztorok, ugye a bátorság, gyávaság, hogy így állítja a regény. Nem, a gyávaság ott kezdődik, amikor tudom, hogy mi az igazság, és nem látom célra vezetőnek a követését. Ez a gyávaság. Ettől fogva nem az emberek 1%-a gyáva, hanem 99%-a. A gyávaság. És amikor ezt Pilátus meghallja, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, valaki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak. Pilátus azért, amikor hallotta a beszédet, kihozatta Jézus, és ült a törvénytevő székbe azon a helyen, melyet kőpadolatnak hívtak, zsidóul pedig Gabbatának. Volt pedig a húsvét péntekje is, mintegy 6 óra. Déli 12 órát jelent, és mondta a zsidóknak, imhol a ti királyotok. Azok pedig kiáltoztak, vidd el, feszíts meg őt, mondta nékik Pilátus, a ti királyotokat feszítsen meg. Felelték a papi fejedelmek, nem királyunk van, hanem császárunk. Akkor azért nékik adta őt, hogy megfeszítessék. Átvették azért Jézust, és elvitték. És emelvén az ő keresztfáját ment az úgynevezett koponya helyére, melyet héberül Golgotának hívnak, ahol megfeszítették őt és ő vele kettőt, egyfelől és másfelől, középen pedig Jézust. Pilátus pedig címet is írt, és feltette a keresztfára. Ez volt pedig az írás, a názáreti Jézus a zsidó királya. Sokan olvasták azért a címet a zsidók közül, mivel hogy közel volt a városhoz az a hely, ahol Jézus megfeszítették, és héberül, görögül és latinul volt az írva. Mondták azért Pilátusnak a zsidók papi fejedelmei, ne írd a zsidók királya, hanem, ahogy ő mondta, a zsidók királya vagyok. Felelt Pilátus, amit megírtam, megírtam. Az utolsó híres szállóige, és az utolsó mozzanat a vergődések során Pilátusnak ez lett a veszte. Pilátus, akiért Isten ugyanúgy küzdött, mint minden emberért. Pilátus, aki ugyanolyan érték volt Jézus szemében, mint a tanítványai, mint bárki más, aki a közvetlen küzdelmet elutasítva áttereli a beszélgetést egy másik síkra, de Jézus még vissza tudja hozni, még tud a lelkiismeretéhez beszédet intézni. De amikor Pilátus maga fölteszi a kérdést, micsoda az igazság, és nem arra figyel, hogy mi az igazság, hanem a tömegre figyel, ábrázolhatatlan vergődés. Csak ennyit tudok mondani, így is írtam meg a szórólapunkon, vergődés. Vergődés a Barabás ügy, vergődés az exehómó, vergődés az, hogy szabadon akarja bocsátani. Pilátus sorsa itt megpecsételődött, a többi csak a finálé, csak az utójáték. Megrendítő dolog, az Isten megalázott, meggyalázott állapotában Jézus Krisztus Pilátusért is mindent megtett. Nem Jézusban volt a hiba, hanem a hiba mindig ott van, ahol az ember az indulatnak enged, ahol az ember nem követi következetesen a lelkiismeret és az igazság szeretet szavát, a hiba ott van, ahol az ember a belső gyávaságnak fészket enged rakni az életében. Tehát sokan nem látják fönt már a térképet, ezért vetítem le Jeruzsálemnek a korabeli vázlatos rajza. Ugye, tehát nyugati irányban látjuk a templomhegyet, az Antonius erőt, tehát Pilátusnak a rezidenciája, Heródes palotája itt a városnak a dél-keleti részén. Itt zajlódtak le a kihallgatások, és a falakon kívül észak-nyugati irányban volt a Golgota, ahova Jézus útja ezután vezetett. A
20. századi régészeti feltárások között nagyon nagy hely illeti meg a mostani jeruzsálemi ásatások között is a Kajafás palotájának a kiásását. Újabban az utóbbi egy évben is sok régészeti hírt hallottunk arról, hogy milyen eredményekre vezetett ez az ásatás. Ez a pince, Kajafás hatalmas palotájának a pincéje, ez pedig az alapok, tehát a kiásott palotának az alapjai, ahol már födém nem maradt, ami igazolta a Bibliának a leírását, hogy Annás és Kajafás, tehát a volt főpap és a vő hatalma érvényesült ebben az időben. Jézust először ő elébük kísérték, és a Getsemáné kertbeli elfogatás után idehozták. Albrecht Dürernek a metszetét, már úgy látjuk, hogy Pilátus elé hozzák Jézust. Illetve ez még a Kajafás előtti, ez onnan lehet azonosítani, nem láttam előbb jól a képet, hogy jobb oldalt Kajafás megtépi, megszaggatja a ruháit, tehát önmagából kikelve olyan dolgot tesz, amit a főpapnak nem lehetett tenni, így akar az emberekre hatni, hogy azért ítéljétek el Jézust, mert én föl vagyok háborodva, körülbelül ez a lélektana a dolgoknak. Lukasz Cranach metszetét látjuk a 16. század elejéről. Ugyanez a főpap megtépi a ruháját Hans Brüggemannnak a fafaragványán, ugyanebből a korból, tehát jobb oldalt Kajafás az a második kihallgatás során. Ugyanez persze sok festménynek a témája is, főleg 16.-17. századi német mesterek állítják szembe az egyszerű és az igazságában megrendíthetetlen Krisztust, jobb oldalt és bal oldalt, ugye az okoskodó, a fondorlatos és hatalomsóvár Kajafást. Ugyanez az ábrázolás Aldorfernek, a 16. századi híres német mesternek a képén, ahogy megszaggatja a ruháit Kajafás, jobb oldalt, bal oldalt pedig Jézus, ahogy éppen az Annástól kísérik át. Közben történik meg a Péter tagadása, Rembrandt híres olajfestménye. Kajafás udvarán melegszik Péter a tűznél, bal oldalt a katonák és a szolgálólány. Jobb oldalt pedig a kép sarkában Jézus, hogy visszanéz, és most fog találkozni a tekintete Péterrel. Többször megcsodáltuk már Rembrandtnak ezt a 17. század közepi olajfestményét, ugye a gyáva Péter, a fogatkozó Péter, az előre mindent megígérő Péter azonban csúfosan megtagadja itt a mesterét. Ez az a bizonyos kő, 1961-ig divat volt a Bibliát cáfolni, hogy tudnélik Pilátus nem is létezik, mert hát a Bibliában van szó ennyi, ilyen sokszor Pilátusról. Egy olasz régész csoport ásta ki ezt a követ, ahol Pilátus, mint Rómának a hatalma, a neve és a tisztsége szerepel a feliráson. A Pilátus előtti kihallgatások azonban jóval előbb már művészeti feldolgozásokra találtak, például egy konstantinápolyi ábrázolás, a felső részen ül Pilátus a törvénytevő székében, jobb oldalt Jézus és a vádlók, ahogy kezükkel mutogatnak rá, tehát a fölajzott nép. Ugyanez a Pilátus előtti kihallgatás közel 1000 év után Munkácsinak a híres Jézus Pilátus előtt című olajfestményén a két fehér ruha, milyen érdekes kompozíciós eljárás, hogy Jézus is, meg Pilátus is ugyanabban a fehér ruhában van. Nem tudni, hogy Munkácsinak voltak-e messze menő céljai ezzel, de a mi szempontunkból annyit megegyezhetünk, hogy Pilátus annak ellenére, amit hallottunk az előadás végén, hogy római fejjel cselekedett, és hát az életét kockáztatta. Hát ez a Bibliában könnyen nyer megoldást, hiszen ha az ember
az igazságot követi és az életét kockáztatja emberi számítás szerint, Istennek ott még nagyon sok lehetősége van, hogy megmentse az életét. Seregestül lehetne idézni Jákobtól, Mózestől fogva a bibliai példákat erre. Én úgy gondolom, hogy van jelentőség, hogy mind a ketten tiszta hófehér ruhában állnak itt. Lehetséges, hogy Pilátus, mint a római jognak vagy a törvénytevésnek a képviselője, de átvitt értelemben is, hogy Pilátus lehetett volna megigazult, megjobbult ember. Ha nem ítéli el ő, bizonyára más elítéli, Jézus halála az elkerülhetetlen lett volna. De sem Júdás árulása, sem Péter tagadása, sem Pilátus ítélete nem volt szükségszerű. Nézzük azonban a kihallgatás egyes részleteit. Dürernek a metszete ismét a passió, kis és nagy passiója a 16. század elejéről. Jézust éppen most kísérik Pilátus elé. Pilátust a középkorban általában kaftánosan ábrázolják, mivel a török veszély idején a pogányság megtestesítője a török, és ezért Pilátust is így mutatják be. Lukas van Leiden kör passió sorozatán jobb oldalt látjuk Pilátust, amint megostoroztatja Jézust a tömeg előtt, ugye bal oldalra nyílik a kilátás, de itt összesereglik a sok katona, és a kegyetlenkedés a tetőfokára hág. Pilátus megrendülve nézi. Lehet látni, hogy a festők próbálják egyedíteni, egyéníteni jellemfestéssel, jellemábrázolással kísérleteznek, hogy Pilátus megrendülve, megdöbbenve nézi, hogy hogyan viselkedhet így a megaláztatások legmélyén is ez a názáreti ember. Nézzük a következő képünket. A megostoroztatás Lukasz Kranachnál, itt meg bal oldalt látjuk fönt Pilátus, de nézzék meg, hogy ebben a korban, amikor még tényleg nincs ilyen Rembrandti mélységű jellemfestés, de az a nyomott állapot, ami ott van Pilátusnak az arcán, szóval nagyon jól tudja, hogy nem tesz jót ezzel, csak hát a politikusi ösztöne, hogy ki akarja elégíteni az embereknek a cirkuszi kívánságát és a vérszomját. Közben persze az elszabadult emberi gonoszsága a festőknek mindig nagy lehetőséget nyújt a korabeli gonoszságoknak a leképezésére. Ugyanez aztán a barokk korban Rubensnél, ugye a tövis koronázás és a megszégyenítő jogar helyett ugye a nád pálcának a kézbetétele. Aztán, ha még visszamegyek egy kicsit a középkorhoz, Jörg Breu ábrázolása, ahol nincs rajta Pilátus a képen, szinte lecsupaszítva a jelenet, az emberi szadizmus és gonoszság, ahogy az ember jól érzi magát, ha a másikat ütlegelheti. Ez egy külön téma lett a festészet történetében. Látjuk, hogy később Hieronymus Boschnál is ez a visszafojtott alamuszi és mélyebb gyökerű gonoszság. Ugye általában tövis koronázás címen való festmények. Tiepolónak a késő barokk klasszicizmus kor fordulóján írt festőnek az ábrázolása szintén, de itt már élét veszi a tumultózus jelenet, annak, hogy az emberi gonoszságot ábrázolja. De még a 20. században is látunk ilyet, méghozzá magyar mestertől Egri Józsefnek a tövis koronázás, és háttérben pedig ilyen Balaton környéki paraszt emberek arca sejlik fel, tehát hogy Jézus, ha ma eljött volna, vagy éppen mi hozzánk jönne, ma is ugyanezt tennék az emberek, hiszen nincs különbség zsidó, magyar, más nép között. Itt nem a zsidón van a hangsúly, hanem a tömegen van a hangsúly. Aztán az ecce homo ábrázolások, csak nagyon jelzésszerűen mutatom be, Lukas van Leiden nagy passió sorozatában, ugye az előtérben levő csődület, a sokaság, és ott középütt Pilátus szintén olyan kaftánosan állott jobb oldalt, és ha szembenézünk vele, és bal oldalt a meggyötölt Krisztus. Ugyanez az ecce homo jelenet középkor végi ábrázoláson, 15. században vagyunk, baloldalt Pilátus. És ugyanez Rembrandtnak a színezett részkarcán,
baloldalt Pilátus, hogy látjuk, hogy mindent megpróbál, nagyon érzékletes Rembrandtnak a beállítása, nem csak az arcon van rajta a habozás, a mindent megpróbálok, hanem az egész testalkaton, az elhelyezkedésen, a kezeknek a játékán zsidó főpapok támadnak azonban Pilátusra, hogy nem teheti meg azt, hogy Jézust szabadon bocsássa. Aztán az újabb nagy téma, amiről előadás során a

0: mely a belső értékeket közli. Ugyanez a kézmosás németalföldi mestereknél Rembrandt iskolájában vagyunk a 17. század első felében. Pilátust jobb oldalt látjuk, éppen öntenek a kezére. Aztán ugyanez a kézmosás Altdorfernél, a német mesternél, Jézust éppen elvezetik, Pilátus pedig itt bal oldalt mossa a kezét. Aztán az itáliai festészetben is megjelenik a téma, Veronézénél Jézus fehér ruhába öltöztetett alakja magaslik ki, és szinte a képet két részre osztja, bal oldalt a tömeg, jobb oldalt pedig Pilátus, ahogy éppen öntenek a kezére. Nem lehet lemosni kívülről, amit belülről tette meg Pilátus. Befejezésül a lőcsei oltár képeit vetíteném le, amelyen különösen látjuk a Pilátus ábrázolásnak az előtérbe helyezését. Például a tövis koronázás és a megostoroztatás jelenetében hátul ott az a fehér kaftános vezető ember Pilátus. Érezzük, hogy ez a 16. századi mester is milyen nyomott hangulatúnak ábrázolja a Pilátust. Ugye összefont kéz és az arcának ez a nyomott lelkiállapotról tanúskodó jellege. További jelenetek, amikor kivezeti Jézust a nép elé, tehát az ecce homo jelenet, ott is látjuk, hogy Pilátus mindent megpróbál, hogy szabadon bocsássa. Jézus szinte a halál szélére került egyébként a fizikai és lelki tortúrák következtében, és Pilátus pedig mindent megtesz. Valóban, ahogy mondja a Biblia, hogy ettől fogva megkísérelte szabadon bocsátani Jézust. A következő, ugye az emberek kinagyítása, szóval a tömeg vérszomja, és aztán itt is a kézmosás, de megint látjuk, mintha Pilátus szinte nem lenne magánál. Olyan elvarázsolt állapotban van, miközben Jézust éppen itt bal oldalt látjuk, Jézust elvezetik. Nézzük meg kinagyítva is. Ugye mondom, hogy nem egy nagy portréfestészeti időszakban, és egyszerű, szinte a népi vallásossággal érintkezik.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

a bibliai jelképrendszer alapján tudhatjuk, és tanítások alapján tudhatjuk, hogy főpapunk, Krisztus, az igazi mennyei szentélyben végzi az ő szolgálatát miértünk, és hogy ez számunkra mit jelent, hogy ezt mennyire tudatosult ez bennünk, mennyire ismerjük ennek a tanulságait, ennek a részleteit. Ugye bizonságtételek alapján, ahogy kezdődött a heti szombatiskola, hogy Isten népének különösen ezt kell ismernie nagyon jól, mert ennélkül nem lehet olyan hitünk, ami szükségeltetik ebben az időben. Mit is jelent ez számunkra? Egy kicsit ezeket a gondolatokat vinném tovább. Tudjátok, hogy megy ez a sorozatunk most, a Szeretet útja, ami nem más, mint a Jézushoz vezető út című könyvből a fejezeteken megyünk végig. És most lesz hétfőn az utolsó alkalom, ami nem a könyvben az utolsó fejezet, hanem ugye megfeleztük. És csak a hatodik alkalom lesz, és a hetedik fejezet, ami nem kerül sorra az idén, az éppen ezt a címet visel, hogy a tanítvánság próbaköve. Tehát igazából ebből a fejezetből vettem most is az alapgondolatokat, ami éppen, hogy idevág a szombatiskolai témához is. Mert ugye az a isteni tanács, hogy ebben az időben Isten népének célszerű a legkomolyabb önvizsgálatot végeznie. Ahogy az éves ünnepkörben, amikor

0: zsidóknál a főpap végezte a sátorban a szolgálatot, akkor egész Izraelnek, az egész népnek, ugye úgy olvasjuk, hogy sanyargassa meg magát. Tehát azt mondja, hogy bőtöléssel, önvizsgálattal vizsgálja meg az életét, hogy az ítéletben ő vajon hogy állna meg az Isten előtt, és hogy áll meg az Isten előtt. Mert ugye eddig jelkép volt, meg az Ószövetség időben jelkép volt, most pedig a valóságban zajlik ugyanez a dolog. Tehát ami számunkra a legfontosabb, ahogy el is hangzott többféle formában a szombatiskolán is, hogy saját életünket vizsgáljuk meg az ítélet fényében, Isten törvényének a mérlegén, Jézus Krisztus lényének a tükrében. Tehát a tanítványság próbaköve, ez a fejezetnek a címe ebben a könyvben, tanítványság próbaköve, ezen gondolkodnánk egy kicsit, hogy nyilván mindenki magát vizsgálja meg, ugye nem feltétlenül egymást kell bármiféle mérlegen vizsgálnunk, hanem mindenki a saját maga életén gondolkodjon el és hitén, hogy mi vajon Krisztus tanítványa vagyunk-e, vagy pedig nem. Legfőképpen ezen gondolkodjunk, most olvasok majd igéket és bizonságtételeket, és hát, hogy valóban őszintén tegyük föl magunknak a kérdéseket, hogy mit mond erről a Biblia, és vajon ennek fényében milyen az én életem. Tanítvány, Jézus tanítványa. Kire mondható szerintetek, hogy Jézus tanítványa? Mit jelent ez, hogy Jézus tanítványának lenni? Röviden meg lehet ezt fogalmazni, vajon? Így mi jut először eszetekbe erről, hogy milyen ember Jézus tanítványa? Csak így címszavakban, nem kell bőven kifejteni esetleg. Mi jut eszetekbe erről a szóról, erről a kifejezésről?
1: Jézushoz hasonló.
0: Jézushoz az élet minden területén. Hasonló az élet minden területén.
1: Aki akar tőle tanulni.
0: Aki Jézustól akar tanulni. Igen. Uh-huh. Tanítványnak lenni, Jézus tanítványnak lenni. Mitől tanítvány valaki? Milyen ismertető jelei vannak annak, hogyha valaki Jézus tanítvány? Ugye Rénke már mondta, hogy mindenben Jézushoz hasonlítani. Valahol ez az egyik legfőbb ismertető jel. Tudtok-e bibliai... Ja, mondjad, Feri.
2: Tanítvány általában nem nagyobb, mint a tanító.
0: Addig lehet fejlődnünk, amilyen a tanítónk, ugye? Jézus mondta is ezt a különböző alkalmakban, hogy nem nagyobb a szolga az ő uránál. Az mással kapcsolatban mondta azt, hogy engem gyűlöltek titeket is, ha engem üldöztek titeket is, és az én tanításaimat elfogadták, akkor majd a tiéteket is. Tudtok-e a Bibliából idézni olyan igéket, amik arra szólítanak föl minket, hogy önvizsgálatot végezzünk? Milyen alkalmakkor, hányszor kell, mikor kell, mikor illik? Milyen igei felszólítások vannak arra nézve, hogy hát időnként azért jó megvizsgálni az életünket, hogy hogy állunk a hittel, a kereszténységünkkel, a tanítványságunkkal. Igen?
1: Minden negyed évenként mindenképpen a
0: túlvacsorában. No, ez a Bibliában nincs benne, hogy minden negyed évenként. Ott ugye nincs időpont, vagy... Mi így tartjuk, ez a szokásunk, ugye adventista hagyomány. Valóban, igen, Anikó?
1: A zsidó a nagy engesztelési napon volt az, hogy meg kellett sanyargatni magukat és önvizsgálatot végezni a főpapi szolgálat idején.
0: Valóban, ugye 1 Korintus 11-ben olvassuk az úrvacsorával kapcsolatban, azt mondja, javasolja Pál apostol, hogy próbálja meg az ember magát. Nehogy ítéletet egyen és igyon magának, amikor gyakorolja ezt a szertartást. És ugye mi valóban negyedévenként gyakoroljuk, tehát akkor negyedévenként illene ezt csinálni. 2 Korintus 13-ban szintén Pál apostol javasolja, hogy magatokat próbáljátok meg, hogy hitben vagytok-e. Vagy nem ismeritek magatokat, hogy Krisztus bennetek van? Kivéve, ha méltatlanok, ugye alkalmatlanok vagyunk arra, hogy Krisztus meg tudjon bennünk nyilvánulni. Ott is, ugye ott nem ad hát időpontot, vagy hát... időintervallumot, hogy ezt milyen gyakorlatisággal kell megcsinálni, de ott is erre hívja fel a figyelmet, hogy igen, van annak ideje, helye, hogy magunkat megpróbáljuk, hogy vajon hitben vagyunk-e, hogy a Krisztus bennünk van-e. Azt mondja, hogy nem ismeritek-e magatokat. És az utolsó idők egyházát hívja úgy, hogy a Biblia, az a bizonyos laodiceai gyülekezet, ahol, amiről azt írja, azt mondja Jézus, hogy abszolút nem ismeri magát, félre ismeri magát, téves gondolatai vannak saját magáról. Azt mondod magadról, te vagy az gazdag vagyok, meggazdagodtam, mondja, és azt mondja, nem tudod magadról, te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a nyavajás, stb. Vak, mezítelen. És itt is valahol felhívás azt kéne, hogy legyen, de hát félre ismered magad, nem ismered magad igazából. Jó lenne, hogyha megvizsgálnád az életedet, megvizsgálnád a Krisztussal való kapcsolatodat, megvizsgálnád, mérlegre tennéd az életedet, a hitedet, hogy vajon valóban tanítvány vagy, vagy esetleg nem vagy tanítvány. Tehát a Bibliában van több ilyen ige, ami erre szólít föl, hogy jó időnként ezen elgondolkodni, és nyilván megint csak mondom, nem egymást vizsgálni ennek a mérlegén, annak is van nyilván szerepe, helye, de elsősorban magunkat. Ugye felhívások arra szólnak, hogy próbálja meg az ember magát, hogy áll meg ezen a mérlegen. Szeretnék egy pár bibliai igét idézni azzal kapcsolatban, hogy mi mindent ír a Biblia tanítványságról. És utána majd ebből a könyvből és a Jézus a vezető útból, ebből a fejezetből, a Tanítványság próba követ című fejezetből is idéznék majd. Mi jellemző a tanítványokra? Máté evangélium a 13. fejezetéből szeretnék először idézni. Máté evangélium a 13. fejezete, 10.-11. verse így hangzik. A tanítványok pedig Jézushoz mentek, és mondták néki, miért szólasz nekik példázatokban? Ő pedig felelvén mondta nékik, mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Tehát, vegyük sorra, mi minden jellemző a tanítványságra, a tanítványokra. Itt, hogy mit tudnánk megfogalmazni, mi jellemző a tanítványokra, Jézus mit mondott? Tanítványság egyik jellemzője. Értik az Isten országának a dolgait, a titkait. Tehát ez egy olyan fajta szempont a vizsgálódásban, ahol tényleg mi is megvizsgálhatjuk magunkat, hogy értjük-e vajon az Isten mennyek országának a titkait. Most csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy különös hangsúllyal, ha megnézzük a mostani szombatiskolának a bizonságtétel idézetét, Ellen White azt mondja, hogy Isten népének most a legjobban a mennyei szentély szolgálatot kell ismernie, hogy miben áll annak a szolgálatnak a lényege, amit a főpap végez értünk. Jézus azt mondja, a tanítványok ismerik az Isten országának titkait. Én az utóbbi időben többet gondolkodom erről, hogy Izrael tanítója vagyok, úgymond, ahogy Jézus is mondta, és vannak a dolgok, amiknek a mélységeiben én nem nagyon ismerek. Te azt mondja, hogy a tanítványok ismerik az Isten országának a titkait. És vajon az, hogy ismerik az Isten országának a titkait, a mennyek országának a titkait, ez úgy az ölükbe hullik? Vagy így születnek ezek a tanítványok? Vagy esetleg némi erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy ezeket megértsük? Ugye, költői a kérdés. Ézsaiás könyve 50. fejezet, 4. verse, Ézsaiás 50, 4. fejezete. Ez egy messiási profécia egyébként. Így hangzik, az Úristen bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Mi jellemző a tanítványokra? Azt mondja, ismerik az Isten országának a titkait, a mennyek országának titkait, alapelveit, a Biblia igazságait. Ez nem úgy az ölükbe hullik, és úgy mennyei adomány, hanem hogy lógázzuk a lábunkat, azt mondja itt, hogy a tanítványokra mi jellemző? Isten fölserkenti fülüket, jó reggel, mi is minden reggel, hogy hallgasson, miként ugye a tanítványok Jézusról is ezt írta. Ez mit jelent vajon? Mit jelent az, hogy van egy ember minden napját úgy kezdi, hogy korán fölébred, csak azért, hogy mint jó tanítvány figyeljen a mesterére és tanuljon tőle. Ez mit tükröz valahol? Az a minden reggel. A minden reggel azt mondta, hogy minden reggel, nem az, hogy hetente egyszer, meg havonta nem tudom hányszor. Ez valahol azt az értékrendet tükrözi, hogy nekem a legfontosabb az tényleg az Isten, és a vele való kapcsolatom. És én így szeretnék nekiindulni ennek a napnak és minden napnak, ugye, ahogy Jézus mondta a hegyi beszédben, keressétek először az Isten országát, igazságát, a többi az majd megalatik, hogy persze munkahely van, esetleg család van, sok minden van, intézni való van, de az értékrendet ezt tükrözi, a zsengét azt kinek adjuk, ugye a zsenge az Úré, azt mondja az Ószövetségi. Ige, tehát az már a legelső mindig, és a napnak is az eleje. Itt azt mondja, a tanítványokra az jellemző, Jézusra legalábbis ez volt a jellemző, hogy minden reggel fölserkenti az Úr ugye, a füleimet, hogy hallgassak minket a tanítványok, hogy Jézus is tanult, figyelt a mennyei atyára. És akkor valahol, tehát ezt láthatjuk, hogy igenis erőfeszítéseket kell tenni, mert az, hogy mondja az ige, hogy amint magasabbak az egek a földnél, annyival magasabbak az Isten gondolatai mi gondolatainknál, de azért mégis egyre több mindent meg lehet érteni, ha kutatjuk, ha keressük, ha valóban fontosnak tartjuk ezeket. Erről szól a példabeszédek könyvében is, ugye ismétek példabeszédek könyv a második fejezetének az elejét, azt mondja, ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füledet, hajtod a te elmédet az értelemre, igen, ha bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket, kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére eljutsz. Mert az Úr ad bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik, az igazaknak valóságos jót rejteget, pajst a tökéletesen járóknak, hogy megőrizze az igazságnak útjait, és a kegyeseinek útját megtartja, akkor megérted az igazságot, és törvényt, és becsületességet, és minden jó utat. Vagy pedig úgy vagyunk, hogy hát azért már ismerek mindent, nem? Nagyjából. Van még olyan tanítás, amit mi nem ismerünk. Ugye itt jön az, hogy most gazdag vagyok, meggazdagodtam, az valahol szerintem tükrözik a hétköznapjaink, sőt, abszolút a hétköznapjaink tükrözik igazából a hitünket. És hogy mennyire vagyok ott, hogy hát esetleg megkeresztelkedtem, KT-ból fölkészültem, sok prédikációt hallgattam, alapvetően minden tanítást ismerek. Hát mi kutatni valóban még? És itt az igaz mondja, hogy hát a tanítványnak valahogy más a hozzáállása. A tanítványság éppen az jellemző, emlékeztek, nem tudom, hallgattátok-e, Horváth Orsinak volt ilyen ige hirdetése, hogy ő hozott egy példát a saját életéből, hogy mikor tanult vezetni, akkor a kocsira kitette a T betűt, és hát ott volt kinn egy évig, talán vagy több mint egy évig, és már mindenki mondta, miért nem veszed már le, hát már mióta vezetsz, és azt mondta, de hát ő még tanulós. Mondta, hogy persze egy idő után levette, csak elgondolkodott, hogy a kereszténységünket nézzük, akkor nem kéne levenni soha a T betűt. Az a baj, hogy egy idő után már úgy gondoljuk, hogy hát már mi az, amit még nem ismerek. Hát már mind a T-betűt már levehetem a szívemről. És Jézus nem mestereket toborzolsz, meg keres, ő tanítványokat, akik azt mondja, hogy nincs olyan, hogy én már mindent értek és mindent ismerek, mert Isten lénye olyan mélységes, hogy kikutathatatlan. És azt mondja, ha mi tényleg komolyan veszük, és valóban érték számunkra az Isten lénye és az ige, azt mondja, akkor az abban fog megnyilvánni, hogy kutatom, keresem, mint a kincseket, mint az ezüstöt. És azt mondja, minden reggel fölserkenti fülemet, hogy hallgassak minket a tanítványok, hogy kutassam, hogy erőt nyerek arra a napra. Milyenek ilyen szempontból a napjaink, a minden napjaink? Mert valahol tükrözi az értékrendet, ami ott belül van. És ennek úgy vagyunk, hogy hát én már gazdag vagyok, meggazdagodtam, nem nagyon van olyan tanítás a Bibliából, amit már ne ismernék. Mit tesznek a tanítványok, hogyha valahogy mégsem tapasztalják a mennyei vezetést, mégis homályosan látnak valami fontos dologban? Mit tesznek ekkor a tanítványok a Biblia szerint? Amikor úgy érzem, hogy mintha valahogy mégsem lenne mellettem Krisztus. Nem érzem, hogy jelen lenne. Vagy van egy nagyon fontos döntéshelyzet, és nem tudom, nem látom a helyes utat. Mit tesznek ilyenkor a tanítványok? Noha minden napjaikat úgy élik, ahogy eddig beszéltünk róla, de akkor mit tesznek a tanítványok? A Biblia szerint. Szerintetek mit tesznek a tanítványok?
1: Imádkoznak.
0: Imádkoznak. Máté evangélium a 9. fejezetében van egy történet. Máté 9.14-től olvasom. Akkor a János tanítványai, ugye keresztelő János tanítványai Jézushoz mentek és mondták, miért van, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, tehát a tanítványai pedig nem böjtölnek. Mondta nékik Jézus, vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény, de eljönnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Ez mit jelent? Ki a vőlegény? Nyilván Krisztus a vőlegény. És azt mondja, hogy amíg Krisztus jelen van az életünkben, érezzük, tapasztaljuk, látjuk, halljuk, tapintjuk szinte, érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, azt mondja, akkor rendben van minden. De mi van akkor, amikor elvétetik a vőlegény? Mi veheti a vőlegény tőlünk? Krisztust. Mi veheti el? Tessék?
1: Semmi.
0: Krisztus nem veheti el. Tehát itt Jézus, amit mondott, az igazából butaság, mert hát a vőlegény semmi nem veheti el, és nincs létjogosultság ilyen szempontból. Bocsánat, kicsit kikarik igazam, amit mondtál, de... Mert Jézus, gondoljunk például a magvető példázatára. Azt mondja, a vőlegény az az Isten igéje. Mi minden nőhet rá az igére, amikor az ige már megszűnik szinte, hanem mire figyelek? Az élet gondjaira, az élet örömeire, a gazdagság, családsága, egyéb dolgok kívánsága, gyakorlatilag bármi elveheti a vőlegényt. Olyan szempontból igazad van, hogy ő azt mondta, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetek. Ez biztos, hogy Krisztus velünk van. De mégis elvétetik, elvehetik tőlünk, amikor a gondolataimból kiesik. És bármi más fontosabb lehet, mint a vőlegény. A Isten igéje. Tehát ha innen vesszük, nem, nyilván nem vetik el. Ha innen, a mi oldalunkról nézzük, azt mondja, hogy gyakorlatilag bármi elveheti. És azt mondja, hogy és ránő az igére, és nem terem gyümölcsöt. És itt van az, amikor ezt tapasztaljuk, hogy mintha valahogy nem látnám az utat, nem tapasztalnám az Isten jelenlétét. Azt mondja, eljött az ide a böjtölésnek. Azt mondja, tanítványok így ezt gyakorolják. Kérdés, hogy az én életemben, a ti életetekben mennyire gyakori a böjt, a böjtölés. Tanítványok életében ez így volt. De kérdés, mondjuk minden rendben van, kutatom az igét, imádkozom minden reggel, ezzel kezdem a napot, mint az ezüstöt, mint a kincseket kutatom, azt egyre inkább gyarapodok ebben a dologban. Ha valamit nem értek, akkor valóban böjtölök, hogy ismét közelemben érezhessem a vőlegényt. Elége az, hogyha egyre inkább ismerem az Isten országának a titkait. Egyre, már szinte minden kérdésre tudok válaszolni, amit föltesznek nekem az emberek. És már egyre kevesebb olyan dolog van, amit tényleg úgy ne ismernék. Ez elég a tanítványok életében? Máté evangélium a 28. fejezetének a végét ugye ismeritek. Ott is a tanítványságról beszél Jézus. És ugye ez a bizonyos missziós parancs, Elmennén azért tegyetek tanítványjá, tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Most ezt hangsúlyoznám ki, amit kihangsúlyoztam. Hogy megtartsák, azt mert képezzetek tanítványokat, tegyetek tanítványokká minden népeket, azt mondja, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Ugye elmélet és gyakorlat, ami nálunk sokszor, vagy időnként ketté válik. És erre, hát több figyelmeztetés van az igében, ugye Pál apostol és a római levélben, hogy nem azok igazak Isten előtt, akik hallgatják a törvényt, vagy ismerik a Bibliát, hanem azok fognak megigazulni, akik betöltik a törvényt, akik gyakorolják, akik megcselekszik. És Jézus tanítványaira ez jellemző, hogy nem pusztán ismerik, hanem azt mondja, hogy megtartsák, parancsoljátok, tanítsátok meg őket mindarra, amit én mondtam néktek, hogy megtartsák azokat, amiket én parancsoltam néktek. Egy másik történet szintén a tanítványokat említi Máté 12-ből. Máté evangélium a 12. fejezete. Ugye az a történet, amikor az ő anyja és a testvérei haza akarják vinni, mert ugye azt hallották, hogy nem normális valahogy elment az esze szegénynek, mert hogy szembeszáll a farizeusokkal, meg a hivatalos irányjal, hogy az őrület jelei mutatkoznak rajta, és haza akarták vinni. És ugye akkor a tömeg volt abban a házban, hogy nem tudtak bemenni, beüzentek, hogy mondjátok már meg Jézusnak, hogy jöjjön már ki, mert az anyja meg a testvérei itt vannak. És azt mondja, a 48. vers, azt mondja, ő pedig felelvén mondta a hozzászólónak, kicsoda az én anyám, kik az én testvéreim. Kinyújtván kezét az ő tanítványaira, mondta, íme az én anyám és az én testvéreim, mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az nékem, fi testvérem, nő testvérem és anyám és tanítvány. Ugye a tanítványaira mutatott, azt mondja, az én igazi rokonaim, családom, vérem, anyám, testvéreim, bárki, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Itt is ugye ezen van a hangsúly. Mind a kettő lényeges, az ismeret is. Ugye tanítványok ismerik a mennyek országának a titkait, de nem csak ismerik, hanem azt mondja, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Érdekes dolgot állít egy helyen Jézus, amin hát meg lehet ütközni, kicsit talán jogosan is, gondolkodjunk el rajta. Mire gondolok? Lukás 14:26. Biztos olvastátok már a Bibliában. Ott is a tanítványságról beszél. Lukás 14:26 azt írja, Jézus egy alkalommal ezt mondta, ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát, és anyját, feleségét, gyermekeit, fitestvérét, nőtestvérét, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Olvastátok már ezt az igét? Ti már eléggé gyűlölitek családtagjaitokat? Hogy vagytok ezzel az igével? Hogy mit jelent ez vajon? Azt mondja, nem lehet az én tanítványom, ha meg nem gyűlöli az ő atyát, anyját, férjét, feleségét, gyerekeit, testvéreit, sőt, még a saját életét is. Ti hogy vagytok a családtagokkal? Meg önmagatokkal? Mit jelent ez? Biztos ti is gondolkodtatok már rajta. És azt mondja, az nem lehet az én tanítványom. Katika?
1: Meges legyen, hiszen én azt értettem meg, amikor eljöttem a gyülekezetben, hogy pontosan családtagokkal kapcsolatban, ami nem konkrét.
0: Igen. Fontossági sorrendben ne kerüljenek Isten elé. Ezt is jelentheti ez az ige. Jézus, ugye ezért kell mind a négy evangéliumot olvasni, meg hát a teljes írást igazából, hogyha valami egy helyen nem világos, akkor a hasonló igéket, hogyha elolvasjuk, lehet, hogy helyre billen a dolog. Ha Máté evangéliumából olvasjuk ezt a történetet, akkor ott egy picit talán közelebb kerül hozzánk a megoldás. Máté 10-re gondolok. Máté 10.34-től szeretném olvasni. Máté 10.34. Ez talán magyarázza ott a Lukács ígét is. Noha nyilván nem teljesen ugyanazokat a szavakat használja. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa között. A menny és az ő ugye, apósa között. És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe, aki inkább szereti atyát és anyját, mint hogy engemet, nem méltó én hozzám. Ugye nem lehet az én tanítványom. És aki inkább szereti fiát és lányát, hogy nem engem, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Ugye nem lehet az én tanítványom. Aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt. És aki elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Mit is jelenthet akkor? Azt mondja, hogy igenis, fegyver, nem békességet hozok. Ugye itt van a sok látszólagos ellentmondás a Bibliában, hogy na most akkor Jézus a békefejedelme, és azt mondja, az én békességemet adom néktek, stb. Itt meg azt mondja, hogy de nem békességet hoztam, hanem fegyvert. Na most akkor melyik igaz? Vagy hogy igaz akkor? Hogy lett igaz a kettő együtt? Egyik helyen azt mondja, hogy az én békességemet adom néktek, a másik helyen meg azt mondja, hogy fegyvert hoztam közétek, nem békességet. És azt mondja, az embernek ellensége lesz a saját háznépe. Igen? Ugye a nőknek hangzik el a felhívás, hogy engedelmeskedjenek a férjüknek az Úrban, vagy mint az Úrnak. Ott is azt mondja, hogy mindenben, ugye ezzel nyerik meg szinte igen nélkül is, hogy mondja az ige, Isten számára, hogyha engedelmesek a férjüknek, azt mondja, de az Úrban, vagy mint az Úrnak. Magyarul azt mondja, hogy ha bármi olyat kérne a férfi, ami Isten akaratával, törvényével ellenkezik, azt mondja, akkor automatikusan az lép érvénybe, hogy az Úrnak kell inkább engedni, és nem embereknek. Azt mondja, ami nem sért meggyőződést, hitet, alapelvet, mindenben engedelmeskedni. Itt is az van, de a családi béke kedvéért, nem tudom milyen, mi minden kedvéért, ne alkudjak meg a hitemmel. És mert azt mondja, akkor az, azt jelenti, hogy inkább szeretem azt az embert, mint az Istent. Emlékeztek, így indult valahol az emberi történelem. Ádám inkább szerette Évát, mint Istent. Ugye Éva szakította a gyümölcsöt, Ádám nem volt ott, megcsalatott. Ádám viszont tudatosan választotta, hogy ő beleharap az almába, mert azt mondja, hogy Évát nem akarta elveszíteni, és azt mondja, inkább szerette Évát, mint az Istent. És azt mondja, ezt ne ismételjük meg. Hanem tényleg, hogyha valahol tanítványok vagyunk, akkor valahol Krisztus kell, hogy a legértékesebb és a legfontosabb legyen számunkra. Azt is mondja itt Jézus, hogy és aki fel nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó hozzám. Ugye egy másik helyen úgy fogalmaz, hogy aki engem követni akar, egyenlő, aki az én tanítványom akar lenni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden napon, és úgy kövessen engem. Ami mit is jelent? Tagadja meg magát, mit jelent? Az előző fejezet, ugye a könyvben, az odaadás, odaszánás fejezet, amikor arról beszélt, hogy hogy lehet az akaratomat odaadni az Istennek. Tehát ne az én akaratom legyen meg, és azt mondja, ez időnként, nem időnként, nagyon sokszor óriási küzdelembe kerül önmagammal szemben, és azt mondja, a legnagyobb, a leghatalmasabb küzdelem, amit meg kell vívnunk ebben az életben, az a saját énünk elleni küzdelem. Ugye az előző fejezetben volt ez a mondat. És itt is azt mondja, az a tanítvány az harcba száll önmagával, mindazzal, ami az Isten akarata ellenében van az életében. És azt mondja, vegye fel az ő keresztjét minden napon, és úgy kövessen engem. Jézus, amikor felvette a keresztjét, az ő keresztjét, az azt mondja, hogy ő halálra adta az életét. És itt ugyanez van, hogy aki engem követni akar, az vegye fel az ő keresztjét, az nem az enyém, mert mindenkinek ilyen értelemben a saját életével kell megküzdeni, a saját önző énnyével. Ez adja halálra az ő életét minden napon. És csak akkor lehet az én tanítványom, mondja Jézus. Jézus élete című könyvből is szeretnék felolvasni egy részt. Technikán segítségül hívom, mert vastag könyv, és most szóval sok mindent cipeltünk. Ha megbocsátjátok a telefonból, olvasom föl. Jézus élete című könyvből. Aki vallást akar tenni Krisztusról, abban Krisztusnak kell lakoznia. Nem adhat olyasmit, amit nem kapott. A tanítványok folyékonyan mondhatják a tantételeket, ismételhetik magának Krisztusnak a szavait, ám ha nincs bennük krisztusi gyöngétség és szeretet, nem tesznek vallást róla. Értettétek a mondatot? A tanítványok folyékonyan mondhatják a tantételeket, ismételhetik magának Krisztusnak a szavait, ám ha nincs bennük krisztusi gyöngétség és szeretet, nem tesznek vallást róla. A Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja őt. Az a tanítvány, Krisztus tanítványa nem jellemző az, hogy nem olyan lelkülettel beszél. Azt mindegy, hogy milyen igazságot, a legnagyobb igazságunkat mondhatja. De azt mondja, a Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja őt. Bármi legyen is a hitvallás. Az ember megtagadhatja Krisztust rágalmazás, bolond beszéd által, hazug, rosszindulatú szavakkal. Megtagadhatja, ha kitér az élet terhei elől, vagy bűnös örömöket keres. Megtagadhatja a világhoz való alkalmazkodással, udvariatlan viselkedéssel, saját véleményének dédelgetésével, önigazultsággal, kételyek ápolgatásával, bajkeveréssel, sötétségben lakozással. Mindezek által kinyilvánítja, hogy Krisztus nincs benne. Aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt, mondja Jézus. Itt is ugye arról beszél, hogy a tanítványságra mi jellemző. És olyan dolgokat is felsorol, ami nekem sokszor nem jutna eszembe. Hát itt van, én ismerem, és továbbadom. Személyesen itt nektek előadásokon. És azt mondja, hogy lehet, hogy sokszor nem Krisztusról teszek bizonságot, nem az ő tanítványa vagyok, mert nem olyan lelkülettel teszem például. És ami Krisztusra ez nem volt jellemző, tehát ha én úgy adok tovább valamit, amit ő mondott, ami nem rá jellemző, azt akkor nem vagyok a Krisztus tanítványa. Ugye azt olvassuk Apostolok cselekedete 11.26-ban, hogy a tanítványokat Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Ami mit jelent? Hát ezek úgy viselkednek, mint Krisztus. Ezek úgy néznek ki, úgy beszélnek, úgy élnek, mint Krisztus. Ugye a keresztény azt jelenti, hogy krisztusi, olyan, mint Krisztus. És azt mondja, hogy nem ők mondták, hogy én keresztény vagyok, én adventista vagyok, én nem tudom, mi vagyok. Hanem azt, amikor látták az életüket az emberek ott Antiókiában, azt, hogy a tanítványokat először Antiókiában nevezték az emberek, a többiek krisztusiaknak. Mert ők valóban tanítványok voltak. És azt mondja, nem csak igazságot szóltak, hanem úgy mondták, ahogy azt Krisztus képviselte. És akkor ebből a könyvből is szeretnék idézni a tanítványság próbaköve, ugye ez a fejezet címe. Ha sikerül majd folytatni januártól, akkor ezzel fogjuk folytatni az előadásokat is. Emlékeztek-e megtérésetek helyére és idejére? János, igen. Emlékeztek-e megtérésetek idejére, helyére? Mikor, hol tértetek meg? Marika, nem. Emlékszik megtérése helyére és idejére, az nem tanítvány? Ugye így kezdődik ez a fejezet, csak azért kérdezem, de hogy ti is gondolkodjatok ezen, hogy köthető ez mondjuk helyhez, időhöz az én életemben? Mert ez nem baj, és itt nagyon sokszor van, hogy valóban van egy olyan alkalom, hely, idő, amikor úgy megérint, tehát annyira összegződik bennem a Szentlélek munkája, amit egész életemben végzett, hogy szinte ilyen tényleg robbanásszerű megtérést eredményez. Itt azt olvassuk, hogy előfordulhat, hogy az ember nem emlékszik pontosan megtérésének helyére és idejére, se vele összefüggésben lévő körülményekre, de ez a tény még nem igazolja, hogy az illető megtéretlen. Honnan lehet azt tudni, hogy noha nem emlékszem az idő idejére és helyre, de mégis ezen az úton járok, ami Krisztus tanítványai jellemzik. Honnan tudhatom? Úgy itt a Nikodémussal folytatott beszélgetésből idéz, hogy a szél fú, ahova akar, annak zugását hallod, de nem tudod honnan, hogy hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Azt mondja, a Szentlélek munkája csendes, észrevehetetlen, de eredményei nyilvánvalók. Lehet, hogy nem emlékszem idejére, helyre, de azt mondja, ha valóban a Szentlélek munkálkodik bennem, által a Krisztus, akkor a viselkedésemben, az életemben, a hétköznapjaimban, a szavaimban valahol ez a bizonság lesz, hogy de ez bizony már bekövetkezett. Azt mondja, a változás áll be életünkben és szokásainkban. A jellem nem az alkalomattán való jó vagy rossz cselekedetekben nyilvánul meg, hanem a mindennapi megszokott szavakban és cselekedetekben. A mindennapi megszokott szavakban és cselekedetekben fog tükröződni, hogy tanítvány vagyok-e vagy nem. A mindennapi megszokott szavakban és cselekedetekben. Nem az, hogy itt szombaton én is mit mondok itt nektek, ugye milyen szépeket mondok. Ez a mindennapi szavakban és cselekedetekben. És ugye figyelmeztet arra is, hogy igaz, hogy Krisztus újjáteremtő ereje nélkül is élhetünk külsőleg kifogástalan életet. És itt van mondjuk szerintem Laodicea problémája. És azt mondja, hogy Krisztus újjáteremtő ereje nélkül is élhetünk külsőleg kifogástalan életet. Ugye nem hallottatok még engem sem nagyon káromkodni, vagy szóval duhajva nem tudom mi voltam. És azt mondja, külsőleg legtöbb ember magára tud erőltetni egyfajta normál kultúrember keresztényi magatartást. Ez még nem bizonyítja, hogy ő tanítvány. Mi bizonyítja, hogy valaki tanítvány? Emlékeztek, hogy mi következik itt. De azt mondja, de mégis igazából mindannyian el tudjuk dönteni. Bármikor el tudjuk dönteni, hogy tanítványok vagyunk, vagy nem. Miből? Mi leplezi le azt, hogy mi van a szívünkben? A szavaink, így van. És így folytatja azt, hogy miképpen állapítsuk meg, hogy kinek az oldalán állunk. Ki a szívünk, kivel foglalkoznak a gondolataink, kiről, miről beszélünk a legszívesebben. Ugye, az előbb azt írta, hogy a mindennapi megszokott szavak és cselekedetek leplezik le a jellemünket, és hogy ki lakik a szívünkben. A mindennapi megszokott szavak és cselekedetek. Azt mondja, kié a szívünk, kivel foglalkoznak gondolataink, kiről, miről beszélünk legszívesebben, kié leghőbb érzelmünk és legjobb erőnk. Ha Krisztuséi vagyunk, gondolataink feléje irányulnak, övé legédesebb érzelmünk. Akkor mindenünket, amik vagyunk és amivel bírunk, neki szenteljük. Akik a Krisztus Jézusban új teremtmények, a lélek gyümölcsét hozzák, szeretet, öröm, békesség, türelem, barátság, jóság, hit, nyájasság, mértékletesség, stb. És azt mondja, mindaddig nincs bizonyítéka a megtérésnek, amíg új életet nem eredményezett. Ha mint tévejgő bűnös lények Krisztushoz jövünk, ha megbocsátó kegyelmének részeseivé leszünk, akkor szeretet fakad szívünkből. Akkor minden teher könnyű, mert Krisztus igája gyönyörűséges. A kötelesség öröm, az áldozat élvezet. Még egy pár gondolatot idézek innen. Az 51. oldalról is azt mondja, hogy azt a ugye folyamatról is beszél, hogy hogyan válhat valaki tanítványjá. Krisztus az, aki kimunkálja egy emberben. Ugye ő az a vőlegény, ő az a fél a kapcsolatban, aki megtesz mindent. Ugye meg akarja hódítani a mennyasszonyt. Ugye udvarol. Ugye aki megtartott minket és hív szent hívással, ahogy hívott szent hívással, ahogy Pál apostol mondja. Olvasom itt. Jézus meghalt értünk, és felajánlja, hogy bűneinket elveszi. igazságát, szépségét nekünk ajándékozza. Ha átadjuk magunkat neki, és üdvözítőnktől fogadjuk el, üdvözítőnkül fogadjuk őt el, életünk bármilyen bűnös volt is, az ő érdemeiért igaznak számítatik. Krisztus jelleme lép a miénk helyébe, és Isten kegyelmébe fogad bennünket, mintha sohasem vétkeztünk volna. Sőt, mitöbb Krisztus átalakítja szívünket, és hitáltal bennünk lakozik. Hitáltal kell a Krisztussal való összeköttetést fönntartanunk, akaratunkat neki napra-napra alárendelni. Amíg így teszünk, ő munkálja bennünk az akarást, a cselekvést az ő jókedvéből. És akkor elmondhatjuk, amely életet pedig most testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Ha Krisztus munkálkodik szívetekben, akkor ugyanaz a lélek fog bennetek megnyilatkozni, és ugyanazon munkát fogjátok végezni ti, az igazság, az élet szentség és az engedelmesség munkáját. És még egy rész az 53. oldalról. Legyen imátok bensőségesebb, föntebb idézem, ez utolsó idézet a könyvből. Vannak, akik már érezték Krisztus megbocsátó szeretetét, és őszintén Isten gyermekei kívánnak lenni, de ismerik jellemük fogyatékosságát és életük bűnös voltát. Ezért kételkednek abban, hogy valóban megújította a szívüket a Szentlélek. Tehát ugye azt mondja, hogy itt igazából különbséget kell tennünk a között, hogy szívünk közömbös és langyos, csak úgy megszokásból éljük a keresztény adventista szombat ünneplő életünket. Mert ez valahol problémás dolog, ugye, ami azt mondja. De hogyha igaz sok minden ránk, amit eddig a tanítványságról olvastam, a Bibliában, meg a bizonságtételekben, de azért vannak bűnök az életünkben. És azt mondja, ezek miatt, az elkövetett bűnök miatt sokszor kételkedünk abban, hogy de most akkor valóban én megtértem, mert vagyok indi Krisztus tanítványa vagyok, ugye ezeknek írja most. Tehát akiknek nem mindegy, hogy most akkor Krisztus szemében ők kinek számítanak. Tehát vannak, akik már érezték Krisztus megbocsátó szeretetét, és őszintén Isten gyermekei kívánnak lenni, de ismerik jellemük fogyatékosságát és életük bűnös voltát, ezért kételkednek abban, hogy valóban megújította a szívüket a Szentlélek. Ezeknek szeretném oda kiáltani, ne ingadozzatok, ne essetek kétségbe. Gyakran kell még térdre borulnunk, gyakran fogunk még Krisztus lábainál bűneink és fogyatkozásaink felett sírni. Mindazáltal nem szabad elcsüggednünk. Sőt, még a sátán földre teper is bennünket, Isten akkor sem taszít és feled el minket. Jánostól idéz, én fiacskáim ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szólunk az Atyán, az igaz Jézus Krisztus. Legyen imátok bensőségesebb, hitetek szilárdabb. Ha saját erőnkben kételkedünk, annál inkább bízzunk, megváltunk hatalmában. Minél belső érintkezésbe lépünk Jézussal, annál nyilvánvalóbb lesz saját bűnös voltunk. Látásunk megtisztul, felismerjük fogyatékosságainkat az ő tökéletes jellemének éles ellentéteként. Ez a legfőbb bizonyítéka annak, hogy sátán csalásai elvesztették erejüket, és felébredt bennünk Isten lelkének éltető ereje. Amiről beszéltünk délelőtt is, meg főleg én hangsúlyoztam, hogyan vagyunk a bűneinkkel. Hát nem is látom legtöbbet, vagy megszoktam. Ugye vannak azért, amiket úgy számon tartok. És itt azt mondja, hogy minél bensőségesebb érintkezésbe lépünk Jézussal, annál nyilvánvalóbb lesz saját bűnös voltunk. Látásunk megtisztul, felismerjük fogyatékosságainkat az ő tökéletes jelenének éles ellentéteként. Ez a legfőbb bizonyítéka annak, hogy sátán csalásai elvesztették erejüket, és felébredt bennünk Isten lelkének éltető ereje. Krisztus iránti mély szeretet nem lakhat oly szívben, amely még nem ébredt bűnös voltának a tudatára. Tehát azt mondja, ilyen értelemben a bűneink ne válasszanak el Krisztustól, mert ő a bűnösökért jött. Azt mondja, nem az igazakért jöttem, hanem bűnösöket híven megtérésre. Tehát azt mondja, a bűnt, mint akadályt az Isten félretette. Ezért teljes bizalommal járuljunk ugye a kegyelem király székéhez, egy alkalmas időben való segítségül, mert még mindig alkalmas az idő. A főpap a mennyei szentélyben még mindig nem fejezte be e szolgálatát. És ő azt akarja, hogy megvizsgáljuk a saját életünket. Mert aki megvallja bűneit, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneit, és megtisztítsa minden hamisságtól. Aki langyos és közömbös, különösebben nem is bűnös, el van úgy, ahogy van, szokás szerint éli az életét, szokás szerint éli a hitéletét is gyülekezetbe, az valahol nagyon nehéz helyzetben van. Ugye a bizonyos hátétel miről szólt, amikor olvassuk a laodicei üzenetet, és azt mondja, hogy megérinti a szívünket, és a, hogy is mondja, magasra tűzi a mércét, vagy hogy is írta. Célját magasra tűzi, igen. És a teljes igazságot hirdeti. Igen. Kérdeztem a szemlélet rostálás jelentőségét, és azt hallottam, hogy azt a hű tanúbizonság Laodiceáról szóló határozott bizonságtétele idézte elő. Ez mély benyomást gyakorol majd azok szívére, akik elfogadják, és arra indítja majd őket, hogy céljukat magasra tűzzék ki, és a teljes igazságot hirdessék. És sokan képtelenek lesznek ezt a határozott bizonságot elviselni, ezért szembeszállnak vele, ez idézi elő Isten népe között a rostálást. Tehát én csak erre buzdítom magunkat, engem is, titeket is, hogy ha a Biblia szerint itt van ennek az ideje, hogy végezzünk önvizsgálatot, hogy vajon hitben vagyunk-e, vajon tanítványok vagyunk-e, ha valamikor volt ideje ezen gondolkodni, akkor a proféciák fényében ennek most jött el az ideje. És elég konkrét dolgok le vannak írva a Bibliában, hogy mik jellemzik a tanítványokról. Ugye most itt nem mindet, rengeteg, ugye a konkordanciánban nem tudom hány oldal szól tanítványokról, tehát ez a címszott tanítvány, csak egy párat emeltem ki, de ezek fényében is érdemes megvizsgálnunk az életünket, hogy a tanítványokra azt mondja, értik az Isten országának a titkait, ezt is olvastam, minden nap először kora reggel keresik az Isten országát, igazságát, felvérteződnek arra az adott napra. Ha elvétetik mégis a vőlegény, mert bármikor elveheti a vőlegényt, azt mondja, akkor bőjtölnek annak érdekében, hogy ismét megtapasztalják a vőlegény jelenlétét, és hogy megtartsák mindazt, amit megismertek. Nem csak, hogy hát, mert ezt is ismerem. Hát, miért olvasom én a Bibliát, mert mindent ismerek. De azt mondja, de és megtartom esetleg mindazt, amit már megismertem. És tényleg, hogy ahogy Antiókiában is, hogy mások mondják rólunk, hogy hát ezek olyan tanítványfélek, olyan Krisztusiak. Ugye, ahogy Jézus mondja egy másik alkalommal, hogy erről ismer meg titeket mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok. Miről? Emlékeztek? János 13. Mert úgy szeretitek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Aztán erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok. Tehát én azt mondom, hogy ha csak a konkrét igéket nézzük, hogy mi minden jellemzi a tanítványokra, van okunk elgondolkodni, és van okunk az imádságra. De bárcsak valóban a szó igazi értelmében tanítványokká lennénk. Amen.

0: Quel plaisir ce matin d'être parmi vous.
1: A jó Isten áldjon meg benneteket ezen a délelőttön.
0: Et de retrouver aussi Anna Maria comme traductrice.
1: És örülök, hogy újból én tolmácsolhatok neki. Őrül.
0: Merci pour la belle musique.
1: Köszönetet mondunk a gyönyörű szép zenéért.
0: Pour le chant.
1: Az énekért.
0: Pour la fraternité.
1: A testvériségért.
0: Et aussi pour l'accueil.
1: És azért a fogadtatásért, amelyben részesítettek.
0: Là où je me déplace, c'est vraiment une richesse à chaque fois de rencontrer des frères et des sœurs et de partager vraiment le sabbat ensemble.
1: Ez mindig egy csodálatos gazdagságot ad az embernek, amikor találkozhat testvérekkel, és ez feltölti őt a szombat alkalmával.
0: Il y a ce texte de l'évangile de l'épître de Jean qui dit c'est notre cœur nous pose des problèmes. Dieu est plus grand que notre cœur. Et il sait tout. Et il voit tout.
1: Találhatunk az evangéliumban olyan kijelentést, amely azt mutatja, hogy bár azt gondoljuk, hogy sok minden nehézségünk van, de a Jóisten mindent sokkal jobban tud nálunk, és ismeri ezeket.
0: Nous vivons toutes sortes de catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des tornades, etc., etc.
1: Nagyon sok természeti katasztrófát kell átélnünk, különböző tornádókat, földrengéseket.
0: Mais nous vivons aussi des choses intérieures, des tempêtes intérieures.
1: De nem csak külső, hanem belső viharokat is átélünk.
0: Des problèmes qui parfois nous dévastent.
1: Olyan problémákkal találkozunk, amelyek tönkretesznek bennünket.
0: Des difficultés qui semblent insurmontables.
1: Olyan nehézségekkel találkozunk, amelyek olyanok, mint hogyha megmászhatatlanok lennének.
0: Des maladies qui nous tombent dessus alors que qu'on ne s'attendait pas.
1: Olyan betegségek érhetnek bennünket, amelyekkel nem tudunk megküzdeni.
0: À 48 ans, on perd son travail et on est au chômage et on sait très bien que ce sera très difficile de retrouver un autre travail.
1: És azt is tudjuk, hogy manapság gyakran előfordul, hogy az ember elveszíti a munkáját, és munkanélküli lesz, és nagyon nehéz újra munkába állni, és egy új munkát találni.
0: Des problèmes de famille.
1: Családi problémákkal találkozhatunk.
0: Des problèmes de couple.
1: Házastársi problémákkal találkozhatunk.
0: C'est le lot quotidien de chaque individu, et même des chrétiens, des adventistes.
1: Ez minden embernek a problémája, de nekünk, keresztényeknek és adventistáknak is.
0: Le texte de la Genèse nous dit que Dieu a créé à partir du chaos.
1: A Genesis azt mondja, hogy a Jóisten a káoszból teremtett.
0: Et le mot qui est utilisé dans l'original, c'est le tohu-bohu. C'est-à-dire, au départ, la terre était vraiment vide.
1: És amit olvashatunk a héberben, hogy eredetileg a föld kies volt.
0: Et dans le texte de la Genèse, il est dit que la terre était dans un tohu-bohu, c'est-à-dire dans un état de chaos.
1: Tehát még egyszer, hogy kies volt a föld, amikor teremtette, mielőtt teremtette az embert.
0: Et c'est à partir du chaos, de ce tohu-bohu, que Dieu a créé le monde.
1: És így teremtette Isten a világot.
0: Et je voudrais vous dire ce matin que même si dans nos intérieurs il y a le tohu-bohu, il y a le chaos souvent.
1: És bár gyakran azt érezzük, hogy a belsőnkben ott van ez a nagy káosz.
0: Il y a des problèmes qui semblent insurmontables, comme je l'ai dit.
1: Ahogy említettem, vannak olyan problémák, amelyekkel úgy érezzük, hogy nem tudunk megküzdeni.
0: Dieu est celui qui peut transformer toutes ces choses d'une manière positive pour chacun de ses enfants.
1: De Isten képes arra, hogy mindezt jóvá tegye minden gyermeke életében.
0: Quand il y a eu la catastrophe de Fukushima au Japon il y a quelques années.
1: Amikor Japánban az a nagy katasztrófa volt pár évvel ezelőtt.
0: J'avais écrit à l'ambassadeur du Japon en Suisse au nom de l'Union.
1: Írtam a svájci nagykövetnek az evangélikus vagy az adventista egyház nevében.
0: Et je lui ai dit que l'église adventiste en Suisse priait pour son peuple.
1: És azt értem, hogy az adventista egyház imádkozott a japán nemzetért.
0: et que l'Église adventiste était en empathie avec ce peuple qui a été éprouvé par cette grande catastrophe.
1: És azt írtam, hogy az adventista nép, az adventista egyház Svájcban együtt érzett azokkal az emberekkel, akik ezt a szörnyűséget el kellett, hogy szenvedjék.
0: J'ai été surpris qu'il me réponde. Il m'a répondu quelques jours après.
1: Meglepődtem, hogy néhány nappal később válaszolt a levelemre.
0: Et il m'a dit, monsieur le pasteur, merci beaucoup pour les prières de l'église adventiste qui est solidaire avec le peuple du Japon.
1: És ebben a levélben megköszönte azt az együttérzést, azt a szolidaritást, amelyet az adventista egyház érzett a japán emberekkel.
0: C'est important de savoir que d'autres personnes marchent à côté de nous pour nous soutenir.
1: Nagyon fontos azt éreznünk, hogy mindig van mellettünk ember is, aki támogat bennünket, aki segít számunkra.
0: Dans l'évangile de Marc au chapitre 7.
1: Márk evangéliumának 7. fejezetében.
0: À partir du verset 32.
1: A 32. verstől.
0: C'est un texte qui est très connu.
1: Ez egy nagyon ismert történet.
0: Jésus était là avec les disciples, il y avait aussi pas mal de personnes qui étaient présentes.
1: Jézus a tanítványaival töltötte az időt, és voltak más emberek is a...
0: Et le texte nous dit qu'on lui amena quelqu'un qui était sourd.
1: És azt olvashatjuk a szövegben, hogy oda vezettek hozzá egy olyan embert, aki süket volt.
0: Et qui avait de la peine à articuler. Qui avait de la peine à parler.
1: És a beszéddel is komoly nehézségei voltak.
0: Et ces personnes ont demandé à Jésus de lui imposer les mains.
1: És azt kérték ezek az emberek, hogy tegye rá a kezét erre az emberre.
0: Ils sont venus avec une demande.
1: Egy kéréssel fordultak Jézushoz.
0: Et c'était une demande qui était une demande rapide.
1: És ez egy olyan kérés volt, ami gyorsan kellett volna, hogy teljesedjen.
0: Ils ont demandé à Jésus d'imposer les mains à ce à cet handicapé.
1: Azt kérték, hogy ennek a siket embernek a fejére tegye rá a kezét.
0: Mais Jésus va pas le faire.
1: De Jézus nem ezt tette.
0: Jésus ne va pas écouter ce que la foule, ce que ces gens lui disaient.
1: Jézus nem hallgatta meg ezeket az embereket ilyen szempontból.
0: C'est vrai que c'était louable de lui imposer les mains, c'était une belle chose au fond.
1: Természetesen ez egy nagyon szép dolog lett volna, ha rögtön ráteszi a kezét.
0: Mais c'était pas le besoin réel de cet homme.
1: De ennek az embernek nem volt ez a, nem ez volt az igazi szükséglete.
0: Jésus a vu son besoin profond.
1: Jézus jobban látta a mély szükségletet.
0: Et le texte nous dit que Jésus va le prendre et va le conduire à l'écart.
1: És azt olvashatjuk, hogy Jézus elvezeti őt és kiviszi őt ebből a tömegből.
0: Jésus va l'éloigner de la foule.
1: Eltávolította őt ebből a sokaságból.
0: Jésus va l'éloigner de ces gens qui l'ont amené.
1: Eltávolította azoktól az emberektől, akik odavitték hozzá.
0: Parce que Jésus a vu que cet homme était dans un tohu-bohu intérieur.
1: Azért, mert látta Jézus, hogy ez az ember, ez a süket ember egy belső káoszban szenved.
0: Et que imposer les mains n'était pas suffisant.
1: És azt is tudta, hogy csak, hogy rátegye a kezét, az nem lett volna elegendő számára.
0: Et qu'il fallait entrer avec lui dans un accompagnement spirituel, dans une relation d'aide.
1: Hanem azt is tudta, hogy egy lelki kapcsolatba kell vele kerülnie, egy segítő kapcsolatot kell kialakítani vele.
0: Ça fait maintenant 30 ans que je suis pasteur.
1: Körülbelül 30 éve vagyok lelkész.
0: Et souvent j'ai vécu ce genre d'expérience.
1: És gyakran éltem át ilyen típusú tapasztalatot.
0: Il y a des gens qui viennent avec des demandes express.
1: Jönnek emberek express gyorsaságú kéréssel.
0: Et c'est des gens qui savent ce qu'il faut pour X, Y, Z. Ils disent, ah, il faut ci, il faut ceci, il faut cela dans les comités.
1: És ők mindig pontosan tudják, hogy kinek mire van szüksége, és ezt el is mondják.
0: Et au fond, on réalise après que c'était pas le besoin réel de ces personnes.
1: És aztán a végén rá kell jönni arra, hogy nem ez volt a valódi szükséglete annak az embernek, akit...
0: Quelqu'un qui a soif, vous pouvez lui donner vraiment des tonnes de biscuits, mais c'est pas son besoin c'est un verre d'eau.
1: Hogyha valaki szomjas, akkor adhatunk neki enni, de valójában nem ez az igazi szükséglete.
0: Quelqu'un qui a besoin d'être écouté, quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, eh bien, ce n'est pas seulement lui imposer les mains rapidement.
1: hogyha valaki azt szeretné, hogy meghallgassák őt, akkor nem az a feladat, hogy azonnal az ember rátegye a kezét.
0: Jézus va créer un espace de sécurité pour cet homme.
1: Azzal, hogy eltávolította Jézust innen, Jézus ezt az embert innen a tömegből, egy biztonságos területet alakított ki a számára.
0: Un espace où cet homme pouvait se dire, où cet homme pouvait parler clairement de ses propres besoins, de toutes ces choses qui jusqu'à maintenant l'ont rendu sourd et muet.
1: Egy olyan területet tudott számára teremteni, ahol ez az ember meg tudott nyílni, és ahol ki tudta mondani azokat a problémáit, ami miatt süket, illetve nehezen beszélő lett.
0: Il y a des gens qui naissent sourds.
1: Vannak olyan emberek, akik már süketnek születnek.
0: Il y a d'autres qui le deviennent.
1: De vannak olyanok is, akik azzá válnak.
0: Et vous savez pourquoi?
1: És tudjátok, hogy miért?
0: Parce que ce sont des personnes qui ont fermé leurs oreilles pour ne pas écouter des messages contraignants, des messages négatifs, des insultes, des abus verbaux. Alors un jour, ils en ont ras-le-bol et ils ferment les oreilles.
1: Vannak olyan emberek, akik annyi szidalmat, annyi bántást, annyi szitkot hallanak, hogy egy idő után bezárják a fülüket, mert elegük van ezeknek a hallgatásából.
0: J'étais un jeune pasteur quand une sœur de l'église le samedi m'a dit: "Pasteur, il faut venir nous visiter parce que mon mari, il devient malade. Il ne parle plus et il n'écoute plus."
1: Fiatal lelkész voltam, amikor egy feleség odajött hozzám, és azt kérte, hogy gyere el hozzánk, mert a férjem úgy tűnik, hogy már nem hall semmit és nem is beszél.
0: Et je venais d'arriver dans cette église. Ça faisait seulement 15 jours que j'étais pasteur dans cette église.
1: És körülbelül két hete voltam csak lelkész abban a gyülekezetben.
0: Alors je suis allé les visiter.
1: Elmentem meglátogatni őket.
0: Et très vite, j'ai réalisé pourquoi cet homme était devenu sourd et pourquoi il ne parlait plus.
1: És nagyon gyorsan rájöttem arra, hogy vajon miért nem beszél ez az ember és miért vált süketté.
0: Quand je suis arrivé, c'est la femme qui parlait tout.
1: Amikor megérkeztem, csak az asszony beszélt.
0: Qui coupait la parole à chaque fois.
1: Minden pillanatban belevágott a szavamba.
0: Elle savait tout.
1: Ő mindent tudott.
0: C'est elle qui parlait tout.
1: Ő mondott ki mindent.
0: Et surtout, elle dévalorisait cet homme, même devant moi.
1: És ami a legcsúnyább volt, hogy negatív dolgokat mondott erről az emberről, a férjéről előttem.
0: Quand chaque jour, dans notre couple, quand chaque jour, nos enfants entendent des messages négatifs, des messages contraignants, eh bien, un jour ou l'autre, petit à petit, ils deviennent sourds.
1: Hogyha a gyermekeink az otthonunkban negatív dolgokat hallanak tőlünk, hogyha bántó dolgokat hallanak, akkor előfordulhat, hogy ők is egyszer csak bezárják a fülüket.
0: Quand à chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche, on lui dit, tu dis des bêtises.
1: Hogyha minden alkalom, amikor kinyitják a szájukat, azt mondjuk nekik, hogy butaságot mondasz.
0: C'est pas correct ce que tu dis.
1: Hogy nem korrekt, nem megfelelő, amit te mondasz.
0: Petit à petit, quel est le message qu'on lui fait, qu'on transmet, qu'il doit plus parler.
1: És ezáltal milyen üzenetet közvetítünk a számukra, azt, hogy jobb, hogyha nem beszélsz.
0: Et c'est ce qui est arrivé à cet homme.
1: És ez történt ezzel az emberrel is.
0: Et c'est pour ça que Jésus l'a pris à part. Pour faire un accompagnement spirituel et aussi personnel avec lui.
1: És ezért vitte, ezért vitte el egy picit távolabb a sokaságtól ezt az embert, hogy egy lelki kapcsolatot építhessen ki vele.
0: L'Église adventiste est appelée à accompagner les gens.
1: Az adventista egyház erre is lett elhivatva, hogy kísérje ezeket az embereket.
0: Et quelquefois, on ne peut pas arriver et commencer à déballer les doctrines tout de suite.
1: És amikor az ember kapcsolatba kerül egy emberrel, egy másik emberrel, egy adventista ember kapcsolatba kerül egy másik emberrel, akkor nem biztos, hogy úgy kell kezdeni, hogy rögtön a különböző dogmákat mondjuk el neki.
0: Les gens ont des besoins.
1: Az embereknek szükségleteik vannak.
0: Et je pense que nous devons aussi les accompagner pour que ces gens puissent trouver la sérénité personnelle et la sérénité en Dieu.
1: Hanem nekünk is előbb a szükségleteket kell meglátni az embereknél, és őket ebben segíteni az Isten segítségével.
0: Alors le verbe accompagner est très intéressant.
1: Az a szó, hogy kísérni, nagyon érdekes.
0: Le ak veut dire ad, veut dire vers, aller de l'avant.
1: Ez azt jelenti, hogy közeledni valakihez, valaki felé, elé menni.
0: C'est une dynamique, c'est l'idée d'être avec quelqu'un, de marcher avec quelqu'un.
1: Ez egy dinamikus mozgást jelent, amikor valakivel együtt megyünk, járunk.
0: De travailler ensemble.
1: Együtt dolgozunk vele.
0: N'est-ce pas là l'ambition de l'Église adventiste? De travailler avec les gens.
1: Nem ez az egyik küldetése az adventista egyháznak, hogy együtt legyünk ezekkel az emberekkel, hogy dolgozzunk velük.
0: D'œuvrer ensemble. Œuvrer veut dire travailler ensemble.
1: Hogy együtt munkálkodjunk velük.
0: Alors, ac, maintenant, pagre. Le mot pagre veut dire, vient du latin, qui veut dire pain.
1: Igen, pain. Tehát, hogy a kísérni szó a latin, tehát latinból jön, és a kenyér szónak a jelentése.
0: Dans le mot accompagner, il y a le mot pain, c'est-à-dire partager le pain ensemble.
1: Ami azt jelenti, hogy osszátok meg a kenyereiteket velük.
0: Et c'est vital pour la subsistance de l'homme de partager le pain ensemble.
1: És ez tart életben, amikor az ember meg tudja osztani a kenyerét más emberrel.
0: Et de faire un trajet vraiment commun.
1: És tényleg egy közös úton indulni vele.
0: Et c'est ce que Jésus va faire avec cet homme qui était sourd.
1: És ezt tette Jézus ezzel az emberrel, aki süket volt.
0: Jésus va créer cet espace de sécurité pour lui où il n'aura pas peur de parler et d'écouter.
1: És Jézus ezt a területet teremti meg számára azzal, hogy elviszi a sokaságtól egy olyan területet, ahol meg lehet őt hallgatni, ahol elmondhatja a problémáit.
0: Oh, il n'aura pas peur des jugements de valeur.
1: Ahol nem fog majd félni az ítélgetésektől, a bíráskodástól.
0: Où ses paroles ne seront pas disséquées, ne seront pas évaluées.
1: Ahol nem fogják a szavait kiforgatni.
0: Où il pourra être lui-même, enfin.
1: Ahol végre önmaga lehet.
0: Le texte dit que Jésus va mettre les doigts dans les oreilles.
1: Azt olvassuk a 33. versben, hogy Jézus az ujjait annak fülébe bocsátotta.
0: Drôle de thérapie, n'est-ce pas?
1: Ez egy kicsit furcsa terápiának tűnhet.
0: Si vous allez chez le médecin et commence vraiment à vous mettre les doigts dans les oreilles, vous serez un peu surpris.
1: Hogyha elmentek egy orvoshoz és ezt tenné veletek, akkor lehet, hogy egy kicsit meglepődnétek ettől.
0: Mais Jésus voulait lui dire par ce geste, par ce toucher, que cet homme pouvait commencer à ouvrir son intérieur pour pouvoir écouter ce que Jésus avait à lui dire.
1: De ezzel a mozdulattal Jézus azt a szerette volna kifejezni ennek az embernek, hogy megnyílhat számára és elmondhatja a belső problémáit.
0: Car ici tes paroles, eh bien, seront des paroles qui seront acceptées. Tes paroles seront des paroles qui seront valorisées.
1: Hogy azt is ki szerette volna fejezni, hogy azokat a dolgokat, amiket itt most elmondasz, azokat értékelni fogom, azokat komolyan fogom venni.
0: Avec moi, Jésus, tu peux avoir confiance.
1: Velem, Jézussal teljes bizalommal beszélhetsz.
0: Vous savez, c'est difficile. Je vois que, comme je vous ai dit, je suis pasteur depuis 30 ans, il y a quand même dans nos églises et parfois dans nos familles une manière de se comporter qui pousse les autres à devenir sourds.
1: Mint említettem, körülbelül 30 éve vagyok lelkész, és sajnos az egyházban és családokban is sokszor találkoztam olyan esettel, amikor olyan inzultusok érik az embert, ami miatt süketté válik.
0: Et je dois moi-même aujourd'hui devant Dieu faire mon mea culpa.
1: És nekem is Isten előtt bocsánatot kell kérnem.
0: Quand j'étais un jeune pasteur, je voulais absolument, vraiment, quand je visitais les gens, leur dire tout ce que je savais.
1: Amikor fiatal lelkész voltam, és elmentem meglátogatni embereket, akkor azonnal el akartam nekik mindent mondani, amit tudtam.
0: Tout ce que j'avais étudié.
1: Mindazt, amit tanultam.
0: Je voulais impressionner les membres, impressionner les gens.
1: Nagy benyomást szerettem volna tenni az emberekre.
0: Jusqu'au jour où j'ai réalisé que je parlais beaucoup.
1: Mindaddig a napig, amíg rájöttem, hogy túl sokat beszélek.
0: Et que les gens ne pouvaient pas m'entendre, ne pouvaient pas me comprendre.
1: És hogy az emberek nem tudnak hallani engem, és nem tudnak megérteni engem.
0: Le Seigneur m'a montré que je devais plus écouter.
1: Azt tanultam meg, és azt mutatta meg nekem az Úr, hogy többet kellene hallgatnom.
0: Et que je ne devais pas avoir des jugements de valeur sur mes membres d'église.
1: És nem szabadna megítélnem embereket a gyülekezetemben.
0: Et que je devais créer des espaces de sécurité pour eux, pour qu'ils puissent être eux-mêmes.
1: És hogy olyan kis területeket kellene kialakítanom számukra, ahol ők megnyílhatnak és önmaguk lehetnének.
0: Aujourd'hui, dans les sciences sociales, quand un enfant est battu, on crée un espace de sécurité, on l'enlève de la famille.
1: Manapság, hogy a szociális munkában, hogyha egy embert, vagy hogyha egy gyereket bántalmaznak, akkor elveszik őt a családtól.
0: En Suisse, il y a beaucoup de foyers pour les femmes battues.
1: Svájcban nagyon sok olyan otthon van, ahol olyan nők vannak, akiket bántalmaztak.
0: Il y a même un foyer pour les hommes battus en Suisse, hein?
1: Még férfiak számára is van ilyen létesítmény.
0: Parce que on ne peut pas laisser les gens dans des endroits toxiques.
1: Mert nem szabad az embereket olyan környezetben tartani, amely mérgező számukra.
0: Parce que ces personnes qui restent dans ces endroits ne seront plus des êtres humains à part entière, seront des personnes qui ne parleront plus et qui ne pourront plus écouter et entendre.
1: Mert hogyha ilyen környezetben tartjuk ezeket az embereket és hagyjuk őket, akkor ők már nem lesznek igazi emberek.
0: Alors, dans la thérapie de Jésus, dans l'accompagnement de Jésus, il va prendre de la salive, va toucher aussi la langue de cette personne.
1: És utána azt írja a Biblia, és köpfén illette annak a nyelvét, ez franciául másképp hangzik, megérintette a nyelvét a saját nyálával.
0: Pourquoi je dis que cette personne avait eu des difficultés, des problèmes dans sa vie?
1: Miért volt ennek az embernek problémája az életben?
0: J'avais fait un stage un jour avec des personnes qui avaient eu des traumatismes dans les accidents de la route.
1: Volt, amikor egy olyan tehát amikor olyan emberekkel dolgoztam, akik balesetben traumát éltek át.
0: C'était dans le cadre de mes études, donc je suis allé voir, et un des chocs, des traumatismes que les gens ont après un accident, c'est que les gens n'arrivent plus à parler.
1: És nagyon érdekes, hogy az egyik ilyen trauma, ami éri az embert egy baleset után, hogy nem tud beszélni.
0: Ou bien ils parlent, mais ils articulent difficilement.
1: Vagy nagyon nehezen tud beszélni, artikulálni.
0: Et tout traumatisme intérieur peut pousser quelqu'un à parler difficilement.
1: És minden belső trauma erre tudja az embert ösztönözni, illetve ezt tudja tenni az emberrel.
0: D'ailleurs, la science a découvert que les enfants qui bégayent souvent ont eu des légers traumatismes.
1: A tudomány azt állapította meg, hogy azok a gyermekek, akik dadognak, nagyon gyakran egy traumát éltek át.
0: Et là, Jésus va toucher avec sa salive la langue de cet homme.
1: És itt Jézus a nyálával érinti meg a másik embernek a nyelvét.
0: J'aime bien ce geste de Jésus parce que c'est le geste d'une maman.
1: Nagyon szeretem ezt a mozdulatát Jézusnak, mert ez ugyanaz a mozdulat, amit egy anya tesz.
0: Quand on était enfant et qu'on se faisait un mal quelque part, ma mère prenait un peu de salive et mettait sur le bobo et tout allait très bien après, quoi.
1: Amikor pici voltam és megütöttem magam, illetve bármelyik testvérem ezt tette, akkor az édesanyánk nyállal próbálta ezt gyógyítani.
0: C'est pas seulement la salive, mais c'est le geste aussi de la maman qui permet à l'enfant tout d'un coup de se sentir en sécurité et rassuré.
1: Ez nem csak maga a nyál, tehát nem csak az eszköz, hanem az érintés, az a biztonságérzet, amit ilyenkor egy anya ad.
0: Pourquoi? Parce que l'enfant a eu peur.
1: És vajon miért? Azért, mert ilyenkor egy gyerek fél.
0: Et le geste et cette salive, c'est a une vertu curative chez l'enfant.
1: És ilyenkor ez a mozdulat, a nyál egy gyógyító mozdulat.
0: Vous voyez un peu le processus que Jésus emploie avec cet homme?
1: Látjátok ezt a folyamatot, amit Jézus tesz ezzel az emberrel?
0: Jésus crée un espace où l'homme pouvait être lui-même.
1: egy olyan helyet teremtenek az embernek, ahol önmaga lehet.
0: Où il serait loin de ces endroits toxiques.
1: Ahol el tud távolodni az ő mérgező környezetétől.
0: Et puis Jésus a un geste maternel, un geste de tendresse vis-à-vis de lui.
1: És ekkor egy ilyen anyai mozdulatot, egy lágy mozdulatot tesz az ember felé.
0: Parce que cet homme sûrement n'a pas eu beaucoup d'amour dans sa vie.
1: Mert valószínűleg ez az ember nem sok szeretetet kapott az életében.
0: Vous voyez à quel Dieu nous avons affaire, chers frères et sœurs, chers amis?
1: Kedves testvéreim, látjátok, hogy milyen Istennel van dolgunk.
0: Notre Dieu est un Dieu complet.
1: A mi Istenünk egy tökéletes Isten.
0: Notre Dieu peut vraiment créer quelque chose de magnifique à partir de nos tohu-bohu, à travers de nos chaos.
1: A jó Isten egy csodálatos dolgot tud teremteni, még a mi káoszunk belső összevisszaságunkból is.
0: Et quand dans Matthieu 28 il a dit, et voici je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde, ce n'est pas seulement une promesse vaine.
1: És amikor azt mondja Isten, hogy a napok végezetéig mindig veletek leszek, akkor ez nem csak egy ilyen hiába való mondat.
0: Réellement, Jésus sera notre accompagnateur dans notre vie quotidienne.
1: Hanem valójában tényleg mindennapi kísérőnk lesz.
0: Il va marcher à côté de nous.
1: Mellettünk fog járni.
0: Il va nous toucher.
1: Minden alkalommal meg fog.
0: Il va nous prendre par la main.
1: Érinteni, megfogja a kezünket.
0: Et il va même partager le pain avec nous.
1: És a kenyerét is megosztja velünk.
0: Et après il est dit que Jésus va lever les yeux au ciel.
1: És aztán azt olvashatjuk, hogy Jézus föltekintett az égre.
0: Tout accompagnement spirituel, tout accompagnement vraiment a besoin d'avoir le tout autre vraiment dans l'accompagnement.
1: Minden egyes kísérésnek, minden egyes segítségnek muszáj, hogy egy felső segítség is legyen.
0: J'ai vu des pasteurs qui ont fait naufrage dans leur ministère pastoral parce que ils n'ont pas levé les yeux au ciel.
1: Nagyon sok olyan lelkészt ismertem, akik sajnos hajótörést szenvedtek azáltal, hogy nem emelték fel szemüket az Isten felé.
0: Ils ont mis en avant leur savoir.
1: Előtérbe helyezték a tudásukat.
0: Ils ont mis en avant leur technique.
1: Előtérbe helyezték a technikát.
0: Ils ont mis en avant leur stratégie.
1: Az ő technikájukat, az ő stratégiájukat.
0: C'est bien.
1: Ez mind jó.
0: Mais c'est pas complet.
1: De nem ez a teljes és tökéletes mód.
0: Si Dieu ne construit pas, eh bien, nous construisons en vain.
1: Hogyha Jézus, ha Isten nincs velünk, akkor homokra építünk.
0: Si Jésus n'est pas dans l'accompagnement que nous faisons avec une personne, notre accompagnement ne sera pas complet.
1: Hogyha Jézus nincs ott, abban a segítségnyújtásban, abban a kíséretben, amit mi adunk, akkor ez semmi.
0: Je prie tous les jours pour que l'Église Adventiste lève les yeux au ciel.
1: Minden nap azért imádkozom, hogy az adventista egyház felemelje a szemét Istenhez.
0: Qu'elle soit pas pris vraiment dans les affaires seulement humaines et terrestres.
1: Hogy ne csak emberi és földi dolgokkal foglalkozzon.
0: Qu'elle puisse acquérir cette dimension spirituelle qui est si importante dans la guérison des cœurs.
1: Hogy elérje azt a lelki magasságot, amelyre szükség van ahhoz, hogy szíveket gyógyíthasson.
0: Après il y a un autre verbe, dans le grec le verbe est très fort. Il soupira.
1: Aztán azt olvassuk, hogy fohászkodott.
0: Mais dans le grec, il est dit que Jésus aura un moment d'intense émotion.
1: A görögben azt olvashatjuk, hogy egy nagyon intenzív érzés volt ez.
0: Jésus va montrer à cet homme son empathie et son émotion pour lui.
1: Ekkor megmutatta Jézus ennek az embernek az ő együttérzését, az empátiáját.
0: Qu'est-ce que Jésus a voulu faire?
1: Jézus mit szeretett volna tenni?
0: Jésus a voulu montrer à cet homme que dans son humanité, lui Jésus, il pouvait vraiment vibrer avec lui.
1: Azt szerette volna Jézus megmutatni az embernek, hogy együtt tudott érezni, együtt tudott gondolkozni ezzel a másik emberrel.
0: Deux trois fois quand j'ai accompagné des personnes.
1: Két-három alkalom, amikor elkísértem valakit.
0: J'ai vu que les oreilles n'étaient pas débouchées du tout.
1: Láttam, hogy ezeknek az embereknek nem volt bedugva a fülük.
0: Que la langue était vraiment amarrée, était muette.
1: Be volt dugva a fülük, és süketek, és némák voltak.
0: Et vous savez ce que j'ai fait?
1: És tudjátok, hogy mit tettem?
0: J'ai dit à la personne, vous savez, vous pouvez y aller, moi aussi, j'ai eu vraiment des difficultés très graves dans ma vie, quoi.
1: És akkor elmondtam, hogy nekem is az én életemben is sok-sok probléma és nehézség volt.
0: Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez aller, vous pouvez lâcher prise.
1: És nyugodtan elengedheted magad, nyugodtan beszélhetsz.
0: Et à ce moment-là, les gens tout d'un coup ont pleuré et ont pu tout raconter, parler clairement.
1: És akkor az emberek egyik pillanatra a másikra el tudták engedni magukat, el tudtak kezdeni beszélni.
0: Et d'ailleurs, Jésus va lui dire, ouvre-toi, Ephata.
1: És azt írja az evangélium, hogy Ephata, azaz nyilatkozzál meg.
0: C'est-à-dire, ne reste pas bloqué dans tes émotions.
1: Azt jelenti, hogy ne maradj bezárt a te érzéseiddel.
0: Tous ces messages négatifs que tu as entendus, tous ces traumatismes que tu as eus, tous ces chaos dans tes émotions, tu ne dois plus avoir peur maintenant. Vas-y. Tu peux t'exprimer, tu peux dire ce que tu ressens.
1: Nyugodtan elmondhatod mindazt, ami benned van, most már nem kell félned, nem kell, hogy ez a trauma ott legyen rajtad.
0: Et je d'abord dit c'est pastoral. Quelquefois il y a des gens qui ont pleuré et après ont pu vraiment s'exprimer parce que je leur ai permis dans mon approche de dire ce qu'ils avaient vécu réellement.
1: És nagyon sokszor érzékeltem azt, és éltem át azt, hogy emberek sírtak, és utána meg tudtak nyílni, mert érezték azt a közeledést, azt a szeretetteli közeledést, amit feléjük nyújtottam.
0: Et le miracle est là. Il a dit que l'homme commença à parler clairement.
1: És azt olvashatjuk, hogy és azonnal megnyilatkoztak annak fülei, és nyelvének kötele megoldódott, et és helyesen beszélt.
0: Son entendement, dans le texte grec, il est dit son entendement, pas seulement les oreilles physiques, mais son entendement, tout d'un coup, était ouvert.
1: És azt olvashatjuk, azt érthetjük meg a görög szöveg által, hogy nem csak a füle, hanem a valódi hallása is megnyilatkozott.
0: Et cet homme qui avait de la peine à articuler, à parler, tout d'un coup a commencé à se raconter, à se dire aux pieds de Jésus, eh bien, ce qu'il avait vécu, clairement.
1: És ez az ember, aki nehezen tudott beszélni, akinek nehézsége volt azzal, hogy bármit is mondjon, egyik pillanatra a másikra megnyílt, és el tudott mindent mondani, ami benne volt Jézusnak.
0: Mes frères, mes soeurs, qu'est-ce qui rend sourd?
1: Kedves testvéreim, mi az, ami minket süketté tesz?
0: Qu'est-ce qui nous empêche à nous dire sincèrement?
1: Mi az, ami megakadályoz bennünket, hogy őszintén megnyilvánuljunk?
0: Je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, ce qui nous rend sourd, c'est des messages dévalorisants.
1: Amit a bevezetésben is elmondtam, ezek mind olyan szitkok, bántalmak.
0: Et on a fait en Europe et aussi aux États-Unis dans le monde adventiste un sondage qu'on a appelé Value Genesis. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce sondage.
1: Csináltunk egy olyan felmérést, amelynek ez volt a neve.
0: Alors, Value Genesis. C'est un sondage qui a été fait au niveau des jeunes.
1: Ezt a fiatalok körében tettük.
0: Et pourquoi de jeunes quittent l'église?
1: Hogy vajon miért hagyják el a fiatalok az egyházat?
0: Alors, on a eu les résultats.
1: Megkaptuk az eredményt.
0: Et j'étais dans la commission de la division quand on a eu les résultats.
1: És a divíziónak a bizottságában voltam, amikor megkaptuk ezt az eredményt.
0: Et ce sont ces résultats qui m'ont conforté à prêcher de cette manière.
1: Encore une fois.
0: Et ce sont les résultats de ce sondage qui m'ont vraiment encouragé à prêcher dans ce sens.
1: És ezek az eredmények voltak azok, amelyek ezek amik engem arra késztettek, hogy erről beszéljek.
0: Les jeunes ont dit ceci. Souvent, il y a un décalage entre ce que nous vivons dans la famille pendant la semaine et ce que nous vivons à l'église le jour du sabbat.
1: Sajnos azt mondták ezek a fiatalok, gyakran van egy nagy eltolódás, egy különbség a között, ahogy a mindennapjainkat éljük, és ahogy szombaton az egyházban, a gyülekezeteinkben viselkedünk.
0: Les parents, pendant la semaine, ont un certain comportement. Et tout d'un coup, à partir du vendredi soir, le comportement jusqu'au sabbat est diamétralement opposé.
1: És azt lehet látni, hogy a szülőknek van egyfajta viselkedése egy héten át, de péntek este, amikor beköszönt a szombat, akkor szombat esteig egy teljesen más viselkedést vesznek föl.
0: Et souvent on est appelé à jouer un rôle, à faire de la figuration à l'église.
1: És gyakran ez arra készteti az embert, hogy egy képmutatást, egyfajta szerepjátékot kell majd játszani a gyülekezetben.
0: Et nous ne pouvons pas dire sincèrement ce que nous pensons, ce que nous vivons à l'intérieur de nous.
1: És hogy nem mondhatjuk el őszintén, teljes szívből azt, amit igazán érzünk a szívünkben.
0: Ça c'est quelques résultats, mais je ne vais pas parler de ce sondage maintenant.
1: Természetesen most nem szeretném ezt a teljes felmérést elmondani, de például ez az egyik eredmény, amit hozott ez a felmérés.
0: C'est pour montrer que nos jeunes ne peuvent pas accepter cette hypocrisie bien souvent dans laquelle nous vivons, nous les adultes.
1: Ez azt mutatja, hogy a mi fiataink nem tudják elfogadni, nem tudják elviselni ezt a fajta képmutatást, amelyben gyakran élünk.
0: Et je pense que nous devons humblement devant le Seigneur accepter aussi parfois nos erreurs.
1: És alázatosan kell kérnünk az Istent arra, hogy igenis felismerjük azokat a nehézségeket, azokat a hibáinkat, amelyekkel rendelkezünk.
0: Et levez les yeux au ciel.
1: Felemelte Jézus a szemét az égre.
0: Pour recevoir cette sagesse de Dieu pour l'accompagnement de nos enfants, de nos jeunes, de nos conjoints, de nos membres d'église.
1: És ugyanezt kell tenni nekünk is, hogy felemeljük a szemünket az égre, és azt a bölcsességet kapjuk, hogy a testvéreinket, a házastársainkat, a gyermekeinket Istenhez tudjuk vezetni.
0: Je prie pour que mon église puisse transmettre des messages positifs.
1: Azért imádkozom, hogy a gyülekezetünk, az egyházunk pozitív üzenetet tudjon közvetíteni.
0: Je rêve aussi que mon église puisse accompagner dans leurs besoins réels de contemporains.
1: És azért is imádkozom, hogy a mi egyházunk az igazi szükségleteiben tudja kísérni a kortársait.
0: Je prie le Seigneur pour qu'à l'intérieur de nos églises, chacun puisse se sentir vraiment à l'aise de dire ce qu'il vit dans sa famille, dans son travail, dans son couple.
1: És azért is imádkozom, hogy az egyházon belül, a gyülekezeten belül mindenki szabadon elmondhassa mindazokat a dolgokat, amelyeket átél, akár a saját életében, akár a családi életében.
0: C'est en étant vrai devant le Seigneur que nous pourrons connaître la guérison.
1: És csak így tudjuk az igazi gyógyulást megismerni.
0: Quelle que soit la situation ce matin.
1: Bármilyen is ma délelőtt a helyzet itt.
0: Le Seigneur nous prend par la main et nous conduit à l'égard.
1: Az Isten megfogja a kezünket és félrevon.
0: Parce qu'il veut un cœur à cœur avec nous.
1: Mert mindannyiunkkal szeretne egy négy szem közti kapcsolatot.
0: Il veut nous parler et surtout il veut nous écouter, il veut nous toucher dans notre réalité profonde.
1: Mert szeretne hozzánk szólni, szeretne megszólítani bennünket, a teljes belső énünket akarja megfogni.
0: Il veut mettre ses doigts dans nos oreilles pour que nous puissions vraiment connaître cette petite révolution au niveau de l'entendement.
1: És szeretné az ujjait a fülünkbe bocsátani, hogy egy újjászületést élhessünk át abban, hogy meg tudjunk nyilatkozni.
0: Et c'est jusqu'à maintenant notre langage, notre message n'était pas bien élaboré.
1: És hogyha eddig nem volt megfelelő a mi üzenetünk vagy szavunk.
0: Dans un geste maternel, eh bien, il nous touche la langue.
1: Egy anyai mozdulattal ő megérinti a mi nyelvünket.
0: Dans le langage hébraïque, la salive veut également dire le souffle.
1: A héberben a nyál az a lehelletet is jelenti.
0: Dieu a créé par son souffle.
1: Isten a lehellete által teremtett.
0: En nous touchant, avec sa salive, ce matin Jésus nous recrée.
1: Azáltal, hogy megérint bennünket a nyálával, a leheletével, azzal újjá akar bennünket teremteni ma délelőtt.
0: Et le souffle, vraiment un souffle de vie.
1: Az életnek a leheletével.
0: Ce que je souhaite, c'est que les sourds puissent mieux entendre.
1: Azt kívánom, hogy a süketek jobban hallhassanak.
0: Et que ceux qui n'ont pas la possibilité de parler puissent vraiment rencontrer cet accompagnement pour que ces gens puissent se dire et se parler et parler sincèrement de ce qu'ils vivent.
1: És azt is kívánom, hogy mindazok, akik nem tudnak beszélni, találkozzanak olyanokkal, olyan kísérőkkel, amelyek által, akik által megnyílhat a szájuk, és beszélni tudnak őszintén.
0: Et que le Seigneur nous aide dans ce cheminement.
1: És hogy az Isten segítsen bennünket mindenben. Amen. Amen.
2: Igen, hirdetésünk végén keressük meg a 327-es számú éneket, és a 327-es ének első három versét énekeljük el, majd imádság után pedig a negyediket.

0: Boruljunk le imádkozni.
1: Notre Dieu, notre Père, merci pour cette église.
2: Istenünk, édesanyánk, édesatyánk, köszönetet mondunk számunk, köszönetet mondunk neked ezért a gyülekezetért.
1: Merci pour ces prières, merci pour ces chants.
2: Köszönetet mondunk az imádságokért, az énekekért.
1: Et merci pour ces femmes, pour ces hommes qui sont des frères et des sœurs.
2: És köszönetet mondunk azokért a nőkért és férfiakért, akik a mi testvéreink.
1: Et ce matin, je voudrais aussi te remercier pour ces enfants qui sont là, pour ces jeunes.
2: És ezen a délelőttön köszönetet szeretnénk mondani azokért a gyermekekért, azokért a fiatalokért is, akik
1: qui donnent de leur talent pour la communauté.
2: Akik a tehetségüket adják a gyülekezetnek.
1: Je te prie aussi pour les parents, pour les adultes.
2: A felnőttekért, a szülőkért is.
1: Pour les grands-parents.
2: A nagyszülőkért is.
1: Afin qu'ensemble nous puissions être sur la route de l'éternité.
2: Azért, hogy együtt mehessünk majd az örökké valóság felé.
1: Aide-nous, Seigneur, à vraiment prendre compte et aussi prendre en compte nos fragilités.
2: Segíts bennünket, Istenünk.
1: Aide-nous aussi à voir les besoins réels dans nos familles, dans nos couples, avec nos enfants.
2: Hogy meglássuk az igazi szükségleteket a mi házastársainknál, a gyermekeinknél, a családunkban.
1: Aide-nous à ne pas avoir un esprit de préjugé, mais un esprit d'amour.
2: Add kérlek, hogy ne előítélettel nézzük az embereket, hanem szeretettel.
1: Et aussi aide-nous à écouter les autres avec attention, avec empathie, avec amour.
2: És segíts kérlek, hogy odafigyeléssel, empátiával, szeretettel figyeljünk másokra.
1: Nous te remercions parce que ce matin tu veux déboucher nos oreilles.
2: És köszönetet mondunk neked, mert a ma délelőttön meg akartad nyitni a mi füleinket.
1: Pour que nous puissions réellement te comprendre et comprendre les messages de ta parole.
2: Hogy mi igazán megérthessünk téged és a te igédnek az üzenetét.
1: Merci parce que tu vas toucher aussi notre bouche.
2: Köszönetet mondunk azért is, mert megérinted a mi nyelvünket is.
1: Pour que nos messages soient des messages valorisants, des messages d'espérance autour de nous.
2: Azért, hogy a mi üzenetünk a remény üzenete lehessen.
1: Bénis encore une fois cette communauté et afin qu'elle puisse avancer jour après jour avec Jésus.
2: És kérünk, hogy ennek a gyülekezetnek az előre menetelét is segíts, hogy Jézussal együtt tudjon majd járni napról napra.
1: S'il y a des personnes qui sont bloquées, qui n'arrivent plus à parler, qui n'arrivent plus à entendre.
2: És hogyha vannak olyan emberek, akik nem tudnak beszélni, vagy akik nem tudnak hallani.
1: Qu'elles puissent sentir que Jésus les aime et que vraiment Jésus va faire un chemin dans leur vie.
2: És bárcsak ők megláthatnák azt, hogy Jézusnak van segítő keze, és meg tudja nyitni az ő fülüket és szájukat, és velük lesz az ő útjukon.
1: Et qu'elles puissent trouver aussi d'autres personnes qui pourraient les aider, les prendre à l'écart pour les aider à mieux s'entendre et s'écouter.
2: És bárcsak találna olyan embereket is, akik segítenének nekik, és elvinnék őt egy félreeső helyre, ahol meg tud majd nyílni.
1: Encore une fois, je te prie pour cette journée de sabbat, pour qu'elle soit vraiment une journée de partage et de joie.
2: És még egyszer szeretnénk megköszönni ezt a szombatnapot, hogy ez az örömnapja.
1: Au nom de Jésus, amen.
2: Jézus Krisztus nevében. Amen.
0: Amen. Imádság után a megkezdett 327-es ének utolsó énekét, a 4. verset énekeljük.

az ember mennyire eltéved, és az Istennek mennyire kell minket keresni, mert mi magunk nem keresnénk az Istent. Mégis Ézsás 53:6 és első Péter második fejezet 24 és 25. versét olvasom. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét ő rávetette. Aki a bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebével gyógyultatok meg. Most az első Péter levélből olvasom. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Ugye a két ige látjátok tulajdonképpen, ugyanazt mondja el csak más szavakkal, hogy mind a kettő azt mondja, hogy eltévejettünk. Olyanok voltunk, mint a tévejgő juhok. Hát azt hiszem, hogy ebben a világban mindenki el van tévejedve, nem? Szóval az egész világ eleve rossz úton halad és eltévejedett. Mi is eltévejedtünk, mi is mentünk a magunk útján. Nincsen olyan ember, aki úgy született a földön, hogy egyenesen az Isten házába született volna. Mennyire eltévedik az ember, és mennyire nem tudja, hogy vakon botorkál, ebben az eltévedésben, az Istentől elszakadásban, talán nem is az is rossz, ha az ember eltéved és elmegy más irányba. De tudjátok, hogy mi a legrosszabb ebbe? Hogy az ember nem is tudja, hogy el van tévedve. Szóval, hogy aki már tévedte el, gondolom már téved, én már tévedtem el. Ugye milyen rossz érzés az ember hirtelen nem tudja, hogy most merre is kell megindulni? Merre van a haza? Ugye? És akkor tanástalan és bizonytalan, és kicsit fél, hogy most merre. De gondoljuk bele, hogy az ember úgy születik erre a földre, hogy nem is tudja, hogy el van tévedve. Sőt, azt hiszem az emberek úgy gondolkoznak, hogy mindenki jó úton halad. Az emberek úgy gondolják a saját életüket, a saját gondolataikat, felfogásukat az életről, a dolgaikról, a munkájukról, hogy ők biztosan jól csinálják, ezen az úton kell járni. Ha hagynának, ha több pénzem lenne, akkor még jobb úton járnék, akkor még jobban tudnám, mit kéne csinálni, én akkor tudnám, hogy merre van a helyes irány. Hogyan kell az életemet vezetni, és hogyan kell ezen a földön úgy élni, hogy nekem jó legyen. Csak ugye mindig a külső körülményekre fogjuk azt, hogy azért nem jó nekem, mert... És akkor mindig jönnek a felsorások, hogy azért, mert ő olyan, meg a világ, meg a szomszéd, meg a politika, meg a kormány, meg a stb. Ugye? De mi tudjuk, mi tudnánk a saját életünket értelmesen és jól vezetni ebben az életben, csak hát sajnos ez a világ nem kedvez nekem. De ez nem igaz. Hogy is mondja Péter apostol, vagyis Ézsaiás, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk. Mindenki eltévedt. Kérdés az, hogy honnan tévedtünk el, és hová. Ugye? Az ember miért téved el? Hogyan tévedhetünk el, mondjuk, hogy meg sem találtuk a jó pásztort? Hogyan téved el az ember? Hát ugye, amikor megszületik az ember és gyerek, minden embert az Isten már gyerekkorban is vonz magához, erősen készteti, hogy törekedjen jóra. Azért egy gyereknek általában tiszta a lelkiismeret, és az Isten nagyon mélyen tud ráhatni. De ahogy jönnek az életben a különböző bűnök, a rossz szokások, a különböző, ugye akár valaki olyan közegbe születik, hogy abban a vallás közegben akkor azt látja, azt tanulja, vagy nem azt tanulja, de mindenképpen az önzés törvénye az valahol megnyilvánul, már gyerekfejjel is, gyerekekben is, ahogy az ember növekszik, fejlődik, ahogy a bűnök sokasodnak az életében, annál inkább az Istentől teljesen távol kerül. És úgy eltéved, hogy tulajdonképpen nem is látja végül az Urat. Persze az Isten akkor is készíti, de nagyon el tud az ember tévedni, és teljesen messze mi az Istentől. Azt mondja első Péter évben szintén Péter apostol 4. fejezet 3. versében, hogy mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván festességekben, kívánságokban, részességekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. Ugye, hogy életünk elfolyt idejében tulajdonképpen addig az elfolyt, míg az Isten meg nem talált, így éltünk. Hát mindenféle kívánságban járt az ember, és borzasztóan eltéve, teljesen vakká lesz az ember. És gondoljátok bele, hogy ebben az eltévedésben az Istennek micsoda küzdelem, hogy minket megtaláljon és visszavezessen önmagához. Ti is tapasztaltátok, hogy az a sötétség, ami ugye ezt a világot is már lassan teljesen betakarja, milyen küzdelem az Istennek, hogy az embernek egy kis világosságot adjon, hogy ne azon a sötét úton járjon, hogy ne a halálnak az útját járja, hogy az élet fele menjen. Milyen nehéz, nem? Mi is sokszor látjuk, hogy az emberek akkor is a rossz irányba mennek, ha azt mondják, hogy rossz, de hát most mit csinálják én a világ? Ezt szokták rám mondani. De milyen csodálatos az, hogy

Nézzétek meg, hogy eltévejettünk, és azt mondja, hogy mindjárt eltévejettünk, és mindenki a saját útjára tért, de nézzétek meg, hogy minek szólít minket az Isten. Azt mondja, mindjárt, mint juhok tévedtünk el. Ez nem furcsa? Ha most mindenki juh. Ugye tudjuk, a Bibliában juh az miért juhnak említi? Ugye Krisztusnak is a jelképe a bárány, mint a juh az olyan szelíd állat. Azt úgy lehet terelgetni, nem? Ha most minden ember olyan szelíd, és minden embert lehet úgy terelgetni, miért mondja, hogy mindenki juh? Mindnyájan, mint juhok tévedtünk el. Mi nem farkasok? Mondjuk mi azt mondanánk, ugye, hogy az emberek azok farkasok, nehogy már juhok legyenek. Ugye? Hát akik megváltoztak, azok már juhok lettek, de akik még el vannak tévedve, az mind farkas. Gondolnánk mi? Azt mondja Péter apostol, és mint tévelygő juhok olyanok voltunk. Ugye előtte. De mégis azt mondja itt a következőben, amit olvastam nektek, hogy mégis életünk elfogyt idejében, miket cselekedtünk. Ugye mindenféle kívánság, részességek, festeslégek, dobozódások, szóval mindenféle olyan teljesen gonozókat műveltünk, és ennek kellene mégis jóknak szólítja az Isten az övéjét, akik eltévedtek. Ez furcsa ellentét, ugye? Az Isten részéről. Olvasok egy igét, hogy az Jézus Krisztus is hogyan tekintett az emberekre. Máté evangélium a 9. fezet 36. versében így olvashatjuk, hogy Máté evangélium a 9. fezet 36. verse. Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. De milyen furcsa ez is, nem, hogy mint a pásztor nélkül való juhok. Az Isten így tekint az ember, azt mondja, könyörületességre indult. Azt úgy látta az embereket szétszórva, mint a pásztor nélkül juhok. Hát az emberek mennek össze-vissza. Tudjuk, milyen a pásztor nélkül juhok. Minden százfele mennek az emberek össze-vissza. Az Isten azért is szán minket, mert végül is az ember nem önmagától téved el csak, szóval nem az ember százszázalékos hibás abban, hogy rossz úton jár. Egyszer láttam egy olyan filmet, lehet ti is láttátok, nem tudom most mi a címe, hogy amikor a hajót el akarják téríteni titokban, akkor az iránytűhöz mit szoktak oda rakni? És akkor merre megy a hajó? Látszatra jó irányba megy, csak mire célbér, akkor vesz ész, hogy valaki minket nagyon félrevezetett. Vagyis nem is. Ebbe az életbe ki a mágnes az iránytűnél? Az ördög, nem? És ezért nem látja az ember, hogy rossz irányba halad. Ezért hiszi, hogy jó irányba halad. Ugye? Mondhatnám azt, hogy a sátán a mágnes ebben a világban. És az Isten ezt látja. És úgy tekint az ő, mint juhok. Mert valaki rossz irányba vezet őket. Rossz dolgot mutat neki, de úgy tünteti fel, hogy az jó irány. Ez a csalásnak a tökéletesség. Az emberek azt gondolják, hogy jó irányba mennek, és közben abszolút rossz irányba mennek. És a megdöbbent az, hogy csak a végén döbbennek rá, amikor már célba értek, hogy ez nem az az út volt. Ugye? Milyen csodálatos kifejezés, mondtam, hogy figyeltétek, azt mondja Péter apostol, hogy de most megtértek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Ugye ilyen szép kifejezés, hogy léleknek a pásztora. De az Isten hogyan terelgeti az övéit? Hajtja vagy ütlegeli? Hát a rossz pásztor talán igen, ugye van béres is a Biblia szerint, akinek a nyáj nem a tulajdon, aztán úgy bánik velük, mint nem tulajdonos. De a lélek pásztora az ember lelkét belülről terelgeti. Ugye beszélgettünk a múltkorában a Szentléleknek a munkájáról, ez megfoghatatlan dolog. Az megfoghatatlan, hogy hogy tudja a lélek pásztora az embernek a bensét úgy terelgetni, hogy végül is magához édesgesse, magához hívja, hogy valóban eltérítse arról a rossz útról is, és a helyes utat elje az embert. Szóval ez számomra is mindig megfoghatatlan, és az Istennek egy csodálatos munkája az ember életében. Ugye? Mi a magyarunk abban, hogy eltévedünk? Hogy a pásztor minket megtalál. Ugye a pásztor a Bibliában Jézus Krisztus jelenti. Mi a mi dolgunk abban, hogy a pásztor megtaláljon? Tulajdonképpen csak hagyni kéne, nem? Hát aki ellenáll, azt nem lehet visszavinni. Ugye, ha hagyjuk, hogy az Isten minket megtaláljon, akkor az Isten utánunk jön is, és visszavisz a nyájhoz. Jézus Krisztus azt mondta, hogy ott hagytam a 99-et, ezért az egyért is utána ment, hogy megtalálja, és visszavigye a nyájhoz. Ugye? Az ember sokszor még a Bibliát ismerve, vagy bizonyos világosságot ismerve is rossz útra tévedhet. Ugye ezt tapasztaljuk a saját életünkből. Ugye az ördög az a nagymester ebben, meg a természetünk is olyan, hogy azért mindig elfel akar terelni, és akkor is rossz utat érhetünk, de a pásztor az mindig utána megy annak az egy jónak.
Nem akarja, hogy elveszem. Az Isten maga keresi meg a juhát. Ugye talán ugye beszélgettünk a szomorú iskán, hogy az ember mégis milyen kicsinek gondolja magát, de azt olvasok, hogy a legkisebbet is ezzel léteszi, hogy mi magunkat sokszor úgy gondoljuk, hogy hát az Isten törődik én velem. Hát vagyok én valaki. Hát engem nem senki nem foglalkozik. Hát én egy kis pont vagyok ebben a világegyetemben, egy kis semmi, hát élem az életemet, de hát törődik is Isten én velem. Ugye néha az ember felmerül ez a kérdés, hogy az Isten személyesen foglalkozik velem, hát az Isten nagyba gondolkozik, ugye. Isten talán tömeget néz, de hogy egyénenként keressen meg minket. Olvashatjuk a Ezékiel könyvében, a 34. fejezetben, maga az Isten szól így, mert így szól az Úristen, imé én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Gondolnátok azt, hogy Viktóriát az Isten személyesen kereste? Vagy akár mélykötöket személyesen keres? Tudja, hol laktok? Tudja, hol születtetek? Tudja, hogy éppen mire gondoltok? Hogy milyen kínok gyötörnek? Milyen problémáitok vannak? Az Isten azt mondja, magam keresem meg a nyájamat, én magam. És azt mondja, tudakozódom utána. Hogyan tudakozok az Isten mi utána? Mit gondoltok? Valakit megkérdez már elnézést. Így folytatódik ez az igej, miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszület juhai között, így tudakozódom nyájam után. Hogyan tudakozódik az Isten utánunk? Nézzétek csak, mit mond. Miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszület juhai között. Az Isten minket hogyan talált meg? Hát azt mondja, ott állt elszület juhai között. Neki el kellett jönni erre a földre, hogy megkeresse anyáját. Ott áll közöttük. Eljött az emberiséghez, eljött az emberekhez, hogy megkeresse és megtartsa, mi elveszett. Ugye Krisztus eljött 2000 évvel ezelőtt ide a földre, hogy az emberiséget, az embereket, akik őt elfogadják, visszavezesse őket az Istenhez. És tudjuk jól, hogy Istennek vagy Krisztusnak milyen áldozat volt ez, hogy megszülessen ide a földre, és hogy megkeresse a nyáját, aki elveszett. Ugye ő mondta is, hogy én ott hagytam a 99-et, ezért az egyért. Ugye ez vonatkozik arra is, hogy magáért a földért, a földön élő emberiségért, de vonatkozik személyesen azért az egyre is. És így tudakozott utánunk. Úgy tudta meg ő is, hogy mit jelent kiemelni minket a bűn sötétségéből, hogy eljött ide a földre, és itt tudakozott utánunk. Ugye könnyű lett volna, hogy felülről elnézést irányítani az embert, de ő nem. Ő előtt együtt akart érezni, ő tudni akarta, mit jelent az embernek járni azon az úton, tudni akarta, mit jelentek a küzdelmek, a szenvedések, hogy mindet átérte, hogy minket ki tudjon emelni abból a sötétségből. Ugye szoktuk mondani, hogy az az ember tud együtt érezni a másikkal, aki ugyanazt átérte, mint a másik. Nem? Egyszerű az alapelv. Krisztus mindent átért az életében, mint a másik ember átél. Ugye Krisztus még azt is átért, hogy mit jelent elszakadva lenni az Istentől. Csak Krisztusnak ez mélyebb szenvedést okozott, mert ugye én említettem az elején, mi ha eltévedünk, hát el vagyunk téved, de nem is tudjuk, hogy eltévedtünk, minket annyira sokszor nem zavar, hogy megyünk a saját fejünk után. De Krisztusnál ez méretetlen szenvedés volt, mikor érezte neki, hogy ő elszakad az Istentől. Ugye a halál akkor azt érezte, hát mit jelent meghalni és örökre elveszni. Az rettenetes dolog. Az emberek csak akkor döbbenek majd erre az ítélet, hogy mit jelent az Istentől eltévedni és örökre elveszni. De Krisztus mindezt átért értünk. Hogy ezért is mondja a Máté Evangélium a első fejezet 23. versében, hogy imé szűz fogam méhében, és szül fiat, és annak nevét Imánónak nevezett, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Köztünk van az Isten. Velünk az Isten. És most Krisztus itt van közöttünk? Még annál is közelebb akar kerülni, hogy közöttünk volt. Ugye azt mondja, hogy ő bennünk akar lakozni. Krisztus azt mondta, elküldöm a vigasztalót helyettem, és ő megjelenti azt nektek, ami én vagyok tulajdonképpen. Ha már megtalálta, ha már engedte az ember, hogy megtalálja a pásztor őt, a lélek pásztor utána ment, akkor, hogy amikor az ember találkozik először az Istennel, vagy találkozik azzal a lényel, aki megmutatja, hogy milyen erkölcsi magasabb akar az embert felemelni, és honnan akarja kiemelni, és hogy akkor megtalálja azt az elveszett juhot, akkor az Isten mit tesz?
Én beszélgettem az egyik ismerősöm, és azt mondja nekem, hogy te János, azt mondja, és az Isten, az ő hogyan tekint arra, aki mondjuk nagyon benne volt, úgymond ebbe a világba, és bűnös életet folytatott. Van az egyik munkatársam, az mindig azt mondja nekem, hogy én annyi bűnt elkövettem el, hogy én az Isten már szóba sál. Sokan vannak, mi nem is gondolnánk különben, hogy sok embert azt tart vissza attól, hogy hagyja, hogy az Isten megtalálja, hogy a pásztor utánja menjen is, visszavezessen nyájhoz, hogy úgy gondol, hogy ő arra érdemtelen. Hogy ő olyan életvitelt folytat, hogy neki már Isten se bocsátana meg. Mi szokták ezt mondani. És ezért nem akar az Istenhez visszafordulni. Pedig a lelkében szeretne. Csak ez a kettőség ott van. Nem vagyok rá érdemes. Én már semmi vagyok. Nekem már mindegy. Ugye? És pedig nem így van. Ugye nem tudom, ez kisugalja, de valószínűleg nem a Istentől van. De ilyen is van, és ezért nem mindegy, hogy ugye mi is hogyan viszonyulunk emberekhez, mit mondunk ilyenkor. Ugye most a személyre hányjuk a bűneit, na te ilyen vagy, na hát ez az ember olyan züllött, nekem sokszor mondják a munkatársaim, na annak már te hiába beszélsz, az már úgy sem fog megváltozni. Ugye az emberek tudják, hogy ki fog megváltozni. Hát mondom, én meg úgy vagyok, hogy addig, míg az ember él, addig változhat. Míg ki nem lehel a lelkét, addig változhat. És az Isten, ha megtalálja, ugye amikor az Istennek tiszta lényével mi szembesülünk, és látjuk, hogy ő mit akar velünk, akkor az Isten, amikor minket megtalál, nem tudom, ti éreztétek, akiket az Isten megtalált, ugye, hogy ledorongol, szemünkre hányja a bűneinket. Na, te ilyen voltál, na látod, én mondtam, mindig figyelmeztettelek, ugye, mint amikor egy rossz gyerek eltéved, és a szülei megtalál, és akkor megráncigálják, vagy még meg is lásd meg, hogy mondtam neked, fiam, hogy ne menj, mert ugye, és ő tesz ilyet velünk? Szemünkre hányja, hogy milyenek voltunk? Mond ilyet az Isten. De az ember tart ettől azért, nem? Hogy szembesülni kell azzal, amit elkövetett. És ez a kettőség ott van. Tehát nézzük meg, hogy Ézsaiás 40. fejezete első versében milyen szépen fejezi ki maga a Szentírás, hogy az Isten hogyan viszonyul hozzánk, ha minket megtalál. Szóval Ézsaiás 40. fejezet első versét olvasom. Mint a pásztor nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza. A szoptatósokat szeliden vezeti. Ugye milyen csodálatos szeretet megnyilvánulás, nem? Azt mondja, mint a nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat. Hogy mondja, ölében hordozza. Azt mondja, a szoptatósokat szeliden vezeti. Amikor az Isten megtalál minket, akkor nem a szemünkre hány dolgokat. Na, te ilyen meg olyan voltál, nem lesz a jó, akkor pokolra vágunk. Hanem azt mondja, mint a jó atya, mint az igazán szerető atya, aki olyan gyöngéden vonza magához. Ugye az ölében hordozza. Ugye olyan jó képies kifejezés ez, amikor kisbárányt valaki felvesz az ölébe, mert látja, hogy még gyenge, nem tud járni, és esetleg sebesült meg, messzire kóborot kimerült, és ő szerette az ölébe vinni, hogy melegítse, hogy közel vonja magához. Ugye kit vesz az ember általában az ölébe? Kit ölel meg? Hát akit nagyon szeret, nem? Hát az ellenségünket nem ölelgetnénk, ugye, akit nem szeretünk. És az Isten ezzel kifejező, hogy mennyire akarlak benneteket, mennyire hordozni akarlak benneteket, mondja, hogy ölében hordozni. Az Isten így hív minket, így talál meg minket. Nem egy olyan Isten talál meg, aki fejünkre olvassa a hibáinkat, és azt mondja, ha meg nem térsz, akkor el fogsz veszni. Az Isten nem ilyen. Hogy ismertek a 23. Zsoltát, ugye már majdnem kívülről is tudjuk, hogy az Úr az én pásztorom, nem szükölködöm. Ugye amikor megtalálja az Isten az embert, mikor ránk talált, akkor hogyan terelget utána a juhait? Ostorra? Ugye bottal, vasvillával? Azt mondja Dávid, hogy az Úr az én pásztorom, nem szükölködöm. Hüves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényén vezet engem az ő nevéért. Még a halál árnyékának völgyénél járok is. Nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Asztalt ejtesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az úrházámmal lakozom hosszú ideig. Ugyan szép képies kifejezés ez, de hogyha megkérdezném tőletek, hogy mit jelent az, hogy füves legelőkön nyugtat engem, vagy csendes vizekhez terelget engem, az mit jelent amúgy? Tudjuk, Dávid az költő volt.
és olyan képies kifejezések. Mi az, hogy füves legelőkön nyugtat engem, meg csendes vizekhez terelget engem, meg asztalt rejtesz nékem az én ellenségeim előtt. Mit is jelentenek ezek a kifejezések? Azt mondja Dávid, az Úr az én pásztorom. Egy kicsit úgy hallatszik, mint az első parancsolat, hogy kezdődik? Én az Úr vagyok a te Istened. Dávid mit mond? Az Úr az én pásztorom. Dávid ugye király volt, emlékeztek? És mégiscsak ő egy unak számította magát. Az Isten az én pásztorom. Ki tudjuk mi ezt mondani úgy imádságban, vagy magunkban, lelkünkben, hogy az Úr az én pásztorom? Mert ha az Úr az én pásztorom, akkor én hagyom, hogy engem füves legelőkre tereljen. Én elismerem, az Isten az Úr, és ő az életem ura, ő az életem pásztora, aki tudja, hogy nekem merre kell menni ezen az úton. Hogy én ezt elfogadom. Azt mondja, nem szükölködöm. Vagy ez arra vonatkozik, hogy most anyagilag nem szükölködik? Ugye az a régi kifejezés, hogy szükölködni, azt jelenti, hogy hiány szenvedni. Nagyon szegénynek lenni az ember. Éppen hogy csak megélni, ugye szükölködni. Azt mondja Dávid, hogy nem szükölködöm. Nyilván nem vonatkozik anyagi dolgokra is, de vonatkozik lelki dolgokra is. Az Isten megelégíti az embert. Azt adja a lélek pásztora, oda terelgeti az embert, ami az ember lelkét elégíti meg. Ugye szokták ezt mondani, hogy nem a pénz kevésebb a világban, a jó szándék meg a szeretet. Nem? A pénz az sok van, csak valahogy a jó szándék az a pénz nem úgy mozgatja, hogy kellene, meg a szeretet. Úgyhogy nem a pénz kevés az emberek életében. Azt mondja János Evangélium 10. fejezet 11. versében maga az Úr Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engemet is ismernek az enyém. Ugye ez a tökéletes kapcsolat, nem? Én ismerem őket, de ők is ismernek engem. És ők jó pásztornak ismerik a pásztort, nem rossz pásztornak. Amikor ilyen személyes viszonyba kerülünk az Istennel, hogy tudjuk, hogy a jó pásztor az kicsoda, és amikor engem terelget ebbe az életbe, akkor az valóban jó dolog, és nekem az áldásomra válik. Ugye azt mondja, hogy nem szükölködöm, az első korintusi levél, első fejezet 5. versében olvashatunk erről egy igét, hogy mit jelent gazdanak lenni, mert ha nem szükölködünk, ugye akkor végül is meggazdagodtunk. Azt mondja Pál apostol, hogy mivel, hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben. Tudjuk jól, az ismeret mit jelent a Bibliában. Az nem azt jelenti pusztán, hogy én ismerem a igét, már el nem a Bibliát. A múltkor tanultuk, emlékeztet Zsuzsa könyvét mondott a múlt héten az ismeretről, hogy az ismeret meg a szeretet váltó fogalmak. Aki azt mondja, hogy ismerem az Istent, ez azt mondja, hogy szeretem az Istent. Aki azt mondja, hogy szeret az Istent, azt mondja, ismer az Istent. És azt mondja, ebben gazdagodtatok meg. Ezért mondja Dávid, hogy nem szükölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem. Mit jelent a füves legelő? És azt mondja, hogy nyugtat. Van valami gondolatotok? Mi lehet a füves legelő? Csak tudjátok, az az érdekes az igében, nagyon sokszor, ezt már majdnem kívülről tudjuk ezt a 23. zsoltát, de elkezdünk gondolkozni, hogy kiderül, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez amúgy? Az Ezékiel 34. fejezet, 31. versét, ha olvasom, talán akkor rögtön látjátok, hogy világosabb lesz ez a kérdés. Ti pedig az én juhaim, legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig Istenetek, ezt mondja az Úristen. Azt mondja az Isten, hogy ti pedig az én juhaim, legelőim nyája vagytok. Tehát ebben az életben mind anyagilag, mind lelkileg, amit mi itt kapunk, az mind az Isteni. Azt mondja, az én legelőim nyája vagytok. Mi ezen a földön élünk. Amit itt ezen a földön kapunk, mondom anyagilag is, meg lelkileg is, az mind az Isten ajándéka. De amikor az Isten terelget minket, ugye, azt mondja, nyugtat engem a füves legelőkön, amikor az Isten tudja az életünkben, merre kell nekünk menni, ami nekünk ki az egy nyugalmat és békességet ad. Ő tudja, hogy mik azok az élethelyzetek, mik azok a dolgok, ahol nekünk valóban olyan táplálék jut, ami megnyugtatja az embert és megelégíti. Mi nagyon sok ötletünk lehetne külön, hogy hogyan érezzük ma is jól magunkat szerintem, azon ki, hogy itt ültök. Ugye? Biztos volna ötletünk, de az Isten tudja
mi az a, ami minket megnyugtat? Mi az, ami igazán megelégít és táplálja az embert? Még egy igét szeretnék ehhez olvasni az 1. Timóteusi levél 4. fejezet 6. versében, hogy még világossábbá tegyük. Ezeket, ha elejékbe adod az atyafiaknak, mondja Pál, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, mondja Timóteusnak. Táplálkozva a hitnek és a jó tudománynak beszédével, amelyet követtél. Ugye mi az a füves legelő? Azt mondja, a hitnek és a jó tudománynak beszédeivel. Azt mondja Dávid, hogy a te beszéded az nekem élet. Ha nem a te beszéded lett volna az én gyönyörűségem, mondja az egyik zsoltárban, elvesztem volna az én nyomorúságomban. Jézus maga mondta, ez az életnek beszédét tartott elő. Tehát amikor az ember úgymond az Istenhez mi, akkor nem csak anyagi vonatkozásban kell érteni, amikor úgymond legel az ő juhai, akkor az Isten beszédével táplálkozik, ami megelégíti, megnyugtatja és megerősíti. És mondhatnám, kövéré teszi, a Biblia mondja, gazdaggá teszi. Csendes vizekhez terelget engem. Mi lehet a csendes víz? Nincs gondolatotok, mi lehet? Micsoda? Hogyan terelgeti az Isten, a lélek pásztora, hogyan terelgeti a mi lelkünket csendes vizekhez? Ugye mondjátok, hogy a Szentlélek. Elolvasom Izsaiás igét a 44. fejezet 3. verséből. Mert vizet öntök a szomjúhúzóra, és a folyóvizeket a szárazra, kiöntem lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. Itt az, hogy vizet öntök a szomjúhúzóra, kiöntöm a lelkemet. Hogyan tereget az Isten? Mi az a csendes víz, ugye? Az Istennek a lelke. De hogyan tud az Isten az ő saját lelkéhez terelgetni minket? Ez már kicsit nehezebb kérdés, ugye? Hogyan tud az Isten minket a lelke által jó irányba terelgetni? Hát ez az Isten titka. De tapasztaljuk. Amikor az Isten lelke valaki a munkálkodik, amikor érzi, hogy a belül az Isten lelke őt indítja, és készteti, és nyugtatja, és bátorítja, akkor az emberben valóban békesség van. Azt mondja, csendes vizekhez terelget engem. Az Isten lelke az mindig csendes, nem? Az nem harsogó. De az nem kiabál. Az mindig finoman, csendesen és tapintatosan szól az ember szívéhez. És az Isten ezt a munkát folyamatosan végzi. Mindig terelgette a mi lelkünket az Isten lelkéhez. Hogy engedjünk neki. Hogy csendesedjünk el. Hogy az ember, ugye tudjátok, mi az embernek a lelke? Sokszor tele van mindenfélével, feldúlva, indulattal, aggodalommal, kételyekkel, sokszor mindenféle haraggal, mindenféle méreggel, kétségeskedésekkel, az ember állandóan, mint valami mékes a lelki, felfordítva, és tele van mindenféle gonda, hogy most mi lesz, hogy lesz, mert az ember nagyon nehezen tud elcsendesedni. De az Isten ezt munkálja bennünk, hogy csendesedjetek el. Az Isten lelke meg tudja az embert fogni, és meg tudja erősíteni, és meg tudja elégíteni. Még egy igét felolvasnák ebben kapcsolatban. Ezt maga az Úr Jézus mondta a János Evangélium a 7. fejezet 37 és 39. versében. Aki hisz én bennem, mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja a lélekről, melyet verendők voltak az ő benne hívők. Mert még nem volt Szentlélek. Ugye itt egyértelműen azonosítja, hogy az az élő víz, az maga a Szentlélek. Ugye? Vagy a jelenéseként még olvasunk egy igét, ott a jelenéseként érdekes, ugye akik ismerik a jelenéseként, ott van olyan leírás, hogy az Isten trónjáról víz folyik ki, és az élet fájához folyik. Ugye? És azt mondja, akik esznek az élet fájáról, azt mondja, azok ugye soha meg nem halnak és örülnek. És azt mondja, itt is így mondja a Jelenések 22.17-ben, hogy és a lélek és a mennyasszony ezt mondja, jövel, és aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Ugye az élet vize, az maga az Isten lelke. Mert minden az Isten lelke által él ezen a földön. Ugye emlékeztek a teremtéskor, mit mond a Szentírás? Hogy a föld pedig kietlen és puszta volt, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Ahol az Isten lelke megjelenik,
ott van élet. Ahol nincs, ott az az írás, hogy kiszáradt, elszáradt, meghalt. Vagy még Ezékielnél olvashatjátok, amikor ott egy látom máshol, hogy azt láttam, hogy egy kis folyó jött, aztán a folyó folyt, és aztán dagadt, belefolyt a tenger, és az egész földet beterítette a víz. Úgy ott is azt jelképezi, hogy az Isten lelke az egész földön majd fog tudni munkálkodni. De azt mondja, aki akarja, az vegye az élet vizét ingyen. Ingyen. Isten nem pénzzel adja az örök életet. Tudom, hogy vannak emberek, akik pénzzel árulják azt is, ugye? De az Isten azt mondja, aki akarja, aki csak akarja, az vegye az élet vizét ingyen. Az Isten a szent lelkel bárkinek azt mondja, a Szentírás mérték nélkül adja is ingyen. Tovább így folytatódik a 23. Zsoltár. Míg ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Ez egy képies kifejezés, hogy a halál árnyékának a völgyében. Az azt jelenti, hogy az ember úgy él ezen a földön, hogy tudja, hogy meg fog halni, és az élete mindig veszélyben forog. Mert ki gondolja azt, hogy holnap még élni fog? Hát gondolhatjuk, csak az nem biztos. Ugye? Ez a föld a halál árnyékának a völgye. De hogyan folytatja? Nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Az egy milyen csodálatos dolog, nem tudom nektek mennyire volt ez az ember lelkének ilyen üdítő, hogy az Isten megmutatja azt, hogy ez az élet, ez a halál, ez nem végleges. Hogy az Isten, hogy egy keresztény embernek, egy megtért embernek, akiket az Isten megtalált, annak kinyílik ez az élet. Ugye az emberek élnek ebben a világban, és úgy élnek, hogy mindent ebbe kell belezsúfolni, mert meghalunk, aztán mindenek vége. Tehát még most kell élni, mert éljük ki az életet. Aztán úgyis már mindegy. Akkor megismertem az írás, nekem az egyik legnagyszerűbb dolog az volt, hogy az Isten mint kinyitott előttünk a végtelenség kapuját. Hogy nem lezáródik az embernek az élete, igazából itt kezdődik el az örök élet. Aki befogadják az élet vizét, amit az Isten ingyen ad, azt mondja, az örök élete buzgó víznek kurtfeje lesz ő benne, mondta a szamári asszonynak Jézus Krisztus. Örök életnek. És így tekint, és azért mondja Dávid, hogy nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Én tudom, hogy az Isten vezet engem, és velem van, és örökre velem szeretne maradni. Azt mondja, a te vesztőd és botod, azok vigasztalnak engem. Ez érdekes párosítás, nem? Vesző meg bot. Hát most az Isten akkor hogyan lehet veszőben botta vigasztalni? De a vesző az mit jelent a Bibliában? Ki tudja? Mire használták régen a veszőt? Nem arra, amit mi használjuk most, ugye, hogy megcsápoljuk a gyereket vele. Ugye a Bibliában a vesző az mindig azzal mértek. Ezért könyvben van, amikor megmért a templom, és veszőt húzta ki, vagy vérőzsinót, ugye, az mérésnek. A vesző az igazságos ítéletnek a jelképe. Tehát az Isten mivel tud minket vigasztalni? Hogy igazságosan ítéllek meg. Ez nem tudom, mennyire igaz, de gondoljatok bele, hogy sokszor emberek, ugye mondtam, elszomorodnak, úgy érzik, hogy ők elvesznek, hogy az Isten velük nem törődik, vagy ők olyan bűnösek, az Isten nem fogadja el, de az Isten mindig igazságosan ítél, és az Isten jól ismeri, mi van a lelkünkben, és csak ő érti, hogy mi van benne. És tudom, hogy ő megért bennem, és ő igazságosan tud megítélni. Mert az Istennek az igazságos ítéletében a szeretete is ott van. Ő nem oda dorgálja az orrunkkal, hogy na már neki mit csináltál? Megérti, hogy miért esünk bele valamibe. Ő igazságosan ítél. Ugye a bot azt meg tudjuk mi a Bibliában. Kit fenyít meg az Isten? Hát akit szeretne. Akit szeret az Úr, azt megdorgálja és megfenyíti. Mint az jó szülés a gyereket, nem? Nem azért van a fenekére, mert jaj, de gyűlöli, hanem pont az, hogy a rossztól egy kicsit eltávolítsa, és ne csinálja többet a rosszat. Az Isten szeret minket, és ezért megfenyít. Azért belátjuk mi is, ugye később, hogy is mondja Pál apostol, hogy jelenleg a fenyítés nem látszik örvendetesnek, de utólag a békesség gyümölcsével fizet. Azért felnőtt feje mi is sokszor belátjuk, hogy azért jó volt, hogy a szüleink fenyítettek, nem? Talán többet kellett volna néha, vagy nagyon pofont adni, ahogy szokták mondani, mert nem tettük volna azt a rosszat. Akkor az Isten hogyan vigasztal, hogyan erősít? Igazságos ítél, szeretettel ítél, nem hányja a szemünkre, ő megért minket, és bizony néha megfenyíti az embert. Jelenleg nem látszik örvendetesnek sokszor. Nehéznek látszik, és az ember úgy gondolja, hogy ez, hát az Isten ezt miért engedte meg, szokták mondani. Nem, az Isten azért engedte, mert tudja, hogy javunkra fog válni elő vagy utóbb. Ugye asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Erre mi a gondolatotok?
Nincs-e? Hogy asztalt rejtesz néken. Emlékeztek, hogy hol volt asztal a Bibliában? Hol csináltak először asztalt? Kifejezetten asztalt kellett készíteni. Hát a Szent Sátorban, nem? Ott volt egy jelkép, hogy egy asztalt kellett készíteni, ahol a kenyeret kellett rárakni, 7 kenyeret, azt hiszem. Úgy titták, hogy a kitett kenyerek asztal. Ugye? Azt mondja, az ellenségeim előtt. Az ellenség, mikor Dávid ellenséget mond, akkor sose úgy gondoljátok, hogy most nekem a másik ember az ellenségem. Mikor Dávid ellenséget mond, akkor ő a bűnmond ellenségenek. És ha az Isten asztalt ejtetnék, az azt jelenti, hogy mintha táplálni akarna. Ugye az asztal mellé ki szokott leülni. Hát aki étkezni akar, ugye? Ott a Szent Sátorban mi volt az asztalon? Ugye a kenyér. És a kenyér mit jelképezett? Az Istennek az igéjét. Tehát akkor az Isten miért mondja Dávid, hogy nekem asztalt ejtesz az én ellenségém előtt? Hogy amikor az ember érzi azt és látja azt, hogy a világ támad, hogy az én önzésem is támad, hogy a kívánságaim is támadnak. Az Isten rögtön mutatja, hogy az én beszédem, az én igém. Ha te azzal táplálkozol, akkor a te ellenségei sem tudnak legyőzni. Nem fognak tudni elvinni. És az Isten mikor nem akar asztalt teríteni? Az Isten mindig asztalt terít nekünk, nem? Ma is szombat van, Isten ma is asztalt terít nekünk, hogy ne csak a testünkkel törődjünk, hanem lelki táplálékot is vegyünk magunkhoz. És ő mindig nekünk asztalt terít. És az ellenség hol van amúgy? Hát nem a szomszéd az ellenségem. Az ellenségem bennem van. Ugye? Szoktam nektek mondani, amikor láttam a filmben, az ellenségünket mindig magunkban hordozzuk. Ugye? Azt nem hagyjuk kívül az ajtón. A saját önző természetünk, az mindig az ellenségünk. És a soha nem alszik. De azt mondja, ő asztalt terít nékünk mindig. Együnk arról az asztalról. Az Isten beszéde az megelégít az embert, és segít abban, hogy az ellenségét le tudja győzni. Még ha ott is van mellette. Ugye befejezésül még azt mondja a befejező sorokban Dávid, hogy bizonyára jóságot és kegyelmet követnek engem életem minden napján, az Úr házában lakozom hosszú ideig. Ugye ez a tökéletes bizalom az Istenben, nem? Azt mondja Dávid ilyen határozottan, hogy bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Amikor nekünk is így kell az Istenhez imádkozni, hogy mi bízunk abban, hogy az Isten jósága, ami abban nyilvánul meg, hogy megbocsátja a bűneinket, nem? És utánunk jön, és megkeres, és nem hányja a szemünkre. És az ő kegyelme, amely felemel minket, amely erőt ad nekünk, amely mindig megtart, amely bennünk bizalmat ébreszt, hogy az Isten kegyelmes, elkövetted 100-szor, én megbocsájtom, gyere hozzám. De a kegyelme akar minket tisztítani minden önzéstől, és azok követnek engem. Ahogy járunk az életben, az Isten vezet, azt mondja, ez soha el nem marad mellőled. Talán nem mindig érezzük az Úr jóságát, amikor nehézségek érnek, ugye? Meg bajok támadnak. De azt mondja, mindig követnek, mindig velük vannak. És azt mondja, az Úr házában lakozom hosszú ideig. Dávid beköltözött a Szentek Szentjébe? Vagy nem? Akkor hogyan lehet az Úr házában lakozni? És egy képies kifejezés. Ugye azt mondta az Úr Jézus első János levél, vagyis a János evangélium a 14. fejezet 20. versében, azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem. Ugye, és ti én bennem, és én ti bennetek. Hogyan lehet az Isten házában lakozni? Ha az Istenhez úgy menjük, hogy mi elrejtőzünk benne, hogy hagyjuk, hogy az Isten is bennünk lakozzon, mi pedig ő benne lakozunk. Az azt jelenti, hogy mi teljesen átadjuk a házunkat, vagy a Biblia az edényünket az Istennek, hogy ő használja fel, hogy ő lakozzon, hogy ő vegye birtokába, és mi is elrejtőzünk benne. Ugye az én képies köz, én ő bennük, és ők meg én bennem. Azt mondja, hogy az Úr házában lakozom hosszú ideig, hát úgyis mondhatná, hogy örökké való ideig. Én kívánom, kedves gyülekezet, hogy fondoljuk meg ezeket a csodálatos igéket, és hagyjuk, hogy az Isten megtaláljon minket.
és ha elkóboroltunk volna, mert elkóborulunk, akkor is, ha már megtalált, és nagyon sokszor elkóborulunk, mindig jusson eszünkbe, hogy Isten kegyelmes és jóságos Isten, hogy ő mindig keres minket, hogy ő soha nem mond egyetlen egy juháról sem. Neki minden ember értékes, és minket azért hívott el, és embereket azért hívott el, Viktóriát is, meg minket is, hogy mi is pásztorok legyünk, hogy mi is keressük az eltévedt juhokat. Mert ugye most mondhatnám a másik példát, amikor Jézus mondta, hogy én vagyok az ajtó. Ismertek azt a példát, azt hiszem, János 10. fejezetében. Ez egy másik óra lenne. Isten minket ezért hívott el, ami hálásunk az Istennek, hogy ő megtalált minket. Akkor hálánkat azzal fejezhetjük ki, hogy mi is keressük az elkóborolt juhokat. És hogyan kereshetjük az elkóborolt juhokat? Úgy, hogy most a szombatiskán beszélgettük. Hogy hagyjuk, hogy a lélek pásztora terelgesse a mi életünket. És a mi életünk lesz bizonsága több embernek, hogy ők is keressék az Istent. És hagyják, hogy az Isten megragadja őket, és visszavigye a nyájhoz, hogy ne vesztenek el. Mindenkinek kívánom, hogy engedjen annak a víznek, amit az Isten ingyen ad, és aki akarja, az vegye ingyen vizet, hogy örökké élhessünk az Isten országában. Ámen.

Egy szeretettel folytatjuk a múlt héten megkezdett sorozatunkat. Nem tudom, hogy adhatok-e valakinek meghívót, plakátot. Krisztus vagy Antikrisztus főcímet viselő sorozat. És az az a címe, hogy a majdnem tökéletes majdnem tökéletes hamisítvány. Ez mindig is kérdés volt, én úgy gondolom a történelem folyamán, hogy mit mond az Isten, ki képviseli igazából Istent, és kik az úgynevezett hamis tanítók, vagy az antikrisztusi jelenség mi mindenben nyilvánul meg, de talán soha nem volt olyan szerteágazó, olyan sok vallás, olyan sok tanítás, olyan sok istenkép, mint ami manapság van. És hát erről proféciák is szólnak, hogy minél inkább haladunk a történelem lezárásához, annál inkább erőteljesebben fog megnyilvánulni. Ugye hamis krisztusok, hamis proféták támadnak Jézus szavai szerint. Tehát azért is gondoltuk ezt a sorozatot, hogy próbáljunk mi is tisztán látni. Hogyha valahol látunk valamit, hallunk valamit, akkor tudjuk összehasonlítani az Istennek a szavával, tehát a Biblia mit mond erről vajon. Az előző alkalommal volt szó arról, hogy a Jézus előtti korban a Biblia milyen antikrisztusi megnyilvánulásokról tesz bizonságot. Tehát az Isten ellenes hatalom munkálkodott már az emberiség kezdete óta. Ugye milyen régi a hamis vallás, azt olvassuk a Bibliában, hogy a második generációban már megjelenik a hamis vallás. És mind a mai napig párhuzamosan fut az igaz vallás mellett. A mai alkalommal pedig az apostoli kornak a torzulásait néznénk meg. Ez a cím, hogy most sok antikrisztus támadt, ugye idézőjelben van ez a cím. János apostol első leveléből vettük a címet, majd mindjárt el is fogom olvasni. Tehát torzulások az apostoli korban. Ugye az első században. Diotrefész és a Nikolaiták, ez az alcímben szereplő két kifejezés még, amit majd igyekszem kifejteni, megmagyarázni, hogy mi is ez tulajdonképpen. Tehát most sok antikrisztus támadt, írja János apostol az első században. Milyen torzulások alakultak ki már a Biblia, miről tesz bizonságot? Már Jézus idejében is, tehát Jézus, amíg itt volt a Földön, és miután a mennybe ment, és az első század folyamán az apostoli korban milyen antikrisztusi megnyilvánulásokat látunk. Ugye Jézus, amíg itt volt a Földön, és végezte a szolgálatát, tanított, gyógyított, hirdette Isten országának az evangéliumát, azért sokszor rámutatott, hogy hogyan és hol van jelen sátán emberekben, tanításokban, magában az egyházban is. Mire gondolok? Ugye János 8.44-ben olvassuk, ott a zsidóknak, honfitársainak mondta Jézus, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Ugye elég, hát, hogy mondjam, súlyos kifejezés. Majd picit próbálok ennek a hátterről is beszélni, hogy miért mondta vajon ezt Jézus. És ugye különösen a vezetőket fedte mindig súlyosan, az írástudókat, a farizeusokat, a főembereket, mint akik nagyon eltorzított Isten képet tárnak az emberek elé. Tehát az volt a probléma, hogy mindig Isten nevében, az igazság nevében szóltak, tettek, és nagyon eltorzult módon. Felolvasok egy pár igehelyet, hogy mire is gondolok. Tehát ez Jézus szolgálata idején volt még. Máté evangéliuma 23. fejezetéből szeretnék idézni. Jézus itt az írástudókat és farizeusokat szólította meg. A 4. verstől kezdődően olvasom. Ugye úgy kezdi, hogy az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Tehát azt mondja, hogy isteni tekintéllyel, hogy ez így szól az Úr, mint ahogy Mózes is mondta, azt mondja, így lépnek fel az írástudók és farizeusok, és azt mondja, hogy
Nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és azt emberek vállaira vetik, de ők az újukkal sem akarják azokat illetni. Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesítik az ő homlokszíjaikat, megnagyobbítják köntöseik peremét, szeretik a lakomákon a főhelyet, gyülekezetekben az előlülést, és a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket, mester, mester. Ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti doktorotok a Krisztus. Hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik. Aki magát megalázza, felmagasztaltatik. De jaj néktek, képmutató írástudók, farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt. Mivel, hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Jaj néktek, képmutató írástudók, farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok, azért annál súlyosabb lesz a ti büntetésetek. Isten egyházáról van szó, péről van szó.

anyagilag is kizsákmányolják. Nem csak a gazdagokat, hanem ráadásul a szegényeket is. Tehát nagyon súlyos dolgokat mond itt Jézus róluk. De olvasom még a 27. verstől, és azt mondja ugyanitt, jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívül szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Éppen így ti is kívülről igazaknak látszatok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert építitek a proféták sírjait, ékesgetitek az igazak síremlékeit, és ezt mondjátok, ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a proféták vérében. Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a prófétákat. És ugye nekik is mondja, hogy kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek ki a gyehennának a büntetését. Mondja ezt Jézus a vallási vezetőknek Isten népében, egyházában. Ugye elég érdekes. Tehát az antikrisztusi jelenség, megnyilvánulás Jézus életében, földi életének az idején is rendesen jelen volt, és nem akárhol, nem a pogány népek között, hanem az Isten népe között is. Ugye ilyeneket olvastam, hogy szeretik az elülülést, a főhelyet, az emberekkel dicsértetik magukat, mestereknek hivatják magukat, fölmagasztalják magukat, bezárják a mennyek országát az emberek előtt. És azt mondja, meszelt sír, az meg külső pompa, ami bűnös szívet takar, bűnös életet takar, megölik a prófétákat, megölik azokat, akiket Isten küldött. Mi ez mind, hogyha nem antikrisztusi megnyilvánulás? Jézus ezekkel nem értett egyet, azt mondja, én teljesen más utat mutatok és javaslok nektek. Vagy olvasom a Máté evangélium a 20. fejezetéből is, Máté 20:25-től, így olvasom az igét. Jézus pedig előszólítván őket mondta, tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de ne így legyen köztetek, mert hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. És az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságú sokakért. Ugye itt is rámutat, hogy aki másokon uralkodni akar, az nem Istentől van. Az nem krisztusi megnyilvánulás, hanem antikrisztusi. Azt mondja, aki nagy akar lenni, az legyen a ti szolgátok. Azt mondja, az embernek fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És Jézus azért jött, hogy bemutassa, hogy milyen az Isten, milyen az Atya. Ugye aki engem látott, az látta az Atyát. Az Isten az ilyen, amit én mondok és bemutatok néktek. És ugye rámutatott a torzulásokra. Ugye János evangélium a 6. fejezetében van az a rész, hosszan beszél a néphez, ott is a zsidókhoz, és a végén azt mondják, hogy kemény beszéd ez. Kicsoda hallgathatja. És azt mondják, és utána azt mondja, hogy sokan visszavonultak tőle, és soha többé nem jártak ő vele. Azt mondja, hát, hogy kenyeret adsz nekünk, meg halat, az rendben van. Köszönjük szépen, légy szíves még egyszer, meg még életünk, amíg tart. Na, de amiket mondasz, abból köszönjük szépen, abból nem kérünk. Mi az, hogy térjünk meg mi az, hogy bűnösek vagyunk, meg mi az, hogy nekünk bármiben változni kéne. Ez egy kemény beszéd. Ez a beszédet, de nem vagyunk kíváncsiak. És azt mondja, sokan ott hagyták a tanítványok közül, és soha többet nem jártak ő vele. Ugye és antikrisztusi jelenség, Isten beszéde nem kívánatos, sőt veszélyes. János evangélium a 8. fejezetében is. Ugye ott hivatkoznak arra a zsidók, hogy Ábrahám a mi atyánk. De ne próbálj minket tanítani, mi azért vagyunk valakik. Hát mi vagyunk az Isten népe. Hát Ábrahám a mi atyánk. Ugye mire hivatkoznak? 39, János 8:39-ben. Azt mondja, hogy fizikai leszármazás. Tehát fizikailag tartozok egy közösséghez, azt mondja, az a valami. Jézus el azt mondja,

0: hogy az semmi. Ugye mondta Nikodémusnak, hogy ami testtől született, az test. Az, kikitől származik, az teljesen lényegtelen. Az a lényeg, hogy hogyan gondolkodsz, hogyan élsz, milyen a szíved állapota. És ugye ugyanitt mondja nekik, hogy ti azt mondjátok, hogy Ábrahám a ti atyátok, én azt mondom, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Ugye azt mondja, fizikailag tartozni egy közösséghez, az nem sok mindent jelent. Legalábbis az üdvösség szempontjából, meg hit szempontjából, az nulla. Mert aki újonnan nem született, az nem láthatja meg az Isten országát. Ugye mondja ezt Nikodémusnak. Ugye ugyanitt mondja a 40. versben, meg akartok engem ölni. Azt mondja, Ábrahám ilyet nem tett. Azt mondja, Ábrahám a mi atyánk. Azt mondja, Isten nem emberölő, ott ugye Sátán mondja, hogy Sátán emberölő volt kezdettől fogva. Ezért, amikor ti engem meg akartok ölni, akkor ti most Ábrahám maga vagytok, vagy Sátán a ti atyátok. Ugye antikrisztusi megnyilvánulás. Fizikai erőszakot alkalmazni. 43. versben azt mondja, hogy miért nem értitek az én beszédemet? Miért nem hallgatjátok az én szómat? Azt mondja, mi a lényeg? Én el fogok menni, de a beszédek, amiket szólok. Ugye mondja is, másik alkalom, hogy a beszédek, amiket szólok, az lélek és élet. Mondja János 8.44-ben, hogy Sátán, akinek ti az a gyerekei vagytok, leszármazottai, azt mondja, hogy az hazugság atya. Az én beszédem igazság. Sátán hazug és hazugság atya, és ti a hazugságnak hisztek, és a hazugságot terjesztitek. És lehetne sorolni még az evangéliumokból sok ilyen megnyilvánulást, de egyenlőre legyen elég ennyi. Tehát Jézus, amikor itt járt a Földön, és tanított, és tette a csodáit, és hirdette Isten országának az evangéliumát, sokszor rámutatott, hogy Isten népe körében, különösen a vezetők között, a főpapok között, milyen sok antikrisztusi megnyilvánulás, tanítás, jelenség van. Ugye döbbenetes. Nézzük ezt a fogalmat magát, hogy antikrisztus, bár volt szó róla már az előző alkalommal is. Ugye a kifejezés maga János első levelében található. Olvasom is innen. János apostol első leveléből, igen, megvan, olvasom a második fejezetnek a 18. versétől, tehát 1 János 2.18-tól. Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna, de hogy nyilvánvalóvá legyen felülük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. Mit is mond, azt mondja János apostol, ez az első században van, igaz, hogy a század vége felé. Itt az utolsó óra, amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljön, így most sok antikrisztus támadt. Mondja ezt János apostol az első század végén. Sok antikrisztus támadt. Mit jelentett az, hogy hallottátok, hogy az antikrisztus eljön? Most kérdezem, lehet válaszolni. Mire gondol János apostol, amikor ezt itt leírta, hogy amint hallottátok majd, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt. Hol hallhatták az első század végén élt emberek? Honnan tudhatták? Mert János apostol erre hivatkozik. Hallottátok, hogy eljö az antikrisztus. Honnan? Jézustól. Hát az ugye ekkor íródik a jelenések könyve, tehát a század végén, a század legvégén. Van esetleg más prófétai írás is a jelenések könyvén kívül, ami beszél az antikrisztusi hatalomról? Például Dánielnél, így van. Igen, ugye Dániel proféciái konkrétan beszélnek erről az antikrisztusi hatalomról. Ugye Dániel könyve 7. fejezete például beszél a 4 vadállatról. Vagyis ugye az első 3-at megnevezi konkrétan, oroszlán, medve, párduc. A negyediket azt mondja, hogy ez egyszerűen beazonosíthatatlan, ez egy iszonyú fenevad. Iszonyú. Azt mondja, hogy ezt nem lehet leírni, egyszerűen nem lehet megnevezni. Ez egy iszonyú fenevad, 10 szarva van. És ugye beszél erről a fenevadról, meg a 10 szarv közül kinövő kis szarvról, ami hatalmassá lett. És ugye, mint antikrisztusi hatalomról, és sok mindent mond róla, mondja például, hogy hadakozik a szentek ellen, legyőzi őket. Mondja, hogy sokat szól a felséges ellen, a magasságos egek szentjeit megrontja. Sokat szól az Isten ellen ez a hatalom, az antikrisztusi hatalom. Vagy a Dániel könyve 8. fejezetében is beszél ugye tovább a kis szarvról. Mondja, hogy a seregek fejedelméig növekedik. Elveszi tőle a mindennapi áldozatot, ugye a bűnrendezést kiveszi az Isten kezéből ez a hatalom. Aztán földre veti az igazságot. Szerencsés lesz az álnokság az ő kezében. Ugye sok jellemzőt ír már Dániel erről az antikrisztusi hatalomról, amely majd eljön. Erre a fenevadra utal vissza Jézus, és valóban Máté evangélium 24. fejezetében. Ugye mondja, hogy amikor látjátok, hogy az a pusztító utalatosság, az a fenevad, az az antikrisztusi hatalom, amelyről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Ugye ott áll majd Jeruzsálem előtt, akkor aki ugye mondja, hogy fusson, meneküljön mindenki. Tehát Jézus is hivatkozik erre, hogy ez már sok évszázaddal előtt konkrétan le volt írva, hogy jön ez az antikrisztusi hatalom. És erre hivatkozik János apostol, azt mondja, hogy amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljön, azt mondja, most sok antikrisztus támadt. Ugye Pál apostol levelei jóval korábban születtek, tehát több évtizeddel János apostol írásai előtt. Ugye János apostol az evangéliumot is, leveleit is, meg a jelenések könyvét is a 90-es években írta. Tehát a század legvégén. Ugye Pál apostol levelei olyan 50-60 körül keletkeztek általában. És ugye a Pál apostol is ír, tehát ezt ismerhették már János apostol korában élő hívők. Ugye a második tesszalonikai levél második fejezetében is, tehát azt mondja, több, legalább van jó 3-4 évtizeddel ezelőtt már megint csak Pál apostol is leírta. Mit írt le? 2 tesszalonika 2:2-től idézek. Azt mondja, írja Pál apostol, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől se, ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nekünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja. Ne csalja meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, amíg bekövetkezik előbb a szakadás. És megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Amint megmondatott. Dániel próféta által is megmondatott, Jézus által is megmondatott, Pál apostol által is megmondatott. János apostolnak van mire hivatkozni. Azt mondja, hogy ezt tudjátok. Az Isten beszéde erről már réges-régen beszélt, és egyébként pedig most szemlélői lehettek. Hogy nem egy, hanem sok. Sok antikrisztus támadt. Pál apostol szintén Pál apostol hivatkozik, Apostolok cselekedete 20. fejezete 29. verse. Ezt írja, hogy eltávozásom után jönnek közétek majd gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak. Ezt mondja, hogy a gyülekezeten belül gonosz farkasok lesznek, akik nem kedveznek a nyájnak. Tehát Pál apostol több helyen is beszél erről, ír erről. No tehát, visszatérve a János apostol első leveléhez, azt mondja, hogy tehát amint megmondatott, amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljön, így most sok antikrisztus támadt, és azt mondja, közülünk váltak ki. De nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvalóvá legyen felülük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. Mi az, hogy azt mondja, sok antikrisztus támadt, és azt mondja, hogy közülünk váltak ki. Ez mit jelent vajon? Sok antikrisztus támadt, És azt mondja, hogy közülünk valók, közülünk váltak ki. Ebben mi van ebben a kijelentésben? Itt ugye ez nem lehet a római hatalom, ugye ott is, tehát hallottunk biztos az első pár században micsoda vérengzéseket. Ugye Néró császár és kollégái tehát rendesen írtották az Isten népét, és iszonyú kegyetlenségeket követtek el, és egy antikrisztusi megnyilvánulás, de János itt nem őrőlük beszél, azt mondja, ez egy kívülről jövő támadás. Azt mondja, ezek az antikrisztusok, akikről én beszélek, ezek mi közülünk valók. Közülünk váltak ki. Azt mondja, nem az egyházon kívülről való támadásról beszélek. Emlékszünk, Jézus is, jaj nektek képmutató írástudók, farizeusok, vallási vezetők. Azt nem a pogányokról beszélek, nem a filiszteusokról, nem a nem tudom kiről. Isten népéről beszélek, az egyházon belül van a legveszedelmesebb antikrisztusi megnyilvánulás. Akik az Isten nevében teszik, amit tesznek, hivatkoznak sok-sok írásra, egyéb másra, és azt mondja, hogy az emberek előtt bezárják az Isten országát, mondja Jézus. Ők maguk nem mennek be, és az embereket is kizárják onnan. Ugye milyen veszélyes dolog? Az apostolok cselekedete 20. fejezete, 30. verse így szól, ugye az előbb azt mondta, idéztem Pál apostolt, amikor mondja, hogy eltávozásom után jönnek közétek majd gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak, és így folytatja, ti magatok közül is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Azt mondja, hogy elcsábítják az embereket, maguk után vonják, azt mondja, hogy gyűjtenek maguk köré embereket. Tehát követőik vannak, híveik vannak, és azok fonák dolgokat beszélnek, nem az igazságot mondják, fonák dolgokat beszélnek, azt mondja, farkasok, nem azért vannak, hogy a nyájnak jó legyen, azt mondja, ez egy gyilkos, mint a farkas, mint sátán emberül kezdetől fogva, és azt mondja, fonák dolgot beszélnek, és gyűjtik maguk köré az embereket, a hívőket. Isten népéről van szó, megint csak mondom. És valóban hatékonyabb akkor a rombolás, amikor belülről jön, mert senki nem gyanakszik, és ártatlannak tűnik a dolog. Mert ugye, hogyha van a vár, akkor mindenki néz ki a lőrésen, hogy mikor jön az ellenség. De az, hogy belül, a váron belül van a legnagyobb ellenség, azt senki nem is sejti. Ezért sokkal nagyobb pusztítást tud véghez vinni, így, ahogy beszél róla az apostol, azt mondja, közülünk valók, közülünk váltak ki. Azt mondja, hogy nem is sejtitek, testvéreitekről van szó, akik egy gyülekezetbe vagytok velük, és azt mondja, hirdetik úgymond az Isten igét, és beszélik a sok úgymond jó dolgot, és észre sem veszitek, hogy fonák dolgot beszélnek, észre sem veszitek, hogy nem krisztusi a lelkületük, tábor gyűjtenek maguk köré, és azt mondja, hogy szeretik a főhelyeket, az előrüléseket, és az emberek meg tisztelik, becsülik, követik, imádják őket. Nekik ez nagyon jól esik, és ezért csinálják. Ugye a második tesszalonikai levélben is azt olvastam, 2 Tesszalonika 2.3-ban, azt mondja Pál apostol, hogy az a bizonyos antikrisztus, vagy az az antikrisztus, aki majd eljő, így olvastam, mindjárt odalapozok. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, tehát a Krisztus napja nem jön el addig, amíg be nem következik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia. Azt mondja, erről az antikrisztusi szeméről, hatalomról mondja, hogy a veszedelem fia. Egy valakiről mondja még a Biblia, hogy veszedelem fia. Tudjuk-e, hogy kiről? Kit nevez a Biblia veszedelem fiának? Sátánt? Így őt nem. Júdást, így van. A veszedelem fiának nevezi. És itt azt mondja, hogy ugyanezt a kifejezést használja az antikrisztusra, aki majd megjelenik. Itt is mi az üzenet? Azt mondja, hogy nem ám kívülről jövő árulásról, támadásról van szó, azt mondja, tanítványi körön belül, belülről jön az igazi nagy veszély, ott leselekedik az igazi nagy veszély. Közülünk valók. Ugye milyen döbbenetes? Nézzünk meg egy konkrét példát erre. Tehát azt mondja János apostol, hogy sok antikrisztus támadt. Ugye azért felsoroltunk egy pár ismertető jelet, hogy mi is az, hogy Krisztus ellenében teszik, amit tesznek, és szólják, amit szólnak. Név szerint egy szemét konkrétan megnevez maga János apostol. Ugye az alcímben, aki benne volt, Diotrefész. Nézzük, hogy mi ez a pár mondat, ez a pár jellemző, amit leír róla János apostol. János apostolnak a harmadik levelében található ez a személy. Ugye itt egyetlen fejezetből áll. János apostol harmadik leveléből idézek, olvasom a 9. verstől. János harmadik levele 9. versétől. Így szól, írtam a gyülekezeteknek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, fölemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsok van ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az Istentől van, aki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent. Mi jellemző a Diotrefészre? Azt mondja, elsőséget kíván, majd kicsit megvizsgáljuk, mi ez a dolog. Azt mondja, nem fogad el minket, ez vajon mit jelent? Azt mondja, az embereket kiközösítik az egyházból, és azt mondja, hogy igazából ez azért van, mert nem látta az Istent, az megtéretlen. Elsőséget kíván. Picit próbáljuk a Biblia alapján körüljárni ezeket a dolgokat, hogy mitől antikrisztusi dolgok ezek. Elsőséget kíván.
1: Isten helyét akar.
0: Jézus mit mondott erről a fajta gondolkodásról, magatartásról, amikor valaki fölé akar kerekedni? Egyáltalán maga Jézus mit mutatott be az embereknek? Ugye beszél arról a Biblia, hogy milyen volt Jézus magatartása akkor, amikor még nem jött le a földre, amikor még Isten volt. A Filippi beliekhez írt levélre gondolok. Filippi levél második fejezete, harmadik versétől olvasom az igét. Tehát most nézzük Jézust, hogy ő milyen volt, és mit mondott erről a fajta gondolkodásról, hogy valaki elsőséget kíván. Tehát valaki fölé akar kerekedni. Mit mondott erről Jézus? Ő milyen volt, és mit tanított erről? Tehát Pál apostol így ír, Filippi 2:3-tól olvasom. Semmit ne cselekedjetek versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan, egymást különnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a magáét, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban, aki amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Isten legyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Pál apostol itt az alázatról beszél, alázatról ír a gyülekezetnek, azt mondja, hogy ne legyetek hiú dicsőségvágyók, azt mondja, alázatosan egymást különnek tartsátok ti magatoknál, és példaként Jézust hozza föl. Azt mondja, hogy Jézus Istennel egyenlő volt. Ugye erről a Biblia sok helyen konkrétan bizonságot tesz. Ugye János evangéliuma így kezdődik. Kezdetben volt az ige, Istennél volt az ige, és Isten volt az ige. És minden ő általa lett, és nála nélkül semmi nem lett, ami lett. És ugye a 14. versben azonosítja be, hogy is az ige testé lett. És lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Isten fiáról beszél, Isten volt. Vagy ugye a zsidókhoz írt levél is így kezdődik, hogy az utolsó időben szólott fia által, aki által a világot teremtette, aki az atya dicsőségének a visszatükröződése, valóságának a képmása, aki hatalma szavával fönntartja a mindenséget, ezt mind Jézusról mondja a Biblia. Meg hát utána sorolja. És azt mondja, hogy Jézus Isten volt. És azt mondja, hogy de mi csinált? Nem tekintette zsákmánynak, ugye kicsit nehezen érthető, ez mit jelentett? Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ezt hogy tudnánk más szavakkal elmondani, hogy mi ennek a lényege? Ugye itt az alázatról szól, a megalázkodásról, arról ír Pál apostol, hogy egymást, a másikat különnek tartsam magamnál, Jézust hozza példának, azt mondja, Jézus Isten volt, de nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ez mit jelent? Próbáljuk más szavakkal megfogalmazni.
1: Nem élt vissza vele.
0: Mi az, hogy zsákmány, ugye ragadomány, zsákmány? Ki szokott zsákmányt ejteni, és mit csinál vele? Ugye azt mondja, megragadja a sas azt a nem tudom mit, aztán úgy begörcsel a karma, el nem engedi. Zsákmány, ragadomány. Azt mondja, Jézus az istenségét nem tartotta olyan dolognak, amiről ne tudna lemondani. Nem ragaszkodott hozzá mindenáron, mint egy zsákmányhoz. Olvastam egy könyvben, hogy Jézus, amikor látta az embernek a nyomorát, a tehetetlenségét, a fájdalmát, azt írta a szerző, hogy nem tekintette többé kívánatos helynek a mennyet, hanem azt mondja, akkor én mindent megteszek annak érdekében, hogy az embert meg tudjam menteni. Az Isten volt Jézus, és azt mondja, nem tekintette zsákmánynak, nem ragaszkodott hozzá mindenképpen, hogy ő megmaradjon. Aztán letette az isteni hatalmat, azt mondja, önmagát megüresítette. Ez mit jelent akkor?
1: Lemondott isteni hatalmáról.
0: Ugye azt mondja Pál apostol, hogy egyedül istené a halhatatlanság. Azt mondja Jézus az evangéliumban, hogy amiképpen az atyának élete van önmagában, aképpen adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Egyenlő, halhatatlan. Nem csak az, hogy örökké él, mert az teremtmények is örökké élhetnek és élnek, de nem halhatatlanak. Senki más nem halhatatlan, csak az Isten. És azt mondja, Jézus ezt leteszi. Zsidókhoz írt levél második fejezetében olvassuk, azt mondja, hogy egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál a halál elszenvedéséért. Azt mondja, ő megalázta magát, megüresítette magát. Az Antikrisztus mit csinál? Felmagasztalja magát. Azt mondja, ő is van egy szinten, de azt mondja, ezzel nem elégszik meg, hogy ő milyen szinten van. Ő még többet akar, és még többet, és még többet is uralkodni akar. Milyen az Isten? Ő nem tekinti még az istenségét sem olyan dolognak, amiről ne tudna lemondani az ember javára, az ember érdekében. Azt mondja, önmagát megüresítette, szolgai formát vett, és amikor olyan állapotban találtatott, mint az ember, az emberré lett. A teremtő egy lett a teremtményeivel. Azt mondja, hogy milyen megalázkodás, milyen megüresítés lett volna az, hogyha mondjuk Jézus egy királyi családba születik. Elég óriási lett volna akkor is a különbség? El tudjuk képzelni, hogy milyen Istennek lenni? Én se. Fogalmam sincs. Halvány sejtéseim vannak arról, hogy milyen Istennek lenni. És azt mondja, itt a Földön, hogyha egy királyi családban születik, az is hihetetlen megüresítés és megalázkodás lett volna. De azt mondja, hogy a legszegényebbek közé. Ugye József meg Mária. Onnan tudjuk, hogy nagyon szegények voltak, hogy amikor Jézus fölvitték, a gyerek Jézus fölvitték a templom, hogy bemutassák, azt mondja, galamb, gerlicét vittek. Igazából ott nem, ott azt hiszem túlkot, vagy mit kellett volna, ugye, ha mózesi törvényeket olvasjuk, de ott az van, hogy de ha szegény a szülő, a család, akkor elég, hogyha galamb fiat visznek. Ők szegények voltak. Azt mondja, az ember fiának nincs hova lehajtani a fejét. mondta egy valakinek, aki követni akarta. Azt mondja, hogy legszegényebbek közé született, ugye Názáretben, aki abban a városban, ami hírhetten nem volt valami fényes erkölcsű. Származhat-e valami jó Názáretből? Mondás volt. Tehát, és azt mondja, hogy és ráadásul az emberré lett, és emberként is engedelmes, önmagát megalázta, ami azt jelenti, hogy önmagát háttérbe szorítva szolgált igazából minden körülötte lévő embernek. Na ez az isteni magatartás, ez a krisztusi lelkület, ez a krisztusi gondolkodás. Ezért mondja a Pál apostol, az az indulat legyen bennetek. Az eredeti görög az egész, sok mindent jelent a görög szó, tehát azt mondja, hogy az a fajta gondolkodásmód legyen bennetek, ami a Krisztusban volt. Az a lelkület legyen bennetek. Azt ne felmagasztalni akarjátok, ne uralkodni akarjátok. Krisztus nem ilyen. Krisztus nem ilyennek mutatta be az Istent, az Atyát sem, és ő maga sem erre mutatott példát. Máté 11.29. Jézus azt mondja, tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ilyen az Isten, mert aki engem látott, az látta az Atyát. Máté evangélium a 20. fejezetéből is idézek. Máté 20-nak a 21. versét először azt mondja, hogy ugye jött Jakab, meg János, meg az anyukájuk, hogy add már majd, hogy a mennyek országában majd jobb és bal kezet felül ülhessenek a fiúk. Jó, rendben? Hogy majd azért valami pozíciót töltsenek már be ott az Isten országába. És Jézus mondta, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Ugye emlékszünk, szintén ugyanők voltak, amikor tüzet kértek a falura, hogy nem fogadtak be minket. Akarod, hogy tüzet kérjünk, meg emésze? Azt mondja, nem tudjátok, mi némű lélek lakik bennetek. Itt is. Azt mondja, nem tudjátok, hogy mit kértek. Azt mondja, hogy tudjátok, hogy ti, hogy én mit képviselek? Mit tanítok? Milyen vagyok? Te pontosan azzal ellentétes dolgot mondotok megint az önkiasszátokon. Tehát Máté 20, 25-től olvasom. Jézus pedig előszólítván őket mondta, tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de ne így legyen ti közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. És az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságú sokakért. Azt mondom, most is, amit mondtatok, az azt jelenti, hogy nem ismeritek az Istent, nem értetek engem. Amit ti kértetek, az egy antikrisztusi megnyilvánulás, megint csak ti uralkodni akartok, megint valaki fölött. Azt mondja, Isten, én erre mutatok nektek példát. 113. Zsoltárból idézek, azt mondja az ige, kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, és aki önmagát megalázva tekint szét menjen és földön. Azt mondja, milyen az Isten? Azt mondja, és igazából ki hasonlít? Itt a földön senki nem hasonlít az Istenhez. Mert Isten úgy uralkodik, hogy önmagát háttérbe szorítva szolgálja minden teremtményét. Az Isten ilyen. Ti meg emberek állandóan fölül akartok kerekedni a másikon, meg a tömegen, mert uralkodni akartok. Azt mondja, Isten nem ilyen. Azt mondja, ez egy antikrisztusi megnyilvánulás. Hogy János evangélium a 13. fejezetében ott van az utolsó vacsora. A tanítványoknak mi volt a legfőbb gondjuk az utolsó vacsorán? Egyedül Lukács evangéliumában, olvassuk majd el, most nem foglalkozunk vele, Lukács evangéliumában, amikor megemlékezik az utolsó vacsoráról, ott megemlíti, hogy mi volt a tanítványok legfőbb problémája ott is. Versengtek, hogy ki a nagyobb közöttük. Még az utolsó vacsorán is ez a lelkület volt bennük. És végig egyébként a 3,5 év alatt. És Jézus ugye joggal mondhatta, egyszer mondta is, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig leszek köztetek, meddig szenvedlek még el titeket? Ezt a tanítványoknak mondta. Azt mondja, nem értitek? Nem látjátok, hogy milyen az Isten? Hát itt vagyok, hát mondom, hát cselekszem. Azt mondja, be volt zárva a fülük. Még az utolsó vacsorán is aztán versengtek, hogy ki tekinthető közöttük nagyobbnak. És Jézus megint csak nem csak szavakban mondta, aztán figyeljetek, megmutatom, hogy ki a nagyobb. És ugye nem volt szolga, aki mossalába csak ott ültek, hogy senkinek nem volt annyi alázata, hogy na akkor megmosom. Azt mondja Jézus, na figyeljetek, akkor megmutatom, hogy milyen az Isten. És akkor levette a felső ruházat, és elkezdte mosni a tanítványok lábait. Az, aki a legnagyobb akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Isten a legnagyobb. Isten mindenki szolgája. Ez a krisztusi lelkület. Ez a krisztusi magatartás. Ezzel ellentétes az antikrisztusi. Honnan ered ugye ez az antikrisztusi gondolkodás? Hát nyilván a legfőbb antikrisztustól, aki az Isten fiának a legfőbb ellenlábasa lett ott a mennyben, aki sátánná vált, ugye Isten nem sátánnak, nem ellenségnek teremtette, de azzá vált, ugye nem állott meg az igazságban, ahogy mondja Jézus, azt mondja, igaznak teremtetett, ő igaz volt, volt az arányosság pecsétgyűrűje, oltalmazó kérub, stb. De azt mondja, hogy nem állott meg az igazságban. Csak egyikét olvasok arról, hogy honnan ered, kitől ered, ugye ez a bizonyos lény, a legintelligensebb teremtmény, aki sátánná vált, Ézsaiás könyve 14. fejezetéből idézem a 12. verstől. Migint estél alá az égről fényes csillag hajnalfia, levágattál a földre, aki népeken tapostál, holott te azt mondtad szívedben, az égbe megyek föl, és az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, s lakom a gyülekezet hegyén messze északon, fölibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Azt mondja, hogy nekem nem elég az, hogy én vagyok a leggazdagabb, a legerősebb, a legintelligensebb teremtmény. Én ezzel nem elégszem meg. Én arra vágyom, hogy engem imádjanak. Hogy én nagyobb, legalább olyan legyek, mint az Isten, de azt mondja, hogy nem, azt mondja, hogy az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, felibük hágok a magas felhőknek, az még Istennél is nagyobb akart lenni. Még az Isten is, mit mondott Jézusnak? Máté 4, pusztai megkísértés. Mit mond az Istennek, az Isten fiának? Ha leborulva imádsz engem. Na itt van az antikrisztusi magatartás. Neki nem elég, hogy a teremtmények közül a leghatalmasabb, leggyönyörűbb, legintelligensebb, mindent szépet és jót, amit csak lehet mondani teremtményről, ő olyan volt. És azt mondja, nem, nekem ez nem elég. Én nagyobb akarok lenni, uralkodásra vágyam. És azt mondja, Jézus pedig megmutatta, hogy milyen az Isten, azt mondja, ő pedig önmagát megüresítette. És szolgai formát vett föl. Tehát a hatalomvágy, hogy uralkodni akar, másokat leigázni, nem szolgálni akar, hanem uralkodni akar. Őt dicsőítsék, őt imádják. És az a baj, ugye az ember tragédiája, hogy az édeni bukás után mindannyian ezt örököltük, ezt a fajta lelkületet, gondolkodás. A tanítványokban is ott volt. Még az utolsó vacsorán is azon versengtek, hogy egymást legyőzzék, hogy fölülkerekedjenek a többieken. Ez nem krisztusi dolog. Máté 23.8-ban mit olvastam? Azt mondja, egy a ti mesteretek, ti mindannyian testvérek vagytok. Az egy másik dolog, hogy persze minden gyülekezetben, az egyházban kell, hogy legyenek tisztségek, kell, hogy legyenek szolgálatok, amiket be kell tölteni, mert ugye meg kell szervezni a gyülekezeti életet, ez kell, hogy legyen, de itt nem alá és fölé rendeltségről van szó, nem hierarchiáról van szó. Mindenki testvér, mindenki egyenrangú, csak más szolgálatot lát el esetleg, más tisztséget tölt be. Ti mindannyian testvérek vagytok. Az, hogy alá fölé rendeltség, ez a bizonyos hierarchia, hogy alacsonyabb rangú már, aki alattam van, azt mondja, ez az Isten országában ilyen nincs. Ugye Diotrefészről is, visszatérve Diotrefészhez, azt mondja, hogy Diotrefész elsőséget kíván. Ugye rövid kifejezés, de a Bibliából sok-sok igét lehetne még hozni, ezt arra támasztani, hogy ez abszolút antikrisztusi gondolkodásmód. Elsőséget kívánni. Aztán sátán így kezdte. Ezzel oltotta be az embereket. Jézus tanítványai is ezzel küzdöttek, mint ahogy mindannyian valahol ott van bennünk, vagy lappang, vagy nyíltan. De valahol ott van bennünk ez, hogy kitűnni valamivel, hogy ismerje el, hogy én azért külön vagyok. Aztán mit mondott még róla? Azt mondja, hogy nem fogad el minket, hogy elsőséget kíván, és így folytatja, nem fogad el minket, írja Pál apostol. Tehát Diotrefész elsőséget kíván, és nem fogad el minket. Kik azok a mi, akiket nem fogad el? Kiket nem fogad el? Mit gondolunk? Mi lehet ennek a... Akkor próbáljuk meg ennek a lényegét is megfejteni. Azt mondja, hogy elsőséget kíván, ezt már láttuk, hogy mennyire nem krisztusi dolog. Nem fogad el minket. Kiket? János apostol ki volt? Mit nem fogad el ez a Diotrefész? Kit és mit nem fogad el? Tanítványokat nem fogadja el. És kik a tanítványok? Mi jellemző leginkább a tanítványokra?
1: Jézus követői.
0: Idézek Jézustól, mit mondott az ő tanítványairól, és legfőképpen mi kell, hogy jellemezzen egy jézusi tanítványt, mint amilyen éppen János apostol is volt. Máté evangéliuma 28. fejezetére gondolok, itt a könyv vége, ugye Máté 28.19-től olvasom, Jézus ezt mondta, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Amit én mondtam néktek, amit én parancsoltam néktek, ti, mivel hogy ezt te tudjátok, erre tanítsatok meg mindenkit. Ki a tanítvány? Aki az Isten beszédét, parancsát tanítja, hirdeti. Ez az igazi tanítvány Jézus szavai szerint. És azt mondja, nem fogad be minket, az mit jelent? Nem fogad el minket. Az Isten beszédét elutasítja. És azokat, akik az Isten beszédét képviselik, elutasítja. Az igazi tanítványok azok. Az Isten szaván alapul az ő hitük. És azt mondja, Diotrefész nem fogad el minket. Az Isten szava neki nem tekinti. János 6.63. Jézus azt mondja, a beszédek, amiket szólok néktek, lélek és élet. Ugye, mit mondanak ott? Azt mondja, kemény beszéd ez, kicsoda hallgathatja. Jézus azt mondja, ez az élet, amit nektek mondok. Ugye azt mondja később, hogy amikor azt mondja, sokan ott hagyták a tanítványok közül, sokan elhagyták, és soha többé nem jártak ő vele. Megkérdezte azt mondja, ti is el akartok menni? Mit mond Péter? Azt mondja, hová mennénk, Uram? Örök életnek beszéde van te nálad. Ez az életnek a beszéde, ami az Istentől származik. Máté 24.35. Azt mondja Jézus, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Az igazi tanítványok mindig az Isten beszédét képviselik, és az Isten beszédét hirdetik. És aki őket nem fogadja be, az az Isten beszédét nem fogadja be, az Isten beszédét nem fogadja be, az Istent nem utasítja el. Diotrefész ilyen volt. Elsőséget kívánt, Jézus nem erre mutatott példát, pont az ellenkezőjére. Nem fogadta el az Isten beszédét képviselő tanítványokat. Jézus, ugye idéztem egy pár igehelyet, rengeteg igehelyen hivatkozik az Isten beszédére, mint alapra. Az Isten beszéde élő és ható. Az Isten beszéde a mag, ugye magvető példázata, ami, hogyha bekerül egy ember szívébe, ugye talajba, azt mondja, hogy szárba szökhet, gyümölcsöt teremhet, de az Isten beszéde az alap mindig. És azt mondja, Diotrefész ezt elutasítja. És sajnos azt látjuk, hogyha ilyen szempontból nézzük a kereszténységnek a történetét, meg a Jézus utáni történelmet, hogy az egész történelem során az üldözés mindig e körül lángolt föl. Az Isten beszéde, aki ha valahol, tehát magában a keresztény egyházban, ha valaki az Isten beszédére hivatkozva próbált valamit képviselni, akkor mi történt? Ugye Lutherrel és a többiekkel, Calvin János, Luthert éppen nem égették meg, hány millió embert égettek el, mert az Isten beszédére próbált hivatkozni, hogy az Isten beszéde ezt és ezt és ezt mondja. Ez nem helyes. Jelenések könyvéből idézek csak, ugye ott végigveszi ezt a történelmet, ezt a jó pár száz évet. Jelenések könyvéből három részt idézek. Jelenések 1.9. Pál apostol miért volt a rabságban Pátmos szigetén? Én, János, aki néktek atyátok fia vagyok, társatok a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában, tűrésében, a szigeten volt, amelyet Pátmosznak neveznek, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonságtételért. Miért raboskodott? Mert ő az Isten beszédét képviselte. Ez tűrhetetlen volt. Vagy olvasom Jelenések könyve 6.9. Azt mondja itt az ige, Jelenések 6.9. És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonságtételért. És a bizonságtételért, amelyet kaptak. Miért ölettek meg? Az Isten beszédéért. Ez tűrhetetlen dolog. A keresztény egyházon belül. Jegyzem meg óvatosan. Jelenések 24. Azt mondja, Jelenések 24. És láttam királyi székeket, leültek azokra, adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonságtételért és az Isten beszédért. Mint egy refrén. Miért gyűlölték az embereket? Miért üldözték? Miért ölték meg? Mert az Isten beszédét, az Isten parancsolatait képviselték. Diotrefész kezdte a sort, szinte így lehet mondani. Most hát már volt előtte is, meg mellette is, de név szerint Diotrefész, szóval sok antikrisztus támadt, név szerint Diotrefész kiemeli. Elsőséget kíván, ez nem Istentől származó dolog. Nem fogod el minket, az Isten beszédét, az Isten beszédén alapuló tanítványságot. Aztán mit olvasunk még róla? Bocsánat, még egy... Jó, nem olvasom, az időnk előre halad. Tehát azt mondja, Diotrefész nem fogadja be azokat a tanítványokat, akik az Isten beszédét szavát képviselik. Akkor így summázzuk ezt a második jellemzőt. Azt mondja, az egyházból kiveti. Ezt is olvastam. Kiket vet ki az egyházból? Nem tudom, emlékszünk-e? Nézzük meg, hogy kiket vet ki. Elsőséget kíván. Nem fogod el minket. És kiket vet ki az egyházból? Emlékszünk rá? Elolvasom. Azt mondja, hogy nem fogod el minket, ezért ha oda megyek, fölemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsokban ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atya fiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Kiket vet ki az egyházból? Kicsit lehet, hogy nehezen érthető. Elolvassam még egyszer. Kiket zár ki, közösít ki, vet ki az egyházból? Azt mondja, hogy nem fogad el minket, gonosz szavakkal csácsog ellenünk, sőt nem elégszik meg ezzel, maga sem fogadja be az atya fiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Kiket vet ki az egyházból, ugye? Azt mondja, nem fogadja be az atya fiakat, a tanítványokat, kiket, akik az Isten szavát képviselik. Azt mondja, nem fogadja be, azokat akadályozza, akik azt mondja, hogy akik ezt akarnák, tehát ha valaki be akar fogadni olyat, aki az Isten szavát képviseli, az Isten beszédét, akadályozza, és az egyházból kiveti. Isten szavának nincs helye, legalábbis lényegileg. Lehet, hogy formálisan sok hivatkozás van rá, biztos, de lényegileg azt mondja, azok a tanítványok, akik az Isten szava szerint akarják érni a hitéletüket, azok nem kívánatos személyek az egyházban. Azokat ki kell onnan vetni. Ugye megint csak egy súlyos dolog. Máté evangélium a 15. fejezetében Jézus beszél, hogy vannak beszédek, parancsolatok, törvények, amik az Istentől származnak, az Isten egyházán belül, és vannak beszédek, tanítások, törvények, parancsolatok, amik nem az Istentől származnak Isten egyházán belül. Csak három verset idézek, Máté evangélium a 15. fejezete. Ugye oda mentek Jézushoz, és felelősségre vonták, ugye mondták, hogy hát figyelj már Jézus, a te tanítványaid áthágják a vének rendeléseit. Hát hogy van ez? Hát nem tanítod meg tanítványaidat, hogy rendesen viselkedjenek, hogy rendesen hívő emberek legyenek? Hát áthágják a tanítványaid a vének rendeléseit. És Jézus pedig, harmadik vers, Máté 15.3, Jézus pedig felelvén mondanékik, ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által? Az Isten parancsolta, amit csináltok? Az Isten beszédén nyugszik, amit csináltok? Nem. Ti találtátok ki, hogy ez Isten így akarja. Azt így áthágjátok. A ti parancsolataitokkal áthágjátok az Istennek a rendeléseit. Vagy mondja, ugyanitt a 6. vers, erőtelenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. 9. vers, hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Diotrefész ilyen volt. Aki az Isten beszédére építette volna a hitét, azokat akadályozta, nem fogadta az egyházba, a közösségbe, sőt kivetette onnan. Mondjad, Erika, jelentkeztél az előbb. Bárkit is kizárni, kiközösíteni az egyházból, a testvéri gyülekezetből. Mit mond erről a Biblia? Szabad-e bárkit kizárni, kiközösíteni az egyházból? Csak indokolt. Így van, ez a válasz. Csak indokolt esetben. És mi az indokolt eset? Az, hogyha valaki az Isten beszédére építi a hitét, meg az Isten szavát tanítja, az indokolt eset? Ugye Diotrefész ilyen volt. Azt mondja, itt jönnek itt mindenféle, hogy ezt mondja az Úr, meg ezt mondja a Biblia, azt mondja, hát vagy abba hagyod, vagy akkor kizárlak. Mikor kell szabad, vagy mikor kell valakit kizárni, kiközösíteni? Mit mond erről a Biblia? Ugye Máté evangélium a 18, próbálom rövidre fogni. Máté 18 ott azt mondja, hogy ha látod, hogy az atyád fia vétkezik, bűnt követel, bűnben él, akkor menj el 4 szem közt, nem hallgat rád 2-3-at, nem hallgat rád, vidd a gyülekezet elé, és ha nem, akkor legyen olyan, tehát azt mondja, hogy olyan előtted, mint a pogány és a vámszedő, amit megköttök a földön, ugye szövetségkötés, keresztség, az mennyben is kötve lészen, amit megoldotok a földön, ugye megoldani a megkötött szövetséget, kizárni, azt mondja, az a mennyben is oldva lészen. Aki nyilvánvaló bűnben él, és nem hajlandó ezt belátni, nem hajlandó ebből megtérni, nem hajlandó bocsánatot kérni, megváltozni, azt mondja, azt ki kell zárni az egyházból. De nem azt, aki másképpen gondolkodik, mint én, aki az Isten szavára építi a hitét, nem azt kell kizárni. Diotrefész ezen az úton járt. És még egy, az alcímben benne van, hogy Diotrefész és a nikolaiták, ugye ebben az időszakban volt ez jellemző, van a 7 gyülekezeti levél a Jelenések könyvében, és a legelső levél az első századi kereszténységről szólt, ugye az efézusi gyülekezethez írt levele Jézus Krisztusnak. Tehát az első században járunk, és itt van ez a kifejezés, el is olvasom, nikolaiták, azt mondja, hogy Jelenések 2.1-től olvasom, az efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg, ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 arany gyertyatartó között. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat és tűrésedet, hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugnak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrű vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad, emlékezzél meg azért, honnét estél ki, térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartodat kimozítom a helyiből, ha meg nem térsz. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. És nem olvasom tovább. Most csak 2 dolgot emelek ki. Mit mond? Azt mondja, hogy megkísértetted, megpróbáltad azokat, akik apostoloknak mondják magukat, és nem azok, és hazugoknak találtad őket. Itt van például János apostol, azt mondja, megdicséri, miért dicséri meg? Azt mondja, itt van Diotrefész például. Te leleplezted Diotrefészt, aki azt mondja magáról, hogy ő a valaki, ugye elsőséget kíván, és azt mondja, leleplezted, hogy az Isten beszéde alapján leplezted le, hogy hazug. És azt is mondja, hogy de megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Itt az első századról van szó. Hallottunk-e valamit erről, hogy kik voltak ezek a nikolaiták? Nem nagyon, ugye? Nem nagyon van róluk leírás egyébként, tehát én is nézegettem így az interneten is. Egy-két dolgot úgy próbálnak róluk leírni, de én csak egy dolgot említek, tehát hogyha nézzük magának a szónak a jelentését, hogy mit jelképez maga ez a szó, nikolaiták. Nikáó azt jelenti, hogy győzni, felülkerekedni valamin. Laos azt jelenti nép. Nikolaiták, Nikolaos, nikolaiták. Azt mondja, hogy nép, tömeg, győzni, felülkerekedni. Azt mondja, hogy olyan valakik, akik felül akartak kerekedni a népen. Le akarták győzni őket. A diotrefészi elsőséget kívánás. Persze van magyarázat szerint több jellemzőjük is, de most én csak ezt akarom kiemelni, ami megint csak megerősít, amit ebből eddig beszéltünk. Azt mondja, itt még nem tanítás, mondja, a nikolaiták cselekedete, azt mondja, ezt cselekszik például, amit Diotrefész cselekszik. Aki elsőséget kíván, és mindenkit kizár, aki ellene mer mondani, azt mondja, hogy legyőzi a népeket, a többséget, felül akar kerekedni, és felül is kerekedik. Azt mondja, ebből még nincsen tanítás, de majd meglátjuk, tehát a 4. századra, ott a pergamumi gyülekezetnek írt levélben mondja, hogy ott már a nikolaiták tanításáról beszél. Azt mondja, a 4. századra itt a nikolaiták cselekedeteiből, tehát hogy elsőséget kíván, primátus, ott már hivatalos dogma, hivatalos tanítássá válik. Ez, hogy ez így van jól, mert ez az Isten akarata. Itt még csak cselekszik, ott pedig már tanítják is, hivatalos dogma szintjére emelik majd a pergámumi gyülekezetnél a 4. században. Ennyit szerettem volna megosztani, hogy az első században, az apostoli időkben és Jézus idejében milyen antikrisztusi megnyilvánulások voltak. Nem mondtam el mindent, ugye még lesznek előadások, ennyi fért bele, túl is csúsztam az időn, elnézést kérek. Kérdés, hozzászólás, kiegészíteni való, ellentmondás, bármi, amiről közösen beszélhetünk, tovább gondolkodhatunk.
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezetünk, minden alkalommal először a gyermekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, az a Biblia vers, amit ma megtanulunk, az így hangzik. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Szeretném egy kicsit megmagyarázni az ígét nektek. Noha felséges az Úr, ezt más szavakkal így mondhatnánk, noha hatalmas az Úr, mégis meglátja az alázatost. Ez azt jelenti, hogy meglát akár egy kisgyereket, meglát egy parányi embert a sok millió és milliárd között, és észreveszi a gondjait. És szeretnék nektek egy bibliai történetet feleleveníteni azzal kapcsolatban, hogy ezt jól értsétek, hogy Isten noha felséges, noha hatalmas, mégis meglát egyetlen embert, és egyetlen embernek a gondjait. Illés próféta, biztosan hallottatok a legtöbben róla, egyszer nagyon elcsüggett. Nagyon sok oka volt erre. Nagyon elfáradt és elcsüggett, hogy hiába igyekszik az igazán az emberek szívét

tornádóról, ilyen borzasztó erejű szélről. És a próféta azt hitte, hogy mivel a Jóisten hatalmas, felséges, ez óriási szélvihar biztos azt vezeti be, hogy mindjárt megjelenik a Jóisten. És csak ennyit mond a Biblia, de Isten nem volt a szélviharban. Aztán ezután egy földindulás kezdődött. Szerencsére ti még nem láttatok földrengést, bárcsak ne is találkoznátok vele. Nemrégiben volt Olaszországban egy helyen, és hát sokat beszéltek róla, hogy milyen félelmetes, mikor a föld morajlik. A félelmetesen morajlik, és megmozdul, és dőlnek össze házak, és meghalnak emberek. Hát ott a hegyen is valami, vagy amilyen félelmetes földindulás volt, biztosan sziklák szakadtak le. És a próféta megint arra gondolt, hogy Isten hatalmas, Isten felséges, biztos az Isten fog most megjelenni. És csak egy rövid mondat megint, és Isten nem volt a földindulásban sem. A próféta még mindig várt. Ekkor egy óriási tűz jelent meg, egy természet feletti hatalmas tűz. Tudjátok, hogy a tűz is fenséges tud lenni. És Isten nem volt a tűzben sem. És akkor utoljára, negyedszer a próféta egy halk és szelíd hangot hallott, amely így szólt hozzá, mit csinálsz itt, illés? Látjátok, hogy a Jóisten felséges, hatalmas, de mégis egy parányi, csüggett emberre is odafigyel. És tudjátok, hogy ebből mit tanulhattok meg? Hogy a Jóistenhez egyformán kell bizalommal lennünk, mert ő meglátja az alázatost, meglát egyetlen kis embert is, de ugyanakkor tisztelnünk kell őt, mert a Jóisten felséges és hatalmas. Mindennek a teremtője, végére mehetetlen a bölcsessége, és tökéletes a jelleme. Ezért szeretném, ha ti is mindig így lennétek, hogy nagyon bíztok a Jóistenben. Tudjátok, hogy ő nem megrémíteni fog a hatalmával, hanem halk, szelíd hangon is szeretettel szól emberekhez, de ugyanakkor sose felejtsük el, hogy ő milyen hatalmas, milyen bölcs, és mennyire okunk van őt tisztelni. Ezért tudjátok, mindig szoktalak figyelmeztetni titeket, hogy itt a gyülekezetben is gondoljatok arra, hogy az Isten háza. És bizalommal fordulunk felé, de nagyon tiszteljük is őt a viselkedésünkkel, a beszédünkkel. Mondjátok el velem együtt még egyszer a szöveget, amit ma tanultunk. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Még egyszer. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Mehettek a helyetekre. A ma délelőtti igehirdetés alapigéjét a 81. Zsoltárból. A 81. Zsoltárból fogjuk olvasni a 9-től a 17. verset. A 81. Zsoltárból olvasom a 9. verstől az igét. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd szét a te szád, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna rám, s Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, s szorongató jellem fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökké való volna az ügyeik. És ő megelégíteni őt javabúzából, búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged. Azt hiszem, hogy azonnal érzékeljük, ahogy elolvastam ezt a Zsoltár szakaszt, hogy ez a Jóisten részéről egy megindító kérlelés. Mintha azt mondaná a népének, én annyit szeretnék adni nektek. Én olyan készségesen, hatalmasan megáldanálak és megsegítenélek titeket. De a népe részéről nincs erre igazán igény, nem kérnek.
és nem hát

Rontják el az akadályt, mert idegen Isten van közöttük. Nem teljesítik a feltételt, hogy az Úr útjain járjanak. És a Jóisten így érzékelteti, hogyha pedig hallgatnának rá, akkor ő mi mindent tudna adni neki. Így olvastuk, legott megaláznám ellenségeit, szorongató jelen fordítanám kezemet. Mintha azt mondaná, azonnal segítségére sietnék, és azonnal hatalmasan megoldanám a problémáit. És ilyen hasonlatot találunk a 17. versben, hogy sziklából folyó mézzel töltenélek be téged. Ugye olvassuk az Ószövetségben, Isten sziklából vizet fakasztott Izraelnek. Itt még fokozza ezt. Sziklából mézet folyatnék neked. Istennek minden lehetséges, és hatalmasan megsegítenélek. Ugye érezzük ezt a kérlelést itt az elején, mikor így mondja, hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem. És kiemelkedik itt különösen a 11. vers, amikor azt mondja Isten, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből. Nyisd szét a te szád, és betöltöm azt. Mi a nyomatéka ennek a megszólításnak, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről? Hát ez azonnal emlékeztet azokra a hatalmas csodákra, azokra az isteni szabadításnak, azokra a csodálatos cselekedeteire, amelyeket Izrael tapasztalt, mikor kihozta őket Egyiptom földjéből. Szétnyitotta előttük a veres tenger. Nappal felhőoszlop védte őket a pusztában a perzselő naptól. Éjszaka tűzoszlop világította meg a táborukat, és oltalmazta őket. És Isten mannát adott nekik a pusztában, és vizet a kősziklából. És mintha Isten azt mondaná, én ugyanaz az Isten vagyok, aki akkor voltam. És én ugyanúgy cselekednék hatalmas dolgokat, értetek. És ugyanúgy nagy dolgokat teljesítenéd. De csak az kellene ehhez, hogy te nyisd szét a szád. És itt ezzel kapcsolatban van Spurgeonnek egy nagyon szép hasonlata a nagy igehirdetőnek. Azt mondja, nézzük meg a fiókákat, mikor várnak arra, hogy az anyjuk apjuk megetesse őket. Azt mondja, minden fiókából semmit más nem lát az ember, csak egy óriás szájat. Olyan úgy széttátják a szájukat, és várják, hogy megetesse őket. Bizonyára ez a hasonlat foglaltatik ebben az igében, amikor azt mondja, hogy nyisd szét a szád, nagyra nyisd szét, várj tőlem nagyokat, én szívesen, készségesen adok. De el kell hárítani az akadályt, ne legyen nálad idegen Isten. És teljesítsd a feltételt, hogy az én utaimon jársz, és kérj, nyisd szét a szád, igényeld. És akkor az Isten az ő gazdagságából ad. Egy néhány szót szeretnék szólni azokról, amiket ez a Zsoltár ige említ, és azután főképpen pedig szeretném, ha valahol igazán megtanulnánk, vagy megértenénk, hogy micsoda segítségforrás lehetne a jobb kezünk felől, ha igazán megtanulnánk élni vele, és mernénk tényleg szétnyitni a szánkat, és hittel és bizalommal kérni az Istentől, miután megtisztult az út ahhoz, hogy Isten meghallgathasson. Az, hogy ne legyen nálad idegen Isten, ezt nagyon egyszerűen szeretném csak megvilágítani. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy kié a legfőbb érdeklődésünk, a legfőbb szeretetünk és a tevékenységünk, az életcélunk legfőképpen kire, mire irányul. Mindnyájan hiszem, hogy akik itt vagyunk, szívesen hallgatjuk Isten beszédét, ragaszkodunk Istenhez. De az a kérdés, hogy van-e valami, amihez inkább? Ezt mindenki magának döntheti el. Szeretem Isten igéjét, szívesen hallgatom, szeretnék Krisztus tanítványa lenni, szeretném követni őt. Ez mind szép és jó, csak nem rejtőzik-e az életünkben valami, ami inkább leköti az érdeklődésünket, amire inkább szánunk időt, ami fontosabb nekünk, ami elsőbb rendű célunk ennél. Mert ha van valami, ami inkább, akkor idegen Isten van az életünkben, és nem tudunk igazán azonosulni az Isten gondolataival és céljaival. Nem tudunk igazán az ő szíve szerint kérni, nem tudunk olyan dolgokat kérni, amiket Isten készséggel is igazán megadna nekünk. A másik dolog, amit említ itt, hogy így olvastuk, hogy
Ó, ha Izrael az én utaimon járna. De így mondja, hogy Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért, hogy szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ez még nem azt jelenti, hogy Isten egészen elhagy, de amikor, és nem csak az a szív megkeményítése, amikor valaki végzetesen elfordul Istentől, hanem vannak ilyen kis átmeneti szív megkeményítések, mikor az Isten tanácsolna minket a maga útjain, de mi egy kicsit úgy lélekben megrántjuk a vállunkat, és azt mondjuk, nem most azért én ezt szeretném, most azért én erre akarok menni. És ilyenkor, ha az Isten nem is hagy el minket végképpen, de hagyja, hogy járjunk a magunk tanácsa szerint, megengedi, hogy kudarcot valljunk azon az úton, nem fog erőszakkal ráterelni minket az ő útjára. És tulajdonképpen nekünk milyen mértékig kellene igényelnünk az Isten vezetését, és milyen mértékig kellene vigyáznunk arra, hogy mindig, minden tekintetben az ő útjain járjunk. Szeretném ezzel kapcsolatban példabeszédek könyvéből idézni az igét, példabeszédek könyve 3. fejezetéből. Példabeszédek könyve 3. fejezetében olvasom a 3. 5. verset, illetve az 5. 6. verset, és különösen a 6. verset szeretném tenni a hangsúlyt. Így mondja: bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Akkor minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Milyen mértékben kellene igényelnünk, hogy az Isten útjain járjunk, hogy minden utadban megismered őt, és mindig tapasztalod, hogy igazgatja az útjaidat. Testvérem, ezt is kérdezzük meg magunktól, hogy mi igényeljük azt, hogy minden utunkban megismerjük Isten, minden utunkban tapasztaljuk, hogy ő igazgatja az útjainkat. Vagy úgy van, hogy az életünknek olyan 70-80%-át intézzük a saját belátásunk szerint, és olykor azért fölkiáltunk az Istenhez, hogy most válaszúton vagyok, most nem vagyok biztos valamiben, vagy most nagyon szeretnék valamit, most vezess engem. De még akkor is kérdés, hogy hallgatunk-e rá. A Bibliában van egy megrendítő történet, a Jeremiás küzdelme, ugye a Júdában maradt maradék néppel, hogy az ember mennyire szeret makacsul a maga útjaira menni, még akkor is, ha az Isten tanácsot ad. Ugye, amikor már megtörtént a babilóniaiak, bevették a várost, lerombolták a Salamon csodálatos templomát, minden igazolódott, amit Isten Jeremiás próféta által mondott. És a hamis proféták minden proféciája semmivé lett. Na, akkor a nép megalázta magát. És oda ment ez a kis maradék nép Jeremiáshoz, és azt mondták, hogy most kérünk, kérdezd meg az Urat értünk, mert megint megijedtek valamit, hogy lemennének Egyiptom földjére. És azt mondták, ha jó, ha rossz, ha tetszik nekünk, nem hallgatni fogunk az Úr szavára. Gondolom, ezt azért mondták, mert Jeremiás már ennélkül meg se kérdezte volna az Urat, mert mindig azt tapasztalta, hogy ők másfelé mennek. Akkor szépen Jeremiás megmondta nekik, hogy ha csak arcotokat fordítjátok, hogy Egyiptom felé menjetek, elpusztultok. Maradjatok itt, és az Isten megoltalmaz. Amikor ezt elmondta Jeremiás, akkor azt mondta, hogy ezt nem az Úr mondta neked. Ezt téged az íródeákod, a báruk izgat téged ellenünk, és mi erre nem hallgatunk, mi elmegyünk Egyiptomba. Ennyire hajlamos az ember arra, hogy az Isten tanácsát ne vegye igénybe. De az Úr pedig csak akkor tud minket megáldani. Gondoljuk meg, természet feletti hatalommal, isteni segítséggel. Hát ő, amikor a magunk feje után megyünk, ott nem támogathat minket. Ő csak azon az úton támogathat, ami az ő útja. Ugye bizonyára emlékszünk rá, hogy a 91. Zsoltárban is ez a nagyon szép ige, hogy az Úr az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek téged minden utadban. Ugye ott az a minden utadban, azon az úton, amely az Isten útja. Ott parancsol az angyalainak felőlünk. Ott azt mondja, nyisd szét a szád, és betöltöm azt. Ha az ő útján járunk, akkor igazgatja a lépéseinket. De ha mi a magunk tanácsa szerint akarunk menni, ott ezt nem várhatjunk el. Akkor az Úr azt mondja, hagyom őket a szívük keménységében, járjanak a maguk tanácsa szerint. És olyan jó lenne, ha bennünk ott lenne az igény, hogy én mindig akarom tudni, hogy az ő útján járok, hogy most ő igazgatja az én útjaimat. Két kis
rövid személyes tapasztalatot mondanék el, hogy a Jóisten mennyire válaszol arra, amikor tényleg azt kérjük, hogy ő igazgassa az útjaink, és amikor nagyon igényeljük még az élet kis mozzanataiban is, hogy biztos-e, hogy az ő útján járunk. Egy-két-három évvel ezelőtt történt, hogy szombatiskolai tanulmányt kellett befejezni, és nagyon rövid volt az idő, és az nagyon nagy felelősség szombatiskolai tanulmányt írni, és borzasztó szoros volt az idő. És ráadásul még a szemem begyulladt, ami soha olyan nem volt, de mintha csak az ellenség hozta volna, nem szokott a szememmel baj lenni. Ez még nehezítette a munkát, és ugyanakkor volt egy értesítésem, hogy egy család, akikkel 8 éve már nem volt szoros a kapcsolatom, de valamikor egy vidéki városba jártak evangelizációra, értesítettek, hogy az édesanyjuk meghalt, és az utolsó előtti napon, hogy nekem be kellett fejezni, illetve le kellett adni ezt a munkát, akkor lesz a temetés. És hát én úgy magamban eldöntöttem, hogy én erre a temetésre most nem megyek el, és mondtam, hát most még a szemem is begyulladt, hát még ez is ebbe az irányba erősítés. És hát bár ugyan nagyon szerettem volna egyrészt, mert nagyon szerettem azt a valakit, aki meghalt, és tényleg haláláig kapcsolatban voltam vele, és hát a két fiát, meg azok családjával is szoros kapcsolatunk volt, de mondom, körülbelül 8 éve ez úgy nem működött már olyan elevenen, és gondoltam, milyen jó lenne velük a kapcsolat felelevenítésére. De hát vívódtam, hogy mit csináljak. És miután én szinte eldöntöttem, hogy nem fogok elmenni, akkor egyszer csak jön egy telefon, és az egyik fia fölhív, hogy megyek a temetésre, mert ha vonattal megyek, akkor várnak az állomáson. És én még kezdek mentegetőzni, hogy nem tudom, tulajdonképpen nagyon sok akadály van, és akkor, mikor letettem a telefont, akkor egyszerre csak úgy elszégyeltem magamat. Mondom, hát nem ezen vívódtál, hogy most kell elmenned, nem menned? Hát nem veszem észre, hogy a Jóisten most ebbe az irányba mutat, hogy akármennyi dolog van, akármi van, menjek el. Mikor 8 év után így igényt tartanak, hogy elmenjek, hogy fölhív, és azt mondja, hogy várnak, ha elmegyek. És akkor én még mindig nem kapcsoltam, én mindig mentegetőztem, mert én már majdnem eldöntöttem, hogy én nem fogok elmenni. Abban a pillanatban letettem a munkát, és készültem, hogy elmegyek. És mikor elmentem, az egyik családban a gyerekek, akiket valamikor még gyerekek, kisgyerekekként tanítottam, és azóta fölnőttek, oda jöttek hozzám a temetés után, és azt kérdezték, ugye elmegyek hozzájuk egy kis időre, mert hol van most a nagymama? Mert mi most tudni akarjuk, hogy mit tanít erről a Biblia. És gondoljuk meg, hogyha az ember a maga feje után megy, és úgy eldönt dolgokat, akkor ez a csodálatos alkalom kimaradt volna. Úgy ültünk le azokkal a gyerekekkel 8 év után, mintha tegnap beszélgettünk volna még bizalommal is. És nagyon, nagyon alaposan végig tudtuk beszélgetni, hogy mi lehet a reménység, és mit tanít a Szentírás erről a kérdésről. És higgyük azt, hogy tényleg, ahogy a gyerekeknek is szólt az ige, hogy noha a Jóisten felséges meglátja az alázatost. És ha mi igényeljük azt, hogy minden utunkat igazgassa, és nekünk nincs biztonságérzetünk, csak ha minden utunkban tudjuk, hogy itt most jó helyen vagyunk, itt most az ő akarata szerint járunk, akkor a Jóisten ezt meg fogja adni. Egy másik kis rövid kis friss tapasztalat. Úgy szépen csinálja az ember a negyedévi tervét, én is eldöntöttem, hogy június első hetében elmegyek egy ilyen gyors 8 napos körútra, hogy végiglátogassam itt Nyugat-Európában több testvéremet, és hát van komoly szükséglet. De azért én máskor mindig meg szoktam kérdezni a Jóistent, hogy most ez az ő terve szerint való-e, most jól döntöttem-e. És most valahogy csak úgy terveztem, siettem, és úgy kicsit bennem is volt, hogy nagyon fáradt is vagyok, és ha ugyan ez is nagyon munkás dolog, de mégis némi kikapcsolás, én most elmegyek. Aztán egyszer csak úgy észbe kaptam, és akkor úgy bántott, hogy hát én most nem is imádkoztam ezért, hogy a Jóisten jóvá hagyja ezt a tervet, és tényleg velem lesz-e, meg tudom-e teljesíteni azokat a feladatokat. És akkor még az is eszembe jutott, hogy mindig június első péntekén van a gimnázium osztály találkozunk, amikor nagyon kiváló beszélgetések folynak, és minden könyv és kazetta elfogy, amit viszek, és akkor mondom magamnak, elnye, hogy tudtam még ezt is elfelejteni, és még évközben kaptam osztálytársaktól levelet, meg majd remélik találkozunk, és akkor most én meg csak úgy szépen elterveztem, és én nem leszek itthon.
És akkor olyan, tényleg olyan bizalommal kértem a Jóisten, hanem Jóistenem, ha én most ma önfejű voltam, akkor én nagyon szívesen feladom ezt, és nem megyek. De akkor valamivel nyugtass meg, hogy menjek, ne menjek. Szóval valamivel bátoríts, hogy vagy menjek, vagy hogy maradjak itthon. Képzeljétek el, másnap érkezik egy e-mail, és aki szervezi az osztálytalálkozókat, írja azt, hogy a hihetetlen törzseljünk van itt meg itt. És azt mondja, ennyi idővel előbb jelentkeztem, és azt mondták, hogy másfél órával ezelőtt valaki lefoglalta a helyet, úgyhogy kivételesen június 2. péntekén lesz a találkozó. Én abban a pillanatban megnyugodtam, mondtam, köszönöm Istenem, hogy megint segítettél, és megint igazgattad, hogy az ember megnyugodjon, hogy most jó úton jár-e. Azért mondtam el csak ennyire személyes kis tapasztalatokat is, hogy mindenkit bátorítsak, hogy ne járjunk a magunk tanácsa szerint, mert az Istennek a nagyon gazdag ajándékait csak azon az úton kaphatjuk meg, meg az angyalainak a védelmét, ami valóban az ő útja. És ott biztos, hogy igazgatni fogja az utunkat. És azután a harmadik dolog pedig, amit ugye itt olvastunk, hogy az Úr akkor tud ilyen nagy dolgokat tenni értünk, ha kérünk. Erre bátorít azzal, hogy nyisd szét a szád, és betöltöm azt. Nyisd szét a szád kérésre, bizalomteljes kérésre. Ha nincsen idegen Istenünk, ha azonosulunk az Isten akaratával és céljaival, és nem a magunk tanácsa szerint akarjuk még az ő dolgait sem végezni, hanem igényeljük, hogy ő vezessen és igazgassa a lépéseinket. Akkor az Úr kész megáldani, de meg kell tanulnunk igazán kérni. És egy olyan dologról szeretnék szólni, ami meg vagyok róla győződve, hogy a keresztények túlnyomó többségénél nem egy beérett tapasztalat. És ez a Szent Lélek általi imádság. Attól tartok, hogy még a fogalma sem nagyon ismerős nekünk, hogy pontosan mit jelent. De szeretnék három bibliai szakaszt felolvasni, amiből megértjük, hogy a Bibliában ez egy nagyon komoly tanítása, imádkozni a Szentlélek által. Az első talán ismertebb a Római Levél 8. fejezetében, a 26. és 27. verset olvasom. Tehát a Római Levél 8. fejezetéből idézek. Így olvasom a 26. és 27. verset. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. És mindjárt utána olvasnék másik két igét. Tehát ugye itt azt olvastuk, hogy maga a lélek jön segítségünkre az imádságban, mert mi erőtelenek vagyunk, és amint kérni kellene, nem tudjuk. Olvassuk ezután a Júdás leveléből a 20. és 21. verset. Tehát Júdás leveléből idézem a 20. és 21. verset. Úgy látszik, az őskeresztények között ez egy teljesen ismert dolog volt, mert az apostolok úgy beszélnek erről, mint egy ismert tapasztalatról és fogalomról. Így olvasom a 20. 21. versben. Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván a Szent Lélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Biztos nem érthetetlen dolgot írtak az apostolok a gyülekezeteknek. A gyülekezetek értették, ismerős fogalom volt nekik, imádkozván a Szent Lélek által. És még egyet olvassunk az Efézusi Levél 6. fejezetéből a 18. verset. Az Efézusi Levél 6. fejezetéből olvasom a 18. verset. Minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a lélek által. Csak eddig olvasom. Az apostol azt írja, imádkozzunk minden időben a lélek által. Szeretném, ha egészen ismerős lenne számunkra, és nagyon gyakorlatiasan szeretnék szólni arról, mit jelent a Szent Lélek által imádkozni.
kezdjük egyáltalán ott, hogy mi szükséges ahhoz, hogy eljussunk a Szentlélek által imához. Jól kell kezdenünk az imádságot. Pontosabban nem szabad elkezdeni addig, amíg nem rajzolódik ki előttünk, hogy ki az, akihez szólni akarunk. Így tudnám mondani, a Jóistennek a lelki képmása. Az imádsághoz hozzá kell készülni gondolatban, lélekben. Nem lehet rögtön elkezdeni beszélni, mert annak semmi értelme nincs. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében így mondja Pál apostol, ha valaki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és válaszol azoknak, akik hozzá folyamodnak. Tehát én ne kezdjek csak beszélni és mondani a kéréseimet, mert először azt kell magamban tudatosítanom, hogy kihez is szólok, élő valóság számomra. Hiszem, hogy Isten létezik. Hiszem, hogy nyilvánvalóan válaszol azoknak, akik hozzá folyamodnak. És hogy tudom ezt komolyan venni? Ha a gondolatainkba idézzük a Szentírás ígéreteit, igényt. Eszünkbe jut, amit Jézus mondott, mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. Például komolyan veszem, most Isten rám figyel, mert megígérte. És ha nem is látom őt, de az ő láthatatlan jelenlétében vagyok, és kicsoda is ő, hogy a szívünket mély tiszteletre, és ugyanakkor bizalomra hangoljuk. Addig ne nyissuk ki a szánkat, míg a Jóisten nem lesz élő valóság számunkra, most az imádkozás pillanatában. Míg meg nem erősítjük a szívünket, mondjuk ilyen igékkel is, hogy amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Vagy az az ige, hogy mindenek leplezetlenek és mezítelenek annak tekintete előtt, akinek mi szolgálunk. Tehát azt mondja az ember magában, hogy kinyithatom a szívemet, mindent elmondhatok, a rosszat is, a sötétet is, mert az Isten úgyis mindent tud rólam, mindenek mezítelenek és leplezetlenek a tekintete előtt, de mégis amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő. És én most kiönthetem előtte a szívemet. Ezeket a dolgokat az embernek tisztáznak néha magában, mielőtt elkezd imádkozni. Hogy amikor kimondjuk ezt a megszólítást, hogy mi atyánk, akkor Isten tényleg, mint minden földi szülőnél tökéletesebb, jóságosabb atyára tekintsünk, és úgy szóljunk hozzá. És feltétlenül kell az igazi imádsághoz egy elszántság. Mit értek elszántságon? Azt, hogy elhatározzuk, hogy nem adjuk fel az imádságot addig, amíg valóban Isten jelenlétében nem jutunk, és amíg a mi imádságunk nem emelkedik fel a lélek általi imádságá. Nem akármilyen elszántság kell ehhez, mert nagyon sok minden próbálja ezt akadályozni, és minket elcsüggeszteni, és arra késztetni, hogy ezt megelőzően abba hagyjuk az imádságot. Jobb könyvében van egy ige, amikor Jobb így felsóhajt, és azt mondja, ó, ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék egészen az ő székéig. De idéznék Jeremiás könyvéből egy másik ígét, amely szinte válaszol erre, és biztosít. Azt mondja, kerestek engem, és megtaláltok, ha teljes szívetekből kerestek engem. Akkor ezek szerint mindenki eljuthat az Isten székéig, aki elszánt, aki minden áron el akar oda jutni. Testvérem, nem lehet megkapaszkodni ebben az ígéretben. Kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Akkor azt mondjuk, igen, én eljuthatok az Isten székéig, csak addig kell kitartanom, míg teljes szívemből tudom keresni őt. Míg valóban az ő jelenlétét realizálom, és teljes szívemből kérem őt. És ha én eddig eljutok, és az imádságom majd felemelkedik a lélek általi imádságá, akkor az Isten óriási dolgokat tud tenni. Akkor az az Isten, aki kihozta Izraelt Egyiptom földjéből, akkor mindent meg tud cselekedni. Akkor ő hatalmas dolgokat teljesíthet. De ez a mi bajunk, hogy mi előbb abba hagyjuk az imádságot. Mi csak olyan, hogy mondjam, emberi erőfeszítéssel, emberi igyekezettel imádkozunk, és abba hagyjuk az imádkozást, mielőtt ez a lélek általi imádsággá válhatna. Mi mindenre mondtam azt, hogy sok akadályt próbál az ellenség gördíteni, és hogy elszántság kell, hogy ne adjuk fel az imádságot. Olyan szimbolikus történetnek tekinthetjük, amit Ábrahám tapasztalatáról ír le a Biblia, hogy amikor az Istennel való találkozásra várt,
akkor jöttek a ragadozó madarak az áldozati állatokra, akkor azokat kellett elűzni. Akkor így mondja a Biblia, akkor mély álom szállt rá, akkor sötétség, akkor rémülés. Szinte egy tömör összegezése annak, hogy amikor az ember tényleg az Isten jelenlétébe akar emelkedni, olyan fáradtság jön rá, vagy legalábbis olyan lelki-szellemi tompaság, ami nem is egészen természetes, mintha ott lenne az ellenség, mikor imádkozni akarunk, hogy elkedvetlenítsen. Úgy érezzük, hogy úgyis hiába imádkozom, olyan fáradt vagyok, nem fog a fejem, nem tudom összpontosítani a gondolataimat, úgyse tudok olyan őszintén, mert valahogy olyan erőtlen, olyan tompa vagyok belülről. Ugye hozza ezeket az érzéseket, hozza ezeket az élményeket, hogy az ember ne tartson ki addig, amíg felemelkedik az imádsága igazi imádságá. Aztán jöhet az emberre a méltatlanság érzés. Akkor jöhet, mintha mindenütt, nem is érzem az Istenet, mintha csak a plafonig beszélnék. Mindenféle furcsa gondolat jöhet, mint a ragadozó madarak. Hogy azt mondjuk, hogy hát úgyse érdemes tovább imádkozni, mikor ilyen gondolataim vannak, jobb, ha bocsánat kérek az Istentől, és elnapolom az imádság szándékát. Ugye nem egészen ismeretlen dolgokról beszélek, ugye? Ismerősek ezek a dolgok, hogy milyen könnyű abba hagyni az imádságot, mielőtt abból valódi imádság lenne, mielőtt tényleg kinyitnánk a szánkat is, és bizalommal, és már előre megköszönve, és békességet nyerve kérnénk az Istent. És hogy történik tulajdonképpen, hogy a Szentlélek bekapcsolódik az imádságunkba? Ha bennünk van ez az elszántság, hogy én most el akarok jutni az Isten székéig, és az Isten megígérte, hogy ha teljes szívünkből keressük, megtaláljuk. És én elzavarom ezeket a gondolatokat, és azt mondom, nem baj, ha töredezetten kezdem az imádságot, nem baj, ha háromszor, négyszer belefogok, nem baj, ha bocsánatot kérek furcsa gondolatokért, nem baj, ha észreveszem, hogy valami mást mondtam, mint amit akarok, de akkor se hagyjam abba, és ha ez az elszántság megvan bennünk, és mindig jobban erősítjük magunkban, hogy igen, hiszem, hogy Isten titkon néz, hiszem, hogy ő létezik, hiszem, hogy ő könyörülő atya, őszintén akarom elmondani, rá akarom bízni a dolgaimat, akkor egyszer csak a Szentlélek, mivel már most valóban teljes szívünkből keressük őt, elszántan keressük őt, akkor belekapcsolódik az imádságunkban, és azt veszük észre, hogy mindenféle ilyen gátlás eltűnik, és akkor tényleg felszakadnak a szívünkből a legőszintébb gondolatok és kérések. Nincs itt ebben semmi misztikum, nem lesz ebben semmi természetfeletti, ilyen értelemben természetfeletti dolog, hogy látványos. De ez a Szentlélek a maga halk szelíd hangjával, azt mondja, mi erőtelenek vagyunk, nem tudnánk helyesen, mert nem tudnak kikristályosodni belőlünk a legigazabb kérések és a legigazabb gondolatok, de ebben a Szentlélek segít. És ami a meglepő, eszünkbe jutnak olyan dolgok, amelyekre abszolút nem készültünk, hogy mi ezért imádkozni fogunk. Jóisten eszünkbe jutott embereket, eszünkbe jutott ügyeket, és bíztat bennünket, hogy imádkozzunk értük. És saját magunkra és a saját életünkre vonatkozóan is olyan kéréseket fogalmaz meg, amelyekről azt mondja Pál a római levélben, hogy a Szentlélek Isten szerint esedezik a szentekért. A Szentlélek tudja, hogy mire van szükségünk. Tudja, mi az Isten akarata szerint való kérés a mi életünkre. És formálja belül a gondolatainkat, az érzéseinket. És felszabadít, hogy a szavainkkal ezt őszintén, teljes szívünkből ki is tudjuk mondani. Testvéreim, ne hagyjuk abba az imádkozást gyorsan. Ne hagyjuk abba addig, amíg nem emelkedik az imádságunk a Szentlélek általi imádságá. És tapasztalni fogjuk, hogy mikor ezt elérjük, utána olyan békességet nyerünk, olyan bizonyosságot, hogy Isten meghallgatott. És feltétlenül tapasztalni fogjuk az ígéretet, majd válaszol neked nyilvánvalóan. De erre rá kell szánnunk magunkat, és egyre jobban, hogy megtanuljunk így imádkozni. Mert még egyszer mondom, a Jóistennek szinte lelki teher, fájdalom, hogy ő annyit adna nekünk, ő annyi mindenben segítene nekünk. Az ő ügyének se kellene úgy vergődni. Nem kellene szegénységben küzdeni, lelki szegénységben is, sokszor anyagi szegénységben az Isten ügyének. Amikor, ha mi igazán kérnénk a Jóistentől, ha kinyitnánk a szánkat, elhárítva az akadályokat,
teljesítve a feltételt, és eljutva a Szentlélek általi imádságig igazán kérnénk őt. Szeretnék egy néhány sort idézni egy énekből, amit sokszor énekelünk kezdő énekként, de nem mindig figyeljük meg annyira az ének szövegét. Nézzük meg, hogy aki ezt az éneket írta, az is értette, hogy mit jelent a Szentlélek általi ima, mert a következő sorokat találjuk ebben az énekben. A 19-es énekből idézem. A 19-es ének 5. és 6. versét olvasom. Ha bízó hittel szól az ajkam, és lelked által hozzád fordulok, te szíved szánó irgalmával a könyörgésemet meghallgatod. Ha imám szárnyán szívem hozzád száll, meghallgatásra békére talál. A kérés, melyre lelked tanít, az kedved szerint való imádság, és tudom fiat szent nevében, te meghallgatod azt örök jóság. Én kegyelmedből kapok kegyelmet, mert fiad által lettem gyermeked. Mi jó azt tudnom, áldott Isten, hogy velem vagy, és lelked vigasztal, mert érzem azt, hogy jó vagy hozzám, és soha nem késel a válasszal. Sőt, kérésemnél többet adsz nekem, mert jóságodnak árja végtelen. Testvérem, ajánlom, hogy sokszor énekeljük el otthon ezt a 3 verset is. Biztasson minket ez az ének is arra, hogy tanuljunk meg a Szentlélek által imádkozni. És befejezem az igehirdetést azzal az igével, amit a zsidókhoz írt levélből hiszem, hogy mindannyian ismerünk. De valahogy mégsem értékeljük eléggé az igazságát és a szépségét. Amikor így mondja a Szentírás, járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Szívemből kívánom mindenkinek, hogy ne nyugodjunk, olyan sok minden van, ami körülöttünk zajló világban, olyan félelmetes dolgok történnek, és lehet, hogy mi ha még sokáig hallgatjuk, hogy megtanuljunk igazán imádkozni, vagy csak a legnagyobb nehézségek között tanuljuk meg. Amikor már nagyon rászorulunk arra, hogy az Isten, aki az Egyiptomból kihozta Izraelt, az a hatalmas Isten, jöjjön a segítségünkre és mentsen meg minket. De boldog az, aki ma megtanulja ezt. Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és Urunk, arra gondolunk, hogy milyen sokszor mondjuk ki ezeket a szavakat, de igazán mégsem jövünk hozzád. Urunk, bocsásd meg nékünk, hogy olyan könnyen elcsüggedőek, olyan lelkileg restek vagyunk az imádságban. Urunk, megértjük, hogy a te feltételeid igazak, hogy te nagyon sokat akarsz nekünk adni. Te át akarod formálni az életünket, azt értelmessé, gazdaggá akarod tenni. De Urunk, megértjük, hogy nem állhatsz meg másképpen, csak ha nincsen idegen Istenünk, és ha a te utaidon járunk. De Urunk, köszönjük, hogy magában az imádságban is kész vagy átformálni a gondolatainkat, a lelkületünket. Kész vagy te összhangba hozni bennünket önmagaddal, ha mi igazán kitartunk, ha elszántak vagyunk, hogy el akarunk jutni egészen hozzád, és valóban tőled akarunk kérni. Szerető mennyei atyánk, te tudod, hogy még ha a készség és a vágyakozás megvan is bennünk, mindegyikünket szorít az életnek a rengeteg követelő igénye. De Urunk, kérünk, taníts minket, könyörgünk, hogy buzdíts szent lelked által, emlékeztess minket a hallott igékre, és segíts, hogy elszántan keressük azt az időt, azt a helyet, azt a nyugalmat, amikor addig ki tudunk tartani az imádságban, hogy tapasztaljuk, hogy a lélek segítségére jön az erőtelenségünknek, és mi igazán imádkozunk, meg tudunk már a lélek által imádkozni, és elnyerjük azt a békességet és bizonyosságot is, hogy meghallgatsz. Urunk, kérünk, látva a rengeteg ínséget körülöttünk, a fenyegető veszedelmeket, a szükségleteket, kérünk, buzdíts mindannyiunkat, hogy engedelmeskedve a te igéidnek megküzdjük
a harcot önmagunkkal is, hogy eljussunk ide, hogy tudjuk kinyitni a mi szánkat, és bizalommal járulva a kegyelem királyi székéhez minden szükségletet valódi hittel és a Szentlélek által átformált igaz kérésekkel tárhassunk eléd. Urunk, kérünk, hallgass meg mindannyiunk imáját, és egyenként taníts minket imádkozni, és segíts, hogy ne halogassuk ezt, hanem már a következő héten keressük az időt, az alkalmat, és valóban el is nyerjük, és mi tapasztaljuk is, hogy mit jelent a lélek által igazán imádkozni. Hallgass meg, kérünk, könyörgésünket, és maradj mindannyiunkkal. Amen.

Az ígéret ígéret maradt a törvény megjelenése után is, csak mi történt? Ez az ígéret még becsesebbé vált. Mert ha eddig értékeltem az ígéretet, amikor én még nem voltam tisztában az elveszettségem mélységével, most miután a törvény megjelent és reflektorral, hogy így mondjam, körülszögezett, és megmutatta, hogy én mennyire elveszett vagyok, most még becsesebb lesz az ígéret. Most még nagyobb lesz az ígéret a szemeimben. Most még inkább értékelni fogom az Isten ígéretét, hogy az Isten ennek az embernek ígéretet tett. Hogy az Isten ennek az istentelen embernek, amit felismerhetek magamban, ennek az embernek ígéretet tett. Hogy ingyen, ajándékba adja az életet. Hatalmas nagy dolog. Az Isten direkt tette ezt. Nem a törvényből adta az ígéretet Ábrahámnak vagy az ő magvának, hanem a hitből adta az ígéretet. Egyrészt azért, mert a törvényből senki nem nyerheti el az ígéretet. Ha a törvényből volna az ígéret, akkor nem csak a pogányok nem nyerhetnék el, de ha helyesen szemléljük a törvényt, a zsidók sem nyerhetik el, hanem a kárhoztatást nyerhetik el, a jogos kárhoztatást nyerhetik el. Ezért az Isten hitből, ajándékba mindenkinek adja az ígéretet. Az Isten minden ember előtt kinyitotta az üdvösség kapuját. Akár zsidó, akár pogány, az ígéret által minden embernek kinyitotta az üdvösség reménységét. Ahhoz, hogy ezt valaki megragadja, ahhoz egy feltétel van, amint láttuk ebben a gondolatmenetben, az Ábrahám hitéhez hasonló hit. Ezért teljesen logikus a harmadik gondolati egységünk. Pál apostol ezután mi másról szólhatna, mint Ábrahám hitéről. Milyen az a hit, amelyre szükség van ahhoz, hogy az Isten ígérete a miénk lehessen? Ez a kérdés az utolsó szakaszhoz. Milyen az a hit, amelyre meg akar tanítani minket az Isten, hogy elnyerjük az ígéretet, hogy ne csak legyen egy ígéret, mint lehetőség, hanem hogy miénk legyen az az ígéret, és bizonyosságunk lehessen az ígéretben. A 17. verstől a 22. versig olvasom Ábrahám hitének a leírását. Ábrahám, mindnyájunknak atyánk, amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged. Ábrahám, ami atyánk, hitt azelőtt, az Isten előtt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket, aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, aszerint, amint megmondatott, így lesz a te magod, és hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére, az Isten ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adva az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Ezért tulajdonítatott neki igazságul. Egy csodálatos hitről olvastunk itt. Ha egy kicsit elemezzük ezeket a verseket, akkor azt látjuk, hogy egy olyan ember, egy olyan hit tárul elénk, egy olyan embernek a hite tárul elénk, aki feltétel nélkül hitt a Teremtő Istenben, aki a halál tényével szemben hitt a feltámadás ígéretében, a halál kegyetlen, könyörtelen tényével szemben tudott bízni a Teremtő Istenben, és tudott úgy gondolkozni, hogy az, aki a semmiből a nem levőt elő tudja hozni, az képes a már egyszer levőt, képes Izsákot, az ő fiát feltámasztani az életre ismét. Egy olyan ember hite tárul elénk, aki megküzdötte a reménytelenség élethelyzeteket, reménység ellenére reménykedve hitte. Én úgy gondolom, hogy ezt a képet így lehetne visszaadni, aki minden reménytelen körülmény ellenére reménykedve hitt az Istenben. Aki hitében erős lévén nem gondolt az emberi realitásokra. Aki nem arra nézett, hogy elhihető-e az, amit az Isten ígért. És nem ez szerint mazsolázott az ígéretek között, hogy az, ami elhihető,
azt kiszedem közüle, az, ami nem hihető el, azt nem tudom hinni. Olyannyira hitt, hogy előre dicsőséget adott az Istennek a beteljesedés előtt. És nem kételkedett, hanem teljes bizalmat tanúsított. Azt hiszem, hogy amikor az ember végig gondolja Ábrahámnak a hitét, akkor úgy óhatatlanul megszületik az emberben, hogy csodálom ezt az embert. Csodálom ezt az embert, de én egészen más vagyok. Én egészen más vagyok, mert amikor a halál tényével nézek szembe, akkor keserű fájdalom van a szívemben, és nagyon nehéz reménykednem. Akár a saját életemre nézek, akár a szeretteim életére nézek. Hogyha reménytelen körülmények között vagyok, és hónapok óta csüggesztő körülmények vesznek körül, akkor nagyon nehéz hinnem. És én nem tudom elmondani magamról, hogy reménytelenség között is reménykedve hiszek. Hogy előre hálát adjak az Istennek. Hogy amit emberileg nem tudok elhinni, abban szilárdan, megtántorodás nélkül higgyek. Ez sokszor olyan elképzelhetetlennek tűnik az emberről. Szóval az ember hajlana arra, hogy azt mondja, hogy csodálatos Ábrahám hite, jó neki, hogy ő tudott így hinni. Jó neki, hogy az Isten ajándékozta neki ezt a hitet. De ő talán valami más ember volt, mint én. Ő talán nem ugyanaz az ember volt, mint én. Hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni, igen, Ábrahám a hívők atya. Ez olyan magától értetődő, hogy Ábrahám hitt. Ez olyan természetes. Nem. Azért, hogy ezeket a gondolatokat kiírthassuk a lelkünkből. Azért, hogy teljesen meggyőződjünk arról, hogy Ábrahám nem volt más, mint mi. Ábrahám nem a kegyelem valami különleges állapotában volt, amikor ilyen természetfeletti dolgokat tudott produkálni, hogy előre hálát adott, és hogy amit nem lehet hinni emberileg, még azt is elhitte. Most nézzük végig, hogy hogyan jutott el Ábrahám erre a hitre. Honnan indult el, és hova érkezett el? Mert Pál apostol, anélkül, hogy kimondana neveket, meg eseményeket, bár azért eseményeket kimond, konkrét küzdelmekre utal vissza Ábrahám életéből. Olvassuk el elsőként Mózes első könyve 15. fejezetéből azt a részt, ahol az Isten megfogalmazza először ezt a gondolatot, igazságot tulajdonítja, beszámítja az ő hitére válaszként. Ez Mózes első könyve 15. fejezetének a 6. verse, de nézzük csak meg ennek a versnek az előzményeit. A következőt olvashatjuk. E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrahámnak, Ábrahámhoz látomásban. Ne félj, Ábrahám, én pajzsod vagyok, te néked. A te jutalmad felette igen bőséges. És mondta Ábrám. Elnézést, Ábrámot kellett volna olvasnom, csak nekem rájár a szám az Ábrahámra. Mondta Ábrám. Uram Isten, mit adnál én nekem? Holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszbeli Eliézer. És mondta Ábrám, íme én nekem nem adtál magot, és az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. És ismét megszólalt az Úr, és szólt hozzá, nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. És kivitte őt, és ezt mondta, tekints fel. Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, hogyha azokat megszámlálhatod. Így lesz a te magod. És ekkor olvassuk azt, hogy és hitt. És hitt Ábrahám az Úrnak, és tulajdonítatott eznek igazságul. Miről olvastunk mi itt? Arról olvastunk, hogy reménység ellenére reménykedve hisz. Arról olvastunk, hogy erős volt a hitében, és nem gondolt az ő már elhalt testére? Nem. Arról olvastunk, hogy előre hálát adott, dicsőséget adott az Istennek az ígéret beteljesedéséért? Nem, nem. Semmilyet nem olvastunk. Egy keserű, az ígéretek be nem teljesedése miatt végletesen elcsüggett, megkeseredett embernek a szavait olvassuk. Megkockáztatom, de csak nagyon halkan, hogy egy Istennel szemben lázadó, keserű embernek a szavait olvastuk. Az Isten megszólítja Ábrahámot, és azt mondja, hogy ne félj, a te jutalmad felette bőséges, és Ábrahámból kibudjan, kifolyik. Hogyan, Uram, mit adnál nekem?
Hát nincs nekem magzatom. Aki örökösöm lesz, az az én házam szolgaszülöttje. Ugyan miért adnál nekem bármit is? Hiszen nem teljesítetted az ígéretedet. Nem született nekem magom. Ebben azért már ott van az Istennel szembeni keserűség jócskán. Milyen háttéren mondja ezt Ábrahám? Kicsit előrébb lapozunk, akkor azt látjuk, hogy a 12. fejezetben az Isten a következőt mondta neki. Háránban. Eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Az Isten megszólította Ábrahámot személyes szólítással. Nem úgy volt, hogy Ábrahám fogta magát egy kósza gondolatra, elindult. Az Isten személyes ígérete szólalt meg. A mi életünkben lehetünk úgy, hogy bizonytalanok vagyunk abban, hogy egy ígéret vonatkozik-e ránk, vagy sem. Mert vannak általános ígéretek. Mondjuk egy nagyon kényes és fájdalmas területet. Az Isten általános ígéretként megfogalmazza azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. De nagyon sok ember vívódik azzal, hogy ez az ígéret vajon nekem szól? Ez az ígéret vajon az én életemre vonatkozik? Reménykedjek ennek az ígéretnek a beteljesedésében? És ez az ígéret, erről valóban el lehet mondani, hogy különbözik attól, mint ahogy Ábrahám számára megszólalt az ígéret. Mert ez az ígéret, ez általánosságban elhangzik a Bibliában, és vannak olyan esetek, akiknek nem szól ez az ígéret valamilyen okból. Erről beszélt Jézus Krisztus. Vannak emberek, akik egyedül maradnak. Vagy azért, mert a társadalom ilyenné tette őket, vagy azért, mert eleve így születtek, vagy azért, mert az Isten művéért ezt választják. De Ábrahámnak nem ilyen ígéret adatott. Nem azt mondta, hogy hát, ha valaki elmegy Kánaán földjére, akkor ott majd ez fog történni azzal, aki elmegy. Nem. Azt mondta Isten, hogy te, Ábrahám, kelj fel, és te indulj el, mert a te magod megáldatik. Ez egy személyes ígéret volt Ábrahám számára. És ezen a háttéren történt az, ami történt. Nem egy általános ígéretben csalódott Ábrahám, hanem az Isten közvetlen, hozzászóló ígéretében. 12. fejezet 7. verse. Átment Ábrám a földön, mint Sikem vidékéig, Móré tölgyeséig, ahol kananeusok laktak. És megjelent az Úr Ábrámnak, és mondta, a te magodnak adom a földet, ezt a földet. És Ábrám oltárt épített ott, ahol az Úr megjelent neki. Az Isten második ízben megjelent Ábrahámnak, és konkrét ígéretet adott, két ígéretet szólal meg, lesz magod, mert a te magodnak adom ezt a földet, és örökségül bírod Kánaán földjét. 13. fejezet, 14-től 16. versei. Az Úr pedig mondta Ábrámnak, miután elvált tőle Lót. Emeld fel szemeidet, és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Mert mind az egész földet, amelyet látsz, neked adom, és a te magodnak örökre. És olyanná teszem a te magodat, mint a földnek pora. Hogyha valaki megszámlálhatja a föld porát, a te magod is megszámlálható lesz. Kelj fel és járd be ezt az országot, hosszában és széltében. Mert neked adom azt. Elég konkrét és elég határozott ígéret. Az Isten három személyre szóló ígéretet adott Ábrahámnak, és most jutunk el a 15. fejezethez csak. A 4. alkalom az, amikor azt látjuk, hogy Ábrahám egyáltalán nem a hit hangján szólal meg. Ábrahám három isteni ígéret, neki szóló isteni ígéret hátterén megkeseredve, búslakodva, keserű lélekkel van a szemünk előtt. Ember volt Ábrahám? Nagyon az volt. Ez nagyon emberi. Ez tipikusan emberi. Hát az Isten adott ígéretet. Most miért csüggedsz el? Mert ember. Mert ember. Mert az ember hitét felőrli a hosszas vállalkozás.
Azt mondja a példabeszédek könyve, a halogatott reménység beteggé teszi a szívet. A halogatott reménység beteggé teszi a szívet. Mert az életben az egyik legnehezebb próba türelemmel, kitartóan, bizalommal várni az Isten ígéretének teljesedésére, és közben átélni kudarcot. Most sem teljesült, most sem teljesült, most sem teljesült. Ne felejtsük el, hogy ennek az ígéretnek két része volt. Neked adom a földet, a te magodnak lesz gyermeked. Nem azt ígérte az Isten, hogy a Szentlélektől fog fogadni Sára. A te ágyékodból fog származni az a gyermek. Hónapról hónapra, amikor bebizonyosodott az, hogy nem fogant meg Sára, hónapról hónapra át kellett élni azt a keserű csalódást. Most sem teljesült az Isten ígérete. Most sem vált valóra az Isten ígérete. És ez így ment, nem egyszer, nem kétszer, 12-szer, és évről évre. 75 éves volt Ábrahám, amikor az ígéretet először kapta, és 100 éves volt, mikor Izsák született. Számoljuk ki, hogy hány darab csalódást jelent minimum ez, hónapról hónapra. De akkor mi a különleges Ábrahámban? Az Isten megértő az emberrel. Nagyon jól tudja, hogy az ember por, hogy gyenge edény. Megszólal az Isten, és azt mondja, gyere ki, nézz fel az égre. Így lesz a te magod. És mit tett Ábrahám? Kiment, és felnézett. És amikor felnézett, akkor megragadta az Isten ígéretét újra. Akkor a bizalmatlanságát letette, a keserűségét letette, ott hagyta a földön, és belekapaszkodott újra az Isten ígéretébe. És ezért az Isten

fölnézett, és ott hagyta a sötét hátteret, és feltekintett az Isten ígéretére. Ezért nem akadályozta meg az ígéret beteljesedését a csüggedés, a hitetlenség. Nem az a katasztrófa, amikor egy ember elveszíti a bizalmát. Vannak olyan élethelyzetek, vannak olyan körülmények, ahol ez teljesen természetes az emberi természet miatt. Az a katasztrófa, amikor egy ember feladja a reménységet, amikor egy ember lemond az ígéret teljesedésének, még a reménységéről is. Ábrahám hitének ez az első számú példája, ami előttünk áll. Amikor elcsüggett, amikor keserű volt, engedett az Isten szavának, hogy gyere ki, és nézz fel újra. És felnézett, és hitt. Nem a realitásokon legeltette a szemét, nem ott maradt, hogy azon gondolkozzon, hanem feltekintett az ígéretre, és belekapaszkodott az ígéretbe. És ez a magatartás lehetővé tette az Isten számára, hogy a hitetlenséget ne vegye számításba. Hogy ne rója fel Ábrahámnak a hitetlenséget. Ne úgy tekintsen Ábrahámra, mint aki hányszor csüggett el, hányszor keseredett meg, esetleg hányszor vádolt engem a lelkében, hogy miért nem teljesítem már az ígéretet. Hanem ezt mindig leírhatta, mindig kitörölhette, és a javára írhatta Krisztus igazságát. És nem választotta el a hitetlensége az Istentől. Mert újra megújult a bizalma az Isten ígéretében. Nézzük tovább Ábrahám hitét. Azt látjuk, hogy még ezután, az esemény után is, újra és újra küzdenie kell Ábrahámnak. A 16. fejezet egy emberi megoldásról szól. Ábrahám a várakozásban elcsüggedve megpróbálkozik egy emberi úttal. Egy korabeli szokás, gyakorlattal. Hát ha Sára nem szül, korabeli gyakorlat volt a szolgáló lányt feleségül venni, és annak majd, hogy születik gyermeke, és ezt adoptálják. Az Isten világossá tette Ábrahám számára, hogy nem. Nem, szó se lehet róla. Ez nem járható út. Vágyott rá Ábrahám, vaj, ha Izmael élne előtted. Isten pedig azt mondta, hogy nem. Sárától fog születni a te gyermeket. Azt olvassuk a 17. fejezetben, egy évvel Izsák születése előtt, hogy Ábrahám kineveti az Isten ígéretét. Voltak elesések a hitében. De az Isten újra el tudta vezetni oda, hogy bízzon benne, hogy ne maradjon meg a nevetésben, hanem megbánja, hogy nevetett. És újra az ígéretbe kapaszkodjon. És ezért megszülethetett az ígéret gyermeke. És amikor megszületett az ígéret gyermeke, akkor öröm és nevetés volt. Ezt jelenti az Izsák név. Betöltötte az Isten az ő szívüket örömmel és nevetéssel. Egy olyan házaspárnak született gyermeke, ahol már Sárának nem volt asszonyi természete, és ahol már Ábrahám sem volt alkalmas gyermeknemzésre. És mégis megszületett a gyermek. Ábrahámtól született a gyermek, és Sárától született a gyermek. De ekkor jön az, ami Ábrahámot teljesen váratlanul, hirtelen érte, és a legnehezebb megpróbáltatás jött. Mózes első könyve 22. fejezete írja le ezt a próbát Ábrahám életéből, ahol arról van szó, hogy az Isten megjelent Ábrahámnak, és próbára tette őt. A megkísértés szó a Bibliában, legalábbis az Új Szövetségben, a megkísérteni és próbára tenni, az ugyanaz a szó. Én szoktam kérni azokat, akiket görögre tanítok, és ez szóba kerül, hogyha lehet kérnem, ne gyártsunk ideológiát a két szó mögé, hogy ez a megkísértés, ez meg a megpróbáltatás. Ne különböztessük meg. A megkísértés és a próbára tevés ugyanaz a szituáció. Esetleg azt mondhatjuk, hogy két nézőpontból közelíthető meg a magyar nyelv alapján. Minden helyzet alkalom Sátán számára, hogy bűnre csábítson bennünket, hogy engedetlenné tegyen az Isten iránt. És minden egyes helyzet különleges kiváltság, hogy igazoljuk az Istenbe vetett bizalmunkat. Hogy bizalmat szavazzunk az Istennek. Minden egyes helyzet próbára teszi a mi Isten iránti bizalmunkat. A megkísértés és a próba között semmi különbség nincs.

elvik megközelítésben, hogyha így közelítem meg a gondolatot. Az Isten próbára tette Ábrahámot. Miért kellett próbára tennie? Mert Ábrahám nagyon sokszor próbára tette az Istent. Nagyon sokszor próbára tette az Istent a bizalmatlansággal. Most az Isten teszi próbára Ábrahámot. Azt mondja neki, hogy Ábrahám, kelj fel, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok neked. Ugyanaz az isteni hang, aki éveken keresztül ígéreteket adott, aki a születése előtt néven nevezte Izsákot, aki megmondta, hogy Izsákban neveztetik a te magod. Ez az Isten most azt mondja Ábrahámnak, kelj fel, vedd a te egyszülött fiadat, az egyetlent, akit szeretsz, hogy félre ne érthető legyen, Izsákra gondolok, és menj el. Mit fog tenni Ábrahám ebben a helyzetben? Újra bizalmatlan lesz? Ideológiát gyárt, olyan könnyű lenne ideológiát gyártani ehhez. Hát az Isten nem kérhet olyat, hogy megöljünk egy embert. Milyen könnyű lenne ebbe belekapaszkodni? Mit tesz Ábrahám? Felkelt azért Ábrahám jó reggel, megnyergelte a szamarát, és nem olvasom végig a történetet, elindult. 3 napon keresztül ment. Egy szót nem olvasunk arról, hogy mi történt. 3 napon keresztül ment, és azt olvassuk, hogy amikor megérkezett, 3. napon felemelte az ő szemeit, és látta Ábrahám a helyet messziről. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. A zsidókhoz írt levél enged bepillantást, hogy mi zajlott le Ábrahám lelkében, és a római levél. Abban az Istenben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Úgy gondolkozva, hogy az Isten, aki ígéretet tett, hogy Ábrahám Izsákban neveztetik a te magod, az az Isten, aki ezt az ígéretet tette, képes a halálból feltámasztani őt, hogy az ígérete teljesedjen. Ábrahám megtanulta a hit leckéjét. Megtanult az Isten ígéretében, okoskodás nélkül, emberi megoldások nélkül, reményvesztés nélkül, kesergés nélkül, önsajnálat nélkül. Megtanult az Isten ígéretében bízni, és ezért az Isten ígéretével összhangban cselekedni. És mit mond az ige? Jakab apostol, aki állítólag szemben áll Pál apostollal, de kérem, hogy ezt felejtsük el, Jakab apostol szavait szeretném idézni. A hit, ha cselekedetei nincsenek, megholt önmagában. De mondhatja valaki, neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidből. És én is meg fogom mutatni neked az én cselekedeteimből az én hitemet. Te hiszed, hogy az Istened jól teszed? Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Akarod tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? Avagy Ábrahám, ami atyánk, nem cselekedetekből igazítatott meg? Felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. És beteljesedett az írás, amely ezt mondta, hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott neki igazságul, és az Isten barátjának neveztetett. Látjuk azt, hogy Jakab apostol ugyanazt az igét a tanfolyamnak a végére helyezi el. Elhangzik a hitért való küzdelem elején, és elhangzik a hitért való küzdelem befejezésekor. Ábrahám hite gyakorlati hit volt. Nem értéktelen hitvallás volt,
amely egészen addig tart, amíg kedvező a körülmény, és amikor kedvezőtlen a körülmény, akkor követi a saját akaratát és elképzelését, hanem Ábrahám hite valóság volt, és képes volt elérni azt, hogy ne tekintsen a fájdalomra, ne tekintsen az emberi gondolatokra, hanem teljesen bízzon az Isten ígéretében. Ez a hit, ez küzdelmeken keresztül fejlődött ki az ő életében. Ez a hit kudarcokon keresztül fejlődött ki az ő életében. Ábrahám megtanulta a hit leckéjét az Istentől. Ezért lehetett a hívők példaképévé. Figyeljük csak meg, hogy Pál apostol pontosan erre a folyamatra mutat rá, akkor a római levélben, amikor beidézi először Ábrahám hitének a leghatalmasabb megnyilvánulását, tudnélék, hogy hitt abban az Istenben, aki a holtakat megeleveníti. Világos utalás Izsák feláldozására. De hogy jutott el erre a hitre? Innentől kezdve elmondja a lépcsőfokokat. Az első lépcsőfok az volt, hogy reménység ellenére reménykedve hitte. Megragadta az Isten ígéretét, és újra, és újra, és újra, és újra megragadta az Isten ígéretét, amikor elcsüggett. A reménytelen körülmény között megtanult reménykedni az Isten ígéretében. A kudarc keserű tapasztalata között tanult meg bízni az Isten ígéretében. Ez az első lépés. A második lépés. És hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére. Amit meg kellett harcolnia, hogy ne tekintsen az emberi realitásokra. Sem Sárának elhalt méhére. Az Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adva az Istennek. Eljutott oda, a reménytelenség között reménykedve, edződve a hitben, eljutott oda, hogy hálát tudott adni az ígéret beteljesedése előtt. Eljutott oda, hogy töretlen bizalommal belekapaszkodott az Isten ígéretébe. Teljesen elhitte, hogy az Isten megcselekedheti, amit megígért. És ez a folyamat, hogy Ábrahám nem állt meg közben, nem hagyta fel, nem hagyta ott az Isten ígéretét, hanem ha elcsüggett is, feltekintett az égre, újra felidézte az Isten ígéretét, újra szóba állt az Istennel, aki ígéretet tett neki. Ez a magatartás. Ez lehetővé tette az Isten számára azt, hogy megtanítsa a hit leckéjére, és elvezesse arra a bizalomra, amely teljes engedelmességben nyilatkozott meg az Isten iránt. És ekkor az Isten azt mondta, most már tudom, hogy Isten félő vagy. Amikor Ábrahám ment az úton Izsákkal, és Izsák föltette a kérdést, atyám, itt a fa, itt a tűz, na de hol az áldozati bárány? Akkor Ábrahám azt mondta neki, majd az Isten gondoskodik áldozatra való bárányról, fiam. És utána el kellett neki mondani, hogy az Isten őt jelölte ki. Izsáknak el kellett ezt fogadni. Felnőtt, fiatal ember volt. Ábrahám pedig egy idős ember volt. Ábrahám megkötözte Izsákot, és feltette a fára. És fölemelte a kést. És ekkor szólalt meg az Isten. Állj meg, most már tudom. Most már tudom, hogy Isten félő vagy. Mert az irántam való bizalmadat, minden rezdülésed, minden cselekedeted igazolta. Teljes bizalmat tanúsítottál. Voltak korábban próbák, ahol elestél, de most töretlen bizalmat tanúsítottál. Eljutottál a hit teljességére. Ezért lehetett Ábrahám a hívők atyává. És milyen bátorító gondolat az, hogy az Isten nem az eleséseket számolja össze. Az Isten nem úgy állítja elénk Ábrahámot, hogy hányszor esett el, és hány évig kellett küzdeni azért, hogy hitre vezesse. Az Isten nem az elesések számát, és nem az idejét, a hosszú időt nézi, amíg végre valahára valahogy elvisz bennünket a bizalomig. Az Isten a végeredményre tekint. Azt tekinti örömmel, hogy valakit el tudott vezetni, a töretlen, a rendíthetetlen, a teljes bizalomra. Arra a bizalomra, amely előre tud hálát adni. Arra a bizalomra, amely engedelmességben nyilatkozik meg. Amelynek fontos az Isten személye és az Isten dicsősége. És milyen érdekes, hogy Ábrahám úgy halt meg, hogy egyetlen egy talpalatnyi földet nem örökölt.
hitben halt meg. Távolról üdvözölve az ígéretnek a beteljesedését. Ábrahám az egyik leckében megtanulta a hit leckéjét, az egyik próbában, és egy másik próbában már tudta alkalmazni. Nem vásárolt földeket, nem aggódott azon, hogy fogja örökölni a földet vagy sem, hanem rábízta az Istenre. És bizalommal járta a maga útját, napról napra élve a bizalom életét. Miért fontos ez a mi számunkra? Most jön a befejező utolsó 2-3 vers. A 23. verstől a 25. versig ezt mondja az apostol. De nem csak ő érte iratott meg. Nem csak Ábrahámnak volt szüksége arra, hogy elhangozzon az isteni kegyelem mondata. Mivel hittél nekem, nem rovom fel neked a hitetlenségedet. Igazságot tulajdonítok neked. Az én igazságomat ajándékozom neked. Nem csak ő érte irattatott meg, hogy tulajdonítatott neki igazságul, hanem mi értünk is, akiknek majd tulajdonítatik, azoknak tudnélik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat, a Jézust a halálból, aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Figyeljük meg, hogy Ábrahám kegyelemből kapott felmentő ítéletet. Ezzel összegzi Jakab apostol, a cselekedetei igazolták a hitét, teljessé lett a hite a cselekedetek által. Hitt Ábrahám az Úrnak, és tulajdonítatott neki igazságul. Ne felejtsük el soha, az utolsó ítélet vagy kegyelem, vagy a munkabér elszámolása. Nekünk is majd tulajdonítatik. Nem a mostra utal, hanem a felmentő ítéletre, amelyet az Isten mindazok felett meghoz, akik belekapaszkodnak az Isten ígéretébe úgy, mint Ábrahám, akik küzdenek az ígéret beteljesedéséért, és megteszik a maguk részét, mint Ábrahám, és akik, amikor kudarcot vallanak, nem maradnak benne a csüggedésbe, hanem megújítják a hitüket egészen addig, míg az Isten végig nem vezeti a hit leckéin őket, míg el nem vezeti arra a hitre, amely teljes engedelmességben nyilatkozik meg. És akkor az Isten azt mondja, hogy készen vagyunk. Akkor az Isten azt mondja, hogy alkalmassá vált az életre. Felmentő ítéletet nyerhet. Nekünk is szól ígéret. Ábrahámnak az az ígéret szólt, hogy gyermeket fog születni Sárától. Neki ezt kellett elhinnie. Milyen ígéret szól nekünk? Az az ígéret szól nekünk, hogy mi bár istentelen bűnösök vagyunk, de az Isten meg fog igazítani bennünket. Nem csak annyi szól nekünk, hogy üdvözülhetünk, nem. Ennél sokkal nagyobb ígéret szól nekünk. Az az ígéret, hogy hit által igazakká lehetünk. Lehet, hogy nem helyes ez a mondat, de ezért megkockáztatom. Ehhez képest az örök élet nem sokat jelent. A legnagyobb ígéret az a bűntől való szabadulás ígérete. Mit érne az örök élet, ha bűnnel együtt kellene végigélni? Az Isten azt az ígéretet adja minden embernek, hogy aki hisz Krisztus áldozatában, aki elfogadja az isteni megoldást, aki elfogadja az Isten ígéretét, hogy én megigazítalak téged. Nem te igazítod meg magadat, én igazítalak meg téged. És aki ezért az ígéretért ugyanúgy küzd, ahogyan Ábrahám küzdött a neki adott ígéretért, annak az életében ugyanígy fog beteljesedni. Ugyanez fog megvalósulni. Ábrahámnak tennie kellett az ígéret teljesedéséért, nekünk is kell tennünk az ígéret teljesedéséért. El kell határoznunk az engedelmességet, el kell határoznunk a jónak a követését. De ahogyan Ábrahám hónapról hónapra csalódott, úgy lehet, hogy hónapról hónapra mi is azt éljük át. Uram, megígérted, hogy megigazítasz engem. Én megint bűnt követtem el. Én megint a bűn hálójában vagyok. Hol az ígéret teljesedése? Mikor fog beteljesedni a te ígéreted? Lehetünk ilyen helyzetben. Lehetünk olyan helyzetben, amikor azt súgja nekünk az ellenség. Hagyd fel! Ne akarj megváltozni! Mondd le a megváltozás lehetőségéről! Ne higgy ebben tovább! Hát hiába való, nem látod? Hát meddig akarsz még hinni benne? Az Isten pedig azt mondja, hogy menj ki és nézz fel az égre. És ezen fordul meg az ember élete. Feladja,
és hallgat a hazugságra, hogy úgyse tudsz megváltozni, úgyse tud téged az Isten igazzá tenni, vagy belekapaszkodik az ember az Isten ígéretébe, és azt mondja, hogy én nem magamra tekintek, nem az emberi realitásra tekintek, nem a tényre tekintek. Igen, elestem, de ne őrülj ellenségem, felkelek. Felkelek, és újra az Istenre bízom az én ügyemet, aki majd ki fog engem vinni az igazságra, a világosságra, aki le fogja perelni az én lelkemnek a perét. Az Isten ilyen hitet keres a Földön. Ezt a hitet keresi a Földön Jézus, amikor visszajön. Azt a hitet, amely nem mond le a megszabadulásnak a reménységéről. Azért nem mond le, mert ezt az Isten, ezt az ígéretet minden embernek személyre szólóan adta. Ez az ígéret, ez nem általános ígéret. Ez az ígéret minden egyes emberhez szól, hogyha az ember hajlandó elfogadni. Nem elég, ha az ígéret megszólal az Isten részéről. Az ember részéről választ igényel ez a megszólalás. Az ember dönti el a viszonyulásával, hogy mi lesz a végeredmény. Ábrahám példája arra tanít, lehetünk elesett helyzetben, lehetünk keserűek az ígéret be nem teljesedése miatt. Lehet, hogy évek óta várunk az ígéret teljesedésére. De az Isten valamire meg akar tanítani. És ez a valami az, hogy ne emberi megoldáshoz, hanem teljesen az ő ígéretéhez forduljunk. Hogy minden emberi reménykedést feladjunk, és teljesen az Istenben reménykedjünk, és teljesen rábízzuk a megoldást. Milyen választ adhatunk akkor a címben feltett kérdésre? Ki nyerheti el az igazságot? Hogyan lehet miénk az igazság ajándéka? Hát talán nem ismétlem magamat. Így. Aki úgy hisz az igazság ajándékának az elnyerésében, ahogyan Ábrahám hitt az ígéret beteljesedésében. Nem tudom megállni, hogy nem mondjam azt, szívem mélyéből kívánom, hogy megtanuljuk a hit leckéjét mindannyian. Hogy átélhessük azt, hogy mit jelent bízni az Istenben, mit jelent hitáltal engedelmeskedni az Istennek, és a legreménytelenebb körülmények között is ragaszkodni az Isten ígéretéhez.

Előadás sorozatunk, amely tavaly indult októberben, és most már a 13. alkalmához érkezett, a bibliai proféták és proféciák időszerű proféciát vizsgálatát tűzte ki céljául, és most az utolsó előtti előadást így hirdettük meg, hogy félreértelmezett bibliai jövendőlések, Jézus második eljövetelének elspiritualizálása, a millennium kérdés, a pokol és egyéb más bibliai tanítások, amelyek sem a mai kereszténységben nincsenek a helyükön, még kevéssé az emberek tudatában, az általános közvéleményben. Kedves hallgatók, félrevezető kifejezés ez, hogy kereszténység, mert az utóbbi években, egy évtizedben mindenki kereszténységre hivatkozik, de sokszor csak a szokás vagy a hagyomány kereszténységét látjuk. A bibliai kereszténység sajnos ma is ugyanolyan ismeretlen még, mint évtizedekkel ezelőtt, méghozzá számos olyan döntő pontján ismeretlen, ami végzetes, ami rosszul irányítja be az emberi gondolkodást, az embereknek a kedvét is elveszi a vallástól, vagy a keresztény vallástól, és ennek következtében láthatjuk itt Európában és Magyarországon is, hogy nagyon sokan érdeklődnek más vallások iránt. Például 10-15 évvel ezelőtt egy megfelelően gyakorlati életmód kultúrát hirdető vallások iránt indult el egy nagy érdeklődés. Gondoljanak csak a zsúfolásig teletöltött termekre, a transzcendentális meditáció, a jóga előadásokon. Bizonyos értelemben igazuk is volt az embereknek, mert az emberek azt mondták, hogy mi egy gyakorlati vallást kérünk, egy gyakorlati, hétköznapi vallást, amely megmondja nekünk nem csak azt, hogy miben higgyünk, miben legyen meggyőződésünk, hanem hogy hogyan éljünk, tehát egy bizonyos életmód kultúrát is nyújt. Az már nagyon szerencsétlen és tragikus, hogy eközben senki nem tudhatott meg arról szinte semmit, hogy a Biblia ugyanolyan életmód kultúrát hirdet, életmód megváltozást hirdet, és sokkal tökéletesebben, mint ezek a keleti vallások, de a Biblia nagy ismeretlen itt Európában és Magyarországon. Igaza volt annak a német szerzőnek, akinek a könyvcímét sokszor szoktam idézni önöknek, Bibel bestseller ohne Leser, vagyis a Biblia sikerkönyv, de olvasók nélkül a mi kultúránkban. Nagyon sokan hivatkoznak a Bibliára, de nagyon kevesen tudják, hogy mi van a Bibliában. Hát most a mai előadáson kiválasztottam néhány fontosabb kérdéskört, amellyel kapcsolatban szeretném bemutatni azt, hogy a közvélemény egyáltalán nem tudja, hogy mi van a Bibliában, még a keresztény közvélemény sem, és ez végzetes eltorzulásokhoz vezet szemléletben és gyakorlatban egyaránt. Egyik ilyen és első ilyen nagy kérdés Jézus eljövetelével kapcsolatos. Ugye a Bibliának nagyon nagy tanítása az, hogy Isten a rossznak a megszületését erőszakkal nem akadályozta meg. A Biblia leírja, hogy már a földünk teremtés előtt megszületett a rossz egy mennyei lázadás következtében, és ez a rossz egy angyal fejedelemben összpontosult Sátánban, akit azonban Isten hatalommal, kényszerrel nem semmisített meg. Isten alkalmat adott Sátánnak arra, hogy kifejtse a nézeteit, kifejtse az egész életszemléletét, és akkor, amikor az első emberpár beengedte Sátánt a világba, és eláradt itt ezen a földön a rossz, ahogy mondja Pál apostol a Római Levél 5. fejezetében, az Isten akkor is várt, és az Isten nem avatkozott közbe erővel és hatalommal. De a Bibliából kitűnik, hogy ennek az isteni magatartásnak, ennek a nagyon megfontolt isteni magatartásnak egy messze számított terv áll a hátterében, hogy Isten úgy akarja a rosszat kiiktatni a világmindenségből, hogy az értelmes lények meggyőződésével és közreműködésével, hogy aztán majd egyszer senki ne kívánja vissza a rosszat. Tehát azért húzódik ez az egész világtörténelmünk ilyen hosszúra, mert Isten nem hatalommal, nem erővel akarja legyőzni Sátánt, egyébként is Sátán lázadása erkölcsi természetű volt, és egy erkölcsi természetű lázadást nem lehet erővel és hatalommal megsemmisíteni. Ugyanolyan erkölcsi válasz kívánkozott rá. Az egész Biblia erről szól, hogy Isten hogyan készítette elő Jézus első eljövetelét, hogy Jézus miért jött el először,
hogyan győzte le a rosszat, hogyan mért rá döntő csapást azzal, hogy ő maga soha nem vette át a rossznak az eszközeit. Ő maga megmutatta Jézus, hogy emberi formában lehet olyan életet élni, hogy nem élünk a rossz eszközeivel. De az biztos, hogy a Bibliának a nagy tanítása Jézus első eljövetelén kívül Jézusnak a második eljövetele. Ez az, ami sajnos teljesen kiveszendő félben van a kereszténységben, ennek a tudata, ennek a hirdetése, hogy Jézus, amikor másodszor jön, van egy nagyon szép kifejezés erre, az Efézusi Levél 4. fejezet 30. versében, a teljes váltságot hozza el az ember számára, a rosszból való teljes megváltást. Jézus első eljövetele ennek a megváltásnak a lehetőségét ajánlotta fel minden embernek, és ahogy aztán ezzel az ember él, úgy hozza el Isten a teljes váltságot, amikor a rossztól teljesen, tökéletesen az egyes emberi életeket is meg fogja szabadítani, és az egész történelmet megszabadítja a rossztól. Azután jön a Biblia szerint Jézus második eljövetele után az a bizonyos millennium, és azután pedig a rossznak a teljes megsemmisítése, amely Jelenések könyve 20. fejezetében egy fél mondatban így állhat előttünk, hogy tűz száll alá az égből, és Sátánt, és démonait, és mindenkit, aki a rossz hívéül szegődött, Isten megsemmisíti, de az utolsó pillanatban nyúlva Isten részéről csak a hatalomhoz. Tehát Isten most figyel és hallgat, vár, lehetőséget ad minden embernek, hogy vajon mi emberek kívánva kívánjuk-e a végső váltságot, a teljes váltságot, egy olyan világban élni, amelyben nem lesz majd rossz, nem lesz majd bűn, és ennek következtében fájdalom és halál sem. A korai keresztényeket ez éltette, ezért is várták Jézus második eljövetelét. Szokás a mi modern korunkban úgy lekezelni az ős keresztényeket, és úgy nyilatkozni róluk, hogy micsoda fanatikus, buzgó emberek voltak, hogy ők várták Jézus közeli második eljövetelét. Ebben nincs sok igazság, mert akit szeretünk, azt várunk. A földi életben is, akivel szeretnénk találkozni, gyermek, házastár, szülő, minden elválás után már alig várjuk, hogy mikor találkozunk azzal, akit nagyon szeretünk. Csak az első keresztények szeretetét húzta alá, hogy ők Jézus második eljöveteiről, mint közeli eseményről beszéltek. Természetesen ennek voltak vadhajtásai, például Tesszalonikában, de hát az első és a második tesszalonikai levélben Pál apostol nagyon szépen kezelte ezeket, nagyon szépen rámutatott arra, hogy a Krisztus napja nem holnap és holnap után jön el, még bizonyos történelmi folyamatoknak be kell következniük. De az biztos, hogy az őskereszténység példamutató volt abból a szempontból, hogy szerette Jézust, mint személyt, mint megváltót szerette, és várta a vele való találkozást. Az Efézusi levél után hadd olvassak fel egy részletet Pál apostolnak egy másik leveléből, a Filippi levél 3. fejezetéből, ahol szinte ütköztet két magatartást, a Krisztus váró magatartást és a Krisztus nem váró magatartást. A Krisztussal találkozni szerető emberek reménységét, és az olyan embereknek az életvitelét, akik csak élnek, akiknek az Istenük a hasuk, ahogy majd fogom olvasni, akik csak úgy élnek máról holnapra, tulajdonképpen testi szükségleteiket kielégítve, más helyütt úgy mondja a Biblia, hogy élnek, mint az oktalan állatok. A következőt mondja Pál apostol. Legyetek én követőim, atyám fiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi néktek példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképpen, akik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei, kiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, akik mindig a földiekkel törődnek. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, am az ő hatalmas munkája szerint, mely által maga is alávethet mindeneket. Ez volt a keresztények reménység, hogy Krisztus eljön, azt mondja, hogy a mi országunk a mennyekben van, Krisztus, amikor itt járt a földön, leginkább így szólt a tanításaiban, hogy mihez hasonlítsam a mennyeknek országát, és egy országról beszélt, ahova már most tartozhatunk a belső meggyőződésünk szerint,
És ez az ország majd eljön egyszer a földre a megtartó Úr Jézus Krisztus által, aki elváltoztatja mi nyomorúságos testünket, aki újjáteremti az embert, azokat az embereket, akik megtanultak küzdeni a rosszal szemben is, és törekedni a jóra is, ezt következetesen tették. És ennek a teljes váltságnak a napja, Krisztus második eljövetele kötötte le az első keresztényeknek a figyelmét, várakozását. Ennek jegyében élték meg a maguk keresztény életét. Ezért lehetséges, hogy ezek a Istentől arra nézve, hogy például ez a 2000 éve járt Jézus, őt rosszabb. Hát most Jézus küldetménye az értelme, de a Bibliában nagyon sok kijelentést találunk erre nézve is, hogy Jézus még miért nem jött el azt a hat, amit erkölcsileg megszerzának azzal küzdelmében, egyszer sem követve el rosszat, a keresztfáj, az Isten halálát vállalva adta az életét az emberekért. Például Jézus a feltámadása után mondott egy nagyon rendkívüli és egy rövid. Ez Máté evangélium a 20-ben talán így hangzik, adatot minden és földön. Jézus ezt a feltámadása után már elmondta, hogy néki adatot minden hatalom menjen és földön. Hát ha neki adta Isten a hatalmat, miért nem érvényesítette Jézus a hatalmat? Miért nem zárta le a világtörténelmet már korábban? Miért nem hívják már azóta a földünket a nyugalom, a békesség és a boldogság honának? Megválaszol erre Jézus később a Jelenések könyve 11. fejezet 15. és 19. versei közötti úgynevezett hetedik trombita szó látomásban, ahol Jézus világosan mondja, hogy az ő hatalom átvétele azért késlekedik, mert nem csak azt szerette volna, hogy ő győzzön itt a földön, hanem Jézus azt is szeretné, hogy a követői győzzenek, méghozzá nem csak egyénenként, hanem közösségben is. És a történelemben egy óriási vargabetűt írt le az egyháztörténelem, hiszen a kereszténység sajnos az első századokban eltorzult, és ennek az eltorzulásnak messze menő következményei voltak, erről beszéltem a legutóbbi előadáson, kereszténység és a hatalom, tehát kereszténység, amikor elfogadta a hatalmat. És Jézus világosan mondja, hogy csak a hetedik trombita szó napjaiban lesz az, amikor Jézus a nagy hatalmát magához veszi. Milyen érdekes, itt azt mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És több évszázad után mondja csak azt, hogy ő a nagy hatalmát már magához fogja venni, hogy aztán a Jelenések könyve 19. fejezetében azt is láthassuk, hogy Jézus érvényesíteni fogja a hatalmát, eljön a földre és kiveszi az ember kezéből, a gyilkos ember kezéből a föld irányítását, és azoknak a kezéből, akik éppen azon fáradoznak, hogy az ő igazi választottait, a Krisztus igazi követőit írtsák ki a föld színéről. Mondom, erről az elmúlt előadásban emlékeztem meg a hatalom kérdéséről. De mennyire világos és mennyire egyértelmű, hogy Jézus Krisztus nem úgy bánik a hatalommal, mint hogy azt az emberektől megszoktuk. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogyha egy ember kezébe hatalom kerül, vagy hogyha egy csoport, vagy egy párt, vagy egy ország, vagy egy nagy hatalom kezébe hatalom kerül, akkor mi fog bekövetkezni? Az emberi világban azt látjuk, hogy az emberek a hatalomért úgy harcolnak, mint a koncért, ha megragadják a hatalmat, nagyon gyorsan akarják érvényesíteni, és a maguk számára nagyon sok gesztenyét akarnak kikapargatni, emberek is és csoportok is. A hatalom félelmetes erővé vált a történelemben, félelmetes és borzalmas erővé, ahogy azt egyébként Dániel könyve 2. fejezete is közdi már, de főleg a 7. fejezetében látjuk a hatalomért való irtózatos küzdelmet. Nos, hát az ember így bánik a hatalommal, Krisztus nem így bánik a hatalommal. Krisztus először erkölcsi jogot nyert, hogy hatalma legyen, ezt a kereszt áldozatával vívta ki. Utána a történelemben hagyta az eseményeket, miközben támogatta az ő igazi követőit, de megengedte az igazi követőinek nyomorúságos üldözését, megengedte a középkort, megengedett a történelemben olyan évszázadokat, kedves hallgatók, amelyeket jobb lenne kitörölni. Az elmúlt századról is azt mondta nemrég egy történész, hogy a 20. századot el kéne felejteni.
Hát ha csak olyan könnyen menne mondjuk egy-két évszázadot elfelejteni, mondjuk a nagy inkvizíciós évszázadokat, vagy nem tudom én a kerékbetörések évszázadát, vagy a mágiák évszázadát, vagy az atomhalál árnyékába került 20. század, csak olyan könnyű lenne elfelejteni, nem lehet elfelejteni. De az biztos, hogy a történelemnek iszonyatos évszázadai sorakoznak a hátunk mögött. Jézus Krisztus mindezt megengedte, hogy olvastuk Jelenések könyve 6. fejezetében, amikor emberek ártatlanul kiontott vére már kiáltott, hogy Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Jézus Krisztus tűrte. Hagyta az évszázadokat, erőt adva benne bízó embereknek, és kegyelmet adva olyanoknak, akik gonoszságokat cselekedtek, de Krisztusnak a hatalomhoz való viszonya, ha csak önmagában ezt néznénk végig a Bibliából, azt szemlélteti, hogy Krisztus mindenkit meg akar menteni. Krisztus nem szívesen mond le egy emberről sem. Péter 2. levele 3. fejezete olyan világosan közli ezt, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr mindannyiunkért, nehogy némelyek elvesztenek, hanem mindenki üdvösségre jusson. És Jézus miközben tűrés, ugyanakkor viszont cselekvőkép is alakítja az eseményeket, és erről szól Dániel és Jelenések könyve lekivált. A 19. fejezetében a Jelenések könyvének aztán látjuk, hogy megnyílik az ég, és Krisztus közbeavatkozik. Most használja a hatalmát. Először erkölcsileg jogot szerez a hatalomra, utána majd az ítélettel elkezdi érvényesíteni a jogát, tehát második eljövetel előtt elkezdi az ítéletet, hogy visszaítélhesse az életet azoknak, akiket a második eljövetelekor feltámaszt. Jézus esetében a hatalomhoz való viszonyulás ez. És még egyszer mondom önöknek, hogy Jézus nem azért vár a történelemben, mert már ne tudott volna eddig is közbeavatkozni. Hát ha Jézus létezik, ha Jézus Isten, már rég közbe tudott volna avatkozni. De mire vár Jézus? Csak két Biblia verset kell megjegyeznünk, és egyetlen egy szócskát. A Bibliának egy különleges szava ez, németek talán jobban fordítják, amikor es ist vollbracht-tal fordítják. Mi magyarok sokféleképp fordítjuk, hogy beteljesedett, elvégeztetett, meglett. Jézus a keresztfán kimondott szava, az a János 19.30-ban megörökített, beteljesedett. Talán ez a legszebb kifejezés, beteljesedett. Amire az Isten utalt, hogy majd jön valaki és megmutatja a szeretet győzelmét a rosszon, a bűnön. Jézus megmutatta azt, hogy emberi természetben lehet győzni a bűn felett. Jézusnak a győzelmi kiáltása volt a keresztfán, hogy beteljesedett. És ugyanezzel a kifejezéssel találkozunk Jelenések könyve 10. fejezetében, a 7. versben, ezt fel is olvasnám önöknek szó szerint, ez így hangzik, a 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik, ugyanaz a szó áll, tehát beteljesedik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát ugyanaz a kifejezés. Jézus azt mondja a keresztfán, hogy beteljesedett, és azt mondja a történelem végének egy bizonyos eseményről, azért mondom, hogy a történelem vége, mert a 7. trombita szó az már a történelem vége, ugye a Jelenések könyvében a 7 levél, a 7 pecsét, a 7 trombita szó, ez a 7. szám, elindul Jézus első eljövetelétől, ez az első levél, első pecsét, első trombita szó, és a 7. már a 2. eljövetelt közvetlenül megelőző időszakban járunk. Tehát a 7. angyal szavának napjaiban, amikor az trombitálni fog, akkor majd beteljesedik az Istennek ama titka. Milyen titka teljesedik be az Istennek? Hogy ahogy Jézus kimondta ezt a szót, hogy beteljesedett a keresztfán, egy győzelmi kiáltás, a történelem is egy győzelemmel ér véget. A Krisztusban hívők teljes győzelmével, akik álhatatosak maradnak Krisztushoz egy olyan világban is, amelyben, ahogy előbb említettem, az írmagját is szeretnék kiirtani az igazi Krisztus követésnek és az igazi kereszténységnek. Jézus, aki iszonyatosan szenvedett egész életében, de főleg a Getsemáné kertől a Golgotáig, a Jézus szenvedéséhez hasonló megpróbáltatásokat élnek át keresztények, de Krisztus és a lélek segítségével győzni fognak. Itt is egy beteljesedés, egy csúcs Jézus életében, itt is egy beteljesedés a történelem végén, győzelem a Krisztust követők életében.
És Jézus ezekért az emberekért jön el. Jézus második eljövetele szükségszerű több szempontból is. Az előző előadásokon néhány szempontot már körbejártam. Gondoljanak arra, amikor arról volt szó, hogy a Biblia szerint az egész földünk hogyan épül le, amikor ugye az ökológiai válságról volt szó, hogy a Biblia milyen messze menően részletezi ezt a proféciákban. Tehát egy bizonyos szempontból a földünk is olyan állapotba kerül, hogy az élet válik kétségessé, tehát Jézusnak ezért is vissza kell jönnie. Jézusnak azért is vissza kell jönnie, mert az erkölcsi állapotok fajulnak oda az emberiség történelmében, hogy az igazán élni vágyókat, az igazán Krisztus követőket halálig menő üldözések veszélyeztetik. Ezért is közbe kell avatkoznia Jézusnak, a nap 24. órájában fog közbeavatkozni. Nagyon sok oka van tehát Jézus második eljövetelének, és ahogy említettem önöknek, ez az igazi keresztények között, nem csak az ős keresztények között, hanem később is a középkorban, Luther idejében, a 17.-18. században, múlt századig bezárólag kis keresztény csoportok életében élő reménység volt, hogy Péter apostol mondta, élő reménység volt Krisztus második eljövetele. De ahogy említettem önöknek, az előadásunk első pontjában erről kell megemlékeznem, hogy a mai nagy kereszténységben Krisztus második eljövetele, nem tudom, hogy nevezzem ezt, mese? Illúzió? Valószerűtlenség. A mai kereszténységben ez, hogy Jézus másodszor eljön, és ez a második eljövetel nagyon közel van. És ennek okozati összefüggései vannak, hogy miért van közel, ez a reménység teljesen kiveszett. Erről nem beszélnek. Szeretnék önöknek, hogy lássák, hogy miről van szó, hogy pár sort felolvasni egy magyar nyelven többször kiadott, először a 80-as években megjelent hatalmas nagy dogmatikai műből. Kezemben a második kiadás van, dr. Előd István katolikus dogmatika című könyve ez. Ennek a dogmatikának több fejezete van, és az egyik fejezete beszél a Jézus második eljöveteléről szóló bibliai tanításokról, a hetedik főrész, ez az eszkatológiai rész. Tessenek megfigyelni, pár mondatot olvasok fel belőle, hogy mit mond a szerző, hogy a mai teológia álláspontja szerint hogyan is kell egy kereszténynek érteni Krisztus második eljövetelét. A 658. lapról a következőképpen olvashatjuk. De mikor Jézus világvégi eljöveteléről szólunk, kerülnünk kell annak látszatát, mintha ez az eljövetel helyváltoztatással járna. Érdekes mondat. Még egyszer felolvasom, hogy tetszenek-e érteni. Mikor Jézus világvégi eljöveteléről szólunk, kerülnünk kell annak látszatát, mintha ez az eljövetel helyváltoztatással járna. Magyarul nem jön el Jézus. A megdicsőült Krisztus teste fölötte áll a tér és idő kategóriájának, számára a menny nem jelent helyet, eljövetele tehát azonos lesz epifániájával, azaz megdicsőült embersége mindenki előtt való kinyilvánításával. Akkor az egész emberiség olyan változáson megy keresztül, hogy mindenki kénytelen lesz megtapasztalni a láthatatlanul állandóan köztünk élő dicsőséges Krisztust. Így tehát voltaképpen nem Krisztus jön el hozzánk, hanem a világ érkezik el ő hozzá, amennyiben a történelem során fokozatosan olyanná fejlődik, hogy a történelem végén képes lesz befogadni mindazt, amit Krisztus a megváltással kiérdemelt számára. Nem tudom, hogy ez egy magasan retorizált tudományos próza, ahogy mondaná Molière Úrhatnám polgára is, hogy ez kérem, ez egy próza is, egy nagyon magas próza, hogy mennyit tetszettek ebből megérteni. A szerző azt mondja, hogy tulajdonképp nem Jézus jön el. A világ fejlődik oda, hogy befogadja majd a krisztusi tanításokat, a világunk egy csodálatos változáson fog átmenni, és ez a változás abban lesz majd megragadható, hogy amit Krisztus megszerzett a világ számára a megváltói áldozatával, azt a világ elfogadja. Magyarul az emberiség megjobbul, és az emberiség fejlődik egy krisztusi szintre, úgyhogy nem is kell Krisztusnak eljönnie. Ez egészen más emberlátás, egészen más jövőkép, mint az, amit a Biblia hirdet.
A Biblia azt mondja, hogy az emberiség sajnos katasztrofálisan halad lefelé a történelme során, mindenféle szempontból, de főleg erkölcsileg, és Jézusnak azért kell eljönnie, hogy teljes váltságot, megváltást, végső szabadítást hozzon. Ezzel szemben a mai kereszténységben ez nem csak egy dogmatikai műnek a kijelentése, de egy széltében, hosszában elterjedt nézet, hogy tulajdonképpen szépen fejlődünk, hiszen a fejlődést már olyan régen belénk súlykolták. Hát már legalább 140-150 éve ugye az emberiségbe súlykolják azt, hogy az emberiség halad, meg az emberiség fejlődik, meg az emberiség egy vágyott nagy cél felé fog eljutni. Hogy mindenki úgy veszi ezt, hogy igen, Jézusnak nem kell eljönnie, hanem ez az eljövetel, ez tulajdonképpen ez csak egy jelkép, ez csak egy költészet. A valóság az, hogy az emberiség hatalmas módon fejlődik, és elérkezik a krisztusi magasságokba, úgyhogy nem Krisztusnak kell eljönnie ide, hanem az emberiség ér el Krisztushoz. Kedves hallgatók, fölvetném önöknek a kérdést. Emberileg, az emberi természet szerint melyikben könnyebb hinni? Melyiket fogadják el tömegek, nagy tömegek? Az, hogy baj van, nagy problémák vannak, és Krisztusnak a szabadítására van szükség ahhoz, hogy egyáltalán mentse a menthetőt és az életet, vagy pedig elfogadni azt, hogy nincs baj, szépen haladunk és fejlődünk, és majd az emberiség megjobbul, és elfogadja a krisztusi tanításokat. Én azt hiszem, hogy nagy tömegekben, és a nagy tömegek sokszor nem szoktak gondolkozni, nem szoktak egyről a kettőre haladni, nem szokták szembesíteni a gondolataikat, a tapasztalattal sem ellenőrzik ezeket. Nagy tömegek számára nagyon lenyűgöző jövőkép, nagyon szép távlat, hogy hát haladunk, és majd elérkezünk ahhoz a ponthoz, ahol krisztusi magasságokba lendül a történelem. Végzetes, borzalmas torzulás ez ahhoz képest, amit a Biblia hirdet, és nem is csodálkozhatunk, hogyha ezzel a torzulással képződött vákumot még külön más tévtanítások töltik be, például olyan felekezetek részéről, amelyek valóban riogatják az embereket, félelmet keltenek, pontos dátumokat próbálnak megfogalmazni, vagy itt éppen a 2000. év eljövetelével kapcsolatban láttuk, hogy mennyiféle izgalomba lehet belesodorni embertömegeket, és akár az egész emberiséget is. A Bibliának a világos nagy tanítása az, hogy Jézusnak el kell jönnie. És ez az eljövetel szabadítás lesz, ez a végső váltság lesz. Az elmúlt előadáson három jelképet is felsoroltam ezzel kapcsolatban, hogy ez mennyire örömteli esemény lesz az aratásnak, az aratáson kívül a mennyegzőnek, és az aratás a mennyegző után pedig a vajúdásnak a bibliai hasonlatait és jelképeit. Maga Jézus beszélt így a második eljöveteléről, amielőtt vajúdik a világ, amielőtt a világ egy új történelmnek adná át a helyét, amit majd Krisztus fog vezetni. Kedves hallgatók, hogyan is nevezzem ezt az eltorzulást? Nagyon súlyos kifejezést fogok választani. A bibliai eltorzulások hátterében eszmeileg is, meg történetileg is egy dolog áll. Jézus Krisztus eltávolítása az életből és a történelemből. Ha valaki végig tekinti ezt az egész folyamatot, hogy a kereszténység történelmében hogyan is alakult ki ez, hogy az őskereszténység még egy eleven Krisztus várásban élte az életét, a mai kereszténység, nagy kereszténység, tulajdonképpen fél Jézus második eljövetel, és azt mondják az emberek, hogy ha lehet, akkor ne az én időmben. A keresztények várták a teljes váltság napját, a levelet újra idézem, és most pedig ott állunk, hogy tulajdonképpen Jézus második eljövetel egy nem kívánatos esemény, sőt, már a beszélgetés, egy féletorzulás, és mondom, ha talán kemény is ez a kifejezés, de én minden esetre ezt igaznak vélem, Jézus Krisztusnak a módszeres eltávolítása az életből és a történelemben, ami zajlik a történelemben, hiszen Sátán a kereszt áldozatával. De Sátán egy valamiféleképpen tudja Krisztus ügyét támadni,
hogyha az evangéliumot rontja meg, hogyha a Bibliához való viszony szünteti meg, hogyha Krisztus követőinek az életében hoz el súlyos torzulásokat, és azáltal járatja le magát a krisztusi tanításokat, nem csak a kereszténységben, hanem az egész világ előtt. Igen, kedves hallgatók, ebből az egyetlen egy gondolatból a többi tévtanítás is, és a többi félreértelmezett bibliai tanítás is megérthető. Jézus Krisztust eltávolítani az életből és a történelmből. Egy kicsit véresen mondom a dolgot, kicsit nyersen, de hiszen erről van szó. Ebből következik egy második dolog is. Napjainkban nagyon terjednek olyan tanítások, amelyek keresztények körében is szélesen elfogadásra találnak, vagy legalábbis keresztények is fontolgatják, hogy ez talán összeegyeztethető a Bibliával. Ilyen tanítás például az evolúció vagy a fejlődés elmélet, ami a 19. századtól fogva szinte minden egyház teológiájába bebocsáttatást nyert. Én a Magyar Tudományos Akadémián eszmetörténettel foglalkoztam körülbelül 10-15 évvel ezelőtt, tehát abban a kiváltságban volt részem, hogy évekig vizsgálhattam a 19. században eszméknek az alakulását. Ugye Darwin a maga műveit 1859-től tette közzé, ugye a fajok eredetét és a többit. Egyébként a nagyapa már 1800-ban, ugye a Darwin nagyapja már pontosan ugyanazokat a dolgokat leírta, természetes kiválasztódás, fajok harca, létért való küzdelem, de hát akkor még nem volt ez annyira a levegőben. A levert forradalmak után és a kapitalizmus erőre kapása után, a múlt század, illetve most már így mondom, a 19. század 50-es éveitől fogva ez a levegőben volt, hogy ahogy az állatvilágban az erősebb legyőzi a gyengét, hát az emberi világ is ilyen, kérem. A darwinizmussal együtt a szociáldarwinizmus is életre kelt, vagyis az a képtelen és emberellenes gondolkodás, ami azonban a kapitalizmusnak mind a mai napig kedvez, hogy az agresszív ember az igazi ember. Ahogy az eszme történetben vizsgáltam a darwini eszméknek az útját, aztán azóta erről könyvet is írtak mások, én a Jó Hírben jelentettem meg erről két tanulmányt, azt vettem észre, hogy először a protestáns egyházak fogadták be a darwinizmust. Már a múlt század, illetve, bocsánat, most mindig így kell mondanom, már 19. század 70-es, 80-as éveiben luteránus és református teológusok már kezdtek barátkozni a darwinizmussal és beépíteni az egyházi rendszerbe, hogy tulajdonképpen a bibliai teremtés történet az csak egy költői leírás, de hát ahogy Darwin magyarázta és ahogy az evolúcionizmus magyarázza, úgy történt, ez tudományosan csak így történhetett, hogy szépen az egysejtű, többsejtű egyetfejlődés, közös ős, a majom és a többi és a többi. Föltűnt nekem, hogy például a katolikus egyház milyen hatalmas könyveket jelentetett meg a darwinizmussal szemben. 1880-as, 90-es években el is verték jól a port a protestánsokon, hogy mondva, hogy ti vagytok a Biblia népe, ti hivatkoztok a Bibliára, és ti elfogadjátok a darwinizmust. Körülbelül úgy mutatott rá a katolikus egyháza, a protestáns egyháza hibájára, mint ahogy ezt Móricz Zsigmond halhatatlanul megírta a Légy jó, mint halálikban, amit ha újra tetszenek olvasni, csak a földrajzórát tesnek újraolvasni, akkor szerencsétlen kis nyilas misiót felel a tanár előtt, ugye a debreceni református kollégiumista,

miféleképpen nem párosítható. De milyen érdekes, hogy ugyanez a katolikus egyház a 20. században, miután Teilhard de Chardin, ugye a híres jezsuita tudós, aki próbálta összepárosítani az evolúciót, a teremtés története, lehunyta a szemét, az 1955-ben volt, azután egyházi tantétellé vált szinte azt mondhatnánk az evolúciónak az elfogadása. 1996-ban ki is jelentette, híres dátum 1996 őszén, II. János Pál pápa, hogy az ember testileg a majomtól származik, de a halhatatlan lelkét maga az Isten adta az embernek. Tehát van egy majomtól származó testünk, és van egy Istentől származó halhatatlan lelkünk. Ahogy Lukács György mondta, híres marxista filozófus, összepárosították a fokhagymát és a dobostortát, mert ő még ennek tudta be a 60-as, 70-es években az evolúcionizmus és a kereszténységnek, a bibliai kereszténységnek az összepárosítását. Megdöbbentő, hogy az eszmék története mutatja, hogy egyszerűen hatalomra szertevő egyházi közösségek hogyan próbálnak ezzel a hatalommal úgy bánni, hogy mennél több embernek lehessen kedvezni. Hát ha az emberek között elterjedt az evolúció, hát üssek ő, hát akkor a majomtól származunk. Hát akkor viszont mit kezdjünk a Bibliával? Hát a Bibliával annyit fogunk kezdeni, hogy kijelentjük, hogy a Biblia kérem szépen a kezdetén az első két fejezetében tulajdonképpen egy nagy költészet. Vagy csak szimbolikusan kell érteni. Ott nem érdekes az, hogy most Isten vette az embert a föld porából, lehelte bele az élet lehelletét, Isten mindenkit speciálisan teremtett, nem a majomból, nem ebből, nem abból, hanem külön teremtette az embert. Ez csak jelkép, az egész csak egy mese. Tehát tulajdonképpen egy ilyen nagy horderejű kérdés, az eredet kérdése. Hogy honnan eredünk? És egyáltalán mik vagyunk? Ha egy ilyen hatalmas nagy kérdést el lehetett ezzel intézni, akkor manapság miért ne lehetne elintézni egy olyan kérdést például, hogy mi van a halálunk után? Mi van a halálunk után? Hogy mi van a halálunk után, ezt már nagyon sokszor, sokat rebesgették az emberek, erre a Biblia világos választ ad. Biblia azt mondja, hogy a halálunk után alvás van, öntudatlan, néma csend. Az ember elfogyasztotta az életet, meghalunk, leépült bennünk az élet. Nincs is jogunk élni. A halál után néma csend van. Maga a Biblia is tud azonban olyan vallásokról, amelyek az emberiség kezdetétől fogva hirdették azt, hogy tulajdonképpen a halálunkkal nem szűnik meg az élet, a halálunk után van valami. Hogy a halálunk után van valami, ha ezt már kimondjuk, hogy a halálunk után van valami, akkor teljesen egyértelmű, hogy az már csak egy másodlagos, harmadlagos kérdés, hogy mi van. A lelkünk tovább él? Vagy az egész lényünk valahol tovább él? Vagy reinkarnáció van? Sokan nem tudnak napirendre térni, hogy ez a reinkarnáció kifejezés, amelyet az elmúlt 10-15 évben egyre többet lehet hallgatni. Sokan a Bibliára hivatkoznak, hogy Jézus is beszélt már a reinkarnációról, ugye a bizonyos Keresztelő Jánosra tett utalásában, hogy Illés reinkarnációja lett volna Keresztelő János Máté 11. fejezete és más fejezetek alapján. És nagyon sok ember rögtön megbarátkozik és elfogadja ezt a ma széltében, hosszában elterjedő tanítást, hogy hát az Isten csak nem ítél bennünket elveszésre. Egy élet, egy pár évtized rossz dolgaiért, elkövetett bűneiért. Isten megadja újra a lehetőséget, hogy javítsunk. Hogyan adja meg újra a lehetőséget, hogy javítsunk? Hát, hogy reinkarnálódunk, újra megszületünk. És újra van egy életünk, lesz egy életünk, és kijavíthatjuk az előző élet hibáit. Ha nem, akkor egy harmadikban, negyedikben, ötödikben. Milyen érdekes, hogy a keleti vallásokban azért a reinkarnáció a kezdetén, mondjuk egy brahmanizmus vagy egy buddhizmusban, éppen a félelmetes életre ítélésnek az eszköze volt, mert ők azt tanították, hogy tulajdonképp rossz dolog élni, és a reinkarnáció több ezer évvel ezelőtt azt jelentette, hogy aki nem mond le az életről, az újra meg fog testesülni. Ez most a 20.-21. századra 180 fokos fordulattal egy más jelentést vett föl. Ma azt akarják elhitetni az emberekkel, hát, hogy az Isten nem olyan, hogy az Isten

téged elítélne egy élet hibáiért, tehát olyan esetleges és gyors egy élet, lesz idő kijavítani, erre vallások épülnek, lélekgyógyászat épül. Kedves hallgatók, itt is miről van szó? Krisztust eltávolítani az életből és a történelemből. Mert ha azt mondjuk, hogy Krisztus áldozata, amit ő így mondott a keresztfán, hogy ez győzelem, beteljesedett, ha Krisztus áldozata mindenre elég, és itt a földi élet során meg tudunk változni, pár évtized elég ahhoz, hogy mi megváltozzunk, mert Jézus a győzelmet hozta el, Jézus elhozta a megváltást, és az erkölcsi megjobbulásnak a kulcsát kezünkbe adta, és az ő segítségével, igen, itt a földi életben mindenki megváltozhat. Jézus világosan és komolyan mondta Nikodémusnak, hogyha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Itt a földi életben Nikodémus idős volt már, amikor elment Jézushoz itt a jeruzsálemi éjszakában az olajfák hegyére, és Jézus mégis azt mondta neki, egy idős ember is, akinek már a napjai meg vannak számlálva, egy idős ember is megváltozhat. Itt a földi életben. Krisztus kegyelmehez elég. Pál apostol is azt mondta, hogy Isten azt mondta neki, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. Igen, itt a föld életben meg tudunk változni, meg tudunk jobbulni. Nincs szükség újra reinkarnálódni, nincs szükség újra testesülni. De kedves hallgatók, abból a világból, ahonnan száműzik Jézus tanítását és magát a jézusi gyógyító erőt és kegyelmet, ott mindent el lehet hitetni az emberekkel. Ha az embereknek nincs tudomásuk Krisztus tanításairól, ha az emberek nem olvassák a Bibliát, nem olvassák egy az egyben Jézus kijelentését, ott mit nem lehet elhitetni az emberekkel? Hogy valaki a reinkarnációt hirdeti és hiteti el, más valaki azt mondja, hogy semmi nem lesz a halál után, semmi, Isten nincs is, és beleszervülünk az élő világba, és a porunk beleépül a természet anyagába. Mindent el lehet hitetni. De ha Krisztust ismerjük, és a tanításait komolyan vesszük, akkor viszont azt látjuk, hogy az egész reinkarnáció kérdés tulajdonképpen egy olyan pótlék, ami az embereknek soha jó lakást nem fog hozni, ami az embereknek a lelki problémáikat meg nem fogja oldani, csak egy ideig úgy látszik, úgy tűnik, minthogyha ez lenne a megoldás. És hogyha az emberekkel el lehet hitetni azt, hogy Jézus eljövetele nem lesz, hanem majd az emberiség fejlődik, és majd lesz egy 1000 éves millennium Jézus második eljövetel előtt, és hát hol van az még? És addig pedig számtalan lehetőség lesz a megjobbulásra, lehetőség lesz az örök élet elnyerésére. Ha ezeket a hatalmas nagy tételeket el lehetett mozdítani a történelemben, akkor hogy ne lehetne rátérni olyan dolgokra is, amelyek látszólag a régmúltnak a maradványai, például az, amit harmadikként meghirdettünk az előadásunk címében, hogy ne lehetne beszélni olyan sokszor a pokolról, meg a pokolbeli büntetésről, meg egyáltalán az egész Isten, aki az embert, az embereket gyötörni és büntetni fogja a kérdésről. Nagyon fájó emlék maradt bennem, több mint 10 évvel ezelőtt történt, hogy egy édesanya elhozta ide a jogi karra a gyermekét, akit az ő elmondása szerint nem tudott igazán elvinni prédikációk meghallgatására, mert meg volt hirdetve egy ilyen téma, hogy van-e pokol, és én kifejtettem ott, hogy a Biblia szerint nincs pokol, legalábbis olyan értelemben nincs, hogy ma azt az emberek gondolják, meg régen ezt hirdették, és a gyerek hazafelé dúdorászva ment, és nevetgélve is mondta az anyjának, hogy hát erre riogattál, és ezzel keltettél bennem félelmet. Hát itt is egy előadó azt mondja, hogy nincs pokol. Kedves hallgatók, a Biblia nem beszél olyan Istenről, aki végtelenségig büntetne embereket, aki gyötörne embereket. Ha valaki az Ószövetségben csak eljut az Ezékiel könyve 18. fejezetéig,
És ott elolvassa a 21-től a 23-ig tartó verseket, az egész fejezet mondjuk erről a kérdésről szól, a megváltozásról, a megjobbulásról, és ha egy ember bármilyen rovott életet élt, de megváltozott az Isten Krisztus áldozatával mindent megbocsátott neki, itt hangzik fel a híres kérdés. Hát gyönyörködöm én a meghaló halálában? Nem abban gyönyörködöm, hogy élvén éljen, mondja az Úr. Hát Isten nem gyönyörködik abban, hogy emberek elvesznek, sem itt a földön nem gyönyörködik emberek halálában. Még kevésbé gyönyörködik az Isten abban, hogy ő valami végtelen súlyú büntetésként azt mérni az emberekre, hogy állandóan gyötrődjenek és kínosztassanak valami föld alatti, vagy valami világon kívüli helyben, aminek a pokol nevet adják. Ugye az Ószövetségben van ez a kifejezés, hogy Seol. Ez a Seol kifejezés, amit aztán később a magyar Biblia is sokszor így vesz át, ugyanilyen szólag, hogy a Seolba megy a lelkem, és így tovább. Ezt ugye görögre lefordították ezzel a kifejezéssel, hogy Hádész. Két kifejezés, a héber is meg a görög is annyit jelent eredetileg, hogy sír, sírgödör. Az csak egy átvitt értelem, hogy a görög mitológiában, meg a görög irodalomban, lásd, az Iliász és az Odüsszeia, ott ugye a Hádészban gyötrettetnek a lelkek, föld alatti imbolygó árnyak, a bűneikért gyötrettetnek, azért, mert a pogány görög vallásosság szerint az a legnagyobb büntetés, ha valaki vég nélküli időkig szenved valamilyen bűnért. Ezt látjuk a görög mitológiában, ugye, hogy Sziszifosz vég nélkül görgeti föl a követ, aztán az leesik, újra görgeti, újra leesik. Oknosz fonja vagy köti a kötelét, de egy szamár állandóan megeszi, tehát amit megcsinál, azt az állat már hatálytalanítja. És így tovább, és így tovább. A görög mitológia tele van ilyen történetekkel, hogy a görögök úgy gondolták el, hogy a legnagyobb büntetés az, amit így nevezhetünk röviden, a vég nélküli szenvedés. Végtelen szenvedés. Danaida lányok, mert megölték a férjüket, hordják a nagy lyukas hordóba a vizet, és állandóan lyukas hordóba hordják a vizet. Hát ennél borzalmasabb dolog nincsen. Kedves hallgatók, a Biblia azt mondja, hogy van ennél borzalmasabb dolog. A Biblia ugyan nem tanítja azt, hogy a Seol meg a Hádész az egy föld alatti hely lenne, ahol az Isten kedvére gyötörné az embereket, ilyen nincs, mert ilyen Isten nincs, aki gyönyörködne a meghaló halálában, de a Biblia hirdeti azt, hogy a végtelen időben kibontakozó büntetésnél van egy sokkal súlyosabb büntetés. Amikor egy ember a tudatával szembesül azzal, hogy más életet élhetett volna, és meg is lett volna minden lehetősége, hogy más emberré váljék, és ő ezt a lehetőséget elszalasztotta, sőt elutasította. A jóvá tehetetlenség tudata a legnagyobb szenvedés. Amikor az Isten a Biblia szerint fel fogja támasztani majd a kárhozatra jutandókat is, de az Isten közli velük, hogy ti is itt lehetnétek az életben, az örök életben, mint oly sok ember. Ti azért nem lehettek itt az örök életben, mert nem akartatok az élet törvényeivel összhangba jutni, nem akartatok megváltozni. És ezek az emberek szembesülnek ezzel az ítélettel. Hogy ők is élhetnének, és mégsem élhetnek, sőt örökre el kell távozni az életből. A Biblia a végső megsemmisülést hirdeti, amiben sok embernek próbáltam már mondani, de annyira megkötözték őket a hagyomány és a szokás tanításai, olyan kevesen álltak rá erre a gondolkodásra. Mondtam az embereknek, hogy a Biblia szerint nem maga a megsemmisülés a borzalmas. Hát az egy pillanat, és az tulajdonképpen az ember már tudatosan nem is éli át. A borzalmas az, hogyha én azzal szembesülnék, hogy ott lehetnék az örök életre jutandó emberek között, de azért nem lehetek ott, mert a saját hibáim kizárnak ebből a sorsból, ebből a jövőből. Ennél nagyobb, félelmetesebb büntetést én nem ismerek. Egyébként itt a föld életben is úgy gondolom, hogy ez a helyzet. Ezért mondják sokszor az emberek, hogy inkább elélnék én betegen is, vagy fájdalmakkal, vagy szenvedésekkel, csak hogy életem legyen.
De az a tudat, hogy én valamit elrontottam, és nem csinálhatom vissza, nem pörgethetem vissza az időt, és nem kezdhetem újra, nem futhatok neki annak a próbatételnek, hogy én valamit elrontottam, és nem lehet visszahozni. Én úgy gondolom, hogy már itt a föld életben sokkal keservesebb dolog, mint az, hogy valaki, nem tudom én, betegen szenvedjen, de még élete maradhat. A Biblia szerint örök gyötrelem, örök gyötretés, örök büntetés az ember számára nincsen. Az erre vonatkozó és félreértelmezhető igehelyek száma körülbelül egy fél tucat, nagyon könnyen ki lehet ezeket küszöbölni, ha valaki becsületesen elolvassa, például Lukács 16. fejezetében a gazdag ember szegény Lázár példázatát. Legtöbben erre szoktak hivatkozni. Hát, hogy Jézus maga is elmondott egy példázatot, volt egy szegény ember, ott koldult a gazdag ember palotájánál, egy falatot nem adott neki, de amikor meghalt a szegény ember, az Ábrahám atyán kebelére jutott, amikor meghalt a gazdag ember, az lejutott ugye a pokolba, és rágta a kínját a tűz lángjai miatt, és látta, hogy Lázár ott van Ábrahám kebelén, és kérte az Úristent, hogy valakit engedjen visszaküldeni erre a világra, hogy legalább a rokonait, a testvéreit figyelmeztesse, hogy nehogy ők is így éljenek, mert akkor ők is a pokolba kerülnek, ők is a lángok közé kerülnek. Kedves hallgatók, ennél a példázatnál, ennek a példázatnak az értelmezésénél nagyon egyszerű és egy nagyon közönséges hibát követünk el mi emberek. Többes számba kell, hogy mondjam, mert én is évekig így gondoltam a dolgot, de hát amikor kezdtem a Bibliát komolyan venni, legalábbis ennél az esetnél már ezt a hibát nem követtem el. Tudnék, a hiba az, hogy a Bibliából általában kiszoktunk ráncigálni bizonyos részleteket, és akkor egy kiragadott részletre azt mondjuk, hogy ez így van és igaz, eszünk ágában nincs sokszor elolvasni még a legközvetlenebb szövegkörnyezetet sem. Ha valaki veszi ezt a fáradtságot, és az egész fejezetet elolvassa, ebben a Lukács 16. fejezetében két példázat található, a hamis sáfár példázata és a szegény ember és gazdag ember példázata. Mind a két példázat közös ismérve, hogy nem magában a történetében van az igazság, hanem azt kell megfigyelni, hogy Jézus kiknek válaszolta meg a kérdésüket ezekkel a példázatokkal, és mit is akart példázni. Tehát, hogyha az ujjam mutat valamerre, akkor ne sokat foglalkozzunk ezzel, hogy most így mutat, vagy így mutat, vagy így mutat, azt nézzük, hogy mire mutat. A példázatok is valamire mutatnak. Második példázat, mert az elsővel nem akarnék most foglalkozni, a hamis sáfár példázatával, a fejezetben található második példázatot Jézus nem arra a kérdésre mondta el, hogy mi lesz a halál után. Kedves hallgatók, hogy mi lesz a halál után, azt a zsidók jobban tudták, mint ma az egész kereszténység. Hogy mi van a halál után, azt Izraelben pontosan tudták, mert ismerték annyira az ószövetségi írásokat, hogy senkiben kételj nem merült fel, kivéve néhány farizeusban, túl bonyolító és túl okoskodó emberekben. Az egyszerű betániai Mária, aki itt találkozott Jézussal, Jeruzsálemtől délkelet irányban van ez a kis falucska Betánia, Jézus az északi országrészből jön 4 napos késéssel, és Lázár akkor már meg is hal. És Jézus azt mondja Máriának, hogy Mária, a te testvérednek van reménysége, feltámad a te testvéred. Erre ez a betániai egyszerű asszony azt feleli, tudom, Uram, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Nem azt mondja Jézusnak, hogy Uram, már fönt van, néz onnan föntről bennünket. Sem nem azt mondja, hogy ott, talán ott lent van, jaj, de borzalmas, hogy a pokolba jut, vagy netán valami tisztító tűz. Nem. Ilyen zagyvaságok, ilyen babonák, ilyen félelmek nem voltak az akkori emberekben, hiszen ismerték Jób könyvét, Jób könyve 14. fejezete máig is a legtökéletesebben beszél arról, hogy mi van a halál után, hogy sem nem költetnek, sem nem ébresztetnek fel az emberek az álmukból. Jézus is innen vette az álom kifejezést. Világosan beszél Dániel könyve 12. fejezete, világosan beszél Prédikátor könyve 3., 7., 9. fejezete, nem akarom felsorolni a Bibliának híres fejezeteit, aki olvasta az Ószövetséget, tudja, hogy miről beszélek. Nem volt szükség
korrekcióra, mindenki pontosan tudta, hogy mi van a halál után. Ezért Jézusnak senki nem vetette fel, nem azt a kérdést vetették fel, hogy mi van a halál után. Tehát először is ezt vegyük tudomásul, hogy Jézus ezt a példázatot nem arra mondta el, hogy mi van a halál után. Jézus nem ecsetelni akarta, nem megfélemlíteni akarta az embereket, hogy a halál után ott iszonyatos kínzás, és azért legyél itt jámbor és hívő ember, mert ha nem, akkor lesz nem ulas majd a halál után. Borzalmas ilyet elgondolni is. Még egyszer hadd utaljam figyelmüket ide, hát gyönyörködöm én a meghaló halálában. Hát nem abban gyönyörködöm, hogy élvér éljen, mondja az Úr. Tehát Jézusnak nem azt a kérdést szegezték, hogy mi lesz a halál után, hanem Jézust és a tanítványai csúfolták, a pénzszerető farizeusok. Miért csúfolták? Hogy Jézus és a tanítványok szegények. Innen indult ki a dolog. Csúfolták őket, hogy szegények vagytok. És Jézus elmondott egy példázatot, amivel a farizeusoknak a saját tanmeséjét állította elébük. Ez egy farizeusi történet volt egyébként, ez a gazdag ember, szegény Lázár, ez fennmaradt Józsefus Flaviusnak egyik töredékében, amelyből megemlékezik, szó szerint megemlékezik szinte erről a példázatról, amit Jézus anyagul használt, és Jézus azt mondta, hogy ti bár engem csúfoltok, hogy a tanítványaimmal együtt szegény vagyok. Na de hát a ti tantörténetekben is ki jut oda az Ábrahám kebéré, ami nincs? A szegény. És ki jut a pokolba, ami nincs? A gazdag. Tehát Jézus a saját elgondolásukkal szorította sarokba a farizeusokat. Ennyiről van itt szó. Nem többről, nem kevesebbről. De ha valaki ezt a fél tucat félreértelmezhető bibliai helyet tovább folytatja, és például itt van a nagy adó nagyon sokak kezében, hogy mit mondott Jézus a jobblatornak. Még ma velem leszel a paradicsomban. De először is ezt nem mondta Jézus a jobblatornak. Ha megnézzük az eredeti görög szöveget, még nincs benne, tehát Jézus pontosan ezt mondta a jobblatornak, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Erről egy svájci szerzőnek a Jó Hír 98-as évfolyamában meg is jelentettem a cikkét, mit mondott Jézus a jobblatornak. Két oldalon, három oldalon kifejti a szintiszta lényeg és valóság az, hogy a jobblator maga sem kérte azt, hogy ő éljen most rögtön a halál után. Nem is kérte ezt Jézustól. Ha valaki emlékezik rá, Lukács 23. fejezetében, hogy ez a jobblator mit kért Jézustól, akkor szó szerint elmondhatja, hogy ezt, Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. Nem azt kérte a jobblator, hogy Uram, most kileheljük a lelkünket, de nem tudom, valami szép mezőn ébredjünk fel, vagy valami mennyei paradicsomban, vagy valami örökvadászmezőkön folytassuk tovább az életünket. Nem kért. Ilyen őrültséget nem kért a jobblator sem, aki pedig az életét sajnos elvesztegette, és hát bűnöző lett, de még ő is tudta, hogy mi van a halál után. Szóval, Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. Úgy látszik, neki is tudomása volt a teljes váltságról és Jézus második eljöveteléről. Uram, emlékezzél meg róla, amikor eljössz a te országodban. És Jézus azt mondta, hogy mivel te hiszel az én áldozatomnak, mivel te látod, hiszen csitítod a másik társadat, ugye a ballatornak mondta a jobblator, hogy hát miért gúnyoljuk, miért szidalmazzuk Jézust, hiszen mi a vétkeinkért vagyunk itt, és függünk itt a kereszten, ő teljesen ártatlan. Mivel te hiszel nekem, hiszel e mai nap megvalósuló áldozatban, bizony mondom néked ma, a mai áldozatomra való tekint meg a jobblatnak, hogy majd amikor ő eljön, más fogja adni a letet, ő fogja támaszt. Velem leszel a paradicsomban. De ha valaki még hisz, valaki a jobblator mit mondott, mit kért, ott akarja kitenni a kettős pont fordelmezést a szöveg. Mondom, hogy bizony kettős pont a paradicsomban, egészen más jelent, mint azt mondom, bizony mondom neked ma, kettős pont, velem leszel a paradicsomban, ég és föld a különbség. A kettős pontot egy szóval később teszem ki, de annak az embernek is figyelmébe ajánlanám azt, hogy egy bibliai helyet nem lehet egy vagy két hely alapján sem félreérteni, mert van egy harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, huszadik, századik ide vonatkozó biblia vers, ami lehetetlenné teszi a torz értelmezést. Például mi az ide csatlakozó legközelebbi igevers, akkor, amikor Jézus föltámadt,
és Mária Magdolna, aki először találkozott Jézussal, megjelent neki, és Mária Magdolna ki akarta fejezni a háláját Krisztusnak az áldozatáért. Talán emlékeznek rá, János evangéliuma szerint Jézus ezt mondta Mária Magdolnának, hogy ne illess engem, mert még nem mentem fel az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Tehát ha valaki mondjuk nem hisz ennek, nem hisz annak, de legalább Jézus tulajdon szavainak higgyen, ha Jézus nem akarja kiiktatni az életből és a történelemből. Mondom, ez a vezérszólama a mai előadásnak. Ha Jézust ki akarjuk iktatni az életből és a történelemből, akkor tárva nyitva a kapu mindenféle értelmezésnek. De ha Jézust nem akarjuk kiiktatni, hogyha komolyan vesszük, amit Jézus mondott, hogy ő még nem ment fel az atyához, mondta a feltámadása után. Hát ha Jézus a feltámadása után azt mondta, hogy ő nyugodott a sír fogságában 3 napig, ő nem ment fel az atyához, az ő atyához és a mi atyánkhoz, akkor legalább Krisztus szavainak lehetne hinni, hogy Krisztus csak valóságot mondott azzal, hogy kijelentette, hogy ő még nem volt ott a mennyei atya közelében, az Isten közelében. Tehát ma nem lehetett együtt, aznap pénteket délután nem lehetett együtt a jobblatorral sem. Ajánlom figyelmükbe tehát a Jó Hír 98-as évfolyamában a cikket, Gustav Tobler, Mit mondott Jézus a jobblatornak című cikkét. Nem szeretném végigkövetni az összes bibliaverset, hiszen az időnk is lejáró félben van. Még egyetlen egy bibliaverset hadd idézzek, mert nagyon sokan azt mondják, hogy azért a Biblia tele van a gehennával, tele van a gyötrelemmel, tele van a tűz és kénkő tavával, itt például a Jelenések 20. fejezet 14. verse is említi ezt a tűz és kénkő tavát, meg Jézus arról beszélt, hogy ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, csak hadd jelezzem, hogy Jézus nem azt mondta, hogy lesz sírás és fogcsikorgatás. A fogcsikorgatás az valóban helytelenül kiválasztott szó, mert aki csikorgatja a fogát, ugye az azt akarja kifejezni, hogy azért ő még visszavágna. Azért ő még oda mondogatna. A helyes kifejezés ez, hogy ott lesz sírás és fogak vacogása. Jézus ítéletére senki nem akar visszavágni, mert látják azt majd az emberek, hogy ez az ítélet tökéletes és igazságos. Ott lesz sírás és fogak vacogása, tehát lesz ez, ahogy előbb mondtam, a jóvá tehetetlenség érzése. Ez a legborzalmasabb büntetés. Jézus vissza fogja adni az életet, tehát Jézus, ha itt van Jézus második eljövetele, aminek az idejét nem tudjuk, Jézus második eljövetelekor visszakapják az életet azok, akik az örök életre jutnak. Tehát ez az igazak föltámadása. De Jézus második eljövetele után lesz az ítéletnek a második szakasza, az úgynevezett 1000 éves ítélet vagy millennium. Tehát ez az 1000 éves ítélet nem előtte lesz, hogy ezt ma hirdetik, hogy majd szépen a világunk el fog jutni arra a csúcsra, hogy Jézusnak nem kell eljönni, hanem a világ érkezik el Jézushoz. A millennium nem itt van, hanem a millennium Jézus második eljövetele után van, ami után Jézus visszaadja az életet, a kárhozat ítéletétre jutandóknak is, tehát ezért jelzem itt egy ilyen mínusz jellel, de csak azért adja vissza az életet, hogy szembesüljenek azzal, hogy ők nem élhetnek. Nem lesz joguk élni. És azután jön az ítélet, a megsemmisülés. Nem örök gyötrelem, hanem végső kiállás az életből. Nem örökké tartó Seol és Hádész a kínok lángjai között, hanem a jóvá tehetetlenség érzése utáni ítélet végrehajtás. Így tisztul ki a világmindenség Sátántól, a démonaitól, minden gonosz követőiktől, és erre mondja azt, hiszen jelképek sokaságával van teli a Szentírás, hogy a tűz és kénkő tava az a második halál. Tehát a tűz és kénkő tava az nem annyit jelent a Bibliában, hogy a tűz és kénkőbe fognak belevetni embereket, és elnézést kérek, hogy így mondom, de hát ott fortyognak majd végtelen időkön keresztül, mert fizikailag, én mondjuk nem vagyok nagyon iskolázott fizikából és egyéb természettudományokból, de szerintem, ha tűzbe és kénkőbe valaki vagy valami beleesik, az legkevésbé fog örökké ott maradni. Legkevésbé.
a tűz és kénkő tava, és kimondja, tehát használ egyszer egy jelképet, azt mondja, a tűz és kénkő tava, és utána azonosítja, ez már nem fizika, nem kémia, ez már matematika. De hát elnézést kérek, hát a matematikának csak hiszünk. Hát ugye azt mondjuk, 2 × 2 = 4. Ugye az emberi világban próbálják azt hol 3-nak beállítani, hol 5-nek beállítani, tehát azért mégiscsak, hogyha azt mondjuk, hogy na most egyedül maradok magammal, leírom, 2 × 2. Balról azt mondják 3, jobbról azt mondják 5. Hát magamban vagyok azért csak 4. Hát hogyha a Biblia leírja a matematikailag a tűz és kénkő tava, az a második halál. Tehát az nem egy örök, ugye a halál, az megsemmisülés, az élet leáll. Tehát a tűz és kénkő tava, a második halál, ez annyit jelent, hogy vége van, örökre vége van. Ez a halál még csak egy felfüggesztett ítélet. Mert jön utána az ítélet, és ha Isten visszaadja az élet jogát, vagyis Jézus képviseli ezt az embert, képviselheti ezt az embert, akkor Isten visszaadja neki az életet, és felmentő ítéletet kap. De azok az emberek, akik azonosultak a rosszal, akik nem akartak megváltozni, akik ha rosszat kaptak, nekik fájt, de ha rosszat adtak a másik embernek, arcuk izma sem rezdült. Ezeknek az embereknek Jézus csak azt tudja mondani, hogy mivel azonosultatok a rosszal, ezért a rossznak a végső következményeit kell, hogy elszenvedjétek, és a rossznak Isten adott, eddig is adott már elegendő életet, de örök életet nem fog adni a rossznak. Tehát akkor a rosszal, a bűnnel együtt a bűnösök is el kell, hogy távozzanak az életből. A második halál, a tűz és kénkő tava a második halál. Kedves hallgatók, nem nagy dolgok megértésére és megfontolására kérem önöket. Amikor most a zene megszólal Heinrich Schütznek az egyik legnagyobb bibliai műveket létrehozó 16.-17. századi német zeneszerzőnek a művet, tetszenek tudni, hogy mit hallgatnak? A János 3.16-ot. Azt szokták mondani, hogy a János 3.16 a Bibliának a szíve, abban minden benne van. Hát abban benne van, csak miért nem veszik komolyan például, akik pokolról beszélnek, meg örök gyötrelemről beszélnek. Hogy hangzik a János 3.16? Úgy szerette Isten a világot, also hat Gott die Welt geliebt, ezt fogjuk németül hallani. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Két lehetőség van, vagy az örök élet, vagy a végleges elveszés. Vagy élet az újjáteremtett földön, a helyreállított világban örök élet, Istennel, Krisztussal, és minden eddig élt igaz emberrel, vagy pedig, hogyha az életet csak pusztításra használtuk, és azonosultunk a rosszal, hát akkor a rossz magával ránt bennünket, akkor ez az elveszés. Vagy örök élet van, vagy elveszés. Közbülső állapot nincsen, nincs örök gyötrelem, nincs vég nélküli szenvedés, elveszés, ami elvész, ami megsemmisül, arról említés sem tétetik többé. Én a sorozat végén, illetve az utolsó előtti előadáson ennek a zenének a szellemében szeretném önöket olyan kereszténységre késztetni, ami nem a szokás, nem a hagyomány, nem az ezt hallottam, így mondják, így tanítják kereszténysége, hanem az így szól az Úr kereszténysége. Mit mond az Isten? Mit mond Jézus Krisztus? Ha az egész világ szeretné is Jézus Krisztust elutasítani és a történelemből kiiktatni, én azt gondolom, hogy az igazi kereszténység az, amely szereti Krisztust, ami hálás Krisztusnak, aki Krisztussal akar élni és Krisztussal akar találkozni, mert úgy szerette Isten a világot.

Kedves hallgatók, tudom, hogy milliónyi kérdés támad azokban is, akik talán ezekkel a témákkal nem foglalkoztak. Most 3/4 óra beszélgetésre van még lehetőségünk, 10 perc múlva kezdjük el a megbeszélésünket. Aki most nem tud itt maradni, szeretném hirdetni, hogy egy hét múlva, tehát mához egy hétre a Benczur utca 9 szám alatti előadóteremben este 6 órakor ezekről a témákról lesz fórum, megbeszélés. Szeretettel várunk mindenkit. Igen. Most az első kérdésre azt a választ tudnám adni, hogy ez a bizony mondom neked ma, tehát ez egy korabeli szófordulat, vagyis egy hebraizmus tulajdonképpen, vagy pedig Jézus itt a mát nagyon hangsúlyozni akarja, azért mondja így, mert egy kicsit olyan furcsának tűnik ezt így mondani. Mert azért nem egészen furcsa, mert én ma megmondtam, most megmondtam, nem? Hát a magyar is használ ilyen szófordulatokat, ha valamit nyomatékosítani akarok, ami a mához kötődik. Tehát én úgy gondolom, hogy ugye a Bibliában vannak hebraizmusok, például Jézus maga is sokat használta azt a hebraizmust, hogy ámen, ámen. Ez magyarul úgy fordítják le, hogy bizony mondom néked. Tehát Jézus, amikor komolyan, ünnepélyesen valamit meg akart ismételni, hangsúlyozni, fölhívni a figyelmet, akkor használt ilyen kifejezéseket. Én azt gondolom, hogy itt a mának van azért egy még külön nyomatékosító szerepe. Tudnék az, hogy Jézus akkor hozta meg az áldozatát, és az akkori áldozatára való tekintettel tudta ezt neki megígérni. Tehát tulajdonképpen majdhogy nem nagyon közel van ez a krisztusi kifejezés a beteljesedethez. Ugye? Jézusnak 7 szava volt a keresztfán. És ennek a 7 szónak az összefüggését világosan kell látnunk, mert ha ezt nem látjuk, akkor nagyon eltévejedhetünk. Például sokan úgy gondolják, hogy Jézus utolsó szava az volt, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Hát az csak a 4. szó volt. Azután jött még a beteljesedett. Azután jött még a szomjúhozom, és azután jött, hogy atyám, a kezedbe teszem le az életemet, hogy lelkemet. Tehát nem mindegy ott a sorrend sem. De itt ez a szó, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban, ez nagyon közel álló kifejezés a beteljesedethez, mert Jézus ezzel is tulajdonképpen elővételezi az ő győzelmét, hiszen csak egy győztes ígérheti ezt meg, hogy azt mondja, hogy te is velem leszel majd az örök életben a mennyek országában, vagy a paradicsomban. Maga a paradicsom kifejezés is többször fordul elő ilyen összefüggésben a Bibliában, tehát például Ezékiel könyve 28. fejezetében, hogy Éden kertjében, mondja Sátán, hogy Éden kertjében, tehát a paradicsomban voltál az Isten mellett. Tehát én itt egy hebraizmust is sejtek, és mellette még egy nyomatékosító szócskát, ezt a ma szócskát, hiszen Jézusnak itt azt nyomatékosítani kellett, hogy ő azért ígérheti meg a jobblatornak az üdvösséget, mert ahhoz az üdvösséghez a mai áldozata nyitott kaput. Tehát erre ezt tudom válaszolni. Az, hogy pedig a második kérdés, hogy milyen természetben, vagy milyen testben lesz ott az ember, meg egyáltalán Illés, meg Mózes hogy jelenhetett meg. Erre nézve az Ószövetségben, a Jób könyve 19. fejezetében van egy híres kifejezés. Jób könyve 19. fejezet 25. versét talán nagyon sokan ismerik, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És ezután viszont a 26. vers ezzel folytatódik, és miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent. Kicsit rossz a fordítás, mert nem annyit akar jelenteni, hogy testem nélkül, hanem itt egy olyan héber kifejezés van, tudjuk, hogy a héber meg a görög nyelvben a test szóra több kifejezés volt. A romlandó test, amit mi így írunk körül, hogy romlandó test, arra volt egy külön szó. Ugye, ez a bászá a héberben, a görögben pedig a szárx kifejezés. Ez le volt foglalva a romlandó, tehát a betegségeknek alávetett, a gyenge, az elgyengülő, tehát a halálhoz vezető test. De a megdicsőült test, amit Károly Káspár így fordít, hogy megdicsőült test, arra megint egy külön kifejezés volt, ugye a görög kifejezést ma is használjuk, ez a szóma kifejezés volt. Tehát a szárx jelölte a romlandó testet, a szóma jelölte a megdicsőült testet.
És itt a bászá, tehát a szárksznak megfelelő testszó van, tehát így kellett volna lefordítani, hogy miután ezt a bőrömet megrágták, enélkül, tehát a beteg, meg gyenge, meg erőtelen testem nélkül látom meg az Istent, vagyis az új testben. Tehát Isten, amikor újjáteremt, ugye föl is írtam, ez a Filippi 3-ban van, hogy a újjáteremti a mi nyomorúságos testünket. Ott is körülírva mondja, hogy nyomorúság, ott a szárksz van. Tehát ugye ez a testünk azért érdemli ki sokszor ezt a jelzőt, hogy nyomorúságos test, mert sajnos a testünk leépül. A testünk, de nem tudjuk feltartóztatni a romlás. Aki erre a világra születik, az növekszik, aztán leépül. Sokak szerint a haldoklásunk már a csecsemőkorban megkezdődik, de hát mondjuk úgy, hogy a 20 éves kor után az ember élet az egy leépülés. De amit Isten fog újjáteremteni embert, az viszont romlandó test nélkül fogja meglátni az Isten. Már ilyen romlandó teste volt Illésnek és Mózesnek. Illésnek úgy, hogy őt elváltoztatta, az Isten átváltoztatta, hiszen ő halál nélkül jutott a mennybe, a tüzes szekéren, és Mózest viszont feltámasztotta. Tehát ez a két csoport lesz Jézus második eljövetelekor is. Akik nyugszanak a föld porában, azokat föltámaszt, és romolhatatlan testet ad nekik. Akik pedig élve érik meg Jézus második eljövetelét, azok meg Illés módjára elváltoznak, vagy átváltoznak. Hát Mózes feltámasztása érdekes kérdés, nekem is betelefonáltak a tévébe, többen fölháborodott, hogy tessék már megmondani, hát én olvastam a Mózes 5 könyvését, hogy Mózes meghalt, és hogy senki nem támasztotta fel. És mondom, hogy persze, hogy meghalt, de a zsidók eltemették, megtalálták a testét, megtalálták Mózest, nem találták. Fölment a Pizga hegyére, és ott meghalt. A Júdás levele 9. verse mondja ki a döntő szót, hogy Mihály, ugye Krisztust jelképező kifejezés, vagy Krisztus jelképes neve a Mihály, vetekedett a Mózes teste felett a sátánnal. Tehát ez arra utal, hogy Mózes ítéletet, egy előrehozott ítélet alapján vallotta magáénak Krisztus őt, és támasztotta fel. Ezt csak a Júdás leveléből tudjuk, a Biblia. Júdás levele 9. vers. Ez csak a Júdás levele. Aki a Júdás levelét nem olvassa el, annak meggyűlik a baja a 4 evangéliummal, hogy honnan jelent meg ott Mózes. Mert ugye Mózes 5. könyvében a végén ott nem olvassuk ezt, és ott egyáltalán erről nincs szó. De Júdás, tehát egy bibliai könyv, a 65. bibliai könyv ezt jelzi, és ennek nyomán tudjuk azt, hogy a már meghalt emberek nevében volt egy előzetes feltámasztás, ugye ez a Mózes feltámasztása, és azoké, akik Jézus feltámadásakor jöttek ki a sírból Jeruzsálemben. A Jézus eljövetelét élve megérők feltámadás, vagy átváltozását pedig az Énok és az Illés elváltozása előképezte. Tehát két ember van, akik elváltoztak, és 22 ember van, akik halálból támadtak fel, mint az emberiség előrsei, így szoktuk őket nevezni. Tehát így van a 24 presbiter a Jelenések könyve 4. és 5. fejezetétől fogva benne a mennyei jelenetekben, hogy ma már ott van az emberiség kis előcsapata a mennyben. Egyrészt a meghalt igazak, feltámadt igazak, másrészt meg az elváltozandó élő igazak képviseletében. Tehát ezért kell a Bibliának, ezért kell komolyan venni, ne száműzzük Jézust az életünkből. Azt mondta Jézus, hogy ugye ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak, vagy a törvényből egy jóta és pontocska el nem múlik. Tehát, hogyha azt mondja a Biblia, hogy a Bibliának minden egyes verse fontos, és megmarad, és döntő szerepe van, aki nem olvasta a Júdás levelét, az nem tudja ezt a kérdést megválaszolni. Tehát azért kell még azt a kis 3/4 oldalas kis Biblia iratot is komolyan venni. Tessék! Tudtam, hogy a Biblia kódja az kritika nélküli könyv. De megjelentettünk erről egy részletes tanulmányt, hogy ne csak ilyen
semmit érő megjegyzéseket mondjak, a Sola Scriptura nevű folyóiratban írt valaki, aki el is olvasta, mert őszintén megvalóan én nem tudtam elolvasni. Elvégre nem tudok mindent elolvasni, meg nem is lehet kötelezni egy embert, hogy az élete árán is de olvasson el egy könyvet. Mert én például a Biblia kódjába belelapoztam, és azt mondtam, hogy azért a Danny Kent se olvastam el egy oldalnál többet, a sok bugyutaságot. Tehát az, hogy most a Bibliát számítógépre viszik, és akkor így és úgy, és hogy ilyen jel, meg olyan jel, és akkor több milliárd jelzésből majd kiad valamit, hogy az most benne van a Hitler is, meg a Mussolini, meg minden benne van. Lényegileg ott, ahol betűk vannak, és milliárdos mennyiségben vannak betűk, ott bizonyos kódok alapján mindenki olvasható, nem? Szóval én azt gondolom, hogy ha itt van egy írásmű, akkor nem úgy kell olvasni, hogy én azt, nem tudom, én lóugrásszerűen olvasom. Vagy nem úgy, hogy felütöm, és akkor amit először, mert ha mondjuk Jókai Mórt így olvasná a magyar olvasóközönség, akkor fölháborodnának az irodalmának, hogy micsoda borzalom, Jókait így olvasni. Vagy bárkit, aki írónak számít. Érdekes, ha a Bibliával mindent meg lehet csinálni. Azt lehet végétől az eleje fel, azt lehet így, lehet úgy. Komoly teológusok azt mondják, hogy nem is a beolvasgat. Nem tudom, hogy a sorközökben mit olvasgatnak, milyen vízjeleket akarnak onnan kiolvasni. Hát borzalmas, amit a Bibliával csinálnak. Ezt jól beharangozták, fél év alatt eladtak 2000 példányt, megszedte magát egy-két ember. Most már nem nagyon hallunk erről a Biblia kódjáról, ugye? Könyvtárakban ott van sajnos, tehát a ragály tovább terjed, mert a Biblia kódját 2000 forintért is megvásárolták a könyvtárak, még egy normális könyvet mondjuk, ugyanezt mondjuk Pascaltól nem biztos, hogy mindenki megvásárolta volna. Tehát a Biblia kódjáról ennyit, de hogyha részleteiben tetszik érdeklődni, akkor ott majd két hét múlva ki lesz téve, van egy ilyen folyóirat, ennek a főiskolának a folyóirata a Sola Scripturának, és ott egy hallgató vette az iszonyatos fáradtságot, és azt elolvasta. Részvétem az övé, de hát ha valamiről írok, tényleg el kell olvasni. Úgyhogy majd tőle tessék elhinni, egy 4-5 lapos ismertetést írt erről. Magdolna ugye a háláját akarta kifejezni a megváltásért, és a korabeli szokás szerint leborulva és mondjuk Jézus lábát átfogva, és arra mondta Jézus, hogy ne érints engem, tehát még nem fogadhatom el a köszönetedet, mert az atyám, a mennyei atyám még személyesen az áldozatomat most ezután fogadja el. Amikor Jézus már azt mondja a mennybe menetel előtt, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Amikor már Tamás azt mondja, hogy én Uram, én Istenem, és azt nem utasítja vissza, akkor már világosan lehet látni, hogy Jézus ezt az Istentől megkapta ezt az elfogadást. De közvetlenül ott a feltámadása után, ugye ez húsvét hajnalán történt, vasárnap hajnalban történt, akkor még ő nem ment fel az atyához. Tehát azért nem fogadhatta el Mária Magdolnától a köszönetet, mert még Istentől az áldozatának az elfogadását nem nyerte el. Igen, az biztos, hogy a Bibliában akkor már nem a szársz kifejezést használja, hanem következetesen a szómát. Tehát Jézus megdicsőült testét. Meg maga az, hogy a feltámadás megtörtént, az is azt mutatja, hogy Isten elfogadta ezt az áldozatot. De Jézus azt mondta, hogy nem ment föl. Tehát ebből azt következtetjük, hogy Jézus a mennybe ment, ahol közvetlenül az atyától kapta meg a hatalmat, visszajön a földre, azután mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Ugye ez a 40 nap alatt mikor történt, azt nem tudjuk. És akkor, amikor a mennybe megy, akkor megy véglegesen, vagyis a második eljöveteléig a mennybe. Hát ez is Jézusnak a hallatlan tiszteletére hívja fel a figyelmünket, hogy ő az atyához ragaszkodott, vagy szóval Jézus világosan mondta, hogy ha megértjük Krisztus áldozatát, az ő áldozatát, és ha felemelteti Krisztus előttünk, mondta a János 8:28-ban, akkor tudjuk meg, hogy ő van, és semmit sem cselekszik az atya nélkül. Tehát ő az atyával mindig a legszorosabb egyetértésben kívánt mindent cselekedni. Ezért nem fogadta el ezt a köszönetet. De utána már elfogadta. Tessék.
Igen, igen. Nézze, itt a legkönnyebben az vezet célhoz, hogyha egy olyan igeverset sikerül találnunk, vagy több olyan igeverset, ami erre utal, például erre utal az első Korintus levél 6. fejezete, amikor azt mondja Pál, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, és nem a magatoké vagytok. Tehát, hogy a Szentlélek hol van, amikor mi engedjük az Isten befolyását az életünkben érvényesülni, akkor azt mondja Pál, hogy a testünkben. Mert tudnék, a Bibliában különálló test meg lélek nincsen. Tehát az ember egység. Tehát ha az ember valamit gondolatilag elfogad, és azt akarja tenni, akkor úgy mondjam, az értelmével kötelezi a testét arra, hogy azt a célt szolgálja. Tehát a Biblia a test és lélek egységét hirdeti. Tulajdonképpen ez, hogy test és lélek, ez két emberi kifejezés. A Bibliában, ha a Biblia önmagában állna, mondjuk marslakók előtt kellene erről beszélni, ha lennének marslakók, akkor nem használna ilyesmit, hanem akkor a Bibliánk második fejezetében levő kifejezést használná, hogy vette az Úristen az embert a föld porából, lehelte bele az élet leheletét, így lett az ember élő léleké, tehát az ember élő lélek. Tehát, hogy ugye világosabban értsük, ugye a pogány vallásokban van a test, meg van a lélek, az szüntelen ellentétben van egymással a gyarló test és a magas rendű fenkölt lélek. Ez egy dualista vagy dihotómikus felfogás. Akkor elterjedt a kereszténységben egy ilyen három részre osztott felfogás, hogy van a testünk, van a lelkünk, meg a szellemünk. Ugye hivatkozva az első Tesszalonikai levél 5. fejezetére, ami félrehivatkozás, de általában erre szoktak hivatkozni, hogy három részből állunk, van a testünk, van a lelkünk, van a szellemünk. De a Biblia így sem mutatja be a dolgot. A Biblia úgy mutatja be a dolgot, hogy az Isten vett a föld építőanyagaiból, tehát most, hogy mondjam el, kémiailag a Mendelejev-Péler periódusos rendszert kell magunk elé képzelnünk, és a föld elemeit vette az Isten meghatározott rendben. Hát ez egy nagy csodát foglal össze ez az egy vers, mert hogy mennyi legyen a káliumból, kálciumból, foszforból, magnéziumból, vasból, vízből, hát ez egy óriási csoda, de az Isten azt pontosan tudta, hogy mennyi kell, milyen anyagok kellenek ahhoz, hogy egy működő emberé váljunk. Vette az Úristen az embert a föld építőanyagból, lehelte bele az élet leheletét. Ez is egy óriási csoda, hogy az Isten milyen teremtő erővel rendelkezik, hogy a magában élettelen anyag és arra ráhatásként az isteni erő vagy energia összekapcsolódása az élő lelket állít elő. Most az ember az élő lélek. Tehát, hogyha csak a Biblia lenne egyedüli könyv a világon, meg bibliai nyelven beszélnénk, akkor nem mondanánk azt, hogy test, meg az a szép lélek, hanem azt mondanánk, hogy minden ember élő lélek. Tehát abban az élő lélekben, abban az egységes lényben akar az Isten lelke lakozást venni, tehát azt az egész embert akarja irányítani. Furcsa dolog lenne azt mondani, hogy hát a gondolkodásomat áthatja a Szentlélek, de hát a csodavigyel, hát ez a testem, hát ez már úgyis egy halandó, veszendő valami, jól leiszom magamat, az csak a testemre vonatkozik. Na ez egy nagyon, nagyon elterjedt keresztény téveszme volt. Ugye a Biblia említi is a nikolaiták téveszméjét a Jelenések könyve 2. fejezetében. A nikolaiták vallották azt a korai évszázadokban, hogy ők mondták, hogy a test szennyei nem piszk nagy gondolatokkal van tele, akkor az leihatja magát, meg csinálhat a testével, amit akar, mert hát neki a lelke szép. Ezt egyébként a Dosztojevszki írta meg ennek a félelmetes, hogy mondjam, alakját az ennek a felfogásnak. Mind a két nagy regényében megvan a Svidrigailov alakja, a Bűn és bűnhődésben is, meg a Karamazov testvérekben is, illetve az Ördögökben. Ez a Svidrigailov az az ember, aki egy szép lélek, egy ilyen Schöngeist, aki azonban közben lányokat ront meg, alkoholizál, mit tudom én mit. Tehát sajnos körülbelül ma ilyen a kereszténység, a nagy kereszténység. Azt mondják, hogy fő dolog, hogy én minek vallom magam, hogy van egy kis hitem, de hát majd az Isten megbocsát, mert olyan gyarló ez a test, hát ez muszáj ottam kölleni ilyeneket megcsinálni. Szóval ez a borzalmas. Ezért még egyszer mondom, hogy ha valaki befogadja az Isten szent lelkét, az az egész lényébe fogadja be. És ha valakit az Isten lelke vezérel, akkor annak a gondolkodásán is, meg az életvitelén is meg kell, hogy látszódjék azt, hogy az Isten vezeti. Tehát körülbelül mondjuk van a dualista, trihotómikus, meg van az élő lélek.

0: Térjünk rá az ige tanulmányunkra, testvéreim, és én két igét szeretnék most alapigeként felolvasni. Lapozzuk fel az első igét, amit megtalálhatunk Péter apostol első levele 3. fejezetében, ott a 15. versben. Tehát Péter apostol első levele 3. fejezetének a 15. versét olvasom elsőként. Péter első levele, 3. fejezet, 15. verse. Az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Olvasom a másik igét. Timóteusi 2. levél, 3. fejezet, 16. és 17. versei. Timóteusi 2. levél, 3. fejezet, 16. és 17. versek így szólnak. A teljes írás Istentől ikletett, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Testvéreim, a két felolvasott ige szakaszban az a közös, az az azonos, hogy mindkettőben felkészítettségről olvashatunk. A különbség pedig az, hogy az egyikben arról van szó, hogy arra kell, hogy felkészítettek legyünk, hogy a bennünk lévő reménységet meg tudjuk fogalmazni, míg a másik ige pedig arról beszél, hogy arra is felkészítettek kell, hogy legyünk, hogy minden jó cselekedetet be tudjunk tölteni. Nyilván a mindenen is elgondolkodhatunk, ami azt jelenti, hogy minden lehetőségét megragadni ennek a napjainkban. Ugye a saját életünkre vonatkozó döntéseinkben, ugye a bennünket körülvevő emberek szükségleteit meglátva és betöltve, vagyis az Isten minden terve szerint ti jó cselekedetet mi meg tudjuk látni, és aszerint tudjunk járni. Ha felkészítés fogalma körül forgolódunk, akkor azért több dolgot fogalmazzunk meg. Az, hogy mi éljük az életünket, és egy adott helyzetben, hogy mi kik vagyunk, mi van a szívünkben, és abból mi származik, milyen cselekedetek, milyen szavak, milyen emberi megnyilatkozások, az nem akkor dől el abban a helyzetben és azon a ponton. Nem ott fog, testvéreim, csoda történni. Az, hogy valaki a reménységéről tud-e egy adott helyzetben szólni, vagy az, hogy valaki egy adott helyzetben a jó cselekedetnek a lehetőségét meglátja, és az be tudja tölteni, nem ott abban a helyzetben dől el, hanem azon, hogy felkészítette erre. Az ember fel van-e készítve erre? Sok mindenre fel kell készülnünk az életünkben. Én is készültem erre az igehirdetésre. Készülünk a vizsgára, készülünk az előttünk álló napokra, feladatainkra, sok mindenre készülünk. Így van ez rendjén az életben. Erre is, ezekre a dolgokra is felkészítettség szükséges. Tehát nem úgy van, hogy majd lesz valahogy. Nem úgy van, hogy felkelünk, aztán majd lesz valahogy, majd az Úr úgyis megsegít. Eredményeket, testvéreim, csak akkor várhatunk a mi életünkben. Úgy azon a területen, hogy a reménységünkről tudunk-e igazán szólni, és hogy a jót tudjuk-e betölteni, attól függ, hogy mi felkészítettek vagyunk-e. A másik dolog így a felkészítettség kapcsán az, hogy mi nem magunkat készítjük fel, hanem az Isten készíthet fel bennünket. Ez tőle vehető el. A felolvasott igék is megfogalmazzák ezt, hiszen az egyik ige arról beszélt, hogy az ige által készít fel az Isten, a másik ige pedig arról beszélt, hogy ha ő bennünk van, ha az Úr bennünk lakozik, ha az ő lelke bennünk él, ha őt megszenteljük a mi szívünkben, őt magát, akkor felkészítettek lehetünk minden jó cselekvésére, illetve a bizonyságtevésre is. Aztán még egy dolgot hadd említsek meg úgy a fogalom kapcsán, hogy a felkészítettségről azért más dologgal kapcsolatban is olvashatunk a Bibliában, például sok helyen mondja az írás, hogy Jézus jövetelére is legyünk készek. Vele találkozni is legyünk készek. Elé állni is legyünk készek. Az életet lezárni is legyünk készek. Ez is ott van a Bibliában, és még úgy gondolom más dolgokat is említhetnénk, de én most csak azért beszélek erről a két dologról. A két felolvasott ige kapcsán a felkészítettség hangsúlyával, mert leginkább ezekben vágyik az Isten megmutatni azt, hogy bennünket átformált. Leginkább ez a két dolog, ez a két terület az, ahol az Úr meg tudja azt mutatni, hogy bennünket más emberekké tett, hogy mi már más emberek vagyunk. Más az, ami fontos, más az, ami bennünket örömmel tölt el, más az, ami reménységet ad a jövőre, mint általában az embereknek, és más az, ami fontos ugye a mindennapokban, más a törekvésünknek a célja és az iránya. Hiszen az egyik ige azt mondta, hogy az írás adatot, hogy fedjen, bátorítson, buzdítson, megjobbítson, az igazságban neveljen, és azt mondja, hogy tökéletes legyen az Isten ember. Ez a tökéletesség. Az Isten szerint ez a tökéletesség, amikor az ember felkészítve van a jó cselekvésére. Azt, hogy tudja cselekedni a jót, az nem az ő érdeme, az az Úré. De az, hogy felkészítve van, ez bizony a mi kezünkben van is, és ez jelenti a tökéletesség. A világnak is erre van szüksége. Ahhoz, hogy az Isten szeretetéről a világ, a körülöttünk lévő emberek igazán bizonyságot tudjanak nyerni, ez a két ige szakasz beszél. Hogy embereknek van reménységük ebben a nagyon kilátástalan és zűrös világban, másföl pedig embereket is ugyanazok a gondok terhelnek, mint másokat, ők mégis szabadok arra, hogy meglássák a jót, betöltsék a jót, örömüket találják abban, hogy másokat szerethetnek, másokat szolgálhatnak, másokkal igazán jót tudnak cselekedni. Kicsit nézzük meg közelebbről ezeket az igéket. A Timóteusi második levél harmadik fejezetében foglalt ige szakasszal kezdeném. Több dolog is indokolja, hogy miért ezzel kezdeném. Egyfelől, testvéreim, azért kezdeném ezzel az igével, mert a beszédben megfogalmazott bizonyságtételben, ami az Isten szeretetéről szól, mi sokkal inkább bízunk, mint a cselekedetekben, meg kifejezésre jutó bizonyságtevésben. Tehát a beszédnek a bizonyságát mondhatnám így is, nem csak, hogy nagyobbnak tartjuk és erősebbnek a világban, mint a jó cselekedeteket, hanem sokszor talán egyedülállónak tartjuk, és azt mondjuk, hogy az a jó keresztény, aki nagyon sokat tud bizonyságot tenni az ő hitéről. Pedig Jézus azt mondta a hegyi beszédben, hogy úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy amikor látják a ti jó cselekedeteiteket, akkor dicsőíteni fogják az Istent. Akkor dicsőíteni fogják a ti mennyei atyátokat. Testvéreim, miben áll egy embernek a világossága? Miben áll egy, illetve nem az ő világosság, az az Úré. De hogy ezt árasztani tudja, hogy ezt látszik az emberen. Azt mondja, lássák a ti jó cselekedeteiteket, és akkor dicsőíteni fogják az Istent. Megismerik az Istent. Bizonyságot fognak nyerni az emberek az Isten jóságáról. Nagyon fontos a beszéd. De én, testvéreim, úgy érzem, és remélem nem túlzok vele, nagyobb bizonyság ebben a világban a tett. Nagyobb bizonyság az, amit rajtunk látnak az emberek. Jézus életében mi volt a több? Költői kérdés. Jézus életében a cselekedet, a tett, a törődés, a segítés, a gyógyítás több volt, mint a beszéd. Azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy Jézus szerte járt jót tévén. Szerte járt jót tévén, gyógyított, és az emberek szükségleteivel törődött. És aztán, amiért még szeretném kezdeni ezzel az igével, az az, hogy az írás akkor nekünk milyen célból adatott? Miért van a mi kezünkben Biblia? Azt mondja, hogy hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Istennek embere. De mit jelent ez a tökéletesség? Hogy legyen felkészítve a jónak a cselekvésére. Testvéreim, hogyha az ige nem formál ebbe az irányba minket, akkor igencsak megkérdőjelezhető, hogy van-e értelme az ige mind mélyebb és mind mélyebb kutatásának. Tehát elmondhatjuk azt, hogy akkor ért célt a Szentírás hatalma, tanító ereje, feddő és megjobbító és igazságban nevelő ereje az életünkben, hogyha valaki minél régebb óta kutatja az írást, olyan sokszor megfogalmazzuk itt a szombatjaink, Urunk, köszönjük, hogy megint erre tanítottál, köszönjük, hogy arra tanítottál. Tényleg jó, hogy az Isten ilyen sok mindenre tanít minket. De minél régebb óta élek én az igével, annál felkészítettebb kell, hogy legyen az én életem, én magam a jó cselekedetekre, minden jónak a betöltésére. Nagyon vágyunk mi az Istent követni, és nagyon vágyunk az Istent bemutatni ebben a világban. Vágyunk az Isten nagyságát bemutatni. De miben áll az Isten nagysága, testvéreim? Az Isten hatalmából áll az ő nagysága? Hogy a világokat teremtett és fenntart, és az élet minden titka az ő kezében van, és hogy a természet minden törvénye engedelmeskedik az Isten szavának. Ez az Isten nagysága? Igen, ez is, de ez részünkről nem követhető. Ez részünkről soha nem lesz követhető, mert mi teremtmények vagyunk. Miben áll még az Isten nagysága? Az ő bölcsességéből? Az, hogy minden kérdésre tudja a választ. Az Isten minden megoldhatatlannak látszó problémát megold. Igen, ebben is van az Isten nagysága. De ez részünkről soha nem lesz követhető. Mert ő Isten, mi pedig emberek vagyunk. Testvéreim, az Isten követhető nagysága abban áll, hogy ő magát megalázva tekint szét menjen és földön. Hogy ő szolgálja az ő teremtményeit. Hogy Krisztus megalázta magát és emberré lett, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Hogy az Isten örömét találja abban, azt mondja, hogy gyönyörködik az irgalmasságban. Örömét találja abban, hogy szolgál, hogy szerethet, hogy adhat. Ez az Isten nagysága. Ebben követhetjük mi őt. Ebben követhetjük mi őt. Jézus azt mondta, hogy aki nagy akar közöttetek lenni, akarunk mi testvéreim nagyok lenni? Szeretnénk nagyok lenni? Az a kérdés, hogy kinek a szemében? Vagy milyen értékrend tükrében szeretnénk mi nagyok lenni? Mert Jézus összehasonlítja a két világot, és azt mondja, hogy ebben a világban az emberek akarnak nagyok lenni. És megvannak az útjai, az eszközei, a lehetőségei, és nagyok az emberek. Aztán meghalnak ugyanúgy, mint a többi. És elvesznek ugyanúgy, mint a többi. De azt mondja, van az én országom, és ott a nagyság másból áll. Ott a nagyság abból áll, amire maga az Úr példát ad. Hogy magát megalázva szeret és szolgál. Az Isten örömét találja abban, hogy cselekszi a jót. Nem az okosságunkkal, a bölcsességünkkel kell kiemelkednünk, testvéreim, se a világban, se a magunk körében. Az, hogy mi követhetjük az Istent, az nem annak a lehetősége, hogy ami nem sikerül a világban, az abban majd megvalósítjuk magunkat az Isten világában, mert végre sikerülnek dolgok, és jaj, de jó. Nem erre való az Isten országa. Az Isten országa arra való, hogy mi szépnek találjuk Krisztusban azt, amiért Pál is szépnek talált. Azt mondta, hogy amiért megragadott engem a Krisztus. Mi ragadta meg Pált Krisztusban? Bennünket mi ragadott meg Krisztusban? Miért lettünk az ő szolgái, az ő követői? Miben teljesedik ki az, hogy mi tényleg övéi lettünk és követhetjük őt? Jézus azt mondta, és nem sok dologról mondta ezt, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Ez a nagyság. Testvéreim, ez a nagyság. Jó lenne ebben nagynak lenni. Az Isten szeretete, jóváhagyása, kegyelme, amikor megnyugszik az életünkön, mert a mennyi szerint lettünk már nagyok, és nem a földi értékrend szerint. Testvéreim, ha van gazdag élet, akkor ez a gazdag élet. És mi erre vágyunk. Arra vágyunk, hogy nem a gondjainkban kell elmerülnünk, hanem van egy hely, ahova mi odavihetjük a gondjainkat, ahol mi letehetjük, ahol meghallgatják, ahol nem találják túl nehéznek, nem találnak semmit megoldhatatlannak, mert ott letehetjük, és a szívünk felszabadulhat ez alól a gondok alól. Nyugalmat találtok a ti lelketeknek, mondja Krisztus. És aztán felvehetjük a szolgálat igáját. És ez nem lesz már terhes, ez könnyű és gyönyörűséges lesz. Milyen jó lenne ebben a szabadságban élni, nem? Hadd szóljak a másik igéről. Péter apostol első leveléből ugye azt olvashattuk, hogy szenteljétek meg az Urat a ti szívetekben, és mindig készek legyetek mindenkinek mindenkor megfelelni, amikor számot kérnek tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Testvéreim, mit jelent itt a felkészítettség? Azt érthetjük meg ebből az igéből, hogy nem arra kell a felkészítettség, hogy mi mindig bizonyságot tegyünk a hitünkről és a Biblia ismeretünkről. Azt mondja ez az ige itt a Bibliában, hogy akkor kell az embernek felkészítettnek lenni, amikor nyílik erre lehetőség, nyílnak a szívek, számot kérnek az emberek tőlünk. Voltatok már ilyen helyzetben, hogy valaki megkérdezte, hogy miben reménykedsz? Volt már ilyen? Ezek az igazi lehetőségek. Amikor valaki már ez valamit meglátott rajtad, és valamit megkérdez, hogy akkor most te miért vagy ilyen, vagy mi a te reménységed? Ezekre kell felkészítettség, azt mondja itt a Szentírás. Tehát nem az a jó keresztény, testvéreim, aki mindig beszél. Nem az a jó keresztény ember, aki mindig beszél. Még az sem a jó keresztény, aki mindig a hitéről beszél. Az a jó keresztény, és az a győztes keresztény, aki amikor kell szólni a reménységünkről, akkor jól beszél a reménységéről. Az a jó keresztény. És azt mondja, erre kell, hogy felkészítettek legyünk. És azt mondja, hogy reménységről kell szólni. Reménységről. A felkészítettségnek az első kérdése az, hogy van-e nekem reménységem? Van-e reménységem? Mert ha van, akkor arról tudok beszélni. Ha nincs, akkor nem tudok. Aztán a másik kérdés pedig az, hogy élő-e ez a reménység. Újonnan szült bennünket az Isten élő reménységre, Krisztusnak a halálból való feltámadás által. Ez az élő reménység, ez azt jelenti, hogy hát a múlt héten nagyon boldogan beszéltem a hitemről, de kérdés, hogy tudok-e ma is? Vagy pedig a gondok annyira nyomasztanak és annyira sújtanak, hogy hát most úgy nem szívesen találkoznék olyan emberrel, aki számot kér tőlem, mert nem sok mindent kapna. Élőre ez a reménység, és elkísére bennünket ez a reménység. A Biblia ismeret, testvéreim, nem azonos ezzel. A Biblia ismeret nem azonos ezzel. És a világ nem a mi Biblia ismeretünkre kíváncsi. A világ reménységre kíváncsi. Vannak-e emberek, akiknek többjük van, mint nekem? Vannak-e emberek, akik arról a megfoghatatlan és távolinak tűnő Istenről, akiről a világ is annyi féleképpen gondolkodik, tudnak-e valami biztosat, valami reményteljeset, amiért érdemes élni, küzdeni, ami ilyen értelemben érdemes előre tekinteni, mert nem félünk, mert van valakink, akiben mi elrejtettek vagyunk, hogy neked ember kicsoda az Isten, és mit kaptál tőle, és mire számíthatsz egyáltalán? Na, a világnak ez kell. És testvéreim, erre kell, hogy az Isten bennünket felkészítsen. És így olyan jó élni, olyan jó így az Istenben elrejtőzni, hogyha mi ebben a két dologban mi felkészítettek vagyunk. Hogyha úgy éljük az életünket, hogy persze mindenkinek megvan a maga feladata, a családban, a munkahelyén, rengeteg dologban, területen felelősséget kell hordoznunk, ez így van rendjén. De a legfőbb dolog, amiért mi itt újjászülettünk, és amire újjászülettünk, az az, hogy felkészítve legyünk, hogy amikor szólhatunk, akkor szóljunk, és amikor tehetünk, akkor pedig tegyünk. Testvéreim, amikor mi a Krisztussal való szövetségünket vizsgáljuk, és jó is, ha ezt időközönként megvizsgáljuk, az úrvacsora előtt is jó, hogyha megvizsgáljuk, akkor úgy valahogy ezt is nézzük meg, ezt a területet, hogy ebben mik a tapasztalataink. Hogy mennyire működik az életünk napjaiban ez a fajta felkészítettség. Ez mennyire működik? Mennyire van ott meg? Hálásak is lehetünk a múltra nézve, és szomorúság is megjelenhet bennünk. Egyfelől hálásak lehetünk azokért, az áldott tapasztalatokért, győzelmekért, amelyekben tényleg megismertük az Urat. Megismertük az ő hatalmát, az ő erejét, az ő szeretetét mi bennünk, saját magunkban. Hálásak lehetünk azért, hogy bennünket szolgálatra hívott el. Hálásak lehetünk azért, hogy megízlelhettük azt, hogy milyen jó dolog a jót meglátni, betölteni, milyen jó dolog a szeretetben gyakorolni magunkat és abban növekedni, milyen jó dolog, amikor az Isten ad látószemeket, ad irgalmas szemeket, meg tudjuk látni magunk körül a lehetőséget. És amikor valaki számot kér tőlünk a reménységről, akkor pedig nem ilyen esetlenül és ilyen gyenge módon, hanem bátran és örömmel és jó szívvel, és annak lesz ereje, annak lesz hatása. Tehát amikor ezekre visszaemlékezünk, akkor hálásak vagyunk. Hálásak lehetünk, hogy az Úr ezeket a helyzeteket megteremtette. Ez is nagyon nagy ígéret, mert azt mondja, hogy előre elkészítette a jó cselekedeteket, hogy mi azokban járjunk, és nem másban. Hálásak lehetünk azért, hogy ad szemet, hogy ezeket felismerjük, és hálásak vagyunk azért, hogy nem mi magunkat készítettük fel ezekre, hanem ő készített fel bennünket, és nekünk abban ott csak el kellett fogadnunk az Úrtól a jót, és élnünk kellett azzal, amit ő már korábban kiformált a szívünkben. És jó dolog, amikor letelik így egy nap, és vissza tudunk emlékezni, hogy Urunk, ma sem, szóval nem úgy kell lefeküdjek, hogy hát volt az életemben rengeteg sok minden, de azért az nem sok, ami mutatná, hogy én azért hozzád tartozom. Tehát tényleg örülhetünk ennek, ugyanakkor a szomorúság is megjelenhet bennünk, legalábbis bennem sokszor meg szokott jelenni, mert bizony voltak napok és voltak időszakok az életemben, és tudjátok, nem kell messze menni, nem kell évekre visszamenőleg, hanem bizony elég napokra vagy hetekre is visszagondolni, amikor én úgy érzem, hogy azért ez úgy hiányzott, ez úgy nem volt meg. Ez a fajta felkészítettség nem volt meg, és nyilván utólag látjuk meg, és az a jobbik eset, hogyha ezt fel tudjuk ismerni, amikor utólag látom meg, hogy volt ott egy helyzet, és én bizonyságot tettem volna az én hitemről, és nem tudtam. Voltatok már ilyen helyzetben? Hogy az ember utólag szégyelte el magát, hogy lehet, hogy olyan szinten figyeltem magamra, vagy az én gondjaimra, hogy nem volt felszabadult az én lelkem arra, hogy ott én örömmel és bátorsággal megvalljam a Krisztust, és azt, hogy én miben hiszek. Irgalmatlan keserűség ez, és csalódás, és kudarc. Én sokszor voltam így. Vagy amikor utólag látom meg azt, hogy lettem olyan vak, és hogy lettem úgy elfoglalva az én kis apró ügyes-bajos dolgaimmal, hogy ott volt a lehetőség, hogy én tegyem a jót, hogy segítsek másoknak, és nem tettem meg. Elmentem ezek mellett. És ezek visszanemtérő alkalmak. Ezek visszanemtérő lehetőségek. Az ember úgy utólag látja keserűen, és síratja keserűen ezeket az elszalasztott alkalmakat, és utólag látja, hogy mit kellett volna tenni, vagy mit kellett volna mondani. És testvéreim, ilyenkor azt mondhatjuk, hogy milyen jó, hogy kegyelemből élünk, nem? Szóval bennünket az Úr cselekedetekből ítélne meg, amit mi produkálunk ebben a világban. Sok ember ebben hisz a kereszténység, hogy amit mi produkálunk, majd abból lesz valami. Mit produkálunk mi? Csak halmozzuk az életünkben az elszalasztott dolgokat, és úgy gondolom, hogy nem azért halmozzuk ezeket, mert gonoszság van bennünk, vagy nincs bennünk ott a jó szándék, hanem úgy gondolom, hogy kevés a jó szándék. Sokszor olyan szinten terhelnek az életünk gondjai, hogy ne csodálkozzunk. Tehát amikor az élet gondjai megnehezítik a szívünket, akkor nincs felszabadult szív arra, hogy valaki másokért éljen. Akkor nincs felszabadult szív arra, hogy egy spontán helyzet adódik, és az emberből jön az, ami benne él. Hát, ha benne él, ha az ott van. Nagyon nagy ajándék, hogy mi kegyelemből élünk. És testvéreim, hogyha bennünket erre szült újjá az Isten, újból idézném az igét. Újjá szült bennünket élő reménységre. Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Ha erre szült újjá, és erre hívott el, akkor hadd mondjam így, kevés nekünk azt vizsgálni magunkban, hogy kinek ártottam. Ez kevés vizsgálni. Ezen a szinten nem lehet győzni, ezen a szinten nem lehet megtartatni, ezen a szinten nem lehet célba érni. Kevés azt vizsgálnom, hogy kinek ártottam. De sok ember úgy biztonságba helyezi magát, hogy én nem ártottam senkinek. Ez kevés. Hanem sokkal inkább azt kell megvizsgálnunk, hogyha mi teremtettünk által a jó cselekedetekre, hogyha az Isten erre szült újjá, akkor az a kérdés, hogy én a jót tudtam-e tenni. Kapott-e ez a világ tőlem valamit? Megkapta az én társam azt a figyelést, azt a törődést a mindennapokban, amire neki szüksége van? Megkapták-e a gyerekeim, vagy a nagyszüleim? Megkapták-e a szomszédaim? Azt a kedves kis apró dolgokat, mert apró dolgokból épül fel a mi örömünk is, és az is, hogy az emberek körülöttünk kapjanak valamit, és megelégedésben tudják élni az életüket. Mennyi jó lett volna, testvéreim, hogyha mi minden alkalommal felkészítettek vagyunk. Gondoljunk csak vissza, mondjuk csak egy évre az életünkben. Abban minden nap, 365 nap megvalósul ez, hogy az Úr hatalma és lelke által felkészítettek vagyunk, és ezért be is töltünk mindent. Mennyit tudott volna az Úr tenni általunk? És mi magunk hol tartanánk a hitben? Csak egy év. Nem egy év telt el, hanem sok év telt el. Testvéreim, az úrvacsora, amire mi készülünk a következő szombaton, az a vele való szövetséget rendezi, megújítja, megerősíti. Ezt szoktuk elmondani, ugye? Testvéreim, ne felejtsük el, hogy a szövetség Krisztussal erre nézve köttetett meg. Krisztusnak ez a szándéka, és milyen jó, hogy erről soha nem fog lemondani, mert így szeret minket. Hogy erre a két dologra folyamatosan, ahogy jelen lehet a mi életünkben, és vágyik arra, hogy jelen legyen, erre a két dologra bennünket felkészítsen. Felkészítsen arra, hogy mi tudjuk, hogy legyen reménységünk, hogy tudjunk erről szólni, amikor csak alkalom kínálkozik. A másik pedig az, hogy a jót, tehát minden napunkban látni azt, hogy mi attól vagyunk emberek, attól vagyunk a Krisztusé, és attól öröm élni, hogy szerethetünk és szolgálhatunk, mert Krisztus a példánk ebben, és mi ebben akarunk nagyok lenni. Ne haragudjatok, hadd mondjam ezt, hogy ebben akarunk nagyok lenni. Nem azért, hogy kihúzzuk magunkat, hanem azért, mert ez méltó az Istenhez, és mi is ebben vagyunk boldogok. Ne féljünk mi a bűneinket, testvéreim, ezen a szinten látni. Noha elég nyomasztó, de ne féljünk a bűneinket ezen a szinten látni, hogy nem az a bűn, a Bibliában nem az a bűnnek a mértéke, hogy mennyi rosszat tettél, hanem az is a bűnnek a mértéke, hogy a jót tetted-e, hogy a jót betöltötted-e. Ha valaki tehetné a jót, azt mondja az ige, és nem teszi, bűne az annak. Krisztus felkészíteni szeretne bennünket minden jó cselekedetre, és ne féljünk így látni a mi helyzetünket és gyengeségeinket, mert minél közelebb vagyunk Krisztushoz, annál mélyebben fogjuk meglátni a hiányosságainkat. Ezen ne csodálkozzunk, ez így van rendjén, ez így természetes. Minél közelebb vagyunk Krisztushoz, annál tisztábban látjuk a magunk hiányait, és annál inkább fáj. De ez jól van így. Ez nagyon jól van így. És minél mélyebben látjuk meg, hogy mik a mi életünkben az akadályok, vagy mik a mi életünkben a hiányosságok, testvéreim, reménykedjünk, hogy Krisztus annál mélyebben cselekszi meg az ő hatalma által az életünkben és szívünkben azt, amire szükségünk van. Tehát egy ember minél inkább megalázódik a bűne miatt, és azt mondja, hogy jó nekem, Uram, hogy megaláztál engem, mert látom, hogy ki vagyok. És reménykedem te benned, hogy veled más lehetek. Jézus annál mélyebben tud belenyúlni az életünkben, és formál át bennünket. Ne féljünk el. Tehát ezt át kell élni, az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz. Megsebez, de aztán bekötöz, megaláz és felemel. Megbetegít, hogy meggyógyítson. Ezeket ilyen szinten kell meglátnunk, hogy bennünket szövetségre hívott Krisztus, és ennek a szövetségnek ez a lényege. És amit még szeretnék megfogalmazni, hogy az úrvacsora mindig arra jó, hogy Urunk, letehetünk nálad mindent. Bár nagyon mélyek a mi fogyatkozásaink, és nagyon elrémisztőek, nagyon elcsüggesztőek, de olyan jó, hogy mehetünk hozzád. Olyan jó, hogy letehetjük ezeket. És reménykedünk abban. Te teremtő Isten vagy. Bennünk is teremthetsz dolgokat. Bennünket is átformálhatsz. Testvéreim, higgyük, legyen bennünk ez a reménység, hogy itt nem egyszerűen a mi igyekezetünkre van szükség, hogy majd Uram, ezentúl jobban figyelek. Majd ezentúl jobban felkészülök a napra. Majd ezentúl én jobban fogom csinálni. Ezek nem szoktak működni. Azt mondja az írás, nagyon szeretem ezt az igét, ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, az a lélek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Tessék, mi ezt tehetjük. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus az ő lelkéből adott nékünk. Igen, kaptunk az ő lelkéből, de még keveset. Több kell, és egyre több kell Krisztusból. Jézus az ő lelkéből akar adni, és amit mi testvéreim Jézus lelkéből elnyerünk, az mindenre elég. Ez legyen reménységünk, az mindenre elég. Miért? Mert Jézus földi életében mindezek megvoltak. Jézus azt mondta, hogy az Úr lelke van én rajtam. Felkent engem, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, hogy a sebzett szívűeket bekötözzem, hogy meggyógyítsam az embereket. Azt mondta Jézus, hogy az Úr lelke van én rajtam. Általa végzem ezt, ő készít fel erre, ő tesz alkalmassá erre, én csak ezt elfogadom. És a másik ószövetségi jövendőlés pedig azt mondja, hogy felserkenti az Úr minden reggel fülemet, és bölcs nyelvet ad nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Tesszük, erre is kimondhatnánk azt, hogy ám bár fiú, de neki is kellett a felkészítettség. Jézusnak is kellett a felkészítettség. Az Atya ad nekem bölcs szívet, hogy én ezt meg tudjam csinálni. Ő az, aki felkészít engem, hogy én ezt be tudjam tölteni. Testvéreim, amikor Jézus lelkéből nyerünk, és minden úrvacsora az ilyen alkalom, hogy szeretnénk mélyebben a te lelkedből meríteni, akkor higgyük, hogy ez is, ebben is elég a Krisztus, hogy velünk is meg tudja ezt tanítani, hogy ez a felkészítettség, ez fontos legyen, hogy nekünk ez komoly cél legyen, hogy ez ott legyen, ami törekvésünk, és vágyjunk erre, ne csak a szükségét lássuk, hanem éhezzük ezt, és kérjük az Istentől, hogy Uram, Tégy felkészítetté engem, mert vágyom ezt betölteni, de nálad nélkül semmit nem cselekedhetek. Az Isten adja meg az ő kegyelméből nekünk, hogy az úrvacsorára a szövetség megújításra, ezeknek a gondolatoknak a jegyében is készüljünk, és legyen reménységünk, hogy amilyen szövetségre hívott Krisztus, annak mi tényleg betöltői lehetünk általa. Ha ő általa vagyunk igazán felkészített emberek. És legyen ez, testvéreim, mindannyiunknak a lelki épülésére, áldására, és a körülöttünk élőknek a gazdagítására is. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyerekek, egy bibliai történetet szeretnék felidézni előttetek, ami nagyon életszerű, akár mostanában is történhetne, és ennek a történetnek a szereplője, főszereplője mondhatnám egy kisfiú. Olyan 3 év körüli, többségetekben ilyennél már egy kicsit idősebbek voltak. Kezdjük ennek a kisfiúnak a történetét ott, hogy az édesanyja nagyon szeretett volna a gyermeket, és még nem volt. Tudjátok, hogy az édesanyák, akik ugyan még nem szültek gyereket, nagyon vágyódnak egy kisgyerek után, akár több kisgyerek után. Az édesanyák különleges szeretet töltenek be mindannyiunk életében. Nagyon ragaszkodnak hozzánk, kötődnek hozzánk, és valami egészen elképzelhetetlen szeretettel tudnak szeretni minket. Nagy sokára megszületik ez a kisfiú. És a kisfiú születése feletti örömben elhatározták, hogy a Jóistennek szentelik ezt a kisgyermeket, ami azt jelentette, hogy 3 éves korában el kellett hagyni a szülői házat, és be kellett költözni a templomba a főpap közvetlen felügyelete alá. Képzeljük csak el, hogy az édesanyja, aki annyira várta ennek a kisfiúnak a megszületését, milyen nagyon-nagyon mély szomorúságot érzett, amikor ezt a kisgyermeket el kellett otthonról bocsátani. És egy kisgyerek, egy 3 éves kisgyerek az édesanyja nélkül is olyan kiszolgáltatottnak érzi magát, belecsöppen a nagyvilágba, idegen emberek közé, akik lehetnek bármilyen jó akaratúak, mégiscsak egy idegen ember, aki iránt nem lehet bizalom olyan mértékű, mint egy édesanyja iránt. Szóval egy ilyen rideg környezetben, a templom rideg falai között kellett ráadásul magában aludni. Én emlékszem annak idején, amikor a kisfiunkat úgy próbáltuk leválasztani magunkról, akkor azért időnként estéről estére visszaszökött és láb felől bebújt közénk a takaró alá. Ez a kisfiú nem tehette meg ezt, mert messze voltak a szülei. És ez a kisfiú, aki nagyon érzékeny lelkiismerettel rendelkezett, egyszer csak éjjel egy hangot hall. És azt hitte, hogy a főpap szólítja őt, és ezért oda szaladt a főpaphoz, aki egy másik helyiségben aludt, hogy szólj, uram, mert hallom, hogy hívtál. Ebben is van egy nagyon érdekes kis mozzanat, hogy ebben a kisfiúban valami nagyon-nagyon komoly készség volt az engedelmességre. Szól egy felnőtt, egy ilyen komoly valaki, mint a főpap, akkor teljes készséget tanúsítva odaszalad hozzá, az éj közepén is kap el, és elmondja, hogy itt vagyok, parancsolj velem, mit tegyünk. És ez 3-szor megismétlődik. És a főpapnak jutott eszébe, hogy ezt a

csinálni, nem kéne, inkább szót kellene fogadni, jónak kell lenni, akkor vajon mi a ti válaszotok? És az a különlegessége ennek a történetnek, hogy egy olyan időszakban élt ez a gyermek, amikor a Biblia azt mondja, hogy ebben az időben meglazult az Isten és az emberek kapcsolata. Nem igazán figyeltek oda az Isten szavára, nem jutott el hozzájuk az Isten hívása, és mégis volt egy kisgyerek, akin keresztül az Isten tudott szólni. És ebben nagyon sok tanulság van, nem tudom ebből mennyit tudtok ti most így befogadni, de lehet, hogy érzéketlen felnőttek világában ti érzőszívű kisgyerekek sokkal nyitottabbak lehettek a Jóisten hozzátok intézett szava felé. Az Isten mindannyiunkhoz szól, azt mondja a Jób könyvében, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer, de nem ügyelnek rá. Ez a kis történet ezzel a fiatal kis fiúval, Sámuellel azért olyan sokat mondó, mert egy olyan időben, amikor nem volt látás Izraelben, amikor az Isten szavára nem figyeltek oda, akkor voltak kisgyerekek, akik erre mégis odafigyeltek. Amiket az Isten megszólíthatott. És én olyan jónak tartanám azt, hogyha abban a családban, amiben éltek, ti egy ilyen kis megszólítható gyermek szerepét töltenétek be, aki készséggel szólalnak, meg akár a szülők szólnak, akár a Jóisten szólít meg benneteket, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Legyen ez a ti szállóigétek. Tudjátok, a szállóigé egy olyan kis mondatka, amit az emberek mély tartalommal megtöltve akár magukban is többször ismételnek, mert fontos. Tehát szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Mondogassátok ti is, és ezzel a készség, akár a Jóisten szólítva benneteket, akár a szülők szólnak hozzátok, legyen a ti életeteknek egy vezérfonala. És akkor, ha Jóisten szavára valaki odafigyel, akkor mindig éberebb és éberebb lesz, és mindig világosabban és világosabban fogja meghallani a Jóisten szavát. Tudjátok, szól az Isten hozzánk felnőttekhez is, csak mi sokszor már kicsit érzéketlenek vagyunk ebben a hívás iránt. Ti pedig gyermek létetekre még nagyon érzékenyek és megszólíthatók vagyok. Ezért legyetek ti azok, akik betöltitek egy család életében azt a szerepet, hogy rajtatok keresztül is megszólíthat az Isten. Tudom, hogy ebből nem sokat tudtatok befogadni, de azért gondolkodjatok el rajta, jó? Majd a Jóisten segít megérteni teljes valójában mindaz, ami most elmondott. Tudjátok, amikor az ember gyerekeknek készül valamilyen mondani való, valami időnként felnőtt esetre sikerül, mint az ember szeretné, ugye, mert mi felnőttek a magunk szókincsével és kifejező eszközeivel fogalmazzuk meg mindazt, és nagyon nehéz olyan egyszerű és a gyermekek számára is könnyen érthető szavakat találni, de hát azt mondja a Biblia, hogy az Isten jóra fordítja azt, amit mi elrontunk, és remélem, hogy ezek a gondolatok is átjutnak oda, ahova Jóisten szánta őket. És a másik, miután az ember sokkal többet töpreng azon, hogy vajon mit mondjon a gyerekeknek, akközben a felnőttek részére is sok esetben megfogalmazódik valamilyen mondani való, és így lesz ez most is. Voltak éppen a gyerekeknek elmondott néhány gondolatot folytatnám most a hozzátok intézett bibliai üzenetben. Így olvasom. Példabeszédek könyve 20. fejezetének 27. versét. Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Nagyon fontos mondani való sűrűsödik ebbe a néhány kis kifejezésbe. Egyrészt azt mondja, hogy az Úrtól való szövétnek az embernek lelke. Tehát az Isten megajándékozott bennünket valamivel, egy szövétnek kell. Ugye lefordítva a Biblia teljes gondolatvilágát, mondani valóját szem előtt tartva, az embernek lelkét akár a lelkiismeret kifejezéssel is helyettesíthetnénk. És

0: Azt mondja itt a Biblia, hogy az Isten ajándékaként jelenik meg az életünkben a lelkiismeret, mint olyan. Már az elbukás után is az Isten ezt tartotta legfontosabbnak, az első emberpár tudomására hozni, hogy ő ellenségeskedést ébreszt. Az ellenségeskedés az ember belső lényében nem más, mint szembesülés azzal, ami helytelen, és ilyenkor valami ezt az ellenségeskedést, ami szívünkben felszítja. Miért beszélek én mindenről, hiszen ezt mindannyian tudjátok. Az utóbbi hetekben elgondolkodtam azon, hogy is működik ez a lelkiismeret, és hogy egyáltalán léteznek-e lelkiismeretlen emberek. Miután sokszor mondjuk, hogy hát ez olyan lelkiismeretlen dolog volt, magyarán azt akarjuk ezzel kifejezni, hogy az illető életében a lelkiismeret szava abszolút nem szólalt meg, vagy annyira elfojtotta, hogy a lelkiismeret tevékenységéből semmi nem érvényesült. És ugye elgondolkodtam azon, hogy kinek van lelkiismerete. Mert ha vannak lelkiismeretlen emberek, akkor nem mindenkinek van. Márpedig a Biblia azt mondja, hogy mindenkinek van, de kinél működik? Hát egyrészt egy olyan embernél, akinek vannak elvei. Mert a lelkiismeretnek kell egy etalon, amihez igazítva működik. Ha nincs etalon, akkor nincs mihez képes tájolja az ember tevékenységét. Két alapvető dolog kell ahhoz, hogy a megváltás terve működjön ebben a szöveg összefüggésben. Hogy a lelkiismeret a maga Istentől kapott funkcióját kifejthesse. Kell tehát egy etalon. És kell egy motiváció. Az egyik az Isten igéje, a másik Krisztus áldozata, nagyon leegyszerűsítve. Az Isten elénk tárja a maga törvényét, a maga igéjét, hogy legyen mihez igazodni a lelkiismeretnek, hogy legyen mihez viszonyítottan a tudomásunkra hozza, hogy most az Isten szavától eltérően éljük a mi életünket. És kell legyen egy késztetés, egy belső motiváló erő, ami segít kifejezni azt a készségünket, hogy mi igen, a lelkiismeret szavára oda akarunk figyelni, mert elkötelezettjei vagyunk az Istennek, az irántunk bemutatott és tanúsított áldozat és szeretet révén. Tehát a lelkiismeret úgy működik, és akkor figyelek oda a szavára, hogyha én eleget akarok tenni az Isten elvárásainak. Az igazán megtért emberről mondja a Szentírás azt, hogy ő kész elváltozni az ő elméjének megújulása által, és vizsgálni azt, hogy mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata, mert van mihez igazítsa az életét, és van késztetés is, ami miatt oda akarja az életét szánni, az Istennek kedves, jó és tökéletes áldozatul. Azt mondja a Szentírás, hogy az Isten mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. És ebben az ajándék halmazban a lelkiismeret központi helyet és szerepet foglal el. Munkája az Isten az akarást is. Nem hagy magunkra, és nem csupán ránk zúdítja a maga elképzeléseit, ránk vonatkozóan, nem csak a maga törvényét állítja oda elé, na ez igazít az életedet, és akkor majd jól megy a sorod, hanem erőt és készséget is ad arra, hogy mi az életünket összhangba akarjuk hozni az Isten akaratával. Talán elmondtam korábban, hogy az ember menet közben is változik, én magam is ezt tapasztalom. Központi élet és szerepet foglalt el az életemben János 3.16. Ugye ott az áll, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez számomra nem mindig volt személyes, vagy csak akkor, amikor úgy gondolkodtam felőle, hogy az a valaki, az akár én is lehetek. Hogyha valaki hiszen ő benne. Ennél sokkal személyesebb, és talán ösztönző erőként is sokkal hatékonyabban munkálkodik Pál apostolnak a Galata beliekhez írott levelében a második fejezet 20. verse, főleg annak a második része, ahol azt mondja, hogy az Isten fia szeretett engem. És önmagát adta életem. És ez az a motiváló erő, és ez az a cselekvéshez, és az engedelmességhez felajánlott isteni segítségnyújtás, az az elkötelező hatalom, hogy az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És éppen ezért élek pedig többé nem én. Ennek hatása alatt akarom keresni az Istennek kedves, jó és tökéletes akaratát. Ezért szeretném azt, hogy az életemben a lelkiismeret ehhez az etalonhoz viszonyítottan működjön. Mert szükségem van rá, hogy az Isten megmutassa, hogy mi a helyes és mi a helytelen, mert én a magam esze után menve eltévejednénk. Ezért milyen jó, hogy van lelkiismerete, amelyik időnként megszólal, amelyik szembesít az eltévejedéseimmel, és szomorú az az emberi állapot, amikor az Isten szava nem hallatszik. A gyerekeknek elmondott ige szakaszban benne van az a néhány nagyon szívet fájdító megjegyzés, hogy abban az időben nem volt látás Izraelben. Abban az időben az Isten szava nem hallatszott Izraelben. Egy olyan környezetben volt egészen kiemelkedő, szerepet betöltő tevékenysége Sámuelnek, amikor az Istenről már szinte elfelejtkeztek. Valószínűleg azért, mert nem működött az Istentől kapott szövétnek. És nem azért, mert az Isten nem adta volna, vagy nem segített volna hozzá a működéséhez, hanem nem volt etalon. Nem foglalkoztak az Isten igéjével, és érdektelenek és közömbösek voltak az Isten minden dolga iránt. Ez egy nagyon szánalmas, sajnálatra mértő állapot egy ember életében, és az Isten ezekben a nagyon nehéz és az üdvösség szempontjából kedvezőtlen körülmények között is meg akar minket szólítani. És amikor önvizsgálatot végzünk, hogy vajon az Isten szava milyen hatékonyan tud bennünk megszólalni és megszólítani. Jobb könyvének az előbb idézett kijelentése is olyan szívet fájdító, szól az Isten egyszer vagy kétszer. Ennyire közömbös lenne az Isten irányunkban, hogy csak egyszer vagy kétszer, nagy lelkűen úgy lehajol hozzánk. Én úgy gondolom, hogy ebben az ige szakaszban nem az Istenen van igazán a hangsúly, hanem azon a közönyön, ahogy az Isten szava iránt akkoriban megnyilatkozta. Szólna az Isten napi rendszerességgel, imáinkra azonnal válaszolva, ha meg lenne a készség. Ha működne az etalon, napi rendszerességgel tényleg csak magunknak olvasnánk az igét, és imádkoznánk úgy, ahogy a klasszikus imádság kritériumai szerint imádkozni kell, azaz meg kell várni az Isten válaszát. Az Isten válasza nélkül az imádság nem imádság. És akkor kialakul egy beszélgetés. És ebben a beszélgetésben a Szentléleknek és a lelkiismeretnek óriási helye és szerepe van. Ilyenkor lelkiismeretes valaki, amikor az Isten közvetlen irányítás alatt áll. Úgy eltűnődtem nem egyszer ezen a kijelentésen, hogy szemeimmel tanácsollak téged. És akkor olyan szentirítség fogott el, hogy miért nem vagyok én olyan, akit szemmel lehet tanácsolni. Hát miért nem vagyok én ilyen érzékeny lelkileg, hogy az Isten ilyen közvetlen módon napi rendszerességgel, vagy akár percnyi rendszerességgel szólítgasson engem. Miért nem vagyok én egy élő közösségben az Istennel, állandó beszélgető társaként? A Bibliában, ha egy kicsit elmélyedünk a Biblia kijelentései felett, annyi szívet melengető gondolat van. Például, amikor arról beszél a Szentírás, hogy Isten olyan lényt teremtett önmaga képmására, aki azért jött létre az Isten teremtői munkálkodása nyomán, hogy az Isten barátja legyen. Hogy az Istennek legyen beszélgető társa. Ebben tartalmilag benne van, hogy Isten az önmaga képmására teremtett emberrel hűvös alkonyatkor találkozni és beszélgetni akar. Milyen lenne az a szombatünneplés, ahol az Isten intézményesen gondoskodva arról, hogy vele közösségben legyünk, ha ez egy állandó beszélgetés lenne. A jó házasságról írja egy francia szerző, hogy nem egyéb a jó házasság, mint egy hosszú beszélgetés, ami soha nem akar véget érni. Tényleg ilyen a jó házasság. A jó házasságban a házasfelek szemük villanásával tudják kifejezésre juttatni házastársuk felé a maguk elgondolását. Mert olyan mély a közösség, olyannyira megismerték egymást, olyan mély, valóságos közösségben élik az életüket, és az Isten, amikor a lelkiismeret ajándékát ajándékozza nékünk, akkor voltaképpen azt szeretné, hogy ezzel a tőle kapott ajándékkal, ezzel a felülről való szövétnekkel élve, mi ilyen éber, érzékeny, valóságos közösségbe kerüljünk az Istennel. Sokszor működtetjük mi a lelkiismeretet, de úgy, hogy mások lelkiismeretévé akarunk lenni. Ez nem az a funkció, amit az Isten ennek a felülről való szövétnek megszánt. Ha én tudni vélem, hogy a másiknak mit kell csinálnia, és mit nem szabad csinálnia, miközben magamról elfelejtkezem, akkor valahogy kibillentem igazi rendeltetéséből ezt a csupán nékem adott szövétneket. Mindenkinek megvan a sajátja. Alanyi jogon élhet vele, de nem lehetek a másiké. Nagyon sok károkozás történik akkor, amikor én tudni vélem, hogy egy adott szituációban kinek hogyan kell megnyilatkozni, kinek hogyan kell viselkedni, mit kell mondania és mit nem szabad mondania. Mint egy sugallom, hogy ő mit tegyen, akár a lelkiismeretévé is válhatok. Én úgy gondolom, hogy ezt a funkciót az Isten önmagának tartja fenn. És ne akarjuk megerőszakolni a másik lényét azzal, hogy a lelkiismeretévé akarunk válni. Döntéshozatalok kapcsán erősödik fel a Szentlélek és a lelkiismeret funkciója. Sokszor mondják, hogy napi 22 000 döntési helyzettel kell számolnunk. A döntések előzetes átgondolást feltételeznek. A Biblia azt mondja, kérjünk bölcsességet az Istentől, ha nem lenne bölcsességünk, már pedig nincsen. Akkor vagyunk igazán bölcsek, a szó legteljesebb értelmében, ha közösséget válunk az Isten akaratával. Ha keressük, mi az ő kedves, jó és tökéletes akarata, és azzal azonosítjuk magunkat, ezt teszi az ember bölcsé. Ahhoz, hogy én igazán bölcs ember legyek, ehhez az Isten szavát kell tanulmányoznom. El kell mélyednem az Isten gondolataiban, mert ezek azok, amelyek bölcsé tesznek. Ha elmulasztom ezt, akkor ismétlem, a lelkiismeret számára nincs etalon, amihez igazodva késztetéseket adjon. De azt a pozitívumot is megfogalmazza a Szentírás, hogy megvizsgálja a szív minden rejtekét. A megváltás szempontjából milyen funkciót tölt be tehát? Azt mondja Ellen White, hogy az üdvösség társulás útján megy végbe. Isten és ember együtt munkálkodásának eredménye lesz az üdvösség. És ebben a funkcióban a lelkiismeret szerepe felértékelődik. Mert hogyha társulás útján történik, akkor az Isten szava el kell jusson hozzám. Miközben megvizsgálja a szív minden rejtekét, meg kell tudnom azt, hogy milyen minősítés alatt állok. Hogy az az Isten, aki a gondolataimat és az indítékaimat is vizsgálja, vajon hogyan vélekedik ezekről. Nekem tudnom kell, hogy milyen megítélés alá esem. Tudnom kell, hogy hol vannak a sebezhető pontjaim. Tudnom kell, hogy egyre fokozódó lelki érzékenységgel milyen területeken kell korrekciót alkalmaznom az Isten erejétől motiváltan, és az Isten szeretetétől motiváltan. Mindig visszatér a tudatomban az a gondolat, amit Pál fiatal szolgatársának mondott, hogy egy harcos sem bonyolódik bele az élet dolgaiba, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. Vajon az Isten jósága, amely megtérésre indít, nem ad-e ösztönzéseket ilyen irányban, hogy én kedvében akarjak járni annak, én meg akarjak felelni annak, aki engem harcossá avatott. Én meg akarjak felelni annak, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Nem ez az a belső motiváló erő a megváltás tervében, ami engem előrébb segít ezen az úton. megismerem az Istennek rám vonatkozott igen jó, teljes és tökéletes akaratát, és megvan a késztetés, mert meg akarok felelni az Isten elvárásainak, és van egy lelkiismeret, ami segít nekem, hogy az Isten akaratához igazítottan éljem az életemet. Ennek a két dolognak együtt kell munkálkodni. Nem lehet elhanyagolni az Isten akaratának tanulmányozását, mert nincs etalon, és nem szabad figyelmen kívül hagyni a motiváló erőt, mert akkor nincs miért az etalonhoz igazodjak. Az Isten jósága és a törvény együtt kell jelen legyen kinek az életében. Nem elég az igazságot vagy a törvényt hangsúlyozni a legmesszebb menőkig, ha nincs igazán motiváló erő. Itt az elmúlt napokban, alkalmakkor is nem egyszer hallottunk eligazító szavakat, amikor másokat minősítő eligazító szavakat, amikor ki, aki megszólalt, tudni vélt, hogy a másik mit mondott rosszul és mit mondott jól, és hogy kellett volna mondania és tennie. Ilyenkor lehet, hogy az igazság mint olyan felmagasztaltatik, csak a motiváló erő hiányzik. Az, ami egyetlen hiteles motiváló erőként engem a jó irányba irányíthat. Azt írja az egyik agykutatással kapcsolatos könyv, ezt még sokszor fogjátok hallani tőlem, mert hihetetlenül gazdag igazság tartalma van a mondatnak. A világ valamennyi érve, az összes tudós és professzor álláspontja, mondhatnám azt is, hogy a Biblia minden ígéje hozzátéve ehhez, lepereg rólam, ha nem tudok vele érzelmileg közösséget vállalni. Ha nem tudom magam azonosítani vele. Nem fogadja be senki a képviselt igazságot, ha a szeretet elkötelező hatalma nem jár együtt az igazság képviseletével. Nem szabad egymás fejére olvasnunk dolgokat. Ellen White azt mondja, hogy akkor incsem a másikat, ha az életemet tudnám érte adni. Mert akkor majd tudom úgy mondani. Tudok magamról megfeledkezve olyan szeretettel megnyilatkozni, hogy a másik készséges lesz a hallásra. Még néhány dolgot hadd mondjak el. Amikor lámpásról beszél a Biblia, mégpedig azt mondja Krisztus, hogy a test lámpása a szem, és hogyha a te szemed világos lesz, akkor ez azt jelenti, hogy te a lelkiismeret szavával megegyezésben éled teljes nyugalomban és biztonsággal az életedet. Ha viszont a te szemed sötét lesz, ez azt jelenti, hogy az Istentől kapott érzékszerv idézőjelbe téve kezd meghomályosodni. Mikor homályosodik meg ez az érzékszerv? Hát akkor, amikor nem engedem működni. Nem hagyom, hogy működjön. Nem akarom elmondani a történetet, mindannyian olvastátok. A Saltykov Csedrinnek van egy elbeszélése a lelkiismeret, és ez az egész arról szól, hogy a lelkiismeret senkinek nem kell. Küldözgetik egymásnak, mert a másiknak biztos szüksége van rá, a másik élete átmenetileg egy-egy pillanatra megváltozik, de neki sincs ínyére a változás, ő is tovább küldi. Szóval lehet egy keresztény ember is ilyen állapotban, amikor a szeme megsötétedik. Amikor a lelkiismeretem, ahol Istentől kapott, ami javunkra váló funkcióját nem tudja igazán érvényesíteni. Tehát még egyszer hadd térjek vissza. Az igazság nem elégséges motiváció. A lelkiismeret számára csak az etalont biztosítja. A készséget a cselekvéshez, a teljesítéshez nem. Ahhoz az Isten szeretete kell megjelenjen az életemben. És ez csak Isten és az én dolgom. Az én lelkiismeretem csak az én lelkiismeretem. Ezzel nekem kell gazdálkodnom, erre nekem kell odafigyelnem, a másiknak a sajátjára. A másik életében is van egy etalon. Az igazságnak az a mértéke, amilyen mértékig az igazság szavával szóba áll. Ez esetről esetre változik. Van egy abszolút igazság az Istené, de az én lelkiismeretem etalonja csak annyiban figyel az igazságra, amennyit én az igazságból befogadtam. És ez is egy olyan terület, ahol nem lehetek a másik lelkiismeretévé, mert lehet, hogy én sokkal kevesebbet fogadtam be, de az is lehet, hogy sokkal többet. És az is lehet, hogy én a másikra vetítem ki a magam igazság értelmezését, és azt várom el tőle, hogy ő annak feleljen meg. Ezek nem működnek így. Ezek nem egyszer a békétlenségnek és a testvéri szeretet hiányának a következményeivel járnak. A Biblia beszél megfertőztetett lelkiismeretről, amikor nem az Isten által egyedül elfogadott etalonhoz igazodik. Szükségszerűen megfertőztetett. Amikor nem az Isten jósága, ami megtérésre indít, motiválja, akkor is megfertőztetett a lelkiismeret. És lehet, hogy miközben én az igazságot fennem képviselem, és hangoztatom, a lelkiismeretem talán nem az igazán Istentől származó etalonhoz igazodik, és igazítja a másikat. Ebben a könyvben, ami nem tudom mekkora hatást fejtít ki a mi környezetünkben, a Gondolkodás elvesztett művészete címűben, az első fejezet már szembeállítja egymással az IQ-t és az EQ-t. Az EQ javára. Tehát nem az intellektuális magas röptűség és képességek halmaza jelenti igazán az emberi életben az értéket, hanem az érzelmi intelligencia, amikor odafigyelek a másikra, amikor az én szeretetteljes késztetéseimmel motiválom őt, így közvetett módon, szeretem őt, önmagamra nem figyelve. Ez az, ami igazán valódi közösségeket hoz létre, ahol az igazság, mint etalon hangsúlyos, de az érzelmi tényező nem kapja meg a maga szerepét és helyét, hogy kiüresedik a testvéri szeretet és együttérzés. A megtérésről a Biblia azt mondja, és ezt a szombatiskolánk is megfogalmazta, a megtérés voltaképpen arról szól, hogy kialakul köztem és az Isten szava között az összhang. Elfogadom az Isten szavát. És azért fogadom el, mert az Isten fia szeretett engem. Különben a világ összes érve is kevés lenne ahhoz, hogy engem egy ilyen hozzáállásra rábírjon. És ezért, amikor én elfogadom az Isten szavát igaznak, és azonosítom magam az Isten szavával, és engedem, hogy etalon legyen az életemben a lelkiismeret számára, ott az Isten jóságának sokkal nagyobb szerepe van, mint az intellektuális élménynek. Annak idején, amikor én elkezdtem a Bibliával foglalkozni, hát igazi apologétának képzeltem magam, mert örültem annak, amikor a Bibliának igaza van, és mindig igaza van. És ezért aztán érveltem én is minden mennyiségben, és a proféciák nagyon is a kezemre játszottak, mert azzal aztán be lehet bizonyítani mindent, és a másikat elhallgatni kényszerül, mert ugye az Isten jóval korábban, évszázadokkal korábban elmondta, hogy mi hogyan, persze pontosággal miként fog teljesedni, és ezzel le lehet hengerelni bárki. És mindig elképedtem azon, hogy hát hogy amit én ilyen világosan látok, az a másikról lepereg. Hát azért, mert szándékomon kívül, de az igazságnak ezzel a nagyon markáns és céltudatos képviseletével akár megszégyenítettem őt. Tehát az érzelmi tényező, mint olyan, ami segített volna az igazság elfogadásában, nem működött. Beledöngöltem a földbe, egy szava nem volt, aztán úgy nézett rám, hogy csodálok ám, de nem szeretlek, került. Hát mert nincs szüksége az igazságra a szeretet nélkül. Senkinek. Néhány ígét hadd idézek még az eddig elhangzottakon kívül, hogy például mi a lelkiismeret tényleges Istentől támogatott funkciója a maga valójában. Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelében a következőt olvassuk. Az első fejezet 5. versében. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. Ebben minden benne van. Ezt az ígét az elején felolvasom, akár mehetünk volna. Mert ebben benne van mindaz, némi többlettel, a kifejtés töbletével, amit az előbb elmondtam, a parancsolatnak vége, tehát itt az etalon, amihez igazodom. És a parancsolathoz való igazodás, hogy működik? Tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet által. És akkor a parancsolatnak megvan a maga helye és szerepe. De a parancsolat önmagában ezek nélkül nem áll meg. Tiszta szív, jó lelkiismeret, igaz hitből, istenjánként bizalomból táplálkozó szeretet nélkül. Nagyon sok ilyen hibát követtem én is a prédikátori szolgálatom legelején és azóta is, amikor a másikkal meg akartam értetni, hogy a Bibliának igaza van. Valaki felhívta a figyelmemet egy előadás sorozatra, az interneten lehet hozzáférni, arról szól, egy, hát nem tudom, prédikátornak nem tudom, nevezhetném-e vagy sem, mindegy, valaki, aki előadást tart arról, hogy az evolúció, mint olyan, miért nem igazán hiteles tudományos megközelítés. De ha én csak őt hallgatnám, olyan cinikus és leszóló és lekezelő hangnemben képviseli azt, amit ő igaznak tart, ami valószínűleg igaz is, de én nem igazán érzek készséget arra, hogy elfogadjam a cinikus, fölényes hangvétel miatt. Ez sok mindent felsorakoztat, nagyon logikus a képviselet módja, de nem nyerte meg a szívemet, mert hozzátenném, hogy az illető most börtönben van. Valamilyen adócsalás miatt, de nagyon világosan képvisel dolgokat. Szóval ez cinikus megjegyzés volt, elnézést kérek érte, de szeretném ezzel is érzékeltetni, hogy az igazság nem jobbít, ha nincs igaz szeretet és jó lelkiismeret mellette. Mert amikor én csak az igazságra hivatkozom, akkor ezzel együtt jár az a kísértés, hogy a másik lelkiismeretévé legyek. Ne tegyek ilyet. Az igazság befogadása az én személyes ügyem. A hozzávaló viszonyulás is. És a motiválni, az, hogy magamat motiválni engedem, az is az én személyes ügyem. És az igazság csak a szeretet által motiválható. Hát nem tudom, mit mondjak, még nagyon sok mindent ide fölírkáltam magamnak, de az időből kifutottunk. Talán még a hit terjesztéséről, mint olyanról hadd szóljak néhány szót. A hit terjesztése nem azonos a térítéssel. A térítés az igazság képviselete, a térítés pedig hitből hitbe történik. A személyes motiváltság hatásával próbálom a másikat megnyerni. Próbálom az isteni szeretet közvetítésével elfogadhatóvá tenni számára az igazságot. Nyilvánvaló igazságot kell eléjük tárni, de a döntést rájuk kell bízni. És éppen ezért egy kicsit ellenszenves számomra az az evangelizációs gyakorlat, amikor a pillanat varázsa és hatása alatt embereket előre hívnak, és pressziót gyakorolnak a tömeg befolyás segítségével, pressziót gyakorolnak rájuk, hogy itt van, ennyi ember már előre jött, te is előre jöttél, vagy ha még nem, akkor gyere előre, és most döntsél. Szóval meg kell érnie, a szeretet indítatása alatt meg kell érnie az állásfoglalásnak, az igazsághoz való viszonyulásnak. Az Isten fia szeretett engem, önmagát adta érettem, ezért elfordulok magamtól, és odafordulok az Istenhez, odafordulok az Isten igazságához. Van még egy kifejezés, amit szeretnék szíves figyelmetekre bízni. Azt mondja az egyetlen profécia magyarázat, amit Pál apostol megfogalmazott. Ugye nem beszélek a Tesszalonika beliekhez írott első levélnek arról a részletéről, amikor azt mondja, hogy amikor azt mondják békesség, biztonság, ez egy rövid kis betoldás. De az igazán a 10. vádlat proféciának tekintett apostoli megfogalmazásban ez áll, hogy azok vesznek el, akik nem fogadták be az igazság szeretetét üdvösségükre. Itt az igazság megint nem önmagában áll, hanem az igazság szeretetéről van szó, az igazság pedig a szeretet motivációja alatt fogadható be. Azon az alapon és állt, hogy az Isten szeretett engem, elkötelezett az ő akaratának megismerésére és követésére, és ilyenkor könnyű befogadni az igazságot, és könnyű szeretni az igazságot. És akkor egyetlen ígével szeretném lezárni. Boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyes el. Magyarán, aki összhangban él a lelkiismeretével, a saját lelkiismeretével. Nem a másikéval, nem a másik ráerőltetett lelkiismeretével, hanem a sajátjával. Így hangzik még egyszer, boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyes el, mert a saját urának áll és esik. És ebben segítsen minket a Jóisten mindannyiunkat. Amen.
1: Isten tiszteletünket a 280-as számú közös énekünk első és második versének éneklésével, majd imádság után a 6. és 12. versszakának éneklésével zárjuk be. Keressük meg és énekeljük el a 280-as számú közös énekünk első és második versszakát.

0: Az imádsághoz lehetőség szerint hajtsuk meg térdeinket.
1: Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük néked, hogy már az Édenben, az elbukás pillanatában gondoskodtál segítségről. Megígérted, hogy ellenségeskedést szerzel, hogy nem hagysz nyugtunkat, hogy szembesíteni akarsz a te akaratoddal, és a szeretet késztetésével akarod tenni ezt. Urunk, köszönjük, hogy az emberi történelmet végigkíséri ennek az ajándéknak a működése, és a mi személyes életünket is. És azt fájlaljuk, Urunk Istenünk, hogy a mi életünkben is olykor igaz az az igei megállapítás, hogy szólsz egyszer vagy kétszer, és akkor sem figyelünk rá. Urunk, szeretnénk belső békében élni a mi lelki ismeretünkkel. Nem azért, mert elhallgattattuk örökre, hanem azért, mert tökéletes összhangban vagyunk a te akaratoddal, a szeretet motiváltsága által. Urunk, szeretnénk veled járni, veled közösségben lenni, veled beszélgetni, megismerni mind mélyebben és átfogóbban a te teljes, tökéletes akaratodat. Szeretnénk, Urunk, azonosulni a menny értékrendjével, és szeretnénk, hogyha életünk minden területén megjelennének ennek a gyümölcsei. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ösztökeként működik bennünk is a lelkiismeret. Segíts, hogy egyre érzékenyebbek legyünk, és ne egyre fásultabbak a működése iránt. Segíts, Urunk, a te ígédben elmélyedni, hogy az az etalon, amihez igazodni kell a mi életünknek is, betöltse a maga helyét és szerepét a mi életünkben, és segíts naponta egy csendes órát eltölteni a te lábaidnál, szemlélni a te értünk hozott áldozatodat, és befogadni azt a szeretetet, amelynek átalakító hatalma van, hogy meglegyen az erőteljes indíték is. Köszönjük, Istenünk, hogy társulsz velünk a mi üdvösségünk munkálásában, és hogy megvan ebben a mi helyünk és a mi részünk is. Segíts, hogy a megkezdett jó dolog a Krisztus napjára mindannyiunk életében végbe menjen. Amen.
0: A megkezdett 280-as számú ének 6. és 12. versszakát énekeljük.

0: Rónai György, Nagypéntek, 1978. A Golgota lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam. Hallgass, Uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. Ne fordulj el, Uram, tőlem, bár nincs gyarlóbb nálam. Kérlek, Uram, ne utálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam. Erről a versről konkrét emlékeim és élményeim vannak. Az 1970-es évek közepén ismerkedtem meg Rónai Györggyel. Úgy ismerkedtem meg, hogy Babits Mihály testvéröccsének, Babits Istvánnak a Goethe fordításait vittem be hozzá a Vigília szerkesztőségébe, hogy talán lehetne ezekből közölni valamennyit. Leültetett, szívesen beszélgetett velem, mint ifjú egyetemistával, adott is egy pályázati kiírást, hogy pályázzak meg egy francia ösztöndíjat, amit később meg is nyertem, de kiengedni sem akkor, sem azóta nem engedtek ki. És elkezdődött a kapcsolat, ami tartott pár évig, hiszen ő már 1978 tavaszán meghalt. Nagyon korán, 65 éves korában. Rónai Györgyben egy nagyszerű embert, egy igazán hívő lelket ismerhettem meg. Sok tanáccsal ellátott, a művészet, az irodalom, a költészet rejtélyeire megtanított, gondoskodva, törődve foglalkozott velem, mint egy idősebb ember a nála jóval fiatalabbal. Beleláttam egy kicsit a lelkébe is, ebbe az érzékeny, küzdő, sokszor vergődve is Istenhez forduló lélekbe. Láttam irodalmi harcait, és láttam emberi küzdelmeit. És aztán 1978-ban, amikor hazamentünk fiatal feleségemmel szülővárosunkba, első gyermekünket vártuk, és húsvét tájéka közeledett, és egyik reggel fölkeltünk, és bekapcsoltuk a rádiót, onnan tudtuk meg a lesújtó hírt, hogy Rónai Györgyöt a kórházba szállították, az operáció sikerült, de a beteg belehalt. Amikor megtalálták az utolsó lapot az ágya mellett, talán az éjjeli szekrényén, ezt a verset írta föl rá, ez volt életének utolsó alkotása, Nagypéntek 1978, ez szögletes zárójelbe van téve, mert talán már arra ideje nem jutott, hogy a versnek címet adjon. A Golgota lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam. Hallgass, Uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. Ne fordulj el, Uram, tőlem, bár nincs gyarlóbb nálam. Kérlek, Uram, ne utálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam. Rendkívül egyszerű, kopára vers, lecsupaszítottan egyszerű, mint hogy az ember a halálához érkezve valahogy testileg, de lelkileg is ilyen lesz. Most már semmi ékítmény nem fontos, semmi ciráda, minden festéket le lehet mosni, most már az ember ott áll pőrén, egyedül, az idő és az örökké valóság határán. Most már mindenféle cicoma nélkül elmondhat dolgokat, mert így is nagy súlya van a dolgoknak, nem kell ráagatni semmit, ami emberi. A Golgota lépcsőn állok. Mindannyian a Golgota lépcsőn állunk, akár akarjuk, akár nem, akár tudjuk, akár nem. Hiszen a számtalan rossz, a bűn miatt mindannyian halálra vagyunk ítélve. Nekünk kellene fölfeszülni erre a golgotai keresztre. Egyszer állítólag valakit megkérdeztek, hogy mondd, Jézus miért hal kereszthalált? Miért engedte, hogy megfeszítessék? És az illető röviden, tömören, de nagyon találóan válaszolt. Azért halt kereszthalált, hogy neked ne kelljen ezt halni. Jézus ártatlanul szenvedte el azt, amit mi nekünk jogosan kellene elszenvednünk. A Golgota lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam. Az embernek mindig emlékeznie kell az igazságra, hogy a kegyelemben részesüljön. Az igazság az, hogy nincs jogunk élni. És hogy eddig is éltünk, az igazság az, hogy túlélők voltunk, ahogy Rónai György nagy pályatárs és barátja Pilinszky János mondta, mi nem élők vagyunk, hanem túlélők. De sajnos sokszor, gyakran, többször, talán legtöbbször nem a túlélőkhöz méltóan viselkedünk. Ha valaki túlél egy háborút, túlél egy borzalmas operációt, utána legalábbis néhány hétig, hónapig valahogy, hogy mondjam, megjuhászodva él, vagy másképp él. Mi nekünk ezt minden nap kellene tudatosítanunk. A tegnapi nap is a halálos ítéletünk napja volt, és mégse hajtották végre. S miért nem? Mert valaki vállalta értünk a helyettesítést, valaki meghalt értünk. A Golgota lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam. S mit mondhat az ember a Golgota lépcsőn állva? Hallgass, Uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. Hallgass, Uram, kérő szómra, hogy a 130. Zsoltár is kezdődik, a mélységből kiáltok te hozzád, Uram, de profundis clamavia te, Domine. Aki kiált, aki kér, az jó úton van. Mi más valék, mint esengés, mondta egykor Füst Milán. Bár csak mindannyian kérő emberek lennénk, segítséget kérő, elfogadó, és azt magunk és mások hasznára hasznosító emberek. Ezért szerepel először ez Rónai versében, hallgass, Uram, kérő szómra, és majd háromszor szerepel az, hogy bár nincs gyarlóbb nálam. Ne fordulj el, Uram, tőlem, mondja másodszor. Isten sokszor az arcát el kell, hogy fordítsa tőlünk. Isten arca nem mindig vidám, ha ránk tekint. Isten nem mindig tud gyönyörködni az emberek fiaiban, ahogy mondja a Biblia. A szívét Isten soha nem fordítja el tőlünk, mert azt elfordítaná, akkor az történne, amit a Jób könyvében olvasunk, hogy ha lelkét és lehellését visszavonná, elhervadna minden test és visszahullna a porba. Nem az Isten szíve soha nem fordul el tőlünk, mindig velünk van, utánunk jön, velünk dobog, és szánakozik rajtunk. Meg tud indulni a mi erőtelenségeinken, hogy Pál mondja a zsidókhoz írt levél második fejezetében. De Istennek sokszor el kell fordítani az arcát, amikor azonosulunk a rosszal, amikor nem az élet, nem a szeretet mellett állunk. Isten szíve akkor is velünk dobog, Isten akkor is utánunk jön, de az arcát el kell, hogy fordítsa. Amikor egy hívő ember, mint Rónai György is, hitre törekvő, igaz, becsületes hívő ember volt, én legalábbis így ismertem, ha valaki így mondja, hogy ne fordulj el, Uram, tőlem, tán azt kéri, hogy mindenben összhangban legyek azzal, amit te mondtál, amit te mondasz és akarsz. És a harmadik kérés, kérlek, Uram, ne utálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam. Nagyon súlyos szó, de vajon az ember szeretetre méltó? Az ember talán olyan nagyon értelmes, rendes, okos, szép lény, hogy lehet igazán szeretni? Lehet szeretni a csecsemőt, a gyerekeket, a felnőtt embereket, sokszor felnőtt emberektől undorral, utálattal elfordulnak, mert való igaz, hogy sokszor az emberekben nincs is sok szeretnivaló, amikor gyűlölködnek, vádaskodnak, rágalmaznak. Mit lehet szeretni egy olyan emberben, aki szinte összefort a bűnnel? De az életünkben sokszor összefortunk a bűnnel. És ki tudja, hogy milyen csomók, göbök, görcsök maradtak az életünkben. Istenem, ne utálj meg, hanem gyógyítsd, lágyítsd ezeket a keléseket, daganatokat, mert minden fej beteg, minden szív erőtelen, csupa dagadás, kelevény az ember, és nincs, aki gyógyítsa, nincs, aki lágyítsa, mondta Ézsajás proféta. S a mai költő ezt mondja, a Golgota lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam. Hallgass, Uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. Ne fordulj el, Uram, tőlem, bár nincs gyarlóbb nálam. Kérlek, Uram, ne utálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam. A hír, amely 1978 tavaszán Rónai György halál hírét hozta, számunkra ott, a vidéki szobában, hogy felébredtünk, és ahogy szinte fel se tudtunk ocsudni, valami mély szomorúságot és gyászt hozott. Később ismertem meg ezt a verset, amikor közölték, később nyugodtam meg, hogy ennek a költőnek az utolsó napjai, órái ilyen vers megalkotásával teltek el.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök a Jézus beszélgetései című sorozatunk harmadik előadásán, melynek témája Jézus beszélgetése Péter apostollal, és ismét szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, eddig a Nikodémussal való beszélgetésről szóltam, majd két héttel ezelőtt a Fülöp és Tamás apostolokkal folytatott jézusi beszélgetésekről. A mai témánk nagyon nagy lenne, ha minden beszélgetést végig akarnánk tekinteni, amit Jézus Péter apostollal folytatott. De hát ez lehetetlenség. Péter apostol a 12 tanítvány közül az egyik legtöbbet szereplő tanítvány, sőt a legeslegtöbbet szereplő tanítvány az újszövetségi szentírásban. Ott volt a három legszeretettebb tanítvány között is, János, Jakab mellett ott van Péter, akit Jézus felvisz a megdicsőülés hegyére, akit kiválaszt, hogy vele menjen az olajfák hegyén, a Gecsemáné kertben, közvetlen közelében imádkozni. Ez az a három tanítvány, aki külön kérdést is föltesz Jézushoz, és erre mondja el Jézus a nagy apokaliptikus beszédét Máté evangélium a 24. fejezetében. Péter apostolnak olvashatjuk az elhívását. Tudhatjuk jól azt, hogy Kapernaumban volt a háza. Ismerjük azt, hogy Jézus hogyan vett szállást több alkalommal ebben a házban. Tudjuk azt is, hogy anyósa is volt, tehát hogy házas ember volt, a hideglelésből gyógyította meg egy ízben Jézus az anyósát. Tudjuk jól azt, hogy nem sokkal Jézus halála előtt Péter felteszítte a délvidéken a kérdést, hogy Uram, mi mindent elhagytunk, mindent érted otthagytunk, mi lesz hát minékünk? Tapasztaljuk azt, hogy Péter a kezdeti lelkesedés után visszavonul, ezt se felejtsük el Péter jellemrajzából, visszavonul az északi ország részbe halászni, mert hiszen ez volt az eredeti foglalkozása, de Jézus utána megy, és a többi tanítvány után is, és itt következik be az a híres jelenet, amelyet Lukács evangéliuma 5. fejezete jegyez le, hogy amikor éjszaka nem fogtak semmit a tanítványok, és reggel mossák a hálóikat, hogy elmennek aludni, akkor Jézus váratlan kéréssel fordul hozzájuk. Ez a váratlan kérés aztán, amelynek Péter engedelmeskedik, szinte visszahelyezi Pétert a tanítványok közé, újra követik Jézust, és Péter mondja azt a gyönyörű szép vallomást a nagy galileai válság után, János evangélium a 6. fejezetében olvashatjuk. Amikor Jézus felteszi nekik a kérdést, hogy ti is el akartok-e menni, mert akkor nagyon sokan elhagyták Jézust. Akkor Péter mondja ezt a gyönyörű vallomást, hogy Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Aztán, amikor Jézus még éjszakabbra Cezárea Filippinél jár, és feltesz egy újabb kérdést, hogy engemet embernek, fiát kinek mondanak az emberek, akkor a tanítványok mondogatják, hogy némelye Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak mondanak téged. Akkor ismét arra a kérdésre, hogy és ti kinek mondotok engem? Péter apostol lép elő, és Péter apostol mondja itt át Cezáre a Filippiben ezt a gyönyörű vallomást, hogy Uram, mi tudjuk, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Tehát Péter apostolról nagyon sokat olvashatunk a négy evangéliumban, szinte mindent tudhatunk róla, összevéve az összes tanítványról nem olvasunk annyit, mint Péter apostolról. Ez nagyon sokakat a csalatásba is vitt, mondván, hogy Péter apostol egy rendkívüli jó személyiség lehetett. Nem. Péter apostol egy rendkívüli küzdelmet folytató személyiség volt, önmagával való küzdelmet folytató személyiség volt. Nem azért szól róla a Biblia sokszor, mert Péter volt a legderekabb a tanítványok között, hanem azért, mert Péter állt a legközelebb ahhoz, a tanítványhoz, aki végül is kiesett a tanítványok közül. Igen, a Júdás árulása és a Péter tagadása között nagy különbség nincsen. Hogy Júdás elárulta a mesterét, emellé tegyük oda, hogy Péter semmivel sem visszataszítóbb módon megtagadta a mesterét. És mint ahogy az emberi történelemben szokás, általában a rossz dolgok fennmaradnak. Ugye elmondhatjuk itt is a híres Shakespeare-i mondást, hogy a jó az sírba száll az emberekkel, a rossz az pedig tovább él. Arany János is azt mondja az Évnapra című versében, hogy mint tanítvány mesterét nehéz időkben megtagad. Szóval ez a Péter tagadása, ez szinte Pétert túlnőve, túlszárnyalva megmarasztotta őt az időben. Egy tanítvány, aki ilyen rútul és ilyen gyalázatosan megtagadta a mesterét. Csakhogy. Júdásért is küzdött Jézus, és Júdásnál nem ért célt. Péterért is küzdött Jézus, és Péternél célt ért. Mi a különbség akkor Júdás és Péter között, ha az árulás és a tagadás között nincs nagy különbség? Hogy az egyik tanítvány elveszett lett, Júdás felakasztotta magát, Péter viszont megmentett tanítvány lett, noha a bűne semmivel sem volt kisebb, mint Júdásé. Ne tessenek elfelejteni, Máté evangélium a 26. fejezete jegyzi le, hogy Péter átkozódva és esküdözve tagadta meg Jézust. Nem akárhogyan, átkozódva és esküdözve. Azt mondta, hogy ő nem ismeri ezt az embert. Az a Péter, aki azt mondta egyszer Jézusról, hogy Uram, kihez mehetnénk, örök élet beszéde van te nálad. Te vagy a Messiás, az élő Isten fia, és pár hónappal később most már csak ember, akire azt mondja, hogy soha nem ismertem ezt az embert, és átkozódik, esküdözik, és háromszor megtagadja a mesterét. Itt a nagy kérdés, hogy Péterből hogyan lett megmentett tanítvány. Még egyszer hadd mondjam, Júdás árulása és Péter tagadása között a külsőségeket tekintve semmi különbség nincs, mind a kettő gyalázatos volt. Júdás azonban elveszett, noha Jézus küzdött érte, Péter megmenekült, Jézus ugyanolyan küzdelme folytán, minek köszönheti Péter azt, hogy ő megmenekült? Egy olyan beszélgetést kell találnunk a sok-sok Péterrel folytatott beszélgetés közül, amely a legjobban megvilágítja az egész Péteri életutat. Nem választhatjuk a János első fejezetét, a Péter elhívását, az is egy fontos beszélgetés volt Jézusnak Péterrel, de az csak egy bizonyos részét világítja meg az életútnak. Nem választhatjuk az előbb idézett János 6-ot sem, itt az északi ország részben, mert az sem annyira átfogó jellegű beszélgetés. A Máté 16, amelyről én egy külön kis füzetet írtam, már több évvel ezelőtt megjelent ez az ominózus nagy kérdés, hogy ki a kőszikla. Ezt most is ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ezt sem választhatjuk, mert ez is egy más vonalra viszi a dolgot. Egyetlen egy beszélgetést szeretnék most önökkel megismertetni. Ezt a beszélgetést három evangélista jegyezte fel. Leginkább Lukács evangélium a 22. fejezetét fogjuk alapigeként majd kezelni, de Máté 26. Márk 14. fejezetét is két ízben segítségül fogjuk hívni. Tehát három evangéliumból állítjuk össze ezt a beszélgetést, mert a tanítványok közül aki amire emlékezett, és akinek a lélek megvilágította, az jegyezte le. Máté ugye szem és fültanú volt, Márk és Lukács később jegyezték le ezt a beszélgetést. Mikor is volt ez a talán legdöntőbb beszélgetése Jézusnak Péterrel? Az utolsó vacsora után, amikor kivonultak Jeruzsálemből Jézus és a tanítványai, elérkeztek az olajfák hegyére, de még nem érték el a Getsemáné majort, tehát az olajfák hegyének az alján folyt ez a beszélgetés. Jézus az utolsó vacsora után énekszóval vonult ki az olajfák hegyére, de az olajfák hegyénél megállt Jézus. És mielőtt elkezdte volna az imádságát, azt a hihetetlen küzdő imát, amikor ő vérrel verítékezett, akkor maga köré gyűjtötte még a tanítványait, és ekkor fordult Péterhez, elsősorban Péterhez. Nagyon érdekes azonban, hogy Péter válaszai, a Péterrel folytatott beszélgetés az egész tanítványi csapatot áthatotta, tehát ők is megnyilatkoztak. Olvasnám már is ezt a beszélgetést Lukács evangélium a 22. fejezetének a 31. versétől. Jézus tehát kint van az olajfák hegyének a bejáratánál, és ekkor Péterhez fordul. Lukács 22.31. verse szerint. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, ime a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Kedves hallgatók, biztos, hogy ez a Bibliának is egy félelmetesen nagy beszélgetése. Hát maga ez az első mondat. Sátán kikért titeket, mint a rostálni való búzát. Olyan félelmetesen hangzik. egy ószövetségi jövendőlést idéz vissza Jézus, amely Ámos próféta könyve 9. fejezetében található. Ámos 9. fejezetében van szó arról, hogy az emberi történelemben minden ember kivétel nélkül rostára kerül. Minden ember számára Isten megengedi azt a megpróbáltatást, amit Sátán gondol el minden emberrel, tudnék, Sátán mindenkit kikér, kivétel nélkül, hogy bizonyítsa, hogy ez az ember, ez nem Isten mellett van, hanem ő mellette van. És Isten kinek-kinek az életében, mindenkinek az életében megenged megpróbáltatásokat, mégpedig jókora megpróbáltatásokat, soha nem anélkül, hogy fel ne készíteni az embert, hogy fel ne vértezni az embert, de sokszor az ember nem veszi igénybe ezt. És az ember belesétál ezekbe a kísértésekbe, belemegy ezekbe a kísértésekbe, és nagyon sokan kiesnek a rostán. Jézus azt mondta itt Péternek, hogy Péter, most te rád és a tanítványokra egy soha nem látott megpróbáltatás következik. Sátán kikér titeket, mint a rostálni való búzát. De Jézus még hozzátette, hogy én bár elszakadok majd tőletek, de én veled vagyok, én veletek vagyok. Én imádkozom érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Mit mondott Jézus másodszor Péternek? Azt mondta Jézus Péternek, hogy minden kikéretés, minden sátáni kísértés mire megy ki? Nem rögtön arra, hogy egy ember essen el, nem rögtön arra, hogy egy ember nyíltan szembeforduljon az Istennel, hanem az, hogy a hite megcsappanjon, a hite megfogyatkozzon. A Biblia szerint Istennek van hatalma megőrizni az embert bármilyen megpróbáltatás van az életben, de Isten csak egyféleképp tud megőrizni. Ezt egyébként Péter apostol fogja kimondani az első level első fejezetében, az 5. versben, amikor azt mondja később, hogy Isten hatalma őriz minket, hit által az üdvösségre. Tehát itt van egy nagy törvényszerűség. Istennek hatalma van minden embert megőrizni, de Isten nem az erejét veszi igénybe egy ember megőrzésén, nem a hatalmát, nem kényszereket alkalmaz, nem elrendezi a körülményeket, hanem Isten az emberen keresztül, az ember közreműködésén keresztül, vagyis a hit által tudja az embert megőrizni. Ahogy egy embernek növekszik a hite, iszonyú nehézségekbe kerülhet, Isten meg tudja őrizni. De ha egy embernek csappan a hite, ugye a múlt alkalommal éppen a hit kérdéseiről beszéltünk, akkor Isten hiába akarja őt megőrizni, hiába nyújtja le Isten a kezét, az ember nem nyújtja föl a maga kezét, hiszen ha nincs hit, akkor nem néz fölfelé az ember. Jézus ezt is hozzátette. Jézus nem csak a félelmetes dolgot mondta ki, hogy Sátán kikért titeket, mint a rostálni való búzát, hanem azt mondta Jézus, hogy én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, sőt, még egy harmadik dolgot is mondott Jézus, hogy te aztán idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Tehát, hogy úgy mondjam, Jézus beszélgetése, amit Péterrel folyt, rögtön az elején egy nagyon hangsúlyos, komoly beszélgetés, tulajdonképpen olyan-olyan fajsúlyú, mint a Nikodémussal való beszélgetés, amit 4 héttel ezelőtt láttunk. Nikodémusnak is rögtön azt mondta Jézus, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Itt is ebben a beszélgetésben Jézus tudta, hogy kevés ideje van hátra. Tudta, hogy rögtön jönnek majd a porosztók, Júdás kíséretében elfogják őt, és ezért Pétert a legfontosabb dolgokon keresztül próbálta felvértezni arra, ami aztán valóban be is következett. Kedves hallgatók, mit válaszolt Péter erre? Erre a végtelenül gyengéd, de végtelenül komoly és elszánt Jézusi kifejezésre és küzdelemre Péter mit válaszolt? Így mondja Lukács a következő 33. versben, ő, mármint Péter pedig mondta néki, Uram, te veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind halálra menni. Mi volt ebben a válaszban? Az volt ebben a válaszban, hogy Péter egy szót nem hiszel abból, amit Jézus most mondott neki. Jézus teljes komolysággal, ennél komolyabban nem lehetett volna mondani Péternek, hogy Sátán kikértiteket, de én imádkozom érted. Hát olyan súlyos szavak hangzottak el. Péter azonban rögtön hallatlanra veszi. Uram, te veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind a halálra menni. Engem kikér a sátán megrostálni. Nekem fogyatkozni fog a hitem, dehogy is. Én teljes erőbedobás, én ugyanolyan lelkes tanítványod vagyok, mint 3,5 év alatt voltam. Én kész vagyok veled mind a tömlöcre, mind a halálra menni. Kedves hallgatók, Péter visszautasította azt, amit Jézus mondott. Önmagában ez a kis jelenet is elég lenne ahhoz, hogy az emberi szabadságot komolyan vegyük. Istennel szemben az ember azt tesz, amit akar. Isten a világegyetem teremtője és fenntartója. Ott állt az Isten fia Péter előtt, mondott Péternek valamit, Péter megcáfolta. Miért mondják azt, hogy nincs szabadsága az embernek? Az embernek óriási szabadsága van, még az Istent is szabad megcáfolnia. Péter rögtön meg is tette. Mit tett erre Jézus? Ez az, amihez most egy másik evangéliumot kell fellapoznunk, a Máté evangélium a 26. fejezetét, hogy Jézust megdöbbentette ez a gyors válasz, megdöbbentette azt, hogy Péter nem hisz neki, hogy Péter nagyon bízik magában, és ezért Jézus egy újabb kérlelő szózatot mond Péterhez. A beszélgetés ugyanis így folytatódik, tehát Máté evangélium a 26. fejezetében a 31. verstől. Akkor mondta nekik Jézus, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelvén mondta néki, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Jött a második kérlelés Jézus részéről. Nem hitt először Péter Jézusnak, Jézus tulajdon szavainak, Jézus most akkor elővesz egy ószövetségi proféciát. Visszaidézi Zakariás könyvét. Zakariás könyve 13. fejezetében olvashatjuk ezt a döbbenetes jövendőlést, hogy majd megverik a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. Jézus ezt önmagára vonatkoztatta, azt mondta, hogy ezen az éjszakán meg fogtok botránkozni bennem, engem elfognak, ti pedig úgy szétszóródtok, mint az oldott kéve egyik pillanatról a másikra mindenki. Jézus utalt egy jövendőlésre, hogy egy jövendőlés fog beteljesedni ezen az éjszakán. Jézus nagyon kíméletes volt, nem Péternek mondta ezt, már most az egész tanítványi közösségnek mondta. Természetesen Péter állt elől, a beszélgetés vezérfonalát ő tartotta a kezében, de Jézus mindenkinek mondta, tehát Péter nem gondolhatta azt, hogy Jézus őre haragszik, vagy Jézus ő iránta bizalmatlan. Ezt nem gondolhatta Péter, hiszen a második kijelentésében Jézus minden tanítványt megszólított. De tessenek megfigyelni, hogy ismét Péter felelt, és Péter felelete döbbenetes volt. Még egyszer hadd olvassam. Ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Mi volt Péter feleletében? Említettem önöknek, hogy a mi sorozatunkat azért kezdtük el, hogy rámutassunk arra, hogy egy beszélgetésen milyen sok múlik, és hogy a beszéd mennyire leleplezi az embert. Mit leplez le ez a mondat Péterből? Ez a Máté 26.33, ez Péterre nézve az egyik legfélelmetesebb mondat a Bibliában. Ha mindnyájan megbotránkoznak is, én soha meg nem botránkozom. Ez a mondat rávilágít arra, hogy mi történt Péter lelkében. Mi történt Péter lelkében? Péter megsértődött. Péter sértésnek vette Jézus kijelentését. Péter azt mondta, hogy Mesterem, nem bízol bennem? Hogy mondhatsz ilyet, hogy én, aki magamról úgy gondolom, hogy kész vagyok veled a tömlöcre és halálra menni, te azt mondod rólam, hogy a sátán kikért engem, mint a rostáni való búzzát, meg te fogsz imádkozni, értem, hogy az én hitem el ne fogyatkozzék, hát én hittel követlek téged, és odaadó tanítványod vagyok. Péter maga bízó volt, ez igaz. Ez az egész négy evangéliumból látjuk, hogy Péterben a legfélelmetesebb ellensége a túlzott magabiztossága volt, a magabízása volt. De most a magabízásába valami vegyült még. Ha mindannyian megbotránkoznak, én soha meg nem botránkozom. Péter összehasonlította magát a tanítványokkal, és azt mondta, hogy ők igen, ő rájuk igaz lehet, amit mondasz, Mesterem, de én rám nem. Ez mutatja azt, hogy Péter megsértődött. Péter azt hiszi, hogy Jézus nem bízik benne. Azt hiszi, hogy azért figyelmezteti őt meg a tanítványokat, mert nem bízik benne. És Péter ekkor belül megsértődik, persze nagyon vigyázzunk arra, mert a felnőtt ember, ha megsértődik, az csak egy kis szóval mutatja ki, csak egy szóból lehet megragadni. Ha mindnyájan megbotránkoznak, és én benne meg nem botránkozom, ez mutatja a sértődöttségét, hogy különösképpen kívülről, külső szemek számára a sértődöttség a felnőtt embernél ritkán tapasztalható. A gyerekek azok elárulják magukat, mert hogyha, ha kicsit durcásak, akkor már mindenki látja, de a felnőtt ember nagyon jól tudja palástolni a sértődöttségét. De a sértődöttség kicsapott ebben a két szóban, ha mindnyájan. Péter elkezdte hasonlítgatni magát a többiekkel, és azt mondta, én nem vagyok olyan, mint a többi tanítvány, hogy én jobb vagyok, én nem fogok megbotránkozni benned. És a másik szó, én soha meg nem botránkozom. Itt lehet látni, hogy a sértődés tulajdonképpen mire megy ki, hogy a magabízást még inkább elmélyítse. A sértődés az emberi életnek egyik legfélelmetesebb lelki ténye. Sok ember úgy gondolja, hogy a sértődés az egy jogos felháborodás. A Biblia rávilágít arra, hogy a sértődés az tulajdonképp mindig igazságtalan és jogtalan. A sértődés, mint lelki tény, mint lelki állapot nem kívánatos dolog. Ezt jegyezzük meg ebből a történetből is. Aki olyan könnyen megengedi magának a sértődést, azzal egy olyan ellenség költözik a lelkébe, ami később aztán ebből kiindulva még inkább a magabízást erősíti az emberben. Ha mindannyian, én soha. Ebben az egy mondatban nagyon, nagyon világosan tetten érhető az, hogy Péter hogyan is gondolkodott magáról, mennyire megerősödött az önbizalmában, és ezt a megerősödést a sértődékenysége táplálta. Kedves hallgatók, hadd tegyem fel itt a kérdést. Péter válaszolhatott volna másképp is Jézusnak a beszédére? Amikor Jézus először mondta neki, hogy Sátán kikért titeket, mondhatta volna másképp is a válaszát, Péter mondhatta volna. Például válaszolhatott volna így Péter, hogy Mesterem, most hallom tőled először ezeket a félelmetes kijelentéseket. Ugyan már többször figyelmeztettél, már egyszer mondtad itt az északi országrészben, hogy távozz tőlem, Sátán. Ezt éppen akkor mondta, amikor Péter vissza akarta tartani Jézust a kereszthaláltól, és akkor Jézus nagyon súlyos kifejezésre azt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaival, hanem az emberek dolgaival. De Mesterem, te most miért mondod ezt nekem, hogy Sátán kikért engemet? Megrostálás előtt vagyok? Hogy gondolod ezt? Mondjál erről többet. Igen, válaszolhatta volna ezt Péter. A második jézusi kijelentése, hogy megverik a pár... Válaszolhatott volna erre is másképp Péter? Azt hiszem, igen. Mondhatta volna Péter, hogy Krisztusom, én megdöbbenek, amit mondasz. Én nem feltételezem ezt magamról. De mivel te mondod, szóba kell, hogy álljak ezzel. Hadd tegyem hozzá még azt, hogy ebben a bizonyos Lukács 5. fejezetében megörökített galileai beszélgetésben, Lukács 5. első verstől a 11. terjed, Péter egy csodálatos bizonyságát tette annak, hogy igenis legyőzhető a magabízás. Igenis nem kell megsértődni. Amikor Jézus azt mondta Péternek és a tanítvány társainak, reggel jöttek ki, és nem fogtak semmit éjszaka, és Jézus azt kérte tőlük, hogy evezzenek most be a tenger vízére, hogy onnan tudja tanítani a nagy sokasságot, közben nagyon sok ember gyűlt itt össze, és Péter erre hajlandó volt. Péter ott a csónakba leülve hallgatta Jézus tanításait, de aztán Pétertől Jézus még nagyobb dolgot kért, akkor azt mondta Péternek, evezzél be mélyre a vízre, és vessétek ki a hálóitokat. Emberi számítás szerint ennek a háló kivetésnek semmi értelme nem volt. Hát egész éjszaka fáradoztak Péterék, és nem fogtak semmit. Nappal nem lehetett nagy halfogásra számítani. De Péter akkor az életének a legcsodálatosabb mondatát mondta ki. Ez hogy is hangzik? Ez így hangzik, ezt mondta Péter Jézusnak. Mesterem, mi egész éjszaka fáradoztunk. Mégse fogtunk semmit, de a te parancsolatodra kivetem a hálót. Miért mondom, hogy ez az egyik legszebb mondata volt Péternek az életében? Mert ez a hit. Ez a hit. Hogy mi a hit, ezen az egy mondaton lehet érzékeltetni. Mi egész éjszaka fáradoztunk, mégse fogtunk semmit, de mivel te mondod, kivetem a hálót. Én nem magamnak hiszek. Én halászember vagyok, tudom, hogy kell halat fogni. Most csődöt mondott a tudományom. És nem is gondolok arra, hogy napközben lehetne halat fogni, de mivel te mondod, kivetem a hálót. Péterben csodálatosan megnyilatkozott ez már az életében, tehát joggal lehet várni, hogy itt az olajfák hegyének a lejtőjén Péter valami ilyesmit mondhatott volna Jézusnak, hogy én nagyon bíztam magamban. Én azt hiszem, hogy én vagyok a legjobb tanítványod. Én kész vagyok veled a tömlöcre és a halálra menni, így gondolom legalábbis magamról, de mivel ennek az ellenkezőjét mondod, ezért én most gondolkodóba esem. Ezért én most elkezdem vizsgálni magamat. Hogy van ez? Ennyire más az ember, mint amit magáról gondol? Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy minden embernek nincs erről tapasztalata sokszor az életében? Hogy magunkról azért magasabb fogalmaink vannak. És amikor az életben meghazudtoljuk a magunkról alkotott képet, és elszégyelhetjük magunkat, hogy nem úgy viselkedtünk, hogy a magunk fogalmai szerint mi tartottuk magunkat, azt hiszem, hogy nagyon sok ilyen eset van az életben. Ez nem egyszer kell ilyenen megrendülni, hanem nagyon sokszor. Aki őszinte ember, az meg is rendül ezen. hogy én minek tartom magamat. Hát én olyan csodálatos valakinek tartom magamat. Én magam előtt olyan szép, olyan jó, olyan igaz vagyok. Aztán jön egy élethelyzet, és ott levizsgázom magam előtt is. Hát akkor ez lennék én. Hát egy kicsit a magabízástól megmenekíthetne bennünket az ilyen tapasztalat. És Péter tehát válaszolhatott volna Jézusnak így is, de Péter nem válaszolt. Péter másodszor is cáfolta Jézust, és miért cáfolta? Mert megsértődött. Péterben a sértettség kezd most uralkodóvá válni, és ezért Jézus újra küzd érte. Jézus nem hagyja annyiban. Tehát Jézus első mondatai ezek voltak, a második mondatai ezek voltak, és most Jézus a harmadik mondatával, amelyet most már szinte minden evangélista lejegyez, a következőt mondja. Máté 26. fejezet 34. versében olvasom. Mondta neki Jézus, bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Tessenek csak figyelni, milyen beszélgetés volt, miért rendkívüli beszélgetés, miért lehet ezt kiválasztani az egész Péter életének megmutatására? Jézus először figyelmezteti Pétert, nem hisz neki Péter. Utána visszautal egy jövendőlésre, Zakariás próféta proféciájára, annak se hisz Péter. Most Jézus maga mond proféciát. Most Jézus maga megmondja előre, hogy Péter, ha ezen az úton jársz, akkor még ezen az éjszakán, mielőtt a kakas szól, te háromszor megtagadsz engem. És megint csak egy kicsit gondolkozzunk el. Ha Péter magánál lett volna, miért mondok ilyen súlyos kifejezést, hogy Péter magánál lett volna? Mert a sértődött ember nincs magánál. Ha Péter magánál lett volna, akkor ha valamire erre már csak el kellett volna gondolkoznia, hogy azt mondja nekem az én mesterem, hogy én őt megtagadom, és ennyire pontosan elmondja, hogy mielőtt a kakasz szól, háromszor én őt megtagadom. Hogy lehet ez? De Péter, mintha nem is hallaná ezt. Mintha ez álom lenne. Mintha nem is neki szólna a dolog. Mert rögtön így válaszol rá. Ugye, Máté evangélium a 26. fejezetében a 35. vers. Mondta neki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak a többi tanítványok is. Péter egyre inkább megerősödik a magabízásában. Péter most már azt mondja, hogy Jézus tévedsz. Te tévedsz. Mintha ezt mondaná, nem tudod, miről beszélsz. Nekem ilyesmit mondani, hogy én téged megtagadlak, mielőtt a kakaszol, háromszor én, hát újra megerősítem, hogy én veled kész vagyok meghalni, bizonyosan tévedsz. Honnan volt meg Péterben ez a feneketlen magabízás? Ez a feneketlen önteltség, hogy Jézust, hogy mai szóval mondom, csípőből cáfolja már harmadszor is. Innen volt meg. A sértődött ember nem ura önmagának. Ha valaki hagyja a sértődöttségét növekedni az életében, nem tud már magával mit kezdeni, mert mindig magára gondol. A sértődött embernek megszűnik már az arányérzéke, megszűnik már a valóságérzéke. Mindig csak magára gondol, mindig önmagát akarja igazolni, mindig önmagáról akarja kiállítani a bizonyítványt, hogy tényleg így lehet mutatni, a sértődött ember útja az ilyen. Jézus szól még Péternek, Péter hallja, de visszautasítja. Megint szól Jézus, megint visszautasítja. Megint szól Jézus, és most már Péter egyenesen cáfolja Jézust, egyenesen azt mondja, hogy Jézus, hogyan is mondhatsz ilyet? Már itt vagyunk. És kedves hallgatók, itt jön Jézusnak egy negyedik mondása. Ez az, amit csak Lukács evangélista jegyzett le, ezért visszalapozok Lukács evangélium a 22. fejezetéhez. Jézus még negyedszer is próbát tesz. Tehát figyeljük meg Jézus küzdelmét, Jézus nem hagyja annyiban. Jézus tudja jól, hogy Péter, ha belemegy ebbe a megkísértésbe, és elbukik, akkor egy borzalmas vargabetű kezdődik az életében. Jézus próbálta megmenteni Pétert ettől a vargabetűtől. Ezt mondja Jézus. Lukács 22. fejezet 35. versétől. És mondta nekik, mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozásotok? Ők pedig mondták, semmiben sem. Mondta azért nékik, de most akinek erszénye van, elővegye, hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el felső ruháját, és vegyen szabját. Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, hogy és a gonoszok közé számláltatott. mert amik reám vonatkoznak is, elvégeztetnek. Azok pedig mondták, Uram, van itt két szabja. Ő pedig mondta, elég. Kedves hallgatók, Jézus még negyedszer is próbát tesz, de többet már nem tud próbát tenni. Ötödik mondatot már nem olvasok. Miért? Jézus azt mondja, hogy elég. Nem tudok már küzdeni, érted, Péter? Nem tudok már küzdeni, értetek, tanítványaim? Semmiben nem hisztek nekem. Mit tudjak mondani nektek? Jézus azt mondta, hogy egyszer elküldtelek titeket, ugye az egész országban Jézus elküldte a tanítványait, Máté 10 és Lukás 10. fejezete mondja ezt el, és Jézus mondta a tanítványának, hogy a legegyszerűbben menjenek, ne vigyenek két váltás sarut, ne vigyenek erszényt magukkal, pénzzel, ne törődjenek, táskát se akasszanak ugye a vállukra, hogy oda az emberek betegyenek bizonyos ajándékokat, nem, csak menjetek gyalogszerrel, egyszerűen az Isten és az isteni Szentlélek veletek lesz. Volt valamiben akkor fogyatkozásatok? Nem, mondják a tanítványok. De azt mondja Jézus, aki most engem követni akar, az mindent adjon el. Az mindenről mondjon le, nem testi, nem materiális értelemben mondja Jézus, hanem azt, hogy magatokról, az önbizalomról, a magatoknak való tetszelgésről mondjatok le. Egy valamire figyeljetek, hogyan is mondta a próféta, és most Jézus újra egy jövendőlést idéz, de a Zakariásnál híresebb jövendőlést. Talán önök is ismerik Ézsaiás könyve 53. fejezetét, amelynek a végén az Ézsaiás könyve 53. fejezetnek a legvégső, egyik legdrámaibb kijelentése ez a 12. versben, a gonoszok közé fogják a messiás számolni. Gonoszok közé, latrok között fogják felfeszíteni Jézust. Rabszolgaként fogják kioltani az életét, a gonoszok közé fogják számlálni. És Jézus azt mondta, hogy ez még be kell, hogy teljesedjen, de aki ezt meg akarja érteni, vegyen szabját, vegyen kardot. Így se szó szerint értette Jézus, a Bibliában a szabja vagy a kard mindig az írásnak és a prófétai beszédnek a jelképe. Azonosítja ezt a Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. verse, Efézus levél 6. fejezet 17. verse, Máté evangélium a 10. fejezet 34. verse. Ezeket itt mind leírtam a sorozatunkban, az egyes beszélgetésekhez összeállítottam egy kis négy nagy oldalas tanulmányt, aki szeretné beszerezni, itt van ezen az asztalon. Tehát minden beszélgetést szeretnék le is jegyezni, részleteiben is megmutatni, talán bizonyos értelemben részletesebben, mint itt el tudom mondani önöknek, hogy hazavíve utána tudjanak nézni ezeknek az összefüggéseknek, meg hallatlanul nagy összefüggések ezek. Jézus azt mondta tehát Péternek, hogy most, aki követni akar engem, ha hisz a Bibliában, tud követni, ha hisz a prófétai szóban, tud követni, ha azt nem veszi komolyan, el fog esni. Ennyire egyszerű. Ez a kard. Erre a tanítványok teljesen félreérték. Előhoznak két kardot. Ott itt van két kard, itt van mester, két kard. Jézus azt mondja, hogy elég. Miért mondja ezt Jézus, hogy elég? Az az ember, aki magabízó, egyre inkább leszűkíti a kört. Aki megsértődik, még inkább leszűkíti a kört. És akihez még így is szól az Isten, mert az Isten szól a magabízókhoz is, meg a sértettekhez is, de azok az emberek nem tudják már befogadni az Isten beszédét. Az az ember, aki a lelkében megenged magának olyan keserűséget, mert a lelkünkben sok bánat lehet, meg sok szomorúság, de a szomorúság, bánat, keserűség és sértettség között azért vannak fokozatbeli különbségek. Szomorúságot nem tudjuk kikerülni az életben. És a Biblia is mondja, hogy van is bennünk szomorúság, meg legyen is bennünk szomorúság, mármint így mondja Pál apostol, Isten szerinti szomorúság. Például a bűneink fölötti szomorúságot csak legyen meg bennünk. A szomorúságot nem tudjuk kikerülni az életben. Keserűséget sem. De van egy érzékeny határvonal, hogy a szomorúság, a keserűség, ha sértődésbe vált át, ott biztos, hogy a nagy én vitézkedik. Ott biztos, hogy az emberi önzés, az emberi természet veszi kezébe a pálcát. A sértettséget ezért ne engedjük meg magunknak. Aki megsértett ember, az már félreért mindenkit. Biztos voltak így az életben, hogy beszélnek egy emberrel, látják, hogy küszködik magával, aztán, hogy sértődik, jobb nem mondani neki többet. Félreért mindent. Nem azt akarja meghallani, amit akarunk neki mondani az ő javára. Azt hiszi, hogy mi nem szeretjük őt, mondjuk. Vagy azt hiszi, hogy mi górcsővel, nagyítóval nézzük a hibáit. Dehogy is. De hogyha ezt észrevesszük egy embernél, akkor ott azt kell mondani, mint Jézus. Elég. Nem lehetett többet mondani. Annyira félreértették Jézust a tanítványai meg Péter, teljesen, most már nem egy nyelven beszélnek, előhoznak két szabját. Hát ugye az egyik szabja Péternél volt, azt a későbbiekben tudjuk, ugye, mert egy bizonyos Málkus nevű katonának a fülét ugyebár Péter vágta le. Ugye a másik szabja kinél volt, azt nem tudjuk, de az egyik szabja Péternél volt. Péter még később is, még forgatja is azt a szabját, amikor Jézus azt mondja, hogy hát tegyétek ezt le, nem erről beszéltem. Ő ott viseli a szabját, és nem akármilyen bajba sodorja Jézust és a tanítványokat. Tessenek csak meggondolni, hogyha mondjuk Jézus ott nem gyógyítja meg annak a bizonyos Málkusnak a fülét, nem illeszti vissza a fülét, akkor kellett volna Jézust 6 kihallgatáson kihallgatni? Kellett volna koncepciós pert rendezni, hogy a zsidók ezzel vádolják, Poncius Pilátus előtt azzal vádolják, de hogy kellett volna, akkor azt kellett volna csak mondani, hogy kérem, a tanítványai kardot viselnek, zendülők, felbújtók, forradalmárok, kész, statáriális bíróság ítéljék el az egészet. Óriási bajba keveredett ezzel Péter, ezzel a karddal, amit ott rejtegetett a ruhája alatt. Óriási bajba keverte Jézust és az egész tanítását, hiszen Jézus az életben soha nem használt kardot meg erőszakot. Elmondtam többször Jézusról, hogy ő nem politikai megoldást jött hozni a földre. Ő erkölcsi megoldást jött hozni a földre. Azt a megoldást, amit Johann Sebastian Bach csodálatosan fejezett ki az egyik korál előjátékában, most egy pillanatra ezzel szakítjuk meg a gondolatmenetünket, és újabban a Bach korál előjátékoknak óriási reneszánszuk van, és kevés orgonán megszólaltatni őket, hát átírják kürtre, zenekarra, így fog felhangozni egy amerikai felvételről, de érzésem szerint csodálatos lesz ez a 4 perces zenemű. Johann Sebastian Bachnak egyik ismert korál előjátéka ez, Jézus bleibet meine Freude. Bár csak ez lett volna Péter szívében, hogy Jézus marad az ő életének az öröme. Bár csak Jézus maradt volna Péterhez közel, nem csak fizikailag 1-2 méter választott el őket, de lelkileg most már nem egy nyelven beszélnek. Péter elesését ez fogja magyarázni. De mielőtt erre rátérnénk, Johann Sebastian Bach, Jézus maradj az én örömem. Korál előjáték, a feldolgozást előadásában a Kolumbia szimfonikus zenekar adja elő, Rozsnyai Zoltán vezetésével.

Kedves hallgatók, lépjünk tovább. A beszélgetés tehát befejeződött. Jézus és a tanítványok útja szétvált, Jézust elvitték, elítélték, Péter Jánossal együtt követi őt a főpap udvarába, tehát innen a kertből be Jeruzsálem belvárosába. De mielőtt mi is követnénk Pétert és a tagadásnak a személy és fültanúi lennénk, szeretnék még egy másik kérdést is fölvetni ezelőtt. Péternek az elesését a magabízása és azon belül is a megsértettsége okozta. Még valamit hadd kérdezzek meg erről. Kinek lett volna oka megsértődni a beszélgetés után? Péter megsértődött, és ezért válaszolt így Jézusnak, és ezért félre is értem, Jézus sértődhetett.

0: Mi nyomta el az emberekért érzett együttérzés és részvét? Mert Jézus látta előre, hogy Péter most már nem fog megállni. Jézus látta előre, hogy Péter meg fogja tagadni. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Péternek nem volt szükségszerűen megtagadni Jézust, legalább annyira nem, mint hogy Júdásnak se volt szükségszerű elárulni. Jézus nem azért küzdött Péterért, hogy elárulja őt, hanem azért küzdött, hogy visszatartsa az elárulástól. De Jézus látta, hogy az események nyíl egyenesen mennek a végkifejletig. Mert milyen a sértődött ember? Tényleg már se lát, se hall. Péter ugyan követi Jézust János apostollal együtt a városba, de mi a nagy különbség János követése és Péter követése között? Az, hogy János egészen Kajafás palotájának a tornácáig, az emeleti részéig elkíséri Jézust, mert János mindent akar hallani és látni. Péter miért nem ment föl, hogy meghallgassa, hogyan hallgatják ki a mesterét? Azért, mert Péter közömbösséget akart színlelni. Péter ott maradt az udvaron, innen is hallom, amit hallok, látok, amit látok, én itt is jól vagyok, mintha nem is tartozna Jézushoz. Mintha nem is érdekelné már annyira, előbb még mit mondott, kész vele a tömlöcre és halára menni. Nem, az első emeletre nem volt kész elmenni. Miért? A sértettsége miatt. Ott maradt lenne az udvaron, gondolt, hogy sötét van, itt biztonság van, úgy se lát senki, de hát egy valamit nem tudott kiszámolni szegény Péter. Amit nem tudott Napóleon se kiszámolni, pedig ugye nagy alakja a történelemnek, hogy milyen hideg lesz Oroszországban. Továbbá Hitler se tudott kiszámolni, hogy mekkora köd lesz Anglia fölött. Péter se tudta kiszámolni, hogy hideg lesz az éjszaka, és ott rőzséért szaladnak és tüzet fognak gyújtani, mert a katonák is fáznak, a szolgálók is fáznak. A tűz fellobbant, megvilágosított ott mindenki arcát. Hát mit csinálnak az emberek, ha sok idejük van? Évődnek egymással, nem? Ugratják egymást. Tessék megnézni a munkahelyeken is. Nincs munka, van tevékenység, egymás ugratása. De bárhol, ahol emberek találkoznak, van idő, egymás szekálják. Hát rögtön rá mentek Péterre, hiszen kirít a sorból, meg ott lehetett Málkusnak egyik másik ismerőse, rokona is már, akinek a fülét levágta. Szóval volt itt elég ok, hogy Pétert meg lehetett szólítani. Először megtagadja, másodszor megtagadja, harmadszor. Nem akarom felidézni, gyalázatos dolog volt. El lehet olvasni Máté evangélium a 26. fejezetét, az írja le a legmegrendítőbben, mert átkozódva és esküdözve szinte látjuk azt, hogy Péter tehetetlenül kapálódzik, mint akit hirtelenül ért valami. Miért ért hirtelenül? Hát egy sértett ember, aki magával törődik, az nem foglalkozik, nincs veszélyérzete. Csak azzal, hogy ő önmag előtt nagyon nagy, azzal foglalkozik. Péter, hogy úgy mondjam, észre se veszi, olyan gyorsan bekövetkezik a tagadása. És talán itt álljunk meg egy pillanatra, és újra erősítsük meg. Jézusban nem volt sértettség. Ha Jézusban sértettség lett volna, akkor Jézus ezután nem tette volna azt, amit tett. És ez a Bibliának egy kicsit homályba hagyott része. Ez az, amit nem nagyon ismernek az emberek. Mit tett Jézus akkor, amikor Péter háromszor megtagadta? De mielőtt erre rátérnénk, a magyar irodalomból egy vers szólal meg. A verset most nem előtte vezetem fel, és nem előtte elemzem, különösképp nem is akarom elemezni. A versnek vannak erényei, de még súlyosabb hiányai vannak. Mégis szólaljon meg egy vers, 20. századi magyar költőt is hallgassunk, főleg akkor, hogyha már erről verset írt Kakasszó címmel. A vers végén néhány megjegyzést fűznék majd a vershez, most azonban adjuk át magunkat a vers hallgatásának.
1: Vas István, Kakasszó. Kardját, melyel a főpap szolgájának fülét levágta hetvenkedve, elhajította rég. Már csak ketten maradtak. János, meg ő maga. Körül fustélyos őrök, kihűlő éjszaka. A főpap kapujában megállt, és remegett. Az udvaron a szolgák megraktak nagy tüzet. János, a könnyű János már bejutott előbb,

0: Kiszólt az őrizőknek, hogy engedjék be őt. Egy szolgáló kaput nyit, s ránéz, amint belép, meglátja zavarát s vidéki külsejét. Ez is a názáreti embere, mind ilyen. S ő szól, kiről beszélsz te, asszony? Nem ismerem. A tornácon, poroszlók és vallatók között meghallja ezt a mester, a megvert, leköpött. És gyulladt szemhéja mögött lobog a láz, még mennyi kín halál jön. Még mennyi vallatás. A tűzhöz odakullog, kezét melengeti. Egy papi szolga látja, és odaszól neki. Azok közül való vagy, hiába tagadod. Mellére ütve mondja, ember, nem vagyok. És tudja fenn a mester, hogy elvégeztetett, s föléje hengerítik az irdatlan követ. És görgetheti félre, nem másul a jövő, lesz törvény, főpap, egyház, és kő, és újra kő. És megszólal egy másik. Beszédjén hallani, hogy ez is csak a féle vad galileai. Mit is beszélsz? Nem értem. Egyiptomi fenn az Isten egy fiával a Názáretibe. Röhögnek a cselédek a rémült bogrison. A mester visszanézett. Mert Róma, Babilon és Jeruzsálem egy már. Halál, feltámadás. A szikla, az alapkő csak te lehetsz, Kefás. Te lészel itt a kőszál, te kötsz vagy oldozol. Mindig kilép az ember fia a kő alól. És pofoz a poroszló, röhög a konyhalány, s felhangzik a kakas szó a főpap udvarán. És felszáll a kakas szó, és feljebb száll a köd az olajfák hegyéről a Józsefát fölött. Istennek fia vagy hát? Te mondád. Hátra néz. A nap vérezve kelt föl, mint az elvégezés. És nevetnek a lányok, és fut a volt halász, fújtatja, rázza izmos mellét a zokogás, és tengerek, jövendők hallják a jós panaszt. Mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz.
1: Milyen erényei vannak ennek a versnek? Hát például Vas István elolvasta a Bibliát méghozzá tisztességesen olyan szempontból, hogy például a vers elején mondja, hogy János viszi be Pétert a főpap udvarába. Igen, János ismerős volt a főpap udvarában, ő szólt az ajtón állóknak, hogy engedjék be ezt. Ez is egy evangéliumból derül ki, ez nagyon dicséretes, ha egy költő ír egy témáról, elolvassa előtte a Bibliát, tudnénk nem minden költő olvasta el. A második dolog, hogy ahogy Vas István kifejezi, hogy mindig lesz hatalom, mindig lesz egyház, mindig lesz Kajafás, aki azt mondja, hogy jobb, hogyha egy meghal, mint hogy az egész nép ne bennünket követne. Nagyon jó ez is. De a versnek van egy roppant gyenge pontja, ami az egész verset végveszélybe sodorja. Ezt nem tudom, hogy első hallásra tetszettek-e hallani. Hogy azt mondja Vas István, hogy azért lett Péter az egyház alapja, mert csak egy gyenge és ingatag embert lehetett megbízni azzal, hogy tudnék ő majd megérti a többi gyenge és ingatag embert, és ezért lett az egyház alapja. Hát ezzel én nem foglalkozom, az egyház alapja nem Péter, az egyház alapja Krisztus. Krisztus világosan mondta, nem így mondta Péternek Jézus, hogy te Péter vagy, és én te rajtad építem fel az én egyházamat, hanem azt mondta Jézus Péternek, te Péter vagy, Petrosz, és én ezen a Petrának, itt előbb megvalottál Messiásnak, vagyis magamon építem fel az egyházamat. Erről szól ez a kis könyvecske, én elmondtam erről a véleményemet, most nem szeretnék ebbe részletesebben belemenni. Egy költőnek azért javára vált volna az is, hogy ezt a kőszikla kérdést megnézze, utána járjon ennek a kőszikla kérdésnek. Ezt nem tette meg Vas István, ezért a vers egy óriásit esik, körülbelül ugye a háromnegyedénél, és ugye a nagy patetikus kizengés a háromszori tagadással sem feletteti azt, hogy végül is ő ebbe az irányba akarja beállítani a verset, hogy épp azért lett Péter az egyház alapja, hogy ő meg tudja érteni a többi gyalázatos, tagadó, áruló, stb. Embereket. Ezzel tulajdonképpen a költő menlevelet ad az egyházaknak és az egyházi vezetőknek a sok gyalázatossághoz. Ehhez viszont nem menlevél kell, ehhez más kell. Na, de hadd menjünk vissza az eredeti kerékvágásunkba. Amikor megtagadja Jézust Péter, akkor Lukács evangéliumának ugyanebben a fejezetében, a 22. fejezetben, a 61. és 62. versben ezt olvassuk. És hátrafordulván az Úr tekintett Péterre, és megemlékezett Péter az Úr szaváról, amint néki mondta, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén Péter keservesen sírt. Tetszenek emlékezni, ez is jelzést kapott a versben egy szempillantásnyi ideig, de én azt gondolom, hogy nagy verset inkább erről a pillantásról lehetne írni. Tudnilik, hogy Jézus mennyire nem sértődött meg a tanítványára, ő, aki megsértődhetett volna. Péter sértődött meg, ugye? Jézus nem. Csak zárójelben, az emberi életben is sokszor tapasztaljuk ezt. Aki megsértődhetnék, általában nem sértődik meg. Akinek meg semmi oka nem lenne a sértődésre, azok az emberek nagyon sokszor megsértődnek. Ugye? Fájdalmas dolog ez az emberi életben. Ez még csak tetézi azt a sok nyomorúságot, amit itt a Földön át kell élni az embernek. Figyeljük meg, hogy ennek az ős példája is az evangéliumokban van. Jézus megsértődhetett volna, de dehogy sértődött meg Jézus. Dehogy is önmagával foglalkozott Jézus. Jézus, akit már agyba főbe vernek, akit éjszakára most félretesznek, hogy majd a katonákot űzzék vele a csúfot, bekötik a szemét, leköbdösik, kiabálnak rá, verik, ütik, verik. Ez a Jézus, ahogy kivezeti Kajafás terméből, tehát első emeleti kihallgató terméből, ez a Jézus keresi Péter pillantását. Kedves hallgatók, miért mondom ezt, hogy a Biblia legszebb része ez? Mert hogy az Isten szeretet, és hogy az Istennek semmi nem kerüli el a figyelmét, és Isten nem önmagával foglalkozik. Istenről azt mondta már a 113. Zsoltár is, hogy kicsoda hasonló a mi Istenünkhöz, aki önmagát megalázva tekint szét a földön, és keresi azokat, akiken segíthet. Jézus is az Istent jött bemutatni, azért jött közénk Jézus, hogy bemutassa, hogy ki az Isten. Jézus bemutatta, hogy ki az Isten. Amikor talán a sebeivel, a gyalázattal kellett volna törődni, dehogy is azzal törődött Jézus. Amikor talán a szomorúságával, keserűségével kellett törődni, hogy még a tanítványa is hogy állnak hozzá, dehogy is azzal törődött Jézus. Hanem Jézus keresi Péter tekintetét, hát ott egy nagy tumultus volt azért. És Jézus keresi Péter tekintetét. Fölteszem önöknek a kérdést, hogyha a Bibliában nem lenne benne ez a két vers, vétkesnek tartanánk Jézust, hogy nem kereste Péter tekintetét. Azt hiszem, semmelyikünk nem mondaná, hogy mekkora mulasztás, hogy Jézus, aki alig él már, akit már halálra korbácsoltak és megszégyenítenek, nem keresi a tanítvány pillantását. De kedves hallgatók, Isten, amikor itt járt közöttünk, az utolsó leheletéig az embert kereste. A szeretetnek nincs nagyobb foka ennél. Amikor valaki önmagával kellene, hogy törődjön, vagy legalábbis törődjön, hát örül, hogy él, és mégsem önmagával törődik, hanem keresi Péter pillantását. Aztán a második dolog, micsoda pillantás volt ez? Nem véletlenül nem színezi ki a Biblia, nem lehet ezt leírni. Én se tudom leírni, senki se tudja leírni, hogy ebben a pillantásban gyengédség volt, hogy ebben a pillantásban megértés volt, hogy ebben a pillantásban nem volt vád, károsztatás, ugyan megmondtam, Péter, nem volt ebben a pillantásban. Ebben a pillantásban vigasztalás volt, együttérzés volt, mert azt mondja a következő vers, hogy akkor megemlékezett Péter, hogy Jézus mit mondott neki. Hát érdekes, amikor Jézus mondta neki, akkor a füléig eljutott fizikailag a hang, de a tudatáig nem jutott el. Hát most emlékezett meg. Miért most emlékezett meg? Kedves hallgatók, az Isten mindenkiért küzd az utolsó lehelletig. Nem annak az utolsó lehelletéig. Jézus a maga utolsó lehelletéig küzdött mindenkiért. Jézus nem fejezte be a küzdelmet itt, amikor azt mondta, hogy elég. Csak azt mondta, hogy most ezen a szinten, itt most többet nem mondhatok. De ez nem annyit jelentett, hogy Jézus kivetette volna a szívéből Pétert. Nem annyit jelentett, hogy Jézus neheztelt volna, pláne nem az, hogy megsértődött. Jézus kereste Péter szempillantását, és az a szempillantás az egy beszédes, az egy értékes, az egy leírhatatlanul csodálatos és gyengéd szempillantás volt. Péternek ez kellett ahhoz, hogy Péter szembeforduljon magával, hogy Péter lelkéből kiégettessék a sértődöttség. Hogy Péter lássa azt, hogy aki ennyire szeret engem, aki ennyire meg akar menteni engem, aki ennyire erkölcsi fegyverekkel küzd, ameddig csak él, ameddig lélegzet van benne, keservesen sírt. Igen, ez az igazi megbánás sírása volt. Jézus ezt Júdásnak is felajánlotta. Amikor Júdás jött vele szemben, azt mondta Jézus, barátom, barátom, miért jöttél? Júdás, csókkal? Csókkal árulod el? Jézus ugyanezt megtette Júdásért is. Csak itt van a nagy különbség a két személy között. Ki az, aki az Isten szeretetére válaszol? Mert az egész életünkben ez a döntő kérdés. Semmi más. Az Isten a maga szeretetét olyan döbbenetes módokon mutatja be. Itt az a kérdés, hogy van 100 000 000 bizonyság. Ki az, aki egyszer erre azt mondja, hogy igen. Elismerem, hogy az Isten szeretet, elismerem, hogy az Isten, és én nem magamnak akarok élni, nem magammal akarok élni, hanem az Istennel. Én az Istent keresem, és ővele szeretnék szövetségben, ővele szeretnék együtt élni, mert az Isten ezt ajánlja föl nekem. Ez az életünk nagy kérdése. Azt mondja Alfred de Musset, a francia költő, hogy Isten szól, felelnünk kell folyton. Igen, Isten szól. Minden hétköznapban, mindenféle módokon az Isten a szeretetével keresi az embernek azt a mérhetetlenül hideg, kemény belső részét, amit csak a szeretet heve tud felmelegíteni és felolvasztani. De befejezte Jézus itt a Péterért való küzdelmet? Korántsem. Amikor Jézus feltámad, Márk evangélium a 16. fejezet 7. versében olvashatjuk, és ott egy angyal fogadja az üres sírnál, az asszonyokat, a tanítványokat, akkor ha elolvassuk a Márk 16 hetet, ott is van egy érdekes dolog, hogy Jézus először a tekintetével kereste Pétert, utána meg egyetlen egy szavával kereste. Azt mondta Jézus, mondjátok meg a tanítványaimnak és Péternek, hogy előttetek megyek Galileába, ott várlak benneteket. Tehát Jézus, amikor látta, hogy Péterben lerombolódik valami, a magabízásig, a sértődöttségig, amikor már többet nem tudott beszélni, milyen érdekes ez az egész folyamat, Jézus akkor ránéz Péterre, a pillantásával keresi. Ez a pillantás valamit eredményez Péterben, elkezdődik a megbánás, az önmagával való szembefordulás. Jézus után akkor már tud egy szót mondani Péternek, mondjátok meg a tanítványnak és Péternek, miért mondja ezt az és Péterneket? Jézus, hogy Péter ne essen kétségbe, Péter, én tanítványnak tartalak azután is, hogy megtagadtál. Mi van ebben az egyetlen egy szóban? Hogy én megértem a megkísértést, az elesést, mert én előre megmondtam, hogy Sátán kikért titeket, mint a rostálni való búzát, de én, Jézus Krisztus, ti rátok emberekre nem csak akkor tekintek együttérzőn, amikor a kísértésbe vagytok, hanem a kísértés után is, az elbukás után is. Kedves hallgatók, itt egy-másfél évvel ezelőtt egy sorozaton, a Hol a határ című sorozaton beszélhettem, a Hol a határ a bírálat és a vádolás között. Most azt meg kellene ismételnem. Sátánnak a leghatalmasabb fegyvere nem csak a kísértés, nem csak az, hogy bennünket, embereket el akar ejteni, törbe akar ejteni, hanem Sátánnak ugyanolyan nagy fegyvere az elesésünk után az önvád. Amikor egy ember elesik, amikor egy ember olyat tesz, amiről ő se gondolta, hogy ő ezt meg fogja tenni az életben, ha érzékeny a lelkiismerete, vádolni fogja utána magát. Az önvád félelmetes dolog. Jézus tudta azt, hogy a tanítványa az önvád karmaiban vergődik. Jézus tudta azt, hogy szükség van egy pillantásra, de nem lehet elfelejteni egy szót sem. Mert ha Jézus csak így üzent volna, hogy mondjátok meg a tanítványaimnak, hogy jöjjenek majd Galileába, ott találkozom velük. Mit tetszenek gondolni, hogy Péter elment volna? Nagyon nagy veszélye lett volna, hogy nem ment volna el Péter. Péterben ott volt az önvád, ott volt az, hogy milyen ember vagyok én. Hát én, aki esküdöztem, hogy kész vagyok veled a tömlöszre halára menni, én megtagadtam a mesteremet. Nem csak a kísértés, nem csak ez a bizonyos három tagadás volt a félelmetes Péter életében, hanem ami utána következett. Nem ír erről egy szót se a Biblia. De kérdezem önöktől, ki érzi jól magát azután, hogy elesett? Hogy erkölcsileg valamiben elesett? Átéltük már az önvádat? Átéltük már azt, amiről a szerencsétlen Juhász Gyula azt mondta, hogy minden ellen lehet védekezni, csak az önvád ellen nem. Szerencsére csak egy féligasság, az ellen is lehet védekezni. Az önvád is vád. A vád pedig soha nem igaz a Biblia szerint. Isten fed, Isten int, Isten dorgál, de soha nem vádol. Soha nem kárhoztat. Soha sem ítéli meg az embert véglegesen. És ezért Jézus, hogy ez bizonyítsa, nem elégedett meg Jézus, hogy csak ennyit tesz Péterért, hogy rápillant, aztán utána majd történik benne, ami történik, hanem Jézus még erre is gondot viselt. Mondjátok meg a tanítványimnak és Péternek. De jön még egy harmadik Jézusi küzdelem is Péterért. Hogy amikor végül elmennek a tanítványok Galileába, ugye hát a feltámadás itt volt, Jeruzsálemben, 100 kilométernyi út ez, tanítványok persze Galileából valók voltak, Júdás kivételével. Tehát mindannyian ott vannak, akkor a János Evangélium a 21. fejezete feljegyzi, hogy amikor hát étkezés után leülnek, melegednek a tűz körül, akkor Jézus, ugye tavasz van, Jézus fölteszi a kérdést Péternek, hogy Simon, Jónának fia. És most mi legyen az első kérdése Péterhez? Milyen érdekes ez a első kérdés, mert három kérdést tesz fel Péternek. Azért három kérdést, mert Péter háromszor tagadta meg, Jézus három kérdésére adott igennel iktatja vissza a tanítványok közé Pétert, hogy lám-lám ez a tanítvány, ez megváltozott, ez megtért, ez visszatért hozzám, de mi volt az első kérdés? Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Nem ennyit kérdez csak Jézus, hogy Simon Jónának fia, szeretsz engem? Azt majd a másodszor, harmadszor kérdezi. Miért így kérdezi, hogy jobban szeretsz engem ezeknél? Hogyan is mondta Péter? Máté 26.33. Ha mindannyian megbotránkoznak, én soha. Erre utalt vissza Jézus. Miért kérdezte Jézus így, hogy Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mert ha Péter most netalántál ilyesmi választ adott volna, hogy hát mesterem, én ezeknél persze, hogy jobban szeretlek. Én aztán nagyon szeretlek, ők nem annyira, mint én. Hát ha ilyen választ adott volna Péter, akkor láthatnánk, hogy Péterbe semmi nem változott meg. De hogy Péter erre azt mondta, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Ez mire utalt? Hogy Péterben az igazi megbánás, a sértettséget és a magabízás teljesen eltávolította a lelkéből. Az igazi megbánásnak sok ajándéka van az ember számára. Az igazi sírás, a boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak, ahogy Jézus mondta, nagyon sok ajándéka van az ember számára. Kedves hallgatók, ne legyünk restek az önmagunk felülbírálására. Ne legyünk restek a megbánásra, ez csak akkor rossz, amikor az ember ezt átéli. De utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak, hogy mondja Pál a zsidókhoz itt levélben. Hogy Péter keservesen sírt, nem csak a könnyei potyogtak, belül egy belső megtisztulás volt. Hogy Péter erre a szóra is megrendült a lelke, és hogy Péter itt azt mondja, hogy Uram, te tudod. Nem én mondom, nem én állítom ki magamról, te tudod, hogy én szeretlek téged. Nem csak ez a mozzanat, hanem a Bibliában van két fejezet még, ami arról beszél, hogy Péterben a sértettségnek hírét, hamvát nem találjuk ezután. Legyen ez számunkra vigasztaló. Jézusnak borzalmas, hosszan és nagy nehézségekkel, de valamit sikerült elérnie, Ó, bárcsak a mi életünkbe is ez bekövetkezne. Milyen jó lenne, hogyha egyszer mi se lennék sértődékeny emberek. Nem is lehetne bennünket megsérteni. Mint Jézusról mondta a Jövendőlés az Ézsaiás könyve 50. fejezet 7. versében, ő olyanná teszi képét, mint a kova. Bárcsak mi is tudnánk olyanná tenni képünket, mint a kova. Nem, hogy sértődékeny emberek ne legyünk, megsérteni se lehessen bennünket. Péternek az életéből kiiktatódott a sértettség. Ki tudjuk mondani, mert van a Bibliában erről két fejezet. Az egyik a Galata levél 2. fejezete, hogy tudnélik egyszer Péter más hibájába esett bele, képmutatóskodott. Pál apostol elébe állt, és Pál apostol figyelmeztette Pétert. És Péter elfogadta a feddést. Rögtön, azonnal. Nem olvassuk azt, hogy Pálnak azt mondta volna Péter, hogy hát azért már mégiscsak sok, hogy te itt nyílt színen engem képmutatóskodással vádolsz. Nem mondta ezt Péter. Sőt, a 2. Péter levél 3. fejezetében azt olvashatjuk, hogy Péter védte Pált. Pál bírálta Pétert. A természeti ösztönei szerint Péter megsértődhetett volna Pálra. Ki nem sértődik meg, aki csak magában él a másik ember, aki bírálja. Ne mondják azt, hogy valaki nem sértődik meg, mindenki megsértődik. Egyedül az igazán hívő ember nem sértődik meg. Az igazán hívő ember, mint Dávid, aki menekül a fővárosból, és olyanokat szór a fejére sémei, nem csak port, meg követ, meg többit, hanem olyan szitkokat, amiben az ember belerendül, hogy te vérszopó, és aljas, és álnok ember, és Dávid nem sértődött meg. Miért? Mert Dávid hívő ember volt. A jogtalan sértése se sértődött meg. Mi meg sokszor a jogos bírálatra is megsértődünk. Mondom, hogy nem mondjuk, hogy nem sértődünk meg. Ha valaki nem mélyen hívő ember, megsértődik a jogos bírálatra is. A jogtalanról meg ne is beszéljek. De Péter azt mondta Pálról, hogy én megvédem Pált, mert Pálról sok minden rosszat mondanak, de Pál írásai tiszta Istentől ihletett írások. Ez is azt mutatja, hogy Péter nem sértődött meg. Péter örömmel vette, hogyha Pál figyelmeztette őt. És Péter Pál védelmére kélt, ahogy Jézus sem sértődött meg, hanem utána küzdött Péterért továbbra is. Kedves hallgatók, hatalmas dolog ez. Jézus igazsága, Jézus tiszta élete is, egy tiszta jellemvonása, egy ember igazsága is, egy ember tiszta jellemvonásává vált. Ezt tudta Jézus elérni a beszélgetéseivel. De hogyha megszólaltattunk egy magyar költőt, most ismét ez a költő hadd szólaljon meg a vetítésünk előtt, mert a vetítésünk vége is Péter halálával fog foglalkozni, Michelangelo híres freskója nyomán, de előtte ismét szólaljon meg ugyanaz a magyar költő. Ez ugyan nem Bibliából származó hagyomány, keresztény, ókeresztény, hogy úgy mondjam, legenda, de Péter apostol élettörténetének a végére talán ez is odailleszthető.
0: Pas István, Via Appia. Látta-e Jézust Péter a Via Appián? Mennyi gyerek elképzelése, hogy hát ha mégis járt ott a fehér úton a holtsütésben, és mennyi kétely és talál. És aztán a könnyű magyarázat, hogy azt látta, amit belül látott. Appia, hiszen akkor is testileg, és akkor is azt a testet, amelyet mindnyájan úgy szerettek, hogy föl kellett támadnia. Quo vadis? Hová mégy? Itt Rómában hova? Én mindig megértettem Péter eszét. Nem volt könnyű belátnia, hogy mégis meg kell halni Krisztusért. Nem volt elég. Meg aztán kezdte tudni már, milyen a kezdeti gyülekezet. Igen, mi ismerjük a csontokat, meg az üregeket a víapján, az ügyetlen rajzokat a katakombák falán, a bárányt meg a halat, a pásztor antik testén redőző hosszú keresztény újruhát, meg az iparosok jeleit, a mozsarat, még a kanalat, még láthatjuk a világtalan emeleteken és labirintusokon át, mélyen a víapja alatt. De ő láthatta azt is, ami a katakombákon kívül maradt. És kezdte látni talán az életüket. És azt, hogy a földön nem csak meghalni, élni is lehet. És azt is, hogyan. De csont azban, de üreg azban. Hány sír volt? 100 000. Kívül a falakon. Ezeknek nem kellett az, ami belül volt. Nem az a hatalom. Nekik nem volt elég az aróma, az ívek, oszlopok, az a világkeverék. Én pedig azt hittem, az volt a legszebb. S ha nem is a legjobb, de a legnagyobb. Valami egyszer volt a nemes, valami majdnem végleges. És talán mégis több lehetett, mint ez a mai, mint az autók bogárzó tébolya, a hivalkodva szikrázó kirakatok, a szövetek, bőrök, műanyagok, ruhák és dolgok bűvölő divatja, meg az édeskésen pávázó barokk, meg este a neonkáprázatú Zsibáros utca, a gépkocsik stoplámpáinak piros ördögvillogása, több tán, mint a tej és mézigéretű lányok sötét szemének villanása, s több, mint együtt a Vatikán, meg a Quo Vadis dancing a Via Appián. Mégiscsak több lehetett. És mégse kellett nekik. Akik jöttek egyre többen a Via Appián, többnyire az apostolok lován, ahogy küldte őket a kelet, s a falak mögül is az elégedetlenek, a tétova és misztikus remények, az iparosok, a rab és szabad szegények, s mint ahogy tudva levő, volt köztük előkelő igazi római, bár legtöbb ilyen nő. S a falakat, az íveket, oszlopokat szét akarták porlasztani mélyen a víapja alatt. Meg tudod érteni? És te hol álltál volna akkor, Karsziuszon? És én? Bizony én se tudom. Mi minden történt a víapja? Régebben és azután. Hiszen itt állt az a 600 kereszt, rajta a 600 rabszolgatest megfeszítetten, akkor még nem szerepelt az Isten a köztársaság korában. Nem úgy haltak meg, mint a hitükért elesettek, nem úgy, mint aki vértontani nem tud, nem akar. Ők verekedtek vadul és bátran. Melyik ügy volt a reménytelenebb, és melyik az erősebb? És melyik a bátrabb? Az elbukottakért bosszút álltak, ha nem is hamar, az auróra ágyúival. És akik győztek, meghúznád-e a határvonalat a Via Appia fölött és a Via Appia alatt, kedves Karsziuszon? Bizony, bizony. Keresztek jobbra-balra végig a Via Appián. Korán volt még, korán, a köztársaság idején. Még nem volt remény, nem látszott még, hogy Róma elfajul, s hogy mi a régi, mi az új, nem voltak még túl dekadensek, s azt hiszem, az a város még virulensebb lehetett, mint ez a mai pénzvilág, mely Jézus után 2000 évvel Mammonhoz ereget még egyre új neonimát, s vonaglik érte a Via Venetón, s a zsibárusok sikátorain át a legszentebb helyekig, de nekik mégse volt se szép, sem elég. Ezért kellett uraiknak keresztek kell szegélyezni a viapját, és azt hiszed, a keresztjeiket nem őrzi a kereszt. Vagy azt hiszed, közülük senki sem maradt, aki ott lenne a többivel a viapja alatt. Nem, te sem hiszed ezt. Vagy ha itt volnál, talán te különbséget tennél itt a viapján, és elválasztanád a szívtől a májat és vesét, s megmondanád, melyik az igazi hit, és mi a merő anyagelvűség. Quo vadis, Domine? Ma is ezt visszhangozza Róma dzsungele, ahogy egymásra épült rétegeken, és egymásnak felelő ezredéveken át összegabajodott. Vagy jobb lett volna, ha hagyják úgy, ahogy volt, azt gondolod? De nekik nem kellettek az ívek, oszlopok, és ha Róma sem élte túl a végzetet, mi lehet, ami végleges? Mert akármit látott Péter a viapján, mindig keresztezi utunkat a teremtő hiány, és megcsúfolja Péter földhöz ragadt eszét, amelyet úgy megértek, és vele az enyémet, bár berzenkednek józan érvei, és oly nehéz megérteni, hogy nem volt elég, hogy nem lesz elég, hogy mindig új útra küld a még és újra még. S ha egyszer szembe jön veled, te is már tudva kérdezed, hová mi?
1: És befejezésül a szép versmondás után nézzük meg a nagyon jelentős képzőművészeti feldolgozásokat. Beleférünk még a kazetta időnkbe, tehát 10 perc. Péter apostol életét szinte végig követi az ikonográfiai hagyomány. A bizánci stílusú ábrázolásokon az elhívásával kezdjük, ahogy Jézus a genezáreti tó mellől testvérével Andrással együtt hívja előt. Ugyanez a nyugati festészeti hagyományban, tehát Baroccinak a 16. századi itáliai mesternek a beállítását látjuk, ugyanaz szinte, csak más elrendezésben, hátul a genezáreti tó előtérben, hogy a bárkát a partra húzzák ki a hajósok, és előtérben pedig Péter, akit Jézus elhív tanítványul és apostolul, itt adja neki egyébként az új nevet, a kőszikla, de ez a Petrosz név, ez megmozdítható kősziklát jelent, ellentétben Jézusnak a Petra kifejezésével, amire önmagára utal. Rembrandtnak a rajza szintén az elhívás, Jézus áll a tó partján, és hívja el a tanítványokat. Péter általában idősebb ember, ha nem színes az ábrázolás, de látjuk, hogy idősebb, szakállas, őszhaj, őszakál, ez mindig Péter apostol, ez az ő megkülönböztető jegye. Rembrandtnak ilyen rajza is van, hogy Jézus meggyógyítja Péter anyósát. Ez a genezáreti házban történt, hideglelésses betegségben feküdt a szerencsétlen asszony, és miután Jézus meggyógyítja, követi őt. Aztán a csodálatos halfogás, Raffaello Santi 16. század elejé ábrázolásán, ez a Lukács evangéliuma 5. fejezetének az illusztrációra, erről kétszer is beszéltem. Aztán a vízenjárás története Tintorettónak a görögös hatásra valló 16. századi olajfestményén, balra előtérben Jézus és a bárkából, aki kiszáll, Péter, aki a hitnek nem akármilyen cselekedeteire is képes volt, illetve a hit tudta őt ilyen cselekedetekre képesíteni. Ugyanez Monreale mozaikján, Péter süllyedése már, mert amikor leveszi Jézusról a tekintetét, akkor süllyed, ez is egy érdekes dolog, erről szól a Te is járhatsz a vízen című kiadvány, amit itt meg lehet vásárolni. Ugyanez Rembrandtnak a rajzán Jézus felemeli Pétert, illetve segít neki, mert Péter aztán visszakapja a tekintetét, és Jézushoz fordul segítségért. És aztán Péter ott van a színeváltozás hegyén is, ezután, amikor Jézus felviszi a három megszeretettebb tanítványát itt középütt látjuk, Pétert egy 15. század végi ábrázoláson, Jézus mellett jobbra és balra pedig Mózes és Illés látható. Gyakori művészeti téma, feldolgozás. Péter mindig másutt van, de az azonosító jelet most már figyelve pontosan látjuk, hogy hol van. Ugyanez például a keleti művészetben, a pravoszláv művészetben, az élesen ketté választott mennyei világ, Jézus megdicsőül a feltámadott Mózes és az elváltozott Illés között, lent pedig a három tanítvány, akit sajnos elnyom az álom, mint később a Getsemáné kertben. Ugyanez Morreale mozaikján. Itt is látjuk, hogy Péter miért emeli fel az ujját, hiszen ekkor mondja azt, hogy Uram, építsünk egy sátort neked és egy sátort Mózesnek és Illésnek, és azután nemhogy építésre nem jut figyelme, hanem ébrenlétre sem. Péter magabízása és hitben való megfogyatkozása nagyon sokszor bemutatkozik. Andrei Rubjovnak a képe, 16. században vagyunk a Megdicsőülés hegyén, a három tanítvány, és aki kinagyítom Jézust az emberiség két nagy képviselőjével, akik fel fognak támadni, ez Mózes, ott van a két kőtábla a karjai között, és Illés baloldalt, aki viszont az elváltozandókat vetíti előre, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, halál nélkül fognak Jézussal a mennybe menni. Ugyanez Raffaello Santi utolsó festménye volt ez az életében, a híres Leonardo és Michelangelo tanítvány és követő, a színeváltozás hegye, itt jobb oldalt látjuk Mózest, a két kőtábla ott van a hón alatt, bal oldalt Illés, előtérben pedig a holdkóros vagy epilepsziás gyermek meggyógyításának története bontakozik majd ki. Itt középütt látjuk Pétert, ahogy éppen elalszik. Ennek a képnek a kinagyításán itt még inkább láthatjuk. Péternek a ruházata is általában kék, sárga, ellentétben Jánossal ott jobb oldalt, akinek vörös ruhája a lobogó tanítványi lelkesedést szimbolizálja. A lábmosásnál is, meg még mennyi történetnél nagy szerep jut Péternek, Rembrandt rajza, Péter, ahogy igazán elszégyelli magát. Péter őszinte ember volt, sokszor hatott rá Jézus cselekedete, de épp a lábmosás után néhány órával következik be az a Jézust megcáfoló beszélgetése, amit a mai estén elemeztünk. Aztán ugyanez a jelenet, az igazán magát elszégyelő Péter szinte a fejéhez kapott, látjuk jobb oldalt Dürernek a metszetén 16. század eleje, ellentétben a másik emberrel, Júdással, aki nem hagyja, hogy a szívére hasson Isten szeretete, Isten megalázkodása, Jézus térdelése és tanítványaiért való küzdelme. Aztán az utolsó vacsora ábrázolásokon is ott van Péter, nagyon jó Leonardo bemutatása, akinél Péter behajlik és megkérdezi Jánost, hogy kiről beszél a mester, amikor a tárról van szó. Aztán ugyanez Botticelli ábrázolásán, most már a Péter elalvása a Getsemáné kertben, különben a mai beszélgetésünk után történt meg, ezért is alhatott el Péter. A sértődött, magabízó ember, aki még kifáradt is, édesdeden alszik, hiába kéri Jézus tőlük, hogy virasszatok és imádkozzatok. Ugyanez El Grecónak a híres festményén, Budapesten a Szépművészeti Múzeumban és Spanyolországban látható két változata van. Nagyítsuk ki csak Pétert. Ez van rajta különben a kötetem címoldalán is. Péternek az elalvása. Szinte egy természetellenes testtartás, a karoknak a természetellenes, főleg a jobb karnak. Tehát ez a Péter hiába fogadkozik, az ösztönei, a természete elárulja. Nem képes vigyázni egy óráig sem, ahogy Jézus egyébként figyelmezteti őt. A lőcsei oltáról való ez a kép. Háttérben Júdás jön már a tanítványokkal, előtérben a három elalvó tanítvány, de itt is nagyítsuk ki Pétert a jobb sarokból. Hát igen, ez a festő is tudta, hogy mit akar ábrázolni. Péter, a hős Péter most alszik, mint egy ma született gyermek. Aztán a következő jelenet. A Jézus elfogatását, a Júdás csókját, Morreale mozaikját látjuk a 13. századból, általában összeszokták kötni azzal Júdás csókja és Péter vagdalkozása. Tehát a régi mesterek is tudták, hogy árulás és tagadás, és ez a tagadó ember, aki majd néhány órával ezután megtagadja Jézust, most mennyire hősködő ember. magabízás, sértődöttség, végletek között való csapongás. Ugyanez Giottónak a híres ábrázolásán, itt is látjuk Pétert hadonászni, de természetesen nagyítsuk ki ennek a képnek a csodálatos középpontját, mert ez a Jézus arc, ez a tiszta tekintet, valahogy ez az, amit kellene ábrázolni, és amit oly kevesen ábrázoltak. Ugye az alattomos tekintet, ugye az alattomos Júdás, és Jézus, aki nem szűnik meg fáradozni még a végső pillanatokban sem a tanítványaiért. Ugyanez egy spanyol ábrázoláson, tehát mindegyiken szinte sztereotíp vonásként feljön a Júdás-Péter párhuzambálítás, éppen itt vágja le a szolga fülét. Aztán a következő képünk, ez Dürernek két passió sorozata van, mind a kettőből bemutatom ezt a jelenetet. Szinte Júdás háttérbe vonul, mert alig látjuk, ő Júdás. Péter viszont előtérben van, a hatalmas kardja is főszereplővé avatja, de nézzük a másik Düreri passió sorozatot, itt meg egyenesen Péter a főszereplő, szinte a képnek a fele részét elfoglalja. Júdás itt van, Jézus tőle jobbra, Péter viszont a hatalmas szabjával épp itt vagdalkozik. Aztán Georges de Latournak félelmetes festménye a vörös és a fekete átmeneteiben pompázik, két szín állítja össze a színképet. Itt a szolgáló, ott a katonák, Péter tagadása. A katonák, akik kockáznak, ugyancsak Georges de Latour képén, a teljes képről nincs felvételem. A szolgáló lány, a kárőrvendés, Till Aran hódmezővásárhelyi szobrászművész, 60-as évekbeli alkotása. Ez az a szolgáló lány, aki rábizonyítja Péterre, hogy kik közé tartozott. És az egyik legcsodálatosabb kép, Rembrandt olajfestmény, aki ábrázolja a katonákat, a szolgáló lányt, de ott van Jézus is, ahogy éppen megfordul, és a tekintet most fog találkozni. Péter most áthozódik és esküdözik, nem tudja hova kapkodjon, csak hogy elterelje a gyanút önmagáról, de Jézus tekintete fogja Péter életét megváltoztatni, a megváltozás útját elindítani a lelkében. Magának a Péter sírásának, hogy kiment és keservesen sírt is, nagyon sok ábrázolása van, El Grécónak a korabarok bemutatása, kicsit szimpadiassá válik ugyan a jelenet, de még talán nem is annyira El Grécónál, mint Ribéránál, a másik spanyol barokk festőnél. Péter sírása. Péter megváltozása is pünköskor ment végbe. Ekkor lesz az egyháznak egyik nagy prédikátora, El Grécó képe, a pünkösdi nyelvek megnyugodnak az apostolokon és Márián. Péter ugye itt van. Ugyanez a beállítás, illetve itt most ebben a sorozatban nem vetítem le Tiziano képét, hanem gyorsan megyünk tovább, Pétert bebörtönzik. Egy középkor végi ábrázolás, hogy Péter viszont a legnagyobb veszélyben tud aludni, pedig halálra ítélték. 7. nap, a következő nap végrehajtják a halálos ítéletet. Éjszaka jön az angyal, kivezeti Pétert. És íme az utolsó képünk, amire utaltam, ami a Via Appia verssel cseng össze. Időszámításunk szerint 67-ben Néró keresztény üldözése során Pált lefejezik, Pétert felfeszítik keresztre. Péter azonban azt mondja, hogy ő nem méltó, hogy úgy halljon kereszthalált, mint szeretett mestere, ezért fejjel lefelé feszíti keresztre. Michelangelónak nem annyira ismert freskója, Péter keresztre feszítése. Néhány részlet. A megrémült csoport, Rómában történik ez a jelenet, de a fő, a legfontosabb rész ennek a freskónak Péter arca. Mint egy kinéz, miránk a szemlélőkre néz. Vajon te hogy futod meg az életedet, vajon a te életed hol tart? Magabízás, sértődés, önmagaddal foglalkozás, vagy pedig egy igaz ügynek, és a te érted küzdő igaz Istennek a követője vagy-e. Michelangelo talán a legnagyobb portréját nem a prófétákkal, hanem ezzel a Péter felfeszítésével teszi meg, formálja meg, mint egy megszólítja ez az arc a szemlélőket, mint egy kinéz a képből, ránk néz, ember, szembesültél-e magaddal? Aki Jézussal beszélgetett, és akivel Jézus először nem tudta megértetni, amit szeretett volna, de később, a pillantásával, egy szavával, egy kérdésével megértette, ez a Péter valóban más Péter lett, és erre a megváltozásra hív mindannyiunkat. Ennyit tudtunk Péterrel foglalkozni, két hét múlva folytatjuk sorozatunkat. Köszönöm szépen a figyelmet!

eddigi részében, hogy ezek az ünnepek mindegyike valamilyen módon előre mutatott a megváltási terv teljesedésére. Isten a bűneset után mindjárt közvetlenül kijelentette az embernek, hogy a bűnbe esett ember számára ő megoldást, szabadulást fog hozni, és elküldi Jézus Krisztust, aki a megváltásnak a végrehajtójaként az embert megváltja a bűnéből, és lehetőséget ad az ember számára az örök élet elnyerésére. Isten ezt kezdettől fogva hirdette, és kezdettől fogva mindenki számára nyilvánvalóvá tette. Az Ószövetségi Szentírásban nagyon sok profécia is utalt előre erre az eseményre, ami valóban a legnagyobb esemény a világunkon, és valóban minden ember sorsát alapvetően és döntően befolyásolja. És Isten erről nem csak hogy prófétai kijelentéseket adott már a zsidó népnek, hogy előre tekintsenek ezekre az eseményekre, és hogy hitben meg tudják ragadni a megváltásnak az ígéretét, hanem az Isten évenkénti ünnepek formájában is előre emlékeztette, és előre felhívta a nép figyelmét ezekre az eseményekre, ezekre a bekövetkezendő eseményekre. Az év két ünnepkörből állt, az ünnepek szempontjából. Az év első felén az ünnepkör első csoportja, míg az második felében, a második felének elején az ünnepkör második csoportja volt. Az évi ünnepkörnek az első részéről, az első fél évben tartott ünnepekről a sorozatunk eddigi részében beszéltünk. Láttuk, hogy az első hónap 14. napján a Pászka ünnepe, amivel szorosan összekapcsolódott a kovásztalan kenyerek ünnepe. Utána két nap múlva, első hó 16-án volt a zsengekéve bemutatásának az ünnepe, és utána majd a harmadik hó 6-án a hetek ünnepe volt. Ezek az ünnepek ugye az említési sorrendben a Pászka ünnepe az Jézus halálára mutatott előre, a zsengekéve bemutatása Jézus feltámadását mutatta előre, és a hetek ünnepe pedig a Szentlélek kiárasztását mutatta be előre. Tehát ezek az események, iről idáig tudtunk, Jézus első eljövetelének az eseményeiről beszéltek, a megváltási terv első szakaszának az eseményeit mutatták előre, és így a zsidó nép minden esztendőben, amikor ezeket az ünnepeket megtartotta, akkor már előre tekinthetett a megváltásnak a valóságos eseményeire. De a Szentírás arról beszél, hogy ezek az ünnepek ugye csak az árnyékai voltak a bekövetkezendő dolgoknak, a valóság a Krisztusé, és láttuk, hogy ezek az ünnepek valóban be is teljesedtek a valóságban Jézus eljövetelekor, és a mai alkalommal áttérünk az évi ünnepkör másik részére, a második fél év eseményeire, ünnepeire. A második fél év három ünnepe a következő volt, első volt a kürtzengés, amiről a mai alkalommal beszélünk. A második ünnep volt a nagy engesztelési nap, az első a kürtzengés a hetedik hónap első napján volt, a nagy engesztelési nap a hetedik hó 10. napján volt, és utána ezt követően hetedik hónap 15-től 22-ig terjedő napokon, tehát egy héten keresztül volt a sátoros ünnep. Tehát erről a három ünnepről lesz szó a mai, illetve a következő két alkalmon. A mai alkalom a kürtzengés eseményeinek az áttekintése, ez önmagában nem érthető, hogyha nem kapcsoljuk össze bizonyos mértékig a következő ünneppel, a nagy engesztelési napnak az ünnepével. Már most szeretném előre bocsátani, hogy a következő ünnepen részletesen a következő alkalmon foglalkozunk, de majd időnként egy-egy utalást teszek erre a következő ünnepre, mert enélkül a kürtzengés ünnepe nem érthető. Az előbb említettem, hogy az év első felében tartott ünnepek a megváltásnak az első szakaszát mutatták be, Jézus első eljövetelének az eseményeit, és ezek a második fél évben megtartásra kerülő ünnepek nyilvánvalóan Jézus második eljövetelének az eseményeiről szólnak. Ugye ezek azok az események, amelyek már részint teljesedtek, részint előttünk vannak, tehát most a Jézus második eljövetelével kapcsolatos esemény sorozatot fogjuk áttekinteni a mai alkalommal kezdődően. Érdekes megfigyelni, hogy az ünnepek első része, az ünnepkör első része az első fél évben volt, illetve a harmadik hó elejéig nyúlt, és utána volt egy hosszabb időszakasz, és utána kezdődött a hetedik hónapban

ismét az ünnepeknek a sorozata. És hogy az előbb említettem, az első csoportban a Jézus első eljövetelét szimbolizáló események, míg a másodikban Jézus második eljövetelére előremutató események szerepeltek, ünnepek szerepeltek, és a kettő közötti időszakasz már az Ószövetségben is érzékeltette azt az időszakaszt, ami eltelik majd Jézus első eljövetele, illetve második eljövetele között. És ennyi bevezető után térjünk át a mai alkalomnak a témájára, a kürdzengés ünnepére, és lapozzuk fel a Szentírást Mózes 3. könyvénél, és olvassuk el a 23. fejezetből a 23-tól a 25-ig terjedő verseket. Mózes 3. könyve 23. fejezetből a 23-tól a 25-ig terjedő verseket olvassuk el. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván: Szólj Izrael fiaihoz, mondván: a 7. hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen néktek, emlékeztető kürdzengéssel, szent gyülekezéssel. Semmi robota munkát ne végezzetek, és tűz áldozattal áldozzatok az Úrnak. Tehát azt mondja a Szentírás, azt mondja az isteni törvény, így szólt az ünnepkör második részének az első ünnepéről, hogy a 7. hónapnak a hónapnak első napján legyen az emlékeztető kürdzengés szent gyülekezéssel. Vallási szempontból az év Nisszán hónapjában kezdődött, az év első felében, ugye amiről beszéltünk, hogy a pászka ünnepe is ekkor volt, tehát ekkor kezdődött a vallási év Izraelben. De a polgári évet, a polgári új évet a 7. hónaptól számították. Tehát ettől a naptól, a 7. hónap első napjától kezdődött a polgári új év, amikor a kürdzengés ünnepe volt. A polgári új év kezdete, de egyben a királyok, uralkodók uralkodási éveit is ettől az időponttól számították. Tehát a 7. hónap első napjától. Érdekes megfigyelni, hogy tehát az új évnek az első napja, a polgári új év első napja Izrael népe életében nem egy önfelett, örömteli ünnep volt, nem a szórakozásnak, a mulatásnak a napja volt, hanem egy nagyon komoly előkép ünnep. És nézzük meg, hogy mit is jelentett ez az ünnep. Mózes 4. könyve 29. fejezetének az első versében is ugyanerről az ünnepről találunk egy leírást. Itt ebből a szót szeretném megjegyezni, hogy az itt található szó azt jelenti, hogy a harson a riadásnak a napja, vagy más néven a kosszarv vagy a sófár fúvásnak a napja volt ez. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy ez a nap a kürdzengés ünnepe, vagy a sófár fúvás, a kosszarv fúvásnak az ünnepe. Ez egy egész különleges ünnep volt, és ezt az ünnepet meg kellett különböztetni attól az ünnepektől, amikor az ezüst trombitát kellett megfújni. Sok ilyen ünnep volt például az újholdnapi áldozatoknál, vagy egyéb ünnepi áldozatoknál ezüst trombitát fújtak. De ez a trombita fúvás egészen különbözött és más jellegű volt, mint amilyen ez a kürdzengés ünnepe volt, a sófár fúvásnak az ünnepe. Az ezüst trombitát, amikor megfújták, az egy örömteli eseményt vetített előre. De a sófár fúvás az más jellegű volt, az egy figyelmeztető kürdzengés volt, az az ítéletet vetítette előre, az mély bűnbánatra és mély megalázkodásra indította a népet. És mi volt ennek a rendeltetése? És itt szeretném előre bocsátani, amit az előbb már említettem, hogy előre kell utalnom a következő ünnepre, hiszen a következő ünnep 10 nappal később, 7. hónap 10. napján a nagy engesztelési napnak az ünnepe. A nagy engesztelési nap, most röviden elmondom a lényegét, a következő alkalommal alkalommal erről beszélünk majd, tehát a nagy engesztelési nap az az ítéletnek az előképe volt. A vizsgálati ítéletnek az előképe, ami Jézus második eljövetelét előzi meg. Ennek az előképe volt a nagy engesztelési nap. És a kürdzengés ünnepe 10 nappal ezelőtt kellett, hogy megkezdődjön, ezelőtt volt 10 nappal a kürdzengés ünnepe, ami erre a 10 nap múlva kezdődő ünnepre hívta fel az embereknek a figyelmét. Tehát ez egy komoly lelki előkészületre való felhívás volt a kürdzengés ünnepe. Erről szeretnék egy idézetet olvasni.
egy zsidó írás magyarázótól, Herztől, aki a Mózes 5 könyvéről egy biblia magyarázatot írt, és a következőt írja. A sófár hangot, amely régi hagyomány szerint meghatározott dallamú volt ősidők óta, figyelmeztetésnek tekintették, amely megtérésre és bűnbánatra serkent, emlékeztetve a sínai hegyi sófár hangokra. Az emlékeztető napot pedig a nagy engesztelési nappal végződő 10 bűnbánati nap kezdeteként az önvizsgálat és alázatos bűnbocsánatért való fohászkodás napjának tartották. Az új év sófárjának bibliai parancsa nagy jelentőségű. Azt jelenti, serkenjetek fel ti szunnyadozók, és mérlegeljétek tetteiteket, gondoljatok teremtőtökre, és térjetek vissza hozzá bűnbánatban. Vizsgáljátok jól meg lelketeket, és vegyétek szemügyre tetteiteket, hagyjátok el valamennyien gonosz útaitokat és gondolataitokat, és térjetek vissza Istenhez, hogy könyörüljön rajtatok. Tehát ugye ez szerint a zsidó biblia magyarázó szerint is ez az ünnep, a sófárfúvás ünnepe, a komoly mély bűnbánatra való felhívás, az Isten előtt való megalázkodásra való késztetésnek az ünnepe volt. Az egész Szentírásban azt látjuk, hogy az Isten mielőtt egy ítélettel látogatná meg a földet, vagy egy embercsoportot, vagy egy nemzetet, tehát mielőtt az Isten büntető ítélettel látogatná meg az embereket, előtte minden alkalommal figyelmeztető üzeneteket küld. Az Isten minden korban minden egyes embert kérlel a Szent Lelkén keresztül, a Szentlélek által az ember szívén keresztül indítja az embert a hozzávaló megtérésre, az ember útjainak a megváltoztatására készteti az Isten az embert, de mielőtt az ő ítéletei sújtanák a földet vagy az embert, előtte mindig hangos, határozott, felrázó üzenetet küld. Két példát szeretnék megemlíteni ezzel kapcsolatban a Szentírásból, az egyiket a Noé idejéből. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Noé idejében a földön a gonoszság olyan méreteket öltött, hogy a Szentírás így határozza meg az emberi gonoszságnak a szintjét, hogy az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelenül csak gonosz volt. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy a gonoszság áradatként lepte el a világot. De Isten mielőtt lesújtott volna erre a nemzedékre, és mielőtt özönvízzel látogatta volna meg a földet, előtte 120 esztendőn keresztül hallatszott a felhívás a megtérésre, hogy az ember álljon meg, gondolkodjon, és térjen vissza az Istenhez, hogy az Isten könyörülhessen rajta. Azt olvassuk a Péteri levélben, hogy várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Igen, a bárka készítése ideje alatt, a 120 esztendő alatt az Isten hangosan kérlelte az embereket, ezzel az üzenettel is, a bárka építésével is Noén keresztül, hogy gondolják meg az emberek a cselekedeteiket és útjaikat, mert az Isten határt szab a gonoszságnak, és az ő ítéletei következnek azoknak az életében, akik nem veszik komolyan a figyelmeztető üzenetet. A másik példa, amit szeretnék említeni a Szentírásból, Keresztelő Jánosnak a története és Keresztelő János példája. A zsidó néphez az ószövetségi proféciák már régóta szóltak, beszéltek arról, hogy jön a megváltó, jön a szabadító, jön a messiás, aki majd megváltja őket az ő bűneikből. Ezek a proféciák beszéltek az eljövendő messiás születéséről, születésének a helyéről. Születésének az idejét, körülbelüli idejét is meghatározták. Jézus az eljövendő messiásnak a szolgálatáról beszéltek. Az egész Szentírás tele volt ilyen jellegű proféciákkal. És miért hangzottak ezek a proféciák a zsidó néphez? Miért? Hogy fel tudjanak készülni Jézus fogadására. Hogy fel tudjanak készülni a messiás fogadására. De a nép teljesen készületlen volt. A zsidó nép nem foglalkozott ezeknek a kijelentéseknek a valódi értelmével, ők a saját elgondolásaik szerint magyarázták mindezt, és nem foglalkoztak igazából erre az eseményre való felkészüléssel. És az Isten mit tett?
nem hagyta őket figyelmeztetés nélkül, hanem küldte keresztelő Jánost, hogy rázza fel a népet. És miért volt szükség felrázni a népet keresztelő János által? Miért? Mert Jézus megjelenése nem csak egy történelmi esemény volt, hanem a zsidó nép számára egy sorsforduló volt. Mert attól, hogy ők elfogadják Jézust, vagy elvetik Jézust, függött az ő kegyelmi idejük meghosszabbítása. Ha ők elfogadják Jézust, akkor Jézus nem vetette volna el őket, mint nemzetet. De ha ők elvetik Jézust, ha megtagadják őt, akkor Isten visszavonja tőlük a kegyelmi megbizatást, hogy ők valóban az ő népe legyenek. És ezért mit tesz Isten? Nem hagyja őket ebben az állapotban, hanem küldi keresztelő Jánost a figyelmeztető üzenet felhívással, hogy térjenek meg és gondolják meg az ő útjaikat. Azt mondja a Szentírás, hogy a nép olyan állapotban volt, talán egy igét hadd olvassak Máté evangélium a 13. fejezetében. Máté evangélium a 13. fejezetében a 15. vers azt mondja, hogy megkövéredett a népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Tehát valóban nagyon mély ponton volt ez a nép, sőt, nem elég, hogy ilyen állapotban volt, hogy megkövéredett a szíve, hogy az Istentől elfordult, hogy nem akart az Isten tanításaira odafigyelni, hanem azt olvassuk, hogy ezzel együtt még azt is állította magáról, hogy ők az Isten népe, ők a választott nép, ők Ábrahám magva, ők az ígéret szerint örökösök. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon mély ponton volt ez a nép. Azt olvassuk róluk, hogy a halál árnyékában ültek. Lukács evangéliuma így beszél róluk. És az Isten mégsem hagyta őket magukra. Hanem azt olvassuk keresztelő Jánosról Máté evangélium a 3. fejezetében, hogy ez a 3. versben, hogy ez az, akiről Ézsaiás próféta szólott, ezt mondván, kiáltó szó a pusztában, készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. Tehát keresztelő János, mint egy kiáltó szó volt a pusztában, felhívta az emberek figyelmét arra, hogy nem sokára lejár a kegyelmi idejük, és ha ők nem fogadják el Jézust, akkor Isten elveti őket, visszavonja tőlük az ő kegyelmét. És nézzük meg, ezért hangzott keresztelő János üzenete a következőképpen, a 8. versben, teremjetek hát a megtéréshez illő gyümölcsöket. Tehát mire szólított fel keresztelő János? Megtérésre, gyümölcstermésre, ami nem más a Szentírás értelmében, mint a megváltozott életnek jellem tulajdonságai. Teremjetek a megtéréshez illő gyümölcsöket. És mit mond? Miért? A 10. versben ezt olvassuk. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Tehát közeledik az az időpont, aminél tovább az Isten nem halogatja az ő ítéletének a végrehajtását, ha ők nem fogadják el. Azt mondja, a fejsze már a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. És utána ezt mondja Jézusról, hogy Jézusnak szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Tehát miről szólt ez az üzenet hirdetés is, ez a felhívás? hogy az emberek térjenek meg, teremjenek a megtéréshez illő gyümölcsöket, változtassák meg az ő életüket, mert ha nem, az a fejsze, amelyik a fák gyökerére vettetett, kivágja azt a bizonyos fát, amelyik nem terem jó gyümölcsöt. És az Isten egy ideig kérlel, egy ideig a megtérésre szóló üzenetet hirdeti az embernek az ő követei által. De ha az ember makacsul kitart a bűnben való élés mellett, akkor az Isten minden könyörülete és szeretete ellenére az Isten a bűnnek határt szab, és ítéletével látogatja meg az embereket és a földet. És nézzük meg ezek után, amikor látjuk, hogy a Szentírás egyértelműen beszél arról, hogy igen, Isten minden ezt minden alkalommal, mielőtt ítéletével látogatná a földet, előtte egy figyelmeztető felhívást küld az embereknek. Nézzük meg ezek után, hogy ez a kürtzengés,
az ószövetségi ünnep hogy teljesedett be az új szövetségben, hogy, mikor és milyen módon teljesedett be. Azt olvastuk az előbb az ószövetségi idézetekben, hogy a kürdzengésnek az ünnepe, tehát ez a figyelem felkeltés, a megtérésre való felhívásnak az ünnepe, ez 10 nappal a nagy engesztelési nap előtt történt. Tehát, hogy az új szövetségben megvalósulást nyerjen a kürdzengésnek az ünnepe, ehhez meg kell tudnunk azt, hogy a valóságos nagy engesztelési nap, az ítélet ideje, ami elvezet majd Jézus eljöveteléhez, amit az Ószövetségben a nagy engesztelési nap mutatott, hogy ez a valóságban mikor kezdődik. Tehát ahhoz, hogy a kürdzengést be tudjuk azonosítani, és meg tudjuk nézni, hogy mikor következett be, mikor valósult meg az új szövetség idején, ehhez tehát meg kell állapítanunk, hogy mikor van a valóságban, az új szövetségben a nagy engesztelési nap, ami előkészíti Jézus második eljövetelét. A Szentírásban erre határozott útmutatást kapunk, határozott bibliai, idői profécia mutat erre az időpontra. A táblára fel is írtam a második igehelyként Dániel könyve 8. fejezetének a 14. versét. Dániel könyve 8. fejezetének a 14. versében a következőt olvassuk. És mondanékem, 2300 estvéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Figyeljük meg még egyszer ezt az igét. Azt mondja a Szentírás, 2300 estvéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Először szeretnék erre a szóra rávilágítani, a kiderül a szent hely igazsága. Ez a szó egy több jelentésű szó az eredeti Szentírásban, az eredeti nyelvezetben. Azt olvassuk erről a kijelentésről, erről az igéről, hogy nem csak azt jelenti, hogy kiderül, hanem hogy megtisztítatik, jogaiba visszaállítatik. Tehát ennek a szónak több jelentése van. Kiderül a szent hely igazsága, vagy megigazítatik a szent hely, vagy jogaiba visszaállítatik a szent hely. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez az ige nagyon sokat mondó, sok jelentési ige. És nézzük meg, hogy mit jelent ez, hogy 2300 estéig és reggelig, tehát 2300 nap, azt mondja a Szentírás, és mindez bekövetkezik. Szeretnék még egy mondattal előre utalni majd a következő alkalomra. Ez a kijelentés, hogy kiderül a szent hely igazsága, vagy megtisztítatik a szent hely, ez a kifejezés előre utal a nagy engesztelési napra, tehát amire a kürdzengésnek az ünnepe irányult. Ezt a következő alkalommal végig fogjuk majd vezetni, de hát ez a kifejezés egyértelműen erre az ünnepre utal, ennek az ünnepnek a valóságban az új szövetségben bekövetkező idejét mutatja meg ez a bibliai profécia. De mit mond ez, mikor lesz ez? 2300 nap múlva. Mit jelent, hogy 2300 nap, estve és reggel? A Szentírásban Ezékiel könyve 4. fejezetének a 6. versében találunk egy isteni kijelentést a bibliai idő meghatározó proféciákkal kapcsolatban. És ez a kijelentés azt mondja, hogy egy napot egy esztendőül kell számítani. Ez egy bibliai elv, az Isten meg is adja az ilyen profétai időszámításokhoz a kulcsot, egy napot egy esztendőnek kell számítani. Azt mondja a Szentírás tehát, hogy 2300 estve és reggel, tehát akkor nyugodtan behelyettesíthetjük 2300 évvel, és kiderül a szent hely igazsága, azaz el fog kezdődni a nagy engesztelési nap. Nézzük meg még a 17. verset, amit szintén jelöltem a táblán. Azt olvassuk erről a kijelentésről, hogy amikor Dániel ezt a kijelentést hallotta, még ez az üzenet is csatlakozott ehhez, hogy értsd meg embernek, fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. A 19. vers is ezt mondja, hogy a végső időre szól. Tehát nem csak, hogy a Bibliában itt van ez a nap-év elv, hogy egy nap egy esztendő, hanem maga az Isten meg is erősíti a küldött által, Gábriel angyal által, meg is erősíti,
hogy igen, ez a végső időkre vonatkozik, tehát nem 2300 napról van szó, ami mindössze pár esztendőt jelent, hanem ennek a proféciának a teljesedése majd a vég idején Jézus eljövetele, Jézus második eljövetele előtt fog bekövetkezni. Igen ám, de ahhoz, hogy kezdeni tudjunk valamit ezzel a proféciával, és ezzel az időszakkal, hogy 2300 év, és akkor fog elkezdődni ez az esemény sorozat, a nagy engesztelési nap, az ítélet, a vizsgálati ítélet, ehhez meg kell tudnunk állapítani, hogy mikor kezdődik ez a 2300 esztendő. Hiszen ha a kezdetét tudjuk, akkor a végét is meg tudjuk állapítani, és ebből meg tudjuk állapítani, hogy mikor kezdődik majd az új szövetségben a vizsgálati ítélet. És nézzük meg, hogy mit mond erről a Szentírás. Erről a 8. fejezetben, ebben a fejezetben, ahol ezt olvastuk, hogy 2300 estvéig és reggelig, azaz 2300 év, és akkor fog ez bekövetkezni, ebben a fejezetben ennél több támpontot ezzel a proféciával kapcsolatban nem olvasunk. Ez a profécia, ez a kijelentés, Dánielnek adatot ez a kijelentés, ez időszámításunk előtt 550-ben történt. Időszámításunk előtt 550-ben, és arról is mindenképpen szót kell ejtenünk, hogy milyen körülmények között. Dániel ezt a kijelentést a babiloni fogság idején kapta. A zsidó nép a babiloni fogságba időszámításunk előtt 606-605-be került, akkor kerültek az első fogoly csapatok, a júdabeli első fogoly csapatok Babilóniába, és ekkor romboltatott le a jeruzsálemi templom, ment tönkre pusztult el Jeruzsálem városa, és innentől számítatik a zsidó nép fogsága. Jeremiás prófétán keresztül az Úr előre kijelentette, hogy az ő fogságuknak az ideje, a babiloni fogság ideje 70 esztendeig fog tartani. Dániel is a Babilonba elvitt foglyok között szerevő volt, és ő Babilóniában az Isten prófétájaként tevékenykedett, és itt kapta Dániel egy idő után ezt a látomást, hogy 2300 estvéig és reggelig, azaz esztendő, és kiderül a szent hely igazsága. És amikor Dániel ezt a kijelentést kapta, akkor Dániel nem értette, mert arra gondolt, hogy kiderül a szent hely igazsága, megtisztítatik a szentély, azaz jogaiba visszatisztatik. Ő egyértelműen arra gondolt, hogy ez a földi szentélyre vonatkozik, a jeruzsálemi templomra, és arra gondolt, hogy hát ez még 2300 évig kell, hogy tartson ez az állapot, és csak utána fog majd mindez helyreállni. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy Dániel nem értette ezt a kijelentést. Olvassuk el a 8. fejezetnek a 26. versét. Azt mondja Dániel, azt olvassuk Dániel könyvében, hogy és az estvéről és reggelről való látomás, amely megmondatott igazság, te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való. És Dániel ezt mondja, és én, Dániel, elájulék, és beteg voltam néhány napig, de felkeltem, és a király dolgát végeztem, és álmélkodtam ezen a látáson, és senki sem értette. Tehát Dániel megrémült ettől a látomástól, mert azt hitte, hogy ez azt jelenti, hogy Isten a 70 éves fogságot meg fogja hosszabbítani, és majd Jeruzsálem, a jeruzsálemi templomnak a szolgálata is, majd csak valamikor az idők végén fog ismét helyreállítatni. Azt lehet mondani, hogy valóban Dániel nem értette ezt, és ebben a fejezetben nem is találunk ennél több támpontot ennek a proféciának a megértéséhez. A megoldásnak a kulcsa a következő fejezetben van, a 9. fejezetben. A 9. fejezetnek a történése 10 évvel később történik, 550-ben időszámításunk előtt, 550-ben adatott a 2300 évről szóló kijelentés, és 10 évvel később olvassuk majd a 9. fejezetet, ekkor már ugye uralkodóváltás, birodalomváltozás történt, váltás történt, a babiloni birodalom elbukott, ezt felváltotta a Médó-Perzsa birodalom, és Dáriusnak, ezt olvassuk a 9. fejezet első versében, Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendejében,
aki a médiabeliek nemzetségéből volt, aki királlyá tétetett a káldeusok országán, uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lőn Jeremiás prófétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékaim. És orcámat az Úristenhez emeltem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban. Tehát azt olvassuk, hogy több mint 10 év elteltével, amikor Dáriusz került uralomra, akkor Dániel megfigyelte az évek múlását, és ugye arra a megállapításra jutott, hogy a fogságuk 68. esztendejét töltik, és felemelte az ő szavát Istenhez az ő népéért, és látjuk majd a fejezetnek a későbbi részében, hogy azt olvassuk majd a 20. versben, hogy az én Istenemnek szent hegyéért, tehát egy komoly imádságot mondott az ő népéért, a Jeruzsálemért, tehát nagyon komoly imában fordult Istenhez. És ebből az imádságból kiderül az, hogy ő még 10 év elmúltával sem értette a 10 évvel ezelőtt kapott látomást a 2300 évről, és még mindig foglalkoztatta, és még mindig nyugtalanította. És nézzük meg, ezt olvassuk a 20. versben, a 9. fejezet 20. versében, a 20. 9. fejezet végig Dániel imádságáról beszél, és a 20. versben így olvassuk. És még szólék, és imádkozám, és vallást tevék az én bűnömről, és az én népemnek, az Izraelnek bűnéről, és esedezésemet az Úr elé, az én Istenem elé terjesztém, az én Istenemnek szent hegyéért. Én még az imádságot mondtam, mikor ama férfiú Gábriel, akit előbb a látomásban láttam, sebességgel repülvén megilletett engem az estvéli áldozat idején. És értésemre adta, és szólott nékem, mondvám. Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. Hogyha végigolvasnánk a 9. fejezetet, most nem tesszük, de javaslom mindenkinek, hogy olvassuk el otthon ezt a 9. fejezetet. Látni fogjuk, hogy a 9. fejezetben semmilyen látomásról nincs szó. Látomásról legutoljára csak a 8. fejezetben van szó, amikor a 2300 éves látomást kapja Dániel próféta. És azt mondja itt ebben, a 9. fejezet 21. versében, hogy még az imádságot mondtam, amikor az a férfiú Gábriel, akit az előbb a látomásban láttam. Utána azt olvassuk a 23. versben, hogy Gábrielnek ez volt a feladata az angyalnak, hogy megértesse vele Dániellel a látomást. Ismét a látomásra utal. Tehát egyértelmű, hogy a legutoljára látott látomásról van szó, a 10 évvel előbb adott látomásról, amit Dániel azóta sem értett, de azóta is egyfolytában foglalkoztatta ez a kijelentés. Tehát azt mondja Gábriel, hogy ő most azért jött, hogy több mint 10 év után, de értelemre tanítsa Dánielt, hogy megértse Dániel, hogy mi ennek a profétikus kijelentésnek az igazi értelme. És nézzük meg, hogy mi ennek az értelme, mit mond a 24. vers, 77 szabatot a te népedre és szent városodra, és hogy vége szakadjon a gonoszságnak, nem is olvasnám tovább. Azt mondja, hogy 77 szabatot a te népedre. Így kezdi ennek a nagy 2300 éves proféciának a magyarázatát Gábriel angyal. Mit jelent ez? Dánielt megnyugtatja, hogy Dániel, ne félj. Ez a hosszú idői kijelentés, ez nem a te népedre vonatkozik. A te népedre ebből mindössze 77 vonatkozik. Mit jelent az, hogy 77? Ugye az előbb említettük a prófétai nap-év elvet, hogy egy nap egy esztendőnek számít. Hogyha hetekben beszélünk, a Biblia hetekben is beszél, egy hét, ugye az 7 napból áll, akkor az 7 esztendőt jelent. Tehát egy hét, 7 esztendő. És ha 70 esztendőt mond, mert azt mondja, hogy 70 esztendő szabatot a te népedre, akkor ez azt jelenti, hogy 490 esztendő.
Ez egy egészen különleges látomás egyébként, és erről majd a beszélgetésben, most az előadás idejében nincs erre lehetőség, hogy ezt részleteiben vegyük, de majd látni fogjuk, hogy ebben a proféciában, ebben a 77-es proféciában Isten előre kijelenti évszám szerint pontosan Jézus bekövetkezendő halálának az idejét. Ez egy döbbenetes profécia. De ebben a proféciában ad választ egyben a nagy 2300 éves proféciának a magyarázatára, 2300 éves proféciára is. Azt mondja, hogy 77 szabatot a te népedre. Tehát abból a nagy prófétai időszakból, a 2300 éves prófétai időszakból mindössze 490 esztendő vonatkozik a zsidó népre. Tehát hogyha ebből az időszakból egy rövidebb időszakot le kell venni, tehát csak ennyi szabatot a zsidó népre, akkor egyértelművé válik, hogy ennek a két időszaknak a kezdő időpontja azonos kell, hogy legyen. És nézzük meg, hogy ebben a proféciában meg is adja a kezdő időpontját ennek a profétikus időszaknak. És azt mondja a 25. versben, hogy tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől, nem is olvasnám tovább, megint a proféciát magyarázza, azt mondja, hogy ettől a szózat, ettől a rendelet keletkezésétől, tehát melyikről? A Jeruzsálem újraépítetése felől való rendelet vagy szózat kiadásának a kezdetétől. Tehát innen kell számítani ezt a prófétai időszakot. Ezek után meg kell néznünk azt, hogy milyen rendeletek adattak, és mikor adattak egyáltalán rendeletek a zsidó nép számára a fogságból való hazatérésre. A táblának erre a sarkára felírtam három évszámot, amely évszámok mögött, mindegyik mögött egy-egy rendelet húzódik meg. 536-535-ben adatott ki az első rendelet, amit Círus adott ki. Ez volt az első rendelet a fogságból való hazatérésre. Ez volt a legnagyobb jelentőségű rendelet bizonyos értelemben, hiszen ez jelentette pontosan a 70 éves fogságnak a végét. Ugye arról beszéltünk, hogy időszámítás előtt 606-ban következett be a fogságra vitel, innentől számítatik a babiloni fogság, és rá 70 esztendő múlva valóban kiadatik a rendelet a hazatérésre. Utána kiadatik még egy rendelet 520-ban Dáriusztól, és utána kiadatik egy harmadik rendelet időszámításunk előtt, ez mindegyik időszámításunk előttre vonatkozik, 457-ben Artaxerxes Longimanus kiad egy rendeletet, kiadja a harmadik rendeletet. De nézzük meg, hogy a három közül vajon melyik az a rendelet, amitől ezt az időpontot számítani kell. A Szentírásban kapunk erre egyértelműen eligazító választ, mert nézzük meg azt keletkezésétől. És azt olvassuk, hogy ezután, ezt olvassuk a vers további részében, hogy megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy ez a rendelet az a rendelet, ami nem a templom újraépítéséről szól, hanem a városnak a felépítéséről, a kerítések, utcák megépítéséről, tehát az élet helyreállításáról. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ismét az egész áldozati rendszer beindításáról, az egész zsidó nép vallási életének a beindítása, önkormányzatot kaptak valóban időszámításunk előtt a 457-ben kiadatott rendelet nyomán, és valóban ők elkezdték a helyreállítást, és viszontagságos időben, ahogy a Biblia írja, megépítették a városfalat, és valóban elkezdődhetett mindaz, amire olyan régóta áhítoztak és vágyódtak a fogságuk idején. Tehát elindulhatott újra az élet. És ettől az időponttól számít. A Szentírás egyértelműen azt mondja, hogy nem a templom építés, hanem amíg az utcák és a kerítések megépítetnek, mégpedig viszontagságos időben. Igen, ettől számítódik a 2300 éves időszaknak a kezdete is. Szeretnék egy idézetet idézni Newtontól, az angol fizikustól, akiről kevesen tudják, hogy nagyon komoly profécia magyarázó is volt.
És figyeljük meg, hogy ő is ugyanilyen módon magyarázza ezt a proféciát. Ezt olvasom. Ez Artaxerxes Longimanus uralmának 7. évében történt, ugye ez a rendelet kiadása, amikor Esdrás a zsidóság egy csoportjával visszatért a fogságból, és újból felélesztette a zsidók Isten imádását. A király rendelete következtében minden országrészben magisztrátusokat létesítettek, hogy megítéljék és kormányozzák a népet Isten és a király törvényeinek megfelelően. Igen, Newton még az első, tehát a 25., 24. és 25. a 490 esztendőnek az időszakáról beszél, de látjuk, hogy egyértelmű, hogy a nagyobb időnek is, a 2300 esztendőnek is ugyanez a kezdő időpontja, az időszámításunk előtti 457. esztendő. Ezt a táblán is érzékeltettem, ezt a 457-es esztendőt, mert hogyha 457-es esztendőhöz eljutunk, az időszámításunk előtti 457-es esztendőhöz, és ugye az elején már említettük, hogy az év 7. hónapjától számították a polgári újévet, egyben az uralkodók uralkodásának a kezdetét is, az éveket is innen számították. Hogyha megnézzük, akkor valóban a 2300 év, 2300 esztendő elvezet bennünket 1844 őszéig. Tehát a Szentírás ebben a proféciában Dániel 8.14-ben megadja, hogy 2300 év múlva, tehát 1844 őszén kezdődik el a vizsgálati ítélet, ami előkészíti majd Jézus második eljövetelét. Ezt a profétikus kijelentést, ennek az időpontnak a meghatározását, és egyáltalán ezt az egész kérdéskört nem értették hosszú-hosszú évszázadokon keresztül. Ez teljes homályban és feledésben volt, de nézzük meg, hogy ez is egy bibliai profécia teljesedése, hogy ezt korábban senki nem értette. Dániel 8.26-ban, amikor ezt a látomást kapta Dániel a 2300 évről, akkor ezt olvassuk. És az estvéről, Dániel 8.26-ban, és az estvéről és reggelről való látomás, amely megmondatott igazság. Te azonban pecsételd be látomást, mert sok napra való. Tehát mit olvasunk? Azt olvassuk, hogy be kellett pecsételni a látomást, ez egy igazság, de be kellett pecsételni a látomást, mert sok napra való. Tehát mint egy lezárt kijelentés volt, mint egy pecsét volt ezen a látomáson, és valóban nem értette senki. Dániel 12 fejezetének a 4. versében viszont olvasunk egy másik igét is. Ezt olvassuk, a táblára is felírtam Dániel 12.4-ben. Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Tehát hogy hangzik ismét a felhívás? Dániel, zárd be e beszédet, és pecsételd be a könyvet. Ugye nyilván ez egy jelképes kifejezés, nem valami fizikai pecsétet kell.

Akkor kezdődött el egy nagy arányú bibliakutatás, a prófétiák iránti érdeklődés, mikor valósult meg, és mikor volt ennek az ideje. Azt látjuk a történelemben, hogy a nagy francia forradalom után a Biblia iránt való mély érdeklődés ébredt. Ennek a történetéről is majd a beszélgetésben.

azonban nem sokára következik az az időpont, az 1844-es időpont, amikor elkezdődik egy nagy esemény, a vizsgálati ítéletnek az esemény sorozata. És ebben az időben azt látjuk a történelemben, hogy körülbelül 70 egymástól független profécia kutató írás magyarázó határozta meg ezt az időpontot, az 1843-44-es időpontot,

beteljesedett be Dániel 12 fejezetének a 4. verse, hogy tudakozzák majd, és nagy sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Tehát valóban ez a profécia is teljesedett, és a kürtzengés előkép ünnep is teljesedett, ezek által, a mozgalmak által, az európai és az észak-amerikai advent mozgalmak által. Elhangzott az üzenet, Jelenések könyve 14. fejezetének a 7. versében olvassuk, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Tehát ezek a mozgalmak hirdették a nagy engesztelési napnak a kezdetét, az ítélet órájának az eljöttét. De szeretném, hogyha erről is megtudjuk.

követele. De mégis a rendeltetést, a funkciót betöltötte ez a mozgalom, a küldzengést, az ítéletre való felhívást beteljesítette és megvalósította. Szeretnék ezek után egész röviden még befejezésre is a Szent rámutatni arra, hogy maga a Szentírás is beszél arról, hogy igen, be fog következni egy ilyen mozgalom, egy ilyen mozgalomnak az ige hirdetése, és erről már a Szentírás is beszél.

fejezetben az első és az ötödik vers a táblára is felírtam, a 10 szűz példázatáról szól a 25. fejezet, és azt olvassuk az első versben, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. Az ötödik vers pedig így hangzik, késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadának és aluvának. Nézzük meg, hogy hogy kezdődik ez a bibliai kijelentés. Azt mondja a Szentírás, azt mondja Jézus, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa. Mit jelent, hogy akkor? Az előtte levő fejezetben, a fejezet elején látunk egy ilyen kérdést, hogy a tanítványok Jézustól azt kérdezik, hogy mikor fog bekövetkezni bizonyos eseménysorozat, és mikor lesz Jézus eljövetele, azaz a világ vége, ahogy a tanítványok fogalmazzák. És nézzük meg, hogy Jézus erre válaszként elmondja ezt a nagy beszédet, Máté evangélium a 24. fejezetét, elmondja, hogy a vég idején milyen események lesznek, milyen események következnek be Jézus eljövetele előtt. És amikor ezt elmondja, akkor utána így folytatja, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz. És akkor mondja ezt a példázatot. Tehát azt mondja, hogy Jézus eljövetele előtt még egy másik esemény is be fog következni. És mit mond? Mi lesz ez az esemény? Hogy lesznek szűzek, kik ezek a szűzek a Szentírás értelmében? Azok az emberek, akik hűségesen ragaszkodnak a Biblia tanításaihoz, a krisztusi kijelentésekhez. És azt olvassuk, hogy ők kimentek a vőlegény elé. Ki a vőlegény a Szentírás értelmében? János evangéliumában egyértelműen azonosíthatjuk, hogy a vőlegény az nem más, mint Jézus Krisztus. De az egész Szentírás tele van ezzel a jelképpel. Tehát mit látunk? Azt látjuk, hogy emberek, akik a Krisztus tanításait megértették és elfogadták, kimennek a vőlegény elé, mert azt gondolják, hogy megérkezik a vőlegény. És milyen alapon mennek ki a vőlegény elé? Milyen alapon várják majd Jézust? Olyan alapon, hogy elővették az ő lámpásaikat. Mit jelent a lámpás? Zsoltárok könyvében olvassuk, hogy a Zsoltár, tehát a 119. Zsoltárban, hogy az én lábaimnak szövét neke, azaz lámpása, világossága, a te ígéd. Tehát egyértelmű, hogy ezek az emberek, a Krisztus tanításait mélyen elhívő és kutató emberek, amikor az igét kutatták, és elővették a bibliai proféciákat, akkor rádöbbentek arra, hogy Jézus eljövetele nem sokára bekövetkezik. És kimentek a vőlegény elé, azaz várták Jézus eljövetelét. És mit olvastunk az ötödik versben? Késvén pedig a vőlegény mindannyi, de mi történt? A vőlegény késett. A vőlegény érkezése nem marad el. Ez nem azt jelenti, hogy 1844-ben nem érkezett meg Jézus. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog soha megérkezni, és egy tévedés volt az egész, nem. Hanem csak nem abban az időpontban, amikor ők várták. Akkor csak az ítéletnek az eseménysorozata kezdődött el. A mennyei ítélet eseménysorozata. De a vőlegény meg fog érkezni, de késik, és nem abban az időpontban jön, amikor várták. És befejezésképpen Jelenések könyve 10. fejezetéhez lapozzunk, mert ebben a fejezetben is ugyanezt látjuk előre megjövendőlve, ezeknek az embereknek a csalódását, ezeknek az embereknek az örömét, afelett érzett örömét, hogy Jézus megjelenik az adott időpontban, és mégsem jelent meg. Jelenések könyve 10. fejezete a következőt mondja. Az első 2 verset olvasom, és utána az 5. terjedő verseket. És láték egy másik erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe volt öltözve, és a fején szivárvány volt, és az orcája olyan volt, mint a nap, és a lába, mint a tűzoszlopok. Ennek az angyalnak, vagy ennek a követnek, mert a Szentírás az angyalt, vagy követet, nem csak az angyalokra, mint teremtményekre érti, hanem sokszor Jézus Krisztus is teremtmény, Jézus Krisztus is angyal, vagy egy-egy teremtmény, egy-egy ember is angyal lehet, tehát követ lehet. És ez az angyal, akit itt leír János apostol, nem más, mint Jézus Krisztus. Dániel könyvében is ugyanezt a leírást látjuk Jézusról, Jelenések könyve 1. fejezetében is. Tehát azt látjuk, hogy János egy angyalt látott, a 2. vers szerint a kezében egy nyitott könyvecske volt, és tette a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre.
mit jelent, hogy Jézus, akit János látomásban lát, a kezében egy nyitott könyvecskét tart. Ha végignézzük az egész Szentírást, sehol nem látunk olyan könyvet, ami bepecsételt könyv lett volna, és meg kellene nyitni. Egyedül Dániel könyve az, amiről azt olvassuk, hogy pecsételt be, de majd megnyílik az értelme a végidején. Tehát Jézus úgy látja János itt látomásban, mint aki a kezében tartja Dániel könyvét, aminek az értelmét megértették, aminek az értelme megnyílt és feltárult emberek előtt. És azt olvassuk az 5. verstől kezdődően, és az angyal, akit láték állani a tengeren és a földön, felemelte kezét az égre, és megesküdött arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészem. Mire esküszik meg Jézus Krisztus? Az isteni eskü mit erősít meg? Ennek a nyitott könyvecskének az alapján, amiről azt mondta, hogy az estéről és a reggelről való látomást pecsételt be, és majd a végidején fog megnyílni. És amikor a nyitott könyvecskét a kezében tartja, azt mondja, hogy idő többé nem lészen, tehát többé nincs idői profécia. Ez az 1844-ben lejárult 2300 éves profécia volt az utolsó idő meghatározó profécia a Szentírásban, és utána azt mondja a 7. versben, hogy hanem a 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, azaz fog, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát amikor bezárul, lezárul ez az időszak, utána már mi fog történni? Elvégeztetik az Istennek titka. Mit jelent, hogy az Istennek titka? Ha végignézzük az újszövetségi Szentírást, ez mindig a megváltás tervét mutatja. Tehát azt mondja, hogy ezután már csak Jézus eljövetele fog majd következni, az ezeket megelőző események, a megváltási tervnek a záró szakasza, a záró eseményei fognak következni. Tehát több idői profécia nincs. És ezt mondja az utolsó 3 vers. És a szózat, melyet hallottam az égből, ismét szólott nékem, és mondta: menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van. Elmentem azért az angyalhoz, mondván, add nékem a könyvecskét, és mondd nékem, vedd el és edd meg, és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megettem azt, és az én számban olyan édes volt, mint a méz, és mikor megettem azt, megkeseredik az én gyomrom. Tehát ebben a leírásban János apostol átélte azt a nagy csalódást, mindazt, amit a Miller mozgalom átélt. Mit éltek át? A szájukban édes volt Dániel könyvének a tartalma. Amikor megértették, hogy 2300 éves időszak lejárta után, bekövetkezik az ítélet, amiről úgy gondolták, hogy az Jézus eljövetele, akkor mit éreztek? Mézédes örömet. A szájukban mézédes volt. De amikor lekerült a gyomrukba, amikor megértették, hogy igen, az időpont az jó volt, de az esemény nem az, amit ők vártak, és ebben csalódtak, akkor azt olvassuk, hogy az ő szájukban megkeseredett. A gyomrukban megkeseredett. A szájukban édes volt, de a gyomrukban, amikor mindezt megemésztették és megértették, megkeseredett. Mert valóban hatalmas csalódás volt, amikor ezt az eseményt így várták, és mégis nem ez az esemény következett be. Szerettem volna ezt azért említeni, és azért elmondani, mert nagyon lényegesnek érzem ezt az advent mozgalomról, hogy nézzük meg, hogy a Szentírás előre beszél arról, hogy igen, ez a mozgalom egy csalódásból fog kifejlődni. Egy csalódás következtében, az indulása ez elején, kezdetén egy nagy csalódásban lesz része. Sokan ezt már eleve egy olyan negatív minősítésként kezelik, hogy hát igen, ők csalódtak és tévesen értelmeztek bibliai dolgokat. De nézzük meg, hogy a Szentírás előre mutat erre, két helyen is mutat előre, hogy igen, ez be fog következni. És az Isten ezt is majd valamilyen módon az ő hatalmas keze által jóra fogja fordítani. Igen, mert az ő csalódásuk, az ő tévedésük mégis egy másik bibliai eseményt valósított meg, a kürtzengésnek az ünnepét.
Tehát tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy ez a mozgalom így ilyen értelemben, az advent váró mozgalom, Jézus eljövetelét váró mozgalom, bibliai proféciáknak a teljesedéseképpen valósult meg, és ami egyben beteljesítette annak idején a kürtzengésnek az esemény sorozatát is, és eseményét is. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szeretném elmondani.

Kedves gyülekezet, csak egy-két kisebb gyermeket látok itt, de mindig az az elvem, hogy a gyerekek sem maradjanak ige nélkül, úgyhogy most nekik szeretnék először néhány szót szólni. Kedves gyerekek, egy Biblia verset fogunk megtanulni. A 104. Zsoltárban van, a szülőknek mondom majd, ha otthon elismétlik. Így olvasom a Zsoltárból: Isten füvet sarjaszt az állatoknak, és növényeket az emberek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből. Kedves gyerekek, most éppen tavasz van, és ezen az igén érdemes elgondolkodni, mert tudjátok, milyen a föld, szürkés, barnás, hogyha esik az eső, akkor sár lesz belőle. És milyen különös az Isten teremtő hatalma, mert hiszen ebből sarjad a fű, amit esznek ugye az állatok, a tehenek, a juhok, és aztán közvetve az ember is részesedik ebből, és ebből a szürke barna földből, ebből vesszük az eledelünket, ebből hajtanak ki a növények, a zöldségek, a gyümölcsök. Ez az Isten teremtő hatalmának a csodája. És egy kis rövid történetet mondok el nektek, hogy ezt jobban megjegyezzétek. Egy kislány egyetlen gyereke volt a szüleinek, és hát elég jómódúak is voltak a szülők, meg még a rokonok is besegítettek, úgyhogy elhalmozták mindenféle játékkal. De a kislánynak az édesapja az nagyon aggódott azon, tudta, hogy ez nem jó dolog, de hiába próbálta a rokonokat visszatartani, millió játékot hoztak, meg még az ismerősök is, és ez a kislányból olyan lett, amit éppen nem szeretett volna, különösen az édesapja, hogy ilyen kis nyafka, ilyen kis mindig unatkozó, mindig elégedetlenkedő gyerek lett. Aztán az édesapja sokat gondolkozott, hogy mit változtasson ezen a helyzeten. A kislány nagyon szerette, hogyha ő elutazott, akkor mindig visz valami ajándékot. És ezt akkor tette az édesapja, amikor már akármi játékot kezébe vett, meg édesanyja is bíztatta, hogy most ezzel játszál, azzal mindig azt mondta, unom, nem érdekel. Mindig ezt mondta. És akkor az édesapja vitt neki haza egy ajándékot, ugye a kislány mindjárt sündörgött az előszobába, hogy mit hoztál, és az édesapja egy ilyen kis barna zacskót vette elő. És hát a kislányon csalódottan nézte, ez nem valami vonzó ajándéknak látszik, hát még mikor belenézett is, három ilyen kis hagymát látott benne. És hát, és aztán megtudta, hogy ezt még megenni se lehet, meg hát különben is mi az egy hagyma, kicsit úgy elfintorította az orrát, de az édesapja azt mondta neki, na, majd én megmondom neked, hogy ebből valami gyönyörű dolog lesz, de csak akkor, hogyha azt teszed, amit mondok. És aztán elővett még egy zacskó földet, meg a cserepeket, és azt mondta, ebbe szépen el fogjuk ültetni ezeket a hagymákat, és ha te pontosan úgy locsolod, ahogy én mondom, akkor valami nagyon szép dolog lesz belőle. És hát a kislánynak nem volt nagyon kedve hozzá, de azért nagyon kíváncsi természetű is volt, és mivel az édesapja azt mondta, hogy ebből valami gyönyörű dolog lesz, csak megtette, hogy együtt elültették az édesapjával, és aztán minden nap locsolta, és akkor folyton kérdezte, hogy mikor lesz ebből az a gyönyörű dolog. Aztán egyszer csak látta, hogy valami kis zöld hajtás jön ki. Az édesapja mondta, csak légy türelemmel, anyukája is biztatta, hogy csak várt ki. Aztán látta már, hogy ilyen bimbók jönnek, és hát nagyon türelmetlenül várt. És egyszer csak arra ébredt reggel, hogy valami csodálatos illat árasztja el a szobát. Hát talán sokan kitalálják, hogy mi volt az a kis barna hagyma, játszint hagymák voltak. És az édesapja így akart neki segíteni, hogy lássa azt, hogy mennyivel nagyobb öröm van abban, amiért maga fáradozik, mint amit mindent készen kap és egy-kettőre megun, és hogy azt is megtanulja, hogy a Jóisten tényleg milyen csodálatosan gondoskodott rólunk, hogy abból az igénytelen szürke barna földből, abból vesszük az eledelünket, abból nőnek a pompázatos virágok is, hogy nekünk örömet szerezzenek. És gyerekek, nektek is ajánlom, hogy ha van kertetek, akkor kérjétek meg a szüleiteket, hogy legyen nektek egy kicsi kis kert, és ott ti ültessetek, és ti gondozzátok,
és közben gondolkozzatok arról, hogy milyen csodálatos teremtő és gondviselő Istenünk van. Kedves gyülekezet, most pedig nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk el Máté evangéliuma 13. fejezetéből a 23. verset, mint a mai igehirdetésnek az alapigéjét. Máté evangéliuma 13. fejezetéből olvasom a 23. verset. Tehát Máté evangéliuma 13. fejezetében így hangzik a 23. vers. Amely pedig a jó földbe esett, tudnilik a mag, ez az, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Én gondolom, hogy a kedves jelenlévő közül sokan ismerik Jézus egyik legnevezetesebb példázatát, a magvetőről szóló példázatot. Ugye itt Jézus arról beszélt, hogy a magban ugyan életerő van, ugye a magvető az jó magot vet, de hogy mi lesz a magból, az azon múlik, hogy milyen talajba kerül. És ismerős ugye, hogy 4 féle talajról beszélt Jézus. Ugye még a régi magvetésre gondoljunk, mikor ugye a magvető kézzel szúrja a magot, és azt mondja, némely az útfélre esett, és mindjárt tudjuk, hogy az útfél keményen kitaposott föld, tehát nem tudott belefúródni a mag, nem tudott belőle a hajtása felszínre törni, és elhalt. Aztán beszélt arról, hogy más helyen pedig köves talajba hullott a mag, ahol csak egy vékony földréteg volt a köves réteg fölött, ezért a mag ugyan gyorsan kihajtott, de ahogy jött a szárasság, elszáradt, mert nem tudta a köves rétegen áttereszteni a gyökerét, nem tudott nedvességet szívni a talajból. Aztán mondta Jézus, hogy a harmadik féle mag is gyümölcstelen maradt, mert ez meg éppen gazok, tövisek közé esett, és mikor azok fölnőttek, akkor megfojtották, és nem hozott termést. És ezután beszélt arról, hogy némely mag viszont a jó földbe esett, és ez az, aki hallja és érti az ígét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Ugye itt Jézus már világossá tette, hogy ez az egész egy szimbólum. Ugye a Biblia az Isten igéjét, az Isten beszédét hasonlítja maghoz, ami ugyanolyan, mint emberi beszéd. A könyv is, a Biblia is más könyvekhez hasonlít, de mégis ennek van valami különlegessége, mint ahogy egy homokszem és egy mag is sokszor alig különbözik egymástól, vagy egy kavics és egy mag, de a kettő között mégis óriási különbség, mert a magban élet van, és abból élet fakad. És ugyanígy van az Isten beszéde, emberi beszéd a formája, de mégis abból élet tud fakadni az ember gondolatvilágában, lelki világában, amely teljesen átalakítja az embert. És Jézus azt mondta, hogy ha az jó talajba hull, és itt már mindnyájan tudjuk, hogy a különböző talajok az emberi szívnek az állapotát, a mi lelki világunknak az állapotát ábrázolják, és azon a talajon múlik, az emberi szívnek az állapotán múlik, hogy az Isten beszéde, az Isten igéje ki tudja-e fejteni a maga hatását, élet tud-e belőle fakadni, illetve élet átalakító hatalom. Nos, hát akik itt vagyunk, kérdés, hogy hova soroljuk magunkat. Milyen állapotú a szívünk, milyen talajú a szívünk? Én azt gondolom, hogy a legtöbben olyan önfeledten és megnyugodva besoroljuk magunkat ebbe a csoportba, aki a jó talajú hallgatók közé. Mert hát ugye mi halljuk, hallgatjuk, és még értjük is az ígét. Hát idáig rendben is van, hogy nekünk öröm ezt hallgatni, és boldogok vagyunk, hogy meg is értjük, de ha folytatjuk, akkor már nem is olyan biztos, hogy ide merjük sorolni magunkat. Mert aztán azt mondja, amely gyümölcsöt is terem, én mégpedig némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. És mit ért a Biblia gyümölcstermésen? Amikor a mag nem csak kihajt, hanem eljut a gyümölcstermésig. 2 értelme van a Bibliában.
Idézem a Galáciai beliekhez írt levél 5. fejezetének a 22. versét, azt mondja, a léleknek gyümölcse pedig, mikor a Szent Lélek dolgozik, fáradozik, hogy ez a mag kifejtse a hatását a lelki világunkban. Azt mondja, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Tehát ezek az egyedülálló, jellegzetes krisztusi jellemtulajdonságok. És szeretném megkérdezni, hogy az odáig jól van, hogy mi halljuk és értjük az Isten beszédét, de ez a gyümölcstermés is megvan. Olyan jó szinte úgy egyenként ízlelgetni ezeket. Teljesen mindegy, hogy melyiket ragadom ki, jóság, szelídség, hűség, sok mindent mondhatnánk. Ezek a gyümölcsök is megjelentek az életünkben. És a gyümölcstermésnek van egy másik értelme is a Bibliában. Tudnélik az, hogy amikor ezek megjelennek az életünkben, ezek a nagy változások, ez a jellembeli átalakulás, akkor ez olyan, mint a jó illat, aminek szétárad a jó illata, és magához vonz más embereket is, illetve rajtunk keresztül Krisztushoz vonza őket. És Krisztus tanítványaivá lesznek emberek azáltal, hogy a mi életünkben látták az igének a gyümölcstermését, látták azt, hogy az ige milyen változást munkált. Eszembe jut valaki, aki Biblia órára járt hozzám, és egyszer csak azt mondja, hogy már volt ez vagy 3 éve, és azt mondja, hogy a feleségem azt mondta, hogy most már én is nagyon szeretnék elmenni oda, ahova te jársz. Mert lehet, hogy te nem veszed annyira észre, de én látom, hogy nagyon megváltoztál előnyödre. Most már engem érdekel, hogy te hova jársz. Azelőtt teljesen elzárkózott. Mert ez a változás, ez a nagyon jó értelembe vett változás, amit látott nála, ez keltette fel az érdeklődését. És amikor Jézus azt mondta, hogy némely 30-annyit, némely 60-annyit, némely 100-annyit, ugye arra utalt, hogy mindenkinek a lelki erejéhez, fizikai erejéhez, képességéhez képest, amennyi a maximum, ami az isteni kegyelem és az emberi erő együtt munkálkodása által az ő életéből kibontakozhat. Van egy másik megfogalmazása ennek a jó földbe esett magnak, Lukács evangéliuma följegyzi, hogy Jézus így is megfogalmazta ezt, hogy aki pedig a jó földbe esett, ez azokat ábrázolja, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel befogadják, és gyümölcsöt teremnek álhatatossággal. Ez a kifejezés, hogy álhatatossággal, a mi Bibliánk úgy mondja, béketűréssel, az eredeti szónak az értelme az, hogy az elsődleges jelentés, hogy álhatatossággal, vagyis azt jelenti, hogy folyamatosan növekvő módon. Tehát akkor még egyszer megkérdezem, olyan biztos már, hogy a 4. talajú hallgatókhoz tartozunk, akik tiszta és jó szívvel befogadják az ígét, nem csak hallják és értik, de gyümölcsöt is teremnek, mégpedig álhatatossággal. Jézus azt mondta az egyik búcsú beszédében, hogy az az én mennyei atyám akarata, hogy ti legyetek nékem tanítványaim, és sok gyümölcsöt teremjetek. Jellemzi az életünk ez a sok gyümölcsöt terem, mégpedig a maximumot, ami az isteni kegyelem és az ember együtt munkálkodása által elérhető. Azért vigasztalást abban találhatunk, hogy ezek a különböző talajok nem típusok, amelyek változhatatlanok és egy életen át jellemeznek egy embert. Mert hát, ha így lenne, akkor némelyeknek semmi esélyük nem lenne az üdvösségre, nem? Akkor valakinek ez egy adottsága, hogy köves talajú, vagy kitaposott útfélhez hasonlít, vagy a gazok megfojtják, és akkor tulajdonképpen eleve belennénk kategorizálva születésünktől fogva. De a természetből valett hasonlat is mire tanít? Hát minden gazda tudja, hogy a talajt lehet javítani. Ugye? Sokszor nagyon, nagyon sovány és gyenge talajt is fel lehet javítani, egy kitaposott útfelet is fel lehet lazítani, és termővé lehet tenni, és a gazokat is ki lehet kapálni, meg a kövektől is meg lehet tisztítani egy talaj. Tehát ezért mi vigasztalódjunk, hogy ez nem egy lezárt dolog, hogy mi melyik talajú hallgató vagyunk, ebben változás lehet, és jó irányú változást
remélhetünk. De most én a továbbiakban arról szeretnék szólni, ha ennyire a szívünk állapotától függ, a pillanatnyi lelki állapotunktól, hogy az Isten igéje ki tudja fejteni a maga hatalmát, a maga életadó erejét az életünkben, akkor ad-e a Szentírás valami tanítást arra, hogy mi mitől óvakodjunk különösképpen. És erről szeretnék szólni a továbbiakban. Van egy nagyon komoly tanítás az Új Szövetségben, Jézus beszélt erről. Én sem olyan túl régen figyeltem fel rá a Szentírásban, hogy Jézus egy másik hasonlattal világítja meg ezt, óv bennünket háromféle kovásztól. Nem tudom, fölfigyeltünk erre. Ugye ez is egy hasonlat, azt mondja az írás, nem tudjátok, hogy a kicsin kovász az egész tésztát megkeleszti. Ugye ezt használja a kovász hasonlatát a Biblia pozitív értelemben is, mert ugye azt mondta Jézus, hogy hasonló az Isten országa a kovászhoz, amit az asszony három mézzel lisztbe elegyít, és az egészet megkeleszti, vagyis jó értelemben is van a kovásznak ilyen hatása, de használja a Biblia a bűn szimbólumaként is. És az, olyan fajta bűnök, olyan fajta nyomorúságok, amelyek kovászként hatnak, és megkelesztik, tönkreteszik az ember egész lelki állapotát. És Jézus háromféle kovásztól óvott. Nem tudom, hogy mindenkinek így gyorsan beugrik el, hogy mi az, amiket Jézus azt mondta, hogy ezek olyan fajta lelkületbeli bűnök, amelyek, hogyha nem egy konkrét csetetről vagy cselekedetről van szó, hanem olyan lelkületbeli magatartás, olyan lelkületbeli bűnök, amelyek kovászként hatnak, amelyek, ha engedjük, hogy betelepedjenek a lelki világunkba, akkor a használhatóságunkat teljesen tönkreteszik, és megfojtják az igét. Nem tudja az ige kifejteni a maga életadó hatását. Na hát nézzük ezeket. Olvassuk el Máté evangélium a 16. fejezetéből az első olyan ígét, csak egy kicsit kell tovább lapoznunk. Máté evangélium a 16. fejezetében így olvasom a 6. verset. Ezt mondta Jézus. Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától. Aztán olvassuk, hogy ezt rögvest félreértették, arról kezdtek beszélgetni egymás között a tanítványok, hogy nem hoztunk magunkkal kenyeret. Aztán Jézus szépen helyreigazította őket, és a 11. 12. versben így olvasom, hogyan nem értitek, hogy nem kenyérről mondtam nektek, hogy őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától. Ekkor értették meg, hogy nem arról szólt, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és a szadduceusok tudományától őrizkedjenek. Kedves gyülekezet, megkérdezem, tudjuk mi a farizeusok és a szadduceusok tudománya, vagy kovásza? Pedig ha Jézus nyomatékosan felszólított, hogy ettől őrizkedjünk, akkor ez nekünk nagyon kell, hogy tudatos legyen bennünk. Nézzük tovább. Olvassunk még más igét is Jézusból. Márk evangélium.

Ából is olvassunk el egy igét, a 12. fejezet első versét. Ez még egy kiegészítés az eddigiekhez. Így olvasom Lukács evangélium a 12. fejezetének az első versében. Tehát Lukács 12.1. Ezen közben, mikor sok ezerből álló sokaság gyűlt egybe, annyira, hogy egymást letapossák, kezdte az ő tanítványainak mondani: mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Annyiban egészíti ki az eddigieket, hogy itt a három kovász közül az egyiket most már be is azonosítja. Melyik az a lelkületbeli bűn, amely mint a kovász megkeresztés tönkreteszi az ember belső emberét, a lelki világát, annyira, hogy az ige nem tudja a hatalmát kifejteni. Ez pedig a képmutatás. És Jézus pedig még hozzátette ezt a kis szót, hogy mindenek előtt. Ebben benne van az, hogy hihetetlenül veszélyes ez. És mindenek előtt óvakodjatok a farizeusok tudományától, vagy a farizeusok kovászától, ami a képmutatás. Hát most álljunk meg egy kicsit. Mi ez, hogy képmutatás? Olyan jó ez a magyar szó, nem? Elemezzük csak, hogy mit tartalmaz. Képmutatás. Mikor az ember csak az érdekli, hogy magáról milyen képet mutat másoknak. És nem érdekes az, hogy belül mi van. Én azt hiszem, hogy mi nagyon hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát tudom, hogy én nekem sok hibám van, de képmutató az nem vagyok. Ne olyan gyorsan zárjuk le ezt a kérdést, mert az emberi szív nagyon hajlik erre, hogy sokkal jobban ügyel arra, hogy milyen képet mutat magáról másoknak, mint hogy arra vigyázna, hogy mi van a lelkében belül. Példabeszédek könyvében is van egy ige, azt mondja, két ember ül egy asztalnál, és azt mondja, hogy mondja neked, hogy egyél, így áll, szívesen, udvariasan beszélget veled, de azért nem jó szívvel van hozzád belül. Ugye, milyen könnyen csúszik az ember ebbe bele? Jézus hogy jellemezte a farizeusok képmutatását? Mondta róluk azt, hogy ti megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, miközben a belseje tele van mindenféle ragadománnyal és mértéktelenséggel. Azt mondta: vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és a tál belsejét, és akkor a külseje is tiszta lesz. Még csak nem is azt mondta Jézus, hogy a belseje után majd tisztítsd meg a külsejét is. Azt mondta, akkor a külseje már magától tiszta lesz. Belül kell kezdeni a tisztogatást, nem pedig a képre vigyázni, amit mutatunk másoknak. Az egyik legmegrázóbb hasonlata Jézusnak pedig a következő volt. Azt mondta a farizeusoknak: ti olyanok vagytok, mint a meszelt sírok, amelyek kívülről szépeknek látszanak az emberek előtt, belül pedig romlással, bomlással, holtak csontjaival van tele. Na hát, hogy megértsük ezt a hasonlatot, tudjuk, hogy az átlag ember hogyan temetkezett Jézus korában, Palesztinában. A sziklasír, amiben Jézust is temették, az csak a gazdagok sírja volt. De az egyszerű emberek úgy temetkeztek, hogy a földdel egyenlő kőlappal fették be a sírt, és mivel volt egy ilyen rabbinikus felfogás, hogy a minden halottal való érintkezés tisztátalanná tesz, ezért ezeket a kőlapokat szépen gondosan fehérre meszelték, nehogy valaki rálépjen, és ezáltal tisztátalanná legyen. És Jézus azt mondta, hogy ilyen ez a farizeusi vallásosság, hogy olyan, mint a meszelt sír, döbbenetes kép, nem? Kívül szépnek látszik a kép, de belül halál van. Belül bomlás, romlás és halál van, és tisztátalanság van. És Jézus azt mondja, hogy ettől a kovásztól óvakodjunk, ettől a gondolkozásmódról, hogy a külső kép mutatására vigyázunk, és nem a belsőre fordítunk gondot. És az ember ezt nem is olyan könnyen fedezi fel magában. Különösképpen óvakodjunk a kegyes beszédtől. Meg kell mondanom, engem semmi sem riaszt jobban, vagy taszít jobban, és azt hiszem, hogy az Istent még inkább, amikor olyan szépen tudjuk mondani a dolgot, de belül a szívünkben nincs az igazán úgy. Jézus azt mondta a kortársainak: ez a nép szájával tisztel engem, a szíve pedig távol van tőlem. És hogy milyen könnyű a kegyes beszédbe belecsúszni, most hadd mondjam nektek a saját példámat, és hogy mennyire gyorsan nem mondjuk azt, hogy a képmutatás tőlünk távol áll.
Én nagyon

szerettem az öcsémet, aki nagyon sok szerencsétlenséggel küzdött, szegény is, már nem él, már meghalt, és hát egyszerűen elkeseredten azt mondtam neki, hogy hát én már semmi más nem tudok tenni, csak imádkozom, érted? Az öcsém úgy hirtelen rám nézett, és rám szólt, azt mondja, ne, miért mondod? Ne mondjad, hanem tegyed. Én nagyon szívesen elfogadtam a leckét tőle, megköszöntem ezt a leckét, mert miért is mond az ember ilyet, nem? Először is rájöttem, hogy duplán hibás volt, amit mondtam, mert mi az, hogy azt mondja az ember, hogy csak imádkozom, érted? Miért az csak? Nem az a legnagyobb szolgálat, hogyha szívvel, lélekkel tudunk valakiért imádkozni? És ugye az egyik ember eltanulja a másiktól, és rájár a szája. És tényleg, miért kell azt nekem megmondani, hogy imádkozom, érted? Ezt tudtára kell adnom? De, hogy kell tudtára adnom. Azt tennem kell, és majd ő érezze a hatását, de nem mondanom kell. Szóval látjuk, egy kegyes mondás, még én is belestem, pedig mondtam, irtózom a kegyes beszédtől, de az öcsémnek az intelmére rájöttem, hogy én is belecsúszhatok, és bármelyikünk belecsúszhat. És ezért mindig arra vigyázzunk, hogy a szívem legyen rendben Isten iránt, és Istenről vagy Istennek csak őszintén vagy semmit. És az mindig tiszta beszéd legyen, ahogy róla beszélünk, vagy ahogy hozzászólunk az imádságunkban. Nem baj, ha töredezett, nem baj, ha háromszor kezdjük az imádságot, nem baj, ha dadugunk, csak végig őszinte legyen. És ne az legyen, hogy ömlik belőlünk a kegyes szó. A külső kép szép, de belül nincsen gyökere. Tehát még azt is hozzátenném mindehez, hogy nem ismerjük magunkat igazán is. És nem elég az, hogyha mi igyekszünk vigyázni, hogy nehogy képmutatásba csúszunk, hanem még azt is kell kérnünk Istentől, hogy ő vizsgálja meg a szívünket. Nehogy az legyen, hogy külsőleg minden rendben van, járunk gyülekezetbe, a külső szabályokat megtartjuk, a kép szép, de belül nincsenek rendben a dolgok, és az ige, és valami mégiscsak visszatart a gyümölcsterméstől, nem? Mert meg kell keresni, hogy mi az, ami a gyümölcsterméstől visszatart. És ilyeneket olvasunk az ígében, hogy gyakran kell nekünk felfohászkodni a zsoltároshoz hasonlóan, mert ugye minden részlete a zsoltároknak az Istentől ihletett ima, abból mi tanulhatunk imádkozni. Ugyanazokat a kéréseket mi is a szánkra vehetjük. Például a 139. zsoltárban így fohászkodik Dávid Istenhez. Uram, te megvizsgáltál engem is ismersz, és kérlek, vizsgálj is meg engem, és ismerd meg szívemet, és lásd meg, hogy nincsen nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Mint azt mondani, én nem bízom a saját szememben, hogy én úgy megszemlézem magamat, és azt mondom, nagyjából rendben vannak a dolgok, hanem kérlek, vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet, te lásd meg, nincsen nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Egy másik zsoltárban meg így kiállt fel Dávid, kiveheti észre a tévedéseket, titkos bűnöktől szabadíts meg engem. Nem titkolt bűnöktől, amit mások előtt titkolok, hanem a titkos bűnöktől, ami még előttem is titkos, mert én se vettem észre. Vagy ezektől szabadíts meg engemet. Vagy szoktam mondani, hogy szerintem a minden nap a szánkon kellene, hogy legyen, és talán a legfontosabb imafohász, amikor az 51. zsoltárban Dávid így könyörög, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Olyan benben van, csak ő tud teremteni tiszta szívet bennünk. És akkor már lépjünk is egy kicsit tovább, és tegyük fel azt a kérdést, hogy és mi a szadduceusok kovásza? De talán még mielőtt erről szólnék, még egy pillanatra visszatérnék a farizeusok kovászához, hogy még gyakorlati példát mutassak a Bibliából is arra, hogy mennyire be tudja csapni magát az ember. Emlékszünk rá, hogy a tékozló fiú bátyja mit mondott az apjának? Én soha nem hágtam át egyetlen parancsolatodat sem. A következő percben már a vastagon áthágja épp a szeretett parancsát, mikor azt mondja az apjának, hogy nekem soha nem adtál egy kecskefiat, és mikor ez a te fiad, aki paráznákra költötte a te vagyonodat, ez megjött, és te lakomát rendeztél. És látjuk, nem veszi észre, így becsaphatja magát az ember a képmutatással, hogy ő az apához is egy ilyen számító viszonyulásban van, nem igazi szeretet kapcsolatban, hogy várja, hogy az ő érdemeiért neki mit ad. A testvérére meg egy jó szót se tud mondani, még azt se tudja mondani, hogy a testvérem, hanem azt, hogy ez a te fiad. És senki nem emlegeti a bűnét, örülnek, hogy megkerül, de ő igen, ő a fejére olvassa.
És ő ezt mind nem látja, és nyugodtan azt mondja, hogy én soha nem hágtam át egy parancsolatodat sem. Ennél merészebbet nem is lehet mondani. De azért ma is sok ember van, aki szereti azt mondani, hogy ó, hát én mindenkihez jó vagyok, én mindenkit szeretek, én mindenkivel igazságos vagyok. Micsoda képmutatás, önmagunkat is becsapó képmutatás. Aztán gondoljunk arra, hogy a gazdag ifjú mit mondott Jézusnak. Mikor arra a kérdésre, hogy ha be akarsz menni az élete, tartsd meg a parancsolatokat. Akkor azt mondta a fiatal ember, hogy én mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Szent meggyőződéssel mondta. Aztán rögves kiderült, hogy fogalma sincs az önzetlenségről, az önfeláldozásról, és teljesen rabja a rangjának és a vagyonának. Tehát vigyázzunk, nehogy ilyen csapdába esünk, hogy én mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mert csak bele kell nézni a szabadság tökéletes törvényébe mélyebben, csak szembesíteni kell az életünket a tökéletes emberfia Jézus életével, és rögves látni fogjuk, hogy van itt még belül minek tisztulni. A kép lehet, hogy másoknak jól néz ki, de tudunk még bőven felfedezni magunkban dolgokat, amelyekben csak azt tudjuk kérni, Istenem, tiszta szívet teremts bennem. És akkor lépjünk tovább, mi volt a szadduceusoknak a kovásza? Hát a Bibliában ugye úgy találkozunk velük, hogy a szadduceusokhoz tartoztak főpapok, Kajafás is ide tartozott, Annás is, ugye, akiről a Bibliában olvasunk, és tudjuk hogy róluk, hogy például nem hittek a feltámadásban. Így mondhatnám, hogy ezek a szadduceusok, ezek a hellenizmus hatása alatt voltak, és mondhatnám, hogy az ókornak a racionalistái voltak. Például nem fogadták el az egész ószövetségi iratgyűjteményt, csak Mózes öt könyvét. Azt elfogadták, a Tórát, többit nem. És kijelentették például is, hogy nincs feltámadás, az képtelenség. Jézushoz is úgy mentek oda, hogy nevetségessé tegyék egy ilyen példatörténettel a feltámadásnak az isteni kijelentését. És akkor mi lehet a szadduceusoknak a kovásza? Próbáljuk megállapítani. Ami szintén olyan, hogyha mint egy lelkületbeli hozzáállást beengedjük, akkor úgy megront belülről, hogy tulajdonképpen nem tud az ige gyümölcsöt teremni. Azt mondhatjuk, hogy ez a magabiztos bírálgatása az Isten beszédének, a kételkedés a saját kis rövidlátó gondolkodásunk alapján. Tehát amikor az ember hallja az Isten beszédét, és azt mondja, na nem, ezt én nem hiszem el. Ezt nem, ez az én tapasztalatom szerint, vagy az én tudásom szerint, ez lehetetlen. Amikor az ember maga biztosan ítéletet és véleményt mond az Isten beszédéről. A szadduceusoknak is azt mondta Jézus, mikor ezt a példatörténetet elmondták neki, nem azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Isten hatalmát. Az ilyen ember nem is ismeri meg teljesen az írásokat, mert folyton fennakad valamin. Ez az én tapasztalatom szerint, az én tudásom szerint. Na ez nem. És rögtön bírálja, és rögtön elzárkózik, és rögtön kételkedik. Ha ezzel a hozzáállással, ugyan még azért hallgatjuk, mert valami tetszik belőle, valamit találunk belőle, de válogatunk benne, akkor nem tud az ige gyümölcsöt teremni, nem tudja kifejteni a hatását. Én nagyon szeretek egy igét, ez Mózes 5. könyve, 29. fejezetének a 29. verse így hangzik, a titkok az Úré, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig miénk és a mi fiainké. Megmondom, miért tetszik annyira ez az ige, mert persze, hogy nem tudunk mindent felfogni az Isten hatalmas dolgaiból. Maradnak titkok. De azt mondja, miért akadj fönn a titkokon, amiket úgysem tudsz megfejteni, ezzel a élünk 70-80 évet, vagy ki mennyit, és azon belül mennyi lehetőségünk van nekünk igazán tanulni, gondolkodni, ismereteket szerezni. És akkor mi ebből a szűklátókörű perspektívákból úgy gondoljuk, hogy mi megbírálhatjuk, hogy Istennek mi lehetséges, meg mi nem. Tehát ez egy balgaság. Tehát azt mondja ez az ige, a titkok az Úré, a mi Istenünkéi. Azt a hiába feszegetett, tudomásul kell vennünk, hogy nem is lehetséges, logikailag lehetetlen, hogy mi a teremtő hatalom csodáit, meg mindent megértsünk és tudjunk.
De a kinyilatkoztató dolgok miénk és a mi fiainké, ami azt fejezi ki, hogy egy nemzedék se fogja a kinyilatkoztató dolgok kutatását se kimeríteni. Egy se fogja teljesen megérteni. Mindig marad a következő nemzedéknek is, a fiainknak is. És hogyha az ember ebbe belemerül, a kinyilatkoztató dolgok kutatásába és megértésére törekszik, akkor úgy elámul, úgy lenyűgözi, és annyira meggyőződik, hogy ez az Isten beszéde, hogy esze ágába se jut ilyen magabiztos módon viszonyulni az Isten beszédéhez. Szeretnék még idézni Jób könyvéből egy kis részletet. Jób könyve 38. fejezetében olvassuk, hogy Jób ugyan nem esett el, tehát azt nem tudta Sátán elérni, amire fogadást tett, hogy majd mikor bajba lesz, mikor mindent elveszít, akkor szemtől szembe megátkozza az Isten. De azért elkeseredett, és azért később azért hibáztatta magát, mert keserűségében már megátkozta a születése napját, és sok minden keserű dolgot mondott. És ezért Isten végül megszólítja őt a panaszai és a keserűségeinek a végén, és a következőt mondja Jobbnak. Olvasom a 38. fejezet első 4 versét. Majd felelt az Úr Jobbnak a forgó szélből, és mondta: ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Nosza, övezd fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Még talán az 5. is olvasom. Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-e? Avagy ki húzta el felette a mérőzsinort? Tehát Isten azt mondja Jobbnak, és ez egy olyan csodálatos kérdés, sokszor gondolok arra, hogy amikor magabiztos emberek valamit vitatnak, meg véleményeznek, főleg az Isten dolgairól, akkor megszólalhatna egy csendes hang most is. Ki az, aki gáncsolja az örök rendet tudatlan beszéddel? Mert az ember sokszor csak ezt tudja. És azt mondja Isten Jobbnak: jó, hát ha te annyira tudod a dolgokat, akkor rendben van, próbáljuk ki, én foglak téged kérdezni, és te taníts engem, mert te annyira magabiztos vagy, hogy úgy látod, így látnád jónak a felállást, hát akkor legyen így. Akkor mindjárt hozzád intézem az első kérdésemet: hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? No, mondd meg, ha tudsz valami okosat. És mit tudsz te ezekről a mértékekről, hogy itt hogyan teremtette az Isten ezt az egészet, ezeket a roppant erőket, energiákat és anyagtömegeket? Na, mondd meg, ha tudsz valami okosat. És nézzük meg, hogy Jób, mikor végighallgatta Istent, aki beszélt a teremtés csodáiról, akkor a 42. fejezet elején Jób meghajtva a fejét ezt mondta Istennek. Jób pedig felelt az Úrnak, és mondta: tudom, hogy te mindent megtehetsz, és téged senki el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Ki az, mondod, aki gáncsolja az örök rendet tudatlanul? Megvallom azért, hogy nem értettem. Csoda dolgok ezek, nékem is fel nem foghatom. Hallgass hát, kérlek, én hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig taníts meg engem. Nem szép? Helyre igazodott Jób, és azt mondta: megvallom, csoda dolgok ezek, nekem fel nem foghatom. Mégiscsak állítsuk vissza azt a normális rendet, hogy én kérdezlek téged, és te vagy az, aki tanítasz engem. Szóval nekünk szükségünk van erre a megalázódásra, amikor az Isten beszédét halljuk, nehogy a szadduceusok kovásza meg kell leszen. Én sokszor elcsodálkoztam, hogy még olyan valaki, aki pedig már a kereszténynek vallja magát, mégis egy pillanat alatt felcsatani, na én ezt nem értem, na én ezt nem tudom elfogadni, és akkor elkezd mindenbe kételkedni. Ez értelmetlenség valójában. És csak akkor, addig beszél az ember így, amíg nem ismeri sem az írásokat, sem Istennek a hatalmát. És ez elfojthatja az igét, ha mi mindig magabiztosan fölé akarunk kerekedni. Egy hasonlattal fejezem be a szadduceusok kovászáról mondottakat. Ezt Ellen White egyik könyvében olvastam, és nagyon szépnek tartom ezt a hasonlatot. Szóval olyan tudatlanok vagyunk Isten felől, mint a kisgyermek, de kisgyermek módjára bízhatunk benne. Nagyon egyszerű ez a hasonlat, de gondoljunk bele, mit mond.
Nézzünk egy kisgyereket, feltételezzük, hogy jó szülei vannak. És megkérdezem, az a kisgyerek sokat tud a felnőttek világáról? Tudja a szüleinek a gondolatait, gondjait követni, de hogy tudja. De van egy tapasztalat ismerete, az, hogy abszolút bízhat bennük. Ezért a gyerek teljes biztonságban érzi magát a szülei mellett, tudatlan a felnőttek világa felül, de abszolút bizalma van a szüleiben. Na az Isten, a teremtő és fenntartó Isten nagyságához képest valahogy így vagyunk mi emberek. Tudatlanok vagyunk felőle, mint a kisgyermek. De vigasztaló, azt is mondja az írás, hogy majd az Isten országában a gyermek ismeretét felváltja a felnőtt ismerete, akkor majd szemtől szembe látjuk őt, és akkor azt mondta Jézus, már nem kérdeztek engem semmiről, elfogynak a kérdések, mert minden feltárul, és mindent meg tudunk érteni. De most jelenleg kisgyermek módjára tudunk csak bízni benne, mert mindent nem értünk, maradnak titkok. De amit megértünk, az olyan hatalmas és olyan meggyőző, és még hozzájön a tapasztalati ismeretünk, hogy minden okunk megvan arra, hogy abszolút bízunk benne. És szeretnék a harmadik kovászról is szólni. Talán ez a legtitokzatosabb nekünk. Mi az, hogy Heródes kovásza? Hát legelőször is tisztázzuk, hogy nem a nagy Heródesről van szó, aki a gyermekgyilkosságot rendeztette Jézus születésekor, hiszen ő ekkor már nem élt, amikor Jézus ezt a tanítást adta, ő már meghalt, hanem a fiáról, Heródes Antipászról. Arról a Heródesről, aki az Új Szövetségben úgy szerepel, hogy ő volt az, aki keresztelő János lefejeztette, és ő volt az, akihez Pilátus átküldte Jézust, és ő is kihallgatta, ugye, és ott semminek állította, kigúnyolta. Tehát erről a Heródesről van szó. És mit tudhatunk meg? Mi lehet ez a Heródes kovásza? Mond valahol az írás valamit ő róla, az ő belső magatartásáról? Nagyon felületesen olvassuk sokszor az írást, és észre se veszünk egy nagyon fontos kijelentést, ezt pedig Márk evangélium a 6. fejezetében találjuk. Márk evangélium a 6. fejezetét keressük meg. Megjegyzem, hogy nekem egy jó darabig olyan gondot okozott a keresztelő János története. Nem értettem sehogyan sem, hogy hát keresztelő János hogyan mondta meg ennek a Heródesnek, ahogy az írás följegyzi, hogy nem szabad neked a testvéred feleségével élned. Tudnélik, ugye a házasságtörés történt, és a testvére feleségét vette el, hogy hát ugye bekopogott a királyi palotába, és akkor szigorú szavakkal rászólt Heródesre, és hát így váltotta ki a felesége haragját, meg az ő haragját végül, hogy az lett a vége, hogy lefejezték őt. De itt ez a kis részlet, amit elolvasunk, erre is rögtön magyarázatot ad. Így olvasom a 17. verstől, mert maga Heródes fogadta el, vetette börtönbe Jánost, Heródiás miatt, vigyázat, ez már női név, a Heródiás, Heródiás miatt, Fülöpnek, az ő testvérének felesége miatt, mivel úgy azt vette feleségül. Mert János azt mondta Heródesnek, nem szabad néked a testvéred feleségével élned. Heródiás pedig ólálkodott utána, és meg akarta őt ölni, de nem tehette. És most jön egy nagyon fontos vers, a 20. figyeljük csak. Mert Heródes félt Jánostól, igaz és szent embernek ismervén őt, és oltalmazta őt, és ráhallgatván sok dologban követte, és örömest hallgatta őt. Megdöbbentő? Hát én úgy gondolom, hogy mint Biblia olvasó emberekben, ez a második Heródes, ez a Heródes Antipász is, mint egy nagyon sötét figura él. Hát lefejeztette keresztelő Jánost. Akkor Jézussal hogy bántott, katonáival együtt, kigúnyolta, nem átalt odaállni közéjük, és mivel Jézus nem volt hajlandó neki csodát produkálni, azért semminek állította. Tehát még Jézus is egyszer azt mondta Heródesról, mondjátok meg annak a rókának, hogy Jézus nagyon súlyos szót használt vele kapcsolatban. Hát akkor ez erről a Heródesről tényleg róla van szó? Kétszer kinyitjuk a szemünket, és róla van szó. És azt tudjuk meg, hogy ez a Heródes valamikor keresztelő János tanítványa volt. Nem döbbenet? Nem is olyan túl sokkal előbb. Hát hiszen Heródes csak fél évvel Jézus előtt lépett föl, és egy néhány év alatt rettenetes lefelé ívelő pályát futott be, és itt találjuk meg a magyarázatot, hogy keresztelő János megfette őt a házasságtörésért,
mert hát tanítványa volt, erkölcsi kötelessége volt, mert félre lehet érteni ezeket a szavakat. Heródes félt Jánostól, igaz és szent embernek ismerte őt, oltalmazta őt, ráhallgatván sok dologban követte, örömest hallgatta. Nem döbbenet? Ugye eleve nem volt előttünk ez erről a Heródesről, és innét jutott oda, ahova jutott. Azt is olvassuk, hogy már aztán teljes hidegvérrel beszélt róla, hogy Keresztelő Jánosnak én vétettem fejét, mintha valami nagy erényéről vagy dicséretes cselekedetéről szólna. Hogy jutott ide ez az ember? Valakinek megüti a fülét valami ebben a Biblia versben, amit felolvastam? Még egyszer olvasom lassan. Igaz és szent embernek ismerve őt, oltalmazta őt, ráhallgatván sok dologban követte őt, és örömest hallgatta őt. Mi ütötte meg a fölünket? Gondolom, hogy az, hogy sok dologban követte, és mi hiányzik itt? Csak nem mindenben. És mindenek előtt nem abban, amiben megintette őt, ami egy nagyon súlyos és rút bűn volt, amit azon a háttéren, hogy ő Keresztelő Jánost örömest hallgatta, elkövetett. Akkor tulajdonképpen mi a Heródes kovásza? Mondjuk ki, a szívnek a megkeményítése. A szívnek a megkeményítése az Isten beszédével, az Isten intésével szemben. Ez is olyan kifejező, ez a megfogalmazás. Ugye mondják, hogy valaki kifeszíti az izmait, megkeményíti az izmait. De ugyanezt tudja az ember tenni a belül a lelki világában, megkeményíti a szívét. Ugye a szív az az ember lelki világának a jelölő kifejezés a Bibliában. Tudjuk, hogy ez a gyakorlatban hogy történik? Mikor az emberhez elhatol a Szentléleknek a szava, meggyőzi az igazságról, vagy meggyőzi egy bűnről, és akkor azt mondja az ember, igen, igen, de nem. Na ezt azért nem adom föl. Na ezt azért nem követem. Vagy azt mondja az ember, na most ma még nem. Most ezzel nem foglalkozom, most ezt úgy kiteszem a látóteremből. Na ez az, amikor meglágyítja először a Szentlélek az ember szívét, és meggyőzi, utána az ember pedig úgy belül bekeményít, és azt mondja, hogy nem. És ez egy nagyon veszélyes dolog ezt tenni, a Szentléleknek a szívünkben végzett kegyelmes munkájával szemben, mert egy dolog ugyan nem végzetes, ugye Pál apostolról is olvassuk, hogy jó darabig rugódozott az ösztök ellen, a Szentléleknek a belső munkálkodása ellen, de nem fordult végérvényesen szembe. És az Isten olyan kegyelmes, hogy ő meg tudja különböztetni, hogy valaki teljesen megkeményíti a szívét, elutasítóan megkeményíti a szívét, vagy csak rugódozik az ösztök ellen. Én azt hiszem, mindannyian követtünk el hibát abban, hogy valamiről meggyőzött, és akkor átmenetileg az ember megkeményíti a szívét. Csak hogy mondok valamit, egy megkeményítésre veszélytelen. Mert ha ez ismétlődik, és ha egyszer megteszi az ember, másodszor még könnyebb, harmadszor még könnyebb, úgy mehet az ember lefelé a lejtőn, mint Heródes. Nem azért, mert az Istennek elfogy a türelme is, vagy a szeretete, és egyszer azt mondja, hát én már annyit fáradoztam ezért az emberért, és nincs eredménye, most már befejezem, hanem azért, mert az ember lelki világa nem határtalanul rugalmas. A meg tud merevedni, és akkor már az ember egyszerűen nem tudja meghallani, nem tudja felfogni, nem tudja értékelni. És ezt mi nem vesszük sokszor komolyan, pedig az ige így figyelmeztet, az egyik legfontosabb ige a zsidókhoz írt levélben idézi a 95. Zsoltárból. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ma, most, ha az ő szavát hallod, meg ne keményítsd a szívedet. Mert ezzel az ember merevíti a saját belső lelki világát, és egyik jön a másik után, és egyszer csak oda jut, hogy nem tudja már meghallani, nem tud már örülni neki, nem tudja fölfogni sem, és már hatástalan a Szentléleknek a késztetése, és akkor az Isten visszavonul. Mert ha még adnak kegyelmi hívásokat, csak jobban megkeményítene minket, akkor már az ember lázadna ellene, akkor már az ember tiltakozna ellene. És tehát a Heródes kovásza pedig a megkeményítés, a szív megkeményítése, a Szentléleknek a belső munkájával, az igazságról való meggyőzéssel, vagy a bűnbánatra vezetéssel szemben, és ettől óvakodjunk, mert itt a tragikus intő példa a Heródesé, hogy néhány év alatt onnét, hogy örömest hallgatta Keresztelő Jánost, és sok dologban követte, mivel egy dologban nem követte, hanem megkeményítette magát,
végül oda csúszott le, hogy Keresztelő János gyilkosa lett, és Jézussal is úgy bánt, és úgy szegült szembe. És Jézusnak már nem volt egy szava hozzá se. A Pilátussal, a kegyetlennek, a történelemből is kegyetlennek ismert pogány Heródessel Jézusnak több mondani valója volt, érte még küzdött. De Heródesért már nem küzdött, hallgatott, nem felelt neki semmire sem. És ezért én szeretném, ha nagyon mélyen a szívünkbe vésnénk ezt az óvást a háromféle kovásztól, ugye ezek nem ilyen megragadható egyhibás tett, hanem ezek lelkületbeli bűnök, hozzáállások. Óvakodjunk tehát mindenek felett a képmutatástól, amely, ha beengedjük az életünkbe, akkor kovászként megrontja az egész lelki világunkat, és elfojtja az ígét, nem fog tudni gyümölcsöt teremni. Másodszor óvakodjunk a kételkedéstől, a magabiztosságtól, hogy fölé kerekedve bíráljuk az Isten beszédét, mert ez is oda vezet, hogy nem tudja az ige a hatását kifejteni, és nem jutunk el a gyümölcs termésig. És a harmadik dolog a szívünk megkeményítése. Azzal szemben, amiről pedig a Szentlélek meggyőzött. Ez is oda vezet, hogy ugyan szeretjük hallgatni, mint Heródes is hallgatta, még örömest is hallgatjuk, de a gyümölcs terméség nem juthatunk el. És én szívemből kívánom, hogy nekünk fülünkbe csengjenek ezek az igék, hogy abban dicsőítették meg az én mennyei atyám, hogy legyetek nékem tanítványom, és sok gyümölcsöt teremjetek. És úgy nézzünk ebbe a tükörbe, és kérdezzük azt, hogy az én életemből kijött a maximum. Azzá lettem, amivé az isteni kegyelem együtt munkálkodásával lehetek. Sok gyümölcsöt terem az életem, a krisztusi jellem tulajdonságot, más embereket is Krisztushoz vonz, vagy pedig nem. Az ígében nincsen hiba, mert az íge az hatalom, az ígében élet van. Csak az én szívem talaján kell javítani, változtatni, és óvakodni azoktól a dolgoktól, amelyeket a háromféle kovásszal ábrázolt Jézus. És mindegy, hogy hány esztendősek vagyunk, mindegy, hogy milyen pangás vagy gyümölcstelenség van mögöttünk, a szívünk talaja javítható. És hogyha mi ezt szívvel, lélekkel kérjük Istentől, és mi készséggel együtt munkálkodunk vele, akkor az életünk hátralévő szakaszában mindnyájan lehetünk még bőségesen jó gyümölcsöt termő tanítványai Jézusnak. Jézus ezt a hasonlatot is mondta, azt mondta, jó fa jó gyümölcsöt terem. A jó fa nem teremhet romlott gyümölcsöt. A romlott fa pedig nem tud jó gyümölcsöt teremni. Ugye ez a hasonlat is beszédes, mert ha egy fa egészséges, abban egy jó netkeringés van, annak szinte úgy tűnik, hogy élvezi, életeleme, hogy ontja a gyümölcsöt. Jól esik neki gyümölcsöt teremni. De ha egy fa beteg, ha belül nem egészséges, akkor nem tud jó gyümölcsöt teremni. És a Jóisten tegyen minket, mindannyiunkat jó fává, ahol sok gyümölcsöt termünk, az Isten dicsőségére, magunk örömére és boldogságára. Amen.

Szeretettel köszöntelek benneteket ezen az igazán különleges szombatnapon. És tényleg különleges szombatnap ez, nem? Zoli is elmondta a hirdetésben, hogy egyrészt vannak vendégeink messziről is, külföldről is. Hány országból vagyunk? Szlovákiából mindenképp. Olaszországból. De mondhatjuk azt, hogy Közép-Amerikából. Vannak, akik Horvátországból jöttek, ugye? Örülök, hogy ennyien vagyunk együtt. Különleges ez a szombatnap azért is, mert köztünk van az FIK szervező csapata, és különleges ez a szombatnap, látjátok, ez nem díszlet. És nem is vásár, hanem mit jelképez ez az asztal? Mit jelképez ez az asztal? A bőséget, azt, hogy hálát adunk az Úrnak. Miért adunk hálát neki? Mit jelképez a sok zöldség, gyümölcs, kenyér? Hogyha egy szóval kellene elmondani, hogy ez Isten műve értünk micsoda, amit ez az asztal jelképez, akkor melyik szót használnátok? Gondoskodás, gondviselés, ugye? Jó, köszönöm. Ezt a címet adtam a ma délelőttnek. Azt a címet adtam neki, hogy történet a gondviselésről, és tudjátok, egy másik okból is különleges ez a szombatnap, és ez szintén elhangzott a hirdetésben, de ezt szeretném megerősíteni. Tudjátok, hogy 1844 éppen 175 évvel ezelőtt volt. 1844 októberében, és ugye most is október van. Ugyanebben az időszakban a világ nem volt ilyen nyugodt hely, mint most. Legalábbis Magyarország. Magyarország azért még elég nyugodt. Ha kilépsz Magyarország határain, azért hallasz háborúkról és háborúk híreiről, ugye? Nem is kell messzire menni. Az idők azt mutatják, hogy Jézus közel van, de tudjátok, egy bizonyos szempontból túl nagy a csönd és túl nagy a nyugalom az egész világon. Tudjátok, miről nem beszélnek az egész világon? Van szó háborúkról, háborúk híreiről, klímaválságról, földrengésekről, nem is tudom, mi mindenről, tüntessünk péntekenként. Mindenről van szó. Egy dologról nincs szó. Miért van ennyi háború, háborúk hírei? Mit jelez az, hogy ennyi természeti katasztrófa van? Mit jelez az, hogy a Föld klímája egészen megváltozott? Mit jelez az, hogy hatalmas viharok vannak? Mit jelez az, hogy az emberi gonoszság megsokasodott? Mit jelez? Hogy? Hogy Jézus visszajön. Képzeljétek el, ebben az egy tekintetben nagyon nagy a csönd a világban. És különösen a keresztény világban. Én ma a gondviselésről szeretnék nektek beszélni, és hogyha azt mondom, hogy gondviselés, akkor mint itt elég sok családos ember van, mi jut eszetekbe először a gondviselésről? Kiről kell gondot viselni elsősorban? Egy családapának, egy családanyának? Hangosan a családról, így van. Kezdjük ezt a gondviselés történetet a családdal, jó? Mond valakinek valamit az a név, hogy Alexander Proudfit. Ne aggódjatok, nekem se, jó? Körülbelül tegnap estig nekem sem mondott semmit, de hoztam tőle egy idézetet, ami látjátok, tele van igeversekkel, és ki is emeltem a következő dián az igeverseket. Ez az ember írt egy prédikációs sorozatot, 13 prédikációból álló sorozatot. És ennek a címe az volt, hogy gyakorlati istenfélem. Prédikációk a gyakorlati istenfélemről. És ebből a nyolcadiknak az volt a címe, hogy mi a gyakorlati istenfélem a családban. Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint. És ebben a prédikációjában ez a Proudfit nevű baptista prédikátor azt írja, miközben gyermekeinknek segítünk felismerni a törvényszegés betegségét, itt a bűnre utal. Segítünk a gyermeknek meglátni, hogy mi a bűn, ugye? Segítünk a gyermekeinknek meglátni, hogy mi a bűn, ugye? Fiam, ez nem jó, fiam, ez jó, ugye? Szoktuk ilyet mondani? Igen. A szülő kötelessége, hogy segítsen meglátni a gyermeknek a bűn mi voltát, de ez kevés. Azt mondja, a szülőnek egyúttal be kell mutatnia azt a kifogyhatatlan gyógyító erőt, amit kegyelem által nyerünk. Azt, hogy az atya elküldte az ő fiát, hogy a világ megváltója legyen, hogy az örökkévaló fiú, hogy hű megváltó lehessen, felvette magára a természetünket, átokká lett értünk, és teljes békességet szerzett keresztjének vére által, hogy ő mindenképpen üdvözítheti az emberi család bármely tagját, aki igényt tart a megváltásra az ő vére által. És hogy ő különös szeretettel hívja magához a kisgyermekeket.
Egy elég érdekes prédikáció lehetett ez, ugye? Egy olvas az ember, és azt mondaná, hogy szívesen meghallgatná, hogy hogyan beszélt ez az ember élőben. Nézzétek, mennyi igét idéz, csak egy bekezdésben. Összegyűjtöttem benne, hogy mely igéknek a, hogy is mondjam, motívumait lehet felismerni. Azáltal lett nyilvánvalóvá a szeretet, hogy az Isten szeretete, hogy az ő egyszülött fiát elküldte el világra. Ő Krisztus, az örök tökéletes fiú, a hű főpap, aki átokká lett értünk. Ő benne békéltetett meg Isten magával mindent. És hogy ő mindenképpen és teljes mértékben üdvözítheti azokat, akik általa járulnak Istenhez. És végül ezt az igét idézi be, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. Tudjátok, mit erről néhány versről szembe? A gondviselés. Az, hogy Isten előre gondoskodott arról, hogy te ő hozzá mehess. Minden feltétel nélkül. Minden előzetes képzettség nélkül, minden egyéb feltétel nélkül te mehetsz az Istenhez, mert ő gondoskodott arról, hogy legyen út hozzá. És most a gyerekek figyelmét szeretném kérni. Folytatódik a történet a gondviselésre. A gyerekek, tudtok rám figyelni egy picit? Ki az, aki tud rám figyelni? Kezeket fel. Idősebb gyerekek is emelhetik a kezüket. Köszönöm, Csengye. Szép dolog a háború? Nem. Nem. Képzeljétek el, Amerikában 1812-ben, hát ezt tudjátok milyen régen volt? 200 éve. 200 év sok? Elég sok, az elég sok. Kitört egy háború. Úgy hívjuk, hogy az 1812-es háború, ezt a nagyobbaknak mondom. Kitört egy háború, és képzeljétek el, Amerika háborúzott Angliával, Angliának még pedig a kanadai részével. Képzeljétek el, még az indiánok is beszálltak a háborúba. Az indián konfederáció az angolok mellett volt, de a csirokik, a kríkek, azok meg az amerikaiak mellett. Szóval egymásnak esett Amerika, és rengetegen haltak meg, rengetegen sebesültek meg, rengetegen sérültek meg, és ment a harc földön is, meg vízen is, nézzétek meg, egymásnak estek a nagy hadihajók. Épp itt egy angol hajó lángokban áll, ahogy egy amerikai, sokkal nagyobb, ugye amerikai ábrázolás, sokkal nagyobb és szebb amerikai hajó kilőtte. Egyébként a háború vége, nem tudom, hogy melyik a rosszabb, hogyha legyőznek valakit, vagy ha így marad, mint ez, mert ez döntetlen lett. Nem döntötték el, hogy kigyőzött, úgyhogy békét kötöttek a végén. De képzeljétek el, még ez a szép nagy kapitólium, ami annyira hasonlít a Szent Péter bazilikára, mindegy. Ez a szép nagy kapitólium is ilyen csúnyán le lett rombolva. Ez a kép arról készült, annak a háborúnak az eredményéről, úgyhogy így is fogjátok az interneten megtalálni. Ez a szép fehér épület, az amerikai kapitólium is le lett rombolva. És ebben a háborúban volt egy kapitány. Nem mondom meg a kapitány nevét. Ez a kapitány egy nagyon-nagyon okos ember volt. És nagyon művelt ember volt, és nagyon jó katona volt. Szerette a hazáját. És a hazájáért ő mindent megtett azért, hogy ez a háború, ez a harc sikeres legyen, és azt csinálta, hogy ment körbe az országban, és gyűjtötte az embereket. Hívta őket, hogy gyerünk, védjük meg a hazánkat. Védjük meg az angoloktól a hazánkat. Úgyhogy ennek a kapitánynak lett is egy csapata aztán. Ő gyűjtötte össze őket. És volt egy küzdelem, volt egy csata. És képzeljétek el, ebben a csatában körülbelül fél méterre. Mennyi fél méter? Kávé. Ennyi, ugye? Méternek a fele. Körülbelül fél méterre ettől a kapitánytól felrobbant egy bomba. Mi történne velünk, hogyha fél méterre tőlünk felrobbanna egy jó nagy bomba? Képzeljétek el, ott a kapitány mellett ketten nagyon súlyosan megsérültek. Egy harmadik ember meg is halt azonnal. A bombától. Ettől a bombától, ami itt mellette robbant, a láva mellett. És mielőtt elmondom a történet végét, hogy meghalt ez a kapitány, vagy sem, hadd mondjak el róla valamit. Ez a kapitány egy becsületes jó ember volt. Nagyon művelt volt. De képzeljétek el, ő nem hitt. Miben? Mit jelképez ez az asztal? Mit mondtatok? Hangosan. A gondviselésben. Nem hitt abban, hogy Isten gondot visel a világra. Ez a kapitány úgy tartotta, hogy Isten fogta a földet, megformálta, és így eldobta. És a föld az csak megy a maga pályáján, az univerzumban nem törődik Isten ezzel a földdel. Az én életemben se törődik, senkivel nem törődik. Mondjátok meg, ez a kapitány látott
életében vajon betakarítást, szüretet? Szerintem látott. Evett ez a kapitány valaha finom reggelit vagy vacsorát? Szerintem evett. Honnan van a szüret, honnan van a betakarítás? Kitől van? Kitől van az, hogy a földben a maga egyszer csak úgy elkezd nőni, és ilyen gyönyörű, nem is tudom, cukkinik lesznek belőle, padlizsánok, pedig csak egy pici mag. Kitől van az? Mondjátok. Igen. Igen, az Úr így teremtette meg a földet, és nem csak megteremtette, elindította, hanem gondot visel. Azt olvasom a Bibliában, hogy az Isten adja a növekedést, ugye? Kitől van a napfény? Kitől van a napfény? Tő? Az Úrtól, így van, ő teremtette a napot. Kitől van az eső? Így van. Látom, jól tudjátok a válaszokat. Nézzétek, ez a kapitány evett reggelit, evett vacsorát, finom ebédet. Ez a kapitány volt már születen. Sőt, képzeljétek el, előtte, mielőtt katona lett, ő farmer is volt. Földet művelt. Tudta, hogy valaminek lennie kell. Valaki mégiscsak gondoskodik rólunk, de eljutott odáig, hogy velem biztos nem törődik. Velem Isten nem foglalkozik. Rólam nem visel gondot. És ez a kapitány, ezt a felnőtteknek mondom, milyen irányzathoz csatlakozott, deista lett. Deista. Deizmus tanultuk, ugye, történelemből. Tanultuk? Irodalomból, történelemből is. Ez a kapitány azt mondta, hogy Isten elengedte a földet, a föld repked, és nem törődik velem. Csak hogy ezen a bizonyos napon, amikor ez a bomba felrobbant a kapitány mellett, ketten súlyosan megsérültek, egy harmadik ember ott meg is halt. A kapitányon egy karcolás sem esett. Fél méterre robbant tőle a bomba, és a repeszekből fél méterről egy sem találta el. El tudjátok ezt inni? Én nehezen, mert én már felnőtt vagyok. Ő is nehezen hitte el. És innentől kezdve nem hagyta nyugodni egy gondolat. Lehet, hogy mégiscsak van, micsoda? Gondviselés. Lehet, hogy mégiscsak történik valami? Lehet, hogy mégiscsak van valaki fent. És vége lett a háborúnak, és tudjátok, ez az ember, ez a kapitány, ez miben hitt? Abban, hogy az emberi értelem a válasz mindenre. És hazament, és nem tudott mit kezdeni azzal, hogy itt van mögöttem a háború, annyi embert láttam meghalni, és az emberi értelem ezen sem segít. Kell, hogy legyen valaki, valaki, aki gondot visel, de ezt a barátaimnak el sem mondom, mert végképp kinevetnek. Szóval hazament egy Lowhampton nevű kis városkába, és ebbe a kis baptista gyülekezetbe járt. De nem azért járt, mert hitt Istenben. Gondolkodott, de nem hitt Istenben. De képzeljétek el, az anyukája azt mondta, hogy fiam, gyere el velem. Azt mondja, nem anyám, nem megyek, mert nincs prédikátor a gyülekezetben. És képzeljétek, ahol nincs prédikátor, ott akkoriban azt csinálták, hogy elővettek egy prédikációs könyvet, és felolvasták a prédikációkat. Anyám, nem megyek, mert amikor X testvér meg Y testvér olvassa a prédikációt, hát olyan csúnyán angolul beszélni nem lehet. Rosszul olvas, nem tudja felolvasni. Én nem megyek, én nem. Anyukája elment a baptista gyülekezetbe, és azt mondta a gyülekezet vezetőknek, hogy kedves testvérek, a fiam nagyon szépen olvas, nem lehetne, hogy őt bízzuk meg az olvasással. A gyülekezet ráállt, és következő vasárnap reggel azt mondja az anyuka a fiának, hogy fiam, a gyülekezet hivatalosan megkért, hogy te olvasd, szóval légy szíves, gyere gyülekezetbe. A kapitány úr elment a gyülekezetbe. És a kezébe adták Alexander Proudfit Gyakorlati Istenfélelem című prédikáció gyűjteményének egy prédikációját. És ez az ember, aki nem hitt a gondviselésbe, de valami már ott derengett neki. Ez az ember, aki nem hitt Istenben, nem hitt abban, hogy az Isten szereti az embert, pedig ő is volt már születen, pedig ő is megeszi a reggeliét, vacsoráját, és tudja, hogy valaki gondoskodik róla. Ez az ember eljut, ahogy olvassa sorban a prédikáció mondatait, eljut ez a mondathoz. A szülőnek egyúttal be kell mutatnia azt a kifogyhatatlan gyógyító erőt, amit kegyelem által nyerünk. Azt, hogy az atya elküldte az ő fiát, hogy a világ megváltója legyen, és hogy különös szeretettel hívja magához a... Kiket? Kiket hív Jézus? A kisgyermekeket, így van.
És tudjátok, ezen a ponton én is majdnem úgy járok, mint ő. Tudjátok, mi történt vele? Olvasta a prédikációt, és nem bírta folytatni. Mert tudjátok, mi jutott az eszébe? Eszébe jutott az a robbanás, az, hogy a füle hogy csengett attól a bombától. Eszébe jutott az, hogy látja a három emberét összeesni, ebből kettő megsérül, a harmadik meg is hal. Eszébe jutott az, hogy ma reggel is ettem reggelit. És eszébe jutott az, hogy az anyukája mi mindent meg nem tett érte, csak hogy még te is olvashatod a prédikációt, csak gyere a gyülekezetbe. Az anyuka mindent megtett. És eszébe jutott az, hogy neki pont ez hiányzik az életéből. Hogy a gondviselés mögött van egy gondviselő. Van egy személy. Egy olyan valaki, aki tényleg megismerhető, megfogható. Egy olyan valaki, akiről azt mondja a Biblia, azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy ő az ő egyszülött fiát elküldte a világra, hogy éljünk általa. Egy olyan valaki, aki azért jött el, hogy te és én éljünk általa. A történet vége a gyermekek számára most egyelőre az, hogy ez a bácsi akkor és ott megtért, képzeljétek el. Felnőtteket kérdezem, ki ez a bácsi? Ó, ügyesek vagytok, ugye? Ez 1816. szeptember 15-én történt. És azt olvasom a memoárjában, amiben visszaemlékezik erre az időszakra, erre a napra, hogy egyszer csak tisztán láttam a megváltó jellemét. Talán van egy olyan lény, és ezt a Ellen White Nagy Küzdelem című könyvében idézem, és ő is idézi William Millernek a visszaemlékezését. Talán van egy olyan lény, aki oly jó és oly könyörületes, hogy ő maga szerez engesztelést, bűnbocsánatot a vétkeinkért, és ezzel megment bennünket a büntetéstől. Azonnal éreztem, mennyire szeretetre méltó ez a lény. És azt képzeltem, figyeljetek, egy katona beszél, egy kapitány. Azt képzeltem, hogy a karjaiba tudnám vetni magam. És tudnék bízni a kegyelmében. Az az ember, aki egy igazán becsületes, tiszta szívű ember volt. Tényleg lehet mondani, hogy egy igazi minta amerikai volt. Művelt volt. Jót tett az emberekkel, szerette a hazáját, minden jót el tudsz róla mondani. Az élete nagyon-nagyon súlyos hiányban szenvedett. Mert egy valami hiányzott az életéből. Egy valaki. William Miller is élt a gondviseléssel, mert evett. Mert túlélt. Mert látott, ő is született. De a gondviselőt nem ismerte. Nem ismerte még azt a valakit, aki minden mögött áll. És tudjátok, mivel Miller egy nagyon erős jellemű ember volt, itt nem az következett, hogy halleluja, Jézus él, Jézus szeret engem, ámen, és folytatom az életemet. William Miller egy következetes, becsületes ember volt, és mi a legbecsületesebb tett, amit ilyenkor tenni lehet? Mi a legbecsületesebb, legtisztább következő lépés, ha felismered, hogy van egy megváltó, és ez a megváltó a Bibliában van benne, de te eddig soha nem hittél a Bibliában. Nem is foglalkoztál vele. Mi a legtisztább lépés, amit ilyenkor végre lehet hajtani? Ez az. Nagyon jó. Elkezded a Bibliát kutatni. 1816-ot írunk. Épp csak véget ért a háború. És William Miller azt mondja, ugye ő már nem katona, már nem kapitány, vége a háborúnak. Hazamegy szántani, vetni, végezni a dolgát. És közben, amikor csak egy leheletnyi szabad ideje van, William Miller a Bibliát kutatja. 2 éven keresztül. És tudjátok, most már hetednapi adventistákhoz szólok, akkor jött ez, ugye? Ezni, látjátok ezt a szép diagramot? És hogyha elveszem a képet, le tudnánk rajzolni? Ha elveszem a képet, le tudnánk rajzolni ezt a szép diagramot? Még egy pár szó mutassam, ugye? Nem tesztellek titeket, nem vizsgáztatlak titeket, de tudjátok, hány hetednapi adventistát ismerek, aki azt mondja, hogy hát ezt utoljára a keresztségi tanulás alkalmával, vagy talán még akkor sem láttam, rajzoltam le, gondolkodtam róla, vagy nem is tudom. Tudjátok, hogy William Miller mit mondott erről az egész kérdésről?
Szeretném, hogyha ezt az idézetet elolvasnánk. Miller megismeri a megváltót, és mint becsületes ember azonnal elkezdi kutatni a Bibliát. És a Bibliában tényleg megtalálja Jézust. Tényleg megtalálja azt, hogy van bűnbocsánat, van kegyelem, van örök élet. De nem csak ennyit mond, azt mondja, meggyőződtem arról, mondja Miller, hogy a teljes írás, amely Istentől ihletett, ugye, már a Bibliát idézi. Hasznos a tanítása, stb. Utána egy újabb idézet. És nem ember akaratából jött egykor létre, hanem Isten lelke által indított szent emberek írták. Figyelitek, már a szó használata is megváltozott. Azt mondja, ahogy beszél, a Bibliát idézi. Ezért a Biblia kronológiáját, a Bibliában lévő történelmet épp úgy a Szentírás részének és komoly megfontolásra méltónak találtam, mint a Szentírás bármely igéjét. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Cyrus első esztendejében az ugyanolyan fontos, mint úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta? Igen. Ugyanabban a Bibliában van, ugyanaz az Isten ihlete, ugyanaz a Szentlélek hordozta a prófétát, amikor a próféta leírta. Tehát amikor azt olvasom, hogy ez a kis szarv nagy dolgokat szól, és szája és szemei vannak, Dániel könyve 7. fejezete, vagy ha azt olvasom, hogy feljött a tengerből egy hétfejű és tízszarú fene, vagy stb. Az is ugyanolyan fontos, mint amikor azt olvasom, hogy abban lett nyilvánvalóvá a szeretet, az Isten szeretete irántunk, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, engesztelő áldozatul. Nem tudom, értitek-e, hogy ezek azonos súlyú kijelentések. Csak az egyik olyan csúnya, mert csúnya fenevad van benne, a másik meg olyan szép, mert ugye Jézus szeret. Csak hogy amit az előbb idéztem, az Jelenések könyvéből volt, és azt hogy hívjuk? Jézus? Krisztus? Kijelentése, valamelyik őtök mondja. Jézus Krisztus kijelentése. William Miller 7 nappal át éve tanulta a Bibliát. Kutatásokat végzett, és tudjátok, ekkor Amerika és a világ már túl volt 2 eseményen. Nem tudom, tudjátok-e, mi volt ez a 2 esemény. A közelmúltban, az elmúlt évtizedekben történt 2 nagyon félelmetes dolog. Az 1700-as évek közepén, 1755-ben Lisszabont egy olyan földrengés rázta meg, ami nem lisszaboni földrengés egyébként, csak így szokták hívni. Még Amerikában is lehetett érezni. Tudjátok, Lisszabon, Portugália és az Atlanti-óceán túl végén még Amerikában is érezték. Miről kezdtek el prédikálni?

füstje takarta el a napot, csak hogy a beszámolók nem szólnak arról, hogy füstszag lett volna, nem tudom, láttatok-e már nagy tüzet? Szagoltatok már nagy tüzet? Van füstszag? Igen? A beszámolók csak sűrű, sötét felhőkről beszélnek, amelyek olyan sűrűek, hogy gyertyát kellett gyújtani délben. 11-kor kezdődött a sötétség. És utána egy pillanatra megvilágosodott, vagy kezdett derengeni délután, de aztán eljött az este, és az este még borzasztóbb volt. Azt írják a korabeliek, hogy szinte a sötétség utána lévő éjjel elnyelte a gyertya fényét. El tudjátok ezt képzelni? Amerika szerte hatalmas sötétség. Mire gondoltak az emberek? Ki lehet találni? Az emberek összegyülekeztek, és rögtönzött prédikációkat tartottak. Miről? A világ végéről. Aztán elmúlt a sötét nap, és mi történt? Semmi. Semmi. De aztán eltelik 18 év, és valami fantasztikus dolog történik. Valami olyan, amire senki nem számított. 18 évvel a nagy sötétség után egy Bertyi nevű tábornok bevonul a Vatikánba. Bevonul Rómába, és fogjulejti a legnagyobb keresztény egyház fejét, Róma püspökét, a pápát. Mi a különleges ebben? Az, hogy akik figyelték az eseményeket, tudták, hogy ez egy profécia teljesedése. És a legkorábbi forrás, amit erről találtam, az egy Drew Kressner nevű angol prédikátor tollából származik, aki történetesen 50 évvel az esemény előtt meghalt. 50 évvel ezek előtt, az események előtt Drew Kressner azt írja, nekem úgy tűnik, hogy olyan 50 év múlva valami történni fog Rómában. Mintha az egyház és a pápaság intézménye kapna egy olyan sebet, ami halálos seb, amiből nagyon nehezen fog felgyógyulni. Aztán Drew Kressner meghalt, és nem érte meg azt, hogy ez a profécia teljesedett. Ezek már mind William Miller mögött voltak, ezek az események. Amikor ő 1816-ban elkezdte a Bibliát kutatni, akkor a keresztény egyházak már tudtak arról, hogy valami történik. Miért olyan fontos esemény az, hogy sötétség volt? Mert a Biblia megjövendeli, hogy sötétség lesz. Miért olyan fontos esemény az, hogy földrengés volt? Mert a Biblia azt jövendeli, hogy nagy földrengés lesz. És tudjátok, utána el kellett volna jönnie Jézusnak rögtön, nem? És mi már így visszamenőleg tudjuk, hogy hát igen, Jézus nem jött el, és Millerék csalódtak, stb. De szeretném, hogyha értenétek, és erről ebben a gyülekezetben már beszéltem, de hagyj erősítsen meg újra. Amikor látjátok a jeleket, földrengés, sötétség, vagy aztán évekkel később, ugye majd megtörténik a csillaghullás, ezek az események, ezek az egyszeri események, ezek az egyszeri események mind szimbólumai annak, amely majd nagyban fog megtörténni, amikor Jézus tényleg megjelenik a felhőkön. De akkor miért adja Jézus ezeket az egyszeri eseményeket? A sötétség 1780-ban, a földrengés 1755-ben, a csillaghullás 1833-ban. Hiszen az igazi beteljesedés majd akkor lesz, amikor Jézus megjelenik és megremeg a föld. Amikor Az ég eltakarodik, mint egy papírtekercs. Amikor a csillagok lehullanak a földre, az ég erősségei megrendülnek. Miért van az, hogy egyszer is beteljesedik, és még egyszer nagyba? Egyetlen egy szó a válasz rá, és ma már többször mondtátok ezt a szót. Képzeljétek el, hogyha az a földrengés csak akkor jönne, amikor Jézus jön. Ha akkor lenne először ez a jel. Ha nem lenne előtte jel, hanem csak Jézus eljön, és pont, jön a földrengés, eddig nem volt semmi. Mondjatok nekem egy szót erre, amit ez az asztal jelképez. Miért vannak az idők jelei? Mert az Isten gondot visel rólad és rólam. Az Isten előre jelzi, hogy mi fog történni, és megteszi kicsiben. Nézd csak, látod ezt a kicsit? Na ez jön nagyba. Látod ezt a sötét napot? Ez jön az egész világra. Látod azt a csillaghullást? Ez fog történni. Nagyban. Nem csak egy meteor felhő, és nem csak Amerika szerte. Ezek az események mind szimbólumai annak, amelyek következnek. És tudjátok mit? William Miller nagyon becsületes ember volt, és becsületesen azt mondta, hogy rendben, hogyha el akarom fogadni a Biblia tanítását a megváltásról, akkor a Bibliát egésznek kell tekintenem, akkor el kell fogadnom mindazt,

amit a jövőről ír. El kell fogadnom mindazt, amit a megváltás tervéről ír, az idők teljességének rendjéről ír. Amit a Biblia a történelemről ír. A Biblia egy és egész. Tudjátok, sokszor azért fázunk a bibliai proféciáktól, és azért volt nekem is nagyon sokáig rossz érzésem vele kapcsolatban, ezt el kell, hogy mondjam nektek. Mert a bibliai proféciák kutatása lesüllyedt arra a szintre, hogy megnézed a történelmet, megnézed a proféciát, teljesült, látod, jó vagyok, igazam van, mi tudtuk. Vagyis ott most már tudjuk utólag, mert... Lesüllyedt arra a szintre, hogy a bibliai proféciában nem Jézus közeledését látod, hanem a világ megbüntetését. És végre a világ megkapja magáit. Lesüllyedt arra a szintre, hogy az adventista identitásunkat ezzel fényesítjük az emberek előtt, ficogtatjuk. Vagy ezzel riogatjuk az embereket. William Miller egy becsületes ember volt, és azt mondta, ha a megváltást elfogadom a Bibliából, akkor a kép egy, az egész kép egy, a megváltás és a proféciák egy. Mert az egész bibliai profécia valójában a megváltásról és a gondviselésről szól. Arról, hogy az Istennek gondja van az ő igéjére, hogy beteljesítse azt. És mivel gondja van az ő igéjére, és látod, hogy teljesednek a jelek, tudhatod azt is, hogy a te életedben is beteljesedik minden, amit ígért. Tudhatod, hogy gondja van. Gondja van rád. És tudjátok mit? Ez egy nagyon klassz ábra. Szeretnék úgy bedobni hazamenés, tehát otthonra, házi feladatnak, jó, ha hazamentek. Három kérdést. Szabad? Még akkor is, hogyha utoljára a keresztségi felkészítéseden láttad, vagy akkor is, hogyha azt gondolod, hogy te ezt már nagyon vágod, az egész bibliai proféciát. Az első kérdésem, mibe betegszik bele Dániel? Dániel könyve 8. fejezet, és az utolsó vers az, hogy Dániel megbetegszik. A második kérdésem az, hogy miért sír Nehémiás? És a harmadik kérdésem az, hogy hol van a rendelet a falakról? És hogy miért ezeket a kérdéseket teszem fel? Nyilván, kinyitod a Bibliádat. Kinyitod a Bibliádat, minden hetednapi adventista honnan származtatja magát? Azt írja Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvben, hogy a motto az volt 2000 és 300 este és reggel is. Kiderül a szent hely igazsága. Ez volt az identitásuk. Erről beszéltek. Még akkor nem hetednapi adventisták, csak adventvárók, adventisták, milleriták, ahogy hívták őket. És azt olvasom, hogy Dánielnek van egy látomása Dániel 8-ban. Állatokat lát ismét. Korábban már látott ilyen szimbólumokat, és az angyal meg is magyarázza neki, hogy nézd csak az ott, Perzsia az meg Görögország, de Görögország után az égnek négy szele felől, az magyarban kicsit félreérthető, nem a négy sarvból, hanem az égnek négy szele felől az egyik irányból, magyarul nyugatról, kinő egy másik szarv, és ez a szarv megnő, és Isten káromló hatalommá válik. És azt olvasom róla, hogy Dánielt nagyon megviseli a jelenet, mert látja, hogy a szent föld, a szent város és a szent hely is tapostatik. És Dániel lelkéből jön a kérdés, amit végül az angyal mond ki, és azt mondja, hallottam egy szentet szólni, meddig tart ez a látomás a pusztító vétek felől, és a válasz az, hogy 2300 estéig és reggelig. És utána a hetednapi adventisták jönnek, vagy még akkor a milleriták, és azt mondják, hogy hát igen, itt alkalmazni kell a napév elvet. Honnan tudod, hogy alkalmazni kell? Tudod miért? Tudod, honnan tudod, hogy alkalmaznod kell? Hogy Dániel beteg lett. Abból tudod, hogy alkalmaznod kell. Mert elkezdesz matekozni, és tudjátok, nem lehet megsorolni. Bocsánat, nem lehet megsorolni a matekot. Mert az Isten nem véletlenül tette ide, hogy akkor számolj ennyi hetet, aztán ennyi hetet, aztán még egy hetet, felezd el a hetet. Nem, véletlenül mondja ezeket a számokat. Nem mehetsz el rajta, és lapozhatsz oda, hogy de hát Isten úgy szerette a világot. Nem ennyi a Biblia. Az Istennek gondviselésének, az Isten gondviselésének része, hogy ezeket a számokat beletette. Miért? Hogy gondolkodj. De hát miért nem mondja meg kerekperec? Tudjátok, hogy ez Jézus módszere volt? Ez az elrejtegetés, ez Jézus módszerére val. Emlékeztek egy történetre? Oda mennek a tanítványok, és Uram, miért beszélsz velük példázatokban? Miért nem mondod meg nekik egyszerűen a mennyország titkait? Miért beszélsz példázatokban? És Jézus mit válaszol? Nektek megadatott, hogy értsétek
az Isten országának titkait. Miért? Mert a tanítványok vették a fáradtságot, és oda mentek Jézushoz, és megkérdezték, hogy mi a magvető példázatának a lényege. Itt van ez a rengeteg szám, meg ezt add össze, meg stb. Miért, Uram? Gyere oda is kérdezd meg. Értitek a lényeget? Ezt szeretném ezzel mondani, hogy Isten egy csomó mindent elrejt a Bibliában, és azt gondolnád, hogy jó, hát a Biblia egy homályos könyv. Az anyósomnak a lelkésze, nem adventista lelkész, akkor ő még egy másik egyháznak volt a tagja, egy sokkal nagyobb történelmi egyháznak, és azt mondta neki a lelkésze, hogy Ilonka, ne olvassa a Jelenések könyvét, mert az veszélyes könyv. Szerintetek mi volt az anyósom következő dolga? Talán megbocsátja nekem, hogy kibeszéltem innen. Igen, elkezdte Jelenések könyvét olvasni. Nézzétek, kétféleképpen állhatsz hozzá a Biblia titokzatos részeihez. Az egyik megoldás az, hogy azt mondod, hogy túl titokzatos, lapozzunk János 3.16-hoz, az egyértelmű. Hagy mondjam el nektek, az sokkal titokzatosabb. Itt elég egy számológép. De azt, hogy Isten úgy szerette a világot, azt nem tudod kiszámolni. Azért vannak a titokzatos dolgok, hogy vedd a fáradtságot és kérdezz. És ha te kérdezel, akkor már egy kapcsolat van közted és az Úr között, le tudsz ülni elé, oda mellé, a trónja elé, és akkor ő elkezd téged tanítani, és azt mondja, alig vártam, hogy gyere. Hol voltál eddig? És Jézus ezt mondja a tanítványoknak, halljátok a magvető példázatát, és elmagyarázza. És Jézus ugyanezt csinálja a proféciával, halld meg a profécia értelmét. Ennyi a lényeg. Dániel azt látja, hogy 2300 napig a szent helyet még tapossák. És ide felírtam nektek egy kis számolást. Ha utána nézel, hogy mikor kapja Dániel ezt a látomást, az 548. Tényleg ne haragudjatok, ennyi matek talán belefér, ugye? Szívem szerint levezetném a 490-et, de... Megkapja 548-49 ezen megosztanak a vélemények, de körül megkapja a látomást. És a következő fejezet 10 évvel később úgy kezdődik, hogy Dániel még mindig ami a stresszel, hogy mi volt ez a 2300 nap, amiben belebetegedtem 10 évvel ezelőtt. És megnéztem, hogy Jeremiás által az Úr mit mondott, és azt mondta, hogy csak 70 év, Uram, csak 70 év. Mert hogyha ez a 2300 nap tényleg csak nap lett volna, Dániel nem betegszik meg, mert akkor a fogság megrövidül. Ha a 2300 nap Dániel könyve 8. fejezetében csak szó szerinti nap, akkor nem 70 éves a fogság, bocsánat, rosszul írtam a dátumot, nem 451, 551, vagy 541, rosszul számoltam, de szerintem értitek a lényeget. Akkor a 70 év helyett 61 néhány lett volna. Vagy 51 néhány, nem is számoltam ki. De Dániel tudja, hogy ezek nem napok. A szent helyet nem 2300 napig tapossák még, hanem azt látja, hogy 2300. És egy napot egy esztendőül az egyik kolléga, aki ugyanitt van fogságban velem, csak én a várban vagyok, ő meg a nép között, hogy hívják a kollégát? Ezékiel. Ezékielnek az Úr már kijelentette, hogy egy napot egy esztendőül számolj. És Dániel tudta, hogy Ezékiel milyen kijelentést kapott egy 30-40 évvel korábban. És tudta, hogy az a kijelentés, amit Ezékiel kapott, az már Mózesnél is megszólalt. Egy nap, egy esztendő. 40 nap, a kémek 40 napig járnak, 40 évig lesztek a pusztában. Egy napot egy esztendőről számolok. Ez nem új a Bibliában. És Dániel nagyon-nagyon lebetegszik. Tudjátok mennyire? Annyira lebetegszik Dániel, hogy az Úrnak 10 évet kellett várni arra, hogy folytathassa azt a látomást. 10 évet. Miért sír Jeremiás? Olvastátok ma a szombatiskolában, hogy miért sír Jeremiás? A 140 évvel korábban lerombolt falak miatt? Nem. Nem. A frissen lerombolt falak miatt. Tudjátok, a keresztény világ jó része azt hiszi, hogy az első rendelet Jeruzsálem falairól az éppen Nehémiás idején született, pedig nem. Van egy rendelet a falakról mégpedig, Esdrás könyve 7. fejezetében. Ha kinyitod a nagy küzdelmet, azt találod, hogy Esdrás könyve 7. fejezetében Artaxerxész Longimánus adta ki az első olyan rendeletet, ami a falakról rendelkezik, és elolvasod, és nem találsz benne egy szót se a falakról. Feltűnt ez nektek? Biztosan feltűnt. Hol van itt szó a falakról? Adok nektek egy olyan 30 másodpercet, nézzétek meg ezt az igét, jó?
ez a rendelet legvége. Eddig csak a templomról beszél, azt megsugom. És innentől kezdve számoljuk a 490 évet, úgyhogy elég fontos lenne megérteni, nem? Mert a 490 évből számoljuk a 2300 évet is. Meg Jézus fellépését is. Meg Jézus halálát is. Meg István megkövezését is. Ez az a támpillér, ezen áll minden. Ezen a két versen. Mert Dániel könyve 9. fejezetében azt olvasom, hogy a Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől. A messiás fejedelemig. Ennyi és ennyi idő van. Hol van itt a fal? Segítek. Azt mondja, te Esdrás, a te Istened bölcs törvénye szerint rendelj ítélőket és bírákat, akik törvényt tegyenek. Akik nem tudják a törvényt, azokat tanítsátok. És aki nem cselekszi az Istenednek törvényét és a király törvényét, ítélet hozassék felőle. Megépül Jeruzsálemben a templom. Hol tanítják a törvényt? Hol vannak a bírák? Hol tartják a bírák az ítéletet? Hol? Nézzétek, Mózes 5. könyvében azt olvasom, hogy bírákat és felügyelőket állíts minden kaputba. Testvéreim, időszámítás előtt 400-as évek, az még a régi Izrael. Ott még nincs Pilátus törvényháza, ahova bemegyünk, és ott van az ítélet, és Pilátus ott tartja az ítéletet. Az ítélet mindig hol születik? A kapukban. Lehet egy városnak önkormányzata falak és kapuk nélkül? Bírói hatalom. Itt bírói hatalomról van szó, itt már nem a templom megépítéséről. És tudjátok, utána Esdrás hálát ad az Úrnak, és bűnbánatot tart. És azt mondja, Perzsiának királya előtt az Úr minket kedvessített, és megépítettük Istenünk házát, megépítettük annak romjait, és arra indította Perzsiának királyát, hogy adjon nékünk. Igen, a Károli fordítás nagyon-nagyon-nagyon rossz ezen az egy ponton. Károli a kedvencem, de ezen a ponton nagyon rossz. Nem bátorságos lakozás. Arra van egy külön héber kifejezés. Azt mondja, arra indította Perzsia királyait az Úr, és ez az Úr jó volta, hogy adjanak nekünk falat Júdában és Jeruzsálemben. Ez még Nehémiás sírása előtt van. Képzeljétek el, Esdrás idején elkezdett épülni a fal. Meggyőződtem arról, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és nem ember akaratából jött létre, hanem Isten lelke által indított emberek írták. Nincs jogom a profétikus idők felett elsiklani. Testvéreim, nem azért tettem fel ezt a három kérdést, hogy most egy prédikációval beletömörítsek mindent, amit a proféciáról tudni kell. Egy dolgot szeretnék elérni. Egyetlen egy dolgot. Legyél olyan, mint Miller. Légy becsületes, légy következetes. Fogd azt az igét, és te lásd meg magadnak, hogy a profécia úgy van-e. Miller nem használt kommentárt. Ezt megismétlem. Miller nem használt kommentárt. Csak a Bibliát használta. Miért? Mert meggyőződött arról, hogy az Istennek gondja van a saját beszédére, hogy gondja volt az életemre akkor, amikor felrobbant ez a bomba mellettem. Ahogy gondja volt rám, hogy ne süllyedjek mélyen a deizmusba, hogy elfelejtkezzek róla, hanem olyan helyzeteket hozott az életemből, amiből tudom, hogy gondja van rám. Nincs jogom elsiklani a teljes írás egy része fölött. Ez a záróige, amit szeretnék nektek elolvasni. Ez az Efézusi első levélből van. Az a baj a páli köszöntésekkel, hogy olyan hosszúak, és egy köszöntésből beletesz egy teljes evangéliumot. De most szeretném, hogyha a gondolatmenetre figyelnétek. Ezt elég gyakran szoktam idézni. Megpróbáltam most valahogy kiemelgetni belőle azokat a pontokat. Azokat a pontokat, amelyek éppen arról a gondviselésről szólnak, amiről ma beszéltünk. Testvéreim, a gondviselés nem egyszerűen egy terített asztal, ez itt egy szimbólum. A gondviselés sokkal messze menőbb, sokkal mélyebb dolog ennél. Nézzétek, Isten az ő szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. És ebben lelte tetszését, azt írja. Ezért benne, Jézusban van a mi váltságunk, az ő
vére által. Látjátok a gondviselést? Az ő vére által, bűneink bocsánata a kegyelmének gazdasága szerint. És nézzétek, ezt a kegyelmet ő hogyan adja? Egy csepp? Nem, azt mondja, a kegyelmet ő nagy, milyen szó van ott? Nagy bőséggel közölte. Nézzetek rá erre az asztalra. Azt mondja, asztal terítesz nékem az én ellenségeim, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy Dávidot megeteti az Úr. Arról van szó, hogy a kegyelemben bővölködik Dávid. És az összes proféta és az összes hithős átélte ezt, hogy nagy bőséggel közölte velem az ő kegyelmét. És figyeljétek, nem csak a bűnök bocsánatát közölte nagy bőséggel. Nézzétek, hogy folytatja Pál. Nagy bőséggel közölte velünk az ő kegyelmének gazdagságát. Mivel együtt? Mi jár a kegyelemmel, a bűnbocsátó kegyelemmel együtt? Mi még? Bölcsesség. Nagy bölcsességgel is, minden bölcsességgel és értelemmel. És mi van ebben a bölcsességben? Az, hogy, olvasd csak tovább, meg bátran megismerteti velünk az ő akaratának titkát. Tehát Jézus meghal, az ő vére folyik a Golgotán, és ennek örömére, ennek ez által Isten meg tud neked bocsájtani, de nem csak megbocsájt, ennél sokkal többet ad. Megbocsátja a bűneidet, és a családtagja leszel. És mint családtag, ha van egy terve az apának, akkor a gyermek az tudhat róla. Hova megyünk? Hányszor kérdezik a gyerekeim, apa, akkor hova megyünk? Mondom, ma Ráckevére megyünk. És tudjátok, itt lakunk most már a szomszédban, hála az Úrnak, vissza tudtunk költözni, de mindig megkérdezik, hogy ma megyünk Ráckevére? Az azt jelenti, hogy jövünk ide a gyülekezetbe? Szeretnék tudni a tervemet. A gyerekeim nem csak azért szeretnek, mert megbocsájtok nekik, hogyha rosszalkodnak, hanem beavatom őket a terveimbe is, örülnek neki. Azt mondja, nagy bőséggel közölt velünk, közölte ezt a kegyelmet minden bölcsességgel együtt, és ez a bölcsesség abban van, hogy megismerteti velünk az ő akaratának titkát, és itt jön a kulcs szó, ez a lényeg. Mit ismertet meg velünk? Az ő vére által. Az idők teljességének tervét. A nagy tervet. Tudjátok, mi ez a nagy terv? Úgy hívjuk, hogy a megváltási terv. Az Isten évezredekkel ezelőtt elhatározott gondoskodása, a gondviselés terve, a megváltás terve. És ennek mi a vége? Az, hogy végül egybeszerkeszt mindeneket. Egybeszerkeszt mindeneket, amelyek mennyben és amelyek a földön vannak. Testvéreim, ez a zárszóm, és ez a felhívásom. Szeretnétek megérni azt a napot, amikor az Isten egybeszerkeszt mindent, ami mennyben és földön van? Mint hogyha szét esett volna valami, és azt újra össze kell szerelni. Igen, a megváltottak serege itt a földön kiesett abból a gyönyörű rendszerből, ami ott van fent, abból az országból, mintha leszakadt volna egy tartomány, és az Úr fogja, és az ő kegyelme által egybe szerkeszti. De nem a háttérben, és nem a függöny mögött, hanem elmondja neked és nekem, hogy fiam, lányom, így fogom egybe szerkeszteni. Nézd, itt vannak a csavarok. Itt vannak a vezetékek, gondoskodtam mindenről, lesz, hoztam forrasztót, mindent egybe tudok forrasztani, működni fog. Mert a megváltás terve a legcsodálatosabb terv a világon. Mert a megváltás terve működik, mert a megváltás tervének bizonysága az. Mi a bizonysága? Hogy életed van. Az, hogy ma élsz, és nem haltál meg akkor, amikor az első bűnödet elkövetted, vagy mutathatnék bármilyen pontra az életedre. Ez az asztal a bizonysága. Az ősz a betakarítása bizonysága. 175 évvel ezelőtt ezen az őszön egy hatalmas mozgalom elérte a csúcspontját. És a következő két hétben erről fogunk beszélni még, és sokat fogunk beszélni róla. De szeretném, ha első sorban és első körben erre emlékeznétek, és erre hívlak benneteket. Értékeljük azt, hogy ő megismertette velünk az ő akaratának titkát. Hogy egy család vagyunk, és az apa minket mindenbe beavat. Hogy egy család vagyunk, és neki gondja van arra, hogy az ő igéjét beteljesítse a te életedben, az én életemben. Arra hívlak ma benneteket, és kérlek, hogy legalább egy kis mozdulattal jelezzétek. Hajlandóak vagyunk a teljes írást a kezünkbe venni, és
mint William Miller elkezdeni kutatni benne azt a Jézust, aki az életét adta értünk. És hogyha kronológiába, számolásba, proféciába ütközünk, akkor azt is az írás teljes részének tekintjük. Hajlandóak vagyunk erre? Szeretnétek velem együtt, én magam is, kutatni a proféciát, nem úgy, mint ami, hogy is mondjam, az adventisták nagy büszkesége, hanem úgy, mint amiért Jézus a vérét adta, hogy közölhesse velünk. Szeretnétek? Akkor adok nektek, ahogy szoktuk ilyenkor, 2 perc gondolkodási időt. Míg csendben elgondolkodunk, beszéljünk az Úrhoz a szívünkben, és mondjuk azt neki, Uram, értékelni akarom ezt az ajándékot. Nem akarok elsiklani a profécia fölött. És köszönöm, hogy Jézus meghalt azért, hogy én értsem, hogy mi történik, és hogy hova vezetsz, hogy a családtagja lehetek. Amen. Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk, hálával van tele a szívünk, mert megemlékeztünk arról, hogy Te kezdettől fogva, még a Föld alapjának felvettetése előtt gondoltál arra, és gondoskodtál arról, hogy számunkra legyen út hozzád. Te láttad, hogy el fogunk szakadni tőled, és mégsem zárkóztál el tőlünk, mégis megteremtettél minket, és ugyanakkor megváltót is adtál értünk. Szeretnénk elsősorban hálát adni Krisztusért, azért a hű megváltóért, aki a vérét adta értünk, hogy mi a családtagjai lehessünk újra. Elszakadtunk tőled, Atyánk, és vétkeztünk ellened. És mindannyian ismerjük belül a szívünkben a saját bűneinket. Szeretnénk ezeket letenni eléd, és igényelni azt a kegyelmet, amit megígértél. Atyánk, szeretnénk neked hálát adni, nem csak a megváltásért, hanem azért is, hogy nap mint nap gondoskodtál rólunk, amit ez az asztal is jelképez itt. Szeretnénk neked hálát adni az egész elmúlt évért. Szeretnénk hálát adni neked, hogy tényleg mindenben gondoskodtál rólunk, a te terveid szerint. Nem akarunk elégedetlenek lenni, nem akarjuk azt mondani, hogy én ezt másképp képzeltem, vagy miért nem úgy csináltad. Nem vonunk téged felelősségre, hanem egyszerűen hálát adunk azért, hogy élünk, hogy közösségben lehetünk veled, és közösségben lehetünk egymással. Hálát adunk neked, hogy a természetet újra és újra megújítod még mindig, és hogy megígérted, hogy vetés és aratás el nem múlnak, amíg ez a világ világ. Atyánk, a világ tényleg úgy felbojdult, és annyiféle prognózis van, annyiféle erőjelzés, az emberiség pusztulását jósolgatják, és nekünk tényleg egyetlen egy mencsvárunk maradt a Te ígéreteid, a Te gondviselésedről. Atyánk, adj nekünk nap mint nap hálás szívet. Megígérted, hogy vigyázol ránk, és érezzük is, hogy Te velünk voltál mindez idáig. Áld meg az előttünk álló évet is. Add, hogy hű bizonyságok lehessünk Te rólad, hogy mindig hálás szívvel jöjjünk eléd, és soha ne szakítsuk meg veled a kapcsolatot. Ezt kérjük az előttünk álló évre. Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.

0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és ahogy szokásunk, először a gyermekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy Isten, Jézus nektek, gyerekeknek ígért valamit. Ki az, aki tudja esetleg, hogy a gyerekeknek mit ígért Isten? Tegye fel a kezét. Igen? Tessék? Tessék? Sajnos nem hallom, oda megyek. Hát, ha emlékszem még a múltkori előadásra, az is igaz, hogy ő teremtette a narancsfát. Azt kérdezem, nagyon jót mondtál, azt kérdezem, hogy ezen kívül, hogy ígérte valamit. Tudjátok-e, mi az, hogy ígéret? Valaki már ígért valakinek valamit közületek? Ki az, aki tudja, hogy mi az, hogy ígéret? Na, példa az, hogy ígéret.
1: Hát mondjuk az anyu megígéri, hogy elmegyünk libegőzni.
0: Az anyu megígéri, hogy elmegyünk libegőzni, és utána el is mentek libegőzni. Így van, megtartja az ígéretét. Na, ezt kérdezem tőletek, kedves gyermekek, látom, hogy akkor nem tudjátok, jó, hogy előhoztam ezt a témát. Isten nektek ígért személy szerint valamit. Csak a gyerekeknek ígérte ezt. És ráadásul olyan fontos ígéret, képzeljétek el, talán ez a legfontosabb ígéret, ami a Bibliában van, mert a saját ujjával írta a kőtáblákra. Képzeljétek el! Csak a gyerekeknek írt egy ígéretet a saját ujjával a kőtáblákra. Vajon most már tudja valaki, hogy mi lehet ez az ígéret, ami kőtáblán szerepel? Elolvassam nektek? Figyeljetek! Mózes második könyvében van, a 10 parancsolatnak hívják, amit két kőtáblára írt az Isten, és így olvasunk. Figyeljetek, mert utána együtt elmondjuk. Tiszteld apádat és anyádat, és figyelj az ígéretre, most mondom az ígéretet, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Mit ígért az Isten? Valaki figyelt és hallotta? Mit ígért az Isten? Hogy hosszú ideig élhetsz a földön, amit ő ad neked. De mi ennek az ígéretnek a feltétele? Azt mondja anyu, hogyha elmosogatunk, és szépen befejezzük a kötelességeket, akkor utána elmegyünk libegőzni. Mondott valamit, ami, hogyha megtörténik, akkor utána betölti az ígéretet. Mit mond az Isten? Mit mond nektek, gyerekek? Mikor ad nektek hosszú életet a földön? Mi a feltétele? Elolvasom még egyszer, mielőtt válaszoltok, és figyeljétek meg. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön. Mi tehát a feltétel, ki tudja? Most már tudjátok? Mondjátok, mi a feltétel?
1: Tiszteld anyádat és apádat, hogy hosszú ideig
0: élj. Igen, képzeljétek el Pál apostol, szintén nektek írta ezt. Azt mondja, ti gyermekek, figyeljétek, ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek, mert ez az igaz, tiszteld a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel, hogy jól legyen neked dolgod, és hosszú életű légy ezen a földön. Ki az közületek, aki hosszú életű szeretne lenni ezen a földön, aki hosszú ideig szeretne élni? Na, a többségetek hosszú ideig szeretne élni ezen a földön, ennek örülök. És mi a feltétele annak, hogy hosszú ideig éljetek? Mit mond nektek a Jóisten? Igen?
1: Szót kell fogadni.
0: Legyetek engedelmesetek. Tiszteljétek a ti apátokat és anyátokat. Hogyan kell szót fogadni? Mit jelent az, hogy szót kell fogadni? Igen?
1: Valamit kérnek, és ezt meg kell csinálni.
0: Valamit kérnek, ezt meg kell csinálni. Ki szeretne a szüleinek szót fogadni közületek? Nagyon jó. Ki az, aki mindig törekszik, hogy szót fogadjon? És ki az, akinek ez mindig sikerül? Látom, csak a kisebbségnek. De az nagyon jó, hogyha a szívetekben ez benne van, ez a törvény, hogy engedelmes akarok lenni, szót szeretnék fogadni, akkor kérjétek mindig a Jóisten, hogy segítsen. Kinek van a Bibliában gyermek példaképe, akiről már olvastátok, hogy ő mindig szót fogadott? Na, ismerje valaki ezt a történetet? Egy gyermekszülőről szól, aki szintén engedelmes volt mindig. És ő is hosszú életű volt a Földön, sőt, örök életet is fog kapni. Úgy hívják, hogy Sámuel. Képzeljétek el, mikor este lefeküdtek már, és már késő volt, és mindenki fáradt, hallotta egyszer csak a nevét. Sámuel, Sámuel. És tudjátok, mit tett? Hiába volt fáradt, jelentkezel? Mondjad, igen. Aha, tehát engedelmeskedtél a szüleidnek. Sámuel, képzétek el, azonnal felkelt az ágyból, és ment Élihez a főpaphoz, mert azt hitte, hogy ő hívta. Mondta neki a főpap, nem én hívtalak téged, akkor szépen visszament az ágyába. Másodszor hallotta a nevét. Sámuel, Sámuel. Nem gondolkozott, azonnal kipattant az ágyból, és ment a főpaphoz. Képzeljétek el, ilyen szorgalmas volt. Mondta, itt vagyok, miben segíthetek? Mondta a főpap, nem én hívtalak téged, akkor megint visszafeküdt az ágyába. Harmadszor is hallotta a nevét, képzeljétek el. Ti is ilyenek akartok lenni? Ki az, aki ilyen akar lenni? Nagyon jó, nagyon örülök, hogy ilyenek akartok lenni, és hogyha tudtok engedelmeskedni a szüleiteknek, azt mondja másod Pál apostol, mert ez kedves az Istennek, akkor aki megtanulja, hogy a szüleinek engedelmeskedjen, annak sokkal könnyebb megtanulni azt is, hogy amikor felnőtt lesz, az Istennek engedelmeskedjen. Menjetek a helyetekre. Kedves testvéreim, a mai alkalommal egy olyan témát választottam, ami reményeim szerint mindenkinek személyre szóló, mindenkinek a szívéhez szólhat. Azt a témát választottam, hogy ugye adventisták vagyunk, és a nevünkben is benne van, hetednapi adventisták, hogy hisszük és várjuk az Úr Jézus Krisztus közeli, hamari eljövetelét. Hisszük azt, hogy meglátjuk őt az ég felhőiben, hogy az eljön az angyalokkal, és ahogy magához szólít bennünket, ahogy a halottakat elő fogja szólítani a sírból, és mindannyian romolhatatlan testben elragadhatunk hozzá, és majd elmegyünk, és véle leszünk a mennyben. De nem csak ezt hirdetjük, mint hetednapi adventisták, hanem az Isten ezzel kapcsolatban ránk bízott, egyedül erre a maradék népre bízott egy olyan üzenetet, amelyet a világ minden népéhez el kell juttatnunk. Ez az üzenet nem más, mint azt, hogy erre a találkozásra mindannyiunknak fel kell készülnünk. Mindannyiunknak úgy kell találkoznunk, hogy

Ez a mi nagy reménységünk. Ez az életünknek a célja. Tudjuk, hogy ezen a földön csak vándorok vagyunk. Tudjuk, hogy ez a föld csak ideglenes lakóhelyünk. Tudjuk, hogy bármilyen szenvedés ér bennünket. Tudjuk, hogy bármilyen fájdalom ér bennünket. Tudjuk azt, hogy ezekre a fájdalmakra, szenvedésre nem is fogunk emlékezni. Ma, amikor a kamaszokkal beszélgettünk a szombatiskolán, akkor ez az ige is eljött, hogy az, hogy mi volt a régi, a jelenlegi földön és a jelenlegi égen, így mondja a régiesen, még ingyen sem említetik. Nem is fogunk visszaemlékezni arra, hogy milyen megpróbáltatásaink voltak, milyen nehézségeink voltak. Lehet, hogy elvesztettünk valakit, akit nagyon szerettünk. Lehet, hogy elvesztettünk egy gyermeket, akit nagyon szerettünk. Lehet, hogy a családban tragédiák voltak. Lehet, hogy az egészséggel kapcsolatban tragédiák voltak. Ez a föld, ahogy Ellen White írja, azt mondja, ez egy kórház. A kórházban pedig szenvedők vannak, betegek vannak. De Krisztus eljön majd, értünk, eljön értünk, magához szólít bennünket, és elvisz bennünket azokba a hajlékokba, azokba az otthonokba, amelyet nem emberi kéz készített, hanem amelyet ő készített elő nekünk. Ki az, aki, kedves testvéreink, kedves jelenlevő, ki az, aki azokban a mennyei hajlékokban szeretne lakozni? Ki az, aki, amikor nagyon mélyre kerül, nem mondja magának azt, én tudom, hogy kinek hittem, tudom, hogy kinek hiszek, tudom, hogy hová készülök, tudom, hogy olyan lakóhelyre készülök, amely soha örökké meg nem romol, ahol nincsen halál, nincsen fájdalom, nincsen sírás. Ezt a második adventet várom. Az első advent megvolt, amikor eljött, mint messiás, mint megváltó, mint fájdalmak férfia, mint betegség ismerője, és másodszorra el fog jönni Krisztus úgy, mint a királyunk, aki azt mondja, hogy az alattvalóim vagytok, és örökké egy soha meg nem romló boldog birodalomban fogunk együtt élni, és én veletek leszek. Ki az, akinek a szívében, amikor ezekre gondol, nem keletkeznek olyan vágyak, olyan hajtóerők, hogy én ott szeretnék lenni? Krisztus eljött, és azt mondta, meghívlak téged a nagy vacsorára. Azt mondta, amit múlt héten hallottunk az úrvacsorán, azt mondta, hogy nem iszom addig ebből a szőlőtermésből, ebből a romolhatatlan mustból, mindaddig, amíg újra fogom veletek inni a mennyben. A mi Istenünk olyan Isten, aki arra vágyik, úgy böjtöl a mennyben, és arra vágyik, hogy újra találkozzon velünk. És amikor újra az ajkához fogja emelni a mustos kelyhet, akkor mi is ott leszünk már, és mi is együtt iszunk vele. A családjához fogunk tartozni. A zsidó nyelvben, a zsidó szokásban együtt étkezni, egy asztal mellett lenni a legbizalmasabb kapcsolat. Azt mondja az Úr, én nem azt nézem, hogy ezen a földön milyen nyomorúságok vannak. Nem azt nézem, hogy milyen mélyre kerültél. Nem azt nézem, hogy milyen terheket hordozol. Hanem én családtagul fogadtalak téged. Együtt leszünk egy örökké valóságokon át. Ellen White azt írja, a bűneset után a bűnt úgy gyógyítja meg, úgy hozza helyre az Isten, hogy szorosabb kapcsolatban lesz velünk, mint a bűneset előtt volt. Szorosabb kapcsolatban lesz velünk, mint Ádámmal és Évával volt. Gondoljátok meg, testvéreim! Ilyen jutalom, ilyen ajándék, ilyen ígéret van nekünk. Amikor felhő száll fölénk, amikor a napot nem látjuk, akkor tudnunk kell, hogy a felhők fölött ott van Jézus arca. Ha nincsen munkád, hogyha úgy érzed, hogy igazságtalanul fordulnak feléd, hogyha a házasságod tönkrement, elhagytak, egyedül kell taposnod az életnek a gyötrelmeit, egyet biztosan tudnod kell, hogy Jézus tökéletes szeretettel van irányunkban, és vár bennünket, és azt akarja, hogy magunkkal vigyen bennünket. Az adventizmusnak az üzenete egy egyedülálló üzenet. Egy egyedülálló üzenet Krisztus fizikai valójában jön el. Krisztus fizikai valójában jön el, nem úgy, ahogy egyes keresztény vallások mondják, hogy van.

0: ami történik majd itt az emberi szívekben és itt a Földön, egy 1000 éves jólét, egy 1000 éves boldogság, egy új birodalom lesz. Nem, Krisztus eljön, ahogy megígérte, és magával visz bennünket. Amikor az ember ezt kimondja, hogy magával visz bennünket, kicsit így álljunk meg, gondolatok bele, hogy téged és engem, az örökkévaló Isten a nevén szólít. Azt mondja, gyere, megváltottalak téged, gyere és én magammal viszlek, és együtt fogunk vacsorálni. Gyere, és én elnevezlek téged. Olyan nevet adok neked, amelyet csak én tudok. Olyan nevet adok neked, amiről tudni fogod, hogy közöttünk olyan kapcsolat van, olyan erős, szoros kapcsolat van, mint semmelyik más mennyei és földi lény között nincs. Olyan nevet fog adni nekünk, hogy amikor a nevünkre gondolunk, és ő elnevez bennünket, akkor tudjuk azt, hogy mi volt az az egyedüli út, ahogyan bennünket megmentett. Az a név tükrözni fogja. Amikor elnevezte Jákobot, a csalót Izraelnek, akkor Izrael a nevére gondolt, a saját nevére gondolt, mindig tökéletes hálával volt Isten felé. Olyan nevet kapott, ami emlékeztette arra, hogy hogyan győzhetett. Mi adventisták vagyunk, és azt hirdetjük, hogy visszajön hamarosan Jézus, magával visz bennünket, és együtt leszünk. De nem vagyunk szentimentálisak. Vagy hogy mondjam, nem vagyunk, remélem nem vagyunk annak, akik becsapják önmagukat. Azt mondja az Úr, hogy mielőtt eljönne az angyalaival, mielőtt megtörténne a második advent, azelőtt elküldi angyalait, és akiket magával visz, azoknak a homlokára egy pecsétet helyez. Elpecsételi őket. És akiken a pecsét lesz, azok fognak vele menni. Akiken a pecsét lesz, azok fognak vele menni. És ahogyan a Bibliából megismertük, az idők jeleiből megismertük, ugye azt mondta Dániel könyvében, hogy az a látomás, amit láttál, az a vég idejére szól. Az a látomás, amit láttál, a végső időszakra szól, és akkor majd Dániel könyvét megfejtik, és nagyobbá lesz a tudás. Az a 2003 éves történelmi profécia a végidejére szól, és tudjuk, hogy a 2300 év 1843-ban véget ért. Tudjuk azt, hogy a vég ideje már megkezdődött. Tudjuk azt, hogy a végső időt megkezdődtek, és ahogy Krisztus elmondta, a végső időkben azt látjuk, hogy háborúk lesznek, és háborúk hírei. Azt látjuk, hogy járványok lesznek, dögvészek lesznek. Azt látjuk, hogy földrengések lesznek, cunamik lesznek. És az emberek szíve elhal attól, ami rájuk vár. És azt látjuk, hogy megváltozik maga a természet, megváltozik az időjárás. Forróság lesz, az emberek tikkadni fognak. Mindenki tudja, mindenki látja, aki most él, hogy ezek a jelek már itt vannak. Ezek a jelek már itt vannak. És így mondja a Biblia Jelenések könyvében János apostol, láttam négy angyalt, akik visszatartották a négy égtájnak a szeleit, és nem engedték, hogy a szélvihar elinduljon és végig söpörjön a földön. Láttam azt a négy angyalt, akik visszatartották a szeleket addig, amíg az Úr szolgáit el nem pecsételik a homlokukon. Bepillantást engedett Isten a mennybe, és a mennyben azt látta, hogy elindult a négy angyal, hogy Istennek a világ történelmét lezáró ítéletét végrehajtsa. És ekkor Jézus főpapi ruhában állva ezt mondta, Atyám, a véreim. Gondoljátok el, kedves testvéreim, amikor meglátta Krisztus, hogy a négy angyal elindul, hogy befejezze a világ történelmet, hogy felégesse a földet, hogy minden véget érjen, akkor Krisztus végtelen szánalommal azt látta, most ebben a generációban él egy maradék, él egy kicsinke maradék, és hogyha most elindulna a négy angyal, akkor valamennyi elpusztulna. Azt mondta az atyához, Atyám, ő értük haltam meg, Őértük ontottam a véremet, ne engedd még, hogy a négy pusztító angyal elindulhasson. És látta János, hogy a négy angyal megállt, és a hatalmukban lévő pusztító erőket visszatartották azért, hogy elpecsételtessenek a maradék. Kedves testvéreim, mi élünk a maradék generációjában. Mi élünk abban az időben, amikor az a kérdés, hogy vajon Isten a homlokunkra helyezi a pecsétet, vagy sem. Mi élünk abban az időben, amikor Isten méri le, hogy vajon a bűnt legyőztük-e, vagy sem. Hányan vagyunk azok, akik Isten szemével látjuk magunkat? Hányan vagyunk olyanok, akik azt mondják, igen, hogyha most jön az elpecsételő angyal, akkor a pecsétet a homlokomra fogja helyezni. És hányan vagyunk olyanok, akik félünk, hogy nehogy most jöjjön. Ellen White is azt írta angolban, a mély igét használta, talán még, esetleg még van idő arra, hogy elpecsételtessünk. Már ő sem volt benne teljesen biztos. Gondoljátok el, testvéreim! Olyan időkben élünk, amikor nem lehetünk magunkkal megengedőek. Olyan időkben élünk, amikor meg kell öldökölnünk a testi vágyainkat. Milyen érdekes, hogy a boldogmondások után Jézus elkezdte mondani azt, hogy mi minden gyengeséggel, mi minden bűnnel kell szembefordulnunk. Úgy kezdte először Máté evangélium 5. fejezetében, mindenki tudja fejből is, hogy aki haragszik az embertársára, az embergyilkos. Akinek a szívében indulat van, gyilkos indulat van, harag van, aki nem tudja a temperamentumát alárendelni, hogy olyan legyen, olyan szelíd és alázatos, mint Jézus, arra nem kerül az Isten pecsétje. Arra nem kerülhet az Isten pecsétje, mert embergyilkosok nem lehetnek. Nem lehetnek a mennyben. Van-e közöttünk olyan, aki a családjában megengedi azt, hogy kidagadjon a nyakán az ér, és indulatból nevelje családtagjait, vagy indulatból reagáljon, akár a házastársára, akár a gyermekére, vagy a szülők felé. Aki haragszik az ő atya fiára, aki haragszik az ő embertársára, arra nem kerülhet Isten pecsétje. Utána a második teljesen meglepő, a második, amit felhozott Jézus Máté evangélium 5. fejezetében az volt, azt mondta, amelyik férfi asszonyra kívánság okáért tekint, az olyan, mintha már elkövette volna a házasságtörést. Sajnálattal kell mondanunk azt, hogy az adventista egyházon belül a válások aránya kicsit magasabb, mint a világi válások aránya. Az adventista egyházon belül és a keresztény advent közösségen belül lelkészek között fordul elő a paráznaság bűne. Kemény hangon kell beszélni, mert nem csaphatjuk be magunkat. Az angyal kezében ott van a pecsét, és csak annak a homlokára fogja helyezni, aki teljesen megtisztítja magát. Mi hajlamosak vagyunk emberek arra, hogy jobbnak lássuk magunkat, mint amilyenek vagyunk. Hajlamosak vagyunk arról, hogy jobbnak lássuk magunkat, mint amilyenek vagyunk. Megengedőbbek vagyunk magunkkal szemben. Azt mondja, a Pál apostol különbséget tesz, van olyan, amikor valaki Isten szerint szomorodik meg, és ez az Isten szerint való megszomorodás az, ami az elpecsételésnek az előfeltétele, és van olyan, aki a világ szerint szomorodik meg. Nem tudom, kedves testvérem, tudjátok-e, mi a különbség Isten szerint megszomorodni, és a világ szerint megszomorodni? Nyilván az egyik különbség az eredményében van. Az eredménye az Isten szerint való megszomorodásnak, hogy az ember új szívet kap, és azt a bűnt utálja, azzal a bűnnel szembefordul, és nem akarja többet elvégezni. Nem akar abban a bűnben beleesni, abban a bűnben szándékosan élni. A világ szerint való megszomorodás, ugye benne van a szóban, az egyik megszomorodást Isten munkája a szívben, a másik megszomorodást a világ munkája a szívben. Hogyan munkál a világ egy megszomorodást? A világ úgy munkálja a megszomorodást, aminek nincsen értelme, nincsen haszna, hogy félek attól, hogy a világ megtudja. A világ előtt szeretném, hogyha rejtve maradna. Valójában a következményektől félek. Valójában attól félek, hogy kiderül. Nem pedig önmagammal fordulok szemben, hogy Isten szomorítom azzal, hogy haragszom. Isten szomorítom azzal, hogy parázna vagyok. A boldogmondások után végigveszi Jézus, hogy melyek azok a bűnök, amelyekben bele kell néznünk. Melyek azok a kívánalmak Istentől, amit bele kell néznünk, hogy ettől mind meg kell tisztulnunk. Valaki azt mondja, Józsi, ne prédikáld ezt, hiszen akkor egyikünk se jut a mennybe. Ki az, aki soha nem haragszik? Ki az a férfi, aki soha nem suhan át egy rossz gondolat? Ki az, aki, hogyha megütik az jobbik arcát, akkor oda tartja a bal felét is, hogy üssék meg? Ki ez közülünk, aki ilyen alázatos? Ki az, akiben nem ágaskodik az igazságérzet? Mindannyian a bűn alá vagyunk rekesztve. Ne prédikálj erről, mert ezzel csak elcsüggesztesz bennünket. Senkire nem fog kerülni a pecsét, hogyha erről beszélünk. De azt mondja Jézus, készítek magamnak egy kivált képen való népet. Egy olyan tiszta népet készítek magamnak, amiken semmiféle sömörgözés, semmilyen folt, semmilyen szeplő, vagy valami ahhoz hasonló nincsen. Olyan testet készítek magamnak, olyan egyházat készítek magamnak, amelynek a tagjai teljesen, mint a babának a bőre, amikor a leprás szíriai parancsnokot, a leprából meggyújtotta, olyan bőrt kapott, mint a csecsemők bőre, semmilyen szeplő vagy sömörgözés nem volt azok. Tökéletessé tette a bűntől elpusztuló félben lévő halálnak való testet újjáteremtette. És ugyanígy bennünket is újjá akar teremteni. Kedves testvéreim, a múlt héten az úrvacsora után, amikor a lábmosás megvolt, és megvolt a szent jegyek magunkhoz vétele, én arra gondoltam, soha többet nem akarok vétkezni. És utána mindjárt egy percre azt gondoltam, lehetetlen, már megint mire gondoltam? Végem van. Végem van. Az úrvacsora után 3 perccel, 5 perccel, 1 nappal, kinek, ki meddig bírja? Ember nem is bírja. Lehetetlen. És akkor Isten azt a gondolatot adta, én ezért haltam meg helyetted. Én azért haltam meg helyetted, mert én az úrvacsora után soha nem gondoltam gonoszt. Én azért haltam meg helyetted, mert amikor arcul csapott engem a főpap szolgája, akkor teljes szelídséggel tudtam neki azt mondani, miért versz engem. Ha valami rosszat mondtam, akkor tégy bizonyságot, ha pedig nem, akkor ne verj engem. Én azért haltam meg, és azért éltem ilyen tiszta életet, mondja Krisztus nekünk, mert te nem tudsz. Én azért szembesítelek téged a törvény összes követelményével, hogy belásd, hogy a lábmosás után, miután a lavorból kiszedted a lábad, ismét moshatnád újra. De én, nekem nem kellett soha. Nekem megkeresztelkedni sem kellett volna, mármint Jézusnak. Amikor hozzájött keresztelő Jánoshoz, alámerítő Jánoshoz, Krisztus azt mondta, nekem kéne általad megkeresztelkedni. És mit válaszolt neki Jézus? És ebben valami nagy reménységünk. Azt válaszolta, engedj most, mert így kell nekünk, embereknek, így kell nekünk, minden igazságot betölteni. Hogy kell nekünk minden igazságot betöltenünk? Kedves testvéreim, akiket a szíve vádol, akinek a gondolatai a gonoszsággal átszőttek, aki úgy érzi, hogy nincs menekvés, hogy nincs menekülés, nincsen szabadulás, az gondoljon erre, azt mondta Krisztus, így kell nekünk minden igazságot betölteni. Azt mondta, én azért jöttem, azért merítkeztem alá, mert én bennem mindenki tökéletesen alámerítkezett. Ha esetleg úgy keresztelkedtél meg, hogy azt gondolod, hogy a keresztséged nem volt tökéletes, az Isten szemében nem is volt. De helyetted alámerítkezett Krisztus. Az ő alámerítkezése az, ami nekem tökéletes. Engem nem vádolhat az ellenség azzal, hogy még a kerességed sem volt igazi. Ő helyettem a szüleinek mindig engedelmes volt. Mindig. Helyettem tette ezt meg. Engedelmes volt tökéletesen. Mindenben betöltötte azt, amit ma a gyerekeknek olvastunk. Tiszteld apádat és anyádat. Engedelmes légy. Ő helyettem engedelmes volt. Helyettem 12 éves korban tökéletesen ismerte az írásokat, amikor én még azt sem tudtam, hogy van Isten. Pedig Isten engem is azért teremtett, és téged is, hogy már 12 évesen bölcsességgel, hittel rendelkezés, Isten köves. Helyettem ő követte az Isten. Helyettem ő megtanulta az írásokat. Helyettem ő forgatta az írásokat. Ő benne dicsekedem. Egyedül ő benne. Egyedül ő benne. Helyettem ő volt az, aki az élete minden percében, mint felnőtt férfi, körbejárt és jót tett. Megtette azt emberként, amit nekem kéne megtenni. Megtette azt, hogy mindenkihez kedves volt. Megtette azt, hogy bármilyen fáradt volt, bármilyen bűnös ember jött hozzá, hajléktalan, leprás, házasságtörő, élettársi kapcsolatban élő, hazug, mindenkihez tökéletesen fordult oda, én helyettem tette ezt meg. Azért, hogy én benne dicsekedjem. Azt mondja Pál apostol, amikor Ábrahám körül metéltetett, akkor mi már benne voltunk. Ábrahám Melkisédeknek tizedet fizetett, akkor mi már benne voltunk. A Biblia azt mondja, hogy képviselhet bennünket egy valaki. Ádámban, azt mondja, Ádámban mindannyian vétkeztünk. A második Ádámban, Krisztusban mindannyian tökéletesekké váltunk. Ő a mi reményünk. Ne azt nézd, amikor a törvény gyönyörű, tökéletes tükrébe meglátod magad, hogy parázna vagy, meglátod magad, hogy lusta vagy, meglátod magad, hogy a többi emberhez kemény vagy, és szögletes, és szúrós, akkor azt mond, de van valaki, akiben én belefoglaltatom, és ő soha nem volt kemény, szúrós, ő a Jézus Krisztus. Ő, aki értem adta az életét. És Jézus tovább ment. Jézus tovább ment, mert helyettem odaállt az Isten ítélő széke elé. Ott állt az Isten ítélő széke előtt, és hallgatta, amint kimondták neki, kimondták rá, ahogy kimondta Isten rá a halálos ítéletet. Nekem, és neked, kedves testvérem, ezt az ítéletet sohasem kell hallanod. Soha. Amilyen borzalmas életet éltem, élek. Amilyen bűntől terhelt életet éltem és élek. Ha most ott állnék az ítélőszék előtt, csak hallgatni tudnék, és azt mondom, igen, Uram, így van. Jogos, hogy el kell pusztulnom. Jogos, hogy soha többé nem létezhetem. És ő odaállt, ahogy a Biblia mondja, és néma volt. Helyettem állt ott, a bűneimmel állt ott, és néma volt, mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és engedte, hogy leüljék, mert ebben is azonosult velem. Mennyire szeret engem. Pál apostol sem tudta ezt felfogni. Azt mondta Pál apostol, mert olyan még az emberek között is van, csak-csak van olyan, aki a jóért meg tudna halni. Ezt mondta Pál. Esetleg van olyan ember, aki a jóért meg tudna halni, de az Isten az ő hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor gonoszok vagyunk, és akik gonoszok voltak, ő már akkor meghalt érettünk, meghalt helyettünk. A legborzalmasabb halállal, a legnagyobb bűnösnek járó halállal. Azzal a halállal, hogy el volt szakítva Istentől. így kiáltott föl, mikor egyedül maradt. Én Istenem, miért hagytál el engem? Nekem soha sem kell átélni ezt. Soha. Mindig tudom, hogy velem van. Mindig tudom, hogy velem van, és mindig tudom, hogy nem csak meghalt értem, hanem mindig segíteni akar abban, hogy a sötétség helyett a világosságban járjak. Amikor Krisztus szemlélem, amikor ezt a tökéletes, helyettes áldozatot szemlélem, akkor a szívem megfordul. Ezt hívja a Biblia úgy, az Isten szerint való megszomorodás. Akkor nem azért akarok másképpen élni, nem azért akarok másképpen élni, mert félek, hogy a világ mit mond, nem azért akarok másképpen élni, hogy félek, hogy lebukok, és emberi bíróság, vagy a munkatársaim, vagy a feleségem előtt derülnek ki dolgok, hanem azért akarok másképpen élni, mert Isten a szívembe költözött, és nem tudok másképpen élni. Nem tudok másképpen élni. Mert a Szent Lelket a szívembe helyezi azáltal, hogy róla gondolkodom, hogy róla olvasok, hogy hozzá imádkozom. Kedves testvéreim, kedves jelenlévők, ha bárki olyan hitet szeretne, hogy a szíve megváltozzon, bízza az Istenre. Nem a mi dolgunk ez. Nem tudunk új szívet teremteni. Bízza az Istenre azzal, hogy gondolkozzon Jézusról. Beszéljen hozzá. Sőt, azt mondja az Isten, na gyertek és perlekedjünk. És ha a bűneitek skarlátpirosak is, én olyan fehérré teszem, mint a karmazsin. Micsoda hatalmas isteni ajándék ez, hogy mi, akik csak bűnt látunk, akik csak tehetetlenséget adunk, amikor önmagunkra tekintünk, Isten azt mondja, én nem rád tekintek, hanem az én fiamra tekintek, aki neked adta az ő életét. Aki neked adta az ő jellemét. Amikor téged látlak, akkor az én fiamat látom. Az én fiamnak a vérét látom. Ahogyan Egyiptomban a zsidóknak meg kellett kenni a leült bárány vérével az ajtófélfákat, hogy a pusztító angyal ne menjen oda, felkiáltott Krisztus a mennyben, az én vérem, az én vérem, az én vérem van rajta, nem halhat meg. Kedves barátaim, Isten, Krisztus vére van rajtunk. Megkent bennünket, meghalt értünk. Ezért a pusztító angyal el kell, hogy kerüljön bennünket. Ha valóban Krisztus vére van rajtunk, ha valóban erről a vérről gondolkodunk, erről az áldozatról gondolkodunk, az el fogja végezni az átalakítást. Akkor már nem úgy fogom olvasni a tanácsait, hogy miért ítél el, miért nyom le, miért teszi lehetetlenné, hanem azt fogjuk mondani, mondd még, hogy miben kell változnom, mondd még, hogy miben kell hozzád jönnöm, nálad zörgetnem, hozzád kopogtatnom, hogy Uram, add nekem a Szent Lelkedet, hogy ne legyek haragvó, ne legyek parázna, ne legyek bosszúálló, ne legyek ilyen, ne legyek olyan. Az Úr el akarja bennünk ezt végezni, kedves testvéreim. Most van az elpecsételés ideje. Tudjuk a Biblia proféciája alapján. Krisztus még nem kelt fel. Ahogy Dániel könyve mondja, Mihael, aki olyan, mint Isten, aki egyenlő Istennel, aki maga Isten, egyelőre még fent a mennyei templomban az Isten trónja előtt áll, és a vérére hivatkozva mondja azt, még ne. Még ne. De amikor felkel Mihály, a nagy fejedelem, aki a te népedért áll, Dániel könyve 12. fejezete, addigra az elpecsételés befejeződik. És utána jönnek a csapások. Akkor se lesz vége a szenvedésünknek, akkor se lesz vége a nyomorúságunknak, de a nyomorúságunkban már úgy fogunk végighaladni, hogy Isten pecsétje már rajtunk van. Isten pecsétje már rajtunk lesz. Ki az, kedves testvérem, aki szeretné Isten pecsétjét elnyerni? Így figyelmeztet bennünket az elpecsételést Isten házán kezdem. Az idő miatt nem keressük ki. Ezékiel könyvében azt mondja, menj el, mondja az angyalnak, és kutasd végig, Ezékiel, kutasd végig, Jeruzsálemnek minden családját, minden egyes tagját, és pecsételd el azokat, akik az enyémiek. És utána a következőképpen azt látjuk, hogy jött az angyal, és mindenkit levágott, aki nem volt rajta a pecsét. Ha most ez az angyal, akit Jézus küldött, aki a négy szelet visszatartó angyal idejében jár közöttünk, eljön a te családodba, és megtalál téged, akkor vajon látni fog olyan bűnöket, amelyeket szándékosan követsz el? Látni fog olyan bűnöket, amiről tudod, hogy rossz, és nem beleesel, és véletlenül, hanem pontosan tudod, hogy most bűn fogsz elkövetni, és mégis elköveted, mert ha ez így van, akkor a pecsét nem kerülhet rád. A pecsét nem kerülhet rád. Isten nem akar elpusztítani. Csak azt mondja, ma is azt mondja, hogyha János szavaival, ha vádol bennünket a szív, én nem tudom. A melletted ülő sem tudja. Egyedül csak te tudod. Ha vádol a saját szíved, munkával, keresztény munkával, hitvallás tisztaságával, szombatra járással, tizedfizetéssel, nem tudod ezt a vádolást megszüntetni. Lehetetlen. Lehetetlen. Ha vádol a szív, akkor van egy közben járunk. A Jézus Krisztus oda kell hozzá borulni, azt mondani, Atyám, még mindig meg vagyok kötözve a bűneim által. Segíts nekem, kérlek. Semmit nem mondhatok. Semmit nem ígérhetek. Csak azt látom, hogy nyomorult vagyok. Mezítelen. Vak. Beteg. Kérlek, gyógyíts meg. Gyógyíts meg engem, mert egyedül te vagy az én reménységem. Ma, ha az Úrnak szavát halljátok, ma, amíg a ma van, addig a titkos ima helyszínén, magadban emelkedj fel Krisztushoz a mennyei szentélybe, és mondd azt, segíts rajtam nyomorult bűnösen. Vedd le az én koszos ruhámat, az én jellememet, takar be engem a te jellemeddel, és adj nekem erőt, hogy szembeforduljak bűneimmel. Ostromoljátok Istent. Ostromoljuk Istent, hogy erőt adjon. Semmi másért nem, hogy erőt adjon. Ha bűneitek skarlát pirosak is, akkor is, ha ostromod Istent, erőt fog adni. Egy pillanatra se gondold azt, hogy a bűneid miatt nem mehetsz hozzá, épp a bűneid miatt kell hozzá menni. Az útleveled ugyanolyan piros színű volt, ugyanolyan piros, mint a bűnt jelképező skarlát. A bűn az egyedüli útlevél, ami Istenhez vezet bennünket. Nem a tisztaság, azt ő ajándékozza, az az ő ajándéka. Isten azt mondja, ha bűnös vagy, akkor érvényes vízummal rendelkezel, hogy hozzám gyere és kér tőlem. Ha nem lennél bűnös, nem kéne hozzád jönnöm. Nem azokért jöttem, akik egészségesek, ezt mondta, emlékeztek, hanem azt mondta, azokért jöttem, akik betegek. Őértük haltam meg, miértünk. Kedves testvéreim, fogjátok a bűn útlevelét, és menjetek minden nap Istenhez. Azt mondva, semmi másra nem hivatkozhatom, csak a bűneimre és a te kegyelmedre. Mosd meg engem, és adj erőt, hogy tisztán mehessek a mai napon tovább. Kedves testvéreim, adventisták vagyunk, és azt hirdetjük, azt várjuk, hogy Krisztus hamarosan visszajön, és magához visz bennünket. Használjuk azokat az erőket, használjuk azt, amit Isten nekünk ajándékozott, hogy a pecsét rám kerüljön, a pusztító angyal elkerüljön bennünket, és örökké ott lehessünk Jézussal a mennyben, azon a helyen, amit nekünk készített. Ne adjátok föl! Ne adjátok föl! Ma, amíg a ma van, addig menjetek Istenhez. Illés 7-szer imádkozott, hogy eső legyen. Pedig Isten megígérte neki, hogy 3,5 év után eső jön majd. A próféta lekuporodott a földre, és imádkozott, hogy jöjjön az eső. Imádkozott, hogy a Szent Lélek betöltse Izraelt, és betöltse az ő szívét is. És elküldte a szolgát, hogy nézze meg, van-e már valami, és semmi jel nem volt. Te is imádkozol Istenhez, hogy adjon neked erőt, és úgy látod, hogy semmi jel nincs. Akkor Illés másodszor borult le, és szívettépő könyörgéssel imádkozott atyához, atyám, add, hogy a felüdülés zápora jöjjön 3,5 év után. És elküldte a szolgát, és nem volt semmi. És harmadszor, és negyedszer, és ötödször, és hatodszor, és hetedszer. Ne add föl. Ne add föl. Borulj rá Istenhez, imádkozz szívedtévő kérésekkel, és ő elküldi neked akkor, amikor a legnagyobbnak látja, amikor a legnagyobb szükséged van rá. És egyre biztos lehetsz, amit megígért nekünk. Azt mondta, hogyha valaki kenyeret kér, akkor nem ad neki kígyót, vagy ha tojást, akkor skorpiót. Azt mondta ezzel, ha szent lelket kérsz, akkor adja neked a szent lelket, csak azért, mert útleveled van, mert bűntől érvényesített útleveled van. Ezzel az útlevéllel kell hozzámenni, és ostromolni őt. Én kívánom mindannyiunknak, hogy megtapasztaljuk azt, milyen az, amikor a Szent Lélek megérinti a szívünket, és ennek hatására még jobban érezzük azt, hogy mennyivel nagyobb szükségünk van Krisztusra, mint előtte volt, és még jobban kérjük őt, hogy adjon Szent Lelket. És egyre jobban látjuk azt, hogy mennyire rászorulunk Jézusra. Így legyen. Amen.
1: A délelőtti óránk lezárásaként énekelje a gyülekezet a 107-es számú ének minden versszakát. A 107-es számú éneket énekeljük.

0: Hajtsuk meg térdőnkét.
1: Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk! Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy hozzád jöhetünk. Köszönjük, hogy te minden földi szülőnél jobban szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy amiként a tékozló fiút várta az ő atya, ugyanúgy vársz bennünket. Várod azt, hogy mikor ismerjük fel, hogy milyen életbevágó szükségünk van reád. Mikor ismerjük fel azt, hogy semmit nem hozhatunk hozzád, csak bűneinket, nyomorúságunkat, képmutatásunkat, hazugságainkat, jellemünk gyengeségeit. Mennyei atyánk, bűneinkkel megterhelve jövünk hozzád, mert te mondtad azt, hogy jöjjünk hozzád mindannyian, akik megterheltettünk. Jövünk hozzád, hogy megmoss bennünket, hogy halljuk tőled azt, hogy elvettem bűneidet, és neked adtam az én fiamnak a tökéletes jellemét. Mennyei atyán, köszönjük, hogy nem bűneinkre tekintesz, hanem arra a végtelen árra, arra a váltságdíjra, arra az áldozatra, amit egyenként miértünk fizetett, fiad. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy megváltottál bennünket. Köszönjük, hogy bűneink lajstroma, és az amiatt ellenünk szóló ítélet oda van szegezve a keresztfára, és már nem terhel bennünket. Köszönjük, hogy semmi részünk nincsen benne, és mégis bűneinket megbocsátottad. Atyánk, bocsáss meg, hogy olyan gyengék vagyunk. Bocsáss meg, hogy tudjuk azt, hogy szeretsz bennünket, és mégis bűn-bűnre halmozunk naponként. Add nekünk szent lelkedet. Add nekünk szent lelkedet, hogy keressük a te akaratodat. Hogy megismerjük a te gondolataidat mi rólunk, hogy mit terveztél nekünk, és hogy kérjünk téged, hogy erőt adj ahhoz, hogy a te utaidon járjunk. Atyán, könyörgünk, hogy adj nekünk mindennapi tapasztalatokat abban, hogy milyen az, amikor békesség van a szívünkben, hogy milyen az, amikor egymást úgy szeretjük, embertársainkat úgy szeretjük, hogy a szavainkban, arckifejezésünkben, egész viselkedésünkben meglátszik. Atyánk, engedd, hogy hasonlítsunk fiadra. Engedd, hogy veled lehessünk az örökké valóságokon át. Köszönjük, hogy ilyen ígéretünk van. Köszönjük, hogy amikor a keresztfára nézünk, akkor meglátjuk, hogy mennyire szeretsz bennünket, hogy milyen Isten vagy. Hogy milyen Isten vagy, aki meghaltál értünk. Aki meghaltál értünk, hogy nekünk ne kelljen meghalni. Hogy az elvesztett örök életet viszont ajándékozhass nekünk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy arra hívtál el, hogy ezt az örömüzenetet hirdessük az embereknek. Hogy te szerető atya vagy. Hogy meglássuk a te arcodat, és az életünk megváltozzon mindenben. Jézusunk nevéért. Amen.
2: A gyülekezet énekelje a 43-as számú ének első két verszakát. A 43-as számú ének első két verszakát énekeljük.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreinket és vendégeinket is. De figyeljtetek, az énekben volt két mondat, ami nekem úgy megütötte a fülemet, és amivel szeretnék kacsorba szólni is. Nem terveztem, csak így, hogy énekeltük, akkor láttam is ezt a két szót, hogy azt mondja, 285-ös énekünk, hogy az ős ellenség most is üldöz még nagy a serege, és családsága fegyvere. Ugye mi, ez egy Luther Márton éneke volt, azt hiszem 1528-ból, és hát akkor is üldözte még az ős ellenség, akkor csak üldözte igazán. De azt hiszem, hogy most is üldöz az ős ellenség, és most is családság a fegyvere. Ugye a családság azt jelenti, hogy valami nagyon szép köntös böltöztete azt, ami hazugság, és becsapja az embert. Ugye azért család. Itt azt is énekelték, hogy de az ige porba dönti. Ugye az Isten beszéde az le tudja leplezni a családságot, a hazugságot, az is, ami szépnek, jónak látszik, és valójában nem az. És a mai időben igaz, hogy az óránk már elhaladt, mert mindjárt fél van. És én szerettem veletek végben a János Evangélium 6. fejezetét, azzal kapcsolatosan, hogy valóban az ige porban dönt dolgokat, de mi is csak úgy tudunk védekezni a sátán csalásaival szembe, hogyha bennünk is az ige valóban él. És mi is, ha valóban az igét úgy látjuk és úgy éljük, hogy az minket meg tud tartani. Ugye sok hazugságot, hamisságot le tudunk az ige alapján leplezni, de vannak olyan dolgok, amelyeket magunkban nem tudunk leleplezni. Hogy az ember maga se látta, maga életébe tisztán, vagy az ördögbe csapja, és nem látja úgy, de egyetlen biztos alap, és ami által az ember tud élni, az az Istennek a beszéde. Olyan szép mondja maga Jézus Krisztus a János Evangélium 8. fejezete 45. versében, hogy aki Istentől van, az hallgatja az Isten beszédeit. Aki az Istentől van, az hallgatja. Nem arra célzott Jézus, hogy leül és hallgatja csupán, hanem úgy hallgatja, hogy befogadja, hogy ő azzal azonosul, hogy ő szeretne úgy élni, hogy amit hallgat, az az ő életében is valóság és igazság, és ő azt szerint szeretne élni. Ugye sokkal beszéltünk már arról, hogy mennyi időt töltünk milyen ige olvasással. Hát így az év végén olyan jó lenne egy statisztika, látnánk, hogy a 365 napban mondjuk mennyi órát töltöttünk azzal az Isten igét, a hallgattuk és olvastuk, vagy olvastuk és hallgattuk. Hát ki? Én mondjuk magammal elégedetlen vagyok, általában mindig, mert sokkal többet is lehetne. Nem mennyiségre értem, hogy most elolvasom a Bibliát kétszer egy évben, meg ilyen kitűzésem nekem nincsenek, hanem az Isten igében, vagy mélyebben leásni, sokkal több mindent meglátni és megérteni és felszínre hozni, mert az Isten szeretne nekünk adni az Istennek a beszédéből. És én arra gondoltam, hogy a János Evangélium 6. fejezetét, ameddig az időnk engedi, úgy versről-versre végigmennénk, hogy úgy lássuk együtt is, hogy az Isten mennyire föl tud tárni dolgokat számunkra, és mennyire az Isten szereti minket tanítani. Amúgy, ha elolvassátok, tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy nem egy nagyon bonyolult ige szakasz, de hosszú. De hogyha elkezdjük úgy szóról, vagy mondatról mondatra kibontani, nagyon sok mindent találunk itt is, ami ugye az embert megerősíti, és amiből sok mindent tanulhatunk. A János Evangélium 6. fejezetét fel is lapozhatjátok, és túl messzire nem fogunk innen menni. Tessék?
1: Valaki kérdéseje?
0: Jó, ha van, mert itt teszünk, és nem árt, a végigkövetjük.
1: Tudom még. Valakinek?
0: Kértek még?
1: Kértek?
0: Szóval a 6. fejezettől, attól a résztől olvasnánk, amikor a Jézust a sokaság megkereste. Ugye itt mondjuk a 22. verstől kezdődik. Ugye az előzmény az, hogy Krisztus a kenyeret megszaporította. Aztán Jézus Krisztus átment a Galilei tavon, és másnap, hogy eljutott Kapernaumba, ott keresték Jézust. Ennek a híre gyorsan elterjedt. Gondoljátok bele, azért 5000 ember volt jelen, plusz még a gyerekek. Nagyon gyorsan elvitték a hírt, hogy itt valami nagyon nagy csoda történt. Magukat, akik ott voltak, ők is elterjedt a városba, és jöttek máson is emberek, és keresték Jézust, és szerettek volna többet tudni, és még jobban megismerni a részleteket. Maguk a tanítványok is elmondták az embereknek, hogy az Isten, Jézus Krisztus milyen csodát tett. És ez volt ugye az előzmény, és ezért keresték őt a tömegek. Valószínűleg nagyon sokan kereshették, emiatt nem egy-kettőn, több százan vagy több ezren keresték. És azt mondja, a 26. verst, vagy 25. verstől olvasnám, és megtalálva őt a tengeren túl mondanák néki, Mester, mikor jöttél ide? Ugye ezt a kérdést azért tették Jézusnak, mert nem az volt a kérdés, hogy most tudják, hogy hány óra, hány perckor, nem azért, hanem hogy hát mondja, hogy hogyan jött ide, mik történtek, hogy bővebben szerettek volna tudni arról a csodáról, amit már maguk a tanítványok is mondtak. De az is benne volt ebben a kérdésben, hogy voltuk olyan szándékok, tudjátok, hogy azért az a kenyér megszaporodott. És mindig volt szegénység, és hát ők is szerettek volna ebből részesülni, és több mindent tudni. És akkor Jézusnak ez volt a válasza a 26. versben, és felállt nékik Jézus, és mondta, bizony-bizony mondom nétek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jól laktatok. Hát az elég frappáns, és kicsit ilyen kemény kijelentés, hogy Jézus szemünk rohasta, hogy hát tulajdonképpen nektek nem az én személyem érdekel benneteket, hanem az, amit én csináltam. Ugye hát vannak az a megasztárok, mindig nevetek rajtuk. Szegény sztárok elhiszik, hogy őket szereti a közönség. Nem igaz. Azt szeret, amit csinálnak. Ha már nem úgy csinál, akkor nem szeretik. Nem a személyének szól, hanem annak, amit csinál. Mondjuk ez csúnya dolog különben. Nem? Az már valamiért van. Ha már nem adja nekem azt, amit eddig adott, akkor nem is szeretem. Ez sokszor ki is derül. Ha Jézus nem azt tette, amit kértek tőlem, akkor elfordultak tőle. Szóval nem Jézusnak a személyének, nem annak szólt a keresés, hogy ők látták, hogy tőlük a mennyből jött, és az Istennek a fia is valami többet akar adni nekik, mint maga a kenyér, hanem pusztán maga a megélhetés miatt keresték, bár emberileg ez is érthető ugye abban az időben, hogy azért keresték. Megjegyzem nekik, a kenyérszaporítás azért nem volt ismeretlen, majd olvassuk később maga az, hogy az Isten tud adni kenyeret. És Jézusnak az volt a válasza, hogy azért kerestetek, mert jól laktatok. Ugye, ti is találkoztatok már sokszor olyan emberekkel, hogy valamilyen terve, valamilyen célja, valamilyen anyagi dolgokhoz akar hozzányúlni, vagy akár fizetéshez, pénzhez, álláshoz, bármi az, ami számára van előtt jelent, és azért keresi az Istent. Adjon neki ezt, vagy adjon neki azt, vagy adjon neki amazt. Amit ő magának elgondolt, és ami úgy gondolt, hogy neki szüksége van rá. Önmagában azt, hogy az Istentől ezt kérhetjük, ez nem bűn. Hát Jézus maga mondta, hogy imádkozzatok a mindennapi kenyérért, ugye? Az nem bűn. De ha csak ezért keresjük, az már igen. Csak az már számításból van. És azt mondja Krisztus, hogy munkálkodjatok a 27. versben, ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök élete, amelyet az embernek fiád majd néktek, mert őt az Atya pecsételte az Isten. És azt mondja Krisztus, hogy akkor mi a mi fő életcélünk ebbe az életbe? Mit kell nekünk legfőképpen keresni? Érdekes szójáték, munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad. Ugye? Azt mondja, hogy ne azért törjük magunkat nagyon agyba főbe, hogy mindig jól lakjunk és együnk. Mondjuk, ahogy Salamon mondja, az embernek minden munkája a szájáért van. Hát mondjuk magyarokra ez amúgy nagyon jellemző, hogy mindent feláldoznak, hogy jól lakjanak, és mindig megvegyék azt, amit nagyon szeretnek, és mindig az ember egyen és ügyön és ügyön és egyen. Azt mondja, ne ez legyen az élet célunk, hogy azért munkálkodjunk, ami amúgy elvész. Azt mondja, hanem munkálkodjatok azért, ami megmarad. Mi az, ami megmarad? Mi az a másik eledel? Most akkor vessétek össze, hogy mennyit munkálkodunk az eledelért, és mennyit az Isten igéért. Ugye? Akkor furcsa arányok jönnek ki. Pedig az egyik elvész, a másik meg megmarad. Szóval nekünk azért kellene munkálkodni, és Krisztus is felhívta a figyelmeket, hogy ha annyi mindent megtettetek, ne azért törjétek magatokat, hogy jól lakjatok, és bebizonyítom nektek, hogy én tudok adni a kenyérszaporításkor. Aztán most olvasta fel Gyöngyik a felébe az igében, hogy azért nem kell aggodalmaskodjunk. Azt tudja az Isten, nekünk erre szükségünk van, ezt megadja. Azt mondja, emiatt ne főjön a fejetek, hanem inkább azért munkálkodjatok, azért az eledér, ami örökre meg fog maradni. Most magatok válaszoltok magatoknak, még miért tudjuk jobban magunkat? Őszintén. Az Isten mond valamit, mert azt mondta, hogy azért ne aggodalmaskodjatok, az Isten tudja, hogy van szükségetek. Azt mondja, inkább ezért munkálkodjatok a legjobban. Nincs új a nap alatt, akkor is olyanok voltak az emberek, hogy az ember inkább sokszor a hasa után megy, és azért jobban töri magát, és többet dolgozik, mint az Istennek az igéért. De az Istennek az igéje, hogy is mondja, hogy folytat tovább, amelyet az embernek fiát majd néztek, mert őt az Atya pecsételt el az Isten. Mi az Isten igéje? Hát maga Krisztus, nem? Az Isten igéje az maga Krisztus. Hogy az embereknek Krisztus kellene keresni, nem a kenyérért, hanem azért az beszédről, amit ő mond. Ugye most mi nem tudunk személyesen Krisztust megkeresni, de mindig itt van a kezünkben az Isten beszéde. Ugyanaz. Ugyanazt naponta olvashatjuk, és naponta tudakozódhatjuk, hogy Krisztus mit is mondott az embereknek. Ugye tovább olvasva, sőt, még egy gondolatot szeretnék mondani, hogy egyszer említettem nektek, hogy Pászkál mondta, hogy a cél határozza meg, hogy ki az ellenség is, ki el, hogyan állunk szembe. Hogy miért dolgozzam. Ha nekem az a célom ezen a földön, hogy nekem ez meg az kell, és állandóan megélhetéssel küszködök, vagy jobban akarok élni, vagy még jobban, akkor nekem

emberek, és ezt kérdezték, hogy mondanák azért neki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük. Hát ez egy minden kornak szóló kérdés lenne. Mit kellene akkor nekünk tenni? Hogy mi úgy éljünk, úgy cselekedjünk, hogy az Isten azt mondja, igen, ráteszi a pecsétjét. Hogyan kellene nekünk, mit kellene tenni? Ugye biztos ti is voltatok úgy sokszor, hogy amikor valamit hallottatok az Isten igéjéből, akkor, és az embernek megérintette a lelki ismeretét, akkor úgy gondolkoztuk, hogy na hát akkor én holnaptól ezt vagy azt, hogy amaz másképp cselekszem, vagy másképp teszem, nem? Talán hűségesebb leszek, többet olvasom az igét, vagy jobban odafigyelek a másik emberre, vagy jobb szívű leszek, vagy adakozó, vagy nem tudom én. Ugye az ember így, mit kellene tenni? Ugye az ember olyan, hogy akkor rögtön azt mondja, majd én akkor megcselekszem azt, amit meg kellene tennem. Önmagában igaz, de mégsem. Jézus azt mondta, hogy hát akkor holnaptól nektek is jobb szívűnek kéne lenni, vagy több jót kellene cselekednetek. Nézzétek, mit válaszolt. Azt mondja, 29. versben is felelt Jézus is mondta nékik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Az egyszerű fapás kijelentés, nem? Csak az a kérdés, mit jelent? Azt mondja, az az Isten dolga, hogyha az Isten dolgait akarjátok cselekedni, akkor higgyetek abban, akit ő küldött. És ugye Jézus előtte mondta, hogy munkálkodjatok azért az eledéről, ami megmarad. A hitünk hogyan tud erősödni? Hát a munkálkodunk azért az eledeire, nem örökre megmarad. És mit jelent az, hogy higgyetek benne? Most elhiszem azt, hogy Krisztus van. Hát az sokan elhiszik. Ugye? Mit jelent Krisztusban hinni? Ugye azt mondtam az elején, hogy azok az emberek az eledelért követték, a kenyérért. A teljesítményét nézték Krisztusnak, nem a személyét. Miért kellett volna Krisztusban hinniük? Mit nem hittek a zsidók akkor? Hát nem hitték, hogy az mennyből jött. Azt hitték, hogy ő is valami próféta. Nagy volt a zavar Jeruzsálemben Jézusnak a személye felől. Mi nem látjuk úgy különben ezt, mert mi a Biblián keresztül szemüljük az adott kort. De ott lettünk a mi is abban a városban, és értük volna mindennapi életünket, közben hallottuk, hogy jön ilyen próféta Jézusnak hívnak, aki betegek együtt. Jó, jött már egy sok Jézus különben. Ugye? Meg előtte is voltak ilyen hamis Jézusok, meg mindenféle hamis proféták. Hát ez is valaki. Ugye? Vagy hiszünk neki, vagy nem hiszünk. És Jézus arra hívta a figyelmet, hogy ha hallgatjátok az én beszédemet, akkor higgyetek nekem. Magyarul én bennem bízzatok. Abszolút bízzátok rá az életet, mert én vagyok az a messiás, akit ti vártatok. Sokkal több is van benne, de az időm miatt most ezt eltekintek, de gondoljátok végig, hogy mit is jön nekünk Krisztusban hinni. És nézzétek meg, hogy az embernek milyen a természete, na mikor hisz az ember? Na, mikor szoktak az emberek hinni? Hát kell valami bizonyíték, nem? Rögtön kérték is a bizonyítékot, hogy azt mondták, hogy mondanák azért a 30. versben, mondanák azért nékik, micsoda jelt mutatsz te át, hogy lássuk és higgyünk néked, mit művelsz? Hát erre szoktam mondani, az ember aztán vakabba vaknál. Ugye? Bár megjegyzem, sokszor mi is ilyenek vagyunk. Hát az Isten, Jézus nem mutatott jelt nekik a kenyérszaporításkor. Hát pont azért mentek oda, mert hallottak felőle. Tudták, hogy Jézus járt a vízen. Péter is járt a vízen. Előtte is láttak már csodáit Krisztusnak. Beteget gyógyított meg. Nem volt elég? Hány csoda kell az embernek, hogy higgyen? Hány jelet kéne az Istennek mutatni, mit gondoltok? Hát nekem az a tapasztalat, az emberek a csodáknak nem hisznek. Azt meglátják, holnap elfelejtik, másik csoda kell. Újabb csoda kell, mindig tegyél valamit, mert nem hiszünk. Ugye Jézus mindig ezzel ingerelték, hogy mutass valami csodát. Ugye azt mondta neki Herodes is, hogy mutass majd csodát, akkor hiszek neked. Ez igaz? A csodák hitre vezetik az embereket? De az emberek igénylik. A csodák lefője bizonyíték amellett, hogy aki jött az isteni személy. De a csodák miatt sajnos az emberek nem igazán fordulnak az Istenhez. Az ördög is csinál annyi csodát, az embereket jól megzavarja, összekavarja. Krisztus is sok csodát tett. De ugye a Bibliában azt mondja az írás, nincs is benne Jézusnak minden gyógyítása, mert akkor nagyon sok jön kellene. Látták 3,5 évig, hogy mennyi csodát tett.
Ők mégis keresztre feszítették, ki hitnek?

túl sokan nem. Tehát azt láthatjuk, hogy a csodák, a jelek nem. De az ember ilyen, hogy na hát, ha látnám, akkor én ezt tudnám. Ugye mi tegnap is néztük a filmben, hogy mondja a hölgy, hogy hát mutasson valami csodát, hogy bizonyítsa, hogy ő az Isten. Változtassa a vizet borrá. Akkor elhiszi. Akkor sem hiszi az ember különben. És akkor hozzátették, hogy a mi atyáink a mannát ették a pusztában, a 31. vers, amit megvan írva, mennyei kenyeret adott tenniük. Mondd azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, ami a mennyből szállott alá, és életet ad a világnak. Azt mondják itt az emberek, hogy hát igen, végül is azért kéne csodát tenni, mert Mózes annak idején 40 évig etette a népet, te meg csak egyszer csináltál csodát, már a kenyérek alapján. Hát azért mégiscsak az 40 év, az több, mint egy egyszeri csoda, ugye? Az ember mindig okoskodik különben. Akkor az nem igazán mérvadó. Hát, ha Mózes 40 évig adott kenyeret, akkor eleve ő nagyobb volt, mint te. Tehát, ha be akkor nekünk bizonyít, hogy te Istentől küldted, akkor neked is többször kéne ezt megcselekedned. Ez volt a beszédjükben, ugye? A logikus különben. Az ember, ha így gondolkodik. És ezt kérték, akkor mutasd meg nekünk, hogy te Isten vagy, mert Mózes az 40 évig adott nekünk kenyeret a pusztában. És nézzük, hogy Jézus mit válaszolt. Azt mondja, hogy nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Ugye dolog, itt rámutattad, hogy hát ti azt gondoljátok, hogy Mózes adta a mennyei kenyeret. Miért az ember tud ilyen csodát tenni? Ez is milyen furcsa, nem, hogy ismerték az írásokat, jól ismerték a Ószövetségi történet a zsidók, és mégis úgy könyvelték el, hogy Mózes adta nekik a mennyei kenyeret. Mintha nem Isten adta volna. Azt mondja, nem Mózes adta nektek azt a kenyeret, egy, hanem az atya. De azt mondja utána, hogy hanem az én atyám adja majd nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Ugye az a kenyer, amit ettek a pusztában, ettek, de meghaltak, ugye? Nem éltek vele, hiába negyen égették. De azt mondja Krisztus, hogy az az Istennek kenyere, amelyet majd az Isten ad a világnak, és ezt magára mondta. Én vagyok az igaz. Mondjuk az a kenyer, és őt jelképezte mindig, csak hát nem jutottak el odáig, hogy ezt megértsek, vagy nem mindenki jutott odáig, hogy ezt megértse. Jézus Krisztus maga áldozott. Ugye milyen szép megfogalmazás, nem? Ezt ritkán szoktuk, hogy alkalmazni, hogy ő az Istennek kenyere. Hogy az Atya adta Krisztus nekünk, úgymond kenyérgyanát. Ha ő száll a mennyből alá, azt mondja, az életet ad ennek a világnak. Az Istennek kenyere. Ő az az eledel, amit az Atya ad nekünk. Most megint megkérdezem akkor, ugye az ember miért szokott tenni? Általában? Hát már megéhezik, nem? Ez ilyen egyszerű. De milyen furcsa, hogy nem mondjuk meg soha az evést. Miért nem? Mert mindig megéhezünk. Ez ilyen egyszerű. Érdekes, az éjség az mindig újra jelentkezik. Akárhogy jó fogunk lakni, majd mit tudom, holnap este, meg akármikor, és az ember azt mondja, most már semmit nem bírna megenni, mert teljesen tele van. Érdekes módon, hogy az éjség az újra jelentkezik, és az ember megint enni szeretne, és megint jó étvágya leszik. És azt mondja, az Isten is ugyanezt az éjséget akarja bennünk, hogy ezt a kenyeret, azt az Istenek kenyerét mi is együk. Ugye van egy olyan szép, hogy az Isten majd éjséget támaszt, nem kenyér után való éjséget, hanem az Istenek beszéde után való éjséget a Földön. Ugye milyen jó lenne úgy olvasni az igét, mint ahogy enni a kenyeret. És ugye a reakció, valamennyit megértettek ebből, hogy Jézus, bocsánat, valamennyit megértettek ebből, hogy Jézus Krisztus valami többre célzott, mint a kenyér. Ez épp olyan volt, mint a szamaritánus nő. Ott is a nő kezdte sejteni, hogy nem arról a vízről van szó, ami a kútban van. De nem értettek Isten tisztán. És akkor felkiáltottak, hogy mondd azért nékik a 34. versben, Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Úgy itt az is benne volt, hogy hát akkor milyen jó lenne, ha akkor nekünk mindig lenne kenyér, mint a terű-terű, azt akár tudjátok a mesében. Ugye?
és ők kívánták volna azt a kenyeret. De mondom, benne volt az is, hogy valamit sejtettek, de ők mindig ott voltak, hogy itt valami földi jólétet kellene Krisztusnak biztosítani, és akkor milyen jó lenne, hogyha mindenkorra nekünk adná ezt a kenyeret. És akkor Jézus ezt a 35. versben próbálta még pontosabban fogalmazni és helyre tenni. Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúzik soha. Úgyhogy itt Jézus nyíltan kimondta, hogy én vagyok az életnek ama kenyere. Ugye visszautalta, hogy ama kenyere, akit tettetek a pusztában, meg a Szent Sátorban kitett kenyerek asztala, ahol mindig ugye kitettek, azt hiszem, 6 vagy 7 kenyeret, az mindig Krisztusra utalt, az Isten igére utalt. Azt mondja, én vagyok az Istennek ama kenyere, és aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúzik soha. Mire éhes az ember? És mire szomjas? Mit gondoltok? Mire éhesek az emberek? Jézus mondta, hogy borokik éhezik és szomjúzik az igaz életet, mert ők megelégítetnek. Mit akar az igaz élet? Az olyan fogalom. Mit gondoltok? Mert ugye már most nekünk azt kéne szomjúzni, meg éhezni. De nem tudjuk, hogy miután állítozunk, akkor hogyan állítozunk. Úgy vagyunk, mint ezek az emberek, hogy hát ők is kívánták volna azt a kenyeret, de igazán nem tudták, nem voltak vele tisztában, hogy ki az a kenyer. Azt mondja, hogy hát azt mondja, az igazság igen, mert van egy ilyen a Bibliában, de úgy gondolom, hogy valahol az ember lényében az Isten beleprogramozta azt, hogy mi valóban éhezzük azt az életet, amely boldog, amely örökké tart, mert senki nem úgy gondolkozik, hogy ő örökre el fog veszni, eszébe sincs, ugye, bár látja minden nap, amely valóban meg tudja elégíteni, amely szeretetben van, amely valóban az embernek biztonságot ad, amely valóban olyan élet, ami ő örömmel tud fogadni. Szokták most az ideális, ugye paradicsomi életet úgy elbínánk képzelni. Isten minket úgy teremtett, hogy vágyakozzunk erre az életre, amelynek az alapja a szeretet és az igazság. Vágyakozzunk arra az életre, amely több, mint amit magunk előtt látunk. És az emberek nem attól szenvednek, hogy nincsen ebben a világban szeretet meg igazság. De mindenki azt mondja, hogy milyen jó lenne a békesség, meg a szeretetben élnénk együtt, meg ugye most hallgatok karácsonyba eleget, a nagy békesség, meg a család, meg a szeretet, meg az összefogás, meg nem tudom micsoda, mert az emberek vágyakoznak erre, Krisztus ezt hozta az embereknek. Azt mondja, akik ezt éhezik, és szomjózzák, azt mondja azok, aki hisz bennem, azt mondja, meg nem szomjózik soha, aki Krisztusban bízik, mert ez nála van, azt az Isten meg tudja elégíteni. Ez nem az a kenyer, amit Mózes adott. Ez az a kenyer, amit az Isten ad. Ez az Istennek a kenyere. Akkor mi a gyakorlatban, hogyan tudjuk ezt most eljelentést megvalósítani? Mi az Istennek kenyere? Itt van a kezünkben. Mikor vagyunk mi nyughatatlanok? Mikor kezdünk félni? Mikor aggodalmaskodunk? Hát, hogyha az Istennek kenyere, az valahogy nem fogy. Ugye? Más jobban fogy. Amikor olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek tulajdonképpen nem elégítik meg az embert. Amelyek a lelkünkben nem okoznak örömet, nem okoznak megtartós, megmaradó boldogságot, nem okoznak nyugalmat, csak felszínes dolgok vannak. Ha nem az Isten beszéde a mi kenyerünk, akkor egyrészt nem is hiszünk Krisztusban, mert az Isten igét el se fogadjuk, és az ember csak úgy, hogy nagyon olyan alultáplált lesz már elnézést. Valamennyit azért úgy magával fogad, de annyit nem, amely megelégíti. És az mondjuk rajtunk függ, nem az Istenem.

Krisztus hozzátette a 6. versben, hogy az én lennék. De mondom nétek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. Ugye azt mondja, láttatok is engem. Mit láttak? Most nem arról tudott Jézus, hogy láttátok a személyemet, hanem láttatok mindazt, amit én eddig cselekedtem, és még annak én sem hisztek nekem. Hanem jöztök nekem, és azt mondjátok, mutass valami jelet. Az ember mindig ennél ilyen tökéletlen, nem? Ezt gondolj bele, hogy Jézus ott állt, és ezt hallgatta, a kellett hozzá türelem. Most bizonyítottam nektek, amikor a kenyeret megszólítottam, hogy ő a mennyből szállt alá. Most láttátok, a tanítványok elmondták, mert Péter akkor járt a vizen, hogy én is a vizen jártam, csodát láttatok. Tudjátok is, hallottátok is hiteles forrásból, és mégsem hisztek nekem. Mit kéne még tenni, hogy az ember higgyen? Sajnos mi természetünk ilyen, hogy sokszor az Isten a mi életünkben is, ami nagyon sok csodát tesz, nem? Ugye hányszor voltunk hálások az Istennek, hogy tényleg szinte csodát tett az Isten az életünkben, és kisegített helyzetekből. Ugye jó lenne egy emlékkönyvet írni nekünk is, és fellapozni, hogy hány csodát tett az Isten. Aztán, amikor jön megint valami, akkor megint nem hiszünk az Istennek. Mintha előtte nem tettem az Isten elég csodát. Az is csoda, hogy az Isten minket megkeresett és megtalált. És sok-sok mindenen keresztül vezetett ebbe az életbe, és megtart minket. Az is csoda, hogy tényleg itt lehetünk az Isten házában, és érhetünk, és beszélhetünk az Isten igéjéről. És akkor mégis mindig az Istentől valami újabb bizonyítékot kérünk. És nem hiszünk neki, mikor jönnek a problémák. Pedig nem természetes. Isten azt mondja, hogy hát higgyetek bennem. Hát én vagyok az Istennek kenyere. 37. vers, minden, amit nékem ár az atya, én hozzám jő, és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. A 37. vers, azt mondja, én hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. Azt miért is mondta nekik? Az emberek abba a korba, tudjátok, kikhez mentek? A papokhoz. Ma nem így van. Most is így van, nem? Emberekben bíznak az emberek, mennek a papokhoz, mennek ide-oda, abban látják a üdvösségüket, vagy hogy az Isten elfogja őket, hogy különböző szertartásokat, különböző dolgokat véghez isznek, és mennek az emberek az emberekhez. Jézus mit mondta, hogy minden, aki én hozzám jő, azt én semmiképpen én hozzám. Mit jelent Krisztushoz menni személyesen? Mit gondoltok? Nyilván akkor előnyben voltak az emberek, mert mehettek személyesen is. De most ilyen nincsen. Ez a Jézus azt mondja, hogy elkülönítek a Szent Lelket, a vigasztalót, mert én elmegyek, én nem lehetek mindig veletek, de a Szent Lélek által mindig veletek vagyok a világ végezetéig. Hogyan lehet mindig Krisztushoz menni? Hát nagyon egyszerű, nem? Hát lehet menni imádságban is, de elég, ha előveszem az Isten a beszédét, nem? És Jézus szól hozzá, mintha találkoztam vele. Ugye? Rajtunk múlik, hogy mikor nyitjuk ki. Mindig mehetünk Krisztushoz. Azt is, aki hozzám jön, aki szeretné az én igémet, mint kenyeret enni, az Istennek kenyere, azt mondja, semmiképpen ki nem vetem. Mert gondoljuk azt, hogy mert valakinek nincs olyan talentuma, vagy úgy gondolja, hogy bűnösebb ember, Isten azt elutasítja. Mindenkinek az Isten készséggel adja a kenyeret, nem? Pont a szaporítás azt mutatja, hogy az Isten kenyere amúgy soha el nem fogy. Miért a 10 000 lettek volna, akkor nem tudott volna Jézus annyi kenyeret szaporítani, mit gondoltok? Vagy az korlátok közé szorította volna? Nem hiszem. Ugye? Nem a szám határozza meg, hogy hány ember van. Az Isten igéje az, mondhatnám, a végtelenségig osztható. Ugye? A végtelenség. Ha 7 milliárd ember olvasna az Isten igét, az Isten 7 milliárd embernek mutatná meg az Isten kenyerét. És az Isten nekünk is mai napig azt mondja, hogy gyertek hozzám, bármikor ott vagyok, hát mindenkinek van a polcon, az a szerencsés helyzetben vagyunk. Mikor nem találkozhatunk Istennel? Hát ha nem akarunk, nem? Ha hát most nem érünk rá, most más dolgom van, most sietek, most későn keltem, most kezdődik a film a tévébe, meg egyebek. Ugye? Van valami kifogás. A 38. vers, mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.
Az pedig az atyának akarata, hogy aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasztam azt az utolsó napon. Ugye Krisztus itt egy pár mondatban összefoglalta, hogy ő miért is jött a földre, nem? Hogy az Isten miért küldte őt? Azt mondja, hogy senki el ne vesszen, feltámasztam azt az utolsó napon, örök élete legyen. Azt mondja, ezért szállottam le a mennyből. És akkor azt mondja, hogy senki el ne vesszen, ezt ő szó szerint is értette. Tehát aki elvesztik, az nem azért, hogy Isten akarta, hogy elveszten. Jézus azért jött a földre, hogy mindenkit, aki csak élt, és él, és élni fog, azt ő megtartsa. Ezért jött erre a földre. Azt mondja, hogy hisz én feltámasztam azt az utolsó napon. Úgy Jézus egy új gondolatot vetett ott az embereknek a köztudatba, mert ugye itt eddig a kenyérről volt szó, hogy ki az Istennek kenyeret, de azt mondja, hogy az a kenyér, amit ő azt mondja, az életet ad, azt mondja, fel tudom támasztani. Aki ezzel a kenyérrel táplálkozik, azt mondja, Krisztus, hogy ezt fel tudjon támasztani. És abban a korban, tudjátok, ott is úgy gondolkoztak, hogy tudjátok, volt a feltámadás elleni párt, akik nem hittek a szadduceusok, meg a farizeusok, akik hittek a feltámadásban. És úgy gondolták az emberek abban a korban, hogy bizonyos cselekedeteket meg kell nekik tenniük, ugye ott is voltak a évenként ünnepek, az áldozati szertartás, a jó cselekedetek, tudjátok, a farizeusok is azt csinálták, hogy mentek az utcán, osztották az adományt és küldöttettek maguk előtt. A vallásoskodás, ugye ott hosszú homlokszíjakat csináltak, felírták, hogy ők milyen vallásosak, szóval sok minden megcsináltak, és azt gondolták, hogy akkor az Isten nekik örök életet ad. Tehát nagyon tévedtek. Azt mondja Krisztus, én feltámasztom azt az utolsó napon. Aki én hozzám jön. Nem az emberekhez, aki én hozzám jön. Azt én fel tudom támasztani az utolsó napon. További versek, az pedig annak az akarat, hogy elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút is hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasztam azt az utolsó napon. Ugye Krisztus, hogy mondjam, szinte megint megerősíti. Most talán mi csodálkoztatunk, hogy a végolvasásban nagyon sokszor beszél elő Krisztus többfajta formában, hogy örök életet ad, feltámasztja, hogy hallhatatlanságot ad neki, élő általa. Mert beszélgettük szombat iskolán, a mai korban természetes az, hogy az Isten hogy az ember föltámad? Hát egyáltalán nem. Hát eleve ugye meghal a lelke, kiment és tenyek. Ugye? Tudjátok, ha föltámadásról beszélünk, akkor az emberek még meg is mosolyognak. Nem? Hát ne vicceljél meg. Hát ilyen nincsen. Hát mi hogy tudja azt az Isten feltámad? Ha már elégették, hogy támasztja fel? Ilyen logikus kérdések jönnek, ugye? Hát az nem igaz. Na, abban a korban is így volt a különben. Hát, az, ki tudja azt. Ugye? Tudjátok, abban a korban is már beszivárgott a görög filozófia, hogy az ember meghal, és a lelke tovább él. Tehát akkor nem fel se kell támasztani. Nincs szükség a testnek a feltámadására. De Krisztus határozottan mondja, hogy az pedig az atyának az akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem azt feltámasztom az utolsó napon. Krisztus utalt az atya, hogy az atyának is ez az akarata. Nem csak Krisztusnak az akarata. Az atya azért küldte el Krisztus, hogy minket megtartson, megkeressen, megtartsa, és feltámasszon, hogy semmi el ne vesszen. És gondoljuk bele, hogyha mi aggodalmaskodunk afelől, hogy elveszhetünk. Ki nem aggodalmaskodik? Ugyanéha azt mondjuk, Marika is, hogy Maria mondta a szombat is, hogy hát, ha ott leszünk. Ugye van egy ha. Nem vagyunk benne biztos, hogy mi ott lehetünk. Hát Isten azt mondta, hogy az atyának az az akarata. Azért küldte Krisztust, hogy minket megtartson. Amit néki adott, abból semmi el ne vesszen. Mit kéne unni az Istennek, hogy ezt elfogadjuk? Szerintetek. Nem elég biztos beszéd? Vagy úgy gondolkozunk, hogy akkor nekünk mit kéne csinálni? Mint ők kérdezték. És azt mondja, jó, higgyetek bennem. Ezt kell tennetek. Amiatt nem kell aggodalmaskodnunk. Azt mondja, ez az atyának is az akarata. Nézzétek meg, mi volt erre a reakció a 41. versben. Zugolódának azért a zsidók ő ellene, hogy azt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. Hát nem volt nekik örömhír, mondhatnám, ugye? De ember azt gondolna, hogy milyen csodálatos dolog. Hát az Isten leszállt a földre, az atya elküldte az ő fiát, itt van a Mesiás, ő megnyitja nekünk az örök élet ajándékát, ő fel tudja az embert támasztani. Akkor is sokan keseregtek, hogy elveszlik, meghaltak, hozzátartozóik nincs.
Itt a hatalmas örömhír. Erre mit csinálnak az emberek? Elkezdtek zugolódni. Különben eredetben az van, hogy elkezdtek háborúni, és lázítani az embereket ott, a zsidók, tudjátok, a zsidók kik voltak a zsidók között. Hát a vallási vezetők, a farizeusok, az írástudók. Megharagudtak arra, amit Jézus mondott. És elkezdtek az embereket megfordítani a szokásukat. Látod, hogy mindig Jézussal szembe folytották, mint ahogy láthatjuk Pál apostol életében, és ahova ment ott, mindig a vezető zsidók a tömeget fellázították, és mindig az apostolok ellen fordították, mert ők értették, hogy Jézus mit mondott. Aztán, hogy jól emlékszem, volt egy ilyen mondások a farizeusoknak, hogy mert nekik nem volt ismert ez a kenyérjelkép. Hát ott volt a figyládánál is, ugye? Volt egy ilyen mondásuk, hogy a törvénynek a olvasása, annak megértése, az egyenlő olyan, mint a kenyér megevése, hogy azonosul vele. Ők is tudták ezt a képet. És láttak azt, hogy Krisztus valami olyan életrendet mutat be nekik, és magára hívja a figyelmet föl, és az Istenre mutat, ami számukra amúgy nem volt becses. Mert elfordította a figyelmüket az embereknek a őróluk. És tudjátok, ők szerették a tekintélyre hivatkozni, és jól lenne az, hogy az embereken uralkodnak. Rámutatott arra, hogy ők nem a Isten igéje által akarnak élni, hanem a törvény megtartása által, ami mondjuk lehetetlen. Ugye? És Jézus Krisztus gyűlöletes volt a szemükben, és kezdték ott az embereket lázítani, és ilyeneket mondtak rá, hogy ő... És mondták, nem ezé jó Jézus a József fia, akinek mi ismerjük atyát és anyját. Mi módon mondja hát ez, hogy a mennyből szállottam alá? Na most akkor mi is leszálltunk a földre. Azt tudták mondani. De képzeljétek mindig el a szituációt. Ott állt Jézus, egyszer ruhában. Nem hatalmas tekintélye, az emberek felnéznek rá, és ott a tömeg és beszélgetnek. Mi ha ott állt volna közöttük, mi mit csináltunk volna? Hát ez most mondott valamit. Jönnek a tekintélyek, ők is mondanak valamit. Összönyügyen mi ismerjük, hát ez Ács az apja. És mit akar ez itt? Nem? Hát csak szakmunkás. Ugye szokták mondani, hogy nem tanulta, különben is. Ugye? Most miket állít, és ilyet állít maga, hogy a mennyből szállottam alá. Hát ez nevetséges. Ugye? El tudják hinteni a kételj magvát gyorsan. És azt mondja, ők azt mondják, hogy mi ismertük az apját, és ismertük az anyját. Tudjátok, mire céloztak? Hát arra céloztak, hogy tudjuk, hogy az anyja hogy esett teherbe. Arra céloztak, hogy Jézus tulajdonképpen törvénytelen gyerek. Ugye a Jézusnak ma akarták kérdőjelezni még azt is, hogy a Szentlélek által, hogy a mennybe jött. Szóval az ördög azért, ugye, hogy énekeltük a családság mestere, jól értette azt, hogy kell az embereknek a fejébe kételyt hinteni, és az embereket az Istennel szembe fordítani. És nézzétek, hogy Jézus nekiárt, mondhatnám tisztázni magát, hogy ti most hazudtok. Meg ezt csak azért mondjátok, mert féltitek a tekintélyeteket, és nem akartok azt szerint élni, azt szerint az életrend szerint, amit én hoztam a mennyből, hanem ragaszkodtok a magatok elképzeléséhez. Ugye nem mondott ilyet Jézus. És felele Jézus is mondanékik, 43. vers, ne zúgulodjatok egymás között. Hát csak ennyit mondott. Ne háborogjatok. Ne legyetek bennetek ez. Azt mondja, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem az atya vonja azt, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Jézus megint megismét, hogy senki sem jöhet én hozzám. Mit akart ezzel mondani? Most ti akkor hozzám akartok jönni? Arról mutatott el, hogy bennetek nem az Isten munkálkodik. Mert az Isten lelke munkálkodna bennetek, akkor ti hozzám jönnétek. Azt mondja, senki sem jön én hozzám, csak ha az atya vonja azt. Ki megy Krisztushoz? Aki hagyja, hogy az Isten lelke munkálkodjon benne. Maga az atya az, aki küldi az Isten lelkét, hogy munkálkodjon az emberben. Ugye amikor mi nem ismertük az Istent, és az Isten akkor is keresett minket. És hogy mondják, szinte az ember lelkét felkészít és előkészít arra, hogy amikor meghallja az Istennek az igét, Krisztushoz megy. Nem, nincs benne ellenállás. Hát a farizeusok volt ellenállás. Az Isten tudja úgy munkálni az ember lelkét, hogy ő Krisztushoz menjen. Ami nagyon sokan mennek látszatra Krisztushoz, nem? Hallgatják is Krisztus beszédét. Na de az életükre hatáson és valami változás történik. Tapasztaltok ilyet? Gondolom most karácsonykor rengeteg ember hallgatta Krisztusnak a születésének a történetét, az Isten beszédét.
És hány karácsony múlt már el? Ugye több száz. És hány embert ért meg karácsonykor? Mit gondoltuk? Nem is tudok róla, hogy megtért valaki karácsonykor. Biztos, hogy az atya mondja az embert. Ki valamiért elmegy. Nem tudhatjuk persze, ki miért járt templomra, vagy bármilyen